0: Thomas Mann, az ifjú József. Sárközi György fordítása alapján rádióra alkalmazta Zelei László.
1: Így szól az írás. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár vala Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett. Ez helytálló. És amit a szép beszélgetések még hozzátesznek, hogy rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak, arról is tudunk egyet-mást. Nagyon könnyen találhatunk olyan szempontot, amelyből nézve József kiállhatatlan tacskó volt. A testvérek például így vélekedtek. Mi semmiképp sem osztjuk nézetüket ebben, vagy legalábbis nyomban elvetjük, ha egy pillanatra el is fogadtuk, mert József több ennél. Nem az arató munkák idején történt, amint várható volt, hanem nagy sebben lobbal már a tavaszi telihold éjszakáján. Megjöttek a Lea fiak Sekem legelőiről Hebronba. Állítólag azért jöttek, hogy együtt költsék el a peszahi juhot az atyával, s vele figyeljék a holdat. Valójában azonban azért, mert izgalmas, valamennyi fivért közelről érintő hírt kaptak. Jákob ajándékban részesítette Józsefet.
2: Halt hát, ülj a földre. Ismered Ráhel fátylát?
3: Mamácska ruháját? Talán ünnepi öltözetét? Ó, értelek, az ő ruhájából akarsz nekem...
2: Halt hát, József, nem értesz engem. Hadd tanítsalak ki. Amikor Ráhelért 7 esztendőt szolgáltam, és eljött a nap, hogy az Úrban enyém legyen, így szólt hozzám Lábán. Egy fátylat ajándékozok neked, hogy a menyasszony beburkolózhassék. Egy vándorembertől vettem, mesélte, valamikor rég a leplet, s a láda fiámban őriztem, mert értékes darab.
3: Mamácska is viselte a kendőt az ő óráján.
2: Nem kendő az, hanem díszruha. Tetszőleges használatra készült, bokáig érő ujjas lepel, amelyet az ember ízlése és szépsége szerint alakíthat. Mamácska. Ő is viselte. És meg is őrizte.
3: Itt van kéznél?
2: Nem messzire.
3: És az én uram nekem akarja ajándékozni?
2: Igen. A gyermeknek szántam.
3: Neki ígérted?
2: De csak későbbre. Nem rögtön és azonnalra. Térj eszedre, gyermek, és érd be egyelőre az ígérettel. Lásd, a dolgok függőben vannak, és az Úr még nem határozott felőlük szívemben. Rúben fivéred elbukott, és én kénytelen voltam megfosztani első szülöttségétől. Te vagy-e most soron, hogy rád ruházzam azt, és néked adjam a fátlat? Ha, azt lehetne felelni. Nem. Mert Ruben után Júda jött a világra, és Lévi és Simeon jött a világra. Azt is lehetne felelni, igen. Mert miután Lea elsőszülöttje elbukott és átkozott lőn, Ráhel elsőszülöttje következik. De ha rád adom a ruhát, a testvérek tévesen értelmezhetik az áldás és kiválasztás értelmében, és föllázadhatnak ellened. És ellenem.
3: Ellened? Szinte azt hiszem, nem bízhatok többé tulajdon fülembe. Vajon nem te vagy az atya és az Úr?
2: Hallgass, idétlen! Eredj és ne hízzeleg nekem, hogy kócsagosságod rám ne ragadjon.
3: Atyuska, úgy szeretném látni,
2: Látni? Látni még nem annyi, mint megkapni. De látni már annyi, mint megkívánni a köntöst. Téli eszedre!
3: Nem láthatom azt, ami az enyém, és amit nekem ígértél. Csináljunk tehát így. Itt fogok kuporogni, húsba kötve, egy tapottat sem mozdulok. Te pedig mégy és megmutatod az ünnepi öltönyt. Fogod is magad elé tartod.
2: Legyen hát az Úr nevében. Egy idegen szemében bizonnyal úgy tűnne föl, hogy alaposan elbántál velem. Maradj ott, ahol vagy! Ülj, guggon, kezedet hátra kurcsolva. Lásd hát azt, ami egykor talán tiéd lesz, ha a körülmények úgy alakulnak.
3: Ami már is az enyém, csak még nem kaptam meg. Te égi csillagok, milyen szép. Kalmár, atyácskám, mit mutatsz vevődnek boltodban? Hiszen ez Gilgames az oroszlánnal karja közt. Messziről megismerem. És amott, amint látom, valaki egy griffel küzd, és buzogányát lengeti. És mi van oda írva? Levetettem ruhámat, ismét magamra öltsem. Felöltöttem ruhámat, levessem-e ismét?
2: Nem. Tartsd meg. Tartsd meg.
1: És míg József szökelve tűnt el, Jákob fölemelte homlokát és kezét, és ajka imára mozdult. A feltűnés rendkívüli volt.
3: Üdvözlet! Erre jártam véletlenül.
4: Üdvözlet, József!
3: Asszonyok!
4: Üdvözlet, József!
3: Itt van-e a kisöcsér?
4: József!
3: Ben! Csupán csak látni akartam, hogy és mint vagytok.
4: József, édes uram, az igazinak fia te. Rád hagyta Jákob a tarka fátyolt, melyben Leát, úrnőmet először ölelte. Ó, mi bölcs és igazságos cselekedett, mert úgy illik arcodhoz, hogy szívem repes belé, és el sem tudom képzelni, hogy más viselhetné. József, szépségem, mi lehetne fenségesebb, mint téged ebben az alakban látni? Az ember kísértést érez, hogy arcra boruljon láttodra, különösképpen, ha csak holmi szolgáló, mint én.
5: József, mennyei testvérem, mintha nem is ébren volnék, hanem álmodnék, s az Úr pompás ruhába burkolt volna, melybe csillagok fénye van beleszőve, s köppent adott volna rád, mely merő büszkeség és dicsőség. Ó, a kisgyermek, aki vagyok, egészen oda van.
6: Gondol magáról ez a vén.
3: Üdvözlet, kedves testvére. Ti erős férfiak. Isten hozott az atyánál. Legalább néhányatokat hadd csókoljalak meg.
6: Hogyan lépsz elébénk, írnok? Tusfoltos hétköznapi inkben. Olyan kevéssé fontos neked, hogy tessél nekünk, holott különben nincs nagyobb gondod, mint hogy az emberek rád mosolyogjanak. Mondják, vannak a ládában ruhadarabjaid. Oly szépek, hogy hunyorogni kell láttukra, s fejedelem fiához méltók. Miért sértesz meg bennünket azzal, hogy sajnálod felölteni fogadásunkra?
7: Mióta sétálnak az igézők fátyol nélkül?
6: És mióta arsz fátyol nélkül a templomi szaják?
3: Naftáli testvérünk beszélt már róla útközben, milyen kegyelemben részesített Jákob. Bocsássatok meg nagy jóságtokban. Arra gondoltam, mit pöffeszkedjem uraim előtt.
6: Aranyos szó. Ennivaló szó. Olyan, mint a finom búzadarából színmézzel készült áldozati zsemle. Komolyan mondom. Tudod, hogy kedven volna visszanyomni a torkodba, hogy megfúj rajta?
3: Erid, Júda. Micsoda durva tréfa. Szurkos gályaraboktól tanultad Aszkalunában és Gázában.
7: Szurkos gályarabnak nevezte Júda testvéremet. Ruben! Te hallottad ezt? És szájon kell vágnod érte. Ha nem kézzel, ahogy szeretném, legalább dorgáló szavakkal, hogy megemlékezzen róla.
8: Nem beszélsz pontosan, Áser. Nem nevezte annak, hanem azt kérdezte, tőlük tanulta-e ezeket a tréfákat. Így is elég szemtelen volt.
3: Úgy értettem, hogy Júda egy áldozati zsemlével meg szeretne folytani. Ami épp oly bűnös, mint rendkívül barátságtalan tett volna. De ha nem ezt mondotta, s nem így értette, akkor persze én sem akartam őt ingerelni. Világért sem.
8: No, akkor menjünk ki erre, ki arra, hogy együtt létünk ne okozzon további marakodásokat és félreértéseket.
6: Menjünk.
8: Nálad van a ruha, fiú?
3: Igen, uram, Ruben, nálam van.
8: Elkunyeráltad tőle a ruhát?
3: Nemrégiben nekem ígérte. De amikor erre figyelmeztettem, kivette a ládából, és így szólt: tartsd meg! Tartsd meg!
8: Úgy. Figyelmeztetted, és elkoldultad tőle. Akarata ellenére adta neked. Te csábítottad rá. Tudod, hogy Isten ellen való visszaélni a hatalommal, amellyel egyik ember a másikra hatni tud.
3: Milyen hatalmam van nekem Jákob fölött?
6: Hazug. Az.
8: Kérdezve is hazudsz. Ráhel hatalmával hatsz rá.
3: Akkor hát nem loptam a hatalmamat.
8: De meg sem szolgáltad.
3: Így szólt az Úr. Adok, akinek adok.
8: Gyerek, gyerek, óvd lelkedet, óvd atyádat, óvd világosságodat. Rejtsd véka alá, nehogy romlásodra világítson.
9: Ám estebédnél a fiú a ruhát viselte, úgyhogy a testvérek cövekként ültek, és Jákob félni kezdett.
3: Álmodtam. Álmot láttam. Olyan csodálatos volt, és olyan eleven.
6: Semmi közünk hozzá. Jog lett volna, ha álom nélkül alszor, mert az alvás csak álom nélkül pihentet.
3: Bocsássatok meg, testvérek, de mégis szeretném elmondani nektek álmomat, mert nagyon fúrja az oldalamat. Rövid az egész, de olyan eleven és csodálatos, hogy nem tudom magamba folytani.
6: Nézze meg az ember! Mi lehet, hogy folytonosan zaklatsz a magad dolgával, amihez semmi közünk? Mit törődünk mi a te belső részeddel és alvásod kotyvalékával, és hogy mi szállt a hasadból a fejed bevés után? Ez illetlen dolog, és nincs közünk hozzá, tehát hallgass!
3: Dehogy is nincs hozzá közötök. Mindnyájatoknak köze van hozzá, mert ti mind szerepeltek benne, és én is. Csak hogy álmom annyira elgondolkoztató és csodálatos mindnyájunk szempontjából, hogy le fogjátok horgasztani a fejeteket. És három napig jóformán semmi másra nem gondoltok.
6: Nem mondhatnál tehát néhány rövid szóval, sok teketória nélkül, hogy túl legyünk rajta?
3: Jó. Ha tehát akarjátok, elmesélem, ami kívánatos már értelmezése miatt is.
6: Jó, hallgassa.
3: Halljátok hát, munka közben voltunk, mert a mezőn mindnyájunkat együtt láttam. Jákob fiait, amint a búzát arattuk.
6: Nagyszerű. Igazán szörnyen álomszerű. Csodálatos csak ugyan. Micsoda fene nagy álom, és milyen vadregényes.
3: De a rét nem a miénk volt, hanem másé. Csodálatos. Idegen. Mi azonban nem beszéltünk erről. Hallgatva dolgoztunk mind, és kévét kötöztünk, miután levágtuk a termést.
8: Na, ez aztán szép kis álom az Úr színe előtt. Páratlan látomás. Talán először kellett volna kévét köteznünk, aztán aratnunk, te szamár. Igazán azt kívánod, hogy végig hallgass?
6: Nem, ebből elég.
3: Igen, hallgassatok végig. Mert most következik a csodálatos. Mindegyikünk egy-egy kévét kötött az életadóból, és 12-en voltunk, mert Benjamin is, legkisebb testvérünk, velünk volt a mezőn. S ő is veletek kötötte kévécskéjét a körben.
6: Ne beszélj bolondot, miért veletek a körben?

0: Ebben a fejrázásban és szemöldök felvonásban gúnyos álmélkodás, intés és aggódás fejeződött ki. Várták a folytatást.
1: Amint kévéinket megkötöttük, Kiki a magáét, odahagytuk őket és eltávoztunk tőlük, mintha semmi dolgunk sem lett volna ott tovább. De alig, hogy 20 lépést mentünk együtt, vagy 40-et, íme Ruben visszapillant, és kezével némán mutat hátra. Arra a helyre, ahol kévét kötöztünk. Ruben, te voltál az. És ezt láttuk. Az én kévém ott áll a középen. Egyenesen. A tiétek pedig körben mélyre hajolnak. Előtte. Mélyre. Még mélyebbre. Az én kévém pedig egyenes.
2: Ez minden?
1: Igen. És ezután fölébredtem.
2: Ennél undorítóbb badarságot, mióta élek, nem hallottam még.
3: Te fölkuvalkodott köfeteg! Te nagyszájú, te büdös szerelés!
4: Te nyavajás pökhendi nyegle, aljas hencegő! Még mit nem szeretnél álmodni? Még mit nem látnál szemhéjad mögött? Te taknyos! Te szálka a szemben, te botránkozás köve!
3: Mélyre hajolnak, mélyre, még mélyebbre, mi? Azt álmodod, te szégyentelen alamuszi! És minket becsületes embereket kényszerítesz rá, hogy meghallgassunk! A mi kévéink pegyhütten kókadnak alá a körben mind! A te kévéd azonban egyenes! Hallott már a világ valaha ilyen szörnyen visszataszítót?
5: Most hallottad, fiú.
0: A tízek egy csoportban álltak a mezőn, a lenyugvó nap világánál, és szerszámukra támaszkodva, nagy gondban és haragban tanácskoztak.
1: Szép jó reggelt, atyácskám, papi fejedelem. Íme itt az új nap, melyet az éj szült. Azt hiszem, jó meleg lesz. Szép kinn a mezőn, akár törjük magunk, akár pihenünk. És a közös serénység barátokká teszi az embereket.
2: Amit mondasz, kellemesen hangzik. Így hát jól megfértek egymással kinn a szérűn és a szántón, és békességben éltek az úr előtt.
1: A legjobb békességben. Kisebb súrlódásoktól eltekintve, amit a naphoz magával és ami a világ meghasonlásának következménye, minden úgy megy, mint a karikacsapás. Szeretném, ha atyácskám tanúja lenne egyszer életünknek.
2: Nem szeretem a földművelő munkát.
1: Na persze. Na persze. És mégis kár, hogy a földművelők nem látják az urat, és az úr szeme nem látja minden munkájukat, kiváltképp a béresekét, akikben nem lehet bízni.
2: Kétség kívül jogos a szemrehányás.
1: Szemrehányás? Isten őrizze attól nyelvemet.
2: Egyszer majd kimegyek hozzátok.
1: Újjongva hallom. Akkor hát gyere rögtön ma. Tiszteld meg fiaidat. A munka már vége felé jár, nincs sok vesztegetni való idő. Tehát ma. Rendben van?
0: Így tervelte ki József. És valóban, a nap delén Jákob együtt volt fiaival a mezőn a sátorlap alatt.
2: Hogy is volt hát? Mintha azt hallottam volna, bolondságokról, álmokról szoktatok beszélni itt az árnyékban, ezen az órán.
1: Igen, bolondságokról, álmokról. Ki tud hát valami rendkívülit? Na hát én tudok valamit. Tudok egy álmot, amelyet ma éjszaka álmodtam a szérűn. Halljátok hát, atyám és testvéreim, és csodálkozzatok. Álmot láttam. Álmom ez volt. A nap, a hold és 11 csillag hódolt nekem. Előléptek és meghajoltak előttem.
0: Senki sem moccant. Jákob, az atya szigorúan sütötte le tekintetét. Mély csönd volt. De a csöndben valami baljós, titkos hang neszezett, amelyet nem lehetett nem hallani. A testvérek fogcsikorgatása volt.

0: Jákob hallotta ezt a csikorgatást.
1: József, micsoda álom az, amelyet álmodtál? Szégyeld magad. Lelkemből csalódott vagyok, hogy 17 esztendős fejjel és annyi szellemi csiszolás ellenére még mindig csak ott tartasz az Isten ismeretben, hogy így illetlen álmot látsz, és atyád és testvéreid előtt félkegyelműnek tetteted magad.
2: Azzal fölállt József mögött, és távozott. Ami a testvéreket illeti, alig, hogy Jákob eltávozott, szintén fölkerekedtek mindegyszerre, és kitódultak a szabadba.
3: El! El innen! Elhagyni mindnyájunknak az atyai házat, s önkéntes szám kivetésbe menni! Ez méltóságos és hatásos tüntetés lesz, és egyetlen lehetséges válasz részünkről a szörnyűségre.
2: Elhagyni Józsefet, gondolta, hogy szerencsétlenség ne érje. De erről nem szólt, hanem elhatározásokat teljesen és büszkén a megtorló tiltakozás színében tüntette föl.
1: József!
4: Én hol vagyok?
1: Hallgass ide! Lehetséges az, hogy testvérbátyáid nem legeltetik mind együtt a nyájat Sékem völgyében?
4: Dehogyis nem. Így fogta fel az én elmém is. És ha emlékezetem meg nem csal, mind együtt vonultak Sékem felé, hogy nyájaidat őrizzék.
1: Így van, és éppen ez az, amiért hívtalak. Elhatároztam, utánuk küldelek, hogy üdvözöld őket nevemben.
4: Én hol vagyok?
1: Ha utána számolok, életed 18. évébe lépsz, s ideje, hogy kissé keményebbre fogjalak, és férfiasságodat próbára tegyem. Ezért elhatároztam, megbízlak ezzel a küldetéssel, hogy rövid időre távozz tőlem testvéreidhez, s megkérdezd őket mindarról, amit nem tudok. Aztán 10 vagy 9 nap múltán Isten segítségével tér vissza hozzám, s mondj el mindent.
4: Atyácskámnak, az én uramnak ötletei aranyat és ezüstet érnek. Útra kelni a földeken át, meglátogatni a testvéreket és számot venni Sékem völgyében, ez ám a mulatság. Ha valamit szívem szerint kívánhattam volna, ez lett volna az, és semmi más.
1: Nem szükséges, hogy testvéreid közt számot végy. Eléggé emberek ők a talpukon, hogy megtegyék maguk. Nincs szükségük ahhoz a gyermekre. Nem is abból a célból küldelek, hanem hajolj meg előttük illően és jól nevelten, és mondd. Sok napi járóföld messzeségéből jövök, hogy üdvözöljelek benneteket, s hogy léttetek felől érdeklődjem. Épp úgy a magam jó szántából, mint atyám utasítására, mert kettőnk kívánsága találkozott.
5: Egy ember jön, és csak úgy csillog.
6: Egy ifjú inkább.
2: József jött a síkságon által. Tarka ruhában, koszorúval a fátyol csukja fölött, és egyenesen feléjük tartott.
4: Igen, igen, üdvözlet testvérek. Hihettek szemeteknek, kedveseim. Én jöttem atyám helyett a szamár hátán, hogy számot adjatok nekem. És hogy...
7: Testvérek! Mit tesztek?
8: Vívd le róla a ruhát!
9: Vigyázz számot!
10: Üsd-e a húst!
11: A hatalmas korság!
10: Messze! Az álmokért!
12: Mit kötözni? Kötöznétek meg!
13: Vigyázz, Ruben!
12: Fejem kölyök a helyet, hogy engem lökdösnétek! Inkább kötöznétek meg! Nesztek, itt van egy jó erős kötél!
14: Micsoda csirkefogó!
15: Jó, csomózd meg!
16: Most megmutattuk neki.
17: Most megtanítottuk.
16: Hihetetlen.
17: Még ide mer jönni.
18: A tarka ruhában.
17: A szemünk elé.
18: Számadást kíván tőlünk.
17: No, de most számot adtunk. Ezt megemlegeti.
5: El kell tüntetni.
12: Úgy van. Te mondád. Csak azt nem mondod, hová.
5: A verembe kell lökni, hogy ne legyen többé.
12: Egy véleményen vagyunk. És azután majd nélküle lépünk, Jákob, az atya elé. Hol a fiú? Kérdi majd akkor. Nincs többé, feleljük erre. De ha azt kérdezi, miért nincs többé, majd azt feleljük, mert megöltük őt.
5: Nem, nem úgy. Hallgassatok rám, testvérek. Így tegyünk. Lökjük a verembe ebbe a kiszáradt és félig beomlott ókútba. Itt, amelyben már nincs víz. Itt biztonságban lesz. El lesz téve láb alól, és majd láthatja, mit érnek álmai. Jákobnak pedig hazudni fogunk, és biztos szóval mondjuk. Nem láttuk őt, és nem tudjuk, hogy van-e még, avagy már nincs. Ha nincs, minden esetre valami ragadozóvat felfalhatta. Ó, síralom, hozzá kell tennünk, hogy ó, síralom, a hazugság kedvéért.
17: Csönd! Itt fekszik közel, és hall bennünket.
5: Mit várjuk? Nem mondja el többé senkinek. Ha hallja, az egyel több ok, hogy ne távozhasson innét, amint ezt már amúgy sem tehetné. Nyugodtan beszélhetünk előtte, mert annyi, mintha halva volna.
12: Halljátok, halljátok ezt, és nem könyörültök rajta?
5: Ruben, mit jelent ez? És mit beszélsz könyörületről? Még ha egyikünkben vagy másikunkban föltámadna is ez az érzés, akár csak benned. Azért, mert ezen az órán sír. Elfeledjük, milyen égre kiáltóan szemtelen varangy volt teljes életében, és hogy a legszégyen teljesebb képmutatással szorított ki bennünket az atya kegyéből.
12: Igazatok van. Lökjük tehát a verembe.
5: De hiszen még tud sírni.
12: Talán sírnia sem szabad. Vessétek hát sírva a verembe. Mit akartok még?
2: Ekkor oly szavak hallatszottak, amelyeket nem akarunk közvetlenül visszaadni, mert megrémítenék újkori érzékenységünket, és éppen közvetlen formában a testvérekre, legalábbis néhányukra túlzottan rossz fényt vetnének. Tény, hogy Simeon és Lévi, valamint az egyenes Gád ajánlkoztak, hogy a megkötözöttel röviden végeznek. De Ruben nem engedte.
12: Nem, testvérek! Nem akarom, hogy Józsefnek az legyen a sorsa, mint Ábelnek vagy a gödöjéknek.
7: Testvérek! Hol vagytok? Ó, ne menjetek el! Ne hagyjatok egyedül a veremben! Olyan dohos és félelmetes! Testvérek! Könyörüljetek rajtam! És mentsetek meg még az egyszer a sírverem éjszakájától, amelyben elpusztulok! Öcsétek vagyok, József! Testvérek! Ne fordítsátok el fületeket sóhajtásaim és kiáltásaim elől, mert helytelenül cselekeztek velem!
5: Egészen biztosan elárul bennünket, ha nem ma, hát holnap.
7: Ruben! Hol vagy? Ruben! A te nevedet kiáltom innen a mélyből! Mindenki félreértett engem! Félreértettetek engem! Kedves testvérek! Segítsetek hát! És mentsétek meg életemet!
8: Ha nem maradsz csöndben, köveket hajítunk rád! Akkor aztán igazán véged! Nem akarunk többet hallani rólad, végeztünk veled!
2: Amikor József ezt meghallotta, és megismerte Ruben hangját, megrémült és elhallgatott. Úgyhogy a testvérek most már zavartalanul pislloghattak, s félhették az atya haragját.
5: Figyeljetek rám, testvérek! Alkalmas vagyok bírónak, és tudom, mi a tennivaló. Vegyünk egy állatot a nyájból, és öljük meg a torka elnyisszantásával, hogy vére elfolyjon. Az állat vérében pedig mártsuk meg bosszúságunkat, a tarkaruhát, Ráhel nászruháját, amely rongyokban hever amott. Vigyük ezt Jákob el, és eképpen szóljunk hozzá. A mezőn találtuk ezt széttépve és véresen. Vajon nem fiadnak ruhája ez?
17: Csöndesen, hiszen hallja, amit mondasz, és megérti, mit akarunk tenni.
5: Mit bánjunk? Csak nem fogunk suttogni és susogni miatta. Ez már az ő életén túlra tartozik. A mi dolgunk mindez, és nem az övé. Sohasem beszélhettünk szabadon és óvatosság nélkül, amikor közöttünk volt. Mert számítanunk kellett rá, hogy elárul az atyának, és hamuba bukunk.
7: Testvérek! Ne tegyétek ezt az állattal és a ruhával! Ne tegyétek ezt az atyával! Mert ő nem éli túl! Ó, nem magamért kérlek benneteket! Testem és lelkem megtört! Lent fekszem a sírban! De kíméljétek az atyát, és ne vigyétek el neki a véres ruhát, mert belehal! Ó, ha tudnátok, szorongásában hogy óvott az oroszlánoktól, és most azt hallja majd, hogy mégis fölfalt.
16: Nos,
7: ha láttátok volna,
16: ezt nem bírom tovább. Ez elviselhetetlen. Ha nektek is úgy tetszik, menjünk innen máshová és tovább. Nem lehet tanácsot tartani, miközben jajgat, és nem lehet gondolkozni, miközben kiáltozik a mélységből. Menjünk a sátrakhoz!
2: Lelked borzasztó volt a veremben egyedül maradni, s József még sokáig jajgatott testvérei után, s könyörgött, hogy ne hagyják el őt. Sok minden ment végbe azóta a váratlan és iszonyú pillanat óta, amikor a testvérek farkasokként rátámadtak, s fél szemével, melyet nem dagasztottak benyomban ököllel, dű és bútorzította arcukba nézett. Ezek az arcok közel voltak arcához, míg a dühöngök foggal és körömmel tépték le testéről a képekkel hímzett ruhát. Szörnyen közel, és a gyűlölet kínjának, melyet bennük olvasott, fő része volt a borzadályban, amit bántalmazásaik miatt érzett.
9: Ez a kút el van ugyan fedve és rejtve, de rendkívül elhanyagolt. Az ország fiai úgy látszik féltékenyek, de gondatlanok is. Ennek ellenére nem akarok még kételkedni a víz jóságában. Elhamarkodott ítélet holna. Úgyni. Az egyik fele már rendben van. Gördítsétek félre most a másik követ is. Ifjú karokkal. No? Tisztán nevet felétek a víz kereksége, és csillogó a tükre.
11: A kút száraz.
9: Nem valószínű, hogy a kútból hangzik a nyöszörgés. Nem bízom fülemben. Teremtsetek csöndet. Tökéletes mozdulatlansággal. És lessétek meg, hogy a hang bizonságot tesz-e magáról. Látsz valamit, vőm, Mibzám?
11: Látok. Valami fehérség mozog a mélyén. És mintha emberi tagjai volnának.
9: Csodálatos. Bízom éles látásotokban, és megszólítom, hát ha felel.
13: Hé-ha! Ki vagy? Mi nyöszörög odalem? Természetes tartózkodási helyed ez? Vagy jobb szeretnél más út lenni?
7: Atyám, mentsd meg fiadat!
9: Föl! Késlekedés nélkül. Fogjatok kötelet, hogy leeresszük és napvilágra kerüljön a mélyben fekvő. Mert nyilvánvalóan nem ott van természetes tartózkodási helye.
7: Megkötözve fekszem.
9: Halljátok? Megkötözve. Amennyire megnehezíti a közbelépésünket, épp annyira fokozza szükségességét. Valakit közületek le kell eresztenünk a mélybe, hogy ott számba vegye a helyzetet, és megszabadítsa a szerencsétlent.
2: Mibzámot, a vőt csak hamar körülkötözték és előkészítették a leeresztésre. Azután Mibzám a kútpárkányra ült. Leereszkedett és lemerült a száraz mélybe, míg a kötéltartók lábukat nekifeszítették és apró lökésekkel engedték tovább a kötelet markukban. Nem sokára megszűnt feszülni, mert Mibzám talajt ért.
9: Istenek irgalmas anyja! Mit haláztunk ki a mélyből? Talán az elhagyatott kút szelleme ez, nagy nyomorúságában s félig elepedve, mert kifogyott vize, és szárazra jutott. Nézzünk azonban szembe a dolog gyakorlati oldalával, és tegyük meg, amire szükség lehet. Mert földi szemszögből ítélve úgy látom, a fiú nemesebb fajból való, ha nem a legnemesebbből. És nem tudni, miképpen szerencsétlen helyzetbe került.
14: Ki vagy?
4: A ti szolgátok.
14: A mi szolgánk. Minden esetre az, minthogy mi találtunk meg, s nélkülünk elfogyatkozott volna orrodnak lélegzete.
4: Tudok olvasni a kövekről, és ismerem az ékírást.
14: Halljátok ezt! Írástudó és jó nevelésű. Értékes lelet mondottam mindjárt, és nem szabad a porban hagynunk. Magunkkal viszünk, mert hála sugallatomnak, mely arra indított, hogy megvizsgáljuk ezt a kutat, mi vagyunk a megtalálód.
2: Ezekben a napokban a Jákob fiak nem valami jól érezték magukat. Semmi esetre sem jobban, mint azelőtt, amikor a tüske a húsukban tüzelt, és bánatukban a rekettyeindákba botlottak a forró szégyen miatt.
15: Testvérek! Gyermekek, barátok!
16: Mondjad, mi baj?
15: Halljátok a hírt!
16: Beszélj!
15: Izmáliták karaványa jön ügetve Gileát felől. Csak hamar itt kell elmenniük, és 3 kőhajításnyira elvonulniuk innen, ahol ültök.
16: Jól van, jól van. Áser, köszönjük a hírt.
1: Köszönjük. Jákob fiai, kérdezni valóm van tőletek. Mit használ nekünk, ha a testvérünket megfojtjuk és vérét elrejtjük? He? Felelek mindnyájatok helyett. Semmit sem használ. Mert undorító pipogyasága verembe dobni őt, és azután elhitetni magunkkal, hogy eképpen megkíméltük vérét. Ezért azt mondom nektek, legyünk hát egészen becsületesek, amint a kor kívánja. És adjuk el a fiút.
14: Igen. Igen, igen, te mondád, Júda. Igen. Kitűnően mondád. Eladni. Eladni az izmaelitáknak. Így helyes. Így célszerű. Így szabadulunk meg tőle.
16: Jönnek is már.
14: Föl! Kerítsétek elő Józsefet. Hozzátok napvilágra. Hihetőleg még van élet benne. Az ember kibírja 12 napig, vagy 14-ig is a tapasztalat szerint. Hamar a kúthoz egy néhány.
19: Jóhá, emberek! Honnan, hova? Forduljatok erre, kissé! Itt árnyas fák vannak, és emberek, akikkel lehet beszélni.
14: Legyetek üdvözölve. Vajon nem veszette el valamiképpen egy gyermek ezen a vidéken, ahol pásztorkodtok? S nem keresik-e övéi, mert ellopták, vagy elszöktették őt, vagy azt hiszik, oroszlán, vagy más vérszomjas vad tépte szét, mint hogy 3 nap óta nem tért haza?
1: Nem. Nem tudunk róla.
14: És ez itt. Ki?
1: Ezt gondoltad? Nem gondoltál senki másra? Nos, hát akkor csak ugyan nagyszerű gondolat volt. Rabszolga, senki fiesz. És legalsóbb rendű béres gyerek, hitvány, kutya, akit ismétlődő lopásért, hazugságért, istenkáromlásért, verekedésért, nyakasságért, kurválkodásért és tömeges megsértésért a jó erkölcsnek meg kellett büntetnünk. Szóval megtaláltátok és kihúztátok a veremből, amelybe javulás céljából helyeztük az akasztófára valót. Lám, megelőztetek minket, mert a büntetés ideje letelt ebben az órában, és éppen készültünk visszaajándékozni életét, hogy meglássuk, hatott-e rá a fenyítés.
14: Ó. Oh. Enye. Mit hallok? Ilyen csibész ez, akin megkönnyörültünk, és akit kisegítettünk a kútgödörből az utolsó pillanatban. Mert meg kell mondanom, kissé messze mentetek a büntetéssel, mondhatni a végsőkig.
1: No, legyünk igazságosak. A büntetés nyilván csak ugyan túlhaladta kissé a gazság mértékét, és félrevezethet a fiú piaci értékét illetően, ezt el kell ismernünk. Mert a fiú értelmessége és ügyessége figyelemre méltó, és megtisztulva erkölcstelenségeitől, amint most itt ül, hál a szigorunknak, kétség kívül hasznos jószág, amely megállapítással tartozunk az igazságnak.
14: A fiú tehát ügyes csirkefogó. Mit nem mondtak? És hogy hívják e hitvány kutyát?
1: Sehogy sem hívják. Ahogyan is hívnák? Eddig egyáltalában nem volt neve, hiszen mondottuk, hogy senki fia, fattyú és vadon nőtt lábvirág, se apja, se anyja.
6: Úgy hívjuk Kallode, vagy Héte, vagy egyszerűen fütyülünk neki. Ilyen nevekkel illetjük.
14: Tehát ilyen lápvirág és vadon termett gyomafiú, akit megbüntettetek.
6: Ez pedig olyan.
14: Különös, különös. Milyen csodálatos néha az igazság. Ész és udvariasság ellenére van, de az ember mégis csodálkozik. Amikor kihúztuk ezt a lábfiát börtönéből, azt állította, olvasni tudja az írást, és maga is ír. Hazudott a kölyök?
1: Nem éppen. Már mondottuk, hogy figyelemre méltó esze van, és nem minden nap ilyen ügyes.
14: Az én uraim és a lábfiának urai szintén tudnak olvasni és írni.
1: Nem, rabszolgamunkának tekintjük.
14: És néha az is.
1: Minden esetre.
14: Na hát, minthogy a fiú a ti rabszolgátok. Adjátok el nekem.
1: Fogad ajándékul. Jól lehet, a méltányosság ellen van, hogy nekünk kellett megszenvednünk ezzel a kölyökkel, és most, amikor megtisztult erkölcstelenségeitől, te aratod le nevelésünk gyümölcsét. De mivel, hogy neked hasznodra lehet, tégy ajánlatot.
14: Mondjátok meg inkább ti az árát. Aztán majd meglátjuk.
2: És most megkezdődött a vásár és az alkú Józsefért, és 5 óra hosszat tartott szívósan. 30 ezüstöt kért Júda övéi nevében. De a Mineai azt felelte, ez jó tréfa, amin egy ideig lehet nevetni, de aztán komolyan szó sem lehet róla. Megállapodtak tehát 20 ezüst pénzben, és a testvérek leültek egy bárányt a nyájból a fák alatt a vendégek tiszteletére. De mit kellett a fiúnak látnia? Látta, amint a testvérek titkon és suttyomban, hogy az izmáliták észre ne vegyék, a díszruha rongyait megmártották a kiontott vérben, és alaposan összemocskolták vele. Szeme láttára, vakmerően cselekedték ezt, halálos bizalommal hallgatásában. És ő evett a bárányból, melynek vérét az övé helyett ontották.

0: Jákob a ruha megpillantásakor, ahogy előre látható volt, összeesett, ez biztos tény. De hogy miként történt ez, senki sem látta, mert a dótánbeliek, két szegény ember, kik némi gyapjú és túró ellenében együgyűen vállalták, hogy a megtalálóknak adják ki magukat, alig hogy elmondták hazug szavaikat, nyomban sarkon is fordultak, nem várva meg szavaik hatását.
1: Hol van József?
2: Jól tudjuk, kedves urunk, micsoda fájdalom és nagy gyász látogatott meg téged.
1: Engem? És titeket nem?
3: Persze, hogy minket is, de magunkról nem is akarunk beszélni.
1: Miért nem?
2: Tiszteletből.
1: József nincs többé.
2: Sajnos.
1: Én bíztam meg az utazással, ő pedig örült. Megparancsoltam, hogy menjen sékembe, s hajoljon meg előttetek, és hajlítsa szíveteket visszatérésre. Így tette.
2: Sajnálatos és több mint szomorú módon nem is jutott hozzá, hogy így tegyen. Mielőtt megtehette volna, megölte a fenevad.
4: Megölte.
2: Mert akkor már nem Sékem völgyében legeltettük anyáját, hanem Dótán völgyében. A fiú eltévedt és megöletett. Nem láttuk szemünk előtt a manap óta, amikor előtted és előttünk elmondta a mezőn, amit álmodott.
1: Az álmok, melyeket álmodott, nyilván súlyos és nagy bosszúságot szereztek nektek. Úgyhogy rendkívül nehezteltek rá szívetekben.
2: Nehezteltünk némileg. Minden esetre nehezteltünk, de csak mérsékelten. Láttuk, hogy álmai bosszantanak téged, mert hiszen megszittad őt. Sőt, meg is fenyegetted, hogy megtépázod a haját. Ezért bizonyos mértékben mi is nehezteltünk rá. Most sajna, a vadállat megtépázta őt fenyegetésednél sokkal jobban.
1: Széttépte őt. Hogy mondhatjátok, megtépázta, amikor széttépte és fölfalta? Ha valaki széttépte helyett, azt mondja, megtépázta. Gúny és csúfolódás ez, és kárörvendőn hangzik.
3: A keserves fájdalom is okozhatja, hogy valaki azt mondja, megtépázta, széttépte helyett, valamint gyöngéd kíméletből is megtörténhetik.
1: Ez igaz. De ha egy ember marhát vagy szamarat vesz bérbe, és azt gonosz érintés éri, vagy valamely Isten sújt rá, hogy belépusztul, az embernek meg kell esküdnie, és a bűntől tisztáznia magát, mert különben gyanúban marad.
2: Esküdnie? Akkor kell esküdnie, ha senki sem látta, mi történt az állattal, és nem látható a vér vagy sérülés, amit az oroszlán okozott, vagy más ragadozóvad. De ha ott van a vér és a talpak nyoma, miért kell a bérlőnek magát tisztáznia? A tulajdonosi akár.
1: Az övé?
2: Így van megírva.
1: De az is megvan írva, ha egy pásztor legelteti a tulajdonos juhát, és a karámban oroszlán dúl, a pásztornak esküt kell tennie, hogy tisztázza magát, és akkor a tulajdonosé a kár. Hogyan áll a dolog következésképpen? A pásztor legénynek nem kell-e akkor is esküdnie, ha nyilvánvaló és világos, hogy oroszlán dúlt.
2: Igen és nem. Inkább nem, mint igen, engedelmeddel. Mert ha karámba csap be az oroszlán, elhurcolja a juhot és senki sem látja, meg kell tehát esküdni. De ha a pásztor föl tudja mutatni a megölt birkát, és oda tudja hozni a széttépet állatmaradványait, akkor nem kell megesküdnie.
1: Ahányan vagy, mint bírák lehetnétek, olyan jól ismeritek a törvényt. De ha a pásztor gyűlölte a juhot.
5: Lehet gyűlölni egy juhot? Ez sohasem fordult még elő, és
4: Ilyen esetet nem ismer a törvény, úgyhogy nem is lehet róla beszélni. Mi pedig nem vagyunk pásztorlegények, hanem a pásztor király fiai. És ha elvész egy jó anyájból, ez éppen úgy a mi bajunk, mint az övé. És kényszerítő esküről egyáltalában nem lehet szó. Semmiféle bíró előtt.
0: Az idő telt múlt, és vele járt a megszokás. Szép az élet és a szeretet, de megvannak előnyei a halálnak is, mert a szeretet lényt magába rejti, s biztonságban tartja a múltban és távolban. És ahol egykor a boldogság gondot és félelmet okozott, most nincs más, csak megnyugvás. Ó, Jámbor aggastyán, nagykort kell megérned, hogy megtudd. Csalfa káprázat volt legkeservesebb fájdalmad is.

0: Elhangzott Az ifjú József. Thomas Mann regényét Sárközi György fordítása alapján rádióra alkalmazta Zelei László. A szereposztása következő volt: Jákob, Tállai Ferenc, József, Pap Zoltán, Áser, Tarsói Elemér, Dán, Kránic Lajos, Júda, Szilágyi Tibor, Ruben, Ambrus András, Izmaelita, Suka Sándor, az író Szersény Gyula. Közreműködött Ambrus Andris, Kopettilia, Némedi Mária, Teizi Gyula. A zenét Töröketel állította össze. A felvételt Kis László és Fehér Zoltán készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Vasadi Balog Miklós. Szerkesztő Furkó Zoltán. Rendezte Török Tamás.
1: A rádiókompozíció 1980-ban készült, és legutóbb 1982. október 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.

E szörnyeteg világban soká nem ácsoroghatsz nyílt színen, a hegygerincen, holdfényben, ha csak nem akarsz céltábla lenni.

birodalom a hülyék hona. Leállítják a forgalmat a császár érkeztekor. Az ünneplő tömeg nyomja a sorfalat, hangoskodik, de a palankin zárva. A rajongás tárgya nem a profán kíváncsiságé. A palota mögötti, most üres kávéházban, csak egy görög csavargó s egy rokkant dominózik. A terítőn az utcafények hulladéka, és az üdvrivalgás hangjától lebegnek a függönyök. Drachmákat számol a vesztes görög. A nyertes hadirokkant kemény tojást rendel csipetnyi sóval. Az ágyas házban azzal szédíti egy vén adóbérlő a kis hetérát, hogy látta az uralkodót. A lány nem hisz neki, s kacag. Ilyenek itt az előjátékok a szerelemhez.

Kidíszíthet egy katedrálist, rímbeszedhet egy tézist, himnusszal vagy mauzóleummal szolgálhat egy zsarnoki uralmat. A művészet akkor sem tulajdona senkinek. Sem a mecénásnak, sem a művésznek. Öngerjesztő dinamizmusa, sajátos logikája, fejlődése és jövendője van. Az ember esztétikai rendszere mindezek ösztönös tudatából fakad. És nem a mecénástól ered. Ez az esztétikai rendszer jelöli ki aztán az ember erkölcsiségét és történelem szemléletét, nem pedig fordítva.

0: Az a másfél szoba, melyben hárman éltünk, parkettás padlójú volt, és emlékszem, anyám mindig élénken tiltakozott, ha a család férfi tagjai, különösen én, zokniban járkáltunk rajta. Ragaszkodott hozzá, hogy vagy cipő, vagy papucs mindig legyen a lábunkon. Dorgálásul egy régi orosz babonát szokott idézni, mely szerint e baljóslatú hanyagság halált hozhat a családra. Anyám és apám már halott. Itt állok az Atlanti-óceán partján. Sok, nagyon sok víz van köztem, két életben maradt nagynéném és unokatestvéreim közt. Igazi vízválasztó. Elég nagy ahhoz, hogy még a halált is összezavarja.
1: Az egyetlen dolog, fiam, amit az élettől várok, hogy még egyszer láthassalak. Ez a vágy tart még életben. Mit csináltál 5 perccel ezelőtt, mielőtt hívtál?
0: Mit is? Ja, mosogattam.
1: Ó, az nagyon jó. Az igazán nagyon jó dolog, mosogatni. Néha szörnyen jó terápia.
0: Most aztán kedvemre sétálgathatnék otthon, zokniban. Feltehetően az egyetlen halál, melynek okozója lehetnék, az sajátom. Bár ez valami olyasmi lenne, mintha a hírközlésben az adás és a vétel egyidejűsítésével kísérleteznénk. A sikernek nem sok esélye van, de hát más az elektronika és más a babona. Mégsem babonából vagy ösztönös önvédelemből nem lépek zokniban, kanadai juharból készített padlómra, hanem egyszerűen azért, mert anyám rosszalná.

Ez voltam, e furcsa lény, akit óva, tenyérrel simogatsz, rideg éjjel lehajolva fölém. Ez voltam, e lény. De csak miután te kilested a homályban e testet, s a vonásaimat. A te műved a fül, ez a két puha kagyló a fejemre szavadtól növekedve került. A te műved a hang, a redőnyt lebocsátva te helyezted a számba a hívó szavakat. Ez voltam, e fényre vak, titokőre virágzás, a te műved a látás, emlék, nyom is így marad. A világok is így sokasodnak az űrben, pörög egyre hevülten, adományteli mind. Így fordul az útján, hol a fénybe, hol éjbe, kivetve az űr hidegébe, melegébe planétám.

0: Hárman éltünk a másfél szobában. Az apák közül sokan meghaltak, vagy messzire kerültek. A terror és a háború megtizedelte soraikat. Zsidók lévén mi többszörösen is szerencsésnek mondhattuk magunkat, hiszen miután szüleim átvészelték a 30-as éveket, mindhárman túléltük a háborút is. Az egyetlen halálukra tett célzás, melyet anyám megengedett magának, az volt, mikor rámutatott gyönyörű porcelán készletünkre.
1: Látod, fiam, ez a tied lesz majd, ha megnősülsz. Vagy amikor már...
0: Anyámat Marusziának, Mányának, Manyecskának becéztük, meg Másának, vagy Kisának. A Kisa a nőstény macskára használt szó, kedveskedően elferdített változata.
1: Nem merészel így hívni, és egyáltalán egyszer és mindenkorra elég legyen ezekből a macska szavakból. Még a végén magad is macskává változol.
2: Nos, tudod, mással nincs többé.

Engem, mint egy folyót, nehéz idők utamból eltereltek. Kicserélték az életemet. Másik mederben zúg, a régit elkerülve. A magam partjait nem ismerem.

Egy elterelt folyó, mely idegen torkolata felé fut. Mi történik az emberi természettel, ha kívülről korlátozzák és tévútra vezetik? Ki a megmondhatója, egyáltalán honnan térítették el? Ki tudhatná ezt? Akhmatova verse most újra eszembe juttatja. 1917. október 25-én apám 14, anyám 12 éves volt. Anyám már tudott egy kicsit franciául, apám latinul. Hát ezért kérdezem mindezt. Ezért beszélgetek magammal.

0: Ismerte személyesen is Akhmatovát?
1: Találkoztunk, azt hiszem, 1962-ben. Akkor csak 22 éves voltam. Olyannyira klasszikusnak számított, hogy szinte fel sem tudtam fogni, hogy húsvérember. Ijesztően magas volt. Folyton próbáltam kihúzni magamat, hogy ne legyen mellette kisebb rendűségi komplexusom. Ahogy felnéztem rá, megértettem, miként volt lehetséges, hogy történelmünk során annyi dicső cárnő uralkodott az országban.

Ez a két varjú kezd elszemtelenedni. Épp most repültek be a verandámra. Ott tollászkodnak az öreg fagerenda körül. Mindkettő szurok fekete. És bár igyekszem nem figyelni rájuk, mégis észrevettem, hogy nagyságban kissé eltérnek egymástól. Egyik valamivel kisebb, mint a másik. Mint ahogy anyám is csak a válláig ért apámnak. Igaz viszont, hogy a csőrük egyforma. Nem vagyok ornitológus, de azt hiszem, a varjak sokáig élnek. A hollók legalábbis biztosan. Bár a korukat nem tudom megállapítani, mégis inkább idős pár benyomását keltik. Egy idős házas pár sétakezben. Sehogy sem tudok kapcsolatba lépni velük, még azt sem tudom, hogy szokták őket ezen a nyelven elhesegetni. Mintha rém lenne a varjú, nem vándorló madár. Mondják, hogy a mitológiák a félelemben és az elszigeteltségben gyökereznek.

0: külön-külön jelentek meg itt nálam, South Hadley-ben. Az első 2 évvel ezelőtt, anyám halálakor.
1: Nos, tudod, mással nincs többé.
0: A második nem sokkal azután,

0: Műveidben nem fedezhető föl a hatalom elleni lázadás. Sohasem voltál másként gondolkodó.
1: Nincs igazad. Persze sohasem süllyedtem olyan mélyre, hogy azt követeljem le a szovjet hatalommal.
0: Ez a hatalom neked sohasem jelentett gondot. Nem érdekelt.
1: Szent igaz. De talán épp ez a legnagyobb kihívás a hatalommal szemben.
0: Egyedül voltál ezzel a gondolkodásmóddal a barátaid között.
1: Pontosan ugyanilyenek voltak a barátaim is. A hatalom legfeljebb viccek, anekdóták, tréfák céltáblája volt. De hogy komolyan vették volna. Világosan láttuk, hogy benne testesült meg a gonosz. Ebben sem én, sem a barátaim nem kételkedtünk egy percig sem. Ha voltak is illúziói az én nemzedékemnek, ez csak 1956 előtt lehetett. Akkor minden megvilágosodott. 1956-ban 16 éves voltam.
0: Hogy lehet az, hogy a kommunisták Oroszországban győztek, és nem Angliában például?
1: Na, nem tudom, van-e ehhez valami köze a nemzeti karakternek. Az emberiség legnagyobb ellensége nem a kommunizmus, a szocializmus vagy a kapitalizmus, hanem az emberi szív és képzelet vulgaritása. Például Marx a vulgáris közönséges képzelete, vagy orosz követőinek vulgáris képzelete.
0: A te gondolkodásmódod az orosz kultúrában a nyugati, amerikai értékeket preferálja.
1: Nem tudom én, mit képviselek az orosz kultúrában. Lényeges, hogy minden kategóriát, amit most használunk, a totális rendszer vezetett be.

0: Foglalkozása?
1: Verseket írok, fordítok. Föltételezem,
0: semmi hogy... föltételezem, hogy álljon úgy, ahogy illik. Ne támaszkodjék a falhoz. Nézzen a bíróságra. Van állandó munkája?
1: Úgy gondoltam, hogy amit csinálok, állandó munka.
0: A kérdésre válaszoljon.
1: Verseket írtam. Úgy gondoltam, hogy nyomtatásban is megjelennek. Föltételezem...
0: Minket nem érdekel, hogy maga miket föltételez. Arra feleljen, miért nem dolgozott.
1: Én dolgoztam. Verseket írtam.
0: Ez minket nem érdekel. Minket az érdekel, milyen intézménnyel volt kapcsolatban.
1: Szerződéseim voltak egy kiadóval.
0: Akkor ez szerint feleljen. A szerződései elegendők voltak ahhoz, hogy megéljen? Adja elő, milyen szerződései voltak. Egyáltalán mi a szakmája?
1: Költő vagyok. Költő és fordító.
0: És elismerte bárki, hogy maga a költő? Kinevezte magát valaki költőnek?
1: Senki. De kinevezette engem bárki az emberi nem tagjának.
0: És tanulta ezt valahol?
1: Mit?
0: Hogy költő legyen. Nem próbált elvégezni mondjuk egy főiskolát, ahol erre fölkészítenék? Ahol ezt tanítják?
1: Nem is jutott eszembe. Nem is gondoltam rá, hogy ezt képzéssel meg lehet szerezni.
0: Akkor hát mivel?
1: Én úgy vélem, hogy ez isteni adomány.
0: Nyújtott be kérelmet a bírósághoz?
1: Szeretném megtudni, miért tartóztattak le.
0: Ez kérdés, nem pedig kérelem.

háromszor tartóztattak le. Háromszor voltam börtönben, kétszer elmegyógyintézetben, három szívinfarktusom volt. De az ember soha se viselkedjék áldozatként. Ez az egyik legfontosabb dolog. Szerintem az embernek tudnia kell nemet mondania a valóságra, elvonatkoztatni tőle, és ezt mintegy érzékileg élveznie, ahogy nemet mond mindarra a szennyre, ami körülveszi.

Itt a dombok közt, a sivár ég alatt erdőbe torkolló utak között az élet visszahátrál, s döbbenten pillant vissza önnön zsivajgására. Gyökerek tapadnak a csizmádra, míg a faluban sehol semmi nem világlik. Itt kóborlok a senki földjén, a nem lét birodalma felé. A tél kiszívja kezem melegét, kiszikkadt odvas fák között járok, sárban tapodok.

Az órát állítsd le. Feledd a telefont, s hogy ne nyűszítsen ott a kutyának a csont. Takard le zongorádat. Szipognak, amíg dopperdül tompán, s a koporsót kiviszik. Rajzolja a repülő a magyarázatot. Miért üvölt a mennyekben, hogy ő halott? S a gyászszalag is elrejti bánatodat. S rendőrök sötét kesztyűkben hadáljanak. Ő éjszakom volt. Dél, kelet és nyugatom. Hat napi munkám, s édes szép vasárnapom. Szavak és motívumok, a név más ötvözet. A szerelemnek vége nincs, hittem. De lett. Olsd ki a csillagképeket, s ne nézz soha föl. Szedd szét a napot, és csomagold be a holdat. Teás csészéd tengerrel töltve meg. Mostantól bennük semmit se lelheted.

alszanak képek, falak és ágy, padló sem másképp. Elaludt asztal, szőnyeg, zár, lakat, szekrény és függöny, gyertya és pohárszék. Elaludt minden. Tál, pohár, palack, porcelán, kristály, mécs, üvegcse, téka, kenyér, kés, óra, kőedény, damaszt, lépcsőfok, ajtó. Mindenütt csak éj van. Éj mindenütt. Szem, szöglet, ágynemű, fiók, papírlap alszik. Egy kihordott beszéd, szavastul, tűzfogó, kihűlt kandalló, szén, fatuskó. Mind a dolgok, zeke, pamlag, széktámla, bocskor, árny, gyapjú harisnya, tükörmélyi fények, kereszt, mosdótál, gyolcslepel, topán, falnál a seprű. Mind aludni tértek. Elaludt mind. Az ablak. Rajta a hó. Szomszédtetők hósíkja dől, akár halovatt akarna. Egész álmodó város részt szel az ablaktest halára. Alszik fal, ablak, boltív, mindegyik. Gránit, tömb, kockakő, a kert s a rácsa. Kerék se nyikkan, fény se cikkan itt. Sarokkő, vaslánc, kerítés, ciráda. Elaludt ajtó, részgyűrű, kilincs, kampó, retez, zár, kulcssal és lakattal. Itt pisszenése, zizzenése sincs. Csak épp a hónak. Álom. Nincs a hajnal. Elaludt börtön, zár. A mérlegek a halaspulton, disznók, kettészelve, ház, hátsó udvar, láncra vert ebek, pincében macska, álmában fülelne, egér és ember. A kikötőben gája alszik mélyen, álmában jeges víz sziszeg alul, s szétoldódik az alvó messzi égben.

Kedves Leonid Iljics Brezsnyev, amikor akaratom ellenére, erről ön bizonyára tud, elhagyom Oroszországot, kérelemmel bátorkodom fordulni önhöz. Feljogosítva érzem magam erre, mivel teljes világossággal tudatában vagyok annak, hogy mindaz, amit 15 évi irodalmi munkám alatt végeztem, az orosz kultúra dicsőségét szolgálja és fogja szolgálni, semmi egyebet. Arra szeretném kérni önt, adjon nekem alkalmat arra, hogy megtarthassam jelenlétemet, létezésemet az orosz irodalomban, legalább mint fordító, ami eddig voltam. Állítani bátorkodom, hogy eddig végzett munkám jó munka volt, és a jövőben is hasznos lehetnék ezen a területen. Oroszország elhagyásakor keserű érzést tölt el. Itt születtem és nevelkedtem, itt éltem, s Oroszországnak köszönhetem mindazt, amim a világon van. Mindazt a rosszat, amit el kellett szenvednem, a jó messze menően ellensúlyozza, és sohasem volt az az érzésem, hogy hazám megsértett. Most sincs ilyen érzésem. Hiszek benne, hogy visszatérek majd. A költők mindig visszatérnek, akár személyesen, akár papíron. Hinni akarom, hogy mindkettő lehetséges. Az emberiség maga mögött hagyta azt a korszakot, amikor az erőseknek volt igazuk, mivel túl sok gyenge volt a világon. Az egyetlen igazság a jóság. Kegyetlenségből, haragból vagy gyűlöletből soha senkinek sem származott haszna, még akkor sem, ha ezt jogosnak tartották. Valamennyien egyazon sorsra vagyunk ítélve, hogy meghalljunk. Én, e sorok írója, meg fogok halni. Ön, aki olvassa ezeket, szintén meg fog halni. Amit tettünk, az megmarad, de az is elpusztulhat. Ezért senki se tartsa vissza a másikat attól, hogy a munkáját végezze. Azt kérem öntől, adjon alkalmat arra, hogy továbbra is az orosz irodalomban és az orosz talajon maradhassak. Nem hiszem, hogy bűnös vagyok hazámmal szemben. Meg akarom mondani önnek azt, hogy ha testemre, népemnek nem is lesz szüksége, lelkem minden esetre hasznára lesz. Kiváló tisztelettel, Josif Brodsky.

Az egyedi embernek, s aki ezt az egyediséget egész életében előbbre valónak tartotta bármiféle társadalmi szerepnél, aki meglehetős messzire jutott ebben az előszeretetben, s részben messzire jutott a hazájától, hisz jobb szerencsétlen flótásnak lenni egy demokráciában, mint mártírnak vagy gondolatok urának egy zsarnokságban. Szóval az ilyen embernek nagy kényelmetlenség és megpróbáltatás, ha hirtelen a Nobel-díj átvételekor ezen a szónoki emelvényen találja magát. Ha Osip Mandelstam, Marina Cvetájeva, Robert Frost, Anna Akhmatova, Winston Oden állna az emelvényen, akaratlanul is önmagukért szólnának. Mindig zavarnak ezek az árnyak, most is zavarnak. A legjobb perceimben, mint egy összegződésüknek tartom magamat, ám mindig kevesebbnek, mint külön-külön bármelyiküket. Hisz papíron lehetetlen náluk jobbnak lenni. Ha létezik túlvilág, és épp úgy nem vagyok képes megtagadni tőlük az örök élet lehetőségét, mint megfeledkezni létezésükről ebben az életben. Szóval, ha létezik túlvilág, remélem megbocsátják nekem annak minőségét is, amit kifejteni szándékomban áll. Végső soron szakmánk méltóságának nem a szónoki emelvényen tanúsított magatartása mércéje. Nem lehetnek törvények, amelyek megvédenek minket önmagunktól. Egyetlen büntető törvénykönyv se tartalmazza az irodalom elleni büntettekért a büntetést. És e bűnök közül nem az írók üldözése, nem a cenzurális korlátozások, s a többi a legsúlyosabbak, nem is a könyvégetés. Van súlyosabb bűn is. A könyv megvetése. A könyv figyelmen kívül hagyása. Az ember egész életével fizet ezért a bűnért. Ha egy nép követi el ezt a bűnt, a történelmével fizet érte. Csak annyit mondok, hogy úgy hiszem, az az ember, aki olvasta Dickenst, nehezebben lő le egy hozzá hasonlót, bármiféle eszme nevében, mint az az ember, aki nem olvasta Dickenst. A versíró mindenek fölött azért ír verset, mert a versírás a tudat, a gondolkodás, a világérzés hasonlíthatatlan katalizátora. Ha az ember egyszer kipróbálta ezt a katalizációt, már nem tudja megtartóztatni magát a kísérlet megismétlésétől, függőségbe kerül-e folyamattal, ahogy a narkotikumokkal vagy az alkohollal kerülnek függőségbe. Azt hiszem, azt az embert nevezik költőnek, aki hasonló függőségben van a nyelvvel.

utánunk természetesen nem vízözön, s nem is asszáljön. Az igazság birodalmának inkább mérsékelt lesz az éghajlata. Mind a négy évszakot megtalálhatod benne, hogy a kolerikus, szangvinikus, flegmatikus és melankolikus irányíthassa sorban. Mindegyik 3 hónapon át. Az enciklopédia szempontjából ez jó sok. Bár vitathatatlan, a változó felhőzet, a hőmérséklet szeszélyei megzavarhatják a reformátort. De a kereskedelem istene örül csak a keresletnek, a gyapjuholmik, angol ernyők és átmeneti kabátok iránt. Legbőszebb ellenségei a stoppolt zoknik és a kifordított zakók. Úgy tetszik, az ablakon kopogó eső a tájnak és az anyag egészének épp ilyen megközelítésére biztat, mert ez a leggazdaságosabb. Lám, miért is hiányzik az alkotmányból az eső szava? Sőt, általában egyetlen cikkel se szól a barométerről, sem azokról, ki görnyedezve éjféltájban a zsámolyon egy gyapjú gombolyaggal, akárcsak a leleplezett alkibiádész ütik agyon az időt, divatlapokat lapozva az eljött aranykor gőzfürdő előterében.

0: Születésnapodon és új évkor mindig kell, hogy legyen rajtad valami vadonatúj ruhadarab. Akár az oknid is lehet az.
1: Mindig egyél, mielőtt egy nálad magasabb rangúval találkozol, mondjuk a főnököddel vagy a parancsnokoddal. Előnyben leszel vele szemben.
0: Ha elmész otthonról és vissza kell szaladnod, mert valamit elfelejtettél, mindig vess egy pillantást a tükörbe, mielőtt újra elindulsz. Különben könnyen bajba juthatsz.
1: Soha ne azon gondolkodj, mennyit költöttél, csak azon, mennyit tudsz keresni.
0: Ne törődj velem, mit mondanak. Igenis jó, hogy vörös a hajad. Én barna voltam, és a barnák sokkal inkább kivannak téve a támadásoknak.

Hajdan a tőzsde oszlop sor alá futottam az eső végét kivárni, és azt hittem, hogy isteni adomány. És talán nem tévedtem nagyot. Akármi ért akkor, boldog voltam. Angyalok szolgája, vámpírokkal hadakoztam. A szép leányt, ki kecsesen futott a lépcsőn, úgy lestem oly izgatottan, mint Jákob.

ám ez többé tán soha nem térhet vissza. Elrejtőzött. Mégis kérdőjel nélkül írom fel. Hova? Az ablakon kinézegetve én is. Most szeptember van. Előttem a kert. A távolban a mennybolt dübörög még. A sűrű lomb közt éretten a körték, mint férfiú jelképek függenek. És Szendergő elmémbe, mint sivár konyhájába a kapzsirokonoknak, csupán a zápor hangja lopakodhat. Nem zene még, de nem is lárma már.

Nevek ürügyén. Brodsky. Közreműködött Brodsky szerepében Végvári Tamás, valamint Kőműves Sándor és Kubik Anna. A felvételt Gera Csilla, Rosenman Péter, Szarka Szilárd és Táncos Tamás készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

rádiókompozíció 1996-ban készült, és legutóbb egy évvel később, augusztus 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.

Az orvos és a halál. Mesejáték. Írta Heltai Jenő. Személyek. Az öreg kegyelmes úr Urai Tivadar. A tanár Major Tamás. Az asszisztens Benkő Gyula. A titkár Bicskei Tibor. Rendezte Bod Béla.

0: Hol vagyok, hol vagyok? Megérkeztünk? Még most se felelnek?
1: Tanár úr, tanár úr, ön is itt van?
2: Itt vagyok.
1: Megérkeztünk?
0: Nem tudom. Mit csinál ön ebben a pillanatban?
1: Ülök. És ön?
2: Én is. Ez is valami, a hosszú kosikázás után.
0: Szintén be van kötve a szeme.
1: Igen. Ez volt a jel. Na végre levehetjük. Hány óra van?
2: Éjfél. Önnél?
1: Ugyanannyi. Nem értem. Pontban éjfélkor indultak el a kocsik a szanatóriumból.
2: Csodálatos. Az volt az érzésem, hogy évek óta kocsikázom. Közben aludtam is egy órát.
1: Van sejtése tanár úrnak arról, hogy hol vagyunk?
2: Van a fenének. Hogy lenne? Valami hivatalban vagy irodában.
1: Én sokáig figyeltem az utat. Már amennyire bekötött szemmel figyelni lehet. A szanatóriumból a liget felé mentünk. Áthajtottunk a ligeten. Sokáig hallottam a villamos vasút csöngetését.
2: Én nem hallottam. De amikor megálltunk...
1: Az én kocsim nem állt meg.
2: Valamelyik vasúti sorompó előtt. Hallottam, hogy a vonat elrabogott az orrunk előtt.
1: Úgy látszik, engem máshúton hoztak ide. Bonyodalmas egy história.
2: Mit nyugtalankodik? A műszereim megvannak?
1: Egy másodpercre sem adtam ki a kezemből a táskát.
2: Ez a fontos.
0: Szükségük van ránk. Tehát mi vagyunk az urak, a többi, a bekötött szem, a tolonckocsi, amelyben elszállítottak, ez a titokzatos némaság, ezek a furcsa gongütések, ez csak szédítés, regény, komédia.
1: Tehát mi a tanár úr impressziója?
2: Az az impresszió, hogy nem kapom meg a honoráriumomat.
1: Na de tanár úr, egy kegyelmes úr, aki egyszerre két kocsit küld a világ leghíresebb sebészért.
2: Édes fiam, öreg róka vagyok én már. Önnek sejtelme sincs arról, milyen leleményesek az emberek, amikor nem akarnak fizetni. És amikor eleve elhatározták, hogy nem fizetnek, még pénzt is költenek arra, hogy ne fizessenek. Ez a mai eset. Tudja, hány ilyen esetről tud a história? Nem szokott régi krónikákat olvasni? Nem olvas újságot? Nem jár moziba? Hányszor megesik, hogy éjjel fölverik álmából az orvost, bekötik a szemét, és járatlan utakon elhurcolják ismeretlen helyre, hogy segítsen valami előkelő asszonyon, aki titokban szülni akar, egy megsebesült gyilkoson, mit tudom én? Még jó, hogy ha az operáció után nem tesznek el láb alól, mert az is megesett már.
1: És a tanár úr mégis eljött?
2: El. Elsősorban orvos vagyok. Segítenem kell azon, akin tudok, és akin lehet. Másodszorban pedig talán... mégis megkapom a honoráriumot.
1: A kegyelmes úr várat magára.
2: Fiatal ember, ne türelmetlenkedjen. Amott a fal mellett egy padot látok, üljön szépen oda és várjon.
0: Furcsa. Hány óra van magánál?
1: Éjfél. Még mindig éjfél.
0: Megállt az óránk?
2: Nem.
0: Já.
1: Az enyém is. Éjfélkor indultunk el a szanatóriumból, és azóta... Tanár úr, talán mégsem olyan egyszerű a dolog. Ez az út, azok a fekete emberek, akik kocsiba ültettek és idehoztak, az a titkár, vagy mi az ördög, aki értünk jött, ez a némaság, ez a világítás...
2: Ez a szék, ez az asztal, ez az adóhivatal.
1: Nem, ez nem adóhivatal, tanár úr. Börtön inkább, vagy veszedelmes őrültek háza. Látta? Feketék a falak.
2: Hát aztán nem mindegy. Fél? Nem szégyeli magát? Mit fél? Egészséges, erős fiatal ember.
1: Azért félek. Az egészségemet féltem, az erőmet, a fiatalságomat. Ember vagyok, tanár úr.
2: Ha nem ön mondaná, el sem hinném. Sajnálom, hogy magammal hoztam. De azt mondták, sürgős operációról van szó, és egymagamban...
1: Látja, tanár úr? Látja, tanár úr? Sötét le.
2: Mit látok? Semmit sem látok. A rövid zárlatot látom, a sötétséget látom. Mit reszket maga szerencsétlen? Ezek mókák!
0: Figyeljen csak!
1: Mire figyeljek, tanárom?
0: Hallja?
1: Hallom, tanárom.
0: Miért? Az ön foga vacog ilyen ritmikusan, vagy...
1: Fali óra van itt valahol.
0: Hogy eddig nem vettük észre.
1: Kezd derengeni.
0: Na látja, már is itt a világosság.
1: De nem ugyanaz a világítás.
0: És ott az óra?
1: Ejha. Se szám, se mutató. Csak ez a kaszáló inga. Ijesztő.
0: Édesfiam, nekem maga beszélhet, amit akar. Én mégsem ijedek meg. Majd akkor ijedek meg, amikor én hozzám hívnak orvost. De amíg engem hívnak máshoz...
3: Bocsánat, uraim.
0: A titkár úr.
1: Alázatos szolgálja, titkár úr.
3: Bocsánat, egy kicsit megvárakoztattuk önöket. Nem tehetünk róla. Az öreg kegyelmes úr aludt, és nem mertük fölkelteni. Ritkán alszik, akkor is keveset. Tehát ez a kis pihenés...
0: Minden esetre javára válik. Bemehetek hozzá.
3: Rögtön behozzák a kertből.
0: Kertből? Éjjel a kertben alszik. Hallatlan könnyelműség. És mi az, hogy behozzák? Olyan gyönge. Járni se tud már?
3: Kocsiban tologatják évek óta.
0: Megengedi, hogy rágyújtsak.
3: Méltoztassék.
1: Parancsol egy cigarettát.
3: Köszönöm, nem élek vele.
0: Hát, kedves titkár, egy kicsit furcsa a körülmények között.
3: Nagyon sajnálom, de méltóztassék elhinni, nem volt rá más mód. És amit mondottam már, a dolog nagyon sürgős, életbe vágó.
0: Rendben van. Kérem, kérdezősködni sem akarok, azonban...
3: Fölösleges ismert úgy sem felelhetnék. Az öreg kegyelmes úr esetleg megmondja majd azt, amit jónak lát, de akkor se lepődjön meg, tanár úr, ha egy szót sem
0: szól. Annál inkább kötelessége önnek, hogy egy pár kérdésemre, általános kérdésekre válaszoljon. Mondanunk sem kell, hogy diszkréciumban megbízhat nem csak az orvosi titoktartás, de korom, tekintélyem, tapasztalatom, tapintatossága.
3: Bölcsessége, tudása, ó, tanár úr, tökéletesen nyugodtak vagyunk. Különben is vannak eszközeink arra, hogy csírájában folytsunk el minden fecsegést.
0: Elhiszem. Kérdéseim csak a kegyelmes úr betegségére vonatkoznak, a neve, család és vagyoni állapota nem érdekel, de a kora. Hány éves?
3: Öreg. Nagyon öreg.
0: Hány éves?
3: Nem tudom pontosan. Senki sem tudja.
0: 80.
3: Több.
0: 90. 100.
3: Mindegy, tanár úr, nagyon öreg.
0: És beteg. Mióta beteg?
3: Régóta.
0: Hetek, hónapok vagy már évek óta?
3: Sok-sok év
0: óta. A betegség szimptomái...
3: Szimptomá? Nincsenek.
0: Étvágya van?
3: Óriási.
0: Láza van?
3: Nincs.
0: Gyógyította valaki?
3: Senki. Orvos sohasem járt nála. Tanár úr az első és az egyetlen. Nem akart orvos.
0: Sejtelmük sincs tehát arról, hogy mi a baja?
3: Az a baja, hogy öreg.
0: Ez a legsúlyosabb betegség. Fájlalja valamiért.
3: Minden tagját.
0: Panaszkodik, türelmetlen, zsémbes.
3: Mint minden öreg úr.
0: Fél?
3: Fél.
0: Mitől? A haláltól? Ön sürgős operációról beszélt. Miféle operációra gondol?
3: Nem tudom.
0: Orvossal erről nem tanácskozott?
3: Mondtam már, hogy a tanár úr az első és az egyetlen.
0: Jó, jó, jó, jó, jó. Mire alapítja akkor azt a véleményét, hogy a kegyelmes urat meg kell operálni? Ki határozta el? Tud erről a tervről a kegyelmes úr? Belenyugszik az operációba? Elég friss még az elméje ahhoz, hogy egy ilyen operáció esetleges következményeit mérlegelni tudja? Kivállal felelősséget az operációért, mert figyelmeztetem. Én nem vágom föl a paciens hasát csak azért, hogy önnek vagy más valakinek szívességet tegyen.
3: Én nem határoztam el semmit, nem is tehettem. Jelentéktelen alkalmazott vagyok csak. A kegyelmes úr nagy beteg, de elméje ma is olyan friss, mint az egész kérdés, tanár úr, orvosi lelkiismerete dönti el. Ha tanár úr szükségesnek látja az operációt, meg fogja operálni a beteget. Ha fölöslegesnek ítéli a beavatkozás, senki sem fogja arra kényszeríteni, hogy a kegyelmes úr hasát fölvágja. Ha fölvágja, saját felelősségre vágja föl.
0: Az operációért vállalom is a felelősséget. A sikerért persze nem.
1: Reméljük, hogy sikerül.
3: Én is remélem.
0: Siker? Siker? A
2: mi sikerei. Ha nem sikerül, a tanár marha volt. Ha sikerül, a jó Isten segített. Ezzel a konkurenciával nehéz megbirkózni.
3: Nincs több kérdezni valója, tanár úr?
2: Nincs. Talán később, majd ha a beteget láttam.
3: Akkor bocsánat. Megnézem, mi van a kegyelmes úrral.
2: Bocsánat, egy percre még.
3: Parancsol?
2: Nagy urak ragaszkodnak a formaságokhoz. Megkövetelik, hogy az ember külsőségekben is meghajlás, megszólítás.
3: A kegyelmes úr nem törődik a formaságokra.
2: Mégis címe, rangja, minek szólítsam. Kegyelmes úr, elég.
3: Neve, címe sok van. De legjobban szereti, ha a kegyelmes úrnak szólítják. Mert valóban kegyelmes és irgalmas. A szó legszebb értelmezése szerint.
2: Na, fiam, megnyugodott már egy kicsit?
1: Nem, tanár úr, nem nyugodtam meg. Nem szeretem én ezt a dolgot. Sem amit láttam, sem amit hallottam. Legkevésbé pedig ezt az óvatos, fagyos diplomata titkárt, aki úgy beszél gazdájának vagy főnökének a hasáról, mint egy átjáróházról. Többet tud ez, mint amennyiben minket beavatott.
2: Az bizonyos. Reméljük, a kegyelmes úr beszédesebb lesz. Beteg. És a beteg szívesen panaszkodik. Ezzel is könnyít magán, mert szenvedéséből áthárít valamit arra, akinek panaszkodik. Vigyázzon, jönnek.
1: Tolókocsin hozzák.

0: Kegyelmes uram, itt van a tanár úr és asszisztense a doktor úr.
1: A tanár úr. Igen, a tanár úr, ismerem. Hallottam hírét, láttam is sokszor, nagyon sokszor, híres ember. Nagy tudós, nagy tudós. Köszönöm, hogy eljött.
2: Kegyelmes uram, nagyon büszke vagyok, hálás vagyok. Ezért a nagy megtiszteltetésért.
1: Kegyelmes uram. Köszönöm.
2: Kegyelmes uram.
1: Mi az?
2: Meg kell néznem a kegyelmes urat, meg kell vizsgálnom. A titkár úrtól tudom, hogy szerencsére nincs semmi komolyabb baja, egy kis gyöngeség.
1: Öreg vagyok, tanár úr. Nagyon öreg.
2: Kegyelmes uram, alkalmasint jobban emlékszik rá, mint a titkár úr. Hány éves?
1: Nagyon öreg vagyok. Sok száz ezer éves. Sok millió éves.
2: Sok millió éves, igen. Korához képest minden esetre kitűnő állapotban méltóztatik lenni.
1: Igen, igen. De fáradt vagyok. Nagyon fáradt. Nem bírom már a munkát, ezt a rettenetes nagy munkát. Mennyi dolgom van, és mindig szaporodik a munka. Sohasem fejezem be.
2: Elég hiba, kegyelmes uram, ebben a tiszteletre méltó korban még mindig dolgozik. Ez bizony nem szabad már. Pihennie kell.
1: Nem, csak pihenni nem.
2: Pedig ez a legfontosabb. A mi korunkbeli öreg uraknak, kegyelmes uram, le kell már mondani egyről másról. Mennél többről mondunk le, annál tovább élünk. Igaz, sokszor nehéz lemondani. De aki az életét szereti, és ki nem szereti, annak áldozatokat kell hoznia érte. Kegyelmes uramnak sem szabad tovább visszaélnie az erejére. És ha nem haragszik, megérte. A legnagyobb tisztelettel megpirangatom azért a könnyelműségért is, hogy éjjel a szabadban alszik a kertben, ahol...
1: Kert, szoba, éjjel, nappal, mindegy, tanár úr. Ön még nem tud.
2: Dehogy nem tudom. Tudok én mindent. Nem szabad elbizakodnunk. Vigyáznunk kell magunkra. Akkor nem történhetik velünk baj. Igaz-e, doktor úr?
3: De milyen igaz?
2: Merre van a kegyelmes úr hálószobája?
4: Erre.
2: Bevisszük a kegyelmes urat, lefektetjük és...
1: Vágni fog, tanár úr.
2: Dehogy vágom, van eszemben. Megnézem a nyelvét. Kikopogtatom. Megnézem, van-e tulajdonképpen valami baja, és ha vágni kell...
1: Vágni
2: ha kell, amit különben nem hiszek, akkor sem fogja érezni, észre sem veszi. Elaltatjuk.
1: Nem, elaltatni nem. Félek.
2: Nem szabad félni, kegyelmes uram. Bízni kell az orvosi tudományban, és annak egyetlen pozitív részében a sebészetben. Bízni kell a tanár bácsiban. Ebben a szerencsés kézben, ebben a jó kézben, amelyről bársonykéznek neveztek el, mint valami indián törzsfőnöket. Azon kívül lehet még az Istenben is bízni, bár az inkább belgyógyász. De hát hol vagyunk az operációtól? Képzelheti, kegyelmes uram, hogy a legrosszabb esetben is csak valami jelentéktelen kis operációról lehet szó, különben nem csinálnám meg itt, hanem beszállíthatnám a kegyelmes urat a szanatóriumomba, ahol a higiénia és a kényelem legmodernebb.
5: Tanár úr! Badarságokat beszél!
2: Bocsánat. Kegyelmes uram!
5: Nem tudja, hol van! Nem tudja, ki vagyok?
2: Nem tudok semmit.
3: Istenem!
5: Engem vigyenek ki! Titkár úr pedig mondja meg neki!

0: Mi volt ez? Tanár úr, menjünk el, menjünk el!
1: Mit mondasz? Menjünk el? De vagy megyünk. Most kezdünk itt maradni. Most már magam is kíváncsi vagyok. Furcsa, furcsa, furcsa. Milliárdosok és hadvezérek reszkedtek már előttem. Hercegek és királyok ágya fölé hajoltam már, de ezt nem éreztem még soha. Olyan elfogódást, senki voltomnak olyan megsemmisítő tudatát. Nem leltem a helyemet, butaságokat dadogtam. Én, bársonykész, 75 egyetem tiszteletbeli doktora, 39 akadémia tagja. Hol vagyunk, titkár úr? Hol vagyunk? És ki ez a kegyelmes úr? Ki ez? Angyal vagy ördög? Mert embernek nem ember. Angyal vagy ördög? Vagy...
2: Halkabban. A kegyelmes úr.
1: Ne mondja ki. Ugye a halál kastélyában vagyunk.
2: Igen.
1: És a kegyelmes úr, az öreg kegyelmes úr?
2: Igen.
1: Sok százezer éves, sok millió éves, nem őrültség. Igaz. A kegyelmes úr, az irgalmas úr, a szó legszebb értelmezése szerint, aki belefáradt a munkába, és nem tudja befejezni soha.
2: Igen.
1: A halál. A halál.
0: Mit bőg maga állat?
3: Az idegeim, tanár úr. Az idegeim.
0: Az idegei? Azt hiszi, nekem nincsenek idegeim? Mindenkinek vannak idegei. Abból élünk, a mások idegeiből. Magából, fiam, sohasem lesz ember. Tudja, mi lesz magából? Nagyon jó beteg. De jó orvos... Soha. De maga mégiscsak orvos. Rossz orvos, de orvos. Először találkozott a halállal?
3: Személyesen, most először.
0: Személyesen? Nagyon jó. Miért nem mondja azt, hogy személyesen most volt először szerencsém?
1: Na is. Titkár úr, a halál beteg.
2: Méltóztatott hallani.
1: Érdekes, nagyon érdekes. Ez is lehetséges. Soha sem hittem volna. A halál beteg, és engem hívnak hozzá. Nagy kitüntetés. Igen, nagy kitüntetés, a legnagyobb. Ez a halál előszobája.
2: Igen.
1: Ezek az okmányok. Könyvek. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy kitaláljam. A mi életünk, a mi sorsunk. Mindenkinek megvan a maga fasciculuma. De ez az óra... Ez a fali óra, amelynek nincs se lapja, se mutatója, se számjegye, csak ingája.
2: Örökkön örökké lengő ingája. Minden lengés egy-egy földi élet. Az inga jobbra lendül, és valaki meghal. Az inga balra lendül, és valaki meghal. Így megy ez évmilliók óta, és így megy még évmilliókig.
1: Milyen egyszerű. Milyen példátlanul egyszerű.
2: Számokat nem érdemes mutatni. Itt senkit sem érdekel. Parancsol még valamit, tanár úr?
1: Köszönöm. Semmit.
2: Akkor talán ne várassuk tovább a kegyelmes urunkat.
0: Igaza van, megfeledkeztünk a betegről. Gyerünk, jöjjön, doktor úr.
4: Én? Én is menjek?
0: Ön is, jöjjön.
4: Nem bírok, tanár úr. Ne tessék haragudni, most úgy sincs rám szüksége. Később, ha csak ugyan operálni kell, jó. De most nem tehetek róla, nem bírok.
0: Hát maradjon kint maga szerencsétlen, de meg fogja bánni. Egész praxisában nem lesz ennél izgalmasabb esete. Igaz-e, titkár úr?
3: De egyedül se akarok maradni. Tanár úr!
4: Elmentek.
3: Az ajtón nincs kilincs. Nincs oda elátkozott kastély. Talán a másik ajtó. Ha, ezen sincsen. Istenem. Jaj, csak ez az óra ne lenne. Mi ez? Egyre sötétebb lesz. Már még látni. Ne! meg akar jönni. Nagyon félek itt egyedül.
5: Tanár úr. Tanár úr.
0: Megjöttünk.
5: Mi van, tanár úr?
0: Semmi.
5: Mi baja a kegyelmes úrnak?
0: Azt én is szeretném tudni. Maga persze azt képzelte, hogy valami rendes polgári betegsége van. Epe bajos, mint én, vagy gyomor bajos, mint ön. Csak nem képzeli, hogy ezen a szervezeten, ezen a sok millió éves remek szervezeten fognak azok a hitvány kis nyavaják, amelyek minket, nyomorúságos patkányokat egy-két év alatt tökéletesen levesztek a lábunkról. Ostobaság. Tudja, mi a baja? Az, hogy nem tudom, mi a baja. Ez természetes is. Honnan tudjam? Gyenge, nagyon gyenge. Ez bizonyos. És a koponyáján hátul óriási daganata van. Hogy ez mi, arról persze sejtelmem sincs. Összefügg-e ez a gyöngeségével? Valószínű, de nem bizonyos. Ezt minden esetre el kell távolítanunk. Azután majd meglátjuk.
5: Tehát mégis operáció?
0: Úgy van. Titkár úr! Legyen szíves, szóljon az ápolónőknek, hogy készítsenek elő mindent, mert amit így lakásban lehet. Ön is kérem, doktor úr, igen? A táskát, a köpenyemet,
5: igen?
0: A műszereimet. Igen? Altatni fogjuk, segítse rám a köpeny.
5: Tessék.
0: Furcsa, titkár úr, hogy ön nem szólt nekem erről a daganatról. Pedig ez jó régi dolog lehet már.
2: Amikor kegyelmes úrunkat behoztuk a kertből, semmiféle daganat nem volt a koponyáján.
0: Vagy ön nem vette észre. Ez a daganat több százezer éves is lehet, kőkemény. A geológus könnyebben eligazodhatna rajta, mint az orvos. A dolog nem olyan egyszerű. Ha a halál annyi millió év után egyszer megbetegszik, véges emberi elménk legfőjebb tapogatózhat csak. Mit tudom én, nincsen neki a kegyelmes úrnak olyan szervei, melyek a mi törékeny testünkből hiányzanak. Legokosabb tehát, ha azt teszem, amit más betegnél szoktam ilyenkor, daganat van, tehát előveszem a kést. Igazam van, fiatal barátom?
2: Tökéletesen.
0: Akkor hát tessék intézkedni.
2: Intézkedem.
5: Tanár úr, kérem.
0: Egy szó se szóljon. Egy szó se. Vigyázzon, vigyázzon, el ne árulja magát. Egy izomrándulással, egy szemhunyarítással sem. Bármi történjen is, meg nem ukkanjon. Engedelmeskedjen, némán, bátran, hűségesen. Nagy cselekedetet kell végrehajtanunk. Irtózatosan nagy, félelmetes cselekedetet. Embernek nem adatott még az, ami nekünk. Hír, dicsőség, olyan dicsőség, amelyel senki sem vetekedhetik, se a királyoké, se a hősöké. Olyan dicsőség, amely minden emberek fölé emel minket, ha sikerül. Megöljük. Megöljük a halált.
5: Tanár úr, megőrül!
0: Őrült meg!

0: Én elpusztítom a betegséget. Föltéphetetlen pecsétet ütök a könnyek kútjára. Örök életet ajándékozok az emberiségnek, örök derűt, halhatatlanságot magamnak és mindenkinek. A nagy titok nem lesz titok többé. A világ más lesz, és én, mi leszek én? Ki leszek én? Embermilliók fognak ezelé a rossz cipő elé borulni. Királynők fogják a kezemet csókolni.
1: Pénz, arany, sok arany.
0: Pénz, arany? Nem, doktor úr. Gyilkos lehetek, de uzsorás. Pénzért adjam az életet, a boldogságot, ingyen. Mindent, mindenkinek, királynak és koldusnak egyformán. Békességet, áldást osztok ezzel a gyilkos két kezemmel.
1: Rettenetes. Ilyen eltökéltem, gyilkos ön, a tisztességes jó ember.
0: Ha megadatott nekem az a lehetőség, hogy válasszak, meggyógyítsam-e a halált, vagy megöljem, akkor én a gyilkosságot választom.
1: És odabent?
0: Odabent.
1: Hát, ha minden szavunkat hallják, a kegyelmes úr, hát, ha a gondolatunkat is hallja, hát, ha csak próbára tesz minket, csapdába csal, tanár úr.
0: Lehet. De miért csalna csapdába? Éppen minket, önt és engem, és akkor is. Mi történhetik velünk? Megöl minket? Meghalunk? Honnan tudja, hogy egyáltalában élünk-e még? A halálházában vagyunk? Hát, ha meghaltunk már abban a pillanatban, amikor ide beléptünk.
1: Igaz.
0: Nézd azt az ingát. Jobbra lendül és meghal valaki. Balra lendül és meghal valaki. Meg kell állítani ezt az órát. Ha ő az erősebb, úgysem fogom ki rajta. De ha odafekszik a késem alá, megölöm. Megölöm. Jöjjön, akkor...

0: Fájdalom, fájdalom, titkár úr. Elkéstünk az operációval. Talán, ha előbb hívtak volna. Nézze az órát.
1: Látom, megállt. Bizony, kérem, végzetes könnyelműség volt nem előbb gondoskodni.
2: Kegyelmes urunk, csak az utolsó pillanatban engedte meg, hogy orvost hívjunk hozzá.
0: Elég hiba, nagyon le volt gyöngülve, és az emberi tudomány, ha ugyan tudománynak lehet nevezni azt a végtelen keveset, amit tudunk, itt tehetetlen volt már. Hogy mi volt a baja, az persze most éppen olyan kevéssé tudom, mint az operáció előtt.
2: Bele kell nyugodnunk abba, hogy így történt.
0: Látja, ez nagyon helyes megjegyzés volt. Most lesz szíves ugyebár intézkedni, hogy a kocsi visszavigye minket a szanatóriumba.
2: Már meg is történt.
0: Köszönöm.
2: Nem haragszik a tanár úr, hogy embereink megint bekötik majd az urak szemét, úgy, ahogy idejövet.
0: Kérem, kérem, az természetes hány óra?
1: Éjfél van, tanár úr, változatlanul éjfél.
0: Mindjárt gondoltam.
2: Bocsánat, tanár úr, a honoráriumról még nem beszéltünk.
0: Honorárium, ugyan kérem, nem fontos. Beérem a megtiszteltetéssel, mert az volt nagy megtiszteltetés, a legnagyobb. Ezen kívül mit adhatnak önök még nekem? Mit kérhetek önöktől? Nem mondom, ha valami igen nagy és szokatlan ajándékról lehetne szó. Mit tudom én? Halhatatlanságról.
2: Embernek fájdalom, csak emberhez méltó honoráriumot adhatunk.
0: Például?
2: Például pénzt.
0: Pénzt? Édes Istenem, elfogadom azt is. Köszönöm, titkár úr.
2: Bocsánat, nem foghatok önnel kezet.
0: Nem, talán. Csak nem. Titkár úr, mit képzel? Esküszöm, téved?
2: Bocsánat, ön téved. Nem vagyok már titkár.
0: Nem titkár. Hát micsoda?
2: Kegyelmes úr lettem.
0: Kegyelmes úr?
1: Kegyelmes úr.
2: A fia vagyok. Csitt tanár úr, hallgatásnak helye ez. Ami volt, az vagyon, és az következik, ami volt. Életből halál, halálból élet. Az óra járni fog. Örökké leng az inga, nem tudunk változtatni rajta, se ön, se én. Örökké él az élet is,

A halál is, a titok örökké titok marad. És a kendő, amellyel a halandók szeme beköttetett, csak a láthatatlan kapuk mögött hull le. Viszont látásra, uraim! Viszont látásra!

0: Kedves hallgatóink, Helta Jenő, az Orvos és a Halál című mesejátéka hangzott el. Megismételjük a szereposztást. Az öreg kegyelmes úr Urai Tivadar, a tanár Major Tamás, az asszisztens Benkő Gyula, a titkár Bicskei Tibor. Rendezte Bod Béla.
1: A mesejáték 1958-ban készült, és legutóbb 1969. május 6-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Gál Tibor, 4. osztályos, de látók szerint 5. osztályos, mert mi 4. osztályban az 5. tananyagot tanuljuk, és pedig azért, mert van ilyen átmeneti osztály, abban tanuljuk meg az elsős anyagot.
1: Áruld már el akkor, ha ezekről az osztályokról beszélünk, hogy te milyen tanuló vagy.
0: Én tavaly oroszból 3-as voltam, meg rajzból is, többiből 4-es, 5-ös.
1: Hát ez nem rossz. Itt már előzőleg beszélgettünk egymással, és úgy láttam, hogy te nagyon elégedetlen ember vagy, vagy legalábbis kritikus ember vagy.
0: Igen.
1: Akkor most először azt kérdezem tőled, hogy mi a véleményed neked úgy egyáltalán az iskoládról?
0: Egyáltalán? Most jelenleg rossz kinézetű, mert törmelékeket az udvarról nem szállítják el. A műemlékvédelmi felügyelőség leverette a színes csempéket, és helyettük fehér csempét ragadott föl. Én szerintem ez is pénzbe kerül, mert nem csinálják meg ingyen.
1: És miért lett volna jobb, hogyha színes csempe marad?
0: Azért, mert ezzel pénzt is takarítottak volna meg, meg nem lett volna egy hangú sem. Meg az a csempe nem is volt rossz.
1: Mondd, és honnan tudod te azt, hogy a színes csempe az derűsebb az ember környezetében, mint a fehér?
0: Gondolom, mert a színes az ilyen több szín, hogy sötétebb, meg világosabb, azt látom.
1: És a fehéret azt milyennek látod?
0: Világosnak. Ilyen nagyon világosnak látom.
1: És a sokféle szín van itt a folyosókon, meg a szobákban esetleg, akkor az a környezet vidámabb is, úgy gondolod?
0: Igen. Meg aztán van egy örömem is, egyben öröm is, meg bánat is, hogy kaptunk éjjeli szekrényeket, de egyik csoport megkapta, a másik pedig nem. Nekem ez a bánatom, hogy ígérték tavaly, de nem hozták meg, arra hivatkozva, hogy a folyosón szétesett. Ágyat is ígérték, de nem kaptuk meg. A lányok megkapták, mi még nem.
1: Ezek szerint akkor itt jobb lánynak lenni ebben az iskolában, mint fiúnak, ugye hamarabb kapnak ágyat?
0: Igen.
1: Egyébként hogy vagy a lányokkal, mondd csak?
0: Hát...
1: Most azon túl, hogy nem szép, hogy ők kapták meg először az ágyat.
0: Azon túl, hát nem nagyon szoktam velük beszélgetni, mert a fiúkkal jobban szeretek. A barátommal szoktam beszélgetni iskolai helyzetről, meg a nagyvilág híreiről.
1: Igen, a nagyvilág hírei is érdekelnek?
0: Nagyon. A politika nagyon érdekel.
1: Mi érdekel téged a politikában?
0: Az, hogy tulajdonképpen mi történik.
1: Hát mondj valamit, ami utóbbi időben nagyon indulatba hozott téged.
0: Engem? A romániai helyzet hozott indulatba. Meg az izraeli-palesztin háború.
1: Miket szoktál olvasni, mondj csak?
0: Eleinte meséket olvastam, aztán a Vinetút 33 nap alatt olvastam ki. 80-90 oldal egy nap lement. Nagyon szeretem az állatokat, a természetet, a madarakat. Nekem a kedvenc madaram a fecske. Lehet, hogy azért is, mert azt szoktam meg leginkább, mert otthon nálunk 3 pár fecske van. És szeretem a fákat, meg a növényeket, meg a népdalokat. Mamám sokszor szokott énekelni népdalokat.

0: Korom Mónika vagy.
1: Hát olyan is majdnem olyan színű, mint a korom. Ugye, sötét hajad van. Mondd, Mónika, hogyha most én azt kérdezem tőled, hogy te milyen kislánynak tartod magad, akkor mit tudnál elmesélni nekem magadról?
0: Az elég nehéz. A barátnőm szerint jó vagyok, de akik haragszanak rám, azok mást mondanak. Sokszor kérdeztem már a Zsuzsitól, hogy mi van bennem jó, pedig hogyha valamit csinál, sajnos elég hamar megharagszom.
1: És mit csinálsz olyankor, amikor megharagszom?
0: Hát akkor egy darabig aztán csendben vagyok, vagy megszidom a Zsuzsit, de hát aztán kölcsönkenyér visszajár, mert ő se hagyja magát. Mindig csak este vagyok szomorú, amikor lefekszünk.
1: Miért vagy este szomorú?
0: Jaj, mert akkor jut legjobban az otthon az eszembe.
1: Te itt laksz bent az intézetben?
0: Igen, sajnos.
1: Miért szeretnél annyira minden este otthon lenni? Mesélj nekem az otthonodról.
0: Nem is az, hogy csak este szeretnék otthon lenni, hanem egész nap is. Csak egész nap arra nincs időm az otthonra gondolni állandóan. Hanem este aztán, amikor lefekszünk, akkor összeszedem a gondolataimat, és akkor együtt vagyok a családdal, meg addig nézem a tévét is, ameddig akarom. Akkor fekszem le, amikor én akarom. Otthon azért sokkal másabb.
1: Na várjál csak, hogy nézette a tévét?
0: Én látok a bal szememmel, a másikkal fény meg árnyékot, és látom a tévét.
1: Uh-huh. A nagymamákat nagyon szokták az unokák szeretni, mondd, milyen a te nagymamád?
0: Igen, nekem van kettő nagymamám, az apukámnak az anyukáját is nagyon szeretem, őnáluk szoktam lenni a legtöbbet nyári szünetben is. Ott vannak állatok, a kutyákat és a cicákat nagyon szeretem, de a többi állatokat is, őket lehet mondjuk a legjobban megsímogatni. Engem legtöbbször a nagymám azért szid le, mert mindig a kutyát símogatom. És az én is tudom, hogy az nem egészséges dolog állandóan a kutyát símogatni, de egyszerűen, ha már meglátom, akkor már alig tudom kiállni, hogy ne simogassam meg.
1: Hogy hívják ezt a kutyát, amelyet hát annyira szeret simogatni?
0: Volt egy kis kutya, úgy hívták, hogy Pami. Fekete puli kutya volt, és még kicsi volt, úgy hozta nekünk az egyik barátnőm, és akkor nagyon hamis volt, és el kellett adni egy embernek, aki juhászott felénk, és akkor én megfogtam a kutyát, és ameddig az az ember vette elő a táskát, addig az ölembe fogtam, és ráfeküdtem, és sírtam.
1: Te például szereted-e, ha téged megsimogatnak?
0: Hát, attól függ, milyen kedvemben vagyok.
1: Mikor vagy olyan kedvedben például, amikor nem szereted, ha megsimogatnak?
0: Jaj, amikor megharagszom már a Zsuzsira vagy valakire, mert csak ővele szoktam legtöbbet lenni, mert ő a legjobb barátnőm az iskolában is, meg hát otthon is van egy, de azért a Zsuzsi a legjobb talán.
1: És milyen lány ez a Zsuzsi, hogy ilyen gyorsan megharagszol rá? Mit tesz ez az ebattal, hogy ilyen könnyű megharagszom?
0: Nem az, hogy rossz, meg nem az, hogy könnyen megharagszom, csak nagyon sok hülyeségen megharagszom. Nincs sokáig harag, például ha összeveszünk, akkor utána, mire már megfőrünk, akkor utána már vagy ő szól hozzám, vagy én. 3 évig jártam együtt a Zsuzsival osztályba, de most sajnos szétszették az osztályunkat, és Zsuzsi nincs benne. Meg már voltam a Zsuzsiéknál, már meg se tudom számolni így hétvégéken. Egyszer volt egy nagy élmény, amikor elmentünk a Zsuzsiékhoz télen, és olyan nagy hó volt, hogy nem tudtunk visszajönni, és egy hétig ott voltam a Zsuzsiéknál.
1: És mit csináltatok? Nyakig ültetek a hóba, vagy szánkoztatok?
0: Hát, voltunk szánkozni, és van ott egy kis erdő a Zsuzsi apukájával, meg a testvérével, meg volt, amikor az egész család eljött, de inkább otthon voltunk, egyedül voltunk otthon.
1: Amikor haragszol, ugye... Akkor összeveszel a Zsuzsival. És mit csinálsz olyankor, amikor nagyon örülsz valaminek? Nagyon boldog vagy. Minek szoktál nagyon örülni?
0: Hát itt az iskolában mondjuk a legnagyobb öröm az csak is az lett, mikor hazamegy egy gyerek. Például valami kis szerény ajándékot kapok, én még annak is nagyon örülök. Meg annak is nagyon szoktam örülni, mikor a Zsuzsi már vasárnap megjön, és én itt vagyok pont.
1: És annak örülsz, amikor süt a nap például?
0: Azt én is szeretem. Tegnap például nagyon szép idő volt. Délelőtt és délután kint voltunk a Városligetbe. 6-an voltunk a csoportba és tandemeztünk.
1: Aha.
0: És én az egész gyereksereget tudtam vinni biciklivel. Pedig voltak olyanok, akik sokkal idősebbek nálam.

0: Németh Zsuzsanna vagyok.
1: Tehát te vagy az a Zsuzsi, ugye, akivel Mónika nagyon gyorsan összeszokott veszni. Hát most téged is meghallgatlak, hogy miért jó olyan nagyon veszekedni, mert ezek szerint nagyon jó, a Mónika ennyire szeret.
0: Hát tavaly veszekedtünk nagyon sokat, mert akkor egy osztályban voltunk, és ilyen hülyeségeken szoktunk összevetni. Mi tudom én, mikor a víz van, és szappanos a víz, akkor egymásnak ungulunk, és képesek vagyunk fél óráig egyfolytában verekedni. És akkor utána meg már 10 perc múlva, akkor már megint béke.
1: Hogyan lettetek ti barátnők?
0: Akkor még buták voltunk, és mikor elsősök voltunk, oda mentem a Mónán, és megkérdeztem tőle, hogy leszünk-e barátok. És akkor összebarátkoztunk, és azóta együtt vagyunk.
1: Hát most nem vagytok egy osztályban, ugye? Csak hát a hóban szoktatok találkozni. Hát... meg a veszekedésben, igaz?
0: Hát igen, meg este.
1: Mónikától hallottam, hogy te milyen kislány vagy, de te milyennek tartod magad?
0: Szokták mondani, hogy mindig segítsek, akik nem látnak, mert most olyan kupis a folyosó, és akkor mindenbe főbuknak. Akkor mondták, hogy mindig segítsek.
1: És ha nem mondták volna, hogy segíts?
0: Hát akkor is segítenék, mert csak nem nézem végig, hogy valaki neki megy egy vödörnek, mondjuk. És akkor inkább megfogom a kezét, és mondom, hogy erre jöjjön, vagy arra menjen.
1: Te is az egyik szemeddel látsz?
0: Igen, az egyikkel látok. Körülbelül annyit, mint a Móna, a másikkal semmit.
1: Mit szeretsz csinálni, amikor nem kell az iskolapadban ülni?
0: Szeretek sok mindent csinálni. Otthon szoktam sokat legózni, szoktam rajzolni. Szoktam nyáron, mikor folyamatosan szoktunk levelezni a Mónának, hogy írok neki levelet, ő írja a választ, és akkor így egész nyáron levelezünk. Aztán... de nem csak a Mónival, hanem több gyerekekkel is szoktam.
1: És milyen leveleket írtok? Brejírással írtok egymásnak levelet? Vagy...
0: Brejbe szoktunk. Csak akkor írunk úgy rendesen a látóban, amikor mondjuk képes lapot küldünk egymásnak. Szoktuk úgy is, mikor valaki nyaralni van, és akkor képes lapot küld.
1: Te hogy vagy az állatokkal?
0: Én is szeretem a kutyát, meg a cicát. Otthon nekünk is volt egy cicán, csak az nem szerette a tejet. Olyan volt, hogy csak a túrót tette meg.
1: Aha.
0: A tejet nem szerette.
1: Meg kellett várni, amíg a tejből túró lesz, ugye?
0: Hát.
1: És te szereted a tejet?
0: Én szeretem.
1: Igen, akkor megittad helyette, nem?
0: Hát. Tita tányérból nem szoktam tejet inni. Kutya is van a mamáéknál, mind a kettőnél.
1: Na most, mikor itt te este az intézetben lefekszel, te mire szoktál gondolni?
0: Arra, hogy aludjak-e minél hamarabb. Nem így szoktuk csinálni otthon, mindenki akkor fekszik le, amikor akar.
1: És mondd, amikor mondjuk nem arra gondolsz lefekvésnél, hogy minél hamarabb elaludj. Olyasmi szokott-e például eszedbe jutni, hogy mit szeretnél te, majd később, ha nagy leszel?
0: Azt még nem tudom. Olyanra még nem is tudok rá gondolni, hogy mi leszek, mikor nagy leszek. Még szoktam arra gondolni, hogy milyen jó lenne banánt enni. Nagyon szeretem a banánt, meg szoktam arra gondolni, hogy mit csináltunk ma, meg amikor verset tanulunk, akkor magamban még este 2-3 szó el szoktam mondani a verset, ha meg igazán nem tudok elaludni, akkor meg számolok, amíg el nem alszok. Meg van 2 testvér, mely nagyobb, meg egy kisebb. Akkor a kisebben mindig kell játszani, mert az folyton sír, hogy velem most játsszál, és akkor hát mit csináljak, sírjon egész nap. Akkor szoktam vele is játszani, szoktam törülgetni, pakolni.
1: Aha, hogy vagy a konyhával? Szeret szokt tüsténkedni?
0: Szoktam, amikor anyu mondjuk sütít, süt, akkor mindig mondja, hogy keverjem ki a tésztát.
1: És hogy kell kikeverni, mondja?
0: Hát, ő megcsinálja a cukrot, meg a tejet, és akkor mondja, hogy keverjem addig, amíg ő nem szól.
1: Igen, és akkor te kevered.
0: És akkor én szoktam keverni.
1: Addig kevered, amíg el nem fogy, ugye?
0: Valamelyik kimegy a kamrával, akkor 1-2 nyalás mindig eszek. Meg olyan is szokott lenni, amikor ott van, meg van csinálva ilyen krém, és akkor anyu kijönt és mondja, hogy lehet nyalakodni, akkor mind a hárman oda megyünk a lábas, és addig beszekszünk, amíg el nem fogy a lábasból a nyalakodni való.

0: Takács Péter.
1: Hát olyan tekintélyes, mély hangod van. Mondd csak, abban az osztályban, amelyikben te vagy. Hanyadik osztályban vagy?
0: Hát én is négy.
1: Negyedik osztályban vagy. Te olyan vezérember vagy?
0: Hát, szoktok rám hallgatni, de azért nem én vagyok a nagy vezér.
1: Hát ki a nagy vezér nálatok?
0: Senki.
1: Nincs vezér? Olyan a fiú osztályt én még nem láttam, de osztályt egyáltalán, ahol nincs vezér.
0: Hát szóval nem, én csak egyedül. A Jancsi meg, akinek nem tetszik valami, az mondja. Mindig szavazással szoktuk, ha valami van, hogy ki legyen az őrsvezető, akkor például szavaztunk. Valamikor csak úgy, hogy na, tegye föl a kezét, aki erre szavaz, de órán meg úgy, hogy mindenki leírja, akire szavaz, és akkor utána összegezzük, és akinek legtöbb, az lett.
1: Neked ki a legjobb barátod az osztályban?
0: Nekem úgy hívják, hogy Jancsi, lentiben lakik, ő mostan nincs itt. Hát, ő elég jó merész fiú, előkészítőtől, óvodától együtt vagyunk már 5 éve. Úgy, mint a Zsuzsi meg a Móni.
1: Mondd, és imponál neked az, hogy ez a Jancsi olyan jól tud verekedni?
0: Nem, hát nem nagyon a verekedésben szokott ő nagy lenni. Abban nem olyan nagy, inkább ilyen merészségeket szokott megcsinálni. Egyszer ez nem volt mondjuk jó, hogy kirobott egy csomó üveget az ablakon, hát azért kapott is büntetést.
1: Hát ez nem nagy ötlet valóban, mert aztán ebből baj is lehet.
0: Hát ugye? Majdnem lett belőle baj, szerencsére nem lett.
1: Mondd, Péter, te látsz valamennyire, vagy?
0: Én elég jól látok. Csak ezzel nem látok.
1: A jobb szemeddel.
0: Igen.
1: Engem nagyon érdekel az, hogy egy ilyen iskolában, ahol ti jártok, mindenféle tantárgyat tanultok, amit más iskolában tanulnak?
0: Igen, rajzot is tanulunk, meg még seprűkötés, vagy kefekötés óra is szokott lenni. Amúgy minden tantárgyat. Kémia is van, minden, ami a rendes iskolába.
1: Mondd, te kefe vagy seprőkötő vagy? Vagy lókötő?
0: Egyik se.
1: Te például melyik tantárgyat szereted legjobban?
0: Osztályfőnöki. A matekot azt unom, amikor kisebb voltam, szerettem, de most már eléggé unom. A környezetet meg azért nem nagyon, mert abból meg tanulni kell.
1: Aha, hát nagy baj, ha egy iskolában tanulni kell. Én a környezet ismeretet nagyon érdekes tárgynak tartom. Te miért nem szereted tanulni?
0: Én szeretem tanulni, csak azt nem, amikor a leckében meg kell tanulni dolgokat. Azt nem szeretem.
1: Milyen dolgokat? Például?
0: Például, hogy melyik növény milyen ország részbe terem, meg ezt nem nagyon szeretem megtanulni.
1: Szóval a növénnyel jó viszonyban lennél. Az még érdekelne, hogy szép a virága, szép a gyökere, szép a levele. Csak azt ne kellene megtanulni, hogy melyik országból tévedt ide, ugye?
0: Meg nem szeretek tanulni se verset, se amit így meg kell tanulni, azt nem szeretem.
1: Akkor mit szeretsz csinálni az iskolában legjobban?
0: Az iskolában? A rádiót hallgatni, tévét nézni, az a legjobb, meg ha elmegyünk kirándulni, azt is szeretem.
1: Miért jó a kirándulás? Merre szoktatok kirándulni menni?
0: Hát sok fele voltunk, ahol forgatták a filmet, az Egri várba, meg a hegységekbe. Azért jó, mert ottan lehet nézni a természetet, meg növényeket.
1: Te rajzolni szeretsz?
0: Nem, azt nagyon nem szeretek. Mert nem tudok egyenes vonalat se húzni, nem nagyon szoktam gyakorolni, rajzolni.
1: Görbét kell akkor húzni, ha az egyenes nem megy. Azt se szeretsz?
0: Nem, sohasem szokott kijönni rendes emberforma.
1: Sportolni szeretsz?
0: Biciklizni, nem úgy, hogy versenyezzünk, hanem csak úgy szórakozásból, de a sportot amúgy szeretem nézni, például a meccseket, meg amikor

0: Harkai Anna vagyok, és jelenleg angoltanár, illetve osztályfőnök. Az előző években viszont nevelő tanárként dolgoztam itt. Több mint 280 gyerek jár ide, a legtöbb gyerekvidéki. Ez azt jelenti, hogy a szülők vagy minden hétvégén, vagy ritkábban tudják őket hazavinni. Azok a gyerekek, akiknek a szülei Pesten vagy Pest közvetlen környezetében laknak, meg tudják oldani, hogy a gyerekeket naponta behozzák. Ha mondjuk egy felsős bejön reggel hétre, akkor 4:15 körül mehet haza, hát hogy a szülők meg tudják oldani, ha nem, akkor később viszik el. A gyerekek 9 év alatt tanulják meg az általános iskolai tananyagot. Mi is rendes általános iskolaként üzemelünk, de van egy év, az úgynevezett átmeneti osztály, ami az általános iskola első osztályos tananyagának megfelelően dolgozza fel a tananyagot, akkor tanulnak meg a gyerekeink írni, olvasni, akkor tanulják meg a brejírást. Ez szokott gondot jelenteni, hogy nálunk a másodikos gyerek tényleg a harmadikos tananyagot tanulja, a harmadikos gyerek a negyediket. Ez viszont azért is szükséges, ez a 9 éves tanulás, mert a felső tagozatban néhány tantárgy anyagát több évre elosztva tanulják meg, és az egész írás-olvasás folyamata azért lassúbb, tehát egy hosszabb időszakra van szükség. Tanulnak a gyerekek például a gépírást, ami általános iskolában nem kötelező tananyag, és ő nekik ahhoz, hogy látókkal kapcsolatot tartsanak, nagyon nagy segítséget jelent.
1: Vagy ezt például hogy tanítja?
0: Ezt teljesen a megfelelő látómódszerrel, úgy értem, hogy végül is a gyerekek megtanulják azt, hogy a gépen hogyan kell vakon képelni. Ami még különleges tantárgya, ahogy ők is említették, technikából például a kefekötés és a seprű készítés, amivel hát egyrészt a későbbi pálya választást is elő lehet készíteni, másrészt egy manuális tevékenységet lehet gyakorolni.
1: Nevelő otthonban is, az iskolában is különböző látásszinten lévő gyerekek kerülhetnek be, tehát teljesen vakok is.
0: Igen.
1: És olyanok is, akik valamilyen mértékben látnak.
0: Orvosi szempontból az egytizedes vízusú gyerekek azok, akik itt az iskolában még előfordulhatnak, tényleg látnak. Viszont pedagógiai szempontból mindig azt nézzük, hogy a gyerek képes-e arra, hogy a síkírással a későbbiekben tényleg tanulni tudjon. Tehát ne csak megtanulja a betűket, meg a számokat írni, olvasni, hanem az az ismeretszerzésének az eszköze lehessen. Tehát, hogy tudja-e úgy használni. Hát itt előfordulhatnak mind a két irányba csúszások. Mivel létezik gyengénlátók számára is általános iskola, ahol az egytizedtől egyharmadig terjedő vízusú gyerekek tanulnak, tudom, hogy önálluk is van olyan, aki orvosi szempontból itt kéne, hogy legyen, de mivel meg tudja tanulni, nem kellett mégse ide jönnie. És nálunk is van olyan gyerek, akinek esetleg jobb a vízusa, de vagy arra lehet számítani, hogy a szem betegsége az majd progrediálni fog, és akkor ott kell, hogy legyen a tartalékban a brej, amit tud használni a későbbiekben, vagy pedig más probléma van, orvosi probléma, ami miatt a jobb vízus ellenére nem tudja megtanulni.
1: Sajátos módszerekkel tanítjátok az írást, olvasást természetesen, ugye beszéltünk a brejről, de például környezetismeret, ahol növényeket, állatokat kézbe kell venni, képet kell alkotni róla, ezeket hogy tanítják?
0: Hát ez nagyon nehéz, ugyanis ami igazán egy vakgyerek számára információt adna, az az, hogyha az állatot a saját kis környezetében a hanghatásokkal és a természetes növényzetben, ahol él, ott ismerhetné meg. Mi, amit tudunk itt az iskolában nyújtani, azok például a modellek, ami nem igazán, hát például nem érezhető rajta az állatnak a testmelege, ami adott esetben egy nagyon fontos információ egy vaknak. Vagy nem szólal meg. Úgyhogy egyrészt, ahol tudunk, megpróbálunk behozni élő pici állatokat, vagy hangszalagról minden állatnak a hangját tudják hallgatni, és a modellek maradnak. Ezért is nagyon lényeges, és nagyon szeretjük vinni a gyerekeket kirándulni ki a természetes környezetbe, hogy ezekről...
1: Kezükbe veszik.
0: A
1: mesélitek is nekik, igen, hogy milyen?
0: Igen, meg hát néha ők mondják egymásnak, hogyha van olyan gyerekcsoport, amelyik érdeklődőbb, és egy mezőn például úgy telepszik le, hogy utána megpróbálja megkeresni a virágokat, vagy megpróbálja megkeresni a különböző tapintású füveket.

0: Molnár Péter.
1: Melyik tárgyat szereted legjobban?
0: Környezetet. A növényökről is tanulunk, a földrészökről, azok is érdekelnek.
1: Most maradjunk egy kicsit a növényeknél. Hogy tanultok a növényekről például? Milyen növények azok, amelyek téged különösen érdekelnek? Virágok inkább, vagy fák?
0: Fák. Abba sok van még, amit nem ismerek.
1: Megszúrná az ujjat egyet, aztán mindjárt.
0: Meg kell tudnád, vékony levelű.
1: Igen.
0: Könnyen föl lehet ismerni.
1: Nem is kellene mondani neki, hogy én vagyok a fenyőfa Péter, ugye? Aztán miket szeretsz még a fákon kívül?
0: A régiségek is érdekelnek. Van egy nagy régi pénzgyűjteményem.
1: Komolyan?
0: Persze.
1: És milyen pénzek vannak benne?
0: Hát van egy 1800-as osztrák pénz.
1: És azt is tudod, hogy mi van rajta?
0: Ezt nem tudom pontosan, mi van rajta. 1894-es pénzem is van, korona.
1: Most már csak az a kérdés, hogy 1988-as zseppénzed van elég?
0: Hát, van.
1: Van? Szoktál zseppénzt kapni?
0: Persze.
1: Mennyit kapsz, mondja?
0: Hát most nem éppen kaptam 500 forintot.
1: És mire szoktad a zseppénzedet elkölteni?
0: Mindig változó. Legutoljára voltunk moziba itt a hétvégén. Fagyisztunk is, szóval elment egy pár forint. Előző nap kirándulni voltunk. Ott is elment egy csomó pénz.
1: Mit mondanak a barátaid? Szelíd fiú vagy?
0: Hát általában nem vagyok olyan verekedős. Szeretek rádiót hallgatni, olvasni.
1: Mit szoktál hallgatni a rádióban?
0: Hát van jó rádiójáték, van jó politikai műsor.
1: Jaj, minden fiú politikus. Te milyen politikai műsorokat szeretsz?
0: Hát külpolitika. Azzal kapcsolódik, hogy mi van a világban.
1: És ez a világ itt, amiben itt az intézetben és ez milyen világ?
0: Nem épp a legjobb.
1: Mitől nem jó?
0: A kaják is nagyon rosszak. Ó, rosszul főznek.
1: Ennyi. Nem jó gazdasszonyok vannak itt a
0: pontokban.
1: Te tudsz-e főzni?
0: Egy-két dolgot tudok főzni. Főtt tojást.
1: Hát a főtt tojást már nem kell megfőzni. Tojást tudnál főzni, igaz?
0: Akkor borsólevest.
1: És honnan tudod, hogy hogy kell megfőzni a borsólevest?
0: Akkor anyukám, kint vagyok a konyhába, minden beszélgetünk kint. Onnan tudod, hogy kell.
1: És anyu mondta el, hogy hogy kell a borsólevest elkészíteni?
0: Én is szoktam néha-néha segíteni.
1: Hát pedig fiúk nem nagyon szoktak a konyhában lábatlankodni. Te miért szeretsz a konyha körül tenni-venni?
0: Hát, amikor kimegyek beszélgetni hozzá, akkor néha segítök is közbe.
1: És apuval vagy?
0: Jóban vagyok, fővel is.
1: És itt vagy az intézetben?
0: Igen, bennlakó vagyok.
1: És amikor hazamész, akkor mit szoktatok együtt csinálni? Anyuval, apuval?
0: Anyukám gyorsan kimos, utána beszélgetünk, és átmegyek a szomszédba. Anyukám testvériek is ott vannak.
1: És akkor meg szoktátok beszélni otthon, hogy mi történt egy hét alatt?
0: Persze, úgy szoktuk. Mi volt, hogy volt.

0: Matatek Judit.
1: Meg tudod nekem mondani, hogy milyen színű a haja?
0: Szőke.
1: Nagyon szép szőke hajad van, igen. Na, te mit mondanál el nekem magadról, Judit?
0: Sokat szoktam segíteni társaimnak, hogyha tudok. Elég feledékeny vagyok.
1: Mit szoktál elfelejteni?
0: Mindenfélét. De hogyha valamit olvasok, azért azt nem, meg a tananyagot azt nem szoktam elfelejteni.
1: Mesél már el nekem egy napodat, például ez a mai hétfői nap, hogy kezdődött és hogy fog véget érni.
0: 3:45-kor kelünk, 7:30-kor menjünk le reggelizni, 7:00-kor kezdődik a tanítás, a 0:00 óra. A 0:00 órában is szokott lenni valamilyen főtantárgy, magyar, ilyesmi, de ez nem minden nap szokott lenni.
1: És mindegyik tárgyat másik tanárnéni tanítja, ugye?
0: Nem mindegyik tantárgyat, de azért majdnem mindegyiket más tartja.
1: És honnan tudod te, hogy most melyik tanárnéni van bent?
0: Hát a hangjáról felismerem.
1: Tehát itt vagyunk délben, meddig az iskolában?
0: 13:30-ig van tanítás, és utána ebédezünk 2:00-kor, és utána most például könyvtárba mentünk, mindenki választott magának könyvet, és akkor utána tanulni szoktunk, és ki szoktunk menni valahova, vagy a ligetbe. Például voltunk a Gellérthegyen, megnéztük azt a, van ott fönn egy ilyen térkép, ami Budának és Pestnek a jelentősebb házait ábrázolja, azt megnéztük.
1: És ti hogyan tudjátok megnézni ezeket a térképeket? Te is látsz valamennyire?
0: Olyan nem. Ki van domborítva.
1: Aha, szóval olyan térkép,
0: igen,
1: amit az Újathegyével le tudsz olvasni.
0: Igen.
1: De milyennek képzelsz egy nagyon magas emeletes házat?
0: Csúnyának.
1: Csúnyának, ugye egy kertes ház sokkal szebb. És a ligetben?
0: Sok játszótér van, sokat szoktunk játszani. Sétálni szoktunk.
1: Mondd, és az Újathegyével azt is tudod, hogy milyen a fű?
0: Igen.
1: Időnként még madarak is vannak. Hogy vagy a madarakkal? Szereted őket hallgatni?
0: Igen, szeretem a madarakat hallgatni. Főleg a fülemülét.
1: Igen, és errefelé szoktak fülemülék járni?
0: Ó, hát azt nem nagyon szoktam figyelni.
1: Hol szoktad hallgatni a fülemülét?
0: Otthon. Én falun lakom, és a kertbe szoktam.
1: Melyik faluban laksz?
0: Sümeg után Mihályfán.
1: Milyen falu ez a Mihályfa? Mit tudnál mesélni róla nekem?
0: Ó, nem nagy falu, de azért szerintem barátságos. Sok érdekes hely van, tehát olyan, ahol kuckot lehet építeni, meg ahol érdekes dolgok vannak, érdekes növények, vagy állatok, vagy ilyesmi. Tesóm el szokott vinni. Megmutatja.
1: És ezt a Budapestet, ezt a nagy-nagy várost, ezt milyennek képzeled?
0: Ez nagyon nagy. Nem szeretnék itt fönt lakni, mert azért nem olyan szép, meg nem olyan barátságos. Olyan furcsa.
1: De otthon a legjobb, igaz?
0: Igen.
1: Milyen gyakorisággal szoktál hazamenni?
0: Hát én egy hónapban egyszer, vagy hát ahogy anyujék éppen ráírnek. Van egy öreg 88 éves bácsi, és ő hozzá át szoktam menni, és ő nagyon sokat szokott mesélni az ő életéről, meg ő most egy nagyon-nagyon régi házban lakik, és arról a házról szokott mesélni, meg nagyon régi dolgokról.
1: És te szereted ezeket a meséket hallgatni?
0: Igen.
1: Melyik volt a legkedvesebb könyved, amit eddig olvastál?
0: Otthon a papa szokott nekem olvasni. A nagypapám, azt hiszem a Futrinka utca.
1: Azt el tudod-e képzelni, hogy milyen az, amikor esik a hó?
0: Azt el tudom képzelni, mert én 4,5 éves koromig láttam.
1: Amikor esik a hó, akkor alá szoktad tartani a kezedet?
0: Hát igen.
1: És az olyan jó, amikor oda bújnak a hópelyek az ember tenyerére, ugye?
0: Igen.

0: Máj Krisztina vagyok. Most 6. osztályos vagyok, de a 7. anyagot tanulom. Én már óvodába ide jártam. Kis csoportos korom óta.
1: Milyen volt akkor, amikor kis csoportos voltál? Visszaemlékszel még magadra, mi mindent csináltatok itt az óvodában?
0: Itt nagyon sokat játszottunk, és néha még kicsit játékosan tanultunk is.
1: Miket például?
0: Itt például megtanítottak nekünk gyermekdalokat, meg gyermekverseket.
1: És ezek közül visszaemlékszel még valamire? Tudnál például valamit énekelni, vagy elmondanál egy verset?
0: Hát olyan verseket tanultunk, amit a mai gyerekek közül mindenki ismer. Például a Süss fel napot is itt tanultuk meg.
1: Na, énekeld el neki.
0: Jaj.
1: Próbáld meg, jó?
0: Most.
1: Most, hát, persze. Nézzük, hogy emlékszel-e.
0: A Süss fel napra még emlékszem.
1: Na, hallgatom.
0: Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaink megfagynak.
1: Hát, ezt nagyon nem felejtetted el, nem csak, hogy emlékszel rá, hanem még szépen is vissza tudod énekelni. És miket játszottatok? Milyen játékokat?
0: Ó, hát arra már nem emlékszem. Csak ahogy az osztálytársaim néha még említik nekem, hogy én kiskoromban szerettem játszani katonákkal.
1: Igen? Milyen fiús lány voltál? És fiúkkal is játszottál?
0: Nem. Én lányokkal játszottam, de amikor én kicsi voltam, akkor mindenkivel játszottam, aki odajött hozzám.
1: De most már nagy lány vagy, nem kislány vagy, most hát hogy vagy a fiúkkal?
0: Hát nem is tudom tulajdonképpen.
1: Milyenek a fiúk szerinted?
0: Nem mindegyik egyforma. Vannak durvák is, de vannak azért rendesek is köztük. Az én osztályomban általában azért rendesek, mert mi már elég régóta egy osztályba járunk, és már megszoktuk egymást.
1: Te melyik tantárgyat szereted legjobban?
0: Nagyon szeretem a gépírást, meg a történelmet.
1: Például neked a magyar történelemből mi volt az, ami nagyon izgalmasnak, nagyon érdekesnek tűnt, vagy ki volt az a magyar történelmi hősök közül, akivel úgy szívesen megismerkednél, ha lehetne?
0: Én nagyon szerettem azt az időt, amikor első István királyról tanultunk. Izgalmas volt nagyon, és már mikor még kisebb voltam, akkor is nagyon sokat meséltek nekem róla.
1: Te muzsikálsz-e?
0: Régen zongoráztam. Néha azért még most is. Hogyha például egy szomorúbb dallamot játszom, akkor szomorú dolgok jutnak az eszembe. Hát attól függ, hogy milyen muzsikát játszom.
1: Pont egy vidám gyerek vagy szomorúságra hajlamos?
0: Valamikor vidám vagyok, és néha azért komolytalan.
1: Hát az ezt nagyon nehezen hiszem el neked, hogy komolytalan is tudsz lenni.
0: Hát pedig szoktam, de...
1: Ki mondja rólad, hogy komolytalan vagy?
0: Néhány felsőbb osztályba járó gyermek mondta.
1: Nem kell elhinni neki. Minek tudsz örülni?
0: Nagyon szeretem a karácsonyt, meg az ünnepeket. Meg azt szeretem nagyon, hogyha együtt van a családunk. A testvéremmel és a szüleimmel lakunk együtt. A nagymamám és a nagypapám még külön laknak.
1: Mekkora testvéred?
0: 3 éves.
1: Fiú vagy lány?
0: Kisfiú.
1: Hogy hívják?
0: Ferikének hívják. Rossz gyerek, de nagyon aranyos.
1: Érzed, hogy szeret téged?
0: Igen. Van egy nyaralóhelyünk, és sokszor keresni szoktam a szemétkukát, mert néha nehezen találom meg, és mindig megfogja a kezem, és a 3 éves kisgyerek elvisz a szemeteshez. Úgy szokott lenni, hogyha valakinek a születésnapja van, akkor általában egy helyre összegyűlünk, és akkor sok boldogságot szoktunk neki kívánni. Valahogy mindenki vidám akkor.

0: Szabados Brigitta vagyok.
1: Brigitta, el tudod nekem mondani, hogy milyen ruha van most rajtad?
0: Hát, hogy milyen színű, van rajtam egy atléta, egy blúz, egy köppeny, egy mackó felső, egy melegítő felső, akkor zokni, nadrág.
1: És milyen színű a cipőd?
0: Hát az... piros, azt hiszem.
1: Piros cipő, bizony, nagyon csinos piros cipő van rajta. Hát te mit tudnál elmondani magadról nekem? Nagyon kíváncsi hát vagyok rá, hogy milyen kislány vagy te.
0: Inkább az osztálytársaim tudják, hogy én milyen vagyok, én nem tudom.
1: Például a mamádnak milyen kislánya vagy?
0: Hát minden gyerek szerintem a mamájának nagyon aranyos, meg hát szereti is a mamája.
1: Mit mesélt neked a mamád a te kicsi gyerekkorodról? Tudod, hogy szoktak a mamák mesélni rólunk.
0: Nekem nincs a mamámnak ideje, hogy meséljen, mert bútorboltban dolgozik, és akkor hazajön, addigra már fél hét, és aztán már nincs nagyon ideje. Ha még tévét is akar nézni, de azt is csak ritkán nézi, mert még vannak otthon is dolgai.
1: És amikor egészen kicsi voltál, akkor mesélte neked?
0: Hát a nagymamám.
1: Inkább a nagymamád, és milyen meséket mondott neked?
0: Olvasni szokott meséket. Meg mesélte a nagypapám, hogy amikor még ő iskolába járt, akkor apácák tanítottak. Meg hát ilyen régi dolgokat.
1: Mond, milyen nálatok egy karácsony otthon?
0: Utóbbi években Pesten tartottuk a karácsonyt.
1: A nem szünetben... Pesti vagy egyébként?
0: De igen, csak a nagymamáméknál is szoktam lenni, és néha ott is szoktunk karácsonyt tartani. És Pesten tartottuk az utóbbi években, mentünk éjféli misére, meg hát volt karácsonyfák, meg rengeteg ajándék.
1: És milyennek képzeled el a karácsonyfát, amikor égnek rajta, hogy gyertyák meg csillagszóró, szórja a csillagokat?
0: Én legtöbbször az ajándékokkal vagyok elfoglalva, hát nem is szoktam annyira gondolkozni. Adni is szeretek nagyon ajándékot adni, meg hát kapni az valahogy olyan jó érzés. Ha valakitől ajándékot kapok, amikor a névnapomra is, vagy születésnapomra, mondjuk a Zsuzsitól is, vagy a Mónitól is kapok ajándékot, akkor az a jó érzés.
1: És itt ebben az iskolában mond, hogy tanítanak például mondjuk a sündisznóról nektek? Elmesélik, hogy milyen egy sündisznó, vagy hogyan tudod hát te meg, hogy milyen egy sündisznó?
0: Hát anyukám is mondta, hogy tüskéjei vannak, meg össze tud gömbölyödni.
1: Aztán van olyan is, ami hallható. Például a sündisznóban aranyosan tudnak szuszogni a sündisznók. Nagyon aranyosan. Tudna legalább úgy, hát mint egy kis gyerek elalvás előtt.
0: Nekem van kutyám, 3. A nagymamáméknál van. Egyik kutyánk az olyan okos, hogy mindig a nagymamám után szokott menni. Egyszer ment be a tanácsba, és a kutya meg bement utána.
1: Ugye te voltál az, aki azt mondtad, hogy a zongora órára sikerült eljönni. Ezek szerint zongorázol. Szeretsz zongorázni?
0: Igen.
1: Mióta zongorázol?
0: Istenem, már tavaly előtt óta.
1: És hogy tudsz megtanulni zongorázni, mondj csak? Hallás után?
0: Hát úgyis meg, hát kották is vannak. És akkor a kottákból.
1: És mit jutnak eszedbe olyankor, amikor zenét hallgatsz?
0: Nem mikor mi ez, ezt így nehéz megmondani.
1: Hát valami azért biztos eszedbe, egy valamit mondj nekem.
0: Mindig más. Legtöbbet a mamámra gondolok, a nagymamámra.
1: És miket szoktál róla gondolni?
0: Hát, hogy ugye most mit csinál, hát biztos eteti az állatokat, mert rengeteg állat van ott.
1: Mondd, ebben az iskolában hogy tanultok meg rajzolni?
0: Rajztáblák vannak is ilyen fóliára, pontozóval. Szoktunk rajzolni.
1: Te szeretsz rajzolni?
0: Én nem.
1: Te se szeretsz rajzolni. Ennyi, lenne már itt egy olyan gyerek, aki szeret rajzolni. Te mit szeretsz csinálni?
0: Én olvasni, igaz, mostanában nincsen úgy időm, mert kell tanulni történelmet, meg ilyen dolgokat.
1: És miket szeretsz? Milyen könyveket olvastam?
0: Regényeket olvastam. Elején még meséket, aztán regényeket. Hát, hogy Bogáncs, meg... Csili Csali Csalavári Csalavér, ilyen állatregényeket.
1: Na most ez a Csili Csalavári Csalavér, ez egy nagyon furfangos róka, ugye?
0: Igen.
1: Milyennek képzelette el ezt a Csili Csalavári családot? Hogy le kellene rajzolni, milyennek rajzolnád le őket?
0: Hát egy nagyon veszekedős család, mert sokat veszekedtek a könyvbe is a róka gyerekek. Meg hát elég furfangos a Csalavári Csalavér is. Meg milyenek, képzelem el.
1: Beszéltünk arról, hogy aki ugye félig lát, az szokott segíteni azoknak, akik egyáltalán nem látnak. Mond, hogy lehet megtanulni annak, aki nem lát, hogy felöltözzön? Honnan tudja, hogy egy asztal asztal, egy szekrény szekrény?
0: Az már kicsi korában megtanítják vele a szülei. Én arra már nem tudok visszaemlékezni, hogy velem hogyan tanította meg az anyukám, vagy az apukám.
1: De most, ha megfogod itt például ezt a butor darabot, ami itt van előttünk, akkor erről mit tudsz?

0: ezeknek a gyerekeknek egy érzékszerv hiányát valamivel pótolni kell. A beszélgetésekből kiderült, hogy a tapintási intelligenciájuk nyilvánvalóan jóval magasabb szintű, mint az átlag gyerekeké, akiknek erre nincs ilyen mértékben, vagy megközelítő mértékben sincs szükségük. Térben tájékozódni, mozogni, hogy lehet megtanítani őket?
1: Mindig egy kis körből elindulva, tehát az a cél, hogy először a közvetlen környezetüket ismerjék meg, az osztálytermet, utána a legfontosabb útvonalakat, amiket használnak osztályból, hogyan megyünk el egy másik terembe, hogyan megyünk el az ebédlőbe. Aztán, amikor ebben egyre rutinosabbak, akkor kint az udvaron megpróbáljuk megismerni a különböző játszó téri részeket, mászókákat, meg a homokozót, és utána kint az utcán is elkezdjük az iskola közvetlen környékének a megismerésével. Először csak az utcán kimegyünk, megpróbálunk odafigyelni a hangokra, mik segítenek abban, hogy melyik utcán vagyunk. Ilyen szempontból szerencsés helyen van az iskolánk, mert rendkívül forgalmas útvonal is van, meg egy kicsit halkabb is van. Tehát könnyű megkülönböztetni a Hungária körútot, meg a mondjuk az Ida utcát egymástól, mert azért egészen más a forgalom zaja. Úgyhogy hanginformációkat kint is gyűjtenek, lábbal is tapintásos információkat, különböző útburkolatokat, lelépés, föllépés különbségeit, meg a légháramlat is minden saroknál változik, úgyhogy ezek azok az első apró lépések, amik aztán segítenek abban, hogy önállóan közlekedni bottal.
0: Használtunk szavakat, sötét, világos, piros cipője van. Vannak-e igazán színfogalmaik azoknak a gyerekeknek, akik egyáltalán nem láttak és nem látnak?
1: Hát erről én csak a magam véleményét tudom mondani, hogy érzem, hogy nincs színfogalmuk, de az nagyon fontos, hogy a színeket megfelelően használják. Olyanra gondolok, hogy természetes, hogy minden gyerek jó, hogyha tisztában van avval, hogy milyen színe a szeme, a haja, és hogy milyen ruha van rajta, meg hogy az ég az jellemzően kék. Én azt hiszem, hogy aki semmit nem lát, annak teljesen mindegy, hogy azt mondom, hogy piros vagy sárga, csak a használatban kell odafigyelni rá, hogy jól használja.
0: Most a tanításban is sajátos módszerekkel kell dolgozni, de azt hiszem, hogy a velük való együttlétben, a nevelésben legalább annyira speciális közegben él egy itt tanító tanár. Mennyire kell figyelembe venni, vagy mennyire van egyáltalán a vakság tudat, és érzékenyek-e annyira ők erre, mint amennyire mi, akik tudjuk, hogy nem csak vakon élhet az ember, hanem láthat is.
1: Úgy vettem észre, hogy a 12-13 évesek azok, akik ezt igazán átélik, és adott esetben nagyon tragikusan élik át. Az, hogy a kisebbeknél milyen, az rettentő sok mindentől függ. Ha a család eleve úgy állt hozzá, hogy ez egy tragédia, akkor a gyerek ezt tragédiának fogja megélni. Hogyha sikerült valahogy ezt a tényt, mint tényt elfogadni, és ezzel megtanulni együtt élni, és megtalálni az életben azokat az utakat, amik vakon is hozzáférhetők, és amiken keresztül vakon is lehet boldogan élni. Ez még a kicsikben úgy vettem észre, hogy nem okoz akkora gondot. Nagyon természetesen használják azokat a fogalmakat, amiket mi látók úgy kerülnénk velük szemben, és ez azt hiszem érthető is, mert ők sem akarnak mások lenni. Minden ember ember akar lenni, és ember

0: Agyam, ki lehetnék zenész, meg még kifeküdő kosárfonó is lehetnék.
1: És mi szeretnél lenni?
0: Hát egyelőre jogász. A jobb az, hogy a látógyerekek, ha valamit titkosan akarunk írni, akárki illetéktelen nem tud beleolvasni. Volt olyan, egyszer játszottunk, elkezdték mondani, hogy ti hülye vaksik, meg ilyesmi, és akkor oda jött egy nálamnál két évvel idősebb gyerek is, kérdezi, mi van haver? Ökölbe beszéltem a kezem. Mi van haver? Jössz velem verekedni? Ja, nem szóltam semmit, bocsánat, nem szóltam semmit.
1: Te félsz-e azoktól a gyerekektől, Tibor, akik látnak?
0: Nem, egyáltalán nem. Nem félek tőlük.

Mostan színes tintákról álmodom. Szabó Éva dokumentum műsorát hallották. Munkatársak voltak Kónya Csaba, Rózeman Péter és Veres Jolán. A rendező Bognár Mónika.

0: Az akna csattanása után, ahogy magamhoz tértem, még hallottam bajtársaim hangját. Őrület. Nem igaz. Él. Kész van. Oda néz. Leszakította a karját. Mi csináljunk vele? A szeme is kifolyt. Borzasztó. Összeégett az arca. Úristen. De vérzik. Mindenéből folyik. Aztán csend. Csend. Sötétség. Sötétség.
1: Ritnovszky János, a fény túlsó oldalán.

Sörren a Wecker. Azaz dehogy is. Bennünket is elért a modernizálás hulláma. Feleségem, esztétikai érzékétől vezéreltetve, hagyományos Weckerünket egy sipákoló, kvarc ébresztő órával cserélte fel. Szép, szép, de úgy sipákol, mint egy fűtés alatt álló tévé, csak nem olyan hangosan. A Weckert még úgy, ahogy meghallottam, bárha a jó fülemen feküdtem, akkor gyakran csak feleségem ébresztésére tértem vissza az álomvilágából. Mert bizony álmodok, és mondhatom, vak életem legszebb pillanatait élem át ilyenkor. No, nem az álombeli élmények miatt, amelyek lehetnek szépek, jók is, rosszak is, és a maguk fantasztikus történéseivel teljesen más világba képesek röpíteni az embert, hanem azért, mert ilyenkor látok. Látok. És nem is akárhogyan. Az én álmaim, mint ahogyan az álombeli történések is, mindig színesek. Látni vélem az ég kékét, a fű zöldjét, a mesztelen női test vonzó színharmóniáit, és mindent, mindent a maga szépségében, a szivárvány színeinek teljes pompájában. Látom a hullámzó szürkéskék víztükröt, a fölötte smaragd zöld villámként cikázó szitakötőkkel, a vergődve csapkodó, bugdácsoló szárcsáival és szélkócolt a borzas nádasaival. Látom a halakat, amelyeket olykor horgomra akasztok, a környezetemet, s mindazokat, akik álmaimban megfordulnak. Különös, de álmaimban sokszor vitatkozom magammal. Hogyan láthatok, hiszen vak vagyok, és hogy megvan a bal kezem? S hitetlenkedve feltartom tenyérrel magam felé fordított kezemet, és boldog örömmel számolom az ujjaimat. 1, 2, 3. Látom. Mindet látom. Ebből a gyönyörűségből ránt vissza a rideg valóságba a Wecker, illetve feleségem ébresztése. Most csak nem mindig neki kell szólnia, mert ha sipákolásra felébrednék, akár le se hunnyam a szemeimet, lévén, hogy van az én füleimben állandóan olyan sipákolás, csattogás, csengetés és egyéb hangzavarok, hogy csak győzzem közülük kiválogatni a valódi zajokat. Gyorsan ébredek, kipattanok az ágyból, beidegződött mozdulattal nyúlok, pontozott, vakosított zsebórám után, és óvatos ujjakkal tapintom rajta az időt. Aztán pizsama le, fehér nemű a hónom alá, indulás a fürdőszobába. De amíg az ajtóig eljutok, a hintaszék vagy a könyvszekrény kemény jó reggeltel köszönt, amint koppanva neki megyek. A nagyszoba ajtaján kilépve pedig nehéz test gurul a lábaim elé. 4 vadul kapálódzó láb lögdös és parancsol ájt, ellentmondást nem tűrő módon. Szinte mindig, minden reggel ezzel kezdődik a napunk, így üdvözöl Triton, a vezető kutyám. Most le kell hajolnom hozzá, de csak óvatosan, különben ő fog előmosdatni hatalmas nyelvével. Az oldalán fekszik, de egy pillanat alatt hanyat fordul. Kélyes gyönyörűséggel tűri, sőt, követeli, hogy torkát, hasa alját megvakargassam, szőrös pofáját megveregessem, s közben enyelgünk. Jól van, öreg, jól van. Jól aludtál? Hallgat ugyan, de elégedett szuszogása, farkának egyenletes kopogása az előszoba padozatán elárulja, hogy köszöni, jól. Még egy kis fültővakarás, aztán jól van, gyere a helyedre. Invitálom vissza a kis szoba előtti bemélyedéshez. Megigazítom a lepedőjét, a pokrócát a húzatában, és ahogy lehajolok, egy óvatlan pillanatban mégis orronnyal. Na, most szólj, hallatszik elégedett nyögéséből, amint ledobja magát. Nem szólok érte, hiszen kutyájéknál ez a szeretet jele. Lehajolok, még egyszer megsimogatom azt a nagy busa Szent Bernát hegyi fejét. Nehéz annak elképzelni, aki nem próbálta, hogy mit jelent oly sok viszontagság után, annyi kisebb-nagyobb balesetet követően megfogni egy jól képzett vakvezető kutya hámját,
és elindulni az életbe. Igen, az életbe. Nekünk vakoknak a világ kiszélesedését, megnövekedését jelenti az, ha kitörhetünk a falak közül, és elindulhatunk bármely égtáj felé. De hogyan bízhatunk egy kutyára vakot, akit gyakran ember sem tud jól vezetni? Egyáltalában nehogy azt higgyük, hogy olyan egyszerű vakembert vezetni. Vannak alkalmi vakvezetők, akik minden elképzelésen túltesznek. Távol áll tőlem, hogy bárkit is megsértsek, mégis ide kívánkozik néhány emlék, hát a tanulságul szolgál. Van, aki a segítségnyújtás ürügyén az egész életedre kíváncsi. Két utcasorok között társad a sajnálkozó, aki megértően mindenféle szegény szerencsétlennek elmond. Még azt is megkérdezi nagy ártatlanul, hogyan tudsz így élni? Volt olyan esetem is, amikor közölték velem, örüljek, mert Jehova vakságomért megjutalmaz, ezért aztán milyen jó nekem? Köszönöm. Az óvatoskodó, ahelyett, hogy jól érzékelhetően belét karolna, két ujjal megfogja kabátod ujját, és úgy vezetket karnyújtásnyira eltartva magát tőled, mintha leprás lennél, közben jajgat, jaj, le, jaj, jaj, föl, jaj, jaj, vigyázzon. Van olyan vakvezető, akitől zeng az utca, előre, nem arra, amarra, stb. Hogy irányt is mondana, jobbra vagy balra, eszébe se jut. De volt olyan esetem is, hogy a szembe jövő rám rikkantott. Jobbra, uram, jobbra, ha mondom. És akkor bum, bele a felügyelet nélkül hagyott gyerekkocsiba. És akkor jön a szemrehányás, nem hallotta, hogy jobbra. De uram, itt balra kellett volna kitérnem. Jaj, igaza van, bocsásson meg, nekem volt jobbra, önnek balra kellett volna. Mit mondhat az ember fia ilyenkor? Lenyeli a káromkodást, morog egy köszönöm félét, és megy tovább, ha tud. Ha nem szakadt el a ruhája, ha nem hajlott el az összecsukható botja, ha nem vérzik, és így tovább. Mindez egy csapásra megszűnik egy jó vakvezető kutya társaságában. Első igazi kutyám Rézmáli Boriska Amir, német juhász szuka volt, mintája egy olyan vakvezető kutyának, aki a kívánalmak szerint segíti vakgazdáját. Nem csak vezeti, de minden tőle telhető módon kiszolgálja, apportoz, szagot azonosít, tárgyakat visz, elkeveredett tárgyakat kiválaszt, sőt, tárgyat és szemét véd. Arra is büszke vagyok, hogy Amir az első, aki a le- és fellépést is megbízhatóan jelezte. Nem kellett bottal nézegetnem, miért álltunk meg. A kiképzését a MEOE nagyicei kiképzőiskolájában kezdtem el, méghozzá, mint sportkutyával. Megtanítottam ugrani, mászni, kúszni. Ez utóbbi gyakorlat nem valami kívánatos tevékenység kutyáiknál, éppen ezért igen jó fegyelmező eszköz is. Ha a kiképzés során ellenszegül, nehezen kezelhető. A vakvezetést lassan, mondhatnám, csöpögtetve tápláltam belé. Ez annál inkább sem történhetett másként, mivel nem volt még tankert, akadálypálya, és az egyes akadályféleségeket az utcán kellett felkutatnom. Szerencse, hogy Budapesten mindig akad elegendő építkezés, útfelbontás, gödör. Amir Nagyiccén tanult meg őrzővédőzni szemét és tárgyat is. De később is ide jártunk gyakorolni, s a fegyelmező munkát felfrissíteni. Az itt tanultak nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 56 után kennelvezető lettem a honvédségnél, ahol őrkutyákat alkalmaztunk bázisőrzésre, s ott tenyésztettük, oktattuk őket. Ugyan kérem, vakon, hallom lelki füleimmel a kétkedést. Igen, vakon. A vakság igaz nehezíti, de nem lehet akadálya az ember tevékenységének, ha azt helyesen szervezi, és tudja, mit csinál. Tisztesek és honvédek voltak hozzám beosztva, a munkát ők végezték.
Nekem csak meg kellett tervezni a kenneleket, a kifutókat, a telephelyeket. Értelmes emberekkel könnyű dolgom volt. A tenyész állatokat magam választottam ki. Elég volt, ha megtapogattam, milyen minőségű a drótháló, a vasrács, a pala és egyéb építőanyag, avagy a kutyák felszerelése, póráz, nyakszí. Ha lementem a telephelyre, beléptem egy-egy boxba, ott a talajról és a szagról állapítottam meg, hogy volt-e aznap takarítás. Nem okozott gondot az edényekbe belenyúlni, hogy megnézzem, tisztességesen ki vannak-e mosva. A kutyákkal pedig személyes jó barátságban voltam, még a legvaddisznóbbal is. Mindig találtam annyi időt, hogy végig simogassam, tapogassam őket, így meggyőződhettem a jól táplálságukról is. A kiképzést, amit a kutyaiskolák mintájára folytattunk, a vezénylő tisztes segítségével irányítottam, és már a kiképzők hangsúlyából tudtam, ha valamelyik kutyával probléma volt. S ahogy belerázódtunk a munkába, az is egyre kevesebb lett. E munkakör, itt szerzett tapasztalataim, és a később itt folytatott kísérletek eredményei alapján írtam a Vakvezető kutya kiképzése című könyvemet 1961-ben. 1945 után ez volt az első ilyen szakkönyv, és igen hamar bestsellerré vált, mert a látó sportkutyások is nagyon jól tudták hasznosítani. Ebben dolgoztam ki egyrészt azt a kiképzési tematikát, megfelelő kísérletekkel ellenőrizve, amelynek segítségével a vak ember saját maga is képes lehet a vakvezető kutyájának a kiképzésére, másrészt ebben jelent meg írásban először a ráneveléses és a rávezetéses módszer a munkakutya kiképzésében. A Budapest Filmstúdió által megvásárolt népszerű tudományos kisfilmem, a Vakvezető kutya kiképzése, szintén e két meghatározó módszerre épült.

példaként epizódok Amir kivételes képességeiről. Ez időtájt gyakran előfordult, hogy a járműveken elbambultam, könyvem anyagán gondolkodva. Már csak akkor jöttem rá, hogy otthon vagyunk, amikor a ház kapuján befordultunk. Pedig nem is volt olyan egyszerű az út. Abban az időben még a Timót utcában dolgoztam, a honvédségnél. Egy hatalmas udvaron kellett átvágnunk, ahol még járda sem volt. A személyzeti bejáró a Timót utcai kapunál volt. Innen gyalog a Gubacsi útig, a sarkon balra kellett menni a 31-es villamos megállójához. A villamossal a Boráros téri végállomásig, azután az aluljáron keresztül a Petőfi hídra a 6-os villamoshoz. Ezzel a Veselényi utcáig, gyalog át a kereszteződésen, jobbra a Hásfa utcáig, annak páratlan oldalán a 41-es számú házig. Amirral sohasem tévesztettük el. Amir munkájának filmrevitelével a televízió szélesebb körben is megismertette a Vakvezető kutya szerepét és munkáját. Ennek következtében megnövekedett az igény az ilyen jellegű munkakutyákra. 1964-ben megszervezhettük az első Vakvezető kutya kiképző tanfolyamot. 1968-ban újabb igény jelentkezett. 11 néhány új kutya tulajdonos keresett meg, és kért, hogy segítsek nekik. Én pedig a főtitkárnak azt javasoltam, ne tanfolyamot, hanem egy állandó amatőr iskolát létesítsünk. Senki sem képes arra, hogy időről időre új tankertet építsen. Viszonylag állandó segítőgárda kellene, állandó hely is, ahol a folyamatosság megvan, s ha bármikor jelentkezik valaki, ott betaníthassa kutyáját. Azután meg a régi kutyásoknak is kellene időnként egy kis továbbképzés a reflex kialvások megelőzésére. A válasz rövid volt. Szervezze meg. Én pedig nem sokáig gondolkodtam. Csak most nem tanfolyam vezetésére, hanem iskola építésére kértem megbízó levelet. Megkaptam. Ha visszagondolok arra az időszakra, az enyémnél önpusztítóbb életet kitalálni is nehéz lett volna. Ami elfoglaltságaimat illeti, nappal dolgoztam, este egyetemre jártam, egyidejűleg két fakultásra, rektori engedéllyel. Egy darabig még az Esztrád együttest is vezettem, ugyanis 1965-ben rendeztünk egy telefonos esztrád műsort, amelynek sikerére megalakult az Esztrád együttes. Ennek én voltam művészeti vezetője és főrendezője. Nagyszerű dolgokat műveltünk, Molière-estet jelenetekből, körszínházi megoldással. A Hajnali komédia című vígjátékot sok mozgással, Ludas Matyi estet, a Vakszerzők irodalmi estjét, József Attila irodalmi estet, kabaré műsorokat mutattunk be sikeresen. És én a kenyérkereső munkám az esti egyetem és a kutyázás mellett írtam, írtam, írtam. Összekötő szöveget, konferanszot, mindent, amire éppen szükség volt. De nem csak prózát. Fordítottam eredeti francia tamburindalokat, írtam esztrád induló zenével együtt. Mindemellett ott volt a kutyaiskola, minden gondjával, hivatali ügyintézésével, dologi utánjárásokkal, munkaszervezéssel. Jelszavam nem az előre, hanem az utánom volt. Igazi hőskor számomra. Nem viccelek, de olyan rongyos soha nem voltam, mint az időtájt. Nem is annyira a ruhám, bár időnként az is, hanem a bőröm. Állandóan tele voltam kisebb-nagyobb szúrásokkal, vágásokkal, zúzódásokkal. A cserjép lekoptatta az új begyeimet úgy, hogy végképpen megvakultam. Nem tudtam tapogatni. A csákány bontáskor a metszőolló és az ásó a fák ültetésekor hagyták ott hólyagos névjegyüket a tenyeremen. A kerítés dróthálójának kötözésekor a fűződrót vágott kezemben mély árkokat, de akadtak maradandóbb, emlékezetesebb sérüléseim is. Egy alkalommal például kerítés oszlopokat állítottunk és döngöltünk a földbe egyik sporttársammal. A szegénykém nagy igyekezetében a döngölőfa végével úgy álcsúcson vágott,
hogy teljesen átharaptam jobb oldalon a nyelvemet, nem győztem a vért köpni. De véremmel áztattam az iskola földjét akkor is, amikor a tankert Duna felüli oldalán kettős nyárfasort ültettünk Ágival ketten, azt, amit Jancsi fasorként emlegettek a többiek. Nos, e fasornak a lejárati kaputól északra eső részét ástam szandálban. Az ásó egy kőben megugrott, a lábam pedig lecsúszott róla, de oly szerencsétlenül, hogy a szerszám sarkának éle a bal lábfejem belső részét a szandállal együtt az inakig felhasította. Emiatt több hétig sántikáltam, és a nyomát ma is őrzöm. De az a bordatörés sem volt utolsó, amit akkor szenvedtem, amikor az autón magasra rakott ajtók és ablakok megindultak, és rajtam álltak meg.

magam szerény eszközeivel, én is hozzájárultam társadalmi munkával a vagyos tevékenységének kiszélesítéséhez, a vak emberek életének az addigiaknál jobbá, tartalmasabbá tételéhez, a vakoknak a látók által való elismeréséhez. Itt csak kettőt említek. Megírtam a vakok számára az első telefonkezelői tankönyvet, amit a szövetség Braille írásban is megjelentetett. Látva a tagság ellehetetlenülését, nyilvánosságra akartam hozni a vakok gondjait, életkörülményeit. Szociológiai kutatásokat kezdtem. A magam készítette és a Szociológiai Kutatóintézet vezetői által jóváhagyott kérdőívek, valamint az 1838-tól 1945-ig fellelhető írásos anyagok felhasználásával meg akartam írni a vakok életét, annak szerveződését és alakulását napjainkig. Az erről szóló szinopszisom különös módon eltűnt a szövetségi adminisztráció süllyesztőiben, amelyet egy sajnálkozó levélben közöltek velem. És azután hasonló címmel és tartalommal megjelent a szövetség akkori elnöke, főtitkára és párttitkára neve alatt egy másik könyv, hogy micsoda véletlenek vannak, az általam megjelölt forrásmunkák és az előre leadott kérdőív minták felhasználásával. Kutatásaim írásos anyagát még ma is őrzöm. Hogy voltak éppen mi tette be a kaput, miért hagytam abba a társadalmi munkát, vagy miért nem hagytam abba az első, a második vagy az ötödik kudarc után, talán a jellememből is adódott, nem csak a fiatalságomból, hogy nyughatatlan voltam, és mindig tudtam újra bízni. Talán nem akartam belenyugodni abba, hogy vakságom gátoljon bármiben is. És talán át akartam vinni a fényt a túlsó oldalra is, a fénytelenségbe. A vakság csak állapot, de nem ok arra, hogy bárkinek, bármikor, bármiért beadjuk a derekunkat, vagy lemondjunk önbecsülésünkről. Így persze nehéz állva maradni, és nehéz az örök sötéten át a fénybe nézni. De lehet valaki a fény túlsó oldalán is egész ember, még ha oly drága áron is.

0: A fény túlsó oldalán. Ritnovszky János írását Sinkó László olvasta fel. Zenei szerkesztő Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: Az önéletrajzi írás részletének hangfelvétele 1999-ben készült, és legutóbb 2007. december 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond, az előzetes bemutatkozás azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről, a kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelölik köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanévkezdés előtt. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebelsberg központ pedig oktatás támogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény közösségi oldalán közölte, szolgáltatásaik ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek, legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Jelenleg 19 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Híradással legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fenn az űrben, jeges jércben, talpig ércben, szügyig ércben, benn a bércben, hegykorcában, szikláráncban, szittya alszik egymagában, alszik, alszik, alszik, mint szok, fél álmában fel-fel kuncog, fel-fel duccan, fog a picit összekoccan, ott a jérces kőficakban. Bérci Bérenc, éghatárőr, áll a vártán, áll és alszik, álmában vad vihart vártán, horkolása úgy viharzik. Bércek bércén, hegyek ormán, áll lidércként, ül mogorván, nem is aludt még jó formán, talpig ércben kucorogva, jeges jércben mocorogva, odafagyott jérc alsója, fel-fel-fortyan, vére forró, nem tehet a szittya arró, szívében hely, konca táncol, ordas, mardos, jány viháncol, Bérci Bérenc égben járonc, álom kórbonc, tudat alól visszajáront. Ébredő szitty, büszke ébrenc, kit kredencről vekker ébrenc, bérceg bércén, büszke dacban, kővel dacol, kőkupacban. Mi a kőkend? Tán-e dacért lakik itt fenn, Bérci Ormon hegygerincen? Nem túlzás ez, égi herceg, édes princem? Áll a szittya, áll a virgonc, kit időhöz álom fércel. Áll a jércben, mintha ércben, ősis kurcban, barlang karcban vívja arcát, Bérci arcát az álommal. Hely, csak ezt a herce hurcát, papírokért, okmányokért, e méltatlant, megint lecsúszott a paplan, feledhetné, feladhatná. Bércek, bérce, meg-megdördül, hegy gerince megnyikordul, meg-megzörren vál skarperec, porclevállás, hazamehetsz. Vereckénél porc még megvolt, szóporc, jóporc elbarangolt. Porclevállás, parciális, de ez itt egy harci állás, és méghozzá végveszélyben, lesz-e ki-e kiesében, jeges jércben ide kiáll, álmodozni, álomlomként omladozni? Fenyvesek közt, ezüstrésben, angyal szárnyos suhogásban, égi kasban, a magasban, mél a lesben, ősi jussán, égbe lesbe, száját közd be, földre kushad, néma kusban áll a szittya, hus ki, hus be, s álmod, álmod, áll a rosban, a horhosban, iharosban, juharosban, a lapájon, tehénfosban, harmatosban, hurutosban, áll a ködben, kis ködmönben, köd böködi a ködmöntben, áll a szittya, körben, körben, véd állásban hétrét görbed, fel-felhorgad, s visszatöbbed. Áll a szittya, dacos, láncos, áll de, áll de, áll de álmos, arca durcás, arca morcos, gőg és mogorv arca néz rád, medúza arc nem vigyorgó, magyar, agyár, görög gorgó. De hiába jó szó, jaj szó, a duda szól, mikó alszó. Mert hogy fennen, hegyek ormán, a nagy medve ilyen formán, hogy van kedve táncol, táncol, orrában a bércek lánca, brumma, brumma, brummadza, meg-meg csörren, nem madzag. Áll a szittya, lelezuttyan, áll csak talpig kutykurutyban, visszaretjen, visszahutyan, állva álmod jobb világot, jobb tvajú maty, szebb világot. Bal felén baj, turul öjű, jobb felén föld, aj, göbbölyű. Fenn a bércen, talpig ércben, szittya hortyog, szinte szintúgy szittya társa. Messze hallik hortyogásuk, hortyogása. Szittya rittyent, szittya rottyant, hátra hortyint, visszapillantj, azt álmodja, hogy ő itt van. Áll a szittya, állva álmod, az is lehet a te álmod. Áll, mint árnyjel, áll, mint ködjel, látni ne is erről ködjél. Áll csak-e világ lököttje, nincs utánja, nincs előttje, rajta nem lét ló lakatja, kikinyitja, jól lakatja. Fenn a bércen, jeges jércben, szittya hortyog, szittya hortyog, hortyobágyon, Kárpátyok közt, szertje széjjel, hely, e kutya szittya földön, szittyúj, te szív! Nagy világon, ó, e kívül, szittya hortyog. Minden ágon, árok partján és bokorban, minden helyen, minden korban szittya hortyog. Fenn a holdban szittymag ül a szittymagosban, szittymagzatként a szutykosban, kisded holddal rugdosódva. Hol van hurutty? Hol van takony? Hol van Párizs? Hol van Bakony? Veretykénél még mind megvolt. A hét vezér hátra pillantj. Leutották von a villanyt, egyik elhunyt, másik meghót, egyik is hant, másik is hant. A harmadik meg elillant, a hét vezér, hét szép hattyú, hét szép pityke, könnyük pottyan, pityókásan, hátra hortyint, hátra rittyent, visszapillantj. Látva látják, szittya hortyog, száját tátva orrfuruján szittya fújja. Szittya hortyog minden résben, repedésben, minden kasban, hordóhasban, de lukasban, szittya hortyog a vetésben, hortyogása hártya vékony. Szittya hortyog télben, hóban, palotában és kunyhóban, metrók mélyén, kukák alján, elfekvőben, parkok padján, kis szobában, kicsi szittyák, egy nem hortyog, de az a votyát. Úri szittya, népi szittya, tatár szittya, olá szittya, s egy ki olá anyját szittya, tóta szittya, Rácz a szittya, vagy ippek kozmopolitja. Urbánus szitty, zsidó szitty, sarj, kis szitty, jó szitty. Zeng a szittydal, szittyek szittye, népek atya, minden rendős, rangú szittya, azt hortyintja, azt ordítja rémálmában. Sziaszt vítja, non est ítja. Sziaszt víta, non est itten. Szittya szívük visszaretten. hortyog kuruty, hortyog labany, hortyog isten, hortyog halany, hortyog a trotty, hortyog porony, hortyog élő, hortyog halott. Fújják, fújják, egyre fújják a sírkövet, majd elfújják. Belé roppan szint a kriptja. Sej, ripityom, ezt ordítja. Hortyog göröny, hortyog varany, hortyog hortyi, immár alanty. S beköhétjel színpadra a szittya súgó. Mennyi trotyli, mennyi tökfej, mennyi rotyhat, potymag, trotymag. S könyörök, hogy magnak hagyj meg, de a súgót, szittya súgót, versdirektor, vízhasúgót, főpoéta, ó, fogd meg, szittya versből, kirúgatja, kirúgatja, undoratja, ne hagyj el, ne hagyj el. Kutykutykurudj, irigy karadj, hortyog, hogy te magyar maradj. Érted, hortyog az a szittya, érted, ilyen kelekótya, keletkótyag, nyugatkótyag, így hortyog ősidők ótya, rával ősi hortyogása, együtt hortyog, oblomovval, romlomovval, limlomovval, szép halomval, jó halomval, államval és hatalomval. Áll a szittya, szittya szirtjén, arca szűrt fény, arca ércből, arca arcból kandikál ki, talpig dacban, görcöl, harcol, ébren léttel, elalvással, dacból húzza csak a lóbőrt, az álommal feldacolva, gőgös, büszke hortyogással, harcos, durcás horkanással, fel-felriad, dvissza zöttyen, visszadutjan, a nyerekbe csihi-puhi, ez már muhi, kezében az álomkantár, visszadutjan, s tovább hortyog, álmában még picit mortyog, picit csönget, picit fortyog, s ugrándoznak le a kortyok, szavak kortya, szóra szókorty, ősi torkán, előtte a szittya szótyár. Belekortyol, hí, a betyár, ízlelgeti, cummogatja, ízlik neki szitty zamatja, hely, te szótár, szitty a szótyár, álom kulacs, öreg butykos, húzd meg, kotyófittye, arrébb kortyint, aztán fucskos, benne ősi szitty a katyvasz, szitty a koktél, szó kumisztej, hely, komisztej, szavak szitty a kotyvaléka, zatyvaléka, potyvaléka, mert kezdetben én valék, a szó a szó, a szittya szótyár. Issza, issza, van húzatja, nem is rossz-e? Szétszamatja szíven üti ott a szittyát, pedig egyszer ő már itt járt. Vissza, issza, hely, de mindjárt, fejbe issza magát mindjárt. Issza, issza, vissza, issza álmában a szittya szótyárt. Kissza a kelekótya, mint akinek meg se kottyan, meg se kottyan, meg se köttyen. Ide hallik körtyölése, ősi szittya hörtyögése, szittyent egyet, szörtyögése. Pitymallik már, hajnal hasad, szittya szívem majd meghasad. Tova tűnik, fütykös, butykos, álom, melyben szittya futykos. Megy szét minden ripityára, sej, ripityom, ripityára, ezt motyogja pityókásan, megy el le a ripityára. Ezt hortyogja egész másnap, de akkor már ezer torok ordítja, hogy szittya tűnj el, s mint kit Isten visszafüttyent, szittya tűntje föl ne tűnjön, köd alakja szerte foszlik, sziklán csak egy árnyék koszlik. Szittyek atya, büszke szatymag, magodból lett minden szitty itt, tékozló szitty, ősi szittyünk, rázd meg azt a szüttyőt, hadd potyogjon tyű a szittymag, rázd meg ősköszöntjünk, ősi szittyünk, szittya hősünk. Szittyek anyja, szitty, szipirtyó, száll a szittyón, szittyogása, víjog, így jó, hújjog, így jó, éles hangja, nyisszanása, kúsz a szittyet, lekaszálja, érc hangjával, szittyet nyársal, hogy ityeg a fityeg mással, kérdi a szél vihorászva, sztyeppék szele nyargalászva. Szittyek anyja, szitty, szipirtyó, mindétiglen bosszú szomjas. Ő volt sztyeppe szépe, mára lett a sztyepp penésze, penészvirág, sztyeppe réme. Szittya portyák, letiportyák, azóta tart ez a sztyepptánc. Sztyeppel, sztyepp, éppel szittyák csontján.
1: Áll a szittya, áll a szittyón, ősi szittynek szittyporontja, szittya, szittyó. Vinci Pirtyó világra ő szuttyongatja, ősi szittynek szittyporontját, hogy kiperdül, hogy kipottyan, mint ki kiránt tóból potykát. Porban csapkod, tátyog, tátyog, porral oltja szörnyű szomját, porral oltja, víz helyett a port kortyolja, dolgozik is a poroltó, éltető por, altató por, isa és pur, hogy mik vagy muk, így készül a szitty a szótyár. Ó, a nagy szitty, szitty szipirtyó, a poroncsra, hogyha ráfigy, hogyha ráfügy, mind lerontja satnyaságát fattyú szittynek, szittykölyöknek. Rúgdolózik, rúg az ugar, meg ne hallja ugar ura szittyporoncsnak szütykölését. Büszke szittye rácsipor, rácsapodna, pegyhet totyma szittykölyökre, szittyek atya, atya szittya az ilyet, haj eltaszítja szívéből, haj kitaszítja.
2: Ősi ködben áll a szittya, szittya szirtjén kiszögelvést, fél oldalvást, mint ki színleli az alvást. Alszik élvést, hortyog halvást. Szólván szólvást fortyimbrasszal, a fortélyos hortyimbrasszal, ki a drámát áthortyintja, s bár lezárja, ő a nyitja. Áll a szittya, s alszik álvást. Alszik, hogy a foga elvás, édes álom, édes alvás, visszaalszik, mindent vissza. Mintha látná elsuhambást, en magát, enne magából. Érc arcából, lidérc néz rád, lidérc, ludarc, ősi szárnyas Róma ormán. Mensd meg, ősi ormány, trombitált föl, itt az ármány. Elfőtt külföld, halvány járvány, ormányával szittya döfköd, ne szúnyókálj, kelj föl és járj! Rommá romlott minden bálvány, rommá Róma, rommá márvány, mamma Róma, idesanyánk! Áll a szittya, álva álmod, álmok kúty.

lelassítja. Látva látja Aland világ rederátja. Ne ugori még! Visszarántja világura szígyteremtő. Oda lenne a nem lét fortyog, oda ágy a nem lét szartyog, szartyog, fortyog, végeztége világnak, belé bukni, zuty akartyog. Lenni undok szarporontyok. Vigyázz, szitja, vigyázz, harcos, aki magát beleártja, elmerül a recserádba, röcsögve a röcsin, bárha akkortán már recsirálna, lerántja a világ trutymó, mondhatja már, neki úgy jó, lerántja, mint szarporontyot, kit szar atya létreontott, s ott áll talpig világ szarban, bárha másnak ezt áll szorban. Áll a szitja, áll a vészben, áll egészben, fele részben elhasítva, mint hasábfa, hull a többi fahasábra, s állva álmod, nyugat, kelet, kelet, nyugat, mint egy díván az anyukat, szitja dünnyög díván alatt, dőj les, aludj, Freud hívogat, nosza ugrik, szitja legott, mint ki lepkét álmot fogott, de csak mese, mindez mese, ne kérdezd, hogy kell-e mese, nincs felejtés, nincsen alvás, kezdődik az álom fejtés, élve halvás. Hallgass kelet, nyughass nyugat, kelet kuss, ha nyugat ugat, ha-ho, ta-ho, dicső mucsa, ha-ho, bugris, macsó bacsa. Kelet csahol, szapuj, szipuj, szapuj nyugat, vérpióca, hogy vagy dagat? Nyűves kelet, rothat nyugat, nyasgem kelet, nyasgem nyugat, harápj kelet, hörög nyugat, fejet leütkezett, lecsap, világbecset, török kecsap. Keleti csap, kőolaj csap, ugat, ugat, nyugat, ugat. Kelet, kelet, örök kelet, kellett neked új ki kelet, örök nyugat. Ugat, kelet, ugat, nyugat, kelet, nyugat, kelet, nyugat. Így évődnek, így játszódnak, a díván majd le nem szakad, még nem díván alól két pogán közt, szitja Isten, álmos Isten, megnyikordul rájuk szitjen. Nyughass kelet, nyugat, csitte! Hely, lekushadott a két ebb, uruk fakó, kezes bárány, két szelíd ebb, óluk jászol, két szelindek, szittyafütyre megjuhászol, farkacsóvál, fület lenget, egyik kutya, másik ebe, szittya ebbe gebed bele. Kelet szittya, nyugat szittya, egy a kettő egy, világ mégis eltaszítja, maradj magad árva szittya, hegyke, egyke, egyedül vagy. Áll a szittya, mint örök lét. Kompország, ha kikötötték. Áll a szittya, áll a suttyó. Ifjú népek sihederje. Áll a szittya, áll magában. Úgy hány fittyet a világnak. Bakfitty, bakfitty. Áll a lét hajó töröttye. Áll a világ megnyomottja. Szittya szóval búbaszottya. Herman szittya és Dorottya, áll a szittya világlöttye, gyomrában hely meg-megfordul, majd kihánja, szint magából kikívánja. Áll a szittya, áll a poszton, büszkén posztol világvégen, amíg te új kártyát osztol, míg a világ el nem véghed. Áll csak ősi posztján, posztvitézül, posztmodernül. Egész világ rajta röhög, rajta dernül, kélyes gonosz Lucifernül. Áll a szittya posztján, nem röhög más rossz riposztján, nem vigyorog az ős kaján, rágú izma kibeugrál. Röhög világ, röhög rohadt, porként porba majd tiporlak. Azzal olyat rúg a rondán, olyat tipor rohadékon, világvégi maradékon, hogy a világ belényekkel. Áll a szittya, állva áll csak, hely szívén a bánat átcsap. Áll, mint kögyjel, áll, mint kódjel. Titi, tá, tá, tá, tá, titi, mit kerestek, tét, titi, sok szájtáti, napnyugati. S mint kinek íkedve szottyan, foghegyről csak oda szikkent. Hely, te világ, töpörödj el, parányulj el, pirinyóra, hány az óra? Felfelébred, visszadutyan, ez a világ csak egy álom, világállam, világólam. Kelj fel és járj, szittya gólem, álomlábon, ólomlábon. Áll a szittya, álva áll csak, álma átcsap életébe, furcsa hang.

hallatába, mert valaki bele röttyen, bele kottyan, bele köttyen, rasnya anyád, békuruttyol, megtöri a szittya csendet, komoly szittya némaságot. Áll a szittya hüledezve, fél álomban düledezve, áll csak simmög. Mit is mond ez? Hogy is, mit is dütyög, mit is prüntyög, mit pirintyál, mit karattyol? Áll a szittya, áll keményen, mint a kémény elvtársáért, aki állna, de nem áll ki, mert nem állhat. Mit karattyol az az állat? És a szittya visszadördül, visszahorkan fél álmából a bokorban. Mennyi szempár körben-körben, mennyi francos biciklista és mind rendőr. Áll a szittya, szinte eldől, rajta egy szál szittyagatja, nyakkendőjét igazgatja, áll a híros világverő, s kerül elő már a szüttyő, abból is a szittya szótyár. Hogy is, mit is szótyál? Idesanyámba, hogy mennék? Felegész az Aldunáig, no isz menek, menek, én már csak a fejed, letyépem mély, lecsavarom a varfejed, lecsavarom zavart fejed, német fejed, büszke, muszka, rendőrfejed. Vartyog, javar, vartyog, kazár, ez a bazár, immár bezár, legalábbis neked annyi, megtanyítlak, elzuhannyi. Avar, rovar, kazár, kozőr, avar, kavar, kazár az úr. Kizárt, kizárt, de hazánk ér, hínye fattyúk, ha ez az ár, odaadjuk. Avar voltál, avar leszesz, zörgő avar, melyen a mi lábunk leszesz, stalpunk alatt fütyül a szél. Áll a szittya, néz a szittya, ezer évig vérit szittya, ez a sok-sok parazitja. Hely elég volt, de elég volt. Kazár szittya, mongol szittya, járóház volt a szittya, török szittya, német szittya, aztán meg az orosz szittya. Édesanyám, te jó szittya, hely, a szittyád undorítja, úgy húzatja, ráhúzatja, a petyárnak van húzatja, takarodjon most már vittya, mindenki, aki nem szittya, szittya, go home, s mindent vittya. Áll a szittya, néz a szittya, kezében a szittya szótyár, belelapoz, belepislant, visszaszólni szavat keres, de olyat, mely tőzsgyökeres. Szittya szótyár, szittya hablaty, szavak ősi kotyvaléka, hősi hablaty, amerre néz, minden hablety, szólaty, vérlaty, szittya lotypotty, szittya katymaty, itt potty, ott potty, rotyog már a szittya szótyár, s az is, amit beleszórtyál. Kígyó, béka, őskakuk fű, kavargatja szicsipirtyó, vállám varangy, áspis kígyó, kutykuruttyol, bugyborékol, ebből lesz a szittya főzegy, szavakból főt, kőzúgy, kőpetty, megfelelni a kutyáknak. Potyog a szó szotyolája, köpködi a szószátyárja, szittya szótyár potyázója, potya utas, bolygó, golyhó, hangüzére, szókazára, ki nem gondol a hazára. Hol ő otthon, nincsen otthon, nyelvünk így megy potyadékba, robog szutykos szakadékba. Megállj, kazár, jön a szittya, szót ki szóval szaporítja, spattogzik le, szópigy, szópagy, létházáról idegen máz. Vissza, vissza, szó elvtársak, minden szó be, sej az édes anyanyelvbe. Most szólj, kazár, megkukultál? Vagy ajkadra ford a szótár? Szittya szól, ha kedve szottyan. Kazár üzér, meg se szóla. Szittya szót nem szaporítja, nyereg alatt úgy puhítja, egy szót kerget, űzi hajtja, űzi nyúzza, űzi úzzal, űzi szittya bendegúzzal. Ágas bogas, csoda ős szót, csoda ünőt, elinalót, szavak szavát, szavak szívét, melyből minden szavak lettek, varázskőszót, magszót, rakszót, melyel szóba szót parancsol, amíg nem lesz minden egy szó, Isten neve, vagy más név más. Száj lefittyed, szó kibudjan. Semmi sincs úgy, minden úgy van. Ez itten egy ellentmondás. De fütyül rá a kiskondás,
fütyül rá a cipész szabász, egy menyecske meg kacarász, hely vérmező, hely, hogy úgy van, fetrengünk itt szarban, húgyban, déli metró végállomás, hely, keleti pályaudvar, kezdődjék a körvizelés, aprófosás, helyben szarás. Áll a szittya, talpig tyakban, talpig nyágban, szólatyakban, szótlan álltyak, egy fityakban, érc magányban, áll a szittya, mint a kőszent, mint a kőfitty, s olyat tüsszent, olyat böffint, belekékül jó csönd herceg, s évek szállnak, mint a percek, áll az idő kézbe vert szeg. Áll a szittya, áll a térben, ősi térben, jó időben hordom, kedves, élettérben áll a szittya, vagyis, hogy ezt csak alítja. Térdik térben, állik térben, vagy időben, most már mindegy, áll a szittya, áll a térben, szittya térben, élettérben, hová csak a halál térbe. Térül, perdül, elidőzik, az idővel kergetőzik. Áll a szittya, meg se rezzen, meg se pisszen, meg se mozzan, csak egy szót hall. Amint hosszan előmászik, redves sarkok káoszából, s vábbogár szó, vesszen, sziszen fülbe mászon, vesszen, szusszan fülbe kúszon, vesszen, reszket. Mi van, alszol, herder herceg, jó csont herceg, valaki a ködből rászól, szótárban mit bogarászol? De hogy alszom, szívem gyászol, mert a reszli ki fog veszni, mindegy szálig. És a szittyára mutat, ezni? Ki fog veszni? Szittya bein, eszni, eszni, téged fog a fene eszni. Német Kófic, Germán Janpec, csak rád nézek, s összetöppec. Ha lesz neked, lesz itó, lesz Janpec, Kampec és Dolores. Áll a szittya, szája tátyva, kalapjáta, főt hövágtja, hínye mánye, ott a német. Szittya ugrik, szittya szóval, kiborul a szittya szótyár, bazd meg, haver, te is szótál? Áll a szittya, füttye szélvész, messzi pusztán lassan elvész, messzi sztyeppen, messzi rónán, messzi pampán, szavannákon elcsatangol, elbitangol, szavak szaván elhal, elhol. Áll a szittya, áll merészen, néz bele a kamerába, néz bele a vész szemébe, avagy a vész az övébe. Áll a szittya, haja fürtje, homlokába hull ziláltas, egyre hallja. Atya vissza, szittya kéhem, se pohámat szépen kéhem. Áll a szittya, nem is haltja, mit motyog az éhen kórász. Adja frász, motyorászik, iszákjában kotorászik. Zsebórádat? Ejnye mánye, fránya nyímet, hát még mit nye? Szittya földből csapottat se kapsz te tőlük, nyímet kutya. Ne bánsd nyímet az enyémet, ha nem nyughatsz életedben, nyughatsz majd a szittya földben. Ősgót kelta, alán herul, török orosz már mind alul. Hétrét görnyed ott a német, látom is már nagy nénémet, idesanyám, te is német, hanem akkor atya vissza! Belekottyid fránya tótja a szótyárba, atya vissza! Kocs, olája, acci vissza! Dur, vadráca, mindent vissza a Tiszáig, vissza egész Boszniáig! Enyim Kálózt, tiád Trieszt, megfogtam már, de nem ereszt! Áll a szittya, állva áll csak, szittya löttyös indulatja, mél a szívén, immár átcsap, indulat jön, indulat megy, mintha kőből olyan kába. Fújtat, vágtat, szikrát szórva, füttyögve az éjszakába. Áll a szittya, áll a mélyben, s felfohászol, híja atyát, szittya atyát, de olá volt, olá atyát, a halál volt, az is lehet, hogy tán szláv volt, visszaszámol, hétiziglen, szittya sehol. Hely fel, szittyen, hely fel, fortyan, áll csak szegény szitkozódva, kinek nincs itt szittya pöttye, szittya szétyen, pereputja. Bizony úgy van, jaj, de úgy van, kótyagos szitty. Áll a szittyún, messzi hallik szittyogása, szittya lottyos indulatja, a világon immár átcsap. Szittya rittyent, szittya füttyent, húj, húj, hajrá, áll a poszta, posztvitézül. Szittya drittya, úgy aprítja levegőt itt, aki rontja, föltéve, hogy megorrontja.
áll a szitja, áll a poszton, ám de alant posztlapítva posztgörényül töri fejét rossz riposzton, kazárbátyó, sündörögve, kunyhadozva, görnyedezve, vinyog egyre, kunyog égre, kunyog földre, szűk szemében rémületjel, halvány, mint a féreg nyúlvány, torkában szív pitypalattyol, de szitja szív nem fél attól, pedig milyen alamuszi, hátulról gyűsz homok gyuszi, rókát, ahogy hág meg nyuszi, üsse kazár, üsse huszár, kezdődjék a korrobori. Ám de akkor zutty egy szitja, leütöttje, mint olá a villanyórát, áll a szitja, tétlen, szótlan, kiürült a szitja szótyár. Leütöttjél, elótottál, szittyek fattya adta szitja, szitja bátyó. Szitja vartyog, szitja mortyog, ahogy ott álmában hortyog, s jár fejében gondolatja, mint dugattyú, föl-le, mint lökettyű, mint tolattyú, jár a szitja gondolatja, mint törettyű, mint emeltyű, ide hallik fújtatása, álmodik tána, vagy látja, fejbe csapták, attól kótyag, vagy csak ilyen kele kótyag, szó szittyája, szó veszettje, pillanatra elveszettje, szól a szitja szólítatlan, kérdezetlen, szája szattyán, szája műbőr, föld alól szól, szól az űrből, minden szavát visszaszívtja. Ki szítja itt? Ki nem szítja? Egyik szítja, slicét nyitja. Én nem szítja, úgy mutatja, felmutatja. Áll a szítja, szítja szerszám, beszélsz itt el összevítja. Te is szítja, én is szítja, ki a nagyobb szítja, szítja? Kis szítja, nagyot ugatja, nincs ki őt, lefitymálhatja. Így szivatja, szelít szóval, így tereli e világnak elveszettjét. Ahogy állott, álmodik tán, fejéből csak mint egy hattyú, egy szép hattyú, kipattantyú, kiröppentyű, mint a pincsó. Felvétel van, ez az, pont jó. Szitja áll csak, áll a vártán, áll csak váltig, rendszerváltig, sörös üveg visszaváltig, áll a szitja, áll a sorban, főszereplő a műsorban, szitja madár. Arany durul, szitja örül, sejrutyutyú, fölszállott az arany turul, könnyet töröl, sértést torol. Áll a szitja, avagy battyog, lenn a síkon át a sztyeppén, a havasban, tenger mentén, forró édes Afrikában, amerre lát, szitty, csak szitja, közeleg a világ szitja, világ nyitja, világ hunyta, hénye hunja, szemét, hogyha hun lehunja, hun felnyitja, világrontó szemmel verő, felcsippenti a világot, beissza, szitja erő. Nincs hit, nincs had, nincs ki hunnak ellenállhat. Jön a szitja, itt a szitja, szitja vére űzi, egyre űzi, völgybe űzi, hegyre, vágtatása bendegúzi, matyó szitja, a hasvérus, rettegi világ, rettegi város, ősi

Berlin, szittya London. Áll a szittya, mint a fütyjel, ágaskodva a nyeregbe, de szép is a szittya reggel. Reg regéje, rag ragája, feje, mintha kicsit fájna, körül kémlel, zújts egy szittya, elhanyatlik, aztán fel kell, kelletlenül körül kémlel, kibosszantja, kipusztítja, kiaszkja, viszájt szítja, a szittyák közt ki nem szítja? Vérveszettje, szó aszottja, kedved mindjárt visszaszottjan. Áll a szittya, mint a kőfitty, mint a kőnyelv, s felzeng ősi szittyakürtje. Tututurul, turul, turul, nem előről, csak hátulul, ordíts, fordíts, csak előre. Kazárkutya úgy ugatja médiába, de hiába, mint hiába, öreg szittya nem vén szittya. Csákóját megigazítja, szitykozott csak szitja ellen. Jobb kezében ősi kardja, bal kezében ős lapátja, átellenben áll az ellen, sarlóval és kalapáttyal. Állnak egyre, állnak ottyan, kazár mellé szittyapottyan, s bajszot akaszt a két trotyman, kazár bajnok térdje rottyan, szitja kutya. Így kiállta, ezt üvölti kettőzve a mással hangzót. Éne, éne, éne kutya, azzal úgy a földbe vágtja, kétszeres kuty szittya néne azt a kazár avarfattyat, hogyha télen lábcsövestül odafagyhat, gutta ütte ott a tótot, ha nem hoznak egy kis drótot. Mellesleg a drótos tótok nemzetségre innen gyűnnek, föl nem tyápászkodik. Ha nem akkor visszafortyan, töttyös tótja visszapernyél, visszaprüntjög, rémolálja kutyaráca, s más sokáca. Erre kezdjük szittya útját, visszaútját Európába. Nem mész. Nem mész, csak azért se. Nem mész, te az Istenért se. Száját a vész már kitátja, belenéz a szittya, s látja, ahogy csattog fogsorával. Ezer kazár izgő mozgó, s ezer buzgó mozgor özölj el a síkságot, tenni végre igazságot. Kezükben föld, föld parítja, uzipuska, lézerfegyver, szittyának csak furkós botja, meg kötőfék, nyerek, kengyel, és a szittya akaratja. Látja, s hagyja, hadd jöjjenek. Fokhegyről csak oda szittyent, oda szettyint, oda szottyant, hogy a szondja, hénye mánye kajlanyímet, szokakölyke, nyiszlegy gótja, drótos tótja, longobárgya, vad gepárgya, rém románja, kazárfattyú, reszkes, ruszki, jössz be, mész ki, tatár pofa, pusztulj innét, kicsi kunyhóm, hely, nem adom, világ, falum, rejtse falom. Ökoszittya néz az égre, néz a kihalt holdvidékre. Itt is egy luk, ott is egy luk. Bekandikál a fiastyúk. Áll a szittya, néz a szittya, lelesandít Isten híres kalapjáról, nyakát nyújtja, száját tátja. Hol van az ő góliátja? Áll a szittya, szittya Dávid, jobb kezében kőparítja, bal kezében szittya szótyár. Várja, nem jön. Várja, várja. Nem jön az ő góliátja. Úgyhogy már-már hazabattyog. Ám de akkor, jaj, de akkor, végre látja, látva látja, jön a tőke góliátja, jön a tőke karvajbátyó, sakáltőke, görénytőke, a jó tőke patkánybátyó. Jön a tőke, cápatőke, rajta fátyol szép menyasszony, Góliát hölgy, ki jegyezel, kivel mészel, ájtatosan kire vágyol? Jön a tőke, megy a tőke, öröm tőke, de kár öröm, köröm tőke, inkább fartő, avagy karom, akarom, vagy nem akarom, akkor is jő, akkor is megy. Retten tőke, az a tőke, nem is egy tő, de kettőke. Jön a tőke, megy a tőke, kéz a kézből, kettő tőke. Egy ki úgy jön, mintha menne, más ki épp így vele szembe, ellen tőke, bezzeg tőke. Jön a tőke, megy a tőke, szittyának csak szőlőtő kell. Szomorodni, szomorodni. Üsse a kő,
Üssed őket, üssed tőke, ne siránkozz, üsd a szittyát, üsd, ne átkozd, üsse magát önmagához, üssed tőke, ne siránkozz, ne sírj mindenki szittyához, sújts a tőre, a fültőre, úgy imádkozz. Áll a szittya, nézz a szittya, ez a világ undorítja, pénzvilága, bankvilága. Néki csak a hold világol, néki csak a világ lángol. Hol itt, hol ott, tör fel, csap fel, ami egykor is pilánk volt. Áll a szittya, néz a szittya, járná inkább ősi útját, szittya útját, rögös, botos magyar útját, ahol ismer minden kátyút, atya útját, szíve útját. Nincsen azon sehol útjel, ezer éve már, hogy úgy jár, ahogy csillag égi útján, csillag útján, kihúnyásig, lebukásig, puszta űrbe pusztulásig. De nem hagyják, mégse hagyják. Szittya, huttyan, szittya, kettyen, kik ezek itt jönnek kettyen? Adóféreg, skamat, fattyú! Ágaskodik a nyerekben, más talán már visszaretjen, ám a szittya, szittya, trittya, mind a kettőt felaprítja. Zuttyan, döttyen, ihaj, csuhaj, kutyavilág, mostan csaholj! A szittyának meg se kottyan, döcög tovább, megszokottyan, reszkes világ, reszkes fattyú, ha lovára felpattantyú, eltipor a szittya lábtyú, széjjel tép a szittya téptyű, el is elnyel szittya kátyú, népek ősi süllyesztője. Áll a szittya, áll a parton, jobb kezében kőparittya, bal kezében kard, de karton. S itt van még mit, szittya atya hagyott rá, jó furkós botja. Akit megüt, annak annyi. Ma vagy holnap, ma vagy holnap. Hely, most eldől, kinek ki lesz itt halottja. Kis halottja, jó halottja, agyveleje, ha kilottja. Írás elszáll, szó kikotja. Áll a szittya, áll csak ottan. Tantum, kvantum, alikvantum, néki-e föld fundamentum. Áll a szittya, áll, mint kőnyelv. Mint a kő, menj, aztán csap le. Menj, kő, az épejló, lecsap, ráront Európára. Hely, Európa, te szép asszon, jön a szittya, jön és megnyom. Hely, Európa, öreggebe, úgy megnyom, hogy belegebe. Jön a szittya, megy a szittya, szittya vágta át a sztyeppen, hely Európa, most meg sztyeppen. Át a sztyeppen vágta, vágta, szügyigér a kékes pára, páratlan szitty, hely, hogy vágtat? Rá rúján, rá Európára, ropogtatja, répa, rópa, elroppintlak, rop Európa. Ropja rajta, ropja, roppant szittya táncát, s hozzátoppant, szittya Európa, szittya Európa. Áll a szittya, vár a szittya, Godóra vár, még nem tudja, Godó is dead, áll a kisded, tér és idő, odakus hadlábai hó. Áll a szittya, hely de helyt áll, mindig éppen más helyet áll, minden idő immár egy hely, együtt vagyunk, és ez menhely. Szittya, enyhülj, szittya, enyhülj, de csak áll a szittya, ez már neki természetje, muszáj szittya, muszáj neki, szedte, vette, teremtette, hogy szittyának teremtette, szittye katya, szitty teremtő. Áll a szittya egymagában, áll vityézül, áll vityázban, világ álmát ekként őrzi, fél álmában, fél almában áll, mert ez áll hatalmában. Szittyúj, te szív! Ne álmodj már! Állj meg! Beszív a láthatár! Merre szem lát, halál, halál!
de csak vágtat, messze marad Volga, Dunáj, Kárpáti táj, alföldi táj, és csak vágtat át az űrön, világvágat, világűrlok, halál, halál. Vágta halkul, halál, halál. Nem is vágtat ő a véget, hogy elérje még a véget, az utolsó világ véget, csillagok közt, mely csilingel, oda rúgat, égig rúgat, világ rágat, vég kirágta világűrlok. Vágta halkul, így hág fel végre a csúcsra, világvégi világcsúcsra, száját csókra csucsorítva, csókos halál, csókos szintja. S eltűnik a hadak útján. Felírja azért, hogy itt járt, tán egy rájfi, Csaba Rájfi csillagútján. Szegény szittya csak most látja, szittya ez mind homályba, mind így állott egymagába. Áll csak létlen és valótlan, lötyögve a lét latyagban, világ ólban, amerre néz. Katyvasz, katyvasz, vérlagy, hablagy, világidő, ketyeg, katyvasz, ketyveszet vagy szittya, hallasz? Valaki új embert kotyvaszt. Ennyit hal még félálmában, új ég, új föld. Rémálmában fel is ébred, s látja, alszik. Hol a lábam? Kezem sehol, fejem sehol, se ő, se ól, azt se tudom, milyen sehol árnya voltam, kiként éltem, kiként holtam. Álom, álom, édes álom, lételemem, hol találom a halálom? Egyetlenem.

0: Szittya szótyár. Posztfeszty körkép. Szerzette Szilágyi Ákos. Előadta Máté Gábor és ütő hangszereken Sipos András. A felvételt Kis László és Szarka Szilárd készítette, zenei munkatárs Kakó Gyula, szerkesztő Varga Viktor, rendezte Magos György.
1: A Hősköltemény 1995-ben készült, és legutóbb 2010. június 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Hivatalos látogatásra Szerbiába utazik az ukrán elnök. Volodimir Zelenszky a háború kezdete óta először keresi fel a hagyományosan orosz barát országot. Holnap Alekszandár Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány, hogy nehezítse az Ukrajna elleni háború finanszírozását. A legújabb korlátozó intézkedések 6 oroszországi bankot, 6 hajót, valamint egy indiai székhelyű hajó üzemeltető vállalatot érintenek. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Környezeti katasztrófa fenyegeti Omán partjait egy zátonyra futott olajtanker miatt. Műholdas felvételek szerint már közel 600 négyzetkilométerre terjedt ki az olajszőnyeg. A helyzetet súlyosbítja, hogy az érintett terület korallzátonyok és ritka tengeri emlősök élőhelye. Azt még nem tudni, mely országhoz tartozik a hajó. Feltételezések szerint az orosz árnyékflotta része lehet. Legkevesebb 160 műalkotás tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand Nemzeti Gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg zajlik. Ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Jelenleg 20 és 28 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 27-28 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak. Elszórtan esik az eső arrafelé. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, este 19-27 fok várható. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Arc vonások.
4: Mintha Tarján Tamás irodalomtörténésznek, kritikusnak nem lett volna kedve ehhez a beszélgetéshez. Nehezen álltál kötélnek, és a cím megbeszélésekor, a találkozás és a beszélgetés megbeszélésekor is, mintha éreztem volna kelletlenségedet.
5: Úgy tapasztalom, hogy az egyetlen igazi kommunikációs forma, amivel a fele barátaimmal szívesen érintkezem, az a tanítás. Most ez a beszélgetés kitűnő alkalom arra, hogy mint régi barátok leüljünk, és hogy esetleg az a hallgató, akit valamelyest érdekel az én életutam, meghallgassa, de valójában a szituáció tőlem teljesen idegen. Szívesebben ülnék ott, ahol most te ülsz, és kérdeznék én valakit, aki nálam sokkal érdekesebb ember. Tehát jól érezted, nem mondhatnám, hogy örömmel vállalkoztam erre, de elfogadom, azt gondolom, hogy hozzá is tartozik a nyilvánossághoz, és ahhoz, hogy immár lassan 30 éve dolgozom tanárként, irodalomtörténészként, hozzátartozik az, hogy időnként a műhely titkokról vagy a személyesebb érzelmekről is beszéljek.
6: Amikor föllapoztam a veled kapcsolatos forrásokat, csupa ismerős névvel találkoztam. Gondolhattam Nagy Lajosra, gondolhattam Király Istvánra, akit személyesen én is ismertem, és mivel szabolcs-szatmári kötődései voltak, nagyon sokat beszélgettünk erről a tájról. De gondolhatnék Garas Dezsőre, aki színész, és ugyanilyen nagy bölénye a magyar színjátszásnak, Bessenyei Ferenc. Olyan ellentét párokat soroltam most föl, akár irodalomról beszélünk, akár színművészetről, hogy zavarba is jöttem. Most végül is te irodalomtörténész vagy, de izgat a színi kritika, az irodalomkritika. Mi az ember valódi arca?
5: Olyan nincs neki, de mielőtt erről a valódi arcról beszélnék, a névsor roppant érdekes, és a jelzők, amiket használtál, ugyanis mondtad Nagy Lajos, hát őról az én író nagymátyám, a nagyon szeretett és nagyon ellentmondásos Bor Ambrus azt írta, hogy sötét szájzugaiban bújt meg néha a mosoly. Mogorva ember volt. Említetted Király Istvánt. Ma őról, a egykori tanszékvezetőmről és mentoromról csak rosszat illik mondani, még az irodalomtudományból is kisöpörnék ideológiai megfontolásokból sokan. Mondtad Garas Dezsőt, akinél morózusabb és nehezebben kezelhető színész, illetve rendező, azt hiszem kevés van. Tehát most én hirtelen rádöbbenek, hogy a környezetemben valószínűleg azért, mert én magam se vagyok olyan nagyon könnyen kezelhető, sok ilyen ember volt. Arról van szó, hogy az én irodalomtörténészi kutatási területem valójában egy olyan világra koncentrálódik, amelyet általában a gyomorbajos és sötéten látó emberek világának szoktak mondani, ez pedig a magyar humortörténet. Tehát én elsőrendűen Karinthy Frigyessel, Nagy Lajossal, mint humoristával, a szatíraíróval, Tersánszky Józsi Jenővel, mint a magyar szabadosság, szexuális témakörök, zavartalan és pikareszk típusú történetmondás mesterével, és néhány más hasonló alkotóval foglalkozom. És ugyanígy a színházban is elsősorban azok a személyiségek érdekelnek, akik szabályszerűtlenek és van humoruk. Ha az eddigi ténykedésemet, azt a 27 évet firtatod, amelyet a magyar néprajzszakos diploma megszerzése óta eltöltöttem, akkor azt kell mondanom, hogy szinte a kezdetektől fogva tudatosan arra készültem, hogy elsősorban a szatírával, iróniával, a humoros minőségekkel kapcsolatos világot térképezzem föl. Talán ez a legjobb önvédelem a külvilág ellen.
6: Néprajzosságot nekem illet volna mondanom, mert a mostani néprajztanszéket nagyon alaposan ismerem, ezért nagyon megörvendeztem. De hát pont a néprajztudomány az, amelyik a halálos komolyságával talán kevesebb figyelmet fordított eddig a népi humorra, legalábbis ez a népi humor nem lopozott be annyira az irodalomba, mint például a városi folklór, a városi humor, a kabaré.
5: Az igazság fele a tiéd, a másik fele talán az enyém lesz, hogyha elmondom. Azt hiszem, hogy a népi humornak a föltérképezése a szaktudományban megtörtént. Másrészt olyan író barátaimat mondhatnám, mint például Temesi Ferenc, aki igazán bevitte a szegedi folklort és a városi diákhumort az irodalomban, de még nagyon sok más példa is van. Ami pedig a meglepődésedet illeti, nem vagyok néprajzos. Nekem Tálasi István professzor úr minden esztendőben, mindig minden vizsgán, akár csak az összes kollégája 5-öst adott néprajzból, az államvizsgán 4-est kaptam. Rám bökött azzal az ujjával, amelyet egy baleset miatt nem tudott behajlítani, és amely mindig erkölcsi felkiáltójá volt számunk, és azt mondta, hogy magából, fiam, nem lesz néprajzos, ezért adok magának 4-est. Pontosan így történt belőlem, nem lett néprajzos, de nem is akartam az lenni, sőt, mi több, tudnia kell mindenkinek, aki ezt a néprajzos vagy muzeológus diplomámat olvassa a lexikonokban, hogy én a piarista iskolából kikerülve számíthattam arra, amit minden tanárom és barátom megjósolt, hogy nem fognak fölvenni az egyetemre. Nem akarok most mártíriumot keríteni magam köré, mindössze a időbeli környezetemben egyetlen egy társam volt, aki egyébként aztán szintén magyar néprajz szakon diplomázott, akit fölvettek az egyetemre. Én magyar orosz szakos voltam, az orosz szakot nagyon szerettem, az orosz nyelvet máig kedvelem. Az orosz volt az a menedék és legitimáció, ami a piaristaságot mint egy elfeledtette. Itt se vettek föl, de másodikra mégis. Azonban úgy találtam, hogy az egyetemi orosz nyelvi és irodalomtörténeti oktatásnak olyan típusú vaskalapossága, nehézkessége mutatkozik, amelyet valamire el kellene egy másik szakra cserélni. Így néhány kosárlabdázó barátom biztatására lettem néprajzos, de pontosan tudtam, hogy ezzel én inkább csak a budapesti születésemet, a vidéken való járatlanságomat, az etnikai, a folklorikus, a tárgyi néprajzi kultúrában való járatlanságomat ellensúlyozom, és valóban szeretettel és örömmel fogadtam a bizonyítványomat elrontó államvizsga 4-est, mert tudtam, hogy én egy-két alkalmi próbálkozástól eltekintve nem leszek néprajzos.
6: Nagyon keveset árultunk el eddig rólad. Ki is vagy te tulajdonképpen? Hova csöppentél ebben a nagyvárosban?
5: Ferencvárosba csöppentem, ami természetesen a Ferencváros labdarúgó csapatához és a zöld-fehér színekhez való kötődést egy bizonyos fajta sokak által kinevetett, de a lexikális tudás igényléséig is elhatoló sportbarátságot, sőt, mi több, hát azért a versenyszerű sportolást is jelentette számomra, valamint azt, hogy ehhez a lokuszhoz, a belváros pereméhez, a Kálvin tértől a Boráros térig terjedő körzethez talán egy kicsit helytörténészként is, ez az öcsémre is jellemző, egyébként kötődöm. Ami a szüleimet illeti, az apámról nehéz lenne beszélni, mert igen, bonyolult lenne összefoglalni, hogy miként lesz egy a 40-es évek elején doktoráló ügyvédből villany és lift szerelő, és korán sem csak a társadalmat kellene ezért hibáztatni. Másrészt az én heroikus akaratú és küszködésű édesanyámról itten anyák napja után jócskán nem zenghetek ódákat, bár szívesen megtenném. Ami a világot jelenti, az Budapest mellett számomra Gödöllő. Gödöllőn éltek a nagyszüleim, mind a két nagyszülő pár, és mind a mai napig is úgy gondolom, hogyha én az országba keresek magamnak kis hazát, egyébként éppen a néprajzi jóvoltából találtam is egy párat, akkor azért mégis itt Pest közelében, ezen a nagyon sajátságos királyi, polgári, diák és vegyes településen találom meg azt a kötődést, és hát természetesen azokat a sírhantokat is, amelyekhez én vissza-vissza járok.
6: Ha már említetted a temetőket, én Budapest temetőibe hamarabb beleszerettem, mint Budapestbe magába. Mert nem a munkásmozgalmi panteont vettem észre a Fiumei úti temetőben, bár az látszik legjobban kívülről, hanem azt a rejtett Budapest történetet, ami gótbetűs német nevekkel kezdődik, cirilbetűs szerb vagy bolgár nevekkel kezdődik, és aztán szépen magyarosodik, ahogy egy-egy családban magyar vagy magyarosított nevek előfordulnak először. Fontosak neked azok, akik elmentek?
5: Nagyon fontosak, és erről a temető szeretetről, bár ez egy furcsa szó, mindjárt beszélek, csak előtte annyit, hogy kamaszkoromban én kosárlabdáztam, hát a piarista gimnáziumban hagyományosan ez volt a fő sportág, és aztán későbbiekben is, ha nem is nagyon magas szinten, de azért az MB2-ig vergődve ezt a játékot viszonylag alacsony termettem ellenére is folytattam, és mindig ugye oda a Kerepesi út közelébe kellett sportorvosi vizsgálatra járni. Nekem gyerek és fiatalkoromban nagyon magas volt a vérnyomásom, és sosem volt esélyem arra, hogy megkapjam a sportorvosi igazolást. 2-3 órát időztem ott ahhoz, hogy megnyugodjak. Engem valahogy a halottak közelsége, és az az emelkedettség, amit egyébként a névtelen halottak sírköve, vagy akár jelzetlen sírhantja is kifejez, megnyugtatott, és akkor utána 180-as juvenilis hipertónia helyett én 135-tel tudtam kisétálni, és megvolt vasárnapra 8:30-ra a Vas utcai tornaterembe az engedélyem, hogy játszhatok.
6: Hát akkor menjünk vissza Frástadtba. Azt mondtad, hogy a helytörténet is izgat. Ez, ha jól emlékszem, ez a belső Ferencváros, ugye? A legközelebbi rész a Városmaghoz. Van varázsa a környéknek? Volt-e a te idődben?
5: Egyértelműen volt. A varázsa azzal kezdődött, hogy bár én nem a Boráros térhez, hanem a Kálvin térhez közeli részen, a Rádai 11-es számú házban, amely a hagyomány szerint Rózsa Sándor pince börtöne is volt, hát nyilván nem volt, és amely a hagyomány szerint az örmény mehitarista egyház birtokában volt. Tudni kell, hogy mi örmény származásúak vagyunk, az én nevemben a magyarosított Tarján névben a Ján végződés az egykori Hofanesz Ján, Ján jára utal vissza. A mehitaristák kezelésével, és így egy kicsit az én ügyvéd édesapámnak, nagyapámnak, nem tudom egészen pontosan a családi történetet, a kezelésében is volt, és így kerültünk mi, illetve a szüleim abba a lakásba, amiben édesanyám és öcsém ma is lakik. Summa summarum, ebből a lakásból az iskoláig nem kellett átmennem úttesten. Tehát én elsős koromban is úgy mentem iskolába, hogy nem fog elgázolni az autó. Aztán 1956-ban nekem nagyon nagy öntudatot adott, bár nem voltam forradal már 7 éves koromban, hogy 9 tér veszi körül a mi házunkat, 9 tér van a közelében, és mind a 9-en állítólag tankok állomásoztak. Tehát ez egy ilyen belőtt Kinizsi tér, Kálvin tér, Csarnok tér, nem sorolom a 9 teret. És a későbbiekben is mindig úgy tűnt, hogy ez egyszerre zajos és csöndes. Mindig úgy tűnt, hogy egyszerre benne van a világvárosban, átdübörög rajta a 15-ös busz, és nincs benne. Ez a kettős lét az én alkatomnak, ha egyáltalán van ilyen, vagy lelki karakteremnek, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy én inkább idegenül mozgok, kissétán mogorván is a világban, de azért nem szeretnék ellensége lenni az embereknek. Ez a Rádai utcai millió tökéletesen megfelelt. És hát a Ferencváros más általam ritkábban látogatott tágas külső részeinek, tehát például éppen a Fradi pálya környékének, és annak a ferencvárosi öregfiúk labdarúgó asztaltársaságnak, amelynek mai napig örömömre tagja lehettek. Más környékeknek is szól, azt kell mondjam, hogy én a Ferencváros mindenestül szeretném, de nem olyan elfogultan, hogyha kivergődnék Újpest, azt ne szeretném. Egyetem előtt én vízóra leolvasó voltam egy évig, ennek a legnagyobb adománya túl azon, hogy a kutyákat megszerettem, addig nagyon féltem tőlük, akkor is féltem, de utána tanultam meg, hogy kutya elől menekülni nem kell, hogy a kutyát szeretni kell, azóta voltak is kutyáim. De a vízóra leolvasás munkája adta meg azt, hogy egész Budapestet bejárhattam. És itt-ott-ott aknákba leszálltam, pincéket bejártam, és láttam a várost úgy, ahogy egészében van. Tulajdonképpen az egész Budapestet soha nem fogja senki ismerni. Innen datálódik az, hogy szeretem tudni, hogy egy házat kiépített, kilakta. Valahogy úgy érzem, hogy egy kis felelősségem van érte, és fáj nekem az, hogy Gödöllőn csak 14 éves koromig, és ott sem őshonosként voltam, és nem mondhatom azt, amit nagyon sok író, költő és más barátom mondhat, hogy kötődik, és hazautazik valahol egy távoli vagy közeli faluba, ami egy szűk empátia. De meg kell tanulni azt, hogy Budapest is, Pestnek bizonyos részei is lehetnek, ilyen szűk empátia funkcióban, és Pest egésze, Budapest egésze is lehet. Én e város nélkül soha nem tudnám elképzelni magamat, és ez legalább olyan fontos, mint a nyelvi kötődés. Tehát amikor fölmerült időnként az a lehetőség, hogy esetleg nem Magyarországon dolgozzak vagy éljek, én bennem mindig azt mondta valami, hogy azt nem lehet, hogy én ne olvassam el, hogy a Fradi tegnap mit játszott. Tehát már reggel, de persze az internet korában ez már egy kicsit más, de ma már nyilván 51 évesen nem fogom megváltoztatni ezeket a kötődéseimet. Budapest időnként ugyan elriaszt, de egészében le is nyűgöz.
6: Az örmény identitását a családot teljesen elvesztette már, amikor honosodtatok, tehát nyelvi kötődésetek, vallási kötődésetek sem volt már?
5: Én nagyapám volt az, aki kényszerből sok állomást végigjárva az 1910-es években Magyarországra került Isztambulból, és ő a későbbiekben elég sok az örményekkel kapcsolatos, talán túlzottan is emocionális elkötelezettségű tanulmánykönyvet publikálva megőrizte az örmény identitását, olyannyira, hogy a nagyon fiatalon elhunyt egyik gyermekének a sírkövén, a maggödöllői sírkön az első név, aztán az övé is örmény betűkkel is föl vagyon írva. De már sem nagybátyám, sem apám nem tudott örményül, és én nekem összes örmény tudásom pillanatnyilag annyi, hogy van egy nyelvkönyvem, amelyet ahányszor csak szóba kerül, akár a rádióban, akár másod, mindig elmondom, hogy most kezdek tanulni, de még eddig nem kezdtem el. Ugyanakkor van bennem valami olyan Budapest tudat. Ahogy Budapesthez erősen kötődöm, vagy Gödöllőhöz, úgy azt gondolom, hogy az örmény néphez is, amelyet soha föl nem kereshettem eddig, csak zárójelben mondom, az Írószövetségnek annak idején nagyon sok örmény kapcsolata volt, szerintem minden magyar író ivott örmény konyakot, örmény írónők társaságában. Én soha ebbe a körbe nem kerültem.
6: Irodalom. Azt mondtad, hogy nagyapád is írt, azt mondtad, hogy író van a családban, közben pedig azt sejteti az édesapád sorsa, hogy nem egy nyugodt értelmiségi közeg, amibe te belecsöppentél, nem egy könyvekből falat építő család az, amibe te belecsöppentél, hanem sokkal inkább sokféle élmény ér. Azért nem a nagypolgári előkelőség helyszíne Budapestnek ez a negyede sem.
5: Állítólag valamelyik távoli oldalági rokonunk Madács Imre. De nem hiszem, hogy az ő génjeit örökölhettem volna, bármennyire is jó lenne. Másrészt az irodalom nem tört be az én életemben, még azt sem mondhatnám, hogy valami nagy, és főleg irodalmi vonatkozásban nagy családi könyvtár övezetében nőttem volna föl. Egyszerűen arról van szó, amiről nagyon sok barátomnál is tudomást szereztem, hogy máshoz nem értettem. Nem ment igazán, nem érdekelt igazán, és valahol úgy 16 éves korom táján, amikor megpróbáltam először kiszakadni a családból, és megpróbáltam önállóan valami felé tájékozódni, az döntően a film kultúra volt. Mintán a filmkultúrához tudni kellene fényképezni, tudni kellene filmezni. Végül is ezek a külső hatások, a színházi, a filmes, a képzőművészeti érdeklődés egyértelműen az irodalom felé vitt, és hát miután elég tűrhetően fogalmaztam, és viszonylag élőszóban is jól tudtam kifejezni magamat, bár sosem értem el az öcsémnek e-két téren való képességeit, ő egyébként borász lett, bár próbálkozott a bölcsészkarral, és aztán a borászatból átváltott a tisztviselőségre és a felelős állami funkcióknak a betöltésére. Mindent egybevetve úgy gondoltam, hogy az irodalommal kellene próbálkoznom, és ennek egyébként úgy adtam utat, hogy az égvilágon semmit nem olvastam. Tehát amikor te azt mondod, hogy körül voltam-e bástyázva, kérlek szépen 14 és 16 éves koromban még két év alatt, tehát a kötelező olvasmányokat sem olvastam, csak detektív regényt olvastam, ezeket rögzítettem is, hogy miket. 16 és fél éves korom táján hajtottam rá, ezt a szót kell használnom az olvasásra, és akkor ez a hirtelen habzsolás, aminek sajnos azért így is maradtak hiányosságai, segített el addig, hogy mire 18 lettem, meg elsegített azért gimnáziumi osztályfőnököm és irodalom és történelem tanárom Zárdai Tamás és Jelenics István tanár úr, aki nekem hittant, de mellékesen azért szakkörben irodalmat is tanított. Ők ketten személy szerint, harmadjára még Márton János tanár urat, egy középiskolai szakkör vezetőjét is hálával kell megemlítenem. Valamint ez az olvasás tömkelek segített el odáig, hogy valójában 18 éves koromban én bekerülhettem volna a bölcsészkarra, sőt a pontszámom is megvolt. Tiszteletére legyen mondva a bölcsészkarnak, hogy a következő évben nem is kellett felvételiznem. Tehát engem nem vettek föl, de a következő évben az előző évi pontszámomat tekintetbe véve megkerültem oda, és akkor aztán ellenállhatatlanul elkezdtem olvasni.
6: Emlegettük a piaristákat, de én mégis kíváncsibb vagyok, és nem hálátlanságból természetesen, hiszen itt a tanárokat felsoroltad. Nagyon kíváncsi vagyok az egyetemi légkörre.
5: 1968-ban, mikor beléptünk az egyetem kapuján, akkor szinte a fejünk fölött lebegett, hogy mehetünk is Csehszlovákiába katonának. Szerencsére jó magam és képáig is igen jó barátom, alkalmatlanok voltunk, még háborúban is, szakszolgálatra is alig-alig, és ezért aztán nem lett ebből semmi, de ez a 68-as esztendő rögtön a prágai augusztus miatt megtanította arra, hogy az egyetemen végül is milyen táborok, elképzelések, felfogások vannak. Nekem az egyetemről jobbak az emlékeim, mint amilyeneket a kevéssel fölöttem, vagy kevéssel utánam járók és végzettek írók, mondjuk például Bereményi Géza, megörökítenek. Egész évben az egyetemtől sokkal kevesebbet kaptam, mint amennyit reméltem, sokkal kevesebb nagy formátumú tanáregyéniséggel találkoztam, mint amennyit szerettem, reméltem volna, azonban az a 3-4 sorsdöntő személy, és az a 6-8 sorsdöntő évfolyamtársi és egyéb barátság, szerelem, egyéb, ami az egyetemista lét kellemes emlékeihez kell, az megvolt.
6: Egyetemista is maradtál, úgyhogy te élvezheted mai napig, és bosszankodhatsz is mai napig az ötös órán tudományegyetem környezetén és adottságain, de azért én nem intézném el ennyivel a 60-as éveket és a mestereket.
5: Egyáltalán nem tudtam én kezdetektől fogva, hogy mit szeretnék. Én egyet tudtam, hogy az a ház, amelyikbe, mint egyetemista járok, a bölcsészkar, az egykori piarista iskola. Tehát én folyamatosan piarista vagyok, és mind a mai napig is az vagyok. Most azt a sajátságos helyzetet élem meg, hogy a piarista rend, karöltve más rend, de kell ezt az épületet visszakapja, visszaveszi, és én tulajdonképpen hontalan és földönfutó leszek, és ma már egy nagyon nehéz körülmények

0: Magyar Írók sorozatban, azt hiszem ez volt az elnevezése, hogy írjak bárkiről, és Nagy Lajost egyébként javasolta, és én is őt javasoltam, írjak róla a könyvet. Neki köszönhetem, de ezek a véletlenek, vagy ezek a kötelességszerű késztetések egyfelől, másfelől a humor, a szatíra, az irónia, a színjátszás, a teátralitás, az amatőr színház iránti érdeklődésem, ez vitt el oda, hogy gyakorlatilag negyedéves korom végére tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni. És ekkor, 5 éves koromban egy tudományos diákköri dolgozatomban valami olyasmit írtam meg, mit sem sejtve, amit a bíráló tanár személyes érintettségként értelmezett, de nagyon kulturáltan reagált rá, azonnal elkezdett segíteni nekem abban, hogy az egyetemen maradhassak. És így aztán én a legnagyobb meglepetésemre az egyetemen maradhattam.
1: Király István. Ő volt az a tanár, akit megbántottál, aki tudom, hogy a tanítványaival bárki legyen is az, és bármilyen körülmények között is találkozzon vele, rendkívül jó szívvel bánt, és törődött velük, nem csak akkor, amikor az egyetemen voltak, hanem az egyetem után is.
0: Ő volt az a tanár, aki ott a zsűri elnök posztján vörösbe váltó arccal hallgatta az én dolgozatomat. Én nem sejtettem semmit arról, hogy az adott elemzett műben ő kulcsregény szereplő. Király Istvántól rengeteget tanultam, egyrészt a mérhetetlen empátiáját, amivel mindenkinek a problémáját fölfogta, noha nem mindenkiét igyekezett megoldani, és nem mindenkiét érezte igazán a magáénak. Ebben a nagyon formátumos emberben azért az elfogultságok is, időnként valóban elfogódottságok is munkáltak. Szakmai tekintetben nála többet senkitől nem tanultam. Az elemzőkészsége, akkori irodalomtudomány jártassága, tehát az akkori iskolákban való otthonossága mindig naprakész volt. Az más kérdés, és itt jön a vitathatóság, hogy bizonyos ideológiai programoknak néha a saját jobb meggyőződése ellenére is arárendelte a napi teljesítményét és a napi cselekvését. Ezért azután ma mindenképpen kritikával kell forgatni a műveit, ugyanakkor nem lehet nem fejet hajtani azelőtt az egyetlen egy kis hangra vagy írásjelre is fogékony irodalomérzékenység előtt, amely őt jellemezte. Az, ahogyan kereste a tehetségeket, ahogy minden féltékenység nélkül körülvette magát fiatalabb vagy extrém figurákkal is, olyanokkal, akikről jól tudhatta, hogy nem az Irodalomtörténeti Intézetben fognak megöregedni, példaszerű volt. Hozzá kell tenni, hogy roppant sármos, kedves, és a sport szeretetével, az zenei színház szeretetével nem értett a zenéhez, de nagyon szerette, pihentette, gondolatokat inspirált benne. Hol egyedül, hol társaságban, sokszor megfordultam, körülbelül úgy havonta egyszer a lakásán, ahol a feleségének, lányának a vendégszeretetét is élvezhettem, de ő mindig azért inkább egyedül volt a 25 ezer könyvnek és a rengeteg hatalmas növénynek az ölelésében, és tagadhatatlan, hogy ezek a beszélgetések, amelyek nagyon változatosak voltak, mindig oda tendáltak, hogy Király azt mondta, Tamás, életem legnagyobb öröm lenne, mondta ő, hogyha belépnél a pártba. Hát én mondtam, én nem lépek be a pártba, csak akkor, és itt megneveztem 2-10, illetve 20 évvel idősebb király tanítványt és munkatársat. Ha majd ők belépnek, akkor én is belépek, de hát ilyen szándékom nem volt. Király Istvánnak a pártszerűség, az ideológiai hűség szent volt. Nagyon nagy kérdés, és sokszor szembe találkoztam ezzel, hogyha ő 1989. október 19-én nem hal meg. Én október 6-án az utolsó, talán tiszta gátol, de még mindig izzófényű napján találkoztam vele. Hogyha ő tehát a rendszerváltásnak részese lehet, akkor vajon miként rendezi át sokok szerint mondott kaméleon természetével a világképét? Ma is csak 78-79 éves lenne. Átrendezte volna olyan értelemben, hogy azt a tudást és azt az erkölcsiséget, amit sajnálatosan elvitatnak tőle, és aminek persze voltak szeplői, azt ennek az új világnak a szolgálatába állította volna. Másrészt én a Kosztolányi és a Szabó Dezső tanulmányainál egyértelműen éreztem azt, hogy az ideológiától ugyan nem fordult el, de az etikai és az esztétikai minőségek sokkal inkább dominánssá váltak nála, mint korábban.
1: Megírod őt egyszer?
0: Én megírtam sajnálatos módon a halál akkor, amit gondolok, és megírtam a 60. születésnapja köszöntőjében is, amit gondoltam, de a kérdésed tágabb, ugyanis ha valaha nekiülnék olyasminek, ami kívül van az irodalomtörténet és a paródia az általam művelt két nagy műfaj határain, akkor nyilvánvalóan nem csak azt a kérdést kellene föltennem magamnak, hogy királyt megírom-e, hanem azt is, hogy Dömötör Teklát, Tálasi István, az évfolyamtársaimat, a szüleimet, az öcsémet, a nagybátyámat, téged, magamat, és úgy hiszem, hogy erre egyelőre felkészületlen vagyok, másrészt valójában nem gondolkodtatott el ez a kérdés. is, de nem

0: Nem is mondanám, hogy teljesen idegen tőlem. Tehát rátapintottál valamire, aminek, ha úgy adódik, akkor eljön az ideje.
1: Arcvonások című műsorunk vendége Tarján Tamás irodalomtörténész, kritikus volt. Munkatársa a Sós Zoltán nevében is elköszön a szerkesztőriporter Antal István. Viszonthallásra!
2: A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

a mindenség közepe. Nagyszülői ház, vakációk, óriási kert, kettő is, foci és gombfoci csaták, török miniszterelnökökről elnevezett macskák, köztük a mogorva kücsük, szomszéd gyerekek, Jutka, papás, mamás, kirándulások, betegségből gyógyulások. Petőfi mozgó, vasárnap 10-kor matinéval, rohanni kellett a templomból, hogy a 9-es diákmiséről átérjünk öcsém és a barátok, és a soha meg nem szólított, csak tablóképről ismert Mészáros Erzsébet és Dévai Judit társaságában. Ez volt Gödöllő, de volt az első habzsoló olvasások színhelye is. A könyvtárban néhány kötet még ma is őrzi a tintaceruzával, halványan az utolsó oldalra írt Z betűt, nagyapám jelét, ezt már olvasta. Nem múlhatott el nap, hogy Arany János verset ne szavalt volna, hogy Petőfi szívet sebző gödöllői szerelmi románcát ne említette volna, föllapozva rögvest egy-egy kötet jókait is. Idehaza Pesten kismami ezeket a literátus szálakat szőhette tovább. Remek alap, s oly szép konzervativizmusa az ízlésnek, hogy nem is nehéz elszakadni tőle. Elszakadni? Legfeljebb Ottlikkal, aki itt élt majdnem egy évtizedig, és monostornak nevezte el menedékét. És elemenedjék meg Gödöllő, Petőfi egy itt keletkezett versében és Arany szellemében. A múlt nagy leltárát pedig Sík Sándor verse sorjáztassa. Alig, hogy az utolsó igazi gödöllői nyarat követően piarista diák lettem, Sík urat, a tartományfőnököt már kísértük is ki a temetőbe. Tanuló a sose látott tanárt, későbbi oktató a nevezetes professzort, illetve egyszerűbben Gödöllői a gödöllőit. Utam ma Gödöllőn elsőként a temetőbe vezet. Ez a város már nem az a régi nagy falu. De Gödöllőnek van irodalmi arca is, állandósága, maradandósága. Az egyetem, az egykori Premondrei gimnázium előtt Kálmán halicsi herceg éppen úgy ül ért szlován, mint a már megszámlálhatatlan időknek előtte.

Részletek Sík Sándor Gödöllő című költeményéből. Édes Gödöllő, tágas végtelenség, ti drága dombok, lombok, rétek, erdők, nyulas mezők, agancsos vadasok, királyi parkok, csordás majorok, kákabocikás, fűzfabús malomtó, ne felejtses rákos a kert alatt, gyíkos fácános, titkos tilosok, kastély, kápolna, koronás főoltár, nulli sanctorum, domino sanctorum, piros galléros minisztráns fiúk, vasárnap reggel vígharangozás, Gizella fürdő, önkéntes tűzoltók Szent István napi vándor muzsikája, rabló pandúr, méták, verekedések, gerej duellum, csúzlik, nyílcsaták, kavicsháborúk, úszóversenyek. Gyerünk kocsizni, hol a kis fogat? Előre, Jámbor Linda lustasári, két vedlet szőrű pislogó csacsi. Gyerünk, na igazán indítsatok. Ne bolondozz, én hajtok, nem adom. Hajrá, gyerünk. A gyerekek kacagnak, még a kis Miklós is a terkakarján. Jaj, most vigyázz, jól fogd a szíjakat. Itt az erdőben vadkarok tanyáznak. A télen is megugrasztotta egy a Pista bácsit, ő maga mesélte. Jaj, Linda, most kifordulunk. És az árokban egymással össze-vissza az öt testvér kacagva hempereg. Az országúton csak egy nénivel maga sétál a fekete napernyős, fekete ruhás, kalapos királyné. Olyan vékony és olyan szomorú. Az ember szinte sírna, hogyha látja. A felső parkban van egy citromallé. Nagy zöld kádokban furcsa fürtű fák. Azt mondják, a királyné itt szeret. Én jobban szerettem a hattyúkat, amint úszkáltak a halastavon, karcsú fehér méltóságos nyakukkal. De ez már rég volt. A halastavat kiszárították. Ó, hogy is tehették. Kirándulunk. Az isaszegi erdő. A régi lomb Kossuth nótát zsibong. Minden bokor egyet csákós huszár. Besnyői búcsú. Sok mézes kalács és tarka bot. Komoly processziók, templomi zászlók, tarka búcsusok jönnek dalolva tegnap óta Vácról. Olvasós nénik, nagy pápa szemes, előénekes Jámbor öregek, legények, lányok, Laci pecsenyék, a Neszvedánál vaj, szalámi, szóda, zöld dinnyehéj a szekerek alatt. Estére szét a templom oldalában ezer kis csillaggyertya fénye gyullad, s a Grasalkovics kriptaköveken titokzatosan búg ezernyi szájon az éjszakában egek ékessége. Öt szomjas érzék néz a végtelenbe, a gödöllői dajka végtelenbe, és szívja feneketlen szomjal, és test és lélek minden pórusával hangok, illatok, színek mirriádját. És gombolítja gondolatnak, és fonogatja képzeletnek, szabdalja tetnek, mindennek, világnak. S már szülemlik a titokzatos én, és csirázik a csodálatos ritmus. Fogantatik a kettős végtelen.

0: Utlik Géza, Buda. Részletek. Monostor egy órányira volt a fővárostól, helyi érdekű villamoson. Gyors vonattal 35 percnyire. Az egyik nemzetközi expressz vonat is megállt, amolyan szerényebb vasúti gócpont volt. Júlia szeretett kijönni hozzánk. Már tavaly is itt töltöttük az egész nyarat. Én végtelen hülyeségnek tartottam. Monostor csak falu volt, apátsággal együtt. De persze bánta a fene. Volt sok hely mégis. Széles terasz, hátul üveges veranda, 5 szoba, a kisházban még 3, a biciklim, a nagy kert fel az erdőig. Volt sok hely, meg tér, tágasság. Úgy értem, Monostoron volt elég hely. Ahogy a 15B-ben is volt. Másút aztán már többé nem igen. Terka néni is szerette. Júlia lehozta a munkáját, tavaly német regényt, idén opera szöveget fordított, a teraszon reggeliztünk. Lekávéztam a kottáit. Nem bánta, rengeteget nevettünk a teljes marhaságokon, amiket fordításnak javasolt. Lebicikliztem a faluba, át a kastély parkján, az Alvégre, Krismatihoz néha, az állomásra mindig. Fatornácos, vadszőlős, hosszú épület volt. A végében étterem, söntés, kerthelyiség, ahol a vacsorához cigány zenekar muzsikált, nem nagy örömömre, de persze bánta a fene. Krismati jó 400-as futó volt, ő vitt bennünket az MLTC-be még 28-29-ben. Az MLTC címeres trikómat sokáig őriztem emléknek. Jól tettem, mert egyszer évek múlva Mati azzal állított be lóhalálában az Aponyi térre, hogy kellek a stafétában, amit egy óra múlva indítanak. Meg kell verni a dorogiakat, erősek, és mi vagyunk a védői a vándordíjnak. 2000-et kell futnom. Matikám, az Isten szerelmére, én sosem voltam 2000-es futó, dehogy nem, és országúton. Anyám megtalálta a régi trikót. Gyerünk, bévé, gyerünk! Hát, levonatoztunk Monostorra, és Isten neki, megnyertük az ünnepi váltófutást. Rendben volt. A teniszezők vacsorát adtak, és nagy örvendezést rendeztek utána teljes hozzá nem értéssel. Egy igazi postmortemhez ennek édeskevés köze volt. Nem Kriss Tamáson múlt. Még 28 nyarán lementünk vele egy nagykörösi országos versenyre 2 napra. Medvével, Rodriguezzel és Mati úgy illeszkedett be közénk, mintha hozzánk tartozna, már a vonaton. Úgyhogy az ember nem felejti el talán még azt sem, amit odafelé utazva beszélgettünk. Medvének külön nyomós oka volt nem elfelejteni a versenyt és nagykőrös büszke városát. Beleszeretett kőrösi házigazdánk legkisebb lányába, Ágotába. A 2 nagyobbik isekuc lány 24-25 évesen még nem kelt el. Elég jó eszű és elég bájtalan volt mind a kettő. Ágota 20 év körül, csak gyönyörű szép. Ők láttak vendégül mind a négyünket. Ágota végig szurkolta velünk a versenyt. Medvét azzal szédített el végképp, hogy Arany János az ő házukban lakott nagykőrösi éveiben. Ez, ha igaz, ha nem, aranyt már szóba hozni is kellő fedezet az ember szerelméhez, gondolta Medve. Tévesen. Volt egy visszatérő álmom Monostoron 50-54-ben. Bevonulok, újra el kell végeznem a főreált. Csak az utolsó évfolyamot. Megvan a régi egyenruhám, rám adják. De hát már 40 éves vagyok. Tudjuk, hiába, akkor is. Ez így van, bébé. Nem bánom, én sem. A folyosók, a kék sapkám, az egyes háló, fekszem hanyatt az ágyon, minden rendben, felébredek. Ébren nincs annyira rendben. Sírjak Medve helyett? Ébren oktalan szomorúság van.
1: Petőfi Sándor, merengés. Jó, Petőfi, te sem félhetsz, hogy 2 vállad valahogy a szerencse áldásának nagy terhétől összerogy. Adománya mindössze is a lantocska és a dal, mit belőle búsan, vígan, érzelmid játéka csal. Hát, ha így találna szólni egy tündérvilági hang. Nos, fiam, mi kell? Jó kedvem, íme mindent megadand. Mondaná, hogy rád ruházom a bűbájat, a varást, daljaid, mivé kívánod azzá testesülni lásd. Hogyha kell hír, minden hangod egy borostyángaj legyen, míg Petrarka koszorúja nem vet árnyat fürtiden. Hisz Petrarka és Petőfi félig meddig már rokon, annál inkább osztozhatnak a borostyán lombokon. Hogyha kincs kell, mind meg annyi gyöngyé válik éneked, még nem gyöngyel rakhatod ki gombod, sarkantyú szeged. Mit felelnél mindezekre? Mit felelnél, jó fiú? Tudom én szíved bibéjét, tudom a szél honnan fú. Te bizony csak ezt felelnéd. Szép a hír, és jó a kincs, és hogy őket ne kívánnam, abból ugyan semmi sincs. De ha már ezermesterré engedett, hogy válhatom, van a hírnél, van a kincsnél egy igézőbb hatalom. Mint csillagfüggés az égen, változatlan, végtelen, úgy függ rajta, és csak rajta vágyban égő kebelem. Hadd legyen hát egy lépvessző, egy kalitka énekem, s a legszebb madárt, egy jányka szívét fogja meg nekem.
0: Arany János, érzékeny búcsú. Télen-nyáron nincs több, csak egy kabátom. Ez is elhágy, e régi hű barátom. Alig-alig tartóztatom az ujját, tépett keble vészi tőlem búcsúját. Vén kabátom, ó, miért hagysz engem el? Nincs ki hozzád már simulna hű kebel. Nem találsz te sehol ilyen gazdára, ki szeressen gyöngeségit dacára. Vékony a te egészségi alkatod. A levegőt soha ki nem állhatod. Eddig is én adtam egy kis meleget, úgy virált ki a süvöltő szeleket. Nem fogadtam hűszerelmet pap előtt, voltam azért álhatatos viselőd. Cifra köntös rám hiába kacsintott, cifrasága tőled el nem csábított. Hely, pedig volt egy időben pénz elég. Válóperünk egy szavamból kitelék. Csak egy szóval mondtam volna, menj öreg. Most te hitvány sipka volnál legfölebb. Jobb időkben nem tenné azt sok barát, hű maradtam gyöngéidhez, ó kabát. Illik-e most ide hagynod engemet? Csak azért, hogy nem hizlalom a zsebed. De minek a szemrehányás? Hű valál, egyszerű, mint a kebel mit takarál. Egyszerű és igénytelen valami. Nem akartál soha többnek látszani. Nem ohajtál cifraságot, díszjelet. Egy zsinórkát magyarosan, legfölebb. Az is lekopott már, ami volt. Szegény kabát, te éled túl a zsinórt. Nem soká élsz, könnyű ezt megjóslani. Ím beálltak feloszlásod napjai. Fogsz heverni megvetett rongy út felen. Nem baj, úgy is csak lenéztek szüntelen. Fognak ottan jőni menni emberek, de nyugalmat senki sem zavarja meg. Azt a ruhát a koldus sem veszi fel, mit egy magamszőrű ember elvisel. Már bocsátlak. Menj, kiszolgált veterán. Valahol még összejövünk mi talán. Az idő, ha éltem is, majd elnyűvé. Ki tudja, hogy hol kerülünk együvé.
1: Ottlik Géza, Buda. Részletek. Milyen volt monostor? Biztonság volt, ezt kiveheted. Volt benne kivehetően nyugalom, volt melegség és okosság, vagyis anyád, Éva. Végig húzódott benne egy szál boldogságérzésféle. Kivehetően? Nem. A boldogság medvetúzása volt. Bizonyítani akarta, s elkönyörögte Mártától az 1951-es monostori naplóit. Hold biztos, hogy mind mellette szól majd. Talált persze olyan feljegyzést, ami mellette szólt. Márta leírja, hogy október eleje óta fűtünk, nagyjából derűs, de hideg volt az idő. Hetenként kétszer kötelező légvédelmi tanfolyamra jár este. Tegnap kezdődött a köd. Nagyon jók ezek a séták. Lehullott levelek a lábam alatt, és a ködös este puha csendessége írja. Nagyon jó ez. Házunk előtt fényes körteig megvilágítja a rácsos vaskaput és az utat a ház felé. Fák és a mi házunk. A lucikája meg az enyém. És a mi házunknak kis füvekkel, elszáradt diófa levelekkel, képekkel, könyvekkel, mariskával, kivágott cseresznyefával van varázsa. Köze van a boldogsághoz is. Hát persze, hogy boldog sziget volt nekem Monostor. Anyámmal, Júliával, veled marha ember, Szeredivel, Rodriguezzel, s az maradt még a háború után is, amikor 46-ban Mártával leköltöztünk. De azóta boldogság. 43 éves lettem, és sehol se vagyok. Hát én nem ezt akartam. Rémuralomban, derékférként hősiesen robotolni, és úgy, ahogy eltartani Mártát. Nem, szó sincs róla, nem. Én azt akartam nyújtani neki, hogy nagy festő leszek, nem akármilyen, és az életünkön, az emberek feje fölött diadalmasan áttangózunk majd, és nevetünk Mártával az egész világon, mondtam. Amíg ez az elgondolás, neked munkahipotézis megvolt, a háború utáni első éveinkig addig boldog sziget maradhatott Monostor.
2: Torján Tamás műsora hangzott el. Arany János, Ottlik Géza, Petőfi Sándor és Sík Sándor műveit hallották. Közreműködött Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, szeptember 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
3: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
4: Nyolc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Megköszönte az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes emellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Az egykori védett ár alá csökkent a benzinára. Erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László elmondta, az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert közleményük szerint a válsághelyzetben Kelemen Ágnes csak tegnap tért vissza külföldi pihenéséről. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Balesetek nehezítik a közlekedést az M1-es autópályán. A főváros felé már több mint 10 kilométeres a dugó a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Török Bálint között csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Két autó ütközött az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 25-ös kilométernél Herceghalomnál több mint 5 kilométeres a torlódás. Jelenleg 22 és 29 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 27-29 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati ország részben a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak, elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik zivatarok környezetében, viharossá fokozódik. A szél. Délután általában 30-35, este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hú. Hú, ezt is megúsztam. Ha belegondolok, mekkorát estem, még jó, hogy össze nem törtem a csontjaimat.
1: Hello, nevezem, így földet érni, mondhatom, így földet érni.
0: Hiszen ebben nincs semmi különös. Tudod, a pacsirta az én barátom. Repültünk, aztán még mindig repültünk. Én meg mondom ennek az ostobának, mert jó szándékú, ám igen kényes és sértődékeny ő kell. Szóval mondom neki, ám már teljesen mindegy, mit mondtam. Lehet, hogy megérezte a szívemen, hogy nem úgy gondolom, ahogy... Na, erre fogta magát, és abba hagyta az éneket. Én meg durr. Úgy leestem, mint egy túlérett... Micsoda? Nem dinnye, hanem... Na, mondjad már, szőrűsfejű barátom, a... Na, mondod végre.
1: Van szerencsém bemutatkozni, a piaci légy vagyok. Vagyunk itt többen, kérlek. Valamennyien piaci legyek, de én vagyok közülük az egyetlen igazi.
0: Honnan tudod, hogy az igazi vagy? És mit jelent az igazi? És mi az, hogy piac?
1: Mondd, különös szerzet, honnan jöttél ide? És mi a neved?
0: Hiszennek hívnak. Azért így, mert szeretem a mondókámat úgy kezdeni. Hiszen. Hiszen így, hiszen úgy. Ebből is láthatod, szörnyen szörnyű okos vagyok.
1: Érdekes. Érdekes. És honnan sodort ide hozzánk a szél?
0: Messziről. Nagyon messziről. Hiszen talán nem is érdemes elkezdeni olyan messziről. Mire ideérnénk, és elmondanék közben mindent, bizony megöregednénk. Na, a lényeg. Hiszen vagyok a guruló madár.
1: Micsoda madár? Megszakadok a röhögéstől. Micsoda madár vagy te? Micsoda madár? Egyáltalán nem nézel ki madárnak. Leginkább szűrös gombócnak, vagy tolas pingponglabdának néznélek. Bocsáss! Fogadjunk, te nem is tudsz repülni. Most veszem észre, nincs is szárnyad.
0: Nagyon tévedsz. Ha eljön az ideje, meg fogod látni, milyen kitűnően repülök, szárnyak nélkül. Hanem térjünk rá a lényegre, barátom. Micsoda csoda az a piac, vagy micsoda?
1: Az nagyon jó dolog. Van itt minden. Bab, borsó, zöldség, török méz, krumpli, sárkefe, farmer, nadrág, mézes kalács, Laci pecsenye, cukor, zizi, kések, kanalak, szotyola, földi magyaró, kések, kanalak, szotyola, földi,
0: kések... Ez egész különben is olyan, mint egy áruház. Mit kell itt piacozni?
1: Tényleg nem láttál még piacot?
0: Nem, nem láttam. Különös, sok millió éve élek már. Tudod, a guruló madarak nagyon sokáig élnek, és én még csak guruló madár gyerek vagyok. Szóval különös, hogy még nem láttam piacot. Bizonyára érdekes, nagyon. Bemutatod nekem, ha szépen kérlek?
1: Nagyon szívesen. Csak repülj utánom.
0: Na, ez jól itt hagyott. Ha kicsit türelmesebb, elmondhattam volna neki, hogy én egyedül nem tudok repülni, hiszen nincs szárnyam. De ha a pacsirta énekét meghallom, felülök az énekére, a magasba emelkedem nyomban. Így jártam be a világot a pacsirtával. Jaj, hé, engedjenek el! Hát azonnal engedjenek el!
2: Nézze meg az ember, hogy kerül ide ez a mi fene? Bizonyára tréfából ide tette valaki az almák közé. Ja, üssek ő. Majd csak túladok rajta valahogy. Ha, jön is egy terevélyes asszonyság.
3: Micsoda tömeg! Egészen leizzad az ember. Adna nekem aranyoskám egy kiló mosolygós almát.
2: Már hogy ne adnék, nagysága. Mérem is. Már is mérem, kezi csókolom. 2 kilót tetszett mondani?
3: 1 kilót, aranyoskám, egyet. Süketnek tetszik lenni?
2: Süket a te dagad, bibir csókos szörnyetek. Pufi! Megérdemled, hogy becsapjalak, s hozzámérjem az almáidhoz ezt a szürke vacakot.
3: Micsoda?
2: Ha megakad a torkodon.
3: Mondott valamit, aranyoskám?
0: Kikérem magamnak, hogy vacaknak nevezzenek.
3: Aranyoskám, hát mi a probléma valami szürke vacakkal?
2: Semmi, semmi. Jól átvertelek ezzel az idétlen gombóccal. Csak mérem az almát, jól megmérem, nehogy megkárosítsam a kedves vevőt.
0: Hazudik. Engem is hozzám ért, hogy kevesebb almáért több pénzt kapjon.
3: Mit mondott?
2: Maga mit mondott?
3: Én maga?
2: Én úgy hallottam, mintha maga.
3: Na, most maga. Elég magából. Tessék a pénze. Ennél az undok personánál se vásárolok többé. Pá, aranyom, pá!
0: Szerbusztok, almák!
4: Szerbusz, szürke álma, köszöntünk!
0: Hiszen én nem vagyok alma, Oktondi jószágok. Én a guruló madár vagyok.
4: Ez nagyszerű! Köszöntünk, guruló alma!
0: Na jó, látom, nem lehet értelmesen beszélni a fejetekkel. Legyek guruló alma, üsse kavics. Hiszen, olyan mindegy. Így legalább jobban szerettek, mert közétek tartozónak éreztek, nem igaz? Hanem azt áruljátok el inkább, almák, hová megyünk?
4: Hová?
0: És ha szabadna tisztelettel érdeklődnöm, hol van az az ahová?
4: A terebélyes hazavesz minket, és meg fog enni valamennyiünket.
0: Vélhetőleg nagy hiba lenne, ha a föld utolsó guruló madarát csak úgy megenné ez a terebélyes asszonyság. Azt hiszem, el kéne menekülnöm, de üstöllést.
4: Menekül, guruló madár! Felhívjuk rá a figyelmedet, hogy menekül!
0: Kedvesek vagytok, de hogy képzelitek a menekülést?
4: Hát véleményem szerint repülj el!
0: Elrepülni, hiszen én... Nem tudok repülni, hiszen nincs szárnyam. Tudjátok, a pacsirta az ő életében...
4: repülni nem tudó guruló madáralma. Ha most nem mondasz kereket, kiér a terebélyes asszonyság a piacról, akkor hazaig már meg sem áll. Otthon pedig egy-kettőre befal valamennyire, mert nagyon falán teremtés. Téged is.
0: És ti? Veletek mi lesz? Nem féltek? Benneteket is meg fog enni.
4: Hát persze, de mi azért vagyunk a világon, hogy az ízenkkel örömet okozunk másoknak.
5: Nem enne meg
4: senki bennünket. Ha nem enne senki bennünket, elfonyadnánk, megrántosadnánk, összeosznánk bőrünk, elrothadnánk, utálásra.
5: Mi örülünk, ha megesznek bennünket.
4: Mi örülünk, ha megesznek bennünket. És te mi végre vagy a világon?
0: Ha én azt tudnám. Hiszen a világ olyan bonyolult, és én még olyan kicsi vagyok. Hiszen, ha megértenétek, félek, almák, összeszorul a szívem.
4: Mi az, hogy szív? Összekoccanak a magházadban a magok?
0: De alig, ha nem. Hiszen igazatok van. Cselekednem kell. Terebélyes asszonyság? Terebélyes asszonyság? Nem hallod? Hozzád beszélek!
3: Szólt valaki? Ki beszél hozzám? Hát valaki szólt?
0: Alig, ha nem. Azonnal állj meg, ha kedves az életed.
3: Ajajajaj, megálltam.
0: Rendben, most pedig engedj szabadon.
3: Még mindig nem látlak, honnan beszélsz. Hát hogyan engedjelek szabadon?
0: Itt egyszer... vagyok az almás zacskóban.
3: Hol?
0: Itt.
3: Csak nem. Micsoda buta tréfa az almás zacskóban.
0: Nézd csak meg, nyúj bele, és vegyél ki.
3: Na jó, hát megnézem. Nézzük. Itt egy Jonathan, itt a másik, itt a harmadik. Jaj, na! Irgalom! Mi
0: ez? Ez én vagyok. És jól tennéd, ha nem szorongatnál engedelmeddel.
4: Megállapodó, hogy szétgúrtunk. Továbbá, hogy a terebélyes asszonyság a fenekéje huppant. Nem kis földmozgást idéz belőle ezzel. Csak hámarít, a szemei szorgatnak. Szúszog, léheg, török, örök. No, meg pöfök, forog, illeg, billeg, horkan, morgan. Azóta is nagyon rossz van valakivel.
0: Na, ezt megúsztam. Még csak az hiányzott, hogy ez a nagy kiterjedésű banya befaljon az almákkal együtt.
6: Hello.
0: Mi csak a piaci légy? Mondhatom, te azután jól itt hagytál.
6: Tartok tőle, tévedés lehet a dologban, szörnyű és sajnálatos tévedés. Történetesen mi nem találkoztunk még soha, tehát magától értetődő, hogy nem is tudtalak volna itt hagyni.
0: Érdekes, pedig teljesen ilyen volt a másik.
6: Kérem magamnak, az a másik bizonyára csak egy közönséges piaci légy volt, de én...
0: Persze, rájöttem már. Te vagy az igazi piaci légy.
6: Pontosan így van, nem is estél annyira a fejedre.
0: Ezt nem állítanám, mert ugyebár esni estem én, sőt, kimondottan nagyokat is. Hiszen ha csak ennyi baj...
6: Milyen izgalmas jelenet.
0: Mi?
6: Imádom az ilyen jeleneteket. Nézd, hogy veri át az öreg asszonyt a török mézes.
7: Mit jelent az, hogy átveri?
6: Átveri? Lóvá teszi, te mafla. Belúgatja, na. Izzéját, becsapja te, semmit se tudok, tollas mókus.
7: Hát így se tituláltak még, na mindegy. Becsapja, kit? Becsapja azt az aranyos idős nénit.
6: Becsapja, az nem kifejezés. Hallgass csak.
3: Mögés a haja.
8: Török mézet szeretnék. Tízdek a török mézet.
9: Micsoda? Nem hiszek a fülemnek. Tízdek a török mézet?
8: Igen.
9: Csak nem képzeli, hogy elvágom ezt a szép nagy darabot a maga vacak tízdekája miatt. Így adom egészben a kell.
8: A kis unokámnak kellene, viszem ajándékba. Ah. Tudja, minden hétvégén meglátogatom a lányom.
9: Nagyon megható történet, de mi közöm nekem ehhez? Viszi, vagy nem viszi a török mézet?
8: Csak 10 dekát kérek. Nem tetszik érteni. Én nem tudok sok pénzt kifizetni édességre a nyugdíjacskába. Biztosan van kisebb darab.
9: Ha nincs pénze, ne álljon sorba. Nincs kisebb darab, punktum, viszi a nagyot.
10: Haladjon vagy... már a sor, nem fogunk itt délig ácsorogni egy darab vacak török mézért.
9: Ja.
8: Akkor nem kérek, köszönöm. Sajnos, ilyen nagy darabot nem tudok megvenni.
9: Világosan megmondtam, hogy nincs kisebb.
7: Hazudsz.
6: Ezt mondd bele, mert koruljálsz.
7: Hagyjál, hazudsz. Török mézes, hazudsz, mert van kisebb darab itt, len a lábadnál a pult alatt. Abból adja néninek.
9: Szólt valaki?
7: Igen.
9: Mintha...
7: Én szóltam, te csaló.
9: Jaj. Bizonyára beteg vagyok. Hangokat hallok az áldóját, és nem látom a hang tulajdonosát.
7: Azonnal ad oda azt a kis darab török mézet a lábadhoz tett tálcáról a néninek. Csaló. Csaló. Csaló. Csaló. Csaló. Csaló.
9: Jaj. Orvoshoz kéne mennem, de rögtön... Hallucinálom.
10: Haladjunk ott elől. Felháborító, kérem, amit ott művelünk.
9: Nénike, drága nénike, ne menjen, adom ám a török mézet, méltóztassék parancsoljon. Ez pont 10 deka, 1 grammal sem kevesebb, 1 dekácskával sem több.
8: Milyen kedves ember maga. Gondolhattam volna, hogy csak viccel. Mennyivel tartozom?
9: Ó, de hát 10 deka török méz az annyi, mint 10 sem, de...
7: Hallottad? Ne kérj pénzt tőle, csaló, csaló, csaló, csaló, csaló, csaló.
9: Még hogy ingyen adjam, nem, azt már ne.
7: Add oda ingyen, te csaló. Ez a büntetésed, mert be akartad csapni őt. Csúfolni foglak, csaló, csaló, csaló, csaló.
9: Ez a vég. Hangokat hallok. Ráadásul ezek a hangok azt sugallják, hogy adjam ingyen.
10: Hívom a rendőrt, ha nem halad a sor eleje. Ez mégiscsak felháborító, ha kötélből vannak az én idegeim, kérem.
8: Mennyivel tartozom tehát?
7: Semennyivel.
9: Nem hallotta? Semennyivel.
8: Jaj, az hogy lehet?
9: Ezt én sem értem. Tudja, arra gondoltam, miért kéne azt a kis nyugdíját ilyen fölösleges dolgokra költenie, mint a török méz.
8: Hiába. Vannak még rendes emberek. Nagyon köszönöm, de nem fogadhatom el.
10: Megvárjuk a nap lementét, vagy mi van? Haladunk végre ott elől. Lassan kiér a sor vége a piackapun. Mozgás, lajhárok, mozgás!
9: Fogadja el, nyugodtan, van nekem elég hasznom ezen az üzleten a maga kis pénzecskéje nélkül. Figyelj, ha derüljön az az unoka.
7: Látod, tudsz te rendesen is viselkedni. Mondd, nem melegszik a szíved tájéka?
9: De valóban, melegszik. Csak tudnám mitől. De ne haragudj, kedves, ismeretlen hang. Nekem ki kell szolgálnom ezt a borzalmas, hosszúvá duzzadt, kígyózó sort.
7: Török mézes!
9: Tessék! Mi? Már megint kezdődik?
7: Török mézes! Nem vagy te rossz ember. Csak a szíved peremére kérgesedett rá a jég. Olvaszd fel! Hallod? Olvaszd fel!
9: Felolvasszam. Nagyszerű. Felolvasztom. De... Hogyan fogjak hozzá?
7: Már hozzáfogtál. Cselekedj még nagyon sok jót. Segíts másoknak, és főleg ezentúl ne csapj be senkit. Megértetted? Akkor majd felolvad a jég, de csak akkor áll.
10: Adja vissza az iparengedélyét, az ilyen huligán!
11: Megyek, megyek! Jóvá teszek mindent. Jót teszek, sok jót. Gyorsan szolgálok ki. Nem csapom be a vevőket.
6: Elmondod a játékomat. Haragszom, haragszom. Nem szégyeled magadat?
7: Miért szégyelleném? Szerinted jó az, hogy ki akarja szedni a pénzt szegény néni zsebéből?
6: Szeretem nézni azt a pórulját ki. Itt elkerget, amikor rá akarok szállni a süteményére.
7: Ha, nem csodálom. Fogadjunk, hogy nem szoktál előtte lábat mosni.
6: Még mit nem? Hogy gondolod? De azért valami haszna mégiscsak van a dörgedelmeidnek.
11: Nem figyel ide a török mézes.
6: Na, eleszegetgetek egy kicsit itt a sarokban.
10: Na tessék, az ember egy órás sorbaállás után végre ide jut a pulthoz, s mit lát? Nagy zöld bögyök mászkálnak a török mézes.
11: Micsoda? Hol?
10: Na hát, mi?
11: Szedte, vette, teremtette csúnya bögye. Nem takarodsz a török mézemről azonnal?
12: Na, ezt is kidobhatom. Nicsak, vajon mi ez, pompon? Biztosan valamelyik gyerek sapkájáról esett a török méz közé. Hé, szemetes!
3: Ne!
12: Kerülj ide azzal a kocsival, siess már! Jaj!
7: Már csak ez hiányzott. Bekevertek a szemét közé.
6: Megérdemelted a sorsodat. Istenem, milyen jó lesz itt neked. Mennyi szemét.
13: Mennyiért adja a repked?
6: Amennyiért.

0: sor?
1: Két kilónyit, hogyha adna.
0: Kabátja, ha elszakadna, nadrágjára, ha völgyére.
2: Velén a szanya ne énikelje.
1: Hé, hiszen ez a sok szemét kiveri az ember szemét.

0: klasszikus régi könyve.
1: Legyen szaplódabban könyve, friss meleg a sankás lángos, holtakaró gonyhabány. Mindjárt zár a Laci konyha.
2: Mondja, tényleg friss a gomba?
3: Kiköpött a konyakomba?
0: Legfeljebb 6 forint 50.

0: Pécstől.
1: Hisz egy lopott bicikli, nem kell minden cikizni.
2: Jön az eső, esélyő.
1: Friss, rapogós tepertős.
3: Nem is olyan rossz buli ez a piac. Hé, légy barátom, légy oly légy, tájékoztas, merre járunk?
0: Már nem nagyon sehol.
3: Ezt hogy érted?
0: Csak úgy, hogy rögtön odaérünk a nagy konténerhez.
3: És?
0: Semmi is. Ide öntik össze a piac összes szemetét, aztán zúzdába viszik. Vagy elégetik, mit tudom én.
3: Akkor végem. Örülök, hogy nem éltem hiába.
0: Mi hasznot hajtottál te a világnak?
3: Én... megjavítottam néhány szívet. Talán.
0: Azt felejtetted elárulni eddig, hogy órás vagy műszerész, vagy műfelre. Na mindegy, már pillanatokon belül eltűnsz a szemét égetőben.
3: Hát jó. Valamire megkérhetnélek, mond. Ha a pacsirtát látod, de nem is. Ha a törökmézes embert, nem is. Ha a terebélyes asszonyságot látod, nem. Ha az idős nénit látod, nem. Ha az embereket látod, aha, az embereket.
0: Itt a markológép. Isten neved. Én megyek, még engem is agyollak.
3: Hé! Ez elment. Elment, hát ez is. Nincs remény. Hogy zúg ez a nagy dög? Hiszen... Emelkedem? Hurrá! Emelkedem! Megmenekültem! Hurrá! Hurrá, édes pacsirta! Drága barátom, de jó, hogy látlak!

0: A legjobbkor érkeztél, barátocskám. Majdnem péppé zúztak egy irdatlan nagy géppel. Masinával. Mi az, hogy nem érdekel? Persze. Ha velem történnék valami... Jó, jó, velem mindig történik valami. Nem is én lennék, hogyha nem. Na jó, a Szaharában más volt. Meg a kis herceg bolygóján is. Nyilván... Annyi kallódó életet láttam a piacon. Te? Nem. Nem lelkeket árulnak ott, Oktondi. Hogy nem érgeskednék, amikor olyan értetlen vagy? Micsoda? Te komolyan azt képzelted? Nevetséges vagy is, öntelt. Még hogy én nélküled? Na, ez már igazán sok. Hiszen pont te rontottad el a játékomat. Hé! Hé! Mi van? Még alig repültünk! Pacsirta! Kedves Pacsirta! Pacsirta! Kezet mosni! Fiúk, lányok, egy-kettő!
1: Anya, anya Sára evette a babámat!
2: Árulkodó Júdás! Kell-e piros tojás? Be! Azért se adom!

0: vissza.
1: No, olyan.
2: Nem is igaz, hazudom.
3: Nem nem adom vissza.
1: Nem adom.
4: Ha nem egy óvodába pottyantam, hiszen na, már csak ez hiányzott.
2: Gyerekeim! Gyerekeim, megbolondultatok talán! Vagy én bolondulok meg hamarosan közöttetek. Nem tudnátok egy kicsivel kevesebbet rosszalkodni. Hát kinek beszélek én? Mars a fürdőszobába, valamennyien!
4: Milyen ideges, a gyerkőcökkel nem szabad kiabálni.
3: Én is.
2: Akkor tessék hamar asztalhoz ülni, gyerekeim. Jó étvágyat!
3: Megint! Ez az én helyem! Már megint!
5: Apa, miért nincs velünk soha vacsoránál?
2: Apa sokat dolgozik. Még nem ér haza ilyenkorra a munkából.
5: Apa, miért dolgozik sokat?
2: Hogy nektek legyen szép ruhátok.
3: De nekünk nincs szép ruhánk.
2: Hogy mondhatsz ilyet?
3: Igenis, nincsenek szép ruháink. Én mindig csak azokat kapom meg, amelyiket Andris kinő.
5: Én meg a sára ruháim.
1: Én meg a Judit.
2: Elég, szép megy közöttetek a fejem. Tessék enni szépen.
3: A font Teri minden nap új ruhát kap a szüleitől.
2: Ne beszélj butaságokat. Egyébként hány testvére van a font Terinek?
3: Neki egy se.
2: Na látod, neked viszont 4 kis testvéred van. Nem örülsz ennek?
3: Lennének inkább nekem is új ruhát.
2: Szégyeld magadat, kislányom. Ha ezt elmondanám, el is fogom mondani.
1: Akkor mi lesz? Apa úgysem ér rá velünk foglalkozni.
3: Az iskolában kinevetnek minket a gyerekek.
2: Miért nevetnek ki bennetek?
3: Azt mondják, mi annyian vagyunk, mint...
2: Na, mennyien? Ki vele?
5: Kérek még sajtot.
2: Sajnos elfogyott. Mindenkinek egy sajtja volt Juditkának.
5: De én még kérek.
2: Majd holnap veszünk. Nem érted, hogy elfogyott?
5: Én most kérek sajtot.
3: Már.
5: Anya, mi szegények vagyunk.
2: Miért lennénk szegények?
5: Az óvodában azt mondták, hogy mi szegények vagyunk.
2: Ugyan ne törődj velük. Lehet, hogy mi szegényebbek vagyunk náluk, hogy nincs annyi pénzünk, mint nekik, akik... Mindegy. Nekünk az a legnagyobb kincsünk, hogy így együtt vagyunk. És egészségesek vagyunk. És szeretjük egymást. A szeretet a legnagyobb kincs. Jegyezzétek meg. A szeretet.
1: Mindig ezt mondod. Az iskolában meg, mikor a szeretettel jövünk elő, szóval kinevetnek bennünket.
2: Mert buták, majd megbánják egyszer a gonoszságukat. Ti csak legyetek mindig jók, és szeressétek nagyon egymást.
3: De anya, attól mi még nem leszünk gazdagabbak.
2: Na, most aztán igazán elég. Indulás mosakodni. Egészségetekre a vacsorát.
6: Köszönjük.
2: Istenem. Milyen nehéz. És milyen gonoszak a gyerekek szegény kicsikéimmel. Régen nem nézték le azokat, akiknél sok gyerek volt. Őket meg csúfolják. Szegény ki.
4: Sír, szegény.
2: Jaj.
4: Vajon hogyan vigasztalhatnám meg?
2: Na, gyerünk dolgozni. Megvarrom Andris nadrágját. Kivasalom a lányok szoknyácskáit, meg a blúzocskákat. Megfoltozom a kabát kifeslett könyökét.
1: Anya, készen vagyunk, anya! Te sírsz?
2: Dehogy. Csak valami a szemembe ment az előbb. Sárával fektessétek le a kicsiket, jó? Meséljetek is nekik.
3: És nekünk? Nekünk ki fog mesélni?
2: Nektek majd én mesélek. Később.
5: Én már ágyba bújtam, de az Zazi ráncigálja a takarómat. Hessine, Zazi! Nekem még
2: gyerekek, nyughassatok már! Tönkreteztek.
5: Anyom, kérek sajtot.
2: Takaros be szépen, Juditka. Különben sem lehet fogmosás után sajtot enni. Belemennek a manócskák a fogadba, tudod?
3: Na jó, mesélünk. De aztán gyere ám be hozzánk a nagyoknak is mesélni. A múltkor is becsaptál minket.
2: Jó. Csak lássam, hogy ágyban vagytok már. Én pedig elkezdem a varrást. Csak majd leragad a szemem. Milyen jó lenne aludni.
4: Na hát. Elaludt, a varrógépre dőlve. Szegény, milyen fáradt lehet? De mit mondok, szegény? Nem úgy szegény, hanem amúgy. Valójában nagyon is gazdag, mert a lelke tele van kincsekkel.
1: Anya, készen vagyunk. Jössz már?
4: Csönd legyen.
1: Sára, gyere, Sára. Anya alszik, de valaki mégis beszél a szobában.
5: Nem, Júj, akkor én félek.
4: Csöppet se félj, inkább maradj csöndben. Mi? Te is. Hagyjátok anyátokat aludni. Egész nap dolgozik. Főz nektek, mos rátok, haszontalanok.
5: Igaza van.
4: Kivasalja a ruhátokat, takarít utánatok, rendet pakol helyettetek. Azon felül gondolom, még van munkahelye is.
1: Honnan beszélsz? Nem látlak.
4: Itt ülök az ablakpárkányon. Hiszen vagyok a guruló madár.
5: Hiszen.
4: Nem ismersz? Egy bácsi már könyvet is írt rólam, nem olvastad?
1: Nem, sajnos, de el fogom olvasni. Nézd, Sára, milyen aranyos. Elfér a markomban.
4: Na, te vigyázz.
1: És egy szép piros tolla is van.
4: Igen. Köszönöm, azt hiszem, jó megfigyelő vagy.
5: Milyen érdekes. És mondd csak, ugye nem harapsz?
1: Mi?
4: Eszemben sincs.
5: Akkor jó.
4: Hanem vigyetek be a szobátokba, majd én mesélek nektek anyátok helyet.
5: Tényleg?
4: Egy szóval, ma én mesélek.
5: Nagyon köszönjük, hiszen te nem csak szép vagy, kedves.
4: Na jó, jó, jó, ez igaz, de ne többet erről.
1: Gyerekek, nézzétek, mit hoztam.
4: Talán kit hoztál?
1: Természetesen. Na gyerekek, kit hoztam?
5: Muti, hiszen ez Józan, a guruló madár.
4: Te honnan ismersz Judit, mondd csak.
5: Hát már álmodtam vele, tudod?
4: No,
5: de leginkább zsiráfokról szoktam.
1: Zsiráfogról?
5: Anya, az Andics, meg... Anya! Maradj csöndbe, te dagadék! Mesél, gurungáló! Mesél!
4: Csöndbe maradok, akkor mesélek.
5: Na.

0: hol volt, hol nem. Lehet inkább volt, mint nem, sőt az is, hogy mégse. A lényeg az, a kurtafarkú kispalac éppen arra túrt, de nem is erről akarok mesélni. Az úgy volt, hogy egy szegény asszony a kerekerdő közepén nevelte, nevelgette a gyerekeit. Sok volt neki abból, mármint gyerekecskéből. Sokat kellett tehát dolgoznia, keveset pihenhetett. Mégis nehezen éltek, nem jutott mindig friss cipóra, új cipőre, jó nadrágra, bőrszoknyára, süvegcukorra. Történt, hogy a király arra vadászgatott éppen feléjük valahol. Meglátta a gunyhót, gondolta, betér egy pohár felfrissítő serre. Az asszony nem volt otthon, csak a gyerekek.
1: Adjon Isten, szép gyermekek.
2: Fogadj Isten, fáradt vándor. Mi szél hozott erre, ahol a madár is csak mankóval jár?
1: Szomjas vagyok, bitangul. Ihatnám egy kupa sert.
3: Nincs nékünk serünk. Mi nékünk még borunk sincs, mert szegények vagyunk. Ám, ha egy kupa forrásvíz megfelelne helyette...
1: Hozd hát, nem bánom. Hanem anyátok merre kószál?
4: Nem kószál az, hanem munkát vállalt, hogy meglegyen a betévő falatunk.
1: Hiszen, ha csak ennyi a gond, segíthetünk rajta könnyedén. Adok én nektek annyi aranyat, hogy a kamarába be se fér.
2: Hát bizony, az jó lenne. De mit adjunk cserébe az aranyaidért?
1: Egyikőtöket magammal viszem a palotába, mert én vagyok a király. Sem gyermekem, sem családom. Nos, melyikőtöket válasszam, ki szeretne szép ruhát, aranycsattot a hajába, aranykardot derekára, bársony ingecskét vállára, fejére tollas kalapot, csizmáskáján ékő ragyog.
2: Engem!
0: A király végül a Julcse nevű kislányt választotta. Megparancsolta a szolgáinak, rakják teli arannyal a szegény asszony kamaráját, s megüzente néki, Julcsát ne keresse, mert a testvérei eladták hozzá a palotába. Amikor azután a szegény asszony hazatért, a gyerekek boldogan szaladtak eléje a kapuba.
3: Édesanyánk, édesanyánk, nagy újság van! Gazdagok lettünk, nem kell többé dolgoznod. Vehetünk szép, új ruhát, új cipőt magunknak. Te is új keszkenőt teríthetsz a válladra a régi helyet.
2: Édesanyánk, teli a kamara arannyal, hintón járunk ezután. Cifra ustort veszünk, dízes kocsis ruhát.
4: Édesanyánk, megveheted nekem azt a nagy mackót az erdőszéli fényes boltban, amely után olyannyira vágytam. Én már el is neveztem Karcsinak.
3: Édesanyánk, nem kell már foltoznod éjszakánként a zöld nadrágocskámat. Újat veszünk, szép pirosat.
5: Hanem a nagy öröm közepette. Azt mondjátok meg, hol van Julcsa, legkisebb leányom? Ő miért nem szaladt ki elibén?
0: A gyerekek lehorgasztották a fejüket. Már nem is tudom, melyik árult el végül. A király bizony magával vitte az aranyag fejében Julcsát a cifrapalotába. Sírt a szegény asszony. 7 álló napon és 7 teljes éjjelen át pergett a könnye szüntelenül. A 8. napon végül így szólt.
5: Osztátok el egymás között az aranyat. Nékem egyetlen gram nem kell abból. S induljatok el most már a háztól, mert velem tovább itt nem maradhattok. Az én szívem úgy is megszakad hamarosan a Julcsa utáni nagy bánattól.
0: Elosztották a gyerekek az aranyat, többet sem szóltak, sem édesanyjukhoz, sem egymáshoz. Szétszélettek a nagyvilágban mosolytalanul. A szegény asszony pedig kiült az ablak el, és egyre az utat nézte. Hanem sejtitek-e, vajon mi történt a királyi udvarban? Elmesélem.
4: Felséges királyom, igen eluntam magamat a palotában. Sajdul is, mert gyakorta a szívem, jó édesanyja, drága testvéreim után. Engedj hazamennem.
1: Nem úgy az, Julcsa. Testvéreidnek kamarra aranyat hagytam, te érted.
4: Majd visszahozzuk hiánytalanul azokat az aranyakat.
1: Vissza? Hát bolondnak nézed a testvéreidet? Rég elköltötték azok a sok pénzt. Úgy lehet az összeset. Vettek maguknak szoknyát, nadrágot, nyalókát, mindenfélét. Biztos még marcipánt is. Olyasmiket, amikre eddig nem tellett szegény anyátoknak. Meg miért is mennél el tőlem, Jócsa? Mindened megvan itt. Sejmek bejáratlak. Bíborban léptetlek.
4: Tudom én, és köszönöm neked, felséges király. de a szívem nem akar az eszemmel szóba állni. Arra vágynám kopott kis szoknyámat, véznaréklimet kaphassam vissza.
1: Mi csak? Kit látok közeledni?
2: Andris! Visszahoztam az aranyaidat, felség. Kérem a húgomat.
1: Kevés arany ez még. De mi csak? Kit látok közeledni?
3: Sára! Adj Isten, királyom! Visszahoztam az aranyakat, add vissza a húgomat.
1: Kevés ez még, lelkem, a kamarához. De csak, megint látok valakit, és a palotához közeledik.
3: Judit! Hoztam a pénzedet, király.
1: Mi?
3: Király bácsi, kérem vissza a húgocskámat.
1: Kevés ez még, mindig a kamarához. Hanem ki közelít már megint az úton?
3: Zazi! Nem kell az aranyod, gazdag király. Add vissza a szegényke húgomat.
1: Nem úgy lesz az. Egy arany hiányzik még mindig. Valamelyik őtök csak elköltötte ruhára, mint sejtettem én.
2: Én nem?
3: Én sem. Nem is én. Ha én sem, akkor hol az arany?
1: Mehettek Isten hírével, Julcsa nálam marad. Ha nem rontom, bontom, még mindig közeleg valaki a palotámhoz.
3: Anya!
5: Ezt az egyetlen aranyat a kamarában felejtették a gyermekeim, amikor elosztották a pénzt maguk között. Visszahoztam, király. Nincs szükségem rá.
1: Nincs? Csodálkozom, hiszen te szegény vagy.
5: Nem szegényebb, mint te. Legfeljebb aranyom nincs. Hanem, ha már visszaadtam a pénzedet, engedd meg nekem, hogy annak fejében egy percre láthassam Julcsát, kitől elbúcsúzni sem volt időm.
6: A többit már gondolom tudjátok. A király nem csak Julcsát adta vissza a szegény asszonynak, de a kamara arannyal is megajándékozta ráadásul. De azt már el nem fogadta tőle a szegény asszony, amint mondta, nem dolgozott meg ő azért.
2: Nagyon szép volt a mese, hiszen, és én megértettem, miért mondtad el.
3: Azt hiszem én is.
6: És ti, kicsik?
2: Ők már alszanak. Aludt te is, guruló madár. Nekünk dolgunk van ma még.
6: Mi? Dolgotok? Ilyenkor dolgotok?
3: Én megyek és elmosom az edényeket, ne anya fáradjon vele.
2: Én pedig megvetem az ágyát, elkészítem a fürdővizét.
3: Még elpakolom a kicsik szétszórt játékait, rendet teszek az íróasztalon.
2: Még felmosom az előszobát, előkészítem a holnapi ruhánkat.
7: Ho-ho-ho, azt hiszem, barátaim, nekem mennem kell. Szeretnék elbúcsúzni tőletek. Na lám, már nem is foglalkoznak velem. Sokkal fontosabb dolgok akadt nálamnál. Nem bánom persze. Azért jó lenne látnom, meddig tart náluk ez a nagy szívjóság. És jó lenne látnom a fáradt asszony csodálkozását, amikor felébred. De hát... ez az én életem. Pacsirta! Útra fel!

0: Hiszen a guruló madár. Zalán Tibor mesejátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Hiszen Udvaros Dorottya. Piaci légy, Rudolf Péter és Harkányi Endre. Kofa, Pásztor Erzsi. Terebélyes asszonyság, Fónai Márta. Almák, Dominus Ákos, Gutierrez Anna Mária, Kisfalusi Lehel és Remport Mónika. Törökmézes, Rajhon Ádám. Öreg néni, Pártos Erzsi. Hang a sorból, Farkas Antal. Anya és szegényasszony, Hámori Ildikó. A gyermekei Demeter Orsolya, Hajdú Dorottya, Kratoch Vilmária, Pap Dani, Vac László. Király Nagy Zoltán. Közreműködtek a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai. Zene Huzella Péter. Szintetizátoron közreműködött ifjabb Rátonyi Róbert. Zenei munkatárs Molnár András. A felvételt Kosárszky Péter, Ipolyvölgyi Tünde és Pápai Mónika készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Brajer Ottó volt. Dramaturg Marsal Éva. Rendezte Magos György.
1: A mesejáték 1989-ben készült, és legutóbb 2012. április 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Mit mondanak a madarak? Versek gyermekeknek. Előadja Jani Ildikó és Tímár Béla.
2: Mit beszél a tengelice? Mit beszél a tengelice? Azt mondja a tengelice. Cipitlőrinc, cipitlőrinc, tyaf, tyaf, tyaf. Tengelice fönn a fán, ilyen pici dal után miért mondod, hogy tyaf, tyaf, tyaf? Pici madár vagyok én, pici nótát tudok én. Cipitlőrinc, meg egy pici, tyaf, tyaf, tyaf.
3: Mit mondanak a madarak? Cinke. Hallgass csak a cinegét. Azt mondja, hogy nyitni kék, elolvadt a hó a jég, ne aludjon kertarét, az a dolguk nyitni, nyitni, virágot, rügyet kinyitni, nyitni, nyitni, nyitni kék. Nem mindig ilyen vidámak. Mikor téli ágra szállnak, elederre nem találnak, panaszkodnak. Nincs, nincs, nincs, itt sincs, sincs, sincs, sincs. Ha valamit mégis lelnek, még akkor sem örvendeznek, mert keveset ádat él. Mondják is, hogy kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Rigó. Hát most milyen madár szólít? S hallod? Éppen téged szólít, tőled kérdi. Tudsz számolni? Mondd meg néki ezer fán mennyi dió. Ha nem felelsz, hát megmondja, tavaly ősszel megszámolta, ezer fán annyi dió, hogy éppen egy millió. Fiú, fiú, millió, millió, millió.
2: Tillió-lió. Hűvös lomb között a sárga nagyrigók kacskaringós füttyöket tekerve köszöntnek. Tillió-lió. Köszöntlek én is. Tillió-lió. Légy üdvöz, máringó rigó. Fülemnek kedvese, szememnek százszor szépe, aranyló kedveddel üljél házam tetejére. Reggeli, vidám, éneklő napom, ragyogd be lelkem, rigós hajnalom.
3: Büszke dalnokok. Rigó zeng az alkony zenésze, pinty füttyög párosan egyedül, s ahogy sötétedik csalogán sikongat, csattog büszkén s időtlenül a szálló éj mögül. E sok újdon madár egy éve, ha kettőt mondok, túl nagy idő, nem volt se rigó, se csalogány, se pinty, csak néhány dekányi levegő, s föld, és mag, és eső.

0: a rigó. A kertzugában valahol minden reggel rigó dalol. Kis sárga has, fekete száj, ha rátekintsz, fütyülni muszáj. Azt hiszi Anni gyerekünk, nekünk fütyül csak, pont nekünk.
1: A sirály. Játszik a sirály, bárhogy didereg. Jól élhetne, de különc, válogat. Ragyogtatni szereti tollait, tavaszi rügyet kér, és nem halad. Ha hófelhő komorodik, leszáll. Ha szél támad, megint magosba csap. Mennyi suhog a kék tenger fölött. Naphosszat villognak az ég alatt.

0: fekete hattyú. Nyírfaágból volt a híd, azon álltam egy kicsit. Egyszerre a híd alatt megláttam egy madarat. Fehér hattyút vártam én, ez sötét volt, mint a szén. Piros a csőre, piros a lába, mint a láng és mint a szén. Lába lángja, csörhegye, fekete tulipán belseje. Úszott, úszott egyre messzebb. Állj meg, te vagy a legszebb, fekete hattyú, szép nyakú. És azóta, szemlehúnyva minden este látom újra, fényes hattyú, fekete hattyú, úszik, úszik, ú.
1: Lila fecske. Piros dróton ült a fecske, piros dróton lila folt, mert a fecske lila volt. Ült a dróton egymagában, ibolyaszín kis kabátban, lila volt a háta szárnya, földre hullott lila árnya. Gyufa vékony lila lábon áldogált a piros ágon. Lila volt a szemecsíkja, lila, mint a lila tinta. Április volt, jött az este, meg sem mozdult az a fecske. Április volt, április. Én hagytam ott végül is. Lila csőr, lila toll, most is ott ül valahol.
0: A galamb leszáll. Mint a harang nyelve a galamb, ide-oda, ide-oda, hintázik, hintázik, amikor lefele száll. Lent van a földön szép galamb, fénylik a tolla, részharang, fénylik a tolla, fénylik a csőre, fénylik az út követőle.

0: Magyar etüdök. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, vele zendít citeráján. Piros alma szívemágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Pesti verebek.
2: Hú, micsoda ricsaj ez! 10 000 veréb neszez, 10 000 parányi gömb nyüzsög mozog odafönt. Korán, kora délután tele velük a platán, mintha levelek helyett ők volnának levelek.
0: Szemérmetes Pinty. A bokrosból leszállt a hűvös érre. Meglátott. Lomb mögé vontam magam. Rebbent, s átszállt a víz lapos kövére. Ivott. S fürödni kezdett boldogan.

kismadarak. Nyitottad az ablakot, szállj be napsugár, hogy csivogott, csattogott rengeteg madár. Aranymálinkó, pirók, fekete rigó, sármány, vörösbegy, kukó, csísz, tavaszhívó. Pinty, királyka, őszapó, volt vagy millióm, elsorolni nevüket én nem is bírom. Azt tudom csak, valahány téged szeretett. Mikor szobád ablakát nyitott a kezed, behajolt egy lombos ág, bimbós, eleven, mind ott ültek gajjain, aztán kezeden. Fuvolázták nevedet a kismadarak, mind másként. Hát nem tudom, hogy is hívjalak.

Mit mondanak a madarak? Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán, Takács Gyula, Thomas Hardy, Humbert Wolf, Tufu, Vörös Sándor, Áprili Lajos és Csanádi Imre verseit gyermekeknek Szabó Lőrinc és Dzsida Jenő fordításában előadta Jani Ildikó és Tímár Béla. A versműsort összeállította Albert Zsuzsa, szerkesztette Molnár Magda, rendezte Bence Zsuzsa. A hangfelvételt Váci Györgyi és Kis László készítette 1976-ban, és legutóbb ugyanabban az évben, november 1-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Kilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Megköszönte az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes emellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy 2026 első felében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csaknem 1500 ellenőrzést végeztek. Minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok nemzetközi szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. Legkevesebb 160 műalkotást tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand nemzeti gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg is zajlik, ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Jelenleg 21 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 28-30 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati ország részben, a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik zivatarok környezetében. Viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. az Archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rongyszőnyeg.
5: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
4: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
6: Mikor anyából földre tettek, hová keverték röptömet? Embernek többé ne szülessek. Szárny nélkül élni nem lehet.
7: 145.
6: Harkály mennykupolán, s csontban a szeg kopog. Elzsibbadt zenekar hallgat a föld alatt. Tücskök húrjain alszik, kőben megfeszülés remeg. Vasvász termetű nők állnak a tág mezőn, villámvér csorog át széltejű mellükön, megdermedt kleopátrák bójálják az üres leget. Füstös város ölén terjed az ispotály, ott jár Aszklepiosz varjúruhás fia, míg hallunk kalapálást. Csillagtérben az ácsokat.

0: 146.
1: Csillog a bozót, ágaboga ázik, nem jutok szárazon addig a házig. Vízben, sárban, cuppogva járok, majd ha bozót leszek, esőt kívánok. Ázott ingemet tűz mellé terítik, fázó testemet gyorsan melegítik. Majd ha virág leszek, esőre nyílok. Ázik a bozót, csillog, villog.
0: 147.
1: Keskeny út, széles út, kettő közt egy csorbakút. Ha benézel, jól vigyázz, rése 100 és odva 100, ha sokáig kandikálsz, virradóra megtalálsz. Kis dió, nagy dió, kettő közt egy mogyoró, épült benne egy cifra ház, terme 100 és tornya 100, ha sokáig benne jársz, esztendőre megtalálsz.
0: 148.
2: A születés sivatagában a forrásvíz a halottaké.
0: 149.
3: Egy ember járt az erdőn, itt az erdő sűrűjén, és elfeküdt, de nem kelt föl, nyugodtan ott maradt. Köréje gyűlnek mind a mindenféle hangúak, és lopva nézik őt. A szarvas. Vadász volt ő, bizony, vadász volt. Én jól ismerem. Olyant akar csinálni, hogy mi többé ne legyünk. Így van, ha mondom. Most mi állunk, s nézzük őt, és ő itt van, de nincs. A kutya. Bőrszéját rángatom, s nem üt, kezét nyalom, s nem ért. A küszöbén aludtam mindig, ő az Istenem. Hiány van itt, amit nem értek. Éhesen vagyok, és nem tudom miért. Az őz. Puskája villog, ő nem mozdul többet, és nem árt. De a kutyája él, gazdája mellén fekszik, és orrával állon lögdösi, majd fölpattan, s kering. Vigyázni kell nagyon. A harkály. Széjjel vetett tagokkal, ernyett állal fekszik a nedvességtől fénylő fatörzs mellett a gyér füvön, fakó bőrére kis kerek foltokban hull a fény a lombok résein. A kutya? Fagyos vagy, mint a kő, a vas, és más a szagod is. Én itt vagyok, és jajgatok. Te hozzád tartozom. Sarkadban jártam, s mint egy asszony tudtam kedvedet. Mozdulj, szentem! Felelj! A harkály. A lassú táncban alva hajlongó és dúdoló nagy fák alatt egy ember fekszik itt. Az éhesek pörölve rászálnak majd, és behúlja csonkjait a keserű levél.
4: Mikor egyszer azt kérdezték tőle, hogy milyen a közérzete, e szavakkal válaszolt. Mindig történik valami, de soha nem történik semmi igazán lényeges. Van az egész folyamat, és volt, és lesz, amíg valami katasztrófa végét nem veti. Esetleg holnap, esetleg 1 millió év múlva.
5: Egy napon így faggatták a mestert. Milyennek látja szerepét a magyar költészetben? És a mestereképpen felelt. Költészetem pedagógiai jellegű, kevésbé politikai beállítottságú, szerepem összekötő a különböző aktuális lehetőségek között. Oldottabb világképe él bennem, magam is kötetlenebbül élek, mint az emberek általában. Az egész életem tiltakozás, a formában merevített, agyonskatujázott, beállított életforma ellen.
4: Miben lehetne összefoglalni azt, kérdezte valaki a mestert, amit költészeted mond az emberi történelemről? Hát ez elég kényes kérdés. Ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen cakpak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz, sőt. Atomfegyver és hasonlók birtokában az ember előbb-utóbb kifüstöli lába alól a talajt, még mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét. De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba? Hangzott az újabb kérdés. Úgy látszik, sehogy se. És itt van a baj, mondta a mester. És a remény, hogy mégis át tud lépni? Hát, reménykedni mindenben lehet.
0: Százötven.
6: Beszélhetnek a kortársak, hogy így lássak, meg úgy lássak. Falon, vakon kaparásznak, ezt nevezik ők látásnak. Egy-egy irányba mutatnak, ezért mondom őket vaknak, mint a gyermek, nézzél szerte, már is nem vagy vakság verte.
7: 151.
5: Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka. Ott díszeleg most a tavon ócska maradéka. Gyönyörű, szép vaskalapom díszeleg a tóban. Nagyon kértek, adjam nekik. Elvihetik. Jól van.

0: 152.
1: Hoztam neked kaskát. Hiszed-e? A kaskában macskát veszed-e? Jó lesz egerésznek, tudod-e? Háztető zenésznek, hallod-e? Hoztam kézzel, lábbal, várod-e? Hegyen, völgyön által járod-e? Hegyi út magas volt, kúszod-e? Völgyi út síkos volt, csúszod-e? Nehéz volt a kaska, sejted-e? Nyávogott a macska, érted-e? Felkarmolt a vállam, látod-e? Ott hagytam a sárban. Bánod-e?
0: 153.
2: Szeretnék jó lenni hozzád, hogy mosolyogjon orcád. Nem vesződnie szöveggel, babrálni tarka szövettel. Minek lettem zord dalnok, miért nem lettem teniszbajnok? Ki forogva, lebegve, mókásan ütögetne, s mint játszótéren a labda, szálnál ugorva, kacagva. Egymásra nézni az élénk játéktól rá se érnénk, egymást nem is szeretnénk, még meg sem ismerkednénk. De nem vagyok így röpke, szép tarka szárnyú lepke, hanem nagy ronda sárkány, kinek láng habzik a száján, barlangja szurokkatlan, fortyog zubok szakadatlan, mint a gyehenna lángol, s ha netalán nem vágyol égő szurokba ülni, jobb lesz elmenekülni.
0: 154.
3: Jelekti világjelei, ki tud titeket érteni, egy ágacskát megfejteni? Elvetjük a magot a földbe, ki sejti, hogy lesz szár belőle? Jelekti világjelei, biztosan bánunk veletek, de nem bírunk megérteni.
0: 155.

vagy tett között éljük a nappalt, éjszakát. És van barlang, hol éj s nap nincsen, a magok titkos műhelye, a szentek

0: 156.
1: Ha ámor kutya mellett végzed be útadat, emlékező szerelmed immár győzelmet ad. Ne kételkedj szívedben, míg torkos telhetetlen, mert nagy király a végső szerelmes gondolat. Nézd a kőcsonkra horgat, sustorgó lombufát, nem tudja, miért dalolgat, és ágával kit áld. S ahogy világa benned, világosul szerelmed, végső nagy fénye déllé avatja éjszakád. Bakhusz keresztre ejti csalódott vad fejét, Szaturnusz nem felejti álmában szégyenét. De a kis ámor álma győzelmes, mint a pálma, és tiszta és mosolygó, mint kút melletti rét. De a kis ámor álma győzelmes, mint a pálma, és tiszta és mosolygó, mint kút melletti rét.
0: 157.
2: Mikor mindenek neve bojdul a megtört csend húrjain, áramok a földben, légben rezegve zsibongnak, áramok a nedvben, a lángban telten bizseregnek, mikor mindenek jele támad, és nevektől vemhes a tér. A szikla nem mondja nevét, süketen veri vissza, sziszegve kopik, hallgat konokul. Az állat üvölt, elpusztul, és nem mondja nevét, nem veri vissza. Az ember ajkára veszi a szót, megnevez, és meghal, mikor mindenek jele tolong, és nevektől vemhes a tér.
0: 158.
3: Amit elfeledtél, visszatér álmodban, és mire felébredsz, csak íze marad meg.
0: 159.
4: Narancs szegély, hamvas lila árnyék, minden este így játszik a tájék. Bogot köt rá a tűnő nap lángja, így bocsátja le az éj kutyába. A fakuló tágas űrt betöltve égi magány húzódik a földre. A mezőket éppen csak súrolja. Van is, nincs is. Ő a tiszta volna. A homályba bukó messzi cserjék, mint káprázat, reménység vagy emlék. S aki látja, nem érzi jelennek, árnycsipkéi csillag végtelennek. Honnan kelnek? Még bölcsünk előttről, vagy a síron túli vak jövőből? Mindegy. Ég föld közé fölszegezve napról napra így feszül az este. Míg hallani tiktakját a csendnek, az emberek sorra elpihennek, de az égen tűzszekerek járnak, szikrát vetve a hideg halálnak.
0: 160.
5: Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, arany bivajog, gerince ragyog, márvány eres égi ködökben. Ma ládd a hímes föld, lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull, tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld, a gyökérölű erdő. A homlokodon

Dóra, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Sevestyén Márta, Sebő Ferenc, Szilágyi Ágos, Tandori Dezső, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Iszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő rendező Zoltán Gábor.

A befejező részt hallották. A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2006. május 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Szellemtörténetek. Elkazovszki festőművésszel Rádai Eszter beszélget.
1: Akkor hogy hívtak, amikor ott éltél Leningrádban? Mert hogy most már nincs keresztneved.
2: Hogyne, hát el a valódi keresztnév, csak ez itt ez nagyon rövid.
1: Ez egy orosz név, hogy el?
2: Nem, ez egy tulajdonképpen rövidített név, ugyanúgy, mint az Alisitkinél.
1: A keresztnevedet soha nem használtad? A rendes hosszú formájában?
2: Nem, az teljesen lehetetlen, azt ki sem tudom mondani.
1: Miért?
2: Nagyon kellemetlen.
1: Azért, mert egy női név?
2: Azért is, igen. Ha el, úgy is szerepel minden iratban, így szerepel a nevem. Tudja, ez Kazovszki el. És abból van a sok félreértés is szerintem, hogy meg van fordítva a sorrend.
1: Amikor én
2: ez hangzás miatt van.
1: Először találkoztam veled, nem személyesen, hanem csak a képeiddel, meg a munkáiddal egy kiállításon, akkor jó ideig bizonytalanságban voltam, hogy ez vajon férfi-e vagy nő, fogalmam se volt. Képeit sem igazán igazítottak el. Ebben.
2: Hát nem is, képek soha nem igazíthatnak el, ha valódi képek, szóval, mivel hogy nem erről szólnak. Egyébként sem használnék másképp a nevemet, de az is biztos, hogy különösen, mint festő, szóval, mint kiállító ember soha nem használnék valamilyen nemre. Szóval valami, milyen neme van az embernek. A himnem az nem. Csak a nő nem különbözik az emberitől. Na most ez nem jelent semmilyen plusz információt a képekkel szemben. Sőt, sajnos dezinformációt jelent, tehát egy félreinformálást. Nem kell tudni, a képeket kell nézni, képekhez kell viszonyulni, nem kell mögöttes tudás, mert esetleg ez egészen mást jelent. Mert nem valódi a tudás, hanem csak képzett, egyfajta ideológiai képzett. És azért nekem fontos is, hogy valóban ne lehessen tudni, ez egy normális férfi név, és szerintem a normális emberi állapot, ez a mi civilizációnkban, a mi kultúránkban végül is egy férfi állapot.
1: Szóval nem szeretsz nő lenni?
2: Hát nincs sok közöm hozzá inkább. Ha végtelen életbe hinnék, vagy végtelen életnek érezném az életemet, vagy lélekvándorlásba hinnék, akkor szinte mindegy lenne, akkor egyfajta kaland, egy vicc. Mert hogy nem éltem soha női életet, nem is nagyon értek hozzá. De hát mondjuk viccnek elfogadható, de egyetlen életnek, hát az nagyon kevés. Szóval az egy rossz vicc. Mert hogy nekem nehéz elképzelnem egy olyan pszichét, amely képes azonosulni azzal a retteltes, szűkös pszichés funkció mennyiséggel, ami egy női kulturális képzet mondjuk. Mert az életben persze hát a nők is emberek, de kultúránkban nem, tehát se az irodalmas, a művészetben, sehol. Mindenhol a másikat jelenti meg a nő, a kiegészítőt. Hát miért a legfontosabb az ember számára, csak hát ez a másik, az nem ember. Tehát én is egy ilyenre vágyok, de azonosulni egy ilyen másik figurával, nem, azt se tudom megérteni, soha, főleg gyerekkoromban nem tudtam megérteni, hogy képesek az emberek azonosulni mondjuk filmben egy hősnővel, vagy drámában, vagy irodalomban, hogy lehet olvasni úgy egy regényt, hogy valaki valamilyen női szereplővel azonosul. Mert a női oldalon egyszerűen nincs mivel azonosulni. Hát a nőkhöz viszonyulnak az emberek, meg esetleg vágynak a nőkre, vagy szenvednek tőlük, vagy szóval, de hát nem, azok önmagukban olyan különösebb dolgokat nem élnek át, vagy ha amit átélik, azt meg én nem tudtam soha megérteni. Ez az oldal, az kiesett az életemből, ebben csak az a tragikus, hogy valóban ez az egy élet van, és a társadalmi szerep olyan őrületes spanyol csizma, vagy egy páncél, amit az emberre rákényszeríti a sorsa, amivel nem lehet kibújni. Belül az ember lehet teljesen független tőle, vagy nem is érintkezik vele, de a kép mások szemében sokkal meghatározóbb, mint az ember saját egyénisége, valódi egyénisége. Tehát ezzel a képpel valahogy együtt kell élni, és ez kellemetlen. Szóval önmagában nem kellemetlen, de ez a társadalmi képzetek, nagyon erősen ideologizált képzetek, és a valóság kapcsolat hiánya, állandó konfrontáció, az persze kellemetlen.
1: Ezt te így naponta átéled?
2: Nem naponta, de hát elég sokszor, és minden irányból. Minden irány sújt, ha az ember nem azonos azzal a szereppel, amiben egyszerűen véletlenül benne van, de látvány szerint beletartozik, mert tényleg nem lehet kibújni. Szóval ez, én sok szempontból ilyen szerepben vagyok, nagyon sokszor is valószínűleg elég gyerekkoromban már megismerkedtem, ha azok nem is voltak még olyan kemények, mint egy ilyen nemi szerep, nem megfelelés. Bizonyos szempontból érdekesek, mert az ember nem azonosul azzal a formával, ami rajta van, akkor tanulmányozni tudja a formát. dolgokat kívülről láthatja. Tényleg belemélyedhetek mind a két oldalban, mert mind a kettőbe beleférek. Csak a negatív oldal az, hogy egyikbe se férek bele igazán.
1: Most bizonyos vagyok benne, hogy ezt mindenki félre fogja érteni, amit most itt elmondtál.
2: Ez nagyon lehetséges. Eleve az egész egy nagyon bonyolult komplexum, egész életet áthat. A legtöbb ember életében a legtöbb szerep nem stimmel igazán. És egyszerűen csak erre kell gondolni, hogy a szerepek tényleg szerepek. Csak nagyon sok ember bele is nő ezekbe, az egyik alkati oldala megfelel, mindenki ellentmondásos úgy, ahogy, de legalább fele vagy negyed részt megfelel egy-egy szerepnek. Ez a szerep az nem csak nemi szerep, hanem minden. Én szerintem a gyerek is egyfajta szerepet játszik. Én például nagyon jól emlékszem, hogy gyerekkoromban soha nem voltam belülről gyerek. Hát ugyanolyan voltam, mint ma. Szóval ma nem vagyok kevésbé gyerek, mint akkor. De akkor sem voltam kevésbé felnőtt. De hát kifelé természetesen gyereknek néztem ki, és gyerekként, és funkcionáltam gyerekként, beszélgettem felnőttekkel. Gyerekekkel már nem beszélgettem gyerekként. Gyerekekkel már normális ember voltam. De felnőttek nem láthattak engem normális emberként, tehát velük kellett valahogy eljátszani a gyereket.

0: Itt jóformán az egész fal be van borítva képekkel. 3-4 Szent Sebestyén. Erről azt mondtad, hogy ez gimnazista korod óta, vagy gyerekkorod óta.
1: Sokkal korábbi. Nagyon, ezeket a képeket nagyon szeretem. Nem minden Szent Sebestyén persze olyan fontos, de a Messina Szent Sebestyénje az körülbelül 7 éves koromtól kezdve a egyik legkedvencebb képem. És ez volt az első külföldi utam is, valamikor harmadikos gimnazista koromban elmentem Dresdába, hogy ezt ott láthassam. És hát még annál is inkább fantasztikus volt a kép. A másik egy Ribera Szent Sebestyén, és a Botticelli Szent Sebestyén, azt csak most nemrég láttam Nyugat-Berlinben, de hát az is egy alapvető, szintén kisgyerekkortól kezdve egy nagy-nagy kedvenc.
0: A képeiden is mindig megjelenik Szent Sebestyén. Maga a figura volt először fontos, vagy ezek a képek voltak nagyon fontosak, és aztán ezért
1: nagyon összetett.
0: Lett hozzá olyan közelivé.
1: És sok minden mással is összefügg eredetileg a görög művészettel, a görög filozófiával, a görög mitológiával talán elsősorban, ami viszont 3-4 éves koromtól kezdve teljesen meghatároz.
0: Jól értem? 3-4 éves korodtól?
1: Azért
0: mint
1: emlékszem,
0: mesével ismerkedtél meg ezzel?
1: Mint mitológiával, mint figurákkal, mint istenek neveivel, és azoknak a történeteivel. Hát én 4-5 éves koromban már olvastam, de előtte már ismertem a körülbelül a fontosabb görög isteneket. Azért tudom, mert hogy 6 éves koromban én elköltöztem Leningrádból, 7 éves koromtól kezdve egy uráli városban laktam, tehát én be tudom sorolni ezt egyszerűen kronológiailag, és tudom, hogy olyan körülbelül 5 éves koromban azt játszottam, hogy az udvarban szétosztottam a szerepeket. Én mindig Dionysos voltam, ez nagyon korai, valahogy teljesen egyértelmű szerepválasztás volt, és később is ez maradt. És akkor emlékszem, hogy valami ilyen taknyos kislánynak, valami 3 évesnek azt akarta, hogy ő legyen az Arész, és hát ő Afrodité akart lenni, és abban egy nagy botrány volt. Szóval ilyen botrányok voltak az udvarban.
0: És miért voltál Dionysos?
1: Utólag mindenfélét bele lehet magyarázni, de hát, hogy egy 4 éves, 5 éves gyerek, az persze nem racionálisan választ. Tehát nem valamilyen végig gondolt szimpátia alapján, hanem teljesen magától írtatod. Hát az Apollo és a Dionysos közt választhattam. Más igazán, mert ezek még az olimposzi istenek voltak. Később sokkal jobban érdekelt a titáni korszak. Tehát tulajdonképpen az Apollo és a Dionysos közt választottam, és valószínűleg a Dionysosnak a rendetlenebb, ellentmondásosabb jelleg az akkor már nagyon vonzott. Tehát az Apollóban volt valami túl egyértelmű, túl szigorú, ami aztán kiderül, sokkal később kiderül, és egyáltalán nem. A Dionysosban meg nagyon fontosak a sötét erők, a halál erők, a negatív erők, a teljes pozitív oldal mellett, és ez a kettőség azt hiszem nagyon-nagyon fontos volt. Mindig csak ilyen ellentmondásos kettős szerepeket tudtam egyáltalán vállalni, vagy azokkal tudtam azonosulni, és ez egyik első ilyen.
0: Görögül is tudsz?
1: Nem, sajnos nem, ez egy rettenetes szégyen.
0: Latinul
1: tanultam gimnáziumban, de majd olvasni tudok görögül csak azért, mert ezt a kisgyerekkoromat, ami 7 éves koromig Leningrádban töltöttem, az például nagyon sok időt töltöttem Ermitásban, de úgy, hogy egyszerűen a vázákról nem lehetett levakarni engem, görög vázákról. És mivel, hogy hát olvasni olvastam már, és körülbelül úgy a latin abécét is ismertem, valahogy önmagától megismerkedtem a görög ABC-vel, mert nem tanított senki.
0: Tehát még iskolás korod előtt megismerkedtél a görög ABC-vel?
1: Hát mert igen, főleg akkor a nevekből, valószínűleg úgy tanultam meg, hogy mivel a neveket tudtam, és akkor lehetett azonosítani a betűsorrendből, mintha a hieroglifákat tanultam volna meg.
0: Elég mondom én, meg mondhatja valószínűleg egy kívülálló, elég furcsa gyerek lehettél, a családodba is furcsának számítottál?
1: Ez a vicc, hogy én tulajdonképpen nem tudom pontosan, hogy mi honnan jön. Én már csak a kész állapotot tudtam regisztrálni. A családban nem, hát az biztos, hogy az anyám akkor művészettörténet szakra járt Leningrádi Akadémián. Épp azért nem tartózkodott általában otthon. Én szomszédoknál nevelkedtem, de nagyon szerettem az anyámat, és nyilván láttam a könyveit. Na most tele volt mindenféle könyveket. A festészet egész történetét ugyanúgy tanultam, mint a görögöt. Nem tudom, miért ezt választottam. Tehát itt vannak eleve választott dolgok, ahogy az egész életben is az ember találkozik ilyen szinte benne levő, öröklött, adott, nem tudom honnan levő mintákkal, értéknyomokkal, amik eleve adottak. Ugyanúgy jártam az állatkertbe is, és egyébként ugyanolyan fontos is volt az állatkert. Igen, ugyanúgy jártam
0: moziba. Körülnézünk, akkor legalább annyi állatkép is van itt.
1: Amennyi de... Szentsebestyén, így van.
0: Ez nem valamilyen játékos állatszeretet, ahogyan banálisan szoktuk szeretni az állatokat.
1: Nem is tudom, mert ez teljesen gyerekkori. Ugyanolyan elemi gyerekkori, ami nem változott azóta is, mint ahogy a görög mitológiához való viszonyom, és egy teljesen alapvető, valóban mitológikus viszony, mert én ezt nem felnőttként, értékként sajátítottam el, vagy valami ismereti anyagként, nem tanultam soha, hanem egy valóban világmagyarázó, világ láttató mitológiáként sajátítottam el teljesen elemi módon gyerekkorban, és ezzel azonosulva. És az állatokkal is valahogy úgy találkoztam, nem tudom, hogy mitől. Én például 3 éves koromtól kezdve, mivel hogy attól kezdve emlékszem, tudtam, hogy az anyám az egy medve, tehát mackó, és én meg tigris vagy oroszlán, vagy valami aféle vagyok, tigris mondjuk. Az anyám egyébként végtelenül vékony volt mindig, nagyon vékony, nagyon elegáns nő volt. Hogy mitől mackó, tehát megint csak valami nagyon áttételes összefüggés, nem látvány, nem közvetlen, nem primér szinten, semmilyen párhuzam, soha senki nem talált. Mindig elmondom, és senki nem érti, hogy miért. Én sem tudom, hogy miért.
0: Nagyon szorosan kötöttél anyádhoz abban az időben?
1: Biztosan. És tulajdonképpen elég keveset láttam őt. Hát az apámat nem különösebben szerettem, de nem volt különösebb kapcsolat sem.
0: Nem
1: nagyon...
0: veletek élt?
1: De velünk élt 3 éves koron, még aztán ő elment dolgozni Kínában. Kínában tanított 3 évig, és amikor hazajött, akkor már elváltak a szüleim, és akkor hát én találkoztam vele persze mindig, de eleve egy hideg viszony volt, ami valószínűleg belőle fakadt, mert ő neki akkor nem volt fontos különösebben, nem törődött velem, és akkor nekem sem volt fontos. Az anyám biztosan nagyon fontos volt. Talán épp azért, mert csak az anya hangsúlyosabb szerephez jutott attól, hogy nem volt apa, de viszont voltak nagyszüleim, akik az szóval rögtön nagyon fontosak voltak. Ez egy nagyon szoros kapcsolat, és igazából a nagyszüleim olyan szerepet játszottak, mintha a nagyanyám lett volna az anyám, a nagyapám az apám, és az anyám az valami nagyon-nagyon-nagyon imádott nővér lett volna.
0: Nagymamád, ez a gyönyörű nő itt ezeken a fényképeken.
1: Igen, nagyon-nagyon szép nő volt. Kiértőgyilkosok is voltak sokan.
0: Igen.
1: Nagy történetek voltak, igen.
0: És nagyapád pedig olyan, mint én így képzeltem el a Zsivágó doktort.
1: Pontosan az a nemzedék, 10-es években járt a gimnáziumban, 20-as években az egyetemen. Mély-Szibériából való mind a kettő, teljesen különböző vidékekből, oroszok mind a ketten nagyon szegény családból, és egyáltalán nem értelmiségi családból, ők az elsők, akik értelmiségiek lettek. De nagyon furcsa emberek,
0: mélységesen értelmiségieknek látszanak
1: igen.
0: Itt.
1: Különösen külföldön azt gondolták, hogy egyrészt valami arisztokrata orosz családból származtak, másrészt meg hát régi értelmiségi család sarjaiként néztek ki, és úgy is éltek. Nagyon igazi, lelkes, a szó összes értelmében vett értelmiségiek voltak mind a ketten, orvos és mérnök.
0: Akkor hány éves voltál, amikor a nagyszüleidhez kerültél, tehát elkerültél Leningrádból?
1: Igen, édesanyám férhez ment, egy magyar...
0: Ide Magyarországra
1: igen,
0: jött?
1: Egy magyar évfolyamtársához, akivel meg is megkezdett az akadémián, és én meg szerencsére nagyon nagy örömömre a nagyszüleimhez kerültem. Szóval ez megint csak nem volt tragédia, mert imádtam a nagyszüleimet. Viszont maga a család számomra akkor jelent meg, mint család. Hát addig nem nagyon volt családi életünk nekünk, mert az anyám tanult, szóval soha senki nem volt otthon. Itt viszont...
0: Lehet, hogy az, hogy te ennyire nem vagy hajlandó azokkal a rá kiszabott szerepekkel azonosulni, hogy ennek valahol
1: ez
0: itt van az
1: oka? Nem otthon hiányból van, hanem abból, hogy mondjuk az apámat abból is, mert biztosan van valami eleve adott, szóval az biztos, az nem lehet, az biztos, hogy nem a körülmények határoznak meg, de az, hogy a körülmények felerősítik valamit, az is biztos, és aztán az, hogy az anyámat nagyon szerettem, mint nőt, tehát anyám nagyon vonzott, mint nő, hát soha nem azonosultam vele egy percig sem. El sem tudom képzelni, hogyan tudja az ember a saját mamájával azonosulni. Apámat viszont nem szerettem, tehát ott inkább azonosultam a szereppel, de hát riválisként. Tehát én az anyámat és apámmal szemben szerettem, ez egy tipikusan freudi helyzet a fiúkra. És így is éltem meg. Ezekből lesznek a homoszexuális fiúk. És az így is lett.
0: Tehát igen, ez azt jelenti, van, hogy te egy homoszexuális fiú igen, lennél. Ez, erről igen, van
1: igen,
0: szó?
1: Igen, erről van szó, csak hát ez egy nagyon bonyolult dolog.
0: Hát ez a tagadás az úgy szólván állítás. Tehát akkor...
1: Igen, és mégsem lesz. Nem lesz belőle semmilyen állítás, egy dupla bukfenc lesz belőle, nagyon furcsa, és hát sok... nyilván nem, egyszerűen nem látható. Ebből, amit mondtam, csak egy dolog következik, hogy életemben soha nem tudok megjelenni magamként. És azért mondom, hogy a rólam való információk a képekhez általában nagyon téves utakat jelentenek a néző vagy a kritikus számára, mert soha nem arról van szó. És nem is, és mondjuk szerintem nem is érdekes, hogy miről van szó az elemi pszichés motivációk szintjén, hanem a képekbe annyi minden más is belekerül, és hát mindig a néző karakteréből fakad, hogy ő mit lát a képen. Mindig a néző határozza meg a kép anyagának a felét körülbelül. Ez megint egy olyan párbeszéd, mint ami a festő és az anyag közt történik, ahol mondjuk lehet, hogy én háromnegyed rész vagyok, de mindenképpen negyed az anyag. És a néző is szerintem talán több is, mint egy negyed része a képnek. Tehát amit ő ki tudja harcolni magának a képből, ez az ő alkatából fakad, az ő gondolkodásmódjából, biztosan nem az enyémből. Én csak egy... könyvet adok a kezébe, azt, hogy mit tud kiolvasni belőle. Az,
0: képregény, az mert hogy te képregényeket.
1: Igen, ráadásul úgy is nevezem őket, és azért is sorozatokat festek általában, vagy ha installációk vannak, vagy szoborsorozatok, azok is sorozatok, mert mindig történetekben is gondolkodok, meg hát saját történeteimre is van szó, vagy mitológikus történetek, amik mindenképpen az életemmel is kapcsolatosak.
0: Melyik a legfontosabb története? De egyébként valahogy ezek a történetek, mint ahogy a mitológiában is, egymásba át és átmennek. A szereplők azonosak. Igen.
1: Ez végül is egy történet.
0: Van egy Szent Sebestyénről szóló történet, ezek... van egy Balerináról szóló történet, ez ugyanaz.
1: Ez ugyanaz. És... ami nem jelenti azt, hogy nem lehetnek különböző személyek, de helyettesíthető személyek. Tehát mindig két oldal van általában a képeken, mint ahogy az életben és az ember a saját szubjektumát éli meg a környezetet. A környezetből néha kiemelkedik egy figura. Van az állat, ami mindig, de mi egyrészt önarckép. Ez egy vegyes állat figura, ami önarckép helyett van. Egyfajta pecsét, jelnyom, annak a jelzése, hogy én rajta vagyok, vagy benne vagyok a történetben, vagy felmutatok egy történetet. Nem mindig szerepelek, mert nem mindig rólam szólnak, vagy nem mindig közvetlenül rólam szólnak a történetek.
0: De te vagy az a szem, ennek az állatnak a szeme.
1: Igen. Igen, az állat a tevékeny szereplő mindenképpen a képeken vagy az installációkban, vagy a viszonyuló, a létrehozó, akivel lehet azonosulni. Mondjuk én az állat felül nézem a kompozíciókat. Persze lehet sok állat, és akkor elmozdulnak a szerepeik, de mindenképpen egy lelkes lény. Szóval ez egy lény, akinek van lelke, vagy pusztán csak lelkek sorozata, hogyha többen vannak. És van egy másik oldal, ami a bálvány, az idol oldal, amit az állatunk vagy lát maga előtt, vagy teremt magának. Ez az objektív oldal, ami nem emberi, nem lelkes. Abban vannak az úgynevezett emberi figurák, test, igen. Itt testek vannak, és ezek a testek azok lehetnek megint csak a nézőtől függően, vagy a képtől függően is. A civilizációnk bálványától kezdve egy... egészen személyes emberig, vagy egy eszmétől egy foglalkozásig, akármi lehet, ami egy ember életében objektív erő. Tehát ami fölött nem uralkodik, amivel nem rendelkezik, ami tőle függetlenül van, és amitől az ember személyes élete függ. Ez egyébként minden.
0: És amire mindig vágyik valami módon,
1: hát
0: nem?
1: Hát természetesen arra vágyik, mert hogy nincs birtokában. Soha nem lehet birtokában egyébként, tehát ez a vágy is mindig kielégítetlen marad, mert ez csak egy csalóka, pillanatnyi érzés lehet, hogy az ember valamivel rendelkezik, ami tőle független. Főleg, ha ez egy másik ember, mert hát a másik ember akarata az aztán az teljesen kiismerhetetlen. De ez lehet egy természeti jelenség, és akármi lehet. Csak hogy természetesen egy ember számára a legfontosabb természeti jelenség általában egy másik ember.

0: én egyáltalán semmilyen szereplést nem írtozok, sőt kifejezett azért festek, mert szerepelni akarok, meg akarom mutatni. Soha nem festettem magamnak, el sem tudom képzelni ezt az attitűdöt. Magamból,
1: az, hogy számodra majdnem mindegy, hogy az, amit meg akarsz mutatni, az utána még megmarad, vagy pedig magával az előadással, a bemutatkozással el is tűnik, mint ahogy ezek
0: mindegy.
1: A... Nem?
0: Természetesen az a lényeg, hogy maradjon meg, csak hogy semmi nem marad meg. Hát először is én nem maradok meg. Másrészt a piramis sem marad meg. Meddig marad? Mi marad meg? Az emberiség nem marad meg. Szóval ez egy csalóka kérdés, ez egy az emberiség öncsalása, és nem is végig gondolt. Szóval igazából az ember soha nem gondolja, hogy egy anyag az örök. Hát sem. Jó, hát 3000 év, 6000 év, a kerámia megmarad, a papír elég. Egyébként a rajzok 500 év múlva is elégnek, ha nagyon nem vigyáznak rájuk, de ha vigyáznak, akkor 1000 évig megmaradnak. Na de mi ez az 1000 év? Hát teljesen mindegy valóban, hogy egy századig létezik valami, vagy 1000 évig. De lényeg úgyis az emberiség, hogy az marad-e meg, mert szerintem az emberiség nem marad meg, legalábbis pillanatnyilag ezt így tudjuk. Hogy ez is csak egy szakasz, és a végtelenben ráadásul, és akkor semmilyen ideje nincs. Szóval körülbelül az emberiség velem egy ideig létezik, mert a végtelenséghez ugyanúgy viszonyulunk. Mert nem lehet egyszerűen a végest, nem lehet a végtelenséghez mérni, tehát föl sem merül ez a kérdés, de az biztos, hogy az ember megmaradni akar. És az minden élőlénynek az akarata, és főleg az emberi, mert az ember duplán élőlény, még tudatában is van annak, és tudatosan is törekszik a megmaradásra és a végtelenségre. Azért kell az embernek a hit, azért kell az összes minden, amit létrehoz maga körül, azért hozza létre az egész kultúrát. Kiválaszt szinte magából ebből a tudatos lenni akarásból. Tehát mindenképpen a végtelenségre rendezkedik be. Csak hát az anyag az eleve egy véges dolog, és teljesen az, ilyen szóval valóban mindegy, hogy az márvány vagy egy papundökli.
1: Én itt az előbb most azt akartam kérdezni, hogy amikor te ezeket az előadásokat rendezed, a John Panopticumnak nevezett előadásokat, amelyek, amikor vége az előadásnak, akkor meg is szűnnek. De ez számodra ugyanolyan fontos mű,
0: ez egy kicsit más, mint ahogy a színház egy kicsit más, mint az összes többi művészet, mert tényleg a jelen idejűségről szól. Az a témája, az az anyaga, ezzel fizet, ezzel a jelen idejűséggel fizet azért, hogy a legfantasztikusabb anyagból és anyaggal dolgozhat az emberrel. A színházban mindenképpen ember az anyag, az egyetlen, egyébként minden más nem érdekes. Minden, ami az ember, és hát az csak jelen időben létezik, ez csak, és a arról szól, erről a pillanatról, ennek az az anyaga, az a ereje, ez a korlátja, de hát nagyon fontos, hogy ez az ereje is, mert az ember állandóan tudatában van, hogy ez csak most van, és ez a rövidség, ez a halálba való vetettség, ez megint csak az emberi létnek olyan tömény szimbóluma, hogy a színház tulajdonképpen a legtragikusabb műfaj az összes művészet között. Mert a művészet, a többi művészet, mint a hit, és a hittel kapcsolatban is, mindig ad egy kibúvót. Ha az ember gondolkodásában tudja is, hogy semmilyen végtelenség nem létezik a művészet számára, és ugyanúgy nem, mint ahogy még az emberiség számára sem. De azért ezt a csalóka látszatot ad, mert az ember hajlamos szeretne és becsapni önmagát a végtelenséggel kapcsolatban. De a színházzal sehol, ott semmilyen csalás nincs. Az nyíltan egy pillanat. És erről a pillanatról szól, a fiatalságról, az öregségről, arról, hogy most mindjárt vége lesz ennek az életnek, ez az élet most van, és soha többé. Ez a színház, és hát ez persze egy őrület.
1: Nagyon fontos számodra a hit, azt hiszem, pedig tudom, hogy nem vagy hívő.
0: Igen, a legfontosabb kérdés azt hiszem egy ember életében, mert az emberi gondolkodás sehogy nem tud számolni a végtelen végességgel, amire kárhoztatva van, vagy amiben benne van, ami a léte. Nem tudom, hogy tudjuk elképzelni a végtelenséget. A végességet el tudjuk képzelni, de csak végesen végességet. A végtelen végességet. A végtelen nem létet nem tudjuk elképzelni, pedig hát ez vár minden emberre. Ha nem hívő. Na most a hit, szerintem az ember mindig is ez ellen küzd. Az ember csak azért küzd, hogy végtelennek élje át a saját létét. És az egész kultúra, az egész civilizáció arra való. hogy elfoglalja magát, hogy megteremtsen magának ezt a végtelenítést, de azért az igazi végtelenítés az mindig is a hit, a transzcendens hit. Tehát nem az emberi dolgokban való hit, mert ez mindenkinek megvan, mindenki hisz valamiben, ez abszolút nem érdekes. A transzcendens hit, az Istenbe való hit, vagy valamilyen erőbe, az embert meghatározó, az ember életét tartalmazó erőbe való hit, az a lényeg. Ez megoldja, ez a hit megoldja az ember életét, így lehet élni elég szabadon, mert akkor nem fél, akkor nem retteg, akkor nem kell foglalkozni a halállal.
1: Soha
0: én
1: nem
0: sajnos
1: hittél?
0: Nem találkoztam.
1: Soha nem is hittél?
0: Nem, soha nem hittem. Ez megint nagyon korai gyerekkorban nyúlik vissza, megint ilyen 5-6 éves korom körül jelent meg ez a hatalmas nagy szakadék, hogy na most mi van, itt vagyok én, hát úgy gondolom, hogy vagyok. De hát valójában perceken belül mindjárt nem leszek, és hát esetleg a szüleim, előbb a szüleim nem lesznek, hát ez hogy van? Mi lesz? És mi lesz utána? És mi lesz a végtelenül utána? A végtelenségben mi lesz? Ezután, a végesség után. És hát ez egy rettenet. És kell a hit. És így lehet eljutni az Isten szükségességéhez, csak hogy sajnos attól, hogy nekünk szüksége az Isten, még semmit nem bizonyít. És hát ezzel küzdök egész életem során. Aztán egy idő múlva persze rájön az ember, hogy a hit az ráesik az emberre valahonnan, vagy megadja nekem önmagát, vagy nem, és akkor csak várni lehet.
2: Elhangzott szellemtörténetek. Elkazovszki festőművésszel Rádai Eszter beszélgetett. A portré műsor 1990-ben készült, és legutóbb egy évvel később, február 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35. A Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Tíz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Szlotta Judit. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent, a háztartási energiáért 4, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gíroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást. A bírságok összege elérte a 17 millió forintot. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csak nem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csaknem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak. 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Jelenleg 21 és 33 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 30-31 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati ország részben és a Duna-Tisza közén előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható. 11 órakor jelentkezünk hírekkel legközelebb.
2: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk. 10. fejezet. A Rákos utcai kis sárgaházban nagy volt a csönd. Még a lakók is, akik rendszerint hangos pletykára szoktak gyűlni az udvarra, most Lábujjhegyen mentek el Nemecsek Szabó ajtaja előtt. A cselédek hátravitték porolni a ruhát meg a szőnyeget az udvar legvégébe, és ott is csak kíméletesen bántak velük, csak hogy a beteg meg ne hallja a lármát. Ha a szőnyegek álmélkodni tudtak volna, most el is álmélkodtak volna azon, hogy a dühös püfölés helyett ma szelíd kisütésekben van részük. És bebenéztek a lakók az üvegajtón. Hogy van a kisfiú? Mindenik ezt a választ kapta. Rosszul, nagyon rosszul. A jó asszonyok hoztak egyet-mást. Azt mondják, fogadja el ezt a kis jó bort. Vagy, ha meg nem sértem, itt van egy kis cukorfél. A kis szőke asszony, aki kisírt szemmel nyitogatta az ajtót a jószívűeknek, megköszönte szépen az ajándékokat, de hasznokat bizony nem nagyon vette. Meg is mondta egyiknek másiknak. Nem eszik szegényke, már 2 napja alig, hogy belé tudjuk önteni ezt a pár kanál tejecskét. 3 órakor hazajött a Szabó. Az üzletben volt, ahonnan munkát hozott haza. Vigyázva csöndesen nyitott be a konyhába, és nem is kérdezett semmit a feleségétől. Csak ránézett, és a felesége meg őre nézett. És már mind a ketten értették is egymást. Csöndesen állottak egymással szemben, a Szabó leszedette a kabátokat, amelyeket a karján hozott. Aztán Lábujjhegyen bementek mind a ketten a szobába, ahol a kisfiú feküdt az ágyon. Bizony nagyon megváltozott a Pál utca egykor vidám közlegénye, most szomorú kapitánya. lesoványodott, a haja megnőtt, az arca beesett. Nem volt halavány, és talán éppen az volt a dologban szomorú, hogy mindig piros volt a két orcája. Nem egészséges pirosság volt ez. A belső tűznek volt a sugárzása, ami napok óta szüntelenül égette. Megállottak az ágy mellett. Szegény, egyszerű emberek voltak, akik sok bajon, viszontagságon, búbánaton mentek már keresztül, hát nem sopánkodtak, csak állottak lehorgasztott fővel, és a földet nézték. Aztán nagy csöndesen megkérdezte a Szabó. Alszik? Az asszony nem ismert szóval felelni, csak a fejével bólintott igent. Mert most már úgy feküdt az ágyban a kisfiú, hogy még azt se lehetett tudni, alszik-e vagy ébren van. Szerény kopogtatás hallatszott kívülről az udvari ajtó felől. Talán a doktor, súgta az asszony. A férje küldte. Nyiss ajtót. Az asszony kiment és ajtót nyitott. Boka hallott a küszöbön. Az asszony karcán szomorú mosoly jelent meg, mikor a fia barátját meglátta. Bejöhetek? Be, fiam. Bejött. Hogy van? Sehogy. Rosszul. Meg se várta a feleletet, bement ő is a szobába. Az asszony után. És most hárman állottak az ágy mellett, és hárman nem szóltak egy szót sem. S ahogy így állottak az ágy mellett, a kis beteg, mintha megérezte volna, hogy őt nézik, hogy miatta hallgatnak, csöndesen lassan kinyitotta a szemét. Előbb az apjára nézett nagy szomorúan, aztán az anyjára. Mikor azonban végül Bokát meglátta, elmosolyodott. Alig hallható gyönge hangon mondta neki. Te itt vagy, Boka? Boka közelebb lépett az ágyhoz. Itt vagyok. Itt is maradsz? Itt. Egészen addig még meghalok? Most erre nem tudott mit felelni Boka. Rámosolygott a barátjára, aztán mint egy tanácsot kérve hátra nézett az asszonyra, de az asszony akkor már háttal fordulva állott, és a köténye csücskét valahova a szeme közelébe emelte. Bolondot beszélsz, fiam, mondta a Szabó, és köszörülte a torkát. Bolondot beszélsz. De Nemecsek Ernő ezúttal rá se hederített arra, amit az apja mondott. Bokára nézett, és intett a fejével az apja felé.
6: Ezek nem tudják,
5: mondta. Most már Boka is megszólalt. De hogy nem tudják, jobban tudják, mint te. Megmozdult, valahogy nagy nehezen föltápászkodott a vánkosháról, és felült az ágyban. Nem tűrte, hogy segítsenek neki. Felemelte az ujját a levegőbe, és komolyan mondta. Ne hidd el nekik, amit mondanak, mert csak hegyből mondják. Én tudom, hogy meghalok. Nem igaz.
6: Azt mondtad, nem igaz.
5: Azt.
6: Szigorúan nézett rá.
5: Hát én hazudok talán. Csitították, hogy ne haragudjék, mert senki sem bátorja hazugsággal. De ő ezúttal szigorú volt, és rossz néven vette, hogy nem hisznek neki. Tekintélyes arcot vágott, és kijelentette. Hát szavamat adom neked, hogy meghalok. A házmesternél dugta be a fejét az ajtón. Asszonyság, az orvos. Bejött az orvos, és mindenki tisztelettel üdvözölte az orvost. Nagyon szigorú öreg ember volt a doktor, egy szót se szólt. Nagy mogorván biccentett egyet a fejével, és egyenesen az ágyhoz ment. Megfogta a fiú kezét, aztán a homlokát simította végig, majd a mellére hajtotta a fejét, és hallgatózott. Az asszony nem állta meg, hogy meg ne kérdezze. Kérem, doktor úr, rosszabbul van. Most szólt először az orvos. Nem. De ezt nagyon furcsán mondta. Úgy mondta, hogy rá se nézett az asszonyra. Aztán vette a kalapját és indult. A Szabó szolgálatkészen szaladt ajtót nyitni neki. Kikísérem, doktor úr. Mikor a konyhában voltak, a doktor intett a szemével a Szabónak, hogy csukja be a szobaajtót. A
6: szegény Szabó sejtette, hogy mit jelent az, mikor a doktor négy szem közt akar vele beszélni. Becsukta az ajtót. Most, mintha valami barátságosabb kifejezést öltött volna az orvos arca. Nemecsek úr, mondta neki, maga férfi ember, én magával őszintén fogok beszélni. A Szabó lehajtotta a fejét. Ez a kisfiú már nem éri meg a reggelt, talán még az estét sem. Meg sem mozdult a Szabó, csak néhány pillanat múlva kezdett némán bólingatni a fejével. Azért mondom, folytatta az orvos, mert maga szegény ember, és baj volna, ha a csapás váratlanul érné. Hát jó lesz, ha gondoskodik arról, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Nézte meg egy kicsit, aztán hirtelen a vállára tette kezét. Isten áldja meg, egy óra múlva visszajövök. A Szabó már nem hallott ezt, csak bámulta maga előtt a konyhatisztára súrolt tégláját. Észre se vette, hogy az orvos kiment. Csak egyre azt kavargott a fejében, hogy gondoskodni kell. Valami olyanról kell gondoskodni, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Mit értett ez alatt az orvos, csak nem koporsult? Betámogott a szobába, és leült egy székre. Nem lehetett szavát venni, hiába ment hozzá a felesége. Mit mondott a doktor? Csak bólogatott. Most, mintha valami vidámság ömlött volna a kisfiú arcán, bokához fordult. Te János, gyere ide! Oda ment hozzá. Menj ide az ágyam szélére. Mersz? Hogy nem mernék, ugyan miért nem mernék? Mert esetleg félsz attól, hogy megtalálok halni, amikor te éppen itt ülsz az ágyamon. De ettől nem kell félni, mert ha én érzem, hogy meghalok, akkor én előbb szólok. Oda ült mellé. Na, mit akarsz? Te, mondta a kisfiú átölelve a nyakát, és a füléhez hajolva, mintha valami nagy titkot mondana neki. Mi lett a vörös ingesekkel? Megvertük őket. De aztán hazamentek a füvészkedbe, és gyűlést tartottak. Vártak egészen késő estig, de Ács Feri nem jött. Aztán megunták a várást, és elmentek haza. Hát miért nem jött Ács Feri? Mert szégyelte magát, és tudta, hogy le fogják csapni a vezérségről, mert elvesztette a csatát. Aztán ma ebéd után megint gyűlést tartottak. Erre már eljött Ács Feri. Tegnap itt láttam éjszaka a házatok előtt. Itt? Igen. Megkérdezte a házmestertől, hogy jobban vagy-e. Erre nagyon büszke lett, Nemecsek, nem hitt a füleinek. Ő maga. Jól esett neki. Boka folytatta. Hát, mondom, gyűlést tartottak a szigeten, és nagy lármát csaptak. Borzasztó veszekedés volt, mert mindenki le akarta csapatni Ács Ferit, és csak ketten voltak az ő pártján, a Vendauer meg a Szebenics. És a pásztorok nagyon ellene voltak, mert az idősebbik pásztor akart vezér lenni. És az lett a vége, hogy le is csapták a vezérségről, és vezérré választották az idősebbik pásztort. De tudod, mi történt? Mi? Az történt, hogy mikor végre lecsöndesedtek, és megvolt az új vezér, akkor oda ment a szigetre a füvészkerti őr, és azt mondta nekik, hogy az igazgató ezt a lármát nem tűri tovább, és kidobta őket a kertből. A szigetet meg bezárták, ajtót tettek a hídra. Ezen szívből nevetett a kapitány. Na ez jó, mondta, és honnan tudod? Kollai mesélte. Most, mikor idejöttem, találkoztam vele. Ment a Grundra, mert megint közgyűrése van a Gittegyletnek. Erre a szóra elfintorította az arcát a kisfiú. Halkan mondta. Ezeket már nem szeretem. Ezek kisbetűvel írták a nevemet. Boka sietett megnyugtatni. Már kijavították, nem csak hogy kijavították, de csupa nagybetűvel írták be a nagykönyvbe a nevedet. Nemecsek tagadólag rázta a fejét. Ez nem igaz. Ezt te nekem csak azért mondod, mert beteg vagyok, és meg akarsz vigasztalni. De hogy azért mondom, mert igaz. Szavamra mondom, hogy igaz. A kis szőke megint felemelte sovány nyújacskáját a levegőbe. Most még a szavadat is adod a hazugságra, hogy megvigasztalj. De ne beszélj! Rá kiáltott. Ő a kapitán a tábornokra. A szószoros értelmében rá kiáltott, ami a Grundon rettenetes bűn lett volna, de itt nem volt az. Boka mosolyogva tűrte. Jó, mondta. Ha nem hiszed nekem, majd meglátod mindjárt magad. Külön díszokiratot csináltak a számodra, és mindjárt itt lesznek vele. Elhozzák neked, eljön az egész egylet. De a kis szőke még most se hitte. Ha majd látom, akkor elhiszem. Boka vállat vont, azt gondoltam magában. Még jobb is, hogy nem hiszi, legalább annál nagyobb lesz az öröme, ha meglátja őket. De ezzel a dologgal akaratlanul is felizgatta a beteget. Nagyon bántott a szegényt ez az igazságtalanság, amit a Gittegylet vele szemben elkövetett. Önmagát ingerelte. Látod, mondta, amit ezek velem elkövettek, az csúnyaság volt. Boka már nem mer szólni, mert félt, hogy még izgatottabbá lesz. Sőt, amikor megkérdezte tőle, ugye igazam van? Ráhagyta, igazadon. Pedig, mondta Nemecsek, és felült a párnájára, pedig én úgy harcoltam értük és mint a többiekért, hogy nekik is megmaradjon a Grund, pedig én tudom, hogy én magamnak nem harcoltam, mert én már többi úgy is soha nem látom a Grundot. Elhallgatott. Törtek is fejét ezen a rettenetes gondolaton, hogy nem látja többi a Grundot. Gyerek volt. Szívesen itt hagyott volna mindent ezen a földön, csak a Grundot, az édes Grundot ne kellett volna itt hagynia. És ami az egész betegsége folyamán nem történt meg vele, most erre a gondolatra könnyek szöktek a szemébe. De nem a szomorúság ríkotta meg, hanem a tehetetlen harag az ellen, a hatalmas valami ellen, ami nem engedi, hogy még egyszer elmenjen a Pál utcába, az erődök alá, a kunyó mellé. Most eszébe jutott a gépház, a kocsiszín, a két nagy eperfa, amelyről levelet szokott szedni Cselének, mert Cselének nagy sejemhernyó tenyészete volt otthon, és azoknak kellett az eperfa levél, és Csele gégerli volt, és Csele sajnálta a finom ruháját fáramászásra tönkretenni, és Csele ezért őt küldte fel a fára, mert ő volt a közlegény. A nyurka kis vaskéményre gondolt, mely vígan pöfögött, s fújta a tiszta kékék felé a hófehér gőzfelhőcskéket, melyek gyorsan, pillanat alatt oszlottak semmivé. És mintha idáig hallatszott volna az az ismerő, süvítő hang, amit a gőzfűrész ad, mikor neki megy a hasábfának, és apróra metéli. Kipirult az arca, felragyogott a szeme, felkiáltott. A Grundra akarok menni! És mivel senki se felelt erre a kiáltásra, megismételte, de most már datosabban, követelő hangon. El akarok menni a Grundra! Boka megfogta a kezét. Majd eljössz a jövő héten, ha meggyógyulsz, megint eljössz. De nem! Erősködött. Most akarok oda menni, most rögtön! Adjátok rám a ruhámat, és én fölteszem a fejemre a Pál utcai sapkát! A párnája alá nyúlt, és diadalmas arccal kotorázta onnan elő a laposra nyomott piros-zöld csapkát, amelytől egy pillanatra se vált meg. Föltette a fejére. Adjátok rám a ruhámat! Az apja búsan mondta. Majd ha meggyógyulsz, Ernő. De most már nem lehetett bírni vele. Ahogy beteg tüdeje bírta, kiabált. Én nem gyógyulok meg! És miután ezt parancsolólag mondta, senki sem mondott neki ellent. Nem gyógyulok meg, kiáltotta. Ti hazudtok nekem, mert én jól tudom, hogy meghalok, és én ott halok meg, ahol nekem tetszik, és ki akarok menni a Grundra. Persze erről szó sem lehetett. Oda sértek mind hozzá, rábeszélték, csitították, magyarázták neki. Most nem lehet, csúnya az idő, majd a jövő héten. És most is visszatért mindig a szomorú szó, amelyet már alig mertek az okos szemébe mondani. Majd, ha meggyógyulsz. De minden szóra rájuk cáfolt. Mikor a csúnya időről beszéltek, melegen, fényesen sütött be a nap a kis udvarra, az éltető, erős sugarú tavaszi nap, amitől minden életet kap, s amitől csak éppen Nemecsek Ernő nem tudta visszakapni az életet. És valósággal elöntötte a láz a kisfiút, bolondul hatonászott, piros volt, kitágultak finom kis orjukai, és szónok volt. A Grund kiáltotta, az egy egész birodalom, ti azt nem tudjátok, mert ti még sohasem harcoltatok a hazáért. Kün kopogtattak, az asszony kiment. Kérlek, mondta az urának, Csetneki úr van itt. A Szabó kiment a konyhába. Ez a Csetneki úr fővárosi hivatalnok volt, aki a ruháit Nemecseknél csináltatta. Mikor a Szabót meglátta, idegesen szólt. Mi van a dupla sor gombos barna ruhámmal? Belülről hallatszott a szomorú szónoklat. Harsogott a trombita, és csupa por volt a Grund. Előre, előre! Kérem, mondta a Szabó, ha tetszik, most felpróbálhatja a nagyságos úr, de arra kell kérnem, hogy itt a konyhában tessék, ezzel bocsánat, mert a kisfiam nagyon beteg, benfekszik. Előre, előre, hangzott a szobából egy rekedten kiabáló gyerekhang. Utánon, teljes roham! Látjátok ott a vörös ingeseket? Elől megy, ácsveri az ezüst láncsával. Most mindjárt a vízbe fognak dobni. Csetneki úr figyelt. Mi az? Kiabál, szegényke. Hát ha beteg, minek kiabál? A Szabó vállat vont. Már nem is beteg, az kérem, a végét járja. Lázában beszél az Isten adta. És kihozta a szobából a dupla sorgombos barna kabátot, mely fehér szálakkal volt összefércelve. Mikor az ajtót nyitotta, kihallatszott. A sáncárokban csönd, vigyázz, most jönnek, már itt is vannak, trombitát, fújd meg a trombitát, tölcsét csinált a kezéből, tratá, tragará, tratatatá, és rákjáltott Bokára, te is fújjad. És Boka is kénytelen volt tölcsét csinálni a kezéből, és most már ketten trombitáltak. Egy fáradt, rekedt, gyönge kis hang, meg egy másik egészséges hang, mely azonban oly szomorúan hangzott. Bokának már a torkát folytogatták a könnyek, de azért bírta, emberül állta, és úgy tett, mintha neki is örömet okozna, mikor fújja. Sajnálom, mondta Csetneki úr, miközben ingújra vetközött, de nekem nagy szükségem van a barna ruhára. Tratá, tratá, hangzott a szobából. A Szabó ráadta a kabátot, és csöndesen kezdett beszélgetni. A hón alatt vág. Igenis, kérem. Tratá, tratá! Itt a gomb magasan van, ezt varjam majd lejjebb, mert szeretem, ha a vasalás szépen kifekszik a merre. Igenis, nagyságos úr. Teljes ruham előre! És az ujja, mint egy kicsit rövid volna. Nem gondolom. De nézze csak jól meg. Minden kabátnak rövidre csinálja az ujját. Ez a maga baja. De hogy ez az én bajom, gondolta a Szabó. És megjegyezte a krétával a kabát ujját. Benn pedig nőtt a lárma.

Kapjon meg, van most egyéb dolga is? Csak a gyerek ne volna beteg, nagyságos uram. Csetnik úr vállott vont. A szomorú dolog, én nagyon sajnálom, de mondom, nekem a ruhára szükségem van, és nagyon sürgősen kell. Lásson csak hozzá azonnal. A szabú sóhajtott egyet. Hát majd hozzálátok. Azt szolgálja, mondta Csetneki úr, és vígan távozott. Még az ajtóból egyszer visszakiáltott. De rögtön ő jön neki. A szabó megfogta a szép barna kabátot, és arra gondolt, amit az orvos mondott. Gondoskodni kell arról, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Hát jó, neki ül azonnal a munkának. Ki tudja, mire kell az a pénz, amit majd ezért a barna kabátért kap. Talán az asztaloshoz vándorol ez a néhány forint. Ahhoz az asztaloshoz, aki a kis koposókat csinálja. És Csetneki úr büszkén fog feszíteni a Dunaparti korzón az új ruhájában. Visszament a szobába, és rögtön nekilátott a varrásnak. Most már oda sem nézett az ágyra, csak gyorsan kapkodta a tű cérnát, hogy hamarosan végezzen a munkával, mert a munka mindenképpen sietős volt. Csetneki úrnak is kellett. Meg talán az asztalosnak is kellett. A kis kapitánnyal pedig most már nem lehetett bírni. Erőre kapott és felállott az ágyban. Hosszú hálóingecskéje a bokájáig ért, fején kockiásan félre volt csapva a pirosgyott sapka. Szalutált. Most már hörögve beszélt, és a tekintete valahol a semmibe révedezett. Jelentem alásan, tábornok úr, földhöz vágtam a vörösinges vezért, kérem az előléptetést. Úgy nézzenek rám, hogy én most már kapitány vagyok, én harcoltam a hazáért, és én meghaltam a hazáért. Trará, trará, fújjat, kolnai! Férkezivel belekapaszkodott az ágya fejébe. Bombázatok, erődök! Ha-ha! Ott a Janó! Vigyázz, Janó! Te is kapitány leszel, Janó! És neked nem fogják kisbetűvel írni a nevedet. Új, rossz szívű fiúk vagytok, irigykedtetek rám, mert a boka engemet szeretett, és mert én voltam a barátja, nem pedig ti. Az egész gittegylet egy butaság. Kilépek, kilépek az egyletből. Csöndesen tette hozzá. Kérem, jegyzőkönyvbe venni. És a szabó a kis alacsony asztal mellett most se nem látott, se nem hallott. Fürgén járt csontos ujja a kabát szövetjén, billogott a tű, a gyűzű. Az ágyra nem nézett volna a világért sem. Attól félt, hogyha oda talál nézni. Egyszeribe elmegy a kedve mindentől. Földhöz csapja a Csetneki úr finom barna kabátját, és odaborul a kisfia mellé. Most leült az ágyban a kapitán, és hallgatagon nézte a paplant. Boka halkan kérdezte. Fáradt vagy? Nem felelt. Boka betakargatta. Az anyja megigazította a fej alatt a párnát. Na most maradj csöndben, pihenj. Ránézett Bokára, de látszott a tekintetén, hogy nem látja. Csodálkozó arcot vágott. Azt mondta neki, apa, nem, nem, szólt folytott hangon a tábornok. Én nem vagyok az apa. Nem ismersz? Én Boka János vagyok. Fáradt hangon, értelmetlenül mondta utána a beteg. Én Boka János vagyok. Most hosszas csönd lett. A kisfiú lehunta a szemét, s hosszasat nagyot sóhajtott, mintha minden szomorú ember, minden fájdalma az ő kis lelkébe szorult volna. Csönd volt. Talán el fog aludni, súgta a kis szőke asszony, aki már alig állt a lábán a sok vérrasztástól. Hagyjuk, felelte suttogva Boka. Félreültek egy kopott zöld diványra. Most a szabó is abbahagyta a munkát, letette a térdére a barna kabátot, s lehajtotta a fejét az alacsony asztalra. Mindenki hallgatott.
és álmos csönd volt, a lé...

0: négy röpülését is meg lehetett volna hallani. Az ablakon át gyermekhangok szűrődtek be az udvarról. Mint a sok gyerek lett volna künn, amint csöndesen beszéltek egymással. És egyszerre ismerős szó ütötte meg a bokafülét. Egy nevet hallotta, mint suttogva mondta valaki. Barabás! Fölkelt, és Lábujhegyen kiment a szobából. Mikor a konyha üvegajtaját kinyitotta, és kilépett az udvarra, ismerős arcokat látott. Egy csomó Pál utcai fiú állott félénken az ajtó közelében. Ti vagytok? Igen, suttogta Weiss. Itt van az egész gittedlet. Mit akartok? Hoztunk neki egy díszokiratot, amelyikben piros tintával le van írva, hogy az egylet bocsánatot kért tőle, és hogy a nagykönyvbe csupa nagybetűvel írtuk be a nevét. Itt van a nagykönyv is, és itt van az egész küldöttség. Boka a fejét csóválta. Hát nem tudtatok előbb jönni. Miért? Mert most alszik. A küldöttség tagjai egymásra néztek. Azért nem tudtunk hamarabb jönni, mert nagy vita volt, hogy ki legyen a küldöttség elnöke. És eltartott egy fél óráig, amíg a Weisst megválasztottuk. Az asszony jelent meg a küszöbön. Nem alszik, mondta. Most félre beszél. A fiúk mereven álltak, mind meg voltak döbbenve. Gyertek be, fiúcskák, mondta az asszony. Talán feleszmér szegényke, ha benneteket meglát. És kitárta előttük az ajtót. Sorra beléptek, elfogódottan, tisztelettel, mint a templom ajtón mentek volna be. Már künn a küszöb előtt levették a kalapjukat. És mikor a legutolsó után csöndesen becsukódott az ajtó, már mind a szoba ajtó küszöbén állottak némán tisztességtudóan nagyra nyílt szemmel. A szabót nézték, meg az ágyat nézték. A szabó még erre sem emelte fel a fejét, a karjára hajtotta és hallgatott. Nem sírt, csak már nagyon fáradt volt. Az ágyban pedig nyitott szemmel feküdt a kapitány. Nehezen, mélyen lélegzett, vékony szélű kis szája nyitva volt. De nem ismert meg senkit. Ő most már talán olyan dolgokat látott, amiket földi szemmel nem is lehet látni. Az asszony tolta előre a fiúkat. Menjetek oda hozzá! Lassan meg is indultak az ágy felé, de nehezen mentek. Egyik bátorította a másikat. Eredj te! Te menj előre! Barabás szólt. Te vagy a küldöttségi elnök? És Weiss erre szép lassan az ágyhoz ment. A többiek is odasomfordáltak mögéje. A kisfiú rájuk se nézett. Beszélj! Súgta Barabás. És Weiss remegő hangon kezdte. Te nemecsek. De nem hallott a nemecsek. Lihegett és merően nézett a fal felé. Nemecsek, ismételte Weiss, és már a torkán volt a sírás. Barabás a fülébe súgott. Ne bőg! Nem bőgök, felelt Weiss, és örült, hogy ennyit is mondhatott sírás nélkül. Aztán összeszedte magát. Milyen tisztelt kapitány úr, kezdte a beszédet, és egy írást húzott elő a zsebéből. Miről itt megjelentünk, és én, mint elnök, ezennel az egylet nevében, mert mi tévedtünk, és mi mind tetőred most bocsánatot kérünk, és ebben a díszokiratban, itt le van írva az egész. Hátrafordult. Már két könycsepp ragyogott a szemében, de a hivatalos hangot, az ő legnagyobb örömüket nem hagyta volna el a világ minden kincsért sem. Jegyző úr, súgta hátra, adja ide az egyleti könyvet. Leszik szolgálatkészen adta oda. Weiss félénken tette le az ágy szélére, és fellapozta benne azt az oldalt, ahol a bejegyzés volt. Ide néz, mondta a betegnek, ez az. A beteg szeme azonban lassan lecsukódott. Vártak. Aztán Weiss megint szólt. Nézd meg! Nem felelt. Most mind közelebb mentek az ágyhoz. Az asszony reszketve tört magának utat a fiúk közt. Ráült a gyermekére. Te! Mondta valami idegen, csodálkozó, reszkető hangon a férjének. Ez nem lélegzik. A mellére hajtotta a fejét. Te! Kiáltott most hangosan, nem törődve semmivel. Nem lélegzik! A fiúk hátrahúzódtak. A kis szoba egyik sarkába állottak, szorosan egymás mellé. Az egyleti könyv leesett az ágyról, nyitva, úgy, ahogy Weiss fellapozta. Az asszony most már sivított. Te! Hideg a keze! És a nagy folytott csöndben, mely ezeket a szavakat követte, hallani lehetett, amint a szabó, aki eddig némán, mozdulatlanul ült a zsámolyon, fejét a karjára hajtva, egyszerre zokogni kezdett, csöndesen, alig haladhatóan, ahogy komoly felnőtt emberek szoktak. És a válla rángot húzott a sírástól. És még most is vigyázott szegény a csetneki úr barna kabátjára, mert lecsúsztatta a térdéről, hogy a könnyei rá ne folyjanak. Az asszony pedig ölelte, csókolta a kis halott gyereket, aztán letérdelt az ágy elé, a kispánnába temette az arcát, és ő is zokogni kezdett. Nemecsek Ernő gittegyleti titkár, a pár utcai grund kapitánya pedig örök csöndességben, falfehéren, lehúny szemmel feküdt hanyatt az ágyban, és most már bizonyos volt róla, hogy semmit nem lát és semmit nem hall, ami körülötte történik. Mert a Nemecsek kapitány látásáért és hallásáért eljöttek az angyalok, és elvitték oda, ahol csak az olyanok hallanak édes muzsikát és látnak fényes tündöklést, mint amilyen Nemecsek kapitány volt. Későn jöttünk, súgta Barabás. Boka a szoba közepén állott és lehorgasztotta a fejét. Még az imént néhány perccel ezelőtt, mikor az ágy szélén ült, alig tudta visszafolytani a sírást. És most csodálkozva érezte, hogy nem jön könny a szemébe, hogy nem tud sírni. Aztán körülnézett valami mérhetetlen ürességgel a lelkében. Meglátta a sarokban meghúzódó fiúkat. Elől Weiss, kezében a díszokirattal, amit Nemecsek már nem láthatott. Oda ment hozzájuk. Menjetek szépen haza. És ezek szegények szinte megörültek annak, hogy elmehetnek innen, ebből az idegen kis szobából, ahol halva feküdt a pajtásuk az ágyon. Egymás után sonfordáltak ki a szobából a konyhába, a konyhából a napfényes udvarra. Utolsónak maradt Leszik. Szándékosan maradt utolsónak. Mikor már mind kün voltak, lábújhegyen odament az ágy mellé, és csöndesen felvette a földről az egyleti könyvet. Ránézett az ágyra és a csöndes kis kapitányra. Aztán kiment ő is a többiek után a napfényes udvarra, amelynek gyatra fácskáin madarak csipogtak, fiatal, vidám kis verebek. Nézték a madarakat, álltak az udvarban. Nem értették az egészet. Tudták, hogy a pajtásuk meghalt, de az értelmét nem tudták. Csodálkozva néztek egymásra, mint akik elbámulnak valami nagyon érthetetlen, nagyon idegen dolgon, amit most láttak először életükben. Alkonyatkor nekivágott Boka az utcának. Tanulnia kellett volna, mert holnap nehéz nap következett, nagy latin lecke, és már régóta nem felelt, biztosra vette, hogy ráztanáról ki fogja hívni. De nem volt kedve a tanuláshoz, félrerögte a könyvet meg a szótárt, és elment az úrról. Cél nélkül kóborolt az utcákon. Valahogyan kerülgette a Pál utcát, meg az ismerős környéket. Fájt a szíve arra a gondolatra, hogy viszont kell látni a Grundot a mai szomorú napon. De akármerre is ment, mindenütt emlékeztette valami nemecsekre. Az Üllői út. Itt baktattak hárman csónakossal, mikor először mentek Kémszemlére a füvészkertbe. A Köztelek utca. Emlékezett rá, amikor egyszer délben, iskola után megállottak ennek a kis utcának a közepén, és Nemecsek nagy komolyan előadta, mint vették el az előtte való napon a pásztorok a múzeumkertben a golyóikat. Csónakos meg a dohánygyárhoz ment, és a pinceablak vasrostéjáról dohánypor cippantott fel. Hogy tüszköltek? A múzeum környéke. Onnan is visszafordult. És érezte, hogy minél inkább kerüli a Grundot, annál erősebben vonza arra felé valami fájó érzés. És mikor aztán egyszerre elhatározta magában, hogy elmegy a Grundra, kerül nélkül, egyenesen, bátran, akkor valami könnyebbség szállott a lelkére. Sietett, hogy minél előbb érjen oda. És minél közelebb érezte magát az ő birodalmukhoz, annál nagyobb volt a nyugalom, mely a szívét elárasztotta. A Mária utcában már oly tisztán érezte ezt, hogy szaladni kezdett, csak hogy minél előbb érjen oda. És amikor az egyre sötétedő alkonyatban a sarokra ért, és meglátta a jól ismert szürke palánkot, megdobbant a szíve. Meg kellett állnia. Most már nem volt miért sietnie. Most már itt volt. Lassú léptekkel közeledett a Grund felé, melynek kis ajtaja nyitva volt. Az ajtó előtt a deszkapalánkhoz támaszkodva pipálgatott Janó. Mikor bokát meglátta, vigyorogva intett feléje.
1: Megvártunk őket?
0: Boka szomorú mosolyjal felelt, de Janó tűzbe jött.
2: Megvártunk, kidobtunk, kikergetünk.
0: Igen, mondta csöndesen a tábornok. Aztán megállt a tót előtt, kis ideig hallgatott, majd ezt mondta. Tudja, Janó, mi történt?
1: Mi?
0: Meghalt a Nemecsek. A tót nagyot nézett, kivette a pipát a szájából.
2: Melyik oda Nemecsek?
0: Kérdezte.
1: Az a kis szőke.
0: Aha, mondta a tót, és visszatette a pipát a szájába.
2: Szegény.
0: Boka bement az ajtó. Most csöndesen nyugodott előtte a nagy, üres darab városi föld, mely annyi vidám órának volt már tanúja. Lassan végigment rajta, és elérkezett a sáncárokhoz. Még láthattak a sáncon a harcnyomai, a homok tele volt lábnyomukkal. A földhányás egyes darabjai leomlottak, mikor másztak elő az árokból a fiúk. És sötéten, feketén állottak egymás mellett a farakások. Tetejükön az erődökkel, melyeknek oldalfalai végig voltak öntve az ő saját külön puskaporukkal, homokkal. Leült a földhányásra a tábornok, és a tenyerére támasztotta az állat. Most csönd volt a Grundon. A kis vaskéményi gyestére kihűlt, s várta a reggelt, amikor a szorgalmas kezek megint alája fűtenek. A fűrész is pihent, és a kis ház aludt a rügyező vadszőlőindák között. Messziről, mintha álomban hangzott volna, ide hallatszott a város robaja. Kocsik robogtak, emberek kiáltottak innen-onnan, és egy szomszédház valamelyik hátsó ablakából, ahol talán a konyha volt, s ahol már égett a lámpa, vidám énekhang szállott feléje. Valami cseléd énekel. Felállott Boka és oldalt került a kunyhó felé. Megállt azon a helyen, ahol Nemecsek leterítette Ásferit, mint hajdant a Dávid Góliátot. Lehajolt a földre, és úgy kereste a drága lábnyomokat, amelyek épp úgy el fognak tűnni a homokból, mint ahogy az ő kis barátja eltűnt ebből a földi világból.
3: Fel volt túrva azon a helyen a föld, de lábnyomokat nem látott benne. Pedig megismerte volna a nemecsek kislábának a nyomát, hiszen olyan kicsi volt, hogy még a vörös ingesek is elbámultak, mikor a fivészkerti romban meglátták a cipője nyomát, amely még a Vendau erénél is kisebb volt. Azon az emlékezetes napon. Sóhajtva ment tovább. Elment a harmadik számú erődhöz, amelyen először látta meg a kis szőke Ácsferit. Mikor az ránézett és lekiáltott rá: félsz, nemecsek? Fáradt volt a tábornok. Testét, lelkét elgyötörte ez a mai nap. Támajgott, mintha erős bort ivott volna. Nagy nehezen felkapaszkodott a második számú erődre, és meghúzódott benne. Itt legalább senki sem látta, senki sem zavarta. Elgondolkozhatott a kedves emlékeken, és talán ki is sírhatta volna magát, ahogyan tudott volna sírni. Hangokat hozott felé a szellő. Lenézett az erődről, és két kis sötét alakot látott meg a kunyó előtt. A sötétben nem ismerte meg őket, s figyelt, hogy vajon közéjük tartoznak-e, rájuk ismeri a hangjukról. A két fiú csöndesen beszélt egymással. Te Barabás, mondta az egyik. Hát most itt vagyunk ezen a helyen, ahol a szegény nemecsek megmentette a birodalmat. Hallgattak. Azután ez hallatszott. Te Barabás, béküljünk itt most ki, de örökre is igazán. Nincs értelme annak, hogy mi haragudjunk egymásra. Jó, mondta meghatottan Barabás. Én kibékülök veled. Úgy is azért jöttünk ide. Megint csönd volt. Némán álltak egymással szemben, és mindenik azt várta, hogy a másik kezdje a békülést. Végre aztán megszólal Kolnai. Hát, szerbusz! Barabás elérzékenyültem felett. Hát, szerbusz! Kezet fogtak. Sokáig álltak így kéz a kézben. Aztán nem szóltak egy szót se, csak összeölelkeztek. Ez is megtörtént. Ez a csoda is megesett. Maka felülről az erődből nézte őket, de nem árult el magát. Ő is egyedül akart maradni, meg aztán arra is gondolt, hogy mi az ördögnek zavarja meg őket. Aztán elindult a Pál utca felé a két kis ember, halkan beszélgetve. Azt mondta Barabás: holnapra sok van latinból. Igen, mondta Kornai. Neked könnyű, sóhajtott Barabás, mert te tegnap feleltél, de én már régen nem feleltem, érem a napokban rám kerül a sor. Kornai ezt mondta: figyeld, mert a második kaputból a 10. sortól a 23. kimarad. Ki van jegyezve a könyved? Nincs. Hát nem fogod azt is megtanulni, ami kimarad, majd én elmegyek most odád, és kijegyzem a könyvedet. Jó. Íme, ezeknek már a leszke járt a fejükben. Ezek hamar felejtettek. Amiért nemecsek meghalt, azért ráztanárul életben maradt. Főképpen pedig életben maradtak ők is. Elballagtak, eltűntek az est sötétjében. És most végre egyes egyedül maradt Boka. De nem volt nyugta az erődben, meg aztán későre is járt az idő. A József városi templom felől lágy harangszó szállott. Lejött az erődből is, megállt a kunyhó előtt. Látta visszajönni Janót a Pál utcai kiskapuból a kunyója felé. Farkcsóválva, szaglászva szaladt mellette a Hektor. Megvárta őket. Na, mondta a Tót, ifjú, nem hazamegy? De már megyek, felelte Boka. Megint vigyorgott a Tót. Ott van jó meleg vacsora? Jó meleg vacsora, ismételte gépjesen Boka. És arra gondolt, hogy a Rákos utcában, a szegény Szabóéknál is vacsorához ül most a konyhában a két kis ember, a Szabó meg a felesége. És benne a szobában gyertyák égnek. És ott van a Csetneki úr dupla sor gombos szép barna kabátja. Úgy véletlenségből bepillantott a kunyhóba. A deszka falhoz támaszva furcsa eszközöket látott meg. Kerek, piros-fehér bádok táblát, olyanféle korongot, aminőt a vasúti őrök tartanak a rúdjánál fogva, mikor a gyors vonat elrobog az őrház előtt, meg egy háromlábú alkotmányt, amelynek a tetején sárga rész cső volt, meg fehérre festett karókat. Mi ez? Kérdezte. Janó benézett. Ez mérnök úré. Milyen mérnök úré? Építészmérnök úré. Bokának rettenetesen megdobbant a szíve. Építészmérnök? Mit akar az itt? Janó zippantott egyet a pipából. Építeni fognak. Itt? Igen, hétfőn gyűnnek munkások, felássák grundot, csinálnak pince, fundamentum. Mi? Kiáltott Boka. Ide házat építenek? Házat, mondta egy kedvelen a tót. Nagy, három emeletes házat. Aki a grund, az csináltatja a házat. És bement a kunyhóba. Bokával fordult egyet a világ. Most már előtörtek a szemeiből a könnyek. Sietett, aztán rohanvást futott a kapu felé. Menekült innen, erről a hűtelen darab földről, amelyet ők annyi szenvedéssel, annyi hűségességgel védtek meg, és amely most hűtlenül elhagyja őket, hogy egy nagy bérkaszárnyát vegyen a hátára. Örök időkre. A kapuból még visszanézett egyszer. Mint aki a hazáját hagyja el örökre. És abban a nagy fájdalomban, mely erre a gondolatra a szívét összeszorította, csak egy csöppecske, csak egy nagyon kicsi vigasztalás fegyült. Ha már szegény nemecsek nem érte meg azt, hogy a gittegylet bocsánat kérő küldöttségét fogadhassa, legalább nem érte meg azt sem, hogy elveszik tőle a hazáját, amiért meghalt. És másnap, mikor az egész osztály néma ünnepi csendben ült a helyén, és Rásztanár úr komoly léptekkel lassan, ünnepélyesen ment fel a katedrára, hogy onnan a nagy csöndben halk szóval emlékezzék meg Nemecsek Ernőről, és felszólítsa az egész osztályt, hogy holnap délután 3 órakor valamennyien fekete, vagy legalábbis sötét ruhában gyülekezzenek a Rákos utcában, Boka János komolyan nézett maga elé a padra, és most először kezdett derengeni egyszerű gyerek lelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.
4: Molnár Ferenc regényének befejező részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. október 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Tizenegy óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Szlotta Judit. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. A háztartási energiáért 4, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnök választásban. A Mi Hazánk mozgalom pedig Tóth Máté energiajogászt jelöli a posztra. Hivatalos látogatásra Szerbiába utazik az ukrán elnök. Volodimir Zelenszky a háború kezdete óta először keresi fel a hagyományosan orosz barát országot. Holnap Alekszandár Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Tárgyalások kezdődtek az ideiglenes kormány és az ellenzék között Venezuelában. Az egyeztetések célja az ország politikai rendszerének átalakítása. A kormány delegációját Jorge Rodriguez, a venezuelai ideiglenes elnök testvére vezeti. Tárgyalópartnere a 2015-ben megválasztott ellenzéki többségű parlament vezetője. Lövöldözés volt egy tájföldi iskolában. Legkevesebb 7 ember halt meg, 15-en megsérültek. Az áldozatok között tanárok és diákok is vannak. A feltételezések szerint egy tanuló nyitott tüzet, majd a támadás után öngyilkos lett. Az ámokfutó a merénylet előtt nagyszüleivel is végzett. A két holttestet otthonában találták meg a nyomozók. Indítéka egyelőre nem ismert. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A szigetország délnyugati részén csak nem 260 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárában felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. Kisebb földrengések rázták meg az elmúlt órákban a horvát tengerpart térségét. A földmozgás 3,5, illetve 2,7-es erősségűek voltak. Körk szigetén, valamint Dubrovnik környékén is érezni lehetett a természeti jelenséget. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Itthon jelenleg 21 és 33 fok között van a hőmérséklet. Budapesten 30-31 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati ország részben és a Dunatisza közén előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható. Híradással délben jelentkezünk legközelebb.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Buda, regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. 5. befejező rész.

0: Budában benne van még kihagyhatatlanul Leopárdi, tőle származik a regény mottója, Petőfi, neve 10-szer fordul elő a könyvben, Nietzsche, Verne, Csokonai, Oscar Wilde, a hosszú versével a Sphinxről, Victor Hugo, nagyanya verse, Müssé, fűzfa verse, Birkás Endre. Nem lehet mindenkit felsorolni. Nem ismertettem a regény Petőfi vitáját, én sehonnai bitangember vagyok, nem fedtem fel a Szerpolet című könyv szerzőjét, Bíró Lajost. Egy közepes író ilyen mélyen benne maradhat az emberben? Eldöntetlen maradt a himnusz vita. A lengyel himnusz, vagy a magyar a legszomorúbb? Ottlik Géza Buda című regénye biztosítja az átjárhatóságot. Jövök, megyek benne. Térkép nélkül, lassan, kitartóan és szabadon. Utolsó könyv. Fehér. Olyan regényt írt, amiben lakni lehet.
1: Át kellene sétálni megint, Márta hazabocsátásával is egy szomszéd regénybe, ha annak meg lenne a vége. De nincs meg. Nem fejeződött be a történet, csak félbeszakadt. Nem sétáltam sehova. Most nem. Ehhez nagyobb bátorság kell. Ami néha megjön, ha kénytelenség keresztül sétálgatni megírt és megíratlan szomszéd történeteken. Most nem. Előkerestem útikönyveket, prospektusokat, térképeket, hogy jól emlékeztem-e például a dél-francia városokra. Jól. Nekem mindenem volt. Várostérképek, világatlasz, fényképek, saját vázlataim, Ossziákról, a papról, a nagyobbik Lackovicsról, lexikonok, a kislárusz ugye, egy újabb nagy angol, még nagyobb századvégi magyar, kiemelkedően a legjobb, régi menetrendek. Lássuk, mennyire volt Váctól magyar kút, 17 percre. És a nyugatitól Vác, mindegy. Ellapozódott a menetrend, mindegy. Úgy is tudom mindezeket az utazásokat. Kellett egy lakcím, akiknél most Lexi lakott, hogy ugyanaz-e, mint a háború előtt, és volt egy 1938-as telefonkönyvem. Nekem mindenem volt. Előszedtem egy csomó régi bélyeget, nem tudom miért. Gyereknek. Falfelé fordítottam egy befejezetlen vásznamat. Okkal. Egy francia költő verses kötetében megnéztem az életrajzi adatokat, nem tudom miért. De tudom mégis. Ortez miatt. A költő Francis Jean volt, és Bánó Gyurival Lourdes felé menet megkerestük itt a házát. Senki nem tudta megmondani. Becsöngettünk 100 helyen. Csak 38-ban halt meg, nemrég. Medve is lefordította akkor néhány versét. Én egyet elloptam megfesteni, úgy, ahogy valaha Aditól. Nem azt, ahol kéri, hogy a szamarakkal mehessen a paradicsomba, hanem azt, amikor vadász indult a kutyájával hajnalban 30 évvel ezelőtt, és a kék völgy tele köddel, s felkél a nap, hát micsoda is a boldogság, kérdi. Ifjú szerelmeit sorra feledni tudta. De látja még ma is, ahogy az úton vadász kutyája fény felé szalad. Annak néztem utána, hogy hány éves volt Zsám, amikor meghalt. 70. Újabb szokásom volt kikeresni, ki hány évet élt. Adi 42, Petőfi Sándor 26. Ez az. A budai író jó barátom. Mondd, bébé, nem tudod, meddig kell még élni? Nézd, bandikám, én a meghalástól félek. Nekem is jó volna már túlesni rajta mielőbb. Az ember élete egy urológiai incidensnek vehető. Vér, széklet, vizelet, amiben kezdődik, és úgy látom, abban is ér véget. Közben kellene még némi idő megcsinálni, amibe fogtál. Vagy valamennyire rendben átrahagyni. A megkezdett vásznamat azért fordítottam a falnak, hogy ne lássam folyton, mert akkor befolyásol, ami jó benne, holott egészen más kell ide. Még nem látom eléggé, majd megtalálom. Fejből magamban. Majd. Ami rossz benne, az nem zavar. Mi kell ide? Hát Buda. Pest nem. De. Sőt, főképp Pest. Medve és Petőfi verse október végén, Jász Dózsa Sártengeren át, és Brassó és Nagyvárad is. És hogy meddig akarsz még élni?
2: Francis Jean, ha egyszer láthatnád. Ottlik Géza fordítása. Ha egyszer láthatnád, te mind a rengeteg szomorúságokat szívem mélyén, beteg, igen nagyon beteg szegény asszonynak, ó, egy halálán lévő anyának a fakó, elkínzott és sovány arca jutna eszedbe. Ki érzi is sorsát, s fiókjából kiszedve oldozza, bontogatja legesleg kisebbik fiának, hogy odaadja, bontja, kicsomagolja akár egy drága ékszert, a játékszert, a 12 filléres játékszert, a csillogó játékszert. Mi is a boldogság? Fordította Illyés Gyula. Mi is a boldogság? Csak egy kék völgy talán, hol hajdanán, ihol 30 éve, nyuláztam. Mit rangok aranya, ajkak piros parázsa? Isten békéje a legnagyobb adomány. Mondjátok csak, reám, öregszik ez a zsám, nem sejtve, hogy milyen fiatal még a lázam. De hol leltek ti sót, szopós kis kecskék? Nálam. Bölcsesség só szemét, szikrát vett valahány. Serleg, ha édes is, alján epével tölt el. Csak az nem. Az a kék völgy serleg, tele köddel, melyből tejet ivott, ahogy fölkelt a nap. Ifjú szerelmeim sorra feledni tudtam. De látom még ma is a harmad este útban, ahogy vadászkutyám a fény felé szalad.

0: A végén persze mégis rám maradt 57-58-ban regényt írni a semmiből. A hosszú meneteléseink esőben, sárban át a városon, és végig a szombathelyi országúton, ugyanúgy vissza. Mikor másodszor mentek, gondolod, á, talán lesz valami más. Harmadszor, negyedszer, tám majd most, legalább másfelé, máshová, nem, semmi. Aztán századszor, huszadszor, ötödszer, már tudod, semmi. A regényhez történet kell, mégis valami esemény, mese, amiből aztán kihámozhatsz regényességet, medve szerpoletjét, mit tudom én, tétáját, olyasmit, ami a legtöbbet ért itt, és ahová, ha meghalsz, majd szeretnél néha visszajönni még, Juhász Gyulával szelíd kísértett. Már most van ilyen hely, a szombathelyi országút. Van más hely is, több mint kettő, fene tudja hol. Mi? Ez az egy, ami biztos. Sár, menetelés, teljes reménytelenség, és jó volna megint egyszer felnézni a kopasz faágak közt a szürke égre. Tény, ha meghalok majd, ide szeretnék néha visszajönni még. Ezért még a legtöbbet. Húzzuk ki gyorsan. Meg ne lássa Koláltó még zárójelben se. Ez, mondjuk, ami biztosan ért valamit. A történet, a cselekmény, a regényhez. Ennyi. Szerda délután kivonulás. Péntek menetgyakorlat. Szombat kivonulás, menetgyakorlat. Vasárnap délelőtt séta, kivonulás. Zárt rendben. Így ez a három sor talán egy kicsit feszes ahhoz, hogy komplett regényként éreztesse a medve tétáját, a végül is nem létező szerpolet regényességét, de a nagy erejű tömörsége által még mondjuk Koláltóból is, aki tudja, hogy például a vasárnapi kincstári séta ugyanolyan menetelés volt kettős rendekben Kürtössel, a Gyöngyös partján kilépni, vizelni, Lukas híd, ne tarts lépést, mint a szerdai, Koláltóból is kiváltja ezt az érthetetlen visszavágyódást, amit az ember érez.
1: Juhász Gyula, szelíd szegedi versek. Trombita szó. Az alkonyi Tiszán átszáll merengőn a takarodó trombita szava. Mint párját vesztett vadgalamb az erdőn, stúl tornyokon borong haza. Haza. A falu lelke zeng a trombitában. Szilajon, Mélán, Árván, Elhalón. Az ég pirul haragvó esti lázban, s a felhő rajta holt hattyú a tón. A falu lelke esd a trombitában, mely magánosan búg. Trara, trara, városból szálló honvágy ez. Haza. És elcsuklik a hang az éjszakában egy hosszú-hosszú fáradt altatóval, mint a fiáért síró anyasóhaj.

0: Flaubert érzelmek iskolája. Részlet. Fordította Gyergyai Albert. Épp egy ilyen szünidőben, 1837-ben voltak ott, a török nőnél. Így hívtak ugyanis egy dámát, akinek igazi neve Zoraid Türknek hangzott. És igen sokan muzulmánnak, valóságos töröknek vélték, ami aztán a szalonját a vízparton a bástya mögött igen poétikus színbe vonta. Háztája nyáron is hűvös maradt, és az egyik ablakában aranyhalas medence volt, mellette egy cserép rezedával. A szép lányok kikent arccal, fehér ujjasban, hosszú fülbevalóval megzörgették az ablakot, ha valaki arra ment. Este meg a kapu előtt halkan és reket hangon énekeltek. A kárhozat egy tanyája titokzatos fényt árasztott Nozsanra és környékére. A társaságban szóba hozták, körülírva emlegették. Tudja, az a bizonyos hely, az az illető kis utca, arra lent a hidak alján. A környékbeli majorosnék reszkedtek a férjeikért. A városi asszonyok meg a cselédeket féltették tőle, mivel ott találták egyszer a helyettes prefektus szakácsnéját. És amellett ez a hely volt persze minden kamasz titkos álma. Már most egyik vasárnap, míg a hívek litánián voltak, Frederick és Delorier kicsinosították magukat. Két nagy csokrot kötöttek Moroni legszebb virágaiból. Kiszöktek a réti kapun, megkerülték a szőlőhegyet, visszatértek a halásztanyán át, és belopóztak a török nőhöz, a két virágbokrétát egyre a kezükben szorongatva. Frederick, mint egy vőlegény, át is adta a magáét. De a hőség, a félelem, talán némi lelki furdalás is, sőt, maga az élvezet, hogy egyszerre annyi nőt lát, és hogy mind az övé lehet, olyannyira felizgatta, hogy elsápadt, és megtorpant némán mozdulatlanul. A lányok mind nevettek, mulatva a zavarán. Erre aztán elszaladt abban a hitben, hogy kicsúfolják. És mivel nála volt a pénz, Delorier is utána kullogott. Látták őket kimenet. A dologból nagy botrány lett, amit még 3 év múlva is emlegettek. Most egymásnak mesélték áradozva, zavarosan, és lépten nyomon javítgatva egymás közös emlékeit. És mikor kimerítették mind, talán ezért a legtöbbet, tette hozzá Frederick. Bizony, talán igazad van, válaszolta Delorier. Ezért még a legtöbbet.
1: Az a francia regény medve egyik alapkönyve volt. Nem ok nélkül olvastatta el Lexivel a magyar fordítását. Évekkel előbb, még negyedéves korukban kikapott a nagy, verhetetlen 4x100-as stafétájuk egy országos bajnokságon. A verseny az FTC pályán volt, ahonnét az Üllői úton valamivel lejjebb, a Sárhányó nevű kis vendéglőbe szoktak mindig átmenni, bécsi virslivel sörözésen megünnepelni a győzelmeiket. De hát a vereséget is meg kellett beszélni egy post-mortemben. Hozzájárult a gyászos hangulatukhoz, hogy a nemrég befejeződött érettségi vizsgájukon fizikából és magyarból mind a kettőjüknek gyalázatosan lerontották az osztályzatukat szégyentelen tanáraik. Most mit tehet az ember, mondja medve. Felköti a gatyáját, megszámolja a pénzét, és vagy beadja mégis az óvást a szarvasi staféta ellen, vagy, amiről már régen ábrándoztak Lexivel, de még sosem sikerült, elmennek a kuplerájba. Ez látszott ígéretesebbnek. Feljebb az Üllői úton egy szűk mellékutca földszintes épületének az udvaráról nyílt az engedélyezett bordélyház. Bementek. Medve befizetett kettejükért, ahogy megbeszélték, amikor Hilbert gyáván meghátrált. Kijött, elmenekült. Mire persze medve is. Ment utána. Visszabandukoltak szótlanul a Sárhányóba. Előkerült a vendéglősné. Két korsót? Lexi bólintott. Friss csapolást tette hozzá az asszony. Sárhánnénak hívták. Talán ebből lett a Sárhányó. Jó, bólintott Hilbert. Még egyet. Medve se beszélt ennél többet. Dühös volt. Oda a 10 pengő. Alapjában véve egy szikrát sem bánta. Kiszabadult ő is a bárcás kurvák közül. A lavór és hipermangános kancsó Bognára és Sulcéra emlékeztette. A hely is olyan volt, hogy félt ott. Egyenruhában voltak, ebből is baj lehet. Megjött a sörük. Eddig nem szóltak egy szót sem, ültek két balfácán. Váljék egészségükre, kapitány úr, Sárhánné mondott valami barátságosat. Tisztelt kadét urak, és kiment. Akkor egyszerre összenéztek. Medve elvigyorodott, és kipukkadt belőlük a visszafojtott nagy nevetés. Lexi olyan jó ízűen tudott hautázni, hogy a könnye is kicsordult. Alig bírták abba hagyni.

0: Buda regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. Az ötödik befejező részt hallották. Közreműködött Kulka János, Rátóti Zoltán és Szakácsi Sándor. A hangfelvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsányi Anikó.
1: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. május 4-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

kölyök foglal helyet velem szemben, sietős, ideges kézmozdulatok, köhintések, majd mindjárt utána, már a tétovaság minden jele nélkül, a közlésnek avval a fajta vágyával, amely nem igényli az azonnali reflexiót, mondja, hogy ő most már abba hagyja. Abba hagyom, mondja. Hagyd, mondom magamban. A szerelem útja nem út. A mutatványos fiú és az artista lány szerelme. A kölyök mutatványosként dolgozott egy vándorcirkuszban, de most már abba hagyja ezt a cigány életet, abba hagyja azt a szerelmet, és akkor vele együtt azt a cigány életet. A szerelem útja nem út, gondolom, nincs sem előre, sem hátra. Egyedül az idegenség az, amely olyannyira ismerős a szerelemben. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy bármi vagy különös ismeretlent rejtene. A halál sem a nagy ismeretlen ebben az esetben. Sem ismeretlen, sem ismerős. Sidi Ben Gázi Emir, a vasfejű óriás a barnummal utazik. Igen, a szerelem végtelenül kegyetlen, illetve a végtelenség érzett nincs kegyelem állapota. Valójában a pillanat megfoghatatlanságának a trivialitása. A másik által és a másikkal megtapasztalt folytonos jelen és jelenet halál, és ennek a pszichotikus tisztánlátása. A másikban ugyanis ez a megsemmisülés tárgyszerűen felfogható, érinthető. A halálnak egy különös megtapasztalása az időben. Ismét az van tehát, mint mindig, hogy a szerelem összefüggésbe került a halállal, amely sem ismeretlen, sem ismerős. Sidi Ben Gázi Emir, a vasfejű óriás a barnummal utazik.

Szép Ernő, Románia dicsősége. A kis Malter pavilon lépcsőjén egy görbe, piszkos, borotválatlan egyén állott, és fáradtan veregette a lábaszárát egy kurta nátpálcával, amely a jobb kezéből lógott. A pavilon teraszán egy asztalka előtt elszáradt hölgy ült olyan ruhában és olyan frizurával, amilyen a bohócnak szokott lenni, mikor nőnek öltözik. A hölgy az asztalon kikészített zöld jegycsomó felett könyökölt, s a pavilon előtt elvonuló népség után forgatta az egyik szemét. A másik szeme mozdulatlanul merett előre, mert üvegből volt. A pavilon előtt megállott egy néző. A hölgy a hátába szólott a csúnya embernek. Mondani! Az egyén fölemelte a nátpálcát, és valami régen és örökre elkopott hangon rákezdte. Hát lehet, kérem besétálni, itt lesz bemutatva a nagy érdemű közönség előtt Románia dicsősége Szilvia, a 12 éves kis leánya az ő 280 font súlyával, és a liliputi gavallér 10 kg súly és 50 cm magas. A természet ezen két csodája a leghíresebb professzoroktól megvizsgálva még Magyarországon együtt látható nem volt. A tudomány szenzációja, a 20. század legnagyobb attrakciója hazánkban még csak egy rövid ideig. Felnőttek gyermekek, urak és katonák egyaránt csekély 10 fillér. Ezen csekély belépő díj lehetővé teszi, hogy ezen természeti attrakciót egy bármely boldog és boldogtalan magának megtekinthesse. A csúnya ember a feje fölé emelte a nátpálcát, és megütögette a pavilon homlokára feszített vásznat. A vászonra egy borzasztó kövér nőt pingáltak, újatlan zöld bársony blúzban, mély kivágással és huszáros zsinórzattal,

0: és térdig érő barna szoknyában. Testszínű harisnya és magas szárú sárga cipő egészítette ki a 280 fontos leány toalettjét. Hajába kék szalagot festettek, és a homlokára frufrut göndörítettek. A kövér leányka tövében állott egy törpe, olyan ünnepien öltözve, mint egy vőlegény. Jobb kezében botocskát fogott, bal kezében kis cilinderét tartotta. A kép alá vörös felkiáltó jelek között ezt mázolták: Románia dicsősége és Lilliputi gavallér. Hát lehet, lehet, lehet, kérem, verte a pálcával a csúnya ember a szavakat, de hogy a szép beszédnek vége volt, a hallgatóság tovább vándorolt a Wursley utcáján, maga után húzgálva az üvegszemű hölgy beteg tekintetét. A csúnya ember elhallgatott, lehúzotta a füle mellől egy eloltott fél cigarettát, rágyújtott, és leszítta a füstöt a lelke legmélyére. A kis pavilon belsejében, egy puszta helyiségben az egyik sarkot függönnyel kerítették el. A függöny hervat piros színű volt, valamikor telesződték aranycsillagokkal, de a legtöbb csillag már ezüst színűre kopott, vagy egészen kifoszlott a függönyből. A függöny mögött dobogó volt. A dobogón két szék, az egyiken Románia dicsősége ült, a másikon Lilliputi gavallér. A függöny mögött sötét volt. Lilliputi gavallér cigarettázott, és mikor szívott egyet a cigarettán, olyankor a homályban előragyogott Románia dicsőségének orra, homloka, meg a kék selyemszalag, amely a hajában úszkált. Lilliputi gavallér halkan, rekedt gyerekhangon beszélt Románia dicsőségéhez, és közbe-közbe nevetett, ami úgy hangzott, mintha valami repedezne. Románia dicsősége egy darabig hallgatta, aztán mély és tompa hangon rátámadt Lilliputi gavallérra. Ha nem hagy nekem békét, tisztelt Pintér úr, én holnap kilépek innen. Mit kell nekem itt önt hallgatni? Találok én magamnak bódét, minden ujjamra tizet. Hála Istennek, elég bevezetett mutatvány vagyok, hála Istennek. Kérem, Terész kisasszony, ne haragudjon, ilyet föl a Lilliputi gavallér kis hangja, igazán kérem. Ki haragszik, én haragszok? Én csak nem hagyom macerálni magamat öntől. Nem haragszok, csak hagyjon engemet, hagyjon. Lilliputi gavallér nem felelt. Románia dicsősége azonban tovább dörmögött, maga magának, az egész világnak. Én, mint az én szerencsétlenségemre lettem Pintér úrral összehozva. Ha egy kis szerencsém van, most a Barnummal utazok. Csak egy jobb ügynökhöz kerültem volna, mint óriás hölgy a Barnumnál a nagyvilágon. Más életem lenne. A varietéhöz is jöhettem volna. Még jöhetek is, miért ne? Az ember betanul valamit, mint akrobata, vagy zenésznő, vagy valami. Amint fiatal lány, több eszem lett volna. Lilliputi gavallér bágyottan ketyegett. A jobb ügynökök ma már nem dolgoznak ilyen számokkal, mai világban. Az ember örüljön az egzisztenciának. Románia dicsősége, méltósága és ábrányai távolából harangozott. Pintér úr minden esetre örülhet. Itt van egzisztencia, és van egy fes hölgy, akire utazhat. Én rám hiába utazik, Pintér úr. Csak még egyszer érjen hozzá a térdemhez. Én nem utazok kegyedre. Nem utazik rám. Mit rágja egész nap a fülemet? Szeretem a hajnalt. Én nem utazok kegyedre, Terész kisasszony. Csak ne beszéljen, Pintér úr, jobb, ha hallgat. Az életemet unom meg ön mellett. Azt hiszi, hogy megkaphat engemet, ha telebeszéli a fejemet? Mit gondol, Pintér úr, nem vagyok mai gyerek. 25 éves vagyok, hála Istennek. Én pedig meglett férfi vagyok. 32 éves elmúltam, én nem beszélek a levegőbe, mint azok a jellemtelen fiatal emberek. Én nem utazok kegyedre. Na hát, ne is utazzon. Én szeretem kegyedet. Egy kis szünet állott be a társalgásba. A Wursley zaja behallatszott hozzájuk a homályba, a körhinta fájdalmas keringője, a lövöldék puskáinak ugatása, tompa kalapácsütések az erőmérő bódéból, búgó trombiták és lázító makacs csengők meg női sikolyok a hajóhintáról, meg a szomszéd kígyó evő bódé kikiáltójának hangja, aki nagybőgő tüdejéből egész nap azt hajtogatta: hajja, hajja, hajja! De mindezek a hangok bágyattan és színük hagyottan jöttek be hozzájuk, mintha tegnapról hallatszanának. Jól nézek ki. Először is kérdés, hogy igazán szerete Pintér úr, mert azt is lehet csak úgy mondani, annyi ezre sem legyen. Miért ne mondanák? Nem kerül semmibe. De mondjuk, hogy szeret, akkor is jól nézek ki. Mint magas és molett leány, és Pintér úr szeret. Mit képzel ön? Hol van Pintér úr én tőlem? Csak állítsa magát én mellém. Hogy jövök én az ön brancsához? Ilyen egy szerencsém van nekem. Mit gondol ön?
1: Én szeretem kegyedet.
0: Ne mondja nekem eztet, Pintér úr. Mit gondol ön? Mit tudja ön? Én az én igényeimről nem beszélek, mert mit beszéljek én Pintér úrnak? Én nem beszélek, mert mindig büszkébb voltam, mint hogy panaszkodjak. Mit tudja ön? Látta a csillagot és a levorvert itt a karomon? Tudja, ki véget hagytam én magamat tetovírozni? Hallott ön Szidiben Gázi Emir a vasfejű óriásról? A cirkusznál dolgozott. Kősót hagyott a fejére tenni, és kalapáccsal széttörte a sót. Mindenki jöhetett a publikumból, a legerősebb férfiak jöttek, és mindenki törhette a kősót a kalapáccsal. Ő térgyepelt, és tartotta a kősót a fején a két kezével. Ő végette, hagytam tetovírozni a karomat. Hogy fáj az, mikor a tűvel szurkálják? Csekélység. Ő végette van ott a csillag és revolver? 8 éve? Vagy 9? Várjon csak. 9 éve? Nem. 8 éve most, hogy az ismeretségem volt vele.
1: Török artista volt?
0: 8 éve elmúlt. Nem török volt, perzsa volt, de német születés. Én tudok németül és románul és szerbül. Én nyelveket beszélek. Mit tudja ön? Adjon egy cigarettlit, Pintér úr.
1: Liliputi gavallér sóhajtott, benyúlt a belső zsebébe, kivett egy nagy tárcát, kihúzott belőle egy hosszú fehér cigarettát, felnyújtott a Románia dicsősége felé. Románia dicsősége elvette, belefújt a szopókájába, és az ajkai közé dugta a rövid kis fehér cigarettet.
0: Kérek tüzet is, hajolt le Románia dicsősége, a felfelé remegő tűzponthoz nyomogatta a fejét, aztán visszaemelkedett a magasba, nagyot lélegzett, és a megszívott cigaretta parazsa néhány másodpercre bevilágította az álláig emelkedő kebleit, mint a világítótorony lámpása az öblöt. Románia dicsősége visszaengedte keblét, s az orrán száján előfelhőző füst édességébe úsztatta szavait. 16 éves voltam. Ez volt az én boldog idő. Az én szép napjaim. Mit tudja ön? Nem mondom, tetszett más is. Jackson, a svéd ciklop, szintén német születés, az láncot harapott át, bármi vastag láncokat, és egy cserkesz műbirkózó, már nem tudom a nevét, mert nagyon nehéz neve volt, és az egészben csak 2 napig udvarolt nekem. Csak azt tudom, hogy német születés volt. Ő kihívta Kara Ahmedet az artista újságban, és le akarta győzni. De Kara Ahmed nem válaszolt.
1: Egy kis szaggatott sóhaj hallatszott fel Liliputi gavallérból, és amikor a sóhajnak vége volt, egy igen gyönge suttogás.
0: Istenem! Ezek mind a kettő nős emberek voltak. Én azt tudtam, és épp azért vigyáztam a szívemre. És ha viszonyom volt is, de legalább szívfájdalmat nem csináltam magamnak. Hála Istennek! Ezek most hol működnek, tudom én? Bánom én? Nem is gondolok rájuk. Szidiben Gázi Emir, a vasfejű óriás a Barnummal utazik. Az egyik városból megy a másikba, az egyik országból a másikba, az egész nagyvilágba utazik a Barnummal. Saját vonaton utaznak, én láttam a vonatot, legalább egy 300 vagon. És Európából mennek Amerikába, saját hajón, és a hajón viszik a vonatot is Európából Amerikába. Az egy élet. Szidi Bengázi Emir, a vasfejű óriás 9 évvel ezelőtt azt mondta nekem, ich liebe dich, mein Schätzchen, 8 éve. Egész bolond volt belém. Látni kellett volna engem akkor.
1: A mai súlyom már megvolt, és dacára annak úgy néztem ki, mint egy gyerek. Csekélység. Sidi Bengázi emír. A vasfejű óriás a Barnummal utazik. Mit tudja ő?
0: Kívül a függöny előtt topogások hallatszottak. Néhány pár láb sétált be a helyiségbe, a csúnya ember hangja vezette őket.
1: Tessék, tessék, előre, tessék, kérem!
0: Románia dicsősége és Liliputi gavallér fölkeltek a székről, lejtették a cigarettet és rátapostak. Előre léptek, szorosan a függöny mögé, Liliputi gavallér előhúzgálta apró kaucsuk manzsettáit, Románia dicsősége körül tapogatta a frizuráját, és lefeszítette a blúzát, mi alatt unottan dohogta. Az én életem.

0: Solymosi Bálint válogatásában Szép Ernő, Románia dicsősége című novellája hangzott el. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Németh Gábor, Vajda László és Váli Marian készítette.
1: A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, március 1-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

0: Kar Sándor írását hallják. Szoba két ablakkal. A házi úr kedves volt, tőle telhetően udvarias is. Fürgén mászta meg a 10 lépcsőfokot. Az albérlő óvatosan lépkedett mögötte. Az idős ember szikkadt farát látta maga előtt egy bő, fényesre ült nadrágban, amit egy koszlott pufajka féle takart. Az öreg néha rossz, savanykás szagot hagyott maga után a levegőben, mikor egy nagyobbat lihentett, másnapos szag, gondolta az albérlő maga biztosan. Ebben volt némi tapasztalata. Nem volt szabályos a lépcsőfokok magassága, de a szélessége sem. Mindössze úgy 3/4 talpnyi, egyenetlen. Az albérlő néha aggódva nézett hátra. Így jött ki, magyarázta a házi úr. Tudja, a magasság miatt adódik. Később hozzátette, már rég megbánta az egészet. Micsodát? Kérdezte volna az albérlő, ám tűrtöztette magát. Régi szabály, ne kérdezz, és akkor nem válaszolnak. A kétszintes épület úgy nézett ki, mintha erős felindulásból hagyták volna félbe, és nagyon régen. Vakolatlan volt, hiányoztak a burkolatok, szürke beton porzott az előtérben is, bent a szobában szintén, és nagy, valaha szép napokat megért szőnyeget terítettek rá. A falak vakolatán fehér mésszel próbálkozott valaki, az ajtó, ablak festetlen, az albérlő mégis valami meghitt otthonosságot érzett a kis szobában. Két ablaka is az utcára nézett. Oldalt a fal mellett hatalmas ágy, az ablaknál régi asztal, két szék, a sarokban vaskályha. Én csináltam, magyarázta a házi úr az ágyra mutatva, nem volt a hangjában semmi dicsekvés. Itt én csináltam mindent, csak az üveget nem, az ablakban, meg a meszet a falon. Legyintett, és a szőnyegre köpött. Nem volt nagy az a nyálcsomó, az albérlő mégis meglepődött. Elnézést, mondta az öreg gyorsan, miközben eltaposta, kiszaladt a számon. Az albérlőnek menyét arca volt. Esze is elég. Annak idején például hamar rájött, hogy a kukázást, kéregetést fiatalon vidáman, életkedvel, erőtől duzzadóan kell kezdeni, mikor még van egy rendes ruhacipő az emberen, mert utána már nehéz. Eközben albérleti szobákat vett ki, majd mikor fizetésre került volna a sor, egyszerűen meglépett. Napközben üveget gyűjtött, segített a kofáknak a piacon, gyors szerelmek a pult alatt, néha lopott is, élni kell. Most arra gondolt, itt legfeljebb 2 hónapig húzhatja, sajnálta. Hangulatos hely, világos és meleg. Ez lenne az, mondta a házi úr. A fiatalember fontoskodva nézett körül, tisztálkodni hol lehet, kérdezte, csak hogy mondjon valamit. Itt van mellettünk a fürdőszoba, mutatta az öreg, de ott nem fűtök. Ha fürödni akar, majd lejön hozzám. Melegítünk egy kis vizet, de borotválkozni vagy mosdani itt is tud. Az albérlőnek ez egyáltalán nem volt sürgős. Egyedül szeretett volna maradni. Megfelel, mondta. De a házi úr, mintha nem is hallaná, az ablaknál állt, és kifelé nézett az utcára. Egy kicsit hideg van, mondta a fiú. Aztán az ágyra dobta a táskáját. Majd ő is leült. Jó ágy. Itt hamar el fog aludni, ha hagyják. Vár valakit? Kérdezte később. Nem. Felelte az öreg, aztán igazított a kályha tüzén. Megfelel? Azt mondja. Igen, nyugtatta meg a fiú, de csak utólag fizetek, tette hozzá. Tudja, már 2 helyen is becsaptak. Előleget kértek, aztán kikapcsolták a fűtést. Nem rossz, nevetett a házi úr elismerően. Csak hogy nekem kellene a pénz, láthatja. Nem nagyon dúskálok. Az albérlő magyarázkodni próbált, de nem jutott szóhoz. A házi úr otthonosan leheveredett mellé, és már mondta is, hogy a felesége elhagyta, egyedül kell mindent előteremtenie, és hát az árak. Aztán lehet ám ide nőket is felhozni. Ha az albérlő nem boldogul, ő majd hoz neki olcsón 500 forintért úri nőket, mert látja jóképű, jóra való fiatalember, errefelé meg unatkoznak az asszonyok. Már csak a változatosság kedvéért is megpróbálják. Ő maga is csinálná, de nem igen kívánja már. Lehet, hogy a felesége is azért ment világgá. Hová? Kérdezte az albérlő. Ő csak úgy mondom, felette a férfi, hiszen még kulcsot sem vitt magával, papucsban. Így aztán majd nem tud bejönni. De visszajön, nem? Kérdezte az albérlő. Dehogy, nevetett az öreg. Esze ágában sincs. Tetszett neki az egész. A fiú térdére ütött, aztán felállt. Hozok még szenet, mondta. Akkor itt marad? Este 8-ig tüzelek, mondta vidám, amikor visszajött. Utána jól be kell takarózni. Egy kis üveg pálinkát vett elő a zsebéből. Húzza meg, biztatta a fiút. Ma jó napon van. Maga is jött, kivette a szobát. Ma történni fog valami. Tudja, az ember megérzi, magyarázta később. És az albérlő mellé ült ismét. A pálinka szörnyű volt. Az albérlő mindjárt elkábult tőle. Na, megegyeztünk? Kérdezte később Bambán. De az öreg már megint az ablaknál állt. És aztán is, sokáig. Nem akar lemenni? Kérdezte tőle a fiú úgy egy óra múltán. Ő már aludt is egyet ültében. Hová? Kérdezte az öreg. Hát a helyére, a szuterénbe. Leszeretnék feküdni, mosakodni, fáradt vagyok. Csak tessék, nyugodtan, mondta a házi úr, ne zavartassa magát. Később ismét a fiú mellé ült, pálinkával kínálta, majd hosszú mesébe kezdett a feleségéről, aminek az volt a lényege, hogy ugyan kurvának teremtette az Isten, de őt, a házi urat, ez nem érdekelte. Azt mondtam neki, Matild, én nem kérdezek, szeretlek. Az este folyamán ez még sokszor elhangzott, mert az öreg nem akart kimenni a szobából. Tudja, érzem, hogy ma visszajön, ma történik valami, megérzi azt az ember. Innen jól kilátok, nincs nála kulcs, ha nem veszem észre, nem tud bejönni. Közben újra és újra a fiú mellé ült, mesélt, veregette a térdét, mert ma történni fog valami. Ő érzi. Öreg, mondta neki az albérlő később idegesen, szerintem nem vár maga senkit. Csak unja magát, vagy valami mást akar. Hagyjon már magamra, a jóisten áldja meg, elvégre kivettem a szobát, be is zárhatom az ajtót, maga meg onnan lesi majd a feleségét, ahonnan tudja. A házi úr szomorúan nézett rá. De ez nem tartott soká, hirtelen felkiáltott, ugye megmondtam, és kirohant a szobából. Nem ő volt, mondta csüggettem, mikor visszajött. Összetévesztettem valakivel. Kérem, folytatta, és a fiú ágyára ült, aki már a szúrós takarók alatt feküdt ruhástól. Kérem, maradnék még egy kicsit, nem zavarom én magát. Hát zavarom. Nem, dehogy, mondta az albérlő ingerülten. Meg is dughat, ha olyan a hajlama, és meg tudja fizetni, láttunk már ilyet. Ha pedig nem, akkor szálljon le az ágyról, aludni akarok. Most már hideg volt a szobában, sötét. Az öreg szótlanul felállt, és az ablakhoz ült az egyik székre. Mikor éjfél felé az albérlő felriadt, már a kályhánál ült és didergett. Kintről bevilágítottak az utcai lámpák, az albérlő pedig kinyában elnevette magát. Mikor ment el a kedves felesége? Kérdezte kuncogva. Az öreg nem válaszolt. Azt magyarázta, hogy odalent kinyitotta az ablakot, hogy be tudjon mászni az asszony, ha ő nem venné észre, és most olyan hideg van ott, mint az udvaron. Hogy mikor ment el? 9 éve. Sóhajtott egy hosszú csend után. De érzem, ma történni fog valami. Az albérlő is sóhajtott. Öreg, mondta halkan. Menjen már innen. A házi úr nem válaszolt. Csak lógatta a fejét. A fiatalember megint sóhajtott. Értem, mondta. Na jöjjön, feküdjön le. Elférünk itt ketten is. Mosott lábat. Ezen nevettek egy darabig. De ne sírjon ám, mondta később a fiú, mert lerúgom innen.
1: Szoba két ablakkal. Tar Sándor novelláját Kaszás Attila olvasta fel.
2: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2021. november 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a kecskédi római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Kecskéd Komárom-Esztergom vármegyei község, Tatabányától 15 kilométerre délnyugatra. A település Zsigmond kori oklevelek szerint a gesztesi várhoz tartozott. A török hódoltság után az Eszterházi grófoké lett, akik württembergi svábokat telepítettek ide 1735-ben. Később a Fertőtó vidékéről is érkeztek magyar és német telepesek. Egyetlen multidéző feljegyzésből sem derül ki, hogy honnan származik a település neve, hiszen a 19. század első éveiben jutartásáról volt nevezetes. Ma is látható egy tornyú barokk temploma Fellner Jakab építész tervei alapján 1764-ben épült föl Szent Anna tiszteletére. Egy második századi apokrif könyv szerint Szűz Mária édesanyját Annának hívták, apját pedig Joachimnak. Az Anna név jelentése kegyelemmel áldott, Joachim pedig Isten megvigasztal. A régi hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna háza a Betesdató közelében állt. Az 5.-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek. A Szent Anna tiszteletére szentelt kecskédi római katolikus plébánia templom 43 méter magas tornyában 3 harang lakik. A délidőben megszólaló 360 kilós harang Zeltenhofer frigyes mestergyárában készült Sopronban 1922-ben.

0: 12 óra 1 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. A külügyminiszter szerint az extrém időjárással járó mostani helyzet arra is rávilágít, hogy az elmúlt 16 évben nem történt meg a szükséges felkészülés. Orbán Anita úgy fogalmazott, a víz nagyhatalmi szemlélet hosszú időre szorította a szükséges beruházásokat és intézkedéseket. Ez a megközelítés azonban téves volt. A tárcavezető hozzátette, hogy hazánknak fel kell készülni az alkalmazkodásra. Ezért kezdeményezni fogja, hogy a környező országok szakembereivel együtt tekintsék át a regionális együttműködés lehetőségeit. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket az eszközöket, a magyar szakaszon azonban egyetlen vízlépcső, duzzasztó rendszer sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki az ehhez szükséges terveket. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. A háztartási energiáért 4, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gíroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csak nem 90 esetben indítottak eljárást. A bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csak nem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak, 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös Héva Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Jelenleg 22 és 36 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 32-34 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, a nyugati ország részben és a Tisza mentén előfordulnak felhősebb tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Megélénkül néhol megerősödik a szél, délután általában 30-35, este 19-27 fok várható. 13 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kancsiang és Moja, a kartkovácsok. A csubeli Kancsiang és felesége Moja Csú fejedelme számára készítettek egy páros kardot, és mivel 3 évig tartott, amíg elkészültek vele, a fejedelem megharagudott és meg akarta öletni őket. A kard páros egyike férfi volt, a másik a nő. Kancsiang felesége terhes volt, már közel a szüléshez, és a férj így szólt asszonyához. A fejedelem számára csináltam ezt a kardpárost, de 3 évig tartott, míg elkészültem vele, ezért a fejedelem haragszik, és ha oda megyek, biztosan megölett. Ha pedig megszülöd a gyermekünket, és fiú lesz, ha nagyra nőtt, mondd neki ezt. Menj ki a kapun, és nézz a déli hegy felé, s látszott egy fenyőt, amely sziklán nőtt, annak hátán pedig ott lesz egy kard. Azzal fogta a férfi kardot, és odament vele Csú fejedelméhez. A fejedelem nagyon haragudott, megparancsolta, hogy vizsgálják meg a kardot, és így szólt. A páros kard 2 áll, egy férfi kardból és egy nőiből. A férfi kard megérkezett, de a nőit még most sem hozták el. És a fejedelem ezen akkora haragra gerjedt, hogy nyomban megölette Kancsiangot. Moja fiának Cse volt a neve, és amikor fölcseperedett, megkérdezte az anyját. Apám, hol van? Anyja pedig felelte. A te apád Csú fejedelme számára csinált egy kardpárost, 3 évig dolgozva rajta, amíg elkészült. A fejedelem ezért haragudott rá, és megölette. Amikor elment, meghagyta, hogy mondjam meg neked. Menj ki az ajtón, és nézz a déli hegy felé, s látsz majd egy fenyőt, amely sziklán nőtt, annak hátán pedig ott lesz egy kard. A fiú kiment az ajtón, és délfelé nézett, ám semmiféle hegyet nem látott. Észrevette azonban, hogy a csarnok előtt álló fenyőfa oszlopot egy kőtalapzat tartja. Fejszéjével felhasította az oszlop hátát, s megtalálta a kardot. Attól fogva éjjel-nappal azon törte a fejét, miképp álljon bosszút Csú fejedelmén. A fejedelem álmában egy fiút látott, akinek a 2 szemöldöke közti terület 1/3 métert tett ki, s azt mondta, hogy bosszút akar állni rajta. Nyomban kitűzött 1000 aranyjutalmat a fejére. A fiú ezt meghalván elmenekült, s panaszos dalokkal járta a hegyeket. Egy idegen ott összetalálkozván vele így szólt hozzá. Fiatal ember vagy, miért sírsz hát ilyen keservesen? Én Kancsiang és Moja fia vagyok, felelte a fiú. Csú fejedelme megölette az apámat, és én ezt meg akarom torolni. Hallottam, mondta az idegen, hogy a fejedelem 1000 aranyat tűzött ki a fejedre. Add hát ide a fejedet kardoddal együtt, és én bosszút állok helyetted. Nagyon jó lesz, felelte a fiú. Azzal meg is ölte magát. 2 kezével felajánlotta fejét és a kardot, miközben egyenesen állva maradt. Nem hagylak cserben, mondta az idegen. Ekkor a holttest a földre zuhant. Az idegen elvitte a fejet és bemutatta Csú fejedelmének, az pedig nagyon örült neki. Ez egy nagyon derék ember feje, mondta az idegen. Helyes lesz, ha egy nagy főzőüstben forraltatott fel. A fejedelem, miként az idegen mondta, főzetni kezdte a fejet, de az 3 nap és 3 éjjel sem főtt szét. A fej ekkor kiugrott a forró vízből, s kimerett szemei mutatták nagy haragját. Az idegen most ezt mondta. Ennek a fiúnak a feje nem főtt szét. Azt akarja, hogy a fejedelem maga menjen oda, és közelről tekintse meg, akkor biztosan szét fog menni. A fejedelem oda is ment a közelébe. Akkor az idegen a karddal levágta a fejedelmet, a fejét meg beledobta a forró vízbe. Ezután levágta a saját fejét is, és feje ugyancsak a forró vízbe hullott. A 3 fej együtt mállott szét, már nem lehetett megkülönböztetni őket. Azután a levest és húst 3 részre osztották, és eltemették őket. Ezért nevezték el sírjukat 3 fejedelem sírjának.
Ma ez a sír Zsunán tartomány északi körzetében, Jicsun megyében található.

tapasztalatlan lélek története. Volt egyszer egy lélek, aki csak nemrég vált meg a testétől. Tapasztalatlan volt még, sokat koplalt, úgyhogy teljesen lesoványodott. Történt egyszer, hogy találkozott egy barátjával még a földi életéből, aki már 20 éve halott volt. Hogy megy sorod? Kérdezte barátja, aki szemmel láthatólag igen jó húsban volt. Ne is kérdezd, legyintett a frissen meghalt lélek. Annyit koplalok, hogy már biztosan nem bírom soká. Jó, hogy találkoztunk. Te bizonyára érted a módját, hogy lélek létére hogyan lakhasson jól az ember. Mi sem egyszerűbb annál, mondta a másik. Csak csinálj valami csodát. Az emberek majd megijednek, és áldozatot hoznak neked, hogy kiengeszteljenek. Ebben is maradtak. A legközelebbi faluban volt egy család, akik hívő buddhisták voltak. Az udvaruk hátsó részében ott állt egy kézimalom. Az újdonsült lélek a tanácsnak megfelelően odament, és elkezdte forgatni, járatni a malmot, egészen úgy, mintha egy élő ember csinálná. A házigazda azonban mihelyt ezt észrevette, ahelyett, hogy megijedt volna, nagy örömmel így szólt a ház népéhez. Végre megkönnyörült Buddha szegénységünkön. Lelket küldött, hogy megőrölje a gabonánkat. Hozzátok csak gyorsan a gabonát. Azzal elkezdték hordani a kézimalomba a gabonát, s a szegény lélek kénytelen volt egész nap és egész éjjel hajtani a malomkövet, és persze egy falás ennivalót se kapott érte. Mielőtt megszabadult, még éhesebb, még soványabb lett, és nagy dühösen kereste meg a barátját. Miért csaptál be? Förmett rá. Nyugodj meg, csitította a másik. Próbáld meg másutt is, biztosan sikerülni fog. Ezúttal egy taoistához állított be a lélek. Annál hántoló állt az udvar végében. A lélek annak az ütőjével kezdett el zörögni, dörömbölni szörnyűségesen. Szerencsétlenségére a taoista sem ijedt meg, hanem nagyon is megörült. Tegnap az egyik szomszédomnak jött segítségére egy jótét lélek, kiáltott fel. Úgy látszik, ma engem látogatott meg. Hozzátok csak gyorsan a rist! S akár előtte való nap, a lélek aznap is késő éjjelig dolgozhatott étlen szomjan. A végén már alig állt a lábán. Sietett is nagy dühösen másnap a barátjához. Elviselhetetlen lett az életem, panaszkodott keservesen, amióta veled szövetkeztem. 2 napja csak dolgozom másoknak, és semmi haszon nincs belőle. Azután elmesélte, hogy járt. Oka van ennek, hogy így jártál, magyarázta az idősebb lélek. Az ilyen taoista meg buddhista vallásos népeket nehéz ám kihozni a sodrukból. Hanem keressél egyszerűbb embereket. Ha azoknál csodát művelsz, biztosan eléred célodat. Úgy is lett. A lélek bement egy házba. Az ablaknál éppen asszonyok eddegéltek. Az udvarban meg ott szaladgált egy fehér kutya. A lélek felkapta a kutyát, felemelte a levegőbe, és elkezdett vele körbe szaladgálni az udvaron. A ház népe ennek láttára nagyon megijedt. Sose láttak még ilyet. A tudós ember, akit megkérdeztek, azt mondta, hogy biztosan valami kóbor lélek követel magának áldozatot. Áldozzák fel neki a kutyát, és kedveskedjenek neki finom ételekkel. Akkor nem fogja többet háborgatni őket. Úgy aztán a lélek is megtalálta a módját, hogy jól éljen, ahogy a barátja tanította. Egyre másra művelte a csodákat, s a parasztok állandóan hozták neki az áldozatokat.

Az öreg csincsüpó és az ördögök. A langyabeli csincsüpó 60 éves volt. Történt, hogy egy éjszaka borivászatra ment, majd útja a Pengshan templomon vezetett keresztül. Egyszerre megpillantotta két unokáját, akik feléje jöttek, s karját fogva támogatták is több mint 100 lépésnyit, akkor azonban megragadták az öreg nyakát, és lenyomták a földre, miközben így szidalmazták. Vény rabszolga, te egy nap megvertél minket, mi pedig ma megölünk téged. Az öreg visszaemlékezett, hogy pár napja valóban megverte ezeket az unokáit, azt színlelte hát, hogy meghalt. Akkor aztán ott hagyták, és elmentek. Csincsüpó hazatért, és helyre akarta tenni két unokáját. Azok ketten ijedten és szomorúan mentegették magukat, mondván, hogy is tehetnének ilyet a saját unokáid, félő, hogy ördögök voltak azok. Könyörgünk, vizsgáld meg újra a dolgot. Csincsüpó ettől észbe kapott. Néhány nap múlva az öreg, részegséges színlelve oda ment a templom közelébe. Most is azt látta, hogy két unokája jön, és karját fogva támogatni akarja. Ekkor hirtelen megragadta őket, úgyhogy az ördögök moccanni sem tudtak. Amikor hazaért velük, látja ám, hogy azok csak fabábuk. Az öreg akkor a tűzbe dobta őket, pörkölődött, s recsegett is a hasuk és a gerincük. Ám az öreg ekkor kivitte őket az udvarba, s azok az éjszakában mindketten megszöktek. Csincsüpó nagyon bánta, hogy nem sikerült megölni őket. Több mint egy hónappal utóbb az öreg ismét bortól való részegséget színlelve elindult az éjszakában, s titkon két élű kardot vitt magával. Erről azonban családja semmit sem tudott. Már nagyon benne jártak az éjszakában, s az öreg csak nem tért haza. Unokái, attól tartva, hogy megint az ördögök háborgatják, mind a ketten elindultak feléje, s ekkor az öreg bizony lekaszabolta őket.

A kocsma öreg kutyája. Amikor Nanyang tartomány főminiszterét már a koporsóba tették, és elhelyezték a ravatalozóban, ő egyszerre csak megjelent élő alakjában, ott ült az áldozati asztalnál, és egész megjelenése, ruházata és hangja ugyanolyan volt, ahogy őt ismerték. Szépen ki is oktatta fiait, unokáit és menyeit, nagyon vigyázva a dolgok rendjére. Testi fenyítéssel büntette a szolgáló lányokat, mindenkit a hibája szerint. Miután pedig befejezte az evést és ivást, elbúcsúzott és távozott, otthagyva a bánattól lesújtott családot. Ugyanígy visszajárt még több éven át, és a család nagyon megelégelte már az egészet. Egyszer aztán többet ivott a kelletténél, és a részegségében megmutatkozott igazi alakjában. Kiderült, hogy nem más, mint egy öreg kutya. A családtagok akkor agyonverték. Közelebbről is szemügyre vették, és látták, hogy az utcai boráros kutyája volt.

Vejpojang és a halhatatlanság itala. Vejpojang wubeli ember volt. Előkelő családfia volt ugyan, de hajlama szerint nagyon szerette a taoista művészeteket. Utóbb három tanítványával a hegyekbe ment, hogy ott varázsitalt csináljon. A varázsital elkészült, de közben felismerte, hogy tanítványai elméjükben még nem szabadultak meg mindentől. Próbára tette hát őket, mondván: az ital elkészült, de jobb lesz, ha előbb kutyán próbáljuk ki. Ha a kutya elröpül tőle, akkor ember is fogyaszthatja, de ha a kutya elpusztul, akkor ember nem használhatja. Ezután inni adott belőle a kutyának, és a kutya nyomban kimúlt. Vejpojang pedig így szólt a tanítványaihoz: megcsináltuk az italt, de attól félek, nem tökéletes. Hiszen ma befejeztük, ám a kutya elpusztult, amikor ivott belőle. Félek, hogy még nem felel meg az Istenek akaratának, hogy mi halhatatlanok legyünk. És ha fogyasztanánk belőle, úgy járnánk, mint a kutya. Mit tegyünk hát? Mester, nem vennél belőle elsőnek te magad? Kérdezték a tanítványok. Vejpojang pedig felelte: én hátat fordítottam a világ útjának. Családomat elhagyva jöttem a hegyekbe, ha tehát nem találtam meg az igazságot, akkor nekem szégyen szemre vissza kell térnem. Ezért akár meghalok tőle, akár életben maradok, nekem vennem kell belőle. Azzal vett az italból, de alig jutott be az a szájába, meghalt. A tanítványok egymásra bámultak, s kettejük így vélekedett: varázsitalt csináltunk, hogy vele hosszú életet nyerjünk, de hát aki csak nyel belőle, rögtön meghal. Mire való hát ez az egész? Csak egy tanítványa beszélt így: a mi mesterünk nem volt közönséges ember, ha tehát ivott ebből és meghalt, az biztosan nem értelem nélkül való. Azzal ő is vett az italból és lenyelte, és meghalt ő is. A két megmaradt tanítvány így beszélt egymáshoz: a varázsitalt azért csináltuk meg, mert el akartuk érni vele a hosszú életet. De ha most lenyeli valaki, az meghal, akkor vajon mire használhatnánk? Ha nem vesszük be ezt az orvosságot, akkor legalább mi megmaradhatunk ebben a világban, akár többször 10 évet is. Nem is vették be az italt, hanem együtt otthagyták a hegységet, hogy Vejpojang és a halott tanítvány számára koporsófát szerezzenek. Miután két tanítványa elment, Vejpojang rögtön fölemelkedett és igazi varázsitalát bejuttatta halott tanítványának és a kutyának a szájába, mire azok is fölemelkedtek. Ennek a tanítványnak ő volt a családi neve. Immár ők ketten, mint halhatatlanok mentek tovább. Útjukban összetalálkoztak egy favágóval, aki épp a hegyekbe ment, és Vejpojang rábízott egy búcsúlevelet, amely a faluja belieknek szólt. A két másik tanítvány ezek után nagyon megbánta cselekedetét.

Lóból sejemhernyó. A hagyomány szerint réges-régen egy férfi hosszú útra ment, s mintha családjában kívüle nem volt senki más, egyedül kellett hagynia egyetlen leányát. Annak volt egy lova, amelyet maga nevelt fel. Elhagyottnak

0: Nyomban hazavágtatott tehát. S mivel az állat rendkívül érzékeny volt, jól bánt vele, s megnövelte a szénáját is. A ló azonban nem akart enni, de ha meglátta a leányt bemenni vagy kijönni, óriási izgatottság vett rajta erőt, és ez nem egyszer történt így. Az apa nagyon furcsálotta a dolgot, s titokban kifaggatta leányát, s a leány el is mondta neki, mi az oka az egésznek.
1: Na hát,
0: ezzel szégyent hozol a házunkra, szólt az apa. Most pedig ne mászkálj se ki, se be! Azzal fogott egy baltát, agyonütötte a lovat, bőrét pedig kiakasztotta száradni az udvarban. Az apa ezután ismét útra kelt, lánya pedig a szomszédjuk leányával játszadozni kezdett a bőr mellett. Meg is rúgdosta a lábával, és ezt mondta. Te állat vagy, és mégis azt akartad, hogy ember legyen a feleséged. Most itt vagy megnyúzva, és csak magadnak köszönheted. Szavait még be sem fejezte, a lóbőr ráborult, köréje tekeredett, és magába zárta. A szomszéd lány annyira megijedt, hogy meg sem próbálta kimenekíteni, hanem az apához szaladt, hogy elmondja neki. Az apa hazament és kereste, de már sehol sem találta őket. Csak napok múltán bukkantak rájuk egy nagy fa ágai között. A leány és a lóbőr átváltozott sejemhernyógubóvá, s szőtték a sejmet ott a fán. Olyan óriási és vastag sejemhernyógubó volt az, amilyent még sohasem láttak. A szomszédasszonyok leszették, fölnevelték, és busás haszonra tettek szert vele. Azt a fát elnevezték Szangnak, amely kiejtése szerint, de más írásjeggyel, gyászt is jelent. Attól fogva pedig a nép ezt a fát ülteti, és ezt a gubót nevelgeti.

halálban is barátok. A Han dinasztia korában élt Fan Shi, másik nevén Csü Csing. Shanyang tartomány Qinxiang körzetében lakott, ahol volt, aki csak Fannak szólította. Jó barátságban volt egy Zhunan tartománybeli emberrel, akit Chang Shaonak, másik nevén Yuan Po-nak hívtak. A két barát együtt végezte tanulmányait, és amikor befejezték a fővárosi iskolát, Kiki hazatért a saját falujába. Fan Shi így búcsúzott Chang Yuan Po-tól. 2 év múlva elmegyek hozzád, hogy tiszteletemet tegyem szüleidnek, és megnézzem gyermekeidet. Megegyeztek még a találkozás napjában is. Mikor aztán az időpont közeledett, Chang Yuan Po elmondta a dolgot édesanyjának, és arra kérte, készülődjön a vendégfogadásra. Anyja ezt mondta. 2 éve, hogy elváltatok, és 1000 mérföldről csak a szavak üt össze vele. Hogyan bízhatsz abban a régi ígéretben? Fan Csücsing szavatartó ember, felelte Yuan Po. Biztos, hogy nem szegi meg a szavát. Ha így áll a dolog, mondta az anyja, akkor előkészítem nektek a bort. Eljött a megbeszélt nap, s Fan Shi valóban megérkezett. Felment a fogadócsarnokba, s kifejezte hódolatát, majd a két barát együtt borozgatott. Végül ismét elváltak egymástól. Később aztán Chang Yuan Po ágynak esett, nagyon súlyos betegségben. A körzetben élő két barátja, Tao Chun Chang és Yin Tse Cheng ápolta őt éjjel-nappal. Amikor Chang Yuan Po érezte, hogy itt a vég, felsúhajtott. Szerettem volna még egyszer látni legjobb barátomat. Yin Tse Cheng ezt mondta. Mi ketten szeretettel gondoztunk téged. Hát ez nem mint halálig való barátság. Kit szeretném?

látni. Ti ketten, felelte Chang Yuanpo, egész életemben barátaim vagytok. A Shanyangi Fan Chuching azonban barátom a halálban is. S Chang Yuanpo kevéssel ezután meghalt. Fan Shi pedig egyszer csak álmában megpillantotta Chang Yuanpót, aki fekete szertartási kalapot viselt lelógó szalaggal, és sietve szedve lábait így kiáltott feléje. Chuching, én már meghaltam, de szeretném, ha ott lennél a temetésemen, amikor örökre megtérek a sárga forráshoz. Te nem felejtesz el engem? Találkozhatunk-e még egyszer? Fan Shi hirtelen fölébredt, keservesen megsiratta barátját, majd magára öltötte a barátokért viselendő gyászruhát, és hogy idejében érjen a temetésre, rohanvást odaindult. Még nem ért oda, amikor elkezdték a szertartást, s a koporsót kivitték a házból. Odaértek a sírhoz, megközelítették a sírgödröt, de a koporsót nem tudták abba beletenni. A halott anyja megérintette a koporsót, és ezt kérdezte. Yuanpo, ugye vársz még valakire? Le is tették a koporsót, vártak egy ideig, míg nem egy fehér lovak húzta fehér kocsit pillantottak meg, amelyen hangos jajbeszékeléssel Fan Shi közeledett. Chang Yuanpo anyja látta őt a távolban, és így szólt. Ez biztosan Fan Chuching. Fan Shi odaért, és a földig hajolva mondotta. Most menj, Yuanpo. Élet és halál nem járhat egy úton. Így most örökre elválunk. Akik ott összegyűltek a temetésre, ezren is voltak. Mindenki könnyezett. Fan Shi pedig meghúzta a kötelet, és ereszteni kezdte a koporsót, amely végre előre mozdult. Fan Shi a temetés után ott maradt még a sírnál. Megtisztogatta, rendbe tette, fákat ültetett melléje, és csak azután ment el onnan.

A régi kínai kísértett históriákat Csongor Barnabás, Pikó Anna és Tőkei Ferenc fordításában Kulka János, Tóth Ildikó, Fodor Tamás, Fenyő Ervin és Csomós Mari olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.

0: A tréfamester. Isaac Asimov novellájának rádióváltozatát előadja Kenderesi Tibor, Patasi Tibor, Dobák Lajos és Darás Léna.
1: Nos, melyik következzék? Lássuk csak. Ha az ösztöneim nem csalnak, most ez lesz a legmegfelelőbb. Johnson váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjában találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max, én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké.
2: Jó napot, Meyerhoff.
1: Nem látja, hogy dolgozom? Miért nem kopog?
2: Kopogtam, de maga nem válaszolt. Nem égett a működést jelző lámpa.
1: Az teljesen mindegy. Mondtam, hogy dolgozom, és ez most nagyon fontos a számomra.
2: Fontos? És ha szabad kérdeznem, mi teszi olyan fontossá?
1: Mi teszi? Az, hogy fontos!
2: Persze. A nagymesterek, mint maga is, ritkán tudnak válaszolni erre. De épp ezért nagymesterek. Vagyis azért, hogy fölötte állnak az értelemnek. Másképp hogyan is tudnak kapcsolatot tartani az emberi ész ezzel a 10 mérföld hosszú, szilárd halmaz állapotú értelem tömeggel, amit multivaknak nevezünk, és amely az összes eddig épített kompjúterek között a legbonyolultabb.
1: Talán azért jött, hogy ezt elmondja nekem, vagy valami fontosat akar közölni.
2: Hát, semmi olyat, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban. A többdimenziós, mondja, csak ugyan dolgozik?
1: Csak ugyan. Hát aztán.
2: Na de nincs itt senki.
1: Ki mondta, hogy van, vagy kellene lennie?
2: Egyik viccét mondta el, ugye?
1: Na és?
2: Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak?
1: Miért ne?
2: Valóban.
1: Valóban.
2: Miért?
1: Nem vagyok köteles beszámolni egy vezető analitikusnak, de még másnak sem.
2: Jóságos Isten. Hát, persze, hogy nem. Aztán kíváncsiságból kérdeztem, de hát ha dolgozik, akkor magára hagyom.
1: Tegye azt.
2: Viszlát.
1: Átkozott Oistler. Átkozottak valamennyien ezek a technikusok, analitikusok, meg azok a mindenfélék. Még egy viccet sem tudnak rendesen elmondani, az ördög vigyeljen mindannyiukat. De csak nyugalom. Nyugalom. Egy rendkívül viharos óceáni átkeléskor a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadt és a mélységbe bámult. A tengeri betegség már halálra gyötörte. Steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon kellemetlen érzés, de eddig még soha senki sem halt bele a tengeri betegségbe. A kínlódó ember vigasztalója felé emelte elgyötört arcát, és zihálva így felelt. Ember, csak ezt ne mondja. Egyedül azt tart még életben, hogy belehalhatok.
3: Hello, kislány! Hó, maga a legüdébb látvány. Archaikus pont a 21. század kompjúterektől uralt a világában. Egy élő titkárnő.
4: Kedves Whistler, magának mindig csak ez az egy bók jut az eszébe?
3: Igen, mert itt ez a leghízelgőbb. Mondja, hol tartózkodik pillanatnyilag Abraham Trask, a minisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő, akinek az a nemes hivatása, hogy a dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék?
4: A helyén. Óhajt vele találkozni?
3: Óhajtok.
4: Timothy Whistler keresi, uram.
5: Engedje be, kérem.
6: Üdvözlöm, Trask.
7: Nicsak, Whistler. Ülj le.
6: Azt hiszem,
3: Akadt egy problémánk, Tresk.
5: Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok.
3: Meyerhoffal kapcsolatos.
5: Biztos ebben?
3: Meggyőződésem, hogy biztos lehetek benne.
5: Mit csinált Meyerhoff?
3: Új irányvonalat vezetett be a kérdéseibe, és én ezt aggasztónak találom.
5: Ugyan menjen már, Whistler. Csak ennyi az egész?
3: Találkozott már vele társaságban?
5: Ne.
3: Ő a tréfa mester.
5: Micsoda?
3: Vicceket mond. Jó vicceket. Fantasztikus alak. Akármilyen ócska történetbe kezd, úgy adja elő, hogy érdekesen hangzik.
5: Aha, hát ez nagyszerű.
3: Hát ez egyáltalán nem biztos. Ezek a viccek fontosak a számára. És ez az egyetlen láncszem, amely összekapcsolja velünk, közönséges fickókkal.
5: Nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz. De mit akar kihozni ebből?
3: Csupán a következőt. Mit gondol? Mi történik, ha Meyerhoff kifogy a viccekből?
5: Micsoda?
3: Ha ismételni kezdi önmagát, és a hallgatóság már nem nevet többé. Maga marad. És akkor mi történik vele? Végül is Tresk. Ő annak a 12-nek az egyike, akit nem nélkülözhet az emberiség. Nem engedhetjük, hogy bármi történjék is vele.
5: Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
3: A tudomásom szerint még nem. De ő valószínűleg másként gondolja.
5: Miért mondja ezt?
3: Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak. Azt hiszem, nagy készletet akar felhalmozni viccekből a multivak adattároló egységébe. Hogy soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőle.
5: Jóságos Isten! És maga szerint most mit kellene tennem?
3: Ellenőrizze, hogy helyes-e a feltevésem.
5: Hát, szóval, magam is azt hiszem, hogy meg kell tennem.
6: Uram, itt van Meyerhoff, a nagymester.
5: Tüstént bocsássa be.
7: Idézést kaptam.
5: Idézést? Hát egy nagymestert senki sem idézhet meg. Mindössze csak üzentem önnek, hogy nagyon szeretnék beszélni önnel, ha időt tud szakítani erre.
7: Hát akkor... Tessék.
5: Végtelenül sajnálom, nagymester, hogy eddig még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással.
7: Rendszeresen küldök jelentést magának.
5: A bejelentéstétel nem azonos a baráti ismerettséggel. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
7: Tréfa mester vagyok, uram. Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak.
5: Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy...
7: Pokolba velük, bánom is én, mit mondanak? Figyeljen ide, Tresk. Akar egy viccet hallani?
5: De még mennyire? Persze, hogy akarok.
7: Helyes. A vicc a következőképpen hangzik. Abner a felesége betegágya mellett ült és vigasztalanul zokogott, amikor az asszony maradék erejét összeszedve egyik könyökére támaszkodott. Abner, suttogta. Abner, nem járulhatok a teremtőm elé annélkül, hogy meg ne gyónjam bűnömet. Most ne, mormolta a lesújtott férj. Feküdj vissza, drágám, és pihenj. Nem tudok, kiáltotta az asszony. Meg kell mondanom, különben a lelkem soha nem lelhet nyugalmat. Megcsaltalak, Abner, méghozzá ebben a házban egy hónapja sincs. Nyugodj meg, kedvesem, csillapította Abner. Mindent tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg? Látja, milyen mulatságos? Házasságtörés, gyilkosság, és mégis csupa derű. De miért olyan mulatságos ez?
5: Tessék.
7: Azt kérdeztem, miért mulatságos? Miért nevet?
5: Nos, az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezi. A meglepetésszerűség...
7: Gondolja, hogy ez a lényeg?
5: Nos, hát... Könyveket írtak a humor természetére.
7: Ez igaz, a szerzőik azonban csak találgatnak. Senki sem jutott még megnyugtató megoldásra.
5: Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be vicc sorozatot a multivágba.
7: Ki mondta ezt magának? Ja, Whistler. De mindegy. Emlékszem, rajta kapott. És kinek mi köze hozzá?
5: Senkinek semmi.
7: Remélem, nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a multivak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki?
5: Ó, dehogy! Hm. Biztosan igen lényeges új elemzési lehetőségeket tár majd fel a pszichológusoknak ezzel a vicc dologgal.
7: Lehet. Minden esetre van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő.
5: Rajta? Mi az?
7: Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek?
5: Ezt meg hogyan érti?
7: Ki gyártja őket? Figyeljen ide. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Csupán elismétlem őket. Elsősorban hallottam a vicceket, vagy pedig elolvastam, és a forrás, onnan hallottam vagy olvastam, sem maga gyártotta a vicceket. Még sohasem találkoztam olyannal, aki azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Minden vicc régi. De hát akkor ki gyártja a vicceket?
5: Erre akar rájönni?
7: Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak erről van szó, hogy a viccek ósdiak. Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudja őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is. Az pedig a szójáték. De a szójátékokon senki sem nevet. Eredeti humor nem fakaszt nevetést. Vajon miért?
5: Bevallom, nem tudom.
7: Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit csak szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be.
5: Mi szerint válogatott?
7: Nem tudom, mert ezek tűntek a legmegfelelőbbnek. Mint tudja, nagymester vagyok.
5: Ha persze, persze.
7: Ezeknek a vicceknek és a humor általános filozófiája alapján az lesz az első kérdésem a multivakhoz, hogy ha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét. Mivel Uistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen erről magának, rendelje le holnap utánra az analizálóba. Lesz egy kis munkája.
5: Feltétlenül én is jelen lehetek?
7: Ahogy akarja, nekem teljesen mindegy. És ha érdekli, elmondom még, mi lesz a sorozat utolsó vicce.
5: Persze, hogy érdekel.
7: Ug, a barlang lakó ősember megpillantotta élete párját, aki zilált, párduc bőr szoknyában zokogva szaladt hozzá. Ug, kiáltotta zaklatottan. Csinálj gyorsan valamit, egy kartfogú tigris ment be a mama barlangjába, tegyél valamit. Ug sóhajtott, felemelte símára rágott bölénycsontját, majd így felelt. Mi szükség lenne erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kartfogú tigrissel? De arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, ez nem val őrültség.
5: Miből tudhatnánk? A tudomány eljutott arra a fokra, ahol már csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
7: Hiába. Én változatlanul aggódom.
5: Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhofhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha kapunk egyáltalán feleletet.
7: Oké. Okay.
5: Üdvözlöm, nagymester!
7: Én is magát. Kezdhetjük az analízist, Uistler?
2: Igen. Milyen áramköröket használt?
7: 04-es, Z9-es, a többit úgy is tudja.
8: Ez hihetetlen. Most nem hivatalos választ adok. Azt még nem adhatok. A hivatalos válasz teljes analízist kíván.
2: Akarják hallani a nem hivatalosat?
7: Rajta, hadd halljuk.
2: Őrült kérdés volt. A multivak szerint földön kívüli eredet.
5: Mit beszél, ember?
2: Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő válasz az, hogy valamilyen földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket, az összes viccet, és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe,
3: hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy akár csak egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetőleg ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak.
5: Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk.
9: És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok.
3: A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségét.
10: Uram, Isten! Hát maguk elhiszik ezt?
3: A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. Ha merészeli valaki nyomon követni...
9: Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivagnak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen.
3: Mi a második kérdése?
9: A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ?
10: Miért tette fel ezt a kérdést?
9: Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni.
10: Őrültség! Őrültség az egész!
3: De lássuk a választ!
5: Őrült lidérc nyomás.
9: Mi a válasz? A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra.
3: Helyes. Parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, ezt a tárgyilagos eljárást nem használhatják többé azok a földön kívüli hatalmak.
5: Úgy érti, hogy nem juttatnak többé vicceket az emberiségnek? Vagy hogyan érti?
3: Nincsenek többé viccek. Már most sincsenek. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni.
9: A multivaknak igaza van.
3: Tudom.
5: Igen. Bizonyosan.
9: Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége. Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe, egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne.
5: Vége a humor adományának.
3: Egyetlen ember sem fog nevetni többé.

0: Elhangzott a Tréfamester. Isaac Asimov novellájának rádióváltozatát Balkóné Békés Ágnes fordításában előadta Kenderesi Tibor, Patassi Tibor, Dobák Lajos és Darás Léna. Rádióra alkalmazta Keszthelyi Rezső, szerkesztette Zoltán Péter, rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 2020. január 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Tizenhárom óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnap regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy átmeneti megoldások kidolgozására kérte a Védelmi Tanács tagjait, arra az esetre, ha tartóssá válna Paksnál a Duna alacsony vízállása. A védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá az ország energia és vízellátását. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket az eszközöket, a magyar szakaszon azonban egyetlen vízlépcső duzzasztó rendszer nem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki az ehhez szükséges terveket. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor 5%, a szeszes italok dohányáruk pedig 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége, a napokban csődöt jelentett bolgár utazási iroda ügye miatt. Felhívták a figyelmet, hogy bár az érintett utasokat a társaságnak kötelessége kártalanítani, a külföldi utas szervező esetén ezeket az ügyeket is külföldön az ottani szabályok szerint kell intézni. A Magyarországon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődje esetén. Túrázás közben szakadékba zuhant és meghalt egy fiatal cselány tegnap az észak-olaszországi Dolomitokban. Családjával több mint 2500 méteres magasságban kirándult, amikor feltehetően megcsúszott, elvesztette egyensúlyát és egy 90 méteres szakadékba esett. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében. Hattúrázót helikopterrel menekítettek ki, de 11 ember egy menedékházban rekedt. Innsbruckban és Kitzbühelben vízzel elárasztott utakhoz, pincékhez riasztották a tűzoltókat. Jelenleg 23 és 37 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 33-34 fokot mérnek. Délután általában 30-35, este 19-27 fok lesz.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Június 12. Soha nem éltem még ilyen nyarat. Rekkenő hőség május közepe óta. Az utcákat és a tereket egész nap mozdulatlan porfelhő borítja. Csak este felé élet felkissé az ember. Az imént jártam egyet, mint majd minden este beteglátogatás után. Enyhe, egyenletes légáramlat érkezik keletről. A porfelhő felszáll, lassan elvitorlázik, majd hosszú vörös fájtlat képez a távolban, nyugaton. A szekérzörgés ilyenkor már elül, csak egy-egy konflist meg a villamos csilingelését hallani néha. Komótosan haladok az utcán, olykor összefutok egy ismerőssel, és elcsevegek vele kicsit a sarkon. De miért kell folyton Gregorius lelkészbe botlanom? Lehetetlen elkerülnöm, hiszen ő is az egyik betegem a sok közül, és néha felkeres a nyavajáival. Á, jó estét, lelkész úr, hogy van? Nem jól, nem jól, rossz a szívem, egyenetlenül ver, éjjel meg is áll néha, úgy érzem. Ennek örülök, gondoltam. Felőlem fel is fordulhatsz, véng az ember, legalább sose látlak többé. Ráadásul ott az a gyönyörű fiatal feleséged, akinek alig, ha nem gyötrelem melletted az élet. Ha meghalsz, legalább újra férjhez mehet. Biztos külön férfit találna magának nálad. Fennhangon azonban csak ennyit mondtam. Vagy úgy, értem, hát jöjjön fel hozzám, lelkész úr, valamelyik nap, majd megnézzük, mi lehet a baja. De még sok más mondani valója is akadt, csupa fontos dolog, hogy valósággal már természetellenes a hőség, hogy milyen ostobaság egy nagy országházat építeni arra a kis szigetre, és hogy mellesleg a feleségesen teljesen egészséges. Aztán végre odébb állt, én meg folytattam utamat. Beérkezvén az óvárosba, felkaptattam a nagy templomhoz vezető emelkedőn, aztán befordultam a sikátorok közé. Füllett alkony a házak közötti szűk hasadékokban. Gregoriusné. Különös látogatást tett nálam a minap. Várt, hogy utolsó lehessen, a később érkezőket maga elé engedte. Aztán belépett. Elpirult, dadogott. Végül valami olyasmivel rukkolt elő, hogy fáj a torka, de hogy egyébként már jobb is. Holnap eljövök újra, most nagyon sietek. Eddig még nem jött. Kiértem a sikátorok közül, a keleti rakparton haladtam tovább. Kék háttér előtt citromsárga hold világított Skepsholm felett. De könnyed, nyugodt hangulatom teljesen elillant, megmérgezte a találkozás a lelkésszel. Hogy miért is vannak ilyen emberek a világon? Ki ne emlékezne a régi dilemmára, ami oly gyakran felmerül, ha pár szegény ördög összeül egy kávézó asztalánál. Ha egy gomb megnyomásával a falon, vagy a puszta akaratoddal meg tudnál ölni egy kínai mandarint, és ezáltal megörökölnéd a vagyonát, megtennéd? Én soha nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, talán mert soha nem ismertem igazán a kemény és keserű nyomort. De azt hiszem, ha ezt a lelkészt megölhetném egy gomb megnyomásával, megtenném. A nyitott ablaknál ülök és írom e sorokat, hogy kinek? Se barátnak, se barátnőnek, de még magamnak is aligha, hiszen ma nem olvasom el, amit tegnap írtam, és ezt sem fogom elolvasni holnap. Azért írok, hogy a kezem mozogjon, a gondolataim özönlenek maguktól, és azért, hogy elüssek néhány álmatlan órát. Miért nem tudok aludni? Hisz nem követtem el bűncselekményt. Odakint a nagy kék éjszaka ráborul a sírkert fáira. A város csöndes. Oly csöndes, hogy a lenti árnyak sóhajtozása, suttogása idáig felhallatszik, és olykor-olykor harsány kacaj töri meg a némaságot. Úgy érzem, mintha ezen az órán az egész világon nem lenne nálam magányosabb lény. Nálam Tycho Gabriel Glass orvosdoktornál, aki néha segít másokon, de magán soha nem tudott segíteni. És aki 33 esztendős létére soha nem került még meghitt közelségbe egy nővel.

Június 14. Micsoda mesterség! Hogy választhattam minden megélhetés közül éppen azt, amelyik a legkevésbé illik hozzám? Egy orvos legyen vagy emberbarát, vagy becsvágyó. Igaz, akkoriban azt hittem, mindkettő vagyok. Ma megint volt itt egy kis asszonyka. Sírt, könyörgött, kérlelt, hogy segítsek rajta. Évek óta ismerem. A férje kis hivatalnok, jó, ha 4000-et keres évente, és már van 3 gyerek. Egymás után jöttek az első 3 évben. Aztán 5-6 éven át megkímélte az asszonyt a sors. Valamelyest visszanyerte erejét, fiatalságát, egészségét, az otthonukat is rendbetette. Kezdtek kilábalni a nehéz sorból. Persze még mindig szűkében vannak a kenyérnek, de azért úgy tűnik, boldogulnak. Aztán egyszer csak itt az újabb a szerencse. Úgy sírt, hogy alig tudott megszólalni. Persze a szokásos szavalattal válaszoltam neki, amit ilyen esetekben mindig előadok. Orvosi kötelességem, hogy tiszteljem az emberi életet, még a legzsengébbet is. Szigorú voltam és hajthatatlan. Végül az asszony kénytelen volt megszégyenülten, összezavarodva, tanácstalanul elkullogni. Feljegyeztem az esetet. A 18. volt a praxisomban, és még csak nem is vagyok nőgyógyász. Az elsőt soha nem felejtem el. Fiatal lány volt, úgy 22 év körüli. Nagy darab, sötét hajú, kissé közönséges szépség. Sűrű, polgári vér. Apja tehetős kereskedő, s hozzám jött, mint a család házi orvosához. Fel volt dúlva, egészen kivetkőzött magából, de cseppet sem szégyelte magát. Mentsen meg! Mentsen meg! A kötelességgel és a többivel feleltem neki, de szemlátomást nem értette. Azt javasoltam, avassa bizalmába édesanyját. Ő majd beszél a papával, és hamarosan meg lesz az esküvő. Jaj, de hogy, a vőlegényem nincs telen, ezt apám soha nem bocsátaná meg neki. Nem voltak jegyesek, azért használta a vőlegény szót, mert nem talált jobbat. A szerető regényekbe való és élőbeszédben illetlen. Mentsen meg, hát nincs magában irgalom. Nem is tudom, mit teszek, a folyóba vetem magam. Kezdtem elveszíteni a türelmemet. Nem keltett bennem különösebb szánalmat. Az ilyesmi mindig elrendeződik, ha van elég pénz a háznál. Legfeljebb a büszkeségen esik egy kis csorba. A lány zokogott, szipogott, össze-vissza beszélt, végül a földre vetette magát, ott rúgkapált, sikítozott. Nos, természetesen minden úgy végződött, ahogy gondoltam. Az apa egy goromba tuskó, lekevert a lánynak pár pofont, majd lóhalálában hozzáadta a bűntársához, és elküldte őket nászútra. Az ilyen esetek soha nem okoztak nekem fejfájást. De a mai kis sápatak hölgyet sajnáltam. Ennyi szenvedés és gyötrelem, oly csekély örömért cserébe. Az emberi élet tisztelete. Mi más ez az én számból, mint közönséges képmutatás, és mi más lehetne bárkitől, aki olykor gondolkodással tölti szabad perceit? Hiszen emberi élettől hemzseg a föld. És ismeretlen, idegen, sosem látott emberek életét a legcsekélyebb mértékben sem veszi figyelembe senki. Az emberek cselekedeteiben is ez mutatkozik meg. Ezt bizonyítja a világ minden kormánya és országgyűlése is. Na és a kötelesség. Milyen kitűnő pajzs, ami mögé elbújhat az ember, ha nem akarja megtenni, amit meg kellene tennie. Hiszen mégsem tehet mindent kockára az ember, pozícióját, jó hírét, jövőjét, csak hogy idegen számára közömbös embereken segítsen. És e nők hallgatásában bízni kész naivitás lenne. Majd, ha egy barátnőjük ugyanabba a kutyaszorítóba kerül, fülébe súgják, hova fordulhat segítségért, és egy csapásra ismerté válik az ember neve. Nem, nem. Legjobb, ha tartom magam a kötelességemhez. Akkor is, ha nem több festett díszletnél. Egy Potemkin falunál. Csak attól félek, olyan gyakran adom elő kötelességről szóló mondókámat, hogy a végén magam is elhiszem. Patyomkin csak a cárnőt szedte rá. Mennyivel hitványabb dolog megtéveszteni önmagunkat.

0: Június 19. Nos, Gregóriuszné. Ez volt hát jövetelének oka. Kissé szokatlan, meg kell hagyni. Ezúttal későn jött, rendelési idő után. Egymaga maradt a váróban. Holt sápadtan lépett be hozzám. Üdvözölt, és megállt a szoba közepén. Intettem egy szék felé, de ő lecövekelt. Becsaptam magát. Nem vagyok beteg, kutyabajom. Egészen másról akartam beszélni önnel, csak nem tudtam rászánni magam. Egy sörös kocsi zötyögött tova odalent az utcán. Az ablakhoz léptem, becsuktam, és a hirtelen beállt csendben hallottam, amint halkan, határozottan, bár kissé reszkető hangon, mint aki a sírás küszöbén áll, az asszony megszólal. Szörnyen megundorodtam a férjemtől. Nem is tudom, hogyan fejezzem ki magam. Amit kérni készülök a doktor úrtól, kissé különös, és talán ellenkezik az elveivel, hiszen nem tudhatom, miként vélekedik a doktor úr e fajta dolgokról. De van önben valami, ami bizalmat kelt bennem, és senki más nem ismerek, akihez ebben az ügyben fordulhatnék. Senki más nincs az egész világon, aki segíthetne rajtam. Nem tudna a doktor úr beszélni az urammal? Nem tudná azt mondani neki, hogy valami betegségben szenvedek, valami altesti bajom van, és ezért le kell mondania a jogairól, legalábbis egy időre a jogairól? Megtöröltem a homlokom. Elönt a méreg, amikor ezt a szót ebben az értelemben hallom. Jóságos ég! Hogyan vették fejükbe az emberek, hogy ebből a dologból jogokat meg kötelességeket faragjanak? Magától értetődött, hogy itt segítenem kell, amennyire tőlem telik. De hirtelen nem tudtam, mit mondani. Vártam, mit mond még. Elképzelhető, hogy együttérzésembe egy adag teljesen hétköznapi és egyszerű kíváncsiság is vegyült. Bocsásson meg, Gregóriuszné, mennyi ideje is házasok? 6 éve. És az, amit ön a férje jogainak nevez, mindig olyan nehezére esett, mint most? Kicsit elpirult. Mindig nehéz volt, de az utóbbi időben elviselhetetlenné vált. Nem bírom már, nem tudom, mi lesz velem, ha ez így megy tovább. Na de a lelkész úr már nem fiatal ember. Meglep, hogy az ő korában még ennyit kellemetlenkedik. Hány éves tulajdonképpen? 56, azt hiszem, nem, talán 57. Persze idősebbnek tűnik. De mondja csak, Gregóriuszné, soha nem beszélt erről vele? Nem mondta el neki, mennyire gyötrődik, és nem kérte meg szép kedvesen, hogy kímélje önt? De egy alkalommal megkértem. A válasz egy intő beszéd volt. Azt mondta, nem tudhatjuk, vajon Istennek nem áll-e szándékában gyermekkel megajándékozni minket, még ha eddig nem is tette, és ezért nagyon nagy bűn lenne felhagyni azzal, amit Isten akarata szerint teszünk a gyermekáldásért. És talán igaza van, de nekem olyan nehezemre esik. Nem tudtam elfojtani egy mosolyt. Micsoda megáltalkodott véng az ember! Gregóriuszné észrevette, hogy elmosolyodtam, és azt hiszem félreértette. Egy pillanatig némán állt, mint aki összeszedi a gondolatait, majd újfent megszólalt, halkan, reszkető hangon, miközben egyre sötétebb pír öntötte el az arcát. Tudjon hát meg mindent. Talán már ki is találta, hiszen átlát rajtam. Végül is arra kérem, hogy hazudjon a kedvemért, akkor őszintének kell lennem magához. Úgy ítél meg, ahogy jónak látja. Hűtlen asszony vagyok. Más férfihoz tartozom. Ez hát az ok, ami úgy megnehezíti a helyzetemet. Kerülte a pillantásomat, miközben ezt mondta. De én igazán csak ekkor láttam meg őt. Csak ekkor láttam, hogy egy nő áll a szobámban. Egy nő, akinek szíve túlcsordul a vágytól és a gyötrelemtől, egy zsenge virágszál, akit körülleng a szerelem illata, és aki pirú szégyenében, mert az illat túl erős, túl átható. Éreztem, hogy elsápadok. Végül felnézett, tekintetünk találkozott. Nem tudom, mit olvasott ki a szememből, de nem bírta tovább tűrtőztetni magát. Leragyott egy székbe, és rázta az okogás. Talán azt hitte, csak egy léhaügynek tartom az egészet, vagy hogy közömbös vagyok és kemény, és hiába valóan fette fel titkát egy idegen férfi előtt. Odaléptem hozzá, megfogtam a kezét, és gyöngéden simogattam. Jól van, no, ne sírjam már, segítek önnek, ígérem.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Könnyeit hullatva csókolgatta a kezem. Még egyszer hevesen felzokogott, és már is mosoly ragyogott fel a könnyek mögül. Én sem tudtam elfojtani egy mosolyt. De ezt a legutolsó dolgot butaság volt elmondania. Nem mintha attól kellene félnie, hogy visszaélek a bizalmával, de mégis az ilyesmit titokban kell tartani. Mindig, kivétel nélkül, ameddig csak lehet. És természetesen amúgy is segítettem volna. De én el akartam mondani. Azt akartam, hogy valaki, akit tisztelek, akire felnézek, megtudja, és mégse vessen meg. Megígértem, hogy még aznap beszélek a férjével, aztán elment. De ott felejtette a kesztyűjét és az ernyőjét, visszajött értük, majd ismét eltűnt. Ragyogott, sugárzott, szédült a boldogságtól, mint egy gyerek, aki elérte, amit akart, és valami nagy örömnek néz elébe. Délután átmentem. Az asszony már felkészítette urát látogatásomra. Így egyeztünk meg. Négy szem közt beszélgettem a lelkésszel. Arca még a megszokottnál is szürkébb volt. Igen, a feleségem már elmondta a dolgot. Ki sem fejezhetem, mennyire sajnálom. Tiszta szívből reméltük, hogy gyermekünk lesz. Nagyon vágytunk rá. A külön hálószobáról hallani sem akarok, ezt előre le kell szögeznem, hiszen ez teljességgel szokatlan köreinkben, alig, ha nem csak szóbeszédhez vezetne. És különben is. Idős ember vagyok már. Persze. Természetesen nem kétlem, hogy a lelkész úr neje egészségét minden más elé helyezi. És egyébként jó esélyünk van rá, hogy meggyógyul. Ezért imádkozom Istenhez, felelte. Mégis mit gondol, doktor úr, mennyi ideig tarthat ez a dolog? Erre nehéz válaszolni, de fél év teljes önmegtartóztatás minden bizonnyal szükséges. Aztán majd meglátjuk. A lelkész arcát néhány piszkos barna folt tarkította. Ezek most elsötétültek és virítottak a színét vesztett bőrön, és a szeme is egészen összezsugorodott. Egyszer volt már házas korábban. Milyen kár, hogy az első felesége meghalt. Dolgozó szobája falán ott függ a képmása, egy fekete krétarajz. Egyszerű, csontos, jámbor cselédnek tűnik, némileg még hasonlít is a jó Bóra Katalinra, Luther hitvesére. Biztosan jól összeillettek. Nagy kár.

0: Június 21.
1: Ki lehet az a szerencsés flótás? Ezt kérdezem magamtól tegnap előtt óta. Különös, hogy oly hamar megtudtam, és hogy pont egy olyan fiatal ember az, akit ismerek, még ha csak futólag is. Klaas Recke a neve. Hát igen, ő csak ugyan más, mint Gregorius. Az imént botlottam beléjük esti sétám során. Céltalanul bókláztam az utcákon a meleg rózsaszínű alkonyatban, s közben épp rá gondoltam, a pici asszonyra. Gyakran eszembe jut, befordultam egy üres félreeső utcába, és egyszerre csak ott jöttek velem szemben. Egy házból léptek ki. Gyorsan magam elé kaptam a zsebkendőmet, és kifújtam az orromat, hogy elrejtsem arcomat. Egyébként felesleges volt. A férfi alig ha ismert volna meg, ő pedig észre sem vett, elvakította a boldogság.

Június 23. Szent Iván éj. Világos kék éjszaka. Gyermekkoromból és ifjú éveimből úgy élsz emlékeimben, mint a legkönnyedebb, legbohóbb, legáttetszőbb éjjele az évnek. Miért vagy hát most így nyomasztó, így nyugtalanító? Az ablaknál ülök, átgondolom az életem. Kutatom az okait, hogy miért csiklo teljesen más vágányra, mint másoké, oly távol a fő csapás iránytól. Lássuk csak. Az imént, ahogy hazafelé átvágtam a sírkerten, ismét láttam egy olyan jelenetet, melyet az újságok erkölcsös olvasói leveleiben úgy szokás jellemezni, hogy leírhatatlan. Nyilvánvaló, hogy csak valami mérhetetlenül hatalmas, erős ösztön képes ezeket a szegény szerencsétleneket arra késztetni, hogy egy temetőben általános megbotránkozást váltsanak ki. A könnyelműeket a legkülönbözőbb őrültségekbe kergeti, és becsületes, józan férfiakat arra kényszerít, hogy óriási áldozatokat hozzanak érte, és különféle megpróbáltatásokat viseljenek el. A nőket ugyanakkor arra csábítja,

vajon miért volt ez így? Azt hiszem, ma már értem. A szerelmes nő járását, arcán a pírt és egész lényét éppen az a bűvelet járja át, ami engem lebilincsel. Mindig ilyen nők lobbantották lángra szenvedélyemet, de mivel már másba voltak szerelmesek, engem meg se láttak. Mások viszont annál inkább észrevettek, hiszen mint frissen végzett fiatal, remek praxis előtt álló orvos, rendkívül jó partinak számítottam, és természetesen nem kevés tolakodásnak voltam céltáblája. De minden fáradozás hiába való volt. Igen, múltak az évek, az élet elment mellettem, a szakmámnak élek. Az emberek felkeresnek betegségükkel, mindenféle bajjal, és én a legjobb tudásom szerint kezelem őket. Néhányan meggyógyulnak, mások meghalnak, a legtöbb kínlódik tovább nyűgével. Csodát nem tudok tenni. Egyik-másik betegem, akin nem tudtam segíteni, hátat fordított nekem. Kuruzslóhoz vagy valamelyik városszerte hírhet sarlatánhoz fordult, és meggyógyult. De azt hiszem, lelkiismeretes, körültekintő orvos hírében állok. Hamarosan bizonyára jellegzetes, nagy tapasztalattal, nyugodt, bizalomgerjesztő tekintettel bíró házi orvos válik belőlem. Talán kevésbé bíznának bennem, ha tudnák, milyen rosszul alszom. Szent Iván éj, fényes, kék éj, azelőtt oly könnyed, áttetsző és bohó voltál. Miért nehezedsz most így nyomasztóan lelkemre?

0: Dr. Glass. Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Apolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. Az első részt hallották.
1: A felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Következik a Reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája. A mai alkalommal a 2026. június 12-i adásunk ismétlését hallhatják.

0: reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
1: Kegyelem és békesség Istentől, Atyánktól és Jézus Krisztustól. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kőkénye Zsuzsát, a műsor szerkesztőjét hallják. A következő fél órában két egyetemi tanárral beszélgetek, Kormos Erikkel és Tokics Imrével, egyrészt az ősi bibliai kéziratok megbízhatóságáról, másrészt az egykor Izraelnek adott isteni kinyilatkoztatásokról, a messiási proféciákról és a jeruzsálemi templom mai értelmezéséről.

0: teológiai főiskolánkon az Ószövetségi Tanszék vezetője Tokics Imre professzor. Legutóbb a Hit és Élet című folyóiratban jelent meg egy tanulmánya a zsidóság harmadik templomáról. Mostani beszélgetésünknek is ez a témája. Az emberiség döntő hányadát érintő kérdések ezek, bár nem mindenki van ennek tudatában. A kereszténység a zsidó hitéletből lépett elő, belőle táplálkozik, de az iszlám Ábrahám ősatya révén szintén a zsidó gyökerekhez kapcsolható. A zsidóság szakrális középpontja a jeruzsálemi templom. Isteni ígéretek, proféciák szólnak a felépítéséről, de ma nincs templom. Mekkora a jelentősége a templomnak?
1: A templom az egy ikonikus

0: több, mint tárgy, az hozzátartozik a vallásuk legmélyéhez. És két templomuk volt, mind a két templom körülbelül 1500 esztendőt élt, körülbelül 500 esztendeig tudott működni, a salamini templomot az újbabiloni birodalom, a második templomot az Esdrás által felépített, Nehemiás által felépített templomot, pedig majd a római zsidó háborúban fogják elpusztítani. Azóta is a zsidóságban benne él, hiszen az ő 613 törvényük, amit meg kell tartani, annak egy jó része, majdnem a háromnegyede, az a templomi szolgálatra vonatkozik, áldozati rendszerre, papok, ruházkodások, stb. Erre vonatkozik. És azóta is ott van a zsidóságban, hogy fel kellene építeni.
1: A második templom lerombolása már közel 2000 éve megtörtént, de vannak olyan szertartások, amiket kizárólag csak a jeruzsálemi templomban lehet végrehajtani. Vannak-e törekvések, de milyenek a harmadik templom felépítésére?
0: Most egy nagyon nagyot lépünk. 2000-ben hatalmas nagy ünnepséget rendeztek Jeruzsálemben, különleges kamionok járták körbe a várost, 200-300 tonnás köveket hordva, amire rá volt írva, hogy a harmadik templom alapkövei. Minden el van készítve, minden anyagi eszköz a rendelkezésükre áll, minden terv, építési terv, vallási terv megvan, de a templomot mégsem tudják felépíteni. Ezelőtt 30-40 évvel készítettek Izraelben egy felmérést, és megkérdezték a népességet, hogy kell a harmadik templom. Akkor 47%-a mondta azt, hogy igen. Aztán megcsinálták ezt 15 évvel ezelőtt, akkor már 68% mondta, és megcsinálták néhány évvel ezelőtt, akkor már majdnem 90% azt mondta, hogy igen, kell a harmadik templom. De szerencsétlen ebben a vonatkozásban az ő templom építési tervük, mivel két hatalmas nagy mecset áll ott. Az úgynevezett sziklatemplom és az Al-Aqsa, az egyiket 695-ben, a másikat 715-ben építették fel, és a muszlim vallás harmadik legszentebb helyének minősül, mert a muszlim vallás követői azt fogadják el, hogy Mohamed innen távozott az égbe fel. És nekik ez a hely nagyon-nagyon szent. Na most ott kellene a templomot felépíteni. És addig hiába akarja az ortodox zsidóságnak egy nagy része, szinte majdnem 100% a templomot felépíteni, ha két muszlim mecset is ott áll. Az lehetetlen. Na most semmilyen kompromisszumot a zsidóság nem hajlandó ebben toleranciaként értelmezni, mert úgymond néhány méterrel vagy néhány száz méterrel arrébb felépülhetne a templom, de van bennük egy olyan, hogy csak ott lehet felépíteni a templomot, ahol az eredetileg állt. És innentől fogva ez patthelyzetben van. Mi keresztények azt mondjuk, hogy a harmadik templom valószínűleg nem fog felépülni. A zsidóság pedig egyre erősebb ennek vonatkozásában, hogy fel kell építeni a harmadik templomot. Ez nem csak vallási, hanem egy politikai feszültséget is okoz. Gondoljuk el, hogy Izrael, Jeruzsálem egy csepp a nagy, hatalmas muszlim óceánban, tengerben. Az egész muszlim világ szeme Jeruzsálemhez fordul, tehát azt is mondhatnám, hogy a földünk egyik legveszélyesebb pontja, hogy ki mit tesz, mit csinál, vagy mit nem csinál, mert annak nem csak vallási, hanem politikai következményei is lehetnek.
1: Mi a célja a harmadik templom építésének?
0: A zsidóságon belül van egy nagyon erős elgondolás, hogy a nyomorúság templomát fölépítsék. Ez a nyomorúság temploma, ez ortodox zsidó kezek által lenne felépítve, és az eljövendő messiás majd ezt fogja megtisztítani, mert a zsidóság ezt úgy gondolja Ézsaiás 66. fejezete alapján, hogy majd az Antikrisztus eljön, és ezt megszentségteleníti, és az eljövendő messiás ezt fogja majd megtisztítani. Tehát a zsidóságon belül is különböző templomos irányzatok vannak, de abban megállapodhatunk, hogy a harmadik templom az egyre sürgetőbb a felépítése a zsidóságon belül, de egyelőre ez nem valósítható meg.
1: A salamoni templomot Krisztus előtt 586-ban az úgynevezett heródesid időszámításunk szerint 70-ben elpusztították. Elfogadni talán igen, de feldolgozni ezt sikerült a zsidóságnak.
0: A templommal kapcsolatban kialakult egy ilyen sérthetetlenségi teológiai nézet, hogy a templomot az Isten nem hagyja elpusztulni. A templom Isten lábának a zsámoja, a templom Isten jelenléte, a szentsége. Csak hogy Isten ezeket a legszentebb helyeket is elhagyhatja, ha népe, ha gyermekei, ha követői nem megfelelő életet, nem erkölcsös életet élnek.
1: Josephus Flavius a Zsidó háború című művében megörökítette a második templom lerombolását. Élő tanúja volt ennek az eseménynek. Tény, hogy Titus hadserege óriási túlerőben volt, de mégis mi okozta a bukást?
0: Fantasztikus, ahogy fogalmazza Josephus Flavius, nem a rómaiaktól féltek, hanem egymással háborúztak, mert annyira hittek abban, hogy a falak és a tradíció és a hagyomány és a templomba vetett hitük meg fogja védeni a Szentvárost, de ez nem következett be.
1: Érdekes igét találunk Ámosz prófétánál. Amikor felépül az a kis nyomorúságos templom, ugye az első Babilonból hazatérők keze munkája által, akkor ott egy nagy szomorúság veszi birtokba azokat, akik kisgyerekkorukba elkerültek, és még látták a salamoni templomot. Mit mond ígéret szerint Ámosz próféta a második templomról?
0: Talán még annyit azért sírtak, mert ezeket használt építőanyagokból, az előző templom megégett és lerombolt köveiből próbálták újjáépíteni. Egyszerűen akkora nagy volt a szegénység, és olyan izoláltság volt, hogy hát az egy dzsumbúj, az egy őserdő volt, lakatlan terület volt, és ott kellett felépíteni a templomot. De Zakariás is azt mondja, hogy ne legyetek szomorú, mert Isten dicsősége, Isten kábódja majd el fog jönni ebbe a templomba, és a dicsősége be fogja tölteni. Amikor jelen van az Isten, és ő gyújtotta meg az első áldozati oltáron a tüzet, ez volt a jelképe annak, hogy az Isten elfogadta ezt a templomot. És nem a külső körülmények, nem a falak szépsége, hanem a belső szépség az, ami a templomot Istennek tetszővé tette. De a legszebb épület is hitehagyással és Istentől való elfordulással semmi. Mi mindig arra gondolunk, hogy a templom valami nagy lehetett. Nem. Ha ezt ma látnánk, akkor a mi esztergomi bazilikánk többszöröse lenne a salamoni templomnak. Itt nem a mennyiség, hanem a minőség az, amely döntő volt. Hiszen a környező népeknek sokkal nagyobb szentélyeik voltak Babilonban. Hát ott az Etemenanki vártemplom az valami fantasztikus hétszín volt, és a hetedik legfelső szint is többszöröse volt a salamoni templomnak. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy a 8. kerületből elmegyünk Tókióba, és meglátjuk a 100 emeletes hatalmas nagy épületeket, a mi szemünk pedig 2-3 emeletes épületekhez volt hozzászokva. Így volt ez a templommal is. De egy biztos, ebben a második templomban templomban a mi keresztény hitünk szerint megjelent a messiás, és betöltötte Isten dicsősége ezt az épületet.
1: Látható és kifejezett várakozások léteznek nem csak az ortodox zsidóknál, hanem keresztény csoportokon belül is a harmadik templom felépítésére. Vannak ugyanolyan ígéretek és jövendőlések a harmadik templomra vonatkozóan is, mint az első kettőre?
0: Lesz harmadik templom, az biztos, csak nem biztos, hogy a mi történelmi kereteinken belül, mert a Biblia az eszkatológiába helyezi ezt az egészet az Isten országába.

0: költőt a harmadik templom főpapjának közelgő megjelenése ihlette meg. Szegedi Kovács György Epilógus című versét Nyári István mondja el.
1: Az első drámaíró műve ma sem ért véget. Főszereplő fia, mint színész rendező, úgy ígérte, hogy majd kijön meghajolni napfehér ruhában, s magasba emeli két lyukas tenyerét a legfelső erkélyen helyet foglaló szerző felé, akit a közönség még soha nem látott. Akkor lesz vége. És megtapsoljuk majd együtt az erkélyen fölállót. Ő hatalmas, bánat szántott tenyerével visszamutat fiára, hangrobban a dicsőítés, majd mi ránk is, mintha nekünk is járna némi elismerés. Szárnyas lények sokasága már nekünk tapsol, s csodálkozva vesszük észre, hogy a lyukas kezű ruhája rajtunk ragyog.

0: Kormos Erik tanár úr, az új szövetség kutatója, jó néhány köztük hiánypótló könyv és tanulmány szerzője. Legutóbbi cikke jelent meg a bibliai kéziratok megbízhatóságáról. Mint minden ókori leletet alapos vizsgálatnak vetnek alá. A kereszténységen belül legtöbben az új szövetség olvasói, ezért először arról kérdezlek, milyen módszerekkel vizsgálják a fennmaradt új szövetségi kéziratokat.
1: Tulajdonképpen az új szövetség esetében viszonylag könnyű dolgunk van. Ránézésre már sok mindent meg lehet állapítani az írás képből, például nagybetűs vagy kisbetűs írás, ezt külön csoportosítják majuszkuláris vagy minuszkuláris írások szerint, ugye a kisbetűs a fiatalabb, a nagybetűs a régebbi. A másik pedig maga az anyaga, hogy papírusra írták, egy rossz minőségű bőrre vagy vellumra, ami a finomabb pergament tulajdonképpen egyfajta változata. Ez a kiindulási pont. A története az az lenne, hogy az első század végén Egyiptomban a papírusz kivitelt korlátozták különböző okok miatt, megdrágult és ellehetetlenítették a beszerzést. Tehát kellett találni valami hasonló jó minőségű anyagot, és hát ugye Törökország területén akkori Kis-Ázsia van bőven bárány, kecske, különböző állatok, ennek a bőrének egy részéből, egy hártyájából készítették a vellumot fáradt ságos munkával, ami hát pergamennek egy másik neve, ugye onnan Pergamoszról kapta a nevét.
0: Az új szövetségi kéziratok mennyire állnak rendelkezésünkre, és melyek a legrégebbiek? Vannak-e olyanok, amelyek eredetiek?
1: Rendkívül összetett kérdés. Ha most a 2020-ig bezáró a statisztikát nézzük, akkor olyan 5700 különböző töredék, vagy éppen teljesebb irat áll rendelkezésre, amit különböző szempontok szerint csoportosítanak. Nem a legrégebbiek a legteljesebbek. Ugye a legrégebbi általában papírusz, ebből rendszerint tenyérnyi nagyságú töredékektől, akár egy mai papírlap méretéig bezárólag nagyobb töredékek találhatóak. Többnyire valahova illeszkedik a teljes új szövetségi kánonon belül, illetve amit azt szokás mondani, hogy legrégebbi és hát legteljesebb irat az a sínai kódex, vagy kódex sinaiticus, a tudományos nevén, és a vatikáni kódex, ami ennek egy rokon példány, az a Krisztus utáni 4. századból, a níceai zsinat idejéről származik, viszont az meg nem teljes, tehát sok minden hiányzik belőle. Ez egy óriási nagy tudományos mozaik, vagy puzzle, hogy lehet összerakni az új szövetséget jelenlegi állapotára.
0: De eredeti kézirat nem maradt fent.
1: Csak másolat. Borzasztó nehéz lenne az eredetit rekonstruálni, hogy mondjak egy példát. Márk evangéliumának 4 féle befejezését ismerjük. A legrégebbi általában a legrövidebb. A legfiatalabb általában a leghosszabb. Na most mit értünk rövidebb vagy hosszabb alatt? A legrövidebb változatból hiányzik Jézus feltámadásának a beszámolója, az Máté evangéliumában található meg inkább. Most, ha a legfiatalabb és a legrégebbi változatot összehasonlítom, akkor ebből a 2 adatból csak annyit tudunk mondani, hogy később írták hozzá. De ez nem biztos. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy több variáns egyszerre létezett, csak elvesztek ezek a hosszabb változatok, így nem lehet egyszerűen annyit mondani, hogy a mai Biblia mellé teszem a legrégebbi példányokat, és a kettőt összehasonlítom.
0: Befolyásolhatja ez egy mai 21. századi hívőnek az elképzelését, a véleményét az új szövetség hitelességéről?
1: Hát mindenképpen befolyásolja, de megítélésem szerint nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy mi az új szövetség. Tehát az új szövetség egy lenyomat. Azoknak az embereknek a hitét és a gyülekezeteikkel való viszonyát tükrözi, akik írták. Most ebből a szempontból tényleg nagyon zárójelesen és csendesen jegyzem meg, még az sem feltétlenül fontos, hogy ki írta, meg, hogy pontosan mikor, mert egy lenyomat. Na most ebből a lenyomatból nagyon sok minden kiderül, tehát emberek tapasztalatát, élményvilágát írja le, mit mondtak, gondoltak Jézusról, milyen erkölcsi következményeket jelentett az életükbe, és ez tovább vihető, tovább adható a hagyományban.
0: Feltehetően a 20. század legnagyobb szenzációjának számított a holttengeri tekercsek megtalálása Qumranban 1947-ben. Ezek döntő része ószövetségírat. Hogyan vizsgálták ezeket a leleteket a korhűség szempontjából?
1: 1949-ben egy Willard Leiby nevű zseniális elme fölfedezett egy módszert, és 1960-ban Nobel-díjat kapott érte, amit úgy hívunk, hogy C14-es, tehát rádiókarbon vizsgálat. Ez az első, amit bevetettek a qumráni tekercseknél, itt arról van szó, hogy minden élő szervezet ugye szénatomokat tartalmaz, és a napsugárzás hatására a szénatomokból úgynevezett C14-es izotópok lesznek, amik sugároznak. Na most abban a pillanatban, ha egy élő szervezetet eltemetnek, megszűnik ez a sugárzás hatás, és elkezd bomlani a C14-es karbon anyag, aminek a felezési ideje 5730 esztendő, tehát ez alapján negyedelési, tizedelési és egyéb időt tudnak mérni, és nagy bizonyossággal tudják megállapítani, hogy mikor vágták le például azt az állatot, aminek a bőrére írták a qumráni tekercseket. Tehát, hogy így össze tudjuk hasonlítani. Ez az egyik eljárás.
0: A szénatom lebomlásra épített meghatározás teljesen megbízható?
1: Minél régebbre nyúlik vissza a vizsgálat, annál pontosabb, és mi ugye 5730 éves felezési időről beszélünk, a qumráni tekercsek kora az olyan 2200 év, tehát éppen nem a legmegbízhatóbb, ezért bevetnek más módszereket is. Például virágpor nagyon érdekes, a tekercseket becsomagolták egyfajta lenvászonba, amin virágpor maradványok vannak, ezt egy DNS bankból vissza tudják keresni, hogy földrajzilag melyik területen milyen virágnak és melyik évtizedből való poráról beszélünk, illetve a tekercsek bőrét is meg tudják vizsgálni, szintén a DNS bank alapján, még azt is meg tudják határozni, hogy a nyáj pontosan hol legelt, amelyiket leöltek, és aminek a bőréből készült. Na most ezeket vetik össze, és hát vannak egyéb szubjektív tényezők, például folklór, történeti dolgok, hogy hogyan használták a nyelvet, hogyan került rá a tekercsekre például Isten neve, ugye a tetragrammaton, azt még eredeti kánaáni írással írják, és ehhez hasonló szubjektív okok vannak, amik még szerepet játszanak.
0: Bár kiderült, hogy minden ószövetségi iratból maradtak fent részletek, sőt a teljes Ézsaiás könyve is. Ha összehasonlítjuk a ma kezünkben tartott szentírással, megbízhatónak nevezhetjük a mai szöveget az egykorival?
1: A megbízhatóság egy roppant érdekes kérdés, tehát az ószövetségi iratok esetében egy könyv kivételével mindegyiknek van legalább egy másolata, de például Ézsaiás könyvéből három különböző másolat van. William Albright, egyébként zsidó származású ószövetséges professzor vizsgálata szerint 5%-nyi variást mutat a jelenlegi héber szöveghez. Hát, hogy ezeket a variánsokat megértsük, például Ézsaiás könyvében ragozás különbség ilyen, hogy kisarjat én előttem, vagy kisarjat te előtte. Tehát ilyen ragozásbeni különbségek lehetnek, néha azért erősebb is van, például Edom maradéka, vagy Ádám maradéka, ugye mind a két esetben ugyanazokat a mással hangzókat írják le a héber írásba, és hát a héber szöveg görög fordításából tudjuk, hogy van, ahol Ádámnak olvasták, van, amikor Edomnak olvasták, tehát ilyen jellegű variánsok is vannak, és hát nagyon sokat segít az, ami egyébként a qumráni leletekből több, az úgynevezett perserek, tehát magyarázatok, amikor elmagyarázták, hogy mit hogy kell érteni. Ezt értsük úgy, hogy egy lapon 3-4 sort idéz például Mikeás könyvéből a szerző, a többi magyarázat, és a magyarázattal olyan kiegészítéseket ír hozzá, ami hát gyakorlatilag az új szövetség születése felé vezeti az érdeklődőt. Ezen kívül találtak még közösségi szabályzókat, mit kell tudni az esszénus népről, hogyan éltek, hogyan gondolkodtak a Bibliáról, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy szenzációs lelet, így a végére egy másik adatot feltétlenül fontosnak tartok megemlíteni, ha azt mondjuk, hogy a kumráni leletek 2200 évesek, az új szövetség sokkal fiatalabb, na most, hogyha az Ószövetségnél 5% eltérést mondunk, az új szövetségnél sajnos 10-15. Tehát sokkal pontatlanabbul másolta a keresztény egyház a görög szövegeket tovább, mint ahogyan a zsidók másolták az Ószövetséget.
0: Kormos tanár úr összefoglalójából is kitűnik, hogy Istennek gondja volt a szentiratokra. Az illetett gondolatok lejegyzői és másolói ugyan emberek voltak, akik minden igyekezetük ellenére tévedhettek, de sosem akkorát, hogy az isteni szándék sérült volna. A Szentírás értelmezésében voltak és vannak, sőt lesznek is különbözőségek. Léteznek mérsékelt vagy erőteljesebb képviselői egy-egy nézetnek. Új felfedezések reálisabb fényben tüntethetik fel emberi oldalait, de a Biblia mégis mindig ezek felett áll. Sőt, kibírta a századok tagadásait, megvetéseit, kritikáját, és ma is ugyanolyan teremtő hatalommal szólít meg minket, mint lejegyzésének idején. A titok abban van, hogy olvasója mennyire becsületes, mennyire képes az alázatra, és milyen mértékben kerül kapcsolatba a Szentlélek Istennel, aki ihlette a Biblia tartalmát. Aki így olvas, feltétlenül átéli Luther Márton és a hozzá hasonló százezrek tapasztalatát, ahogy ő megfogalmazta híres, később nagy zeneköltőket is megihlető versében. Él, áll az ige igazul, akárki vesse hányja.

Búcsúzunk hallgatóinktól. Adásunk után most is várja kérdéseiket, észrevételeiket. Munkatársunk a 0630 530 72 79-es telefonszámon 15 óráig. Andronyi Kolos főszerkesztő, Gémesi Erika gyártásvezető és Kis Sándor hangmérnök nevében is búcsúzik a szerkesztő, Kükénye Zsuzsát hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit Zrt. Készítette 2026-ban. Ez az adás is újra hallgatható, ha a mediaclick.hu oldalt felkeresik. Legyen Isten áldása minden napjaikon!

0: Reménység hangja címmel a hetednapi adventista egyház vallási félórája hangzott el. A most hallott műsor a 2026. június 12-i adásunk ismétlése volt.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió híreit Borti Andrástól hallják. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnap regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Az előreláthatóan átmeneti lesz. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy átmeneti megoldások kidolgozására kérte a Védelmi Tanács tagjait, arra az esetre, ha tartóssá válna Paksnál a Duna alacsony vízállása. A védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá az ország energia- és vízellátását. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszerek állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program, amelynek célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hiányosságait. A felmérés második szakaszában, augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. A Budapest-Lajos-Mize vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalom gyálon vagy más érintett településen, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter, miután a környező polgármesterekkel egyeztetett. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztések célja, hogy a fővárosi agglomerációban versenyképesebbé tegyék a vasutat, a teherszállítást azonban más vonalon oldják meg. A beruházással több személyszállító vonat közlekedik majd. A jövőben negyed óránként járhatnak a korszerű villamos motorvonatok. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófavédelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és átterjedtek az épületre is, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak a látogatók. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap délután 29 és 34 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 14. rész. Apagyi.
1: A lelkünk mélyén tulajdonképpen rendíthetetlenül hittük, hogy mire legközelebb bevonulunk, Schulzét áthelyezik, lefokozzák, előléptetik, meghal, vagy valami lesz. De a legkomolyabban 1925 őszén számítottunk rá, hogy elvezénylik tőlünk. Negyedéveseknek vonultunk be a nyári szabadságról. Be fognak osztani bennünket század, szakasz és rajparancsnokoknak. Tekintét kell tartanunk az alsóbb évesek előtt. Mégis Schulze várt bennünket. Zsoldosnak egészen elsötétült a képe. Szeredi nyugodt maradt, vászontokos hegedűjét feladta a kocsisnak, de aztán a kosarát olyan erővel taszította fel hátul a szekérre, hogy recsegett, nyekkent. Azt hittem, szétreped. Én a másodévesekhez voltam beosztva. Medve is rajparancsnok volt a harmadik századnál. Az étteremben egy asztalnál ültünk. Szeredi ült az asztal végében. Neki lett volna a feladata, hogy a guruló kocsiról esetleg egy kis tusakodás és némi közelharc árán megkaparintsa az asztal számára a legnagyobb vagy legnagyobbnak vélt tálakat. A kocsival rendszerint mi nálunk álltak meg. Megfigyeltem azonban, hogy Szeredi sosem iparkodik elénké. A szomszédos asztalok elhalázták előle a púposabb, császármorzsás, rakott krumplis tálakat, a jobb képű húsokat. Sokáig nem szóltam semmit. Mégis lassan gyűlt bennem a bosszúság Szeredi ellen, és amikor november vége felé egyszer a vacsoránál éles vita támadt, hogy ki hány kanállal vehet a tésztából, kifakadtam. Álmatagnak, élhetetlennek és balféknek neveztem Szeredit. Az igazság az volt, hogy utált részt venni minden marakodásban.
2: Már megint nikaptuk a legkisebbet.
1: Elsápadt és letette a villáját.
2: Álmatag, élhetetlen, balfék.
1: Ezt most miért mondod?
3: Ezt most miért mondod?
2: Igen, te vagy az oka. Nézd meg, mennyivel nagyobb tálat kapott.
1: Te vagy az oka. Nézd meg, mennyivel nagyobb tálat kapott inkeljék asztala.
3: Ide figyelj! Fogd
1: a szád! Mondta Szeredi sötét szemmel. Nem nagyobb, szólt közbe Szeredi védelmében Lackovics Sándor, miután hátra nézett a válla fölött. Medve is ellenem fordult váratlanul. Most már végképp dühbe jöttem. Mafláskodnak, és még neki kell feljebb. A pimasz kis inkei láttam, röhög rajtunk. Megmondtam a véleményemet elég kereken. Ide figyelj, mondta Szeredi végre nagyon dühösen. Kevesebbet ugrálj, érted? Értettem. Megképzeljem, hogy fontos vagyok bárkinek, vagy jogom van bármihez. Halálosan összevesztünk. Az asztal két pártra szakadt, és folytatta helyettünk a vitát. Végül ők is nagyon összevesztek. Kár volt, gondoltam. De hát most már így kell élnünk tovább. Csak azt nem tudtam elképzelni, hogyan. Jóformán Szeredire volt alapítva az egész létezésem. A bevonuláskor halálos rettegésben voltam, hogy sikerül-e újra egymás mellé kerülnünk a tanteremben. Sikerült. Ez mindig így van. Semmi nem megy úgy, ahogy kellene. 100, 1000, 10000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legeslegfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen. Hálára sem tart igényt a sors. Eltelt a délelőtt, és Szeredivel átnéztünk egymáson. Nem beszéltünk. Nagyon jól megvolt nélkülem, láttam. Tudtam is, hogy neki nincsen szüksége rám. Közeledett a december, és kezdeni akartuk a próbákat a házi Mikulás esti kabaréra. Medve, meg Zsoldos, meg Lackovics Sándor csinálták ezt. Szeredi hegedült is, játszott is. Meg Halász Petár. Nyugtalanított, hogy még a végén kihagynak belőle. Szünet után az első órán Medve aztán rosszul felelt algebrából. Számtan helyett őszóta algebrát tanultunk. Egy új őrnagy tanította, Dancsónak hívták, répa vörös orrú vadember volt, olyan szigorú, hogy mukkanni sem lehetett az óráján. Medve különös módon az algebrába valósággal beleszeretett. Dancsó őrnagy mégis azt hitte róla valahogyan, talán az ábrázatáról és a magatartásából ítélve, hogy nem sokat tudhat. A táblánál kettesével feleltetett bennünket. Lackovics Józsika kertelt, köntörfalazott szemtelenül, amíg az őrnagy előre hajolva a táblára nem nézett.
4: Éljen le!
1: Rossz volt, amit Lackovics Józsi felírt. Az őrnagy elkergette, aztán egy pillantást vetett medvetábla felére és intett.
4: Elégtelen.
1: Maga is. Orbán Elemért hívta ki, és letörültette vele a táblát. Elégtelen, mondta hangosan, ahogy beírta, mert az osztálykönyvbe is beírták, és kihallgatásra kellett mennie, aki elégtelent kapott. Orbán letörölte medve helyes eredményét. Medve nem tudott mit csinálni. Merényiek majdnem mindnyájan az első századhoz voltak beosztva. Mattej, Halász Péter, Kmetti, Manci is. Az első évesekkel nehezebb volt bánni, mint a harmadévesekkel, meg a másodévesekkel. Ezek a bundások nem tudtak semmit, be kellett törni őket, és Schulze gondosan megválogatta az odavaló embereket. Sok bajuk volt az első évesekkel, de annyi egyel sem, mint Apagyival. Igaz, hogy ez nem volt közönséges eset. Se azelőtt, se azóta nem hallottam hasonlót. Elkésve vonult be, és megátalkodott engedetlensége hamarosan az egész intézetben kaján érdeklődést keltett. Kolató figyelmeztetett rá először.
5: Te! Van itt egy bundás, a Kmetti asztalánál ül. Majd nézd meg!
1: Délben, mielőtt a napos tiszt megérkezett volna, lesétáltam az étterem végébe. Apagyinak már híre terjedhetett, mert rajtam kívül egy csomó negyedéves tolongott a Manci asztala körül. Egy kis időbe telt, amíg tájékozódni tudtam. A gyűrű közepén egy piros posgás, kerekképű kis elsőéves ácsorgott, aki csak abban különbözött társaitól, hogy derűsen vigyorgott, s hogy hiába szólítgatták, sem vigyázba nem állt, sem nem teljesített semmiféle parancsot vagy vezényszót, csak szótlanul vonogatta a vállát és igyekezett elfordulni. Apagyi, apagyi, apagyi, apagyi, apagyi, szólongatták. Apagyi, hozzám, vigyázz, feküdj, apagyi,
5: hozzám,
1: hiába.
5: Vigyázz,
1: apagyi,
5: feküdj, apagyi.
1: A filebottyát sem mozdította.
6: Adjátok.
1: Vigyorgott rendületlenül, noha unhatta már a nyaggatást. Hagyjátok, mondtak Metti Manci. Szemtelen csinos üde leányarcát még nem láttam soha ilyen kényszeredetnek.
6: Majd én, majd én.
1: Majd én, majd én.
6: Figyelj rám,
1: mondta Halász Péter előre furakodva.
6: Csak ezt tanul.
1: Apagyihoz lépett és baráti hangon kezdett neki magyarázni.
6: Így.
1: Figyelj rám, majd én elmondom neked. Csak ezt tanul meg. Ha megszólítanak, vigyázba állsz, így. Érted? Egyszerű, ez kisöreg. Türelmes jó indulattal beszélt hozzá, s váratlanul csak ugyan elért annyit, hogy apagyi megszólaljon. Ah, mondta fitymálva. Elnyújtott indulatszó, vagy inkább indulathang volt az egész.
6: Ne félj,
1: mégis megtört apagyi némasága.
6: Tudod, vagy egy negyedéves parancsot.
1: Ne félj, hát,
6: csinálod,
1: folytatta Halász Péter.
5: Tudod,
1: amit egy tisztú, vagy egy negyedéves parancsol, azt meg kell csinálnod, kisöreg. Há? Hogyne, mondta apagyi felnevetve. Nem teszel bolondá? Körülötte mindenki őt figyelte. Csend volt, és ebben a csendben elég furcsán, szinte valószínűtlenül rebbent fel a kimondott mondata, zárt A betűivel, paraszti tájszólásával, mert apagyi a leggarázdább népszínű kiejtéssel beszélt, amint egyszerre kiderült. Hát, honne, így hangzott valahogyan. Halász Péter nem nevetett, hanem iparkodott szeliden tovább magyarázni a gyereknek, most már a fél fülét is megfogta hozzá, hogy jobban figyeljen. Ezt azonban talán némi rossz indulattal, olyan határozottsággal csinálta, hogy apagyi felkiáltott és igyekezett kitépni magát Petár kezéből. A fülét persze nem bírta kiszabadítani. Halász Péter nem engedte el, csak szájon vágta. Apagyi még jobban kezdett bömbölni, s anélkül, hogy észrevettük volna, honnét szedte elő, egyszerre a kezébe került egy nyitott bogyibicska. Most lépett be a napos tiszt, és vigyázt vezényeltek. Apagyi tanácstalanul áldogált a középen, magára hagyva, mert mindenki ült már. Nyakszegélye elől is, hátul is kiállt a rendkívül bő gallérjából. A zubbonya ujja majdnem eltakarta a keze fejét, lógott a válla, lógott a nadrágja, rá-rá taposott a sarkával. Később láttam néha, hogy megy ő is a szakaszával ide-oda, lomposan járt. Nem igyekezett lépést tartani. Láttam, hogy elmondja a többiekkel az imát az étteremben, de anélkül, hogy vigyázba állna. Egy reggel pedig azt láttam, hogy a büntető gugolásból egy idő múlva felemelkedik, kiválik a sorból, és saját elhatározásából félreáll, mint aki megelégelte a lábizmaiban tüzelő fájdalmat. Kmetti egy árva szót sem szólt, mintha apagyi a világon sem volna, vezényelt tovább, sápadtan az idegességtől. Az első évesek persze verték, rúgták, gyötörték apagyit, piszkálták, ingerelték, de minden ürügy nélkül is elelgáncsolták, kiütötték kezéből a poharát, vagy ha a tiszthelyettesük nem volt bent a hálóteremben, rárohantak, és bepréselték az éjjeli szekrényébe, felrakták a kályha tetejére. Apagyi hamarosan rájött, hogy maga magának kell védekeznie. Ám bár egyébként is kezdettől fogva ellenségesen állt szemben a felnőtt elöljáróival. Előszedte a bicskáját és védekezni kezdett. A nyitott bicska lehűtötte az első évesek nagy támadó kedvét. Néhány napig apagyi kiment a divatból, megunták. Nem nyúltak hozzá, csak gúnyosan figyelték, ha valamelyik tiszthelyettes foglalkozott vele, és igyekezett megtörni csökönyös értetlenségét, próbált áthatolni nyilvánvaló tompa elmélyűségén. Apagyinak visszatért kerek piros képére a derűs mosolygás. Mosolyogva áldogált Kovács Garibaldi előtt is, aki egy délután, mi alatt az északi gyakorlótéren folyt a gyakorlatozás, maga elé vezettette a fiút. A mondott neki egy-két biztató szót, aztán megkérdezte. A szüleidnek se engedelmeskedtél oda-haza?
4: Édesanyám meghúzt.
1: Apagyi vállat mond.
7: Hát az édesapád.
1: Édesanyám meghúzt. Szót fogadtál-e? Mondta.
4: Annak igen?
1: Hát az édesapádnak. Szót fogadtál-e? Kérdezte az ezredes. Annak igen? Na, mondta az újonc vigyorogva.
7: Hát, na, majd látod. Nekünk is szót fogadsz te, meglátod.
1: Hát majd nekünk is szót fogadsz te, meglátod. Maguknak nem, kiáltott fel apagyi jókedvűen. Így beszélt a tisztekkel, semmi ezredes úr alázatosan jelentem, egyszerűen magázta Kovács Garibaldit. Egy szóval pokoli ember volt apagyi, hátborzongató. Az első évesek ebédnél kitalálták, hogy egy-egy kanál forró levest csurgassanak a nyakába, a bő gallériába. Kmetti Manci lehordta őket, vigyázva állította a félasztal, de hiába. Apagyi többi nem volt hajlandó beülni a helyére. Mondtam, a Manci ezzel jól bevásárolt.
2: A Manci ezzel jól bevásárolt.
1: Boldog kár örömmel Kmetti Manci. De aztán rám nézett egy pillanatra. Mi lesz ebből? Nyomorúságosan éreztem magam Szeredi miatt. Rá voltam utalva. Nagyon megszoktam már. 100 meg 100 közös dolgunk volt. Egyebem nem is nagyon. Aztán meg ő elfogadott. Rég megtanultam már, hogy itt nem nagyon lehet ugrálni, azaz mozgolódni, nevetni, sírni, haragomat vagy jókedvemet szabadjára engedni. Ehhez más hőmérséklet kell. Sokáig úgy látszott, hogy egyáltalán élni is csak a szeretet éghajlata alatt lehet. Megbénultunk, moccanni is alig lehetett, nemhogy nyújtózkodni, kedvünk, vágyaink mozdulatait követni, akár jelezve csupán. Júliával valaha ugrálhattam. Szerettük egymást. Ezt itt nem játszottuk. Ezt a kényes, szép, fényűző, komolytalan civil dolgot mi nem játszhattuk. De eltűrtek egy-egy lélegzetvételt. És Szeredinek köszönhettem a légzési technikámat jó részt. Érdekeink több rétege kötött össze bennünket, sőt, talán létérdekem. Mert hajszálgyökereink sajnos nagyon is valóságosan össze voltak fonódva, és ehhez nem kellett szeretnünk egymást. Erről nem volt szó. Amit kezdtünk volna játszani Szeredivel, azt jól elrontottam. Menotti volt a századparancsnokunk, már tavaly óta. Jól jártunk vele a kopasz alezredes helyett. A kihallgatáson civilizált hangon dorgálta az embert, és végül bedült mindig a saját választékos modorának, és nevetségesen enyhe büntetéseket szabott ki. Szerettem a francia órákat, a könyveket és Menottit is. Kiosztotta a dolgozatfüzeteket. Ahogy hátraadogatták, az enyémet elcserélték Szeredijével. Vissza kellett cserélnünk. Összenéztünk egy pillanatra. Szeredi szemében megcsillant valami. Habozta.
5: Erekje?
1: Erekje? Mondta Szeredi.
2: Marha.
1: Marha, balambér. Morogtam vissza kitérően, de boldogan. A terem buráján, súgta. 1000 kartács és bomba. Végtelenül megkönnyebbültem. Balambér, szaliszló, mindenféle hülye naptári neveket adtunk egymásnak valaha jó kedvünkben, és a megszokott trágárságok helyett avatag, irodalmias káromkodásokat használtunk tréfából. Hosszú másfél nap után tehát ő is megunta a haragot. Titokban kellett tartanunk, hogy kibékültünk, mert az asztalnál a két párt akik miattunk vesztek össze, még mindig nem igen beszélgetett egymással. Komor képet vágtunk, és rúgtuk egymást az asztal alatt. Szeredi egyik legpokolibb képessége az volt, ahogy vissza tudta tartani a nevetését. Az ebéd végén mégis kiderült a dolog, amikor Zsoldos odajött a próbákat megbeszélni. Azt hittem, medve dühös lesz ránk, de csak rám nézett, aztán Szeredire, és felszabadultan nevetett. Csupa lelkesedés volt a kabaré miatt. Tervei voltak, új ötletei. Nagyszabású előadásra készültünk. Halász Petár a raktárból valahogyan szerzett civil ruhadarabokat. Medvének Szeredivel volt páros jelenete. A Nagy Lackovics új dalszövegeket hozott. Délután is tanácskoztunk, este pedig az én ágyomnál ültünk össze. Ezek a próbák voltak a fontosak igazából. Még több mint egy hetünk volt, de tárgyaltunk, próbáltunk egész nap a tanteremben, étteremben, hálóteremben. Szeredi rögtönzött, Medve is rögtönzött, mindenki egyszerre beszélt, tervezett, előadott, javasolt, Zsoldos a másik ágyon törökülésben muzsikált, szünet nélkül fújta szájharmonikáján a Katók, a Légy a babámot, az Éjjel az Omnibusz tetején, Lackovics Sándor Szeredi hegedűjén hamisan kísérteni, ha Lackovics Józsika pedig most nekünk cikkelt az ajtóban, hogy jön-e Bognár. Ugyanis Merényék jóvá hagyták a házi kabarét. Burger és Szabó Gerzson majdnem mindig odaült hallgatni a próbáinkat. Merényi is sokszor. Muffi szerepelt az előadásban. A kis Lackovics cikkelt, szétugrott gyorsan a társaság. Takarodó előtt beszólt Bognárért az egyik felügyelő társa, az első évesek tiszthelyettese. Izgatottnak látszott. Utánuk lopózkodtunk a folyósóra jó néhányan. Az első évesek hálóterméből a folyosó másik szárnyán zaj hallatszott, zavaros hangok. Dermedt csend lett, aztán megint kiáltások, lábdobogás. Néhány perc telt el, aztán kinyílt az ajtó, és kénytelenek voltunk hátrább húzódni. Csak annyit láttam, hogy a két altiszt jön kifelé, hátrálva, s a nyomukban három első éves cipel valamit. A folyosón fél homály volt, a lépcsőkön sötétség. A második század irodájával szemben égett egy körte. Lélegzetünket visszafolytva lapultunk a széles kőkorlát mögött, ingben, alsó nadrágban. Ahogy a lámpakörte alá értek, megismertem, mit cipelnek. Apagyi volt. Egy köpenybe volt beburkolva. Elhaladt a fény alatt két meztelen lábafeje, azután a lelógó ülepe. Ketten fogták a két hóna alatt. Egy a térdeit karolta át. Feje félre billent a vállán, szeme csukva volt, s a homlokán és az arcán feketén csillant meg a csepergő, vastag vér.
8: Gondolod, hogy meghalt?
6: Biztosan.
5: Hát persze, láttam.
8: Frászt, gambec.
1: Szelíd késő őszi éjszaka volt. Tisztán hallatszott a távoli vonatfütyülés, amint végig száll a nagy parkon. Apagyit nem verték agyon az első évesek. Csak neki mentek, és a nagy handabandában megsebezték, talán véletlenül, a saját bugylibicskájával. Harmadnap néhányan látták őt bekötözött fejjel távozni. Egy fekete posztóruhás, bajuszos öregemberrel lépegetett kézen fogva kifelé a főallén. Civil ruhában. Ahogyan Kollaltó mesélte.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Tordai Gábor, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
9: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 24-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 15. rész. Kórházban medvével.
1: Furcsa december kezdődött. Se hó, se eső. Az első órán reggel még égett a villany, és 4:45-kor már lement a nap. De addig sütött, kivilágította az épület homlokzatát, a park maradék

Az árfolyamok változtak szabadság előtt és szabadság után a készpénz értéke is. Mufi halászpetárral és Kmetti Mancival valamilyen közös vállalkozásba kezdett. Közvetítő kereskedelmet űztek, füzetük volt, feltalálták a börzét, adtak-vettek. Nyilvánvaló volt, hogy a konzorcium mérlege aktív. Láttuk délelőttönként, hogy a bonyolult elszámolások után majdnem mindig dupla 10 óráit esznek. A varjú ebbe piszkált bele. Mufi egy darabig nevette a dolgot, aztán lassan kezdett ideges lenni. Szombaton, az előadás napján, a délelőtti szünetben észre kellett vennem, bár nem nagyon törődtem velük, hogy valami furcsa dolog folyik. Merényi a varjúval és halászpetárral tárgyalt, Homola is oda ment hozzájuk, aztán oda hívták Kmetti Mancit. Petárnak kicsit kivörösödött a füle, és láttam a nyaktartásán, hogy nyilván megint valamiféle gyáva kis aljasságot követett el. Hárman, Merényi, Homola és Varjú közrefogták Mufit, kikutatták a tanszerládáját, s végül Merényi magához vette a titkos üzleti naplójukat. Láttam később, hogy a Varjúval közösen tanulmányozza. Nem értettem pontosan, hogy mi történik, hiszen Mufiék vállalkozása nyíltan folyt, csupán a jegyzeteiket dugdosták. Később derült ki, hogy Merényi és a Varjú egyszerűen átvette az egész üzletet. Aznap este az előadásunknak egyébként váratlan körülmények folytán sokkal nagyobb sikere lett, mint bárki is képzelhette volna. Engedélyt kaptunk rá, hogy levigyük a hálóteremből az altiszti fülke ide-oda húzogatható körfüggönyét. Ezzel a függönnyel, továbbá ágytakarókkal teljesen elválasztottuk a tanterem hátsó részét színpadnak. Halászpetár Menotti százados engedélyével szerzett a raktárból civil ruhaneműt, többek között egy kockás utazósapkát, amihez Medve aztán írt egy Sherlock Holmes jelenetet. Ennél fogva azonban a tisztek tudtak a dologról. December 5-én Borsa szülei érkeztek meg látogatóba, és délután 10 perccel a kabaré kezdete előtt megtudtuk a döbbenetes hírt, hogy Kovács Garibaldi behozza őket. Menottival, Marcell Karcsival együtt valamennyien végig akarják nézni az előadást. Egész műsor elejétől végéig vaskos, egyértelmű trágárságokból áll. Soha még nem fordult elő, hogy az ilyen házi kabaréra valaki bejött volna. Pillanatok alatt felfordult minden. A függöny mögött Medve és Szeredi tébolyult gyorsasággal új, elmondható szövegeket gyártottak. Ráadásul leszakadt a függöny. Mindenki a szekrényeket tologatta. Megérkeztek Kovács Garibaldiék, jó akaratúan mosolyogva letelepedtek az első sorban, s lassan abba hagyták a beszélgetést, megadóan várakoztak. A zenekar játszott, hogy húzzák az időt. Zsoldos kürtölt szájharmonikája helyett, ami szerencsétlen gondolat volt, irgalmatlan, visító, víjogó, hamis hangokat fogott. Lázas litérsznyomás volt az előadás kezdete. A folytatása másként alakult. Az eredeti műsorunkat már amúgy is ismerte mindenki az unalomig. Egy hete más sem hallottak. Most feszülten figyeltek, felvillanyozva élvezték a helyzetet. A puszta megjelenésünk, arckifejezésünk visszafojthatatlan nevetést váltott ki. A jelmezek is. Kétségbeesett rögtönzéseinknek, a setes uta laposságoknak mindent elsöprő hatása volt, és a terem hangulata, bár nem értették, lassan átragadt a vendégekre is. A tisztek, Borsa szülei mosolyogtak, nevettek. És végül átragadt ránk is, az előadás, mielőtt éppen véget ért volna, váratlanul javulni kezdett. Amikor az ezredes, a tisztek, a vendégek végre elmentek, lebontottuk ugyan a színpadot és visszarendeztük a tantermet, de a kabaré ezzel nem fejeződött be, sőt, állandósult. Zsoldoség jazzbandje hátul a színpad romjai közt egyenletesen működött. A kürt nem vált be, így zárt helyiségben egy kicsit tébolyító volt a harsogása. Lackovics Józsika dobolt, Szeredi hegedült, Zsoldos hol formes gitárján benjózott, hol pedig visszatért a szájharmonikához. Tudták az új számokat, Jávát, az Omnibus tetején, a Katókát, I want to be happy, és játszották az ősrégi medvetáncot is. Már mindenki így csinál, úgy csinál, így csinál. Mufi tanszerládája nyitva állt, a varjút előtte is turkált benne. Merényi hidegen, leeresztett szempillával, rezzenéstelen arccal várakozott, tovább nyomoztak. Mufi néha mondott nekik valamit, néha próbált vigyorogni, de nem feleltek. Nagy tervel jött Medve. Nem tudom, hogy mi haszna lehetett belőlem, s hogy miért csinálta velem közösen a sok felvonásra tervezett drámai költeményt, de akkor természetesnek tartottam. Igaz, hogy mindjárt lerajzol.

0: Tartotta velem a főallét és a vesztibült a cím alá. Elégedetlen voltam az első rajzzal, de nem szóltam semmit, mert nedvének tetszett. Bámulta, hogy én egészen másképp rajzolom, mint ahogy ő rajzolná. Egyetlen vén fatörzset próbáltam megcsinálni a kiálló vastag gyökereivel. Nehezen ment. Könnyű azt mondani, rajzoljam le a főállét csak úgy. De szeretném tudni, hogy hogyan lópikulába. Úgy szerettem volna lerajzolni, ahogy őseink rajzoltak a barlangjuk falára, mélyen bevésett vonalakkal. De nem mentem. Nem mertem végleges vonalakat húzni. Nagyon elégedetlen voltam a rajzzal, és mégis nagyon elégedett.
1: No, ide meg rajzold le a vesztibült.
0: A készülő mű első sorai már megvoltak. A rajz egyáltalán nem volt fontos, csak arra kellett most, hogy a terven ábrándozhassunk közben. Egy túlparti kastélyfélére gondoltam a hegyek között, ahol 40 éves leszek, és vászonra fogok festeni valódi olajfestékkel, és cigarettázom, és jó detektív regényeket olvasok. És a nagyszabású életemhez bizonyos tekintetben állandóan szól a jazz. A különös az, hogy lényegében ezt jól képzeltem. A sok-sok kétessé vált, gyorsan vagy lassabban pusztuló, szétmálló vagy romlottan megmaradt dolgaink közt végül sohasem csalódtam az olajfestékben, a cigarettában, a csillagokban. De még ezekben a régi táncdalokban sem. Itt van az új medvetánc. Fütyörésztem évtizedeken át szórakozottan, meghatottság és emlékezés nélkül fürdőszobákban, vagy dudoltam befelé magamban idegen városok utcáin, titkos nyugalommal, tudván azt az egy-két biztos dolgot. Mert ezek nem légvárak voltak, hanem bevehetetlen, szilárd erődítmények. Csak nem mindig tudja az ember. Jönnek rövidebb, hosszabb, rossz időközök. Nem lehet mindig tudni. De aztán visszatalál az ember. Mindig vissza lehet vonulni a rendíthetetlen falak közé, hegyeinkbe. Felhők húztak az égen, másnap beborult. Délelőtt egy kis eső is megerett. De az idő langyos maradt, és ebéd után mégis futballoztunk. Muffit kidobták a csapatból. Legalábbis ott állt a pálya szélén mozdulatlanul megzavarodva, és csak a szemével követte hipnotizáltan a labda útját. Okosabban tette volna, ha odébb áll, de úgy látszik, gyökere teresztett a lába. Vasárnap volt, és ünnep is. Nem esett már, de 4-kor felmentünk mégis a tanterembe. Sötétedni kezdett. Medve odaült hozzám az ablak felül a sarokra. Nem értünk rá Muffi és Varjú összeütközését figyelni. Muffi nagyon elrontotta a dolgát, azt láttam. Ehhez nem értett. Eddig sosem volt rá szüksége, és nem tanulta meg. Ők merényivel 5-6-an tulajdonképpen egészen más világban éltek, mint mi, s másképp, szabadon, kedvük szerint, emberhez méltóan. Nagy hiba volt, hogy neki ment a Varjúnak. Merényi és a Varjú behajtották a Muffi-féle konzorcium követeléseit, a tartozásait azonban egyszerűen törölték. Kmetti Manci vezette nekik tovább a könyvelést. Ebbe mindenki kénytelen volt belenyugodni. Szabó Gerzsónak azonban még egy heti zsíros kenyérrel tartoztak, 7 darabbal, ami nem csekéség. Befolyt ugyan délelőtt 3 zsíros kenyér, de Merényiék megosztották egymás közt. Szabó Gerzson tehát dübe jött, és elszedte a Muffiét. Rövid vita és 2 rúgás árán. Még 6-tal jössz, mondta elégedetten, nevetett. Burger is nevetett Muffin, aztán Merényi is. Ez fontos volt. Most már csinálhatott Muffi amilyen ostobaságot csak akart. Elszigetelődött. Gerebenénok, Burger, még halászpetár is leszakadt róla. Gerzson ösztönösen viselkedett, de tudta, hogy mit csinál. 2 napig még elszedte Muffitól délelőttönként a zsíros kenyerét, de a többi 4-et aztán elengedte neki csöndben, mert jó szívű volt. És akkor már nem volt fontos ez. Akkor Muffit már olyanok ugráltatták, mint Matej,
1: szolgálj
0: meg a csúcsfejű
1: szépen,
0: Inkei.
1: Szolgálj szépen, Muffi kutya!
0: Szolgálj szépen, Muffi kutya! Vasárnap délután pofon vágta a Varjút. Homola közbelépett. Ez mégis érdekelt bennünket. Este a Varjú párbajozni fog Muffival. Őszintén szólva nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz ebből. Varjú önelégülten vigyorgott csak. De hát hogy mehetett bele ilyesmibe? A Muffi rettenetesen össze fogja verni. Félholtan is 1000-szer erősebb és ügyesebb nála. A Varjú nyomvat kis puhány volt testileg. Nem tudtam elképzelni, hogy miként lesz. Pedig egyszerű volt. Amikor vacsora után felvonultunk a hálóterembe, Homola belekötött Muffiba, aztán hirtelen körülvették Merényi, Burger, Gerebenénok. Karomfogva lassan kisétáltatták az árnyékszékre, becsapódott a rugós ajtó. Muffi folytott ordítása hallatszott egy pillanatra, majd csönd. Tudtuk, hogy teletömték a száját zsebkendőkkel, és kilógatták az ablakon, két csuklójánál fogva. Kicsit rázogatták, hadd törje a nyavaja, az orrát lehorzsolta a vakulat. És annyira összeverték utána, hogy amikor visszajött a hálóterembe, falfehéren, a térde kétszer is megbicsaklott. Hátul, a spanyol fal mögött, a varjú már várta. Muffit odalögdösték. Segítettek neki levetni az ingét, mert nem bírta egyedül. A korbács először kicsúszott a kezéből, ahogy oda nyomták. A fejét félig lehajtva tartotta, és amíg el nem esett, csak nehézkesen szuszogott maga elé, mintha valamint törni a fejét. A varjú végigvágott rajta, kényelmesen. Így hát az érdekesnek ígérkező mérkőzés teljesen érdektelenné vált. Gereben kísérte vissza Muffit az ágyához, derűs nyugalommal. Beszélt is hozzá valamit, de Muffi nem hallotta. Gereben őszintén nevetgélt, Burger is. Merény is jó akaratúan nevetett most már. Szabó Gerzson, aki fölszedte a Muffi kezéből kiesett porolókorbácsot, útközben felém suhintott vele. Nem néztünk össze, csak felnevettem én is. Mégis megjött a hó, januárban. Egy vasárnap kivonultunk protestánsok a városi luteránus templomba. Bón is vezette, mint rangidős negyedéves a 60-70 főnyi különítményt. A gyöngyös be volt fagyva. A régi házak pokróccal, párnával bélelték ablakaikat, becsukózkodtak a hideg elől. A mi lelkészünk tartotta az Isten tiszteletet. Oldalt ültünk három padban. Az első évesek és másodévesek álltak. Néztük medvével a civileket. Lestük a lányokat. Rondák, mondta medve. Én láttam, hogy szépek mind, de ráhagytam. Tudtam, hogy medvét épp úgy eszi a fene értük, mint engem. Sőt, őt még a legrondábbért is. És a lányok is leginkább őt lesték közülünk. Az ábrándos pofáját, vagy mi. Sosem vette észre, én meg sosem mondtam meg neki. Szelíd atyáskodó ember volt a papunk. Hittanórákon már a konfirmációra kezdett előkészíteni bennünket. Mint hogy a jó lelkűsége miatt úgysem tudott volna ártani nekünk, senki sem tanulta meg a KT kérdéseit, feleleteit. Ez nem lett volna gazdaságos dolog. De aztán valahogyan, amikor medvét egyszer kikérdezte, és semmit sem tudott, az mégis kínos volt. A lelkész elszomorodott.
2: Hát mondd el a mi atyánkot.
0: Hát mondd el a mi atyánkot. Nézett medvére, és a fejét csóválgatta. Medve hallgatott. Keserű gúnynak fogta fel a kérdést.
2: No. Azt csak tudod?
0: No.
1: Tudom.
0: Azt csak tudod? Tudom, mondta medve, de aztán olyan zavarba jött,
1: mi hogy abban is belesett. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.
0: Nem tudod a mi atyánkot?
1: Legyen meg a te akaratod.
0: Kérdezte apa.
2: Nem tudod a mi atyánkot?
0: Nem. Mondta
2: medve. Tanuld meg, fiam.
0: Hát tanuld meg, fiam. Kicsit kínos volt, de utána röhögtünk medvén. Ezt nem szerette. Ám bár én talán akármit mondhattam, neki már nem bánta. Megszokott mindenestől. Dolgoztunk rendszeresen a nagy verses színjátékon. Február második felében Szeredinek kiújult a lábán a régi másodéves korából való fagyása, és kórházba ment. Olyan szerencsém volt, hogy néhány nap múlva engem is bevettek náthával, és egy kis valódi lázzal. De Szeredi egy másik szobában feküdt, és másnap már kitették. Éppen csak elbúcsúzni tudott, belógni hozzám. A valódi lázam lement, de annál többet mértem mindig, s köhögést mémeltem. Egyszerű volt, ha már bekerültünk, nem volt szabad eltúlozni sem a lázat, sem a panaszokat, s amíg meg nem haragította az ember az öreget, addig tűrte, hogy szimuláljunk. Délelőttönként feltúrtam a kórház könyvszekrényét, behordoztam magamhoz a még nem olvasott és a már olvasott könyveket, heverésztem, semmi nem hiányzott, csak medve. Mert arra gondoltam, hogy itt milyen nyugalmasan dolgozhatnánk most a kockás füzetünkkel, amikor harmadnap délelőtt 10 órakor vigyorogva beállított. Nem tudom, hogy csinálta, még azt is kikönyörögte a kórházi altisztől, hogy hozzám tegyék. Nem akartam hinni a szememnek.
3: Medve?
0: Medve, mondtam. Az ápoló nem jött be vele, s ő lerakta a holmiát a mellettem levő ágyra. Hát szervusz, bébé, mondta boldogan. Hülyeségemben, teljesen megzavarodva, kiugrottam az ágyból és megöleltem. Na, mondta meghökkenve. Körültáncoltam vele a kájhát és üleperrúgtam. Édes öregem, kiabáltam. Ő is rettenetesen örült, de higgadtabb volt nálam. Mégis egész délelőtt, egész délután hol felkeltünk, hol lefeküdtünk, azt sem tudtuk, mit csináljunk izgalmunkban. Belefogtunk ebbe-abba, írásba, olvasásba, keresztrejtvényt fejtettünk szélsebesen. Berendeztük magunknak a kályha melletti sarokban álló nagy asztalt. Korán 7:30-kor behozták a vacsorát, aztán elcsöndesedett a kis épület, s mi nekiültünk és írtunk jóval éjfél utánig, egyik, fél kettőig sokszor. Egyszer így éjszaka szokása szerint medve felugrott, hogy lelkesen felolvassa, amit írt. Ide figyelj, ez most jó. Olvasás közben hirtelen abba hagyta, kijavított egy szót és újra kezdte.
1: No, jó?
0: Na?
4: Jó.
0: Jó? Nézett rám aggodalmasan.
1: Igazán, bébé.
0: Jó, igazán. Mondtam. Igazán, bébé. Igazán. Kiszedtem a kezéből a füzetet, s felolvastam én is.
4: Jó.
0: Jó volt. Jó, mondtam véglegesen. Medve megnyugodott. Visszadugta a füzetet a fiókjába, és nem törődött vele többé. Váratlanul rámugrott. Tudtam, hogy rájött a bolondóra, de erre nem számítottam. Szervusz, bébé! Kiabálta a fülembe. Ilyenkor teljesen gyerekessé vált. Ahogy gyanútlanul feküdtem az ágyban, nyakamig húztam a pokrócot, és lefogott vele. Rátérdelt két felől, a kezével pedig lefogta a két vállamnál. Mozdulni sem tudtam a pokróc alatt hamarjában, hiába próbáltam őt lelökni. Egy arasznyira volt fölöttem az arca. Dühösen és tehetetlenül néztem szembe vele. Majomkodott, kaján pofákat vágott. Vadul csillogó barna szemében tisztán láttam, hogy mennyire szeretjük egymást. Ettől egy percre mind a ketten zavarba jöttünk, amikor végre sikerült lelöknöm őt. Úgy tettünk, mintha nem történt volna semmi. És soha életünkben erről nem beszéltünk. Valahogyan aztán mégsem felejtettük el ezt a semmiséget. Március 1-én kirúgott bennünket az öreg, mint a patyolat. De hát így is csúcs teljesítmény volt részemről. 10 napot töltöttem a kórházban. Medve pedig 8-at.
5: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 15. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Pándi Lajos, valamint a Magyar Rádió Gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
6: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 25-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Aranyalap. Ottlik Géza visszaemlékezik 1945 szilveszterére, melyet egyedül töltött a Magyar Rádió pagodájában. Tánclemezeket rakosgatott a gramoforra, így szolgáltatott zenét a hallgatóknak.
7: Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.
6: Elhangzott Aranyalap. Ottlik Géza visszaemlékezése 1945 szilveszterére. A hangfelvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2008. február 26-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Aranyalap. Ottlik Géza olvas fel írásából.
3: Van egy gyomnövény, tündöklő selyemfény virágokat hajt. Azt hiszem, szamárkórónak hívják. Létezése épp oly csodálatos, mint a naprendszer létezése. És bátrabban nevezhetjük szépnek, mint az égboltot. A szamárkóró mégsem lett jelképe semmi magasztosnak. A csillagok varázsa költőiségükben rejlik vajon? Azt hiszem, inkább ellenkezőleg. Prózaiságukban, közönös és hűséges egyszerűségben, szilárdak, megbízhatóak, örökkévalóak, mint a próza. Nem idegesek és szenvedélyesek, mint a vers vagy a szép szeretőnk, hanem unalmasak és prózaiak, mint anyánk, feleségünk. Igazán létezők. Egy éjszaka felpillantottam az égre, és megláttam az unalmas csillagokat. Ötödik hete szóltak az ágyuk géppisztolyok körülöttünk. Ötödik hete nem tudtam, él-e az a két ember, akit szerettem, és mi lesz a sorsa a harmadiknak, aki a másik szobában aludni próbált. Nem látszott valószínűnek, hogy a két távoli még éljen, és hogy a két közeli velem együtt elkerülhesse a megaláztatást, a gyalázatot, talán a halált sem. Amitől megkímélt az elmúlt negyed óra, mindazt hozhatja a következő fél perc. Így éltem ötödik hete, százféle dolgoktól rettegve, ezerfélét remélve, másodperc telt másodperc után, és ezen az éjszakán idegességem már olyan fokú volt, hogy fejfájásomat se éreztem tőle, és hogy ne lássák, nyomorult állapotomat, átmentem az üres szobába, kinyitottam az ablakot. Kibámultam a téli éjszakába. Egy csomó csillag látszott az égen. Meglepődtem, elhűltem, bámultam. Aztán majdnem nevetni kezdtem rettenetes örömömben. A csillagok közönösen, unalmasan, prózaian pislogtak a Jánoshegy fölött. Józanságukkal észre térítettek, mint gyerekkoromban anyám, ha kétségbe esve valami szörnyű nagynak vélt baj miatt, futottam hozzá, s ő unottan és részvétlenül vette tudomásul. Jó, kérsz paradicsom leves? S már is semmivé vált a nagy baj, már is tudtam, hogy nem kell törődnöm vele többé. Mit mondtak ezek a csillagok? Tudom is én. Mintha elfújták volna minden nyugtalanságomat, gondolataim félőrült ide-oda ugrálását. Az akarat és a félelem kettős rabságát oldották le rólam ezek a tétova fénypontocskák az égen. Amit akar az ember, és amitől fél, az a változás. A csillagok végtelen állandóságukkal arra figyelmeztetnek, hogy lényegében úgysem változik semmi. Hogy mindaz, amit remélünk, s mindaz, amitől félünk alapjában lényegtelen dolgok. Aztán meg amitől igazán rettegünk, ami ellen az irtózat görcsével tiltakozik a lélek, sőt a test is fájdalmas idegességével, az az, hogy talán mi magunkban változik meg, romlik el valami, valami képesség, vagy boldogság, vagy tisztaság, ami gyerekkorunkban a miénk volt. Talán az a tisztaság, boldogság, vagy képesség, ahogyan látni tudtuk a világot. Hogy ez nem veszett el, hogy ma is önmagunk vagyunk, ezt mondják a csillagok, ha felnézünk rájuk rossz éjszakákon, és úgy tudjuk őket látni éppen, mint valaha. Visszanéznek, hű, közönös fénye, s azt mondják, az vagy, aki voltál, ne idegeskedj.
6: Elhangzott Aranyalap. Ottlik Géza olvasott fel írásából. A hangfelvétel 1985-ben készült, és legutóbb 2007. november 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Aranyalap. Giacomo Leopardi verseket szavol Ottlik Géza.
3: Majd kelni egykor titkos világba, titkos üdv felé. A szél az órakongást erre hordja a kis toronyból. Hajdan ez a hang, emlékezem, vigasz volt éjjében, miket mint gyermek a sötét szobában folyton remegve virasztottam át, a regg után sohajtva. Omott az erké, amely arra fordul a nappal végsugárai felé. E képdíszű falak, festett júnyájak, napkelte pusztán. Üres időmben ezernyi élvet adtak mindezek, midőn akárhol jártam, még szünetlen az a hatalmas tévvel kábított. Ez ős terem, hogy künn fény lett a hó, s a tágos ablakok közt szélsüvített, játékom lármám visszhangoztatá, a korban, melyben édes színbe látjuk a földi dolgok bús keserű titkát, s az ifjú épnek tartja, s szentelennek csalékony éltét, és imádja még, miként szerelmes, ki tapasztalatlan, s képzelme égi bájt ruház reá. Soha nekül kigondolhat reátok, ó szép, leírhatatlan szép napok. Midőn először látjuk elragadtan felénk mosolyogni a leányokat, midőn még hallgat, alszik az irítség, vagy még kímél, midőn csodák csodája segítve nyújtja jobbját a világ. Jó, illanó napok! Hová tűnt a szép kor, ideje javas az ifjúság kihamvadt. Nerína, stán nem hallom egy helyet sutogni rólad is, talán a képed kieshetett lelkemből, merre szálltál, hogy itt csupán emléked lengedez én édességem. Ez mind a Recanatiban van, azt mondja jó Radovantól, Ancona tartományában, nem messze Loretótól, az Adriai tengertől, az Apenninek keleti lejtőjén, ott húzódik el Recanati, az a kisváros, amelyben Giacomo Leopardi 1798. június 29-én megszületett. Hol a Leopardi grófok úri lakában még máig is változatlanul megvan költőnk szobácskája, úgy, amint azt 1830-ban utolszor elhagyta. És ma megvan-e még vajon az erkély, amely arra fordul a nappal végsugárai felé? és jár még vissza Nerina kísérteni? És megvan-e a festmény napkelte pusztán?
6: Elhangzott Aranyalap. Giacomo Leopardi verseket szavalt Ottlik Géza. A hangfelvétel legutóbb 2008. július 3-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
6: Reklámot hallottak.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, holnaptól az eddigi 3-fokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Magyar Péter elmondta, néhány fokos lehűlés, enyhülés jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormányfő beszélt arról is, hogy Paksnál a vízszint jelenleg 14 cm-rel magasabb a vasárnapinál. Hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik az atomerőm működését. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keretemelését is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köbből Anita kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Csökkenti a magyar gazdák terheit, és erősíti az Agrárkamara politikai függetlenségét a kormány. Ezt is bejelentette Köbből Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy- és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forint tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. A Budapest-Lajos-Mize vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalom gyálon vagy más érintett településen, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter, miután a környező polgármesterekkel egyeztetett. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztések célja, hogy a fővárosi agglomerációban versenyképesebbé tegyék a vasutat, a teherszállítást azonban más vonalon oldják meg. A beruházással több személyszállító vonat közlekedik majd. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légikikötő üzemeltetője. Arra kérték az utazókat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatuk indulását és érkezését a légitársaságoknál. Az Etna két különböző kráteréből tört elő láva, amelyet vulkáni törmelékes felhő kísért. Ami a hazai időjárást illeti, folytatódik a napos meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is csökken a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet késő este 15 és 22, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
10: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
12: Kertész Imre, Gálya napló, első rész.
11: Kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
12: A naplóban a sorstalanság.
11: Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig. És most már valamit kezdenem kell vele. Valahova oda, valamihez hozzá kell illesztenem, most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy tévedés volt, vakeset, a féle kisiklás, vagy hogy meg sem történt, ne talántán.
13: Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak hogy hazakéreckedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésem. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább. Nem haza, hanem az üzletünk felé parkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak mostoha anyámmal. Bevásárolni mentünk. Egy kicsit kényelmetlen érzés volt velük mennem így hármasban, és mindhármunkon sárga csillag. Ha egyedül vagyok, a dolog szórakoztat inkább. Velük együtt viszont szinte már feszélyezett. Nem tudnám megmagyarázni, miért. Később azonban már nem ügyeltem erre. Az üzletekben mindenütt sokan voltak, kivéve abban, ahol a hátizsákot vettük. Itt csak mi voltunk a vevők. A féle sportüzlet tulajdonképpen, bár egyebet is árusítanak. Legújabban még saját gyártású sárga csillag is kapható náluk, mert hát sárga kelmében most persze nagy a hiány. Ami nekünk kellett, arról mostoha anyám még idején gondoskodott. Ha jól látom, az a találmányuk, hogy valami kartonlapra van ráfeszítve a szövet, és így persze csinosabb. No meg a csillagok szára sincs oly nevetséges módon elszabva, mint ahogy némelyik otthoni készítményen látni. észrevettem, hogy nekik maguknak is a saját portékájuk díszlik a mellükön. És ez olyan volt, mintha csak azért viselnék, hogy kedvet csináljanak hozzá a vásárlóknak.
11: Vannak kérdések, melyekre lehetetlen választ adni. De épp olyan lehetetlen nem föltenni őket.
13: A lány egy gondjáról kívánt beszélni velünk. Egy kérdésről, amely mostanában igen foglalkoztatja. A sárga csillagja okoz tudni illik egy bizonyos fejtörést néki. Tulajdonképpen
14: az emberek tekintete
13: ébresztette rá a változásra. Mert úgy találja, hogy az emberek megváltoztak az irányában. És a tekintetükben
14: gyűlöletet
13: lát.
14: Igen, gyűlöletet.
13: De hát én úgy hiszem, némileg túlzó módon látta. A magam tapasztalata legalábbis nem pontosan ez. Megkíséreltem elmagyarázni a lánynak, nem őt gyűlölik valójában, vagyis hát nem őt magát a személye szerint, hanem inkább csak az eszmét, hogy zsidó. Akkor meg kijelentette, ő is ugyanezen gondolkodott az előbb, mert hogy alapjában nem is pontosan tudja, mi az. De hiszen ezt mindenki tudja. Egy vallás. De őt nem ez, hanem...
14: az értelme
13: érdekelte.
14: Elvégre az embernek tudnia kell, miért gyűlölik.
13: Megvallotta, eleinte semmit se értett az egészből, és roppant fájt látnia, hogy megvetik.
14: Pusztán csak azért, mert zsidó.
13: Akkor érezte először, hogy...
14: valami elválasztja az emberektől, s hogy ő máshová tartozik, mint emezek.
13: Azután gondolkodni kezdett. Könyvekben meg beszélgetésekben is megpróbált utána járni a tárgynak, és így ismerte föl, éppen ezt gyűlölik benne. Az volt ugyanis a nézete, hogy...
14: mi, zsidók, mások vagyunk, mint a többiek.
13: Hogy ez a különbség a lényeg, és emiatt gyűlölik a zsidókat az emberek. Azt is említette, mi sajátságos dolog.
14: Ennek a különbözőségnek a tudatában...
13: élnie. És hogy hol egyfajta büszkeséget, hol meg valami szégyenfélét érez miatta. Szerette volna megtudni, mi hogyan állunk a magunk különbözőségével, és kérdezte, mi vajon büszkék vagyunk rá, vagy hogy inkább szégyeljük-e. A többiek nem nagyon tudták. Magam se igen láttam még idáig okot ezekre az érzésekre. Különben is az ember nem egész önmaga határozhat erről a bizonyos különbségről. Elvégre is épp erre jó a sárga csillag. Úgy tudom. Ezt meg is jegyeztem neki. De ő makacskodott.
14: Magunkban hordjuk a különbséget.
13: Szerintem viszont mégiscsak ez a lényegesebb, amit kívül viselünk. Soká vitattuk ezt, nem tudom miért, hisz az igazat megvalva nem nagyon láttam a kérdés fontosságát. De volt valami a gondolatmenetében, amit valahogyan bosszantónak éreztem. Szerintem minden sokkal egyszerűbb. No meg azon kívül szerettem is volna én győzni a vitában, természetesen. Végül is egy példát hoztam fel neki. Némelykor puszta időtöltésből már elgondoltam a dolgot, így jutott eszembe. De meg egy könyvet, amolyan regényt is olvastam nemrég. Egy koldús, meg egy királyfi, kik ettől a különbségtől eltekintve arcra és alakra feltűnő mód egész az összetévesztésig hasonlítottak, puszta kíváncsiságból elcserélték egymással a sorsukat. Míg végül a koldusból igazi királyfi, a királyfiból meg igazi koldus nem lett. Mondtam a lánynak, próbálja magáról is elképzelni a dolgot. Persze nem nagyon valószínű, de hát végre is sok minden lehetséges. Mondjuk egész kicsin gyermekkorában történt vele az eset. Mikor az ember még se beszélni, se emlékezni nem tud. És mindegy hogyan, de hát tegyük fel, valamiképp elcserélték, vagy elcserélődött egy más család gyermekével. Egy olyan családéval, melynek faji tekintetben kifogástalanok az iratai. Nos, ebben az elképzelt esetben akkor most az a másik lány érezni a különbséget. S viselni persze a sárga csillagot is. Míg ő viszont a róla való adatok révén épp olyannak látná magát, és persze mások is ilyennek látnák, mint a többi ember. Rá se gondolna, és mit se tudna az egész különbségről. Úgy láttam, meglehetősen hatott rá a dolog. Először csak elhallgatott, és lassacskán, de oly puhassággal, hogy már-már szinte érzékeltem, ketté vált az ajka, mintha mondani akarna valamit. De aztán mégse ez, hanem valami más. Sokkal különösebb dolog történt. Sírva fakadt. Arcát a könyökének belső hajlatába temette, válla meg egyre apró rángásokkal vonaglott. Roppant meglepődtem, mert hát nem ez volt a célom. És amellett a látvány maga is valahogy összezavart. Próbáltam fölébe hajolni, s a haját, a vállát, meg kisé a karját is megérintve kérlelni, ne sírjon. De ő elkeseredetten, s mindegyre elcsukló hangon olyasfélét mondott, hogy ha magunk tulajdonságának semmi része benne, akkor mindez
14: csak puszta véletlenség.
13: És hogyha ő más is lehetne, mint akinek lenni kényszerül, akkor
14: az egésznek semmi értelme.
13: És hogy ez olyan gondolat, amit ő szerinte
14: nem lehet elviselni.
13: Zavarban voltam, mert hisz én voltam a hibás. De nem tudhattam, hogy ez a gondolat ennyire fontos lehet néki. Már szinte a számom volt, hogy így szóljak, ne törődjön vele, hisz az én szememben mit sem jelent mindez. Én nem vetem meg a fajtájáért. De mindjárt éreztem, ezt azért kisé nevetséges volna mondanom. És ezért aztán nem is mondtam. Csak hogy mégis bántott, hogy nem mondhattam, mert abban a pillanatban valóban ezt éreztem. Egész függetlenül az én helyzetemtől, hogy azt nem mondjam, szabadon. Bár persze lehetséges, egy más helyzetben talán a véleményem is más volna. Nem tudom. Azt is beláttam, hogy nincs módomban kipróbálni. Mégis valahogy feszélyezett ez. És nem pontosan tudom, mi okból, de most először történt velem, hogy olyasmit éreztem, ami azt hiszem csak ugyan egy kissé a szégyenkezéshez hasonlított.
11: A hagyomány fontossága. Nem elég nem tartozni valahová, lehetőleg pontosan tudni kell azt is, hogy hová nem tartozunk. Nekem ugyan nincsenek identitás problémáim. Hogy magyar vagyok, semmivel sem képtelenebb annál, mint hogy zsidó vagyok. S hogy zsidó vagyok, mivel sem képtelenebb, mint hogy egyáltalán vagyok.
13: A vonaton legjobban a víz hiányzott.
11: Törvényen kívül helyezik az emberi létet. Jó, akkor nem marad más, mint törvényen kívüli könyvet írni róla. A fogalmak megingatása, az ember anyagszerű kezelése, igen, hagyjuk az egyéni sorsokat, a személyiséget, az eszméket, a szenvedélyeket és minden egyéb mítoszt, amelyről föltételezték, hogy irányítani képes az ember választásait. Egyáltalán hagyjuk magát a választást is. Egy kérdés maradt csupán, hogy milyen mértékig és milyen módon ragaszkodunk az élethez. A többi mind mellékkérdés.
13: A vonaton legjobban a víz hiányzott, és ez bizony kellemetlen volt. A vonatbeliek mindjárt mondták, első szomjúság hamar múlik. Végül már-már el is feledkeznénk róla, akkor lép azután fel ismét. Csak hogy akkor már nem ad többé módot feledtségre, magyarázták. 6-7 nap az az idő, állították a hozzáértők, amíg az ember mind a mellett szükség esetén, és még a meleg időjárás is tekintetbe véve, víz nélkül is el lehet. Egyelőre, biztattak, van még idő. Minden attól függ, meddig tart az út, tették hozzá.
11: Regényhős. De hogyan, ha az ember nem más, mint helyzete? Egy helyzet az adottban.
13: Máskülönben az útról egészében nem sokat mondhatok. Az időt kellett valahogyan eltöltenünk. Annyival volt ez ittán nehezebb mégis, amennyit már a körülmények tettek hozzá, természetesen. Másrészt viszont a céltudata a gondokon meg nehézségeken is átsegített.
11: Az ember nem más, mint helyzete. Egy helyzet az adottban. Mindamellett talán még megmenthető valami, egy kis idétlenség, valami végső komikum és elesettség, ami talán az élni akarás jele, és ami még mindig rokon szenvet ébreszt.
13: A csendőr se okozott végül nagyobb kellemetlenséget. Először megrémültem tőle kissé. Épp a fejem fölött, a baloldali ablaknyílásban bukkant fel nagy hirtelen az arca, és még be is világított hozzánk a zseblámpájával az első nap estéjén, vagy inkább az éjszakáján már, megint egy hosszabb veszteglésünk alatt. de hamar kitűnt, jó szándék hozta. Emberek, ezt a hírt jött csak tudatni. A magyar határhoz érkeztetek. Egy felhívást, mondhatni kérelmet kívánt ez alkalomból intézni hozzánk. Az volt az óhaja, hogy amennyiben bármelyünknél még ne talán pénz vagy egyéb érték maradt volna, úgy azt adjuk át ő néki. Ahová ti mentek, vélekedett ugyanis, ott többé már nem lesz szükségetek értékekre. És ami még nálunk volna, azt a németek amúgy is mind elveszik majd tőlünk, biztosított. Akkor már így folytatta odafenn az ablakrésben tovább, miért ne inkább magyar kézbe jusson. És rövid szünet után, amit valahogyan ünnepélyesnek éreztem, egyszerre melegebbre forduló, igen magunk közti, és bizonyos kép valahogy mindenre feledést borító, mindent megbocsátó színezetű hangon azt is hozzátette még. Hiszen ti is magyarok vagytok végeredményben. Egy hang, egy férfinak a mély hangja valahonnan a kocsi belsejéből, némi sustorgás, tanakodás nesze után valóban be is látta ezt az érvet. Föltéve, hogy a csendőrtől meg vizet kapnánk csereképpen. És ő erre is hajlandónak mutatkozott, bármint mondta, a tilalom ellenére. Hanem aztán mégse tudtak megállapodásra jutni. Mivel a hang a vizet, a csendőr meg viszont a tárgyakat kívánta előbb készhez kapni. És a maga sorrendjéből egyikük sem engedett. Végül aztán a csendőr igen megneheztelt. Büdös zsidók, még a legszentebb kérdésből is üzletet csinálnátok. Ezt az észrevételt tette. És fölháborodástól, meg utálkozástól is csak úgy fulladozó hangon ezt a kívánságot intézte még hozzánk. Akkor dögöljetek csak szomjan. Később különben ez meg is történt. A mi kocsinkban legalábbis így beszélték. Való tény, a mögöttünk levő kocsiból érkező bizonyos hangot, úgy a második nap délutánjától fogva én is egyre hallani voltam kénytelen. Nem volt épp igen kellemes. Az öreg asszony, így mondták a mi kocsinkban, beteg. És vélhetőleg megőrült, nem kétséges a szomjúság következtében. A magyarázat hihetőnek is tetszett. Azoknak az igazát is csak most láttam be, akik már az út kezdetekor megállapították. Mennyire szerencsés körülmény, hogy a mi kocsinkban se egész kicsinyek, se igen vének, s remélhetőleg betegek sem kerültek. A harmadik nap délelőttjén azután az öregasszony elhallgatott végre. Akkor meg azt mondták nálunk, meghalt, mivel nem kaphatott vizet. De hát tudtuk, beteg meg öreg is volt. És az esetet ilyen kép mindenki, magam is érthetőnek találtam, végeredményében nézve.
11: Messziről, messziről, minden nagyon-nagyon messziről. Lehűteni a mi fort, elvonatkoztatni a mi élt.
13: Állíthatom, a várakozás nem kedvez az örömnek. Ez volt legalábbis a tapasztalatom akkor, amikor végre valóban megérkeztünk. Meg lehet fáradt is voltam. No meg tán épp az igyekvés, amivel a célra vártam, felettette is velem némileg ezt a gondolatot végül. De inkább egykedvű maradtam valahogyan. Az egész eseményt el is szalasztottam kissé. De arra emlékszem, hogy hirtelen ébredtem. Az odakintről beszüremkedő gyönge fény már a negyedik nap pirkadatát jelezte. A hajnal odakint hűvös és jó indulatú volt. A széles mezők fölött szürke ködök, majd váratlanul, de akárcsak egy trombitaszó éles, vékony, piros sugár érkezett mögülünk valahonnan. És megértettem, napfelkeltét láttam. Szép és egészében érdekes volt. Odahaza ilyenkor még aludni szoktam. Egy épületet, Istenháta mögötti állomást, vagy talán nagyobb pályaudvar előhírnőkét is megpillantottam. Apróka volt. Szürke és még teljesen néptelen. Csukott kis ablakokkal. És azzal a nevetségesen meredek tetővel, amelyeket ezen a vidéken már tegnap is láttam. A szemem előtt szilárdult először valóságos körvonalakká a ködös derengésben. Majd változott át szürkéből lilává, és csillantak föl egyúttal az ablakok is rőtesen, amint az első sugarak épp ráestek. Mások is észrevették. Magam is szóltam róla a mögöttünk kíváncsiskodóknak. Kérdezték, helységnevet nem látok-e rajta? Láttam. Mégpedig két szót is a kezdődő fényben. Auschwitz-Birkenau. Ezt olvastam a németek hegybogas, cirkalmas betűivel írva, a duplán hullámos választójelükkel összekötve. Aztán le is ültem, mivel mögöttem már a helyem kérték. És minthogy még korán volt, meg álmos is voltam, hamar el is aludtam újra.
11: Messziről, messziről, mindent nagyon-nagyon messziről. Lehűteni, ami fort, elvonatkoztatni, ami élt, így tekinteni a világot. Auschwitz. Ó, ebben minden együtt van, ami egy jó könyvhöz szükséges.
12: Gája napló. Az első rész hangzott el. A műsort Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. Közreműködött Molnár Ildikó. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
6: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
2: Kertész Imre, Gája napló, második rész.
1: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.

0: Tettem, azt kívánták, szálljunk le a vagomból. Ehelyett azonban úgy tetszett, ők nyomakodtak fel közibénk. Egyelőre még semmit se láttam. De már is híre járt, bőröndök, csomagok itt maradnak. Később magyarázták, fordították, s adták körülöttem szájról szájra, mindenki visszakapja magától értetődően a tulajdonát. Előbb azonban a tárgyakra fertőtlenítés, miránk viszont fürdő vár. Csak ugyan. Itt is az ideje. Magam is azt találtam. Akkor értek aztán közelebb hozzám, és pillantottam meg én is az itteni embereket. Igen, meglepődtem. Hisz végtére most először láttam életemben, így közelségből legalábbis, valódi fegyenceket. A gonosztevők csíkos gúnyájában, kopaszra nyírt fejével, kerek sapkájában. Egy kissé mindjárt hátra is hőköltem tőlük, természetesen.
1: Félek, író számára csak egyetlen lázadás létezik. A legelszántabb pontosság, a legelszántabb megismerés alapján.
0: Mindegyikük mellén, a fegyenceknél szokásos számon kívül még egy sárga háromszöget is ott láttam. És bár ennek a színnek nem volt igen nehéz megfejtenem természetesen az értelmét, hirtelen mégis megütötte valahogy a szemem. Az út folyamán erről az egész ügyről majd, hogy nem el is feledkeztem kissé. Az arcuk se volt épp igen bizalomgerjesztő. Szétálló fülek, előre meredő orrok, beesett, apró, ravaszfényű szemek. Csak ugyan. Zsidóknak látszottak minden tekintetben. Gyanúsnak és egészükben idegenszerűeknek találtam őket. Amikor minket, fiúkat is észrevettek, úgy láttam, egész izgalomba jöttek. Mindjárt sebes, valamiképp hajszolt suttogásba fogtak, és akkor tettem azt a meglepő felfedezést, hogy a zsidóknak úgy látszik nem csupán a héber a nyelvük, amiképpen ez ideig hittem.
1: Rezdi jidis?
0: Vettem ki ugyanis lassacskán a kérdésüket. A fiúk is, én is mondtuk nekik, nein. Akkor meg a német alapján könnyen megértettem, a korunkra lettek egyszerre mind igen kíváncsiak. Mondtuk, 14, 15, ki mennyi volt? Rögtön igen tiltakoztak, kezükkel, fejükkel, egész testükkel.
1: 16.
0: Suttogták mindenfelől.
1: 16.
0: Csodálkoztam. És egyiküket meg is kérdeztem. Warum?
1: Will sie arbeiten?
0: Kérdezte erre ő. Árkos vonásos szemének valahogy üres tekintetét egészen az enyémbe vájva. Mondtam neki, natürlich, természetesen, hisz utóvégre is ezért jöttem, ha meggondoltam. Amire ő nem csak megragadta sárga, csontos, kemény kezével, de még alaposan meg is rázta a karomat. Úgy mondta, akkor hát...
1: Zeszcán, verstajzdi, zeszcán!
0: Láttam, haragszik. És amellett igen fontos és néki a dolog, úgy néztem, ezért hát némi derűvel, de beleegyeztem. Legyek hát 16 éves. Ne legyenek továbbá, bármit mondanak, és egészen függetlenül a való igazságtól közöttünk testvérek. És főként, nagy ámulatomra, ikrek. Legkiváltképp azonban...
1: Jeder arbeite niska mide niska krenk.
0: Ennyit tudtam meg tőlük. És pedig az alatt a két... Tehát nem is egész kerek perc alatt, amíg a tolongásban a helyemről a vagonajtóig értem, és ott nagyot ugrottam végre, ki a napfénybe, a szabad levegőre.
1: Szakítani a mítosszal, amit a túlélők elbeszélése és emlékezései alakítottak ki, lélektanilag igen érthető módon egyébként arról, hogy Auschwitzban minden olyan gyorsan történt. Nem. Előbb a kiszállás, szétválasztás, aztán a felsorakozás, majd az orvosi vizsgálat. Ez egy transportnál minimum 1000 férfit véve, és mindegyikre 1-2 másodpercet számítva, és hozzátéve az előzményeket is, összesen kb. Fél óra. Az átlag deportáltnak, aki a középen helyezkedik el, legalább negyed órát kell várakoznia.
0: Addig is kifújhattam magam kissé. Magam körül is szétnézhettem, tájékozódhattam egy kevéssé, hol is vagyok tulajdonképpen. Az állomás takaros volt. Talpunk alatt az íj helyeken megszokott kőzúzalék, arrább gyepsáv, benne sárga virágok, egy végtelenbe vesző, hibátlanul fehér aszfaltút. Azt is észrevettem, hogy ezt az utat a mögötte kezdődő egész beláthatatlan területtől egyforma hajlatú oszlopsor, Közte meg fémesen villogó tüskés drót húzalok vállal.

0: választják el. Könnyű volt kitalálnom, így hát arra felé lakhatnak nyilván a fegyencek. Most először kezdtek, talán mert most először jutott időm is rá, jobban is érdekelni. És kíváncsi lettem volna a vétkükre. Közben egy hosszú oszlop alakult ki, amely lassan, de egyenletesen mozgott velem lépésről lépésre előre. Aztán felszólítottak, vessünk le magunkról kabátot, inget, hogy mezítelen felsőtesttel járulhassunk majd az orvos elé. Az iram is éreztem fokozódik. Egyszer, mint két külön csoportosulást is megpillantottam ott elől. Egy nagyobb, igen vegyes társasága jobb, egy másik meg kisebb, s valahogyan tetszetősebb. Ahol néhány közülünk való fiút is ott láttam már, a bal kezem felől gyülekezett. Ezek az utóbbiak látszottak mindjárt, az én szememben legalábbis, az alkalmasaknak. Maga a vizsgálat különben mindössze csak amúgy 2-3 másodpercet vehetett körülbelül igénybe. Az orvoshoz mindjárt bizalmat éreztem. Mivel igen jó megjelenése, s rokon szenves, hosszas, borotvált arca volt. Inkább keskeny ajkakkal. Kék vagy szürke, de minden esetre világos, jóságos tekintetű szemmel. Jól megnézhettem, mialatt ő meg a kesztyűs kezét két oldalt arcomhoz támasztva, hüvelykével a szemem alatti bőrt húzta kissé lejjebb. Az orvosok amolyan még hazúról ismerős mozdulatával. Ugyanakkor halk, mégis igen világos, művelt embert eláruló hangon azt is megkérdezte.
1: Mi filiáre állt biztú?
0: De szinte csak amúgy egész mellékesen. Mondtam neki, zechcén. Könnyedén bólintott, de valahogy mintegy csak a megfelelő válasznak inkább, sem mint az igazságnak. Akkor legalább ez volt hirtelenjében a benyomásom. Aztán az alkalmasokhoz küldött oda. A fiúk már diadalmasan, örömtől nevetve vártak. És ezeknek a ragyogó arcoknak a láttára értettem is meg talán azt a különbséget, amely a mi csoportunkat az átellenbeniektől valójában elválasztja. A siker volt, ha helyesen éreztem.
1: Életünk és elmúlásunk. Micsoda közhely lehet ez Istennek? Vezete vajon adminisztrációt, valami nagyobb szabású nyilvántartást, amiként ezt a vallások gyermekmeséi sugallják? Milyen lehet a végítélet, a várakozás, a szólításra, majd a beosztás a mennybe vagy a pokolba, s azok különféle szektoraiba? Ha az embert a saját képmására teremtette, minek a képmására teremtette az ember az auschwitzi szelektálást?
0: Az emberek áradata szakadatlan folyamban hömpölygött, szorult szűkebb mederbe, gyorsult föl, majd ágazott az orvos előtt ketté. Minden mozgott, minden működött, mindenki a helyén, s végezte a magáét pontosan, derűsen, olajozottan. Sok arcon láttam mosolyt. Szerényebbet vagy magabiztosabbat, nem kétkedőt vagy az eredményt már előre sejtőt. Alapjában azért mégiscsak egyformát. Ugyanolyat körülbelül, amilyet az imént a magamén is ott éreztem. Az orvos munkáján is hamar kiigazodtam. Öreg ember érkezett, világos, másik oldal. Fiatalabb, ide hozzánk. Egy másik hasas, mind a mellett keményen kihúzva magát, mint hiába. De nem. Az orvos mégis erre küldte. És nem voltam egész elégedett, mivel magam részéről inkább éltesnek találtam kissé. Egyik túl sovány, másik túl kövér, egyet meg szemének rángatózása, szájának, orrának szimatoló nyúlra emlékeztető szüntelen fintorgása alapján a féle idegbajosnak ítéltem. Bár különben ez is kötelességét ismerőn telikészséggel mosolygott, mialatt igyekvő, furcsán kacsázó léptekkel sietett oda az alkalmatlanok közé.
1: Ma nem lehet csak hőstörténetet írni. A hősietlenségről természetesen.
0: Egy katona lépett oda hozzánk. Alacsony, inkább már idősecske, békés külsejű ember nagy puskával.
1: Los gema forne?
0: Szólított meg. Vagy valahogy hasonlóan. Nem épp nyelvtankönyvek szabályzata szerint, mint megállapítottam.
1: A kerek mondatok fölöslegessége a népírtás felől szemlélve. A tört mondatok, a mondatok, a beszéd... Az ember fölöslegessége.
0: Az út egy drótfonatú kapun keresztül vezetett beljebb a kerítés mögötti területre valahová, ahol úgy látszik a fürdő is lehet. Laza csoportokban, nem sietve, beszélgetve, nézelődve vágtunk neki, mögöttünk szótlanul a katona poroszkált egykedvűen. Amit ezen a rövid úton a környékből láttam, egészében az is elnyerte a tetszésemet. Kiváltképp egy futballpálya örvendeztetett igen meg, mindjárt az úttól jobb kéz irányába eső nagy tisztáson. Zöld gyep, fehér kapuk, fehérrel kirajzolt vonalak. Minden ott volt, hívogatóan, frissen, jókarban, a legnagyobb rendben. Emlegettük is mindjárt a fiúkkal. No, munka után itt fogunk majd futballozni. Tovább menve házakat is láttunk. Fura építmények voltak, hosszúak, laposak, meghatározhatatlan színűek. Mindegyiket kerti utacska vette körül vörös kavicsokból. A műúttól meg mindeniket ápolt pázsit darab választotta el. Köztük derült álmélkodásomra kis veteményeseket, káposztást láttam. Az ágyásokban meg mindenféle színű virágok tenyésztek. Minden igen tiszta, takaros és szép volt. A fürdőben is újabb drótkerítés, megint újabb drótkapu után egy udvaron találtuk meg. Láthattam, már fölkészülten fogadtak. Mindent készséggel, jó előre elmagyaráztak.
1: Nem azt, hogy hogyan történt, hanem azt, hogy történetesen így történt, annak ellenére, vagy éppen annak folytán, hogy az idő a cselekvők és elszenvedők kezében van, és ez az idő a maga módján szabad.
0: Kinyílt a szemközti ajtó, s egy helyiségbe jutottunk, amely hosszú padokkal, fölöttük meg fogasokkal volt csak ugyan berendezve. A fogasom számát magamban többször el is ismételtem, nehogy valamiképp elfeledjem. A cipőmet is összekötöztem, úgy, amint tanácsolták. Nagy, alacsony mennyezetű, lámpákkal igen fényesen kivilágított terem következett. Körös körül már nagyban jártak a borotvák. Berregtek a villanyra működő hajnyírógépek, serénykedtek a borbélyok. Mint csupa kopaszfejű fegyenc. Az egyik már a nyakamhoz is nyomta a gépet, már le is nyírta a hajamat. De mindegy szálig, egészen kopaszra. Aztán borotvát vett kézbe, tartsam fel a karom, mutatta, s utána ott kaparászott valamit a hónom alatt a beretvával. Majd megragadott annál a szervemnél, amely a legérzékenyebb, és a borotvájával onnan is lekaparta az egész koronát. Minden szál szőrt. Az egész csöpp férfias büszkeségemet, ami pedig nem is oly rég, hogy sarjadzott. Meglepődött, és egy kissé bosszús is voltam. De hát beláttam, nevetséges dolog volna fönnakadnom ilyen csekélységen, alapjában véve.
1: Az idő a cselekvők és elszenvedők kezében van, és ez az idő a maga módján szabad. A történelmet az irodalom többnyire lejegyzi csupán, elfeledkezvén arról, hogy valójában csinálják, mégpedig percről percre és rejtetten a történelemtől. Míg csak utóbb ez a kiagyalt fogalom le nem tartóztatja az eseményeket.
0: A fürdőben talpunk alatt síkos farácsot, fejünk felett csőhálózatot, s rajta rengeteg zuhanyt találtunk. Már sok volt idebent a mezítelen, bizony nem épp kellemes illatú ember. Érdekesnek találtam még, hogy a víz magától egészen váratlanul eredt meg, miután előzőleg mindenki, magam is hasztalan keresgéltem valahol csapot. A víz nem volt igen bősugarú, de a hőmérsékletét üdítően hűsnek. Ebben a nagy melegben épp kedvemre valónak találtam. Körülöttem is mindenfelé vidám neszek. Tocskolás, prüszkölés, fújtatás. Derűs, gondtalan perc volt.
1: A történelmet valójában csinálják. Percről percre is rejtetten a történelemtől. Mi csak utóbb ez a kiagyalt fogalom le nem tartóztatja az eseményeket. Mindent elvenni a történelemtől, ami csak elvehető, hogy az embernek semmi mentsége ne maradjon.
0: Kaptam, ugyanúgy, mint mindenki, egy valaha bizonyára kék alapon fehér csíkozású inget, gomb és gallértal a nyakkal. Egy viseltesnek látszó öltönyt, de a fegyenceké pontos mását, vászonból, s kék-fehér csíkokkal. Szabályos rabruhát, bárhogyan is néztem. Majd már magam választhattam ki egy halom fura, fatalpú, vászonbetétes, s nem fűzővel, hanem oldalt három gombbal fölszerelt cipő közül, ami hirtelennyében körülbelül a lábamra illett. És ne feledjek még két szürke szövet darabot. Úgy véltem, zsebkendő céljából nyilván. No meg egy elmaradhatatlan kelléket végül. A puha, kerek, ütött kopott, s kereszt csíkú fegyenc sapkát. Haboztam egy kissé. De hát a mindenfelől sürgető hangok, körülöttem a kapkodó lázas öltözködés közepet én se várakozhattam. Ha csak nem akartam mások mögött elmaradni, persze.
1: Én? Ez valami köztes állapot, engedelmesség, semmi más. De igen, kiszolgáltatottság még. És ezzel kész is vége.
0: Nem tudom, ki intézkedett, az se, hogy mi történt. Arra emlékszem csak, hogy valamilyen nyomás nehezedett rám. Valamilyen lendület vitt, taszított. Az új cipőmben még botladozva kissé. Porfelleg, s mögülem olyféleképp hangzó fura puffanások közt, mintha valakinek netán a hátát csapkodták volna. Egyre előre. Újabb udvarok, újabb drótkapuk, drótsövények, kerítések, kitáruló, bezáruló, szemem előtt végül már egymásba mosódó és zavarosan összekeveredő szövevénye felé.
1: Képes leszek-e a kellő módon felidézni a koncentrációs tábort? Lehetséges-e, hogy különös életformám, amely teljesen elkülönít a környezetemtől, az úgynevezett élettől, csak egyfajta óvatosság voltak éppen a tiszta megőrzés kedvéért? És lehetséges-e, hogy a regény befejeztével történik meg az én külön, saját felszabadulásom?

0: Gája napló. A második rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: És versek. Válogatta Kántor Péter.

0: Jónás Tamás, rémisztgetők gyerekeknek. Apokalipszis. Van elég szappanbuborék, pikk-pukk, lássuk, mint durrannak szét, pikk. A holdnak nem dalolhat többé kutya már, nem lesz se apály, se dagály, pukk. Megszokjuk, pukk. A másik lyuk fekete, a napunk ideje így jár le, pikk, eltaposott csikk. Nincsen fényereje, pukk. Az űr hidege így jön ide, nyikk. Úgy tűnik, összezuhan majd, ami van, nyek. Senki se menekül meg. Nem sokat ér majd akkora tér, és nem sokat ér az idő. Istenek ülnek lesben majd az üresben, s nem jön senki elő. Pikk, pak, pukk. Könnyen megszokjuk. Az ördög. Az ördögnek nincsen szarva, se patkója, se lófarka, mert a gonosz azt akarja, ne látszódjon semmi rajta. Talán ő a szomszéd bácsi, azért kedves és kíváncsi. Jobb lesz vele hát vigyázni, még becsap a senki házi. Senki nem az, minek látszik, mindenki hamisan játszik. Apukádék, anyukádék, legyen gyanús minden árnyék. Fenyegető. Emlékszel a tücsökre? Te ölted meg, büdöske. Megkínoztad, majd a végén lehúztad az angol vécén. Ne denálj, az a tücsök visszajár. Ne denálj, jaj neked, ha megtalál. Hát a béka, szép emléke, patakpartján folyt a vére. Emlékszel a büdös szagra? Jaj, gyerek, vigyázz magadra, ne denálj, az a béka visszajár. Ne denálj, jaj, neked, ha megtalál. Hát apádnak pénztárcája. Kinyitottad, be volt zárva. Fagyi, kóla, mozi, lányok, hely, volt, aki mindent látott. Ne denálj, az a pénz még visszajár. Ne denálj, intézetben szép a nyár. Az élet értelme. Láttad-e már, Gyurika, milyen magányos a fa? Nézted-e már az eget, vajon hol és ki lehet az Isten? És te, Julcsi, tudod-e, mit hord méhed ürege? Akit szűsz majd, a gyerek, elhagy téged, nem szeret, ha felnő. Julcsika és Gyurika, így hagyott el minket a teremtőnk, az Úristen, itt hagyott a végtelen torkában. Nem szeret, de mi se őt, tartsunk pogány esküvőt, szüljetek sok gyereket, szaporodjon szívetek. Bánata.
1: Nádasdy Ádám, az idő. Az egyik sámlit otthagyták neki. Azon kuporgott. Az óvónéni még egy almát is adott a saját otthoni szatyrából, magánalmát. Inkább kapaszkodni, mint harapni valót. Azt fogta két kézzel, félt egynél többet harapni, nehogy elfogjon, mint a gyerekek. Majd jönnek, érted is, ne félj. Hüvelykujját a harapásra nyomta, hogy ki ne szökhessen az almaság. Rendet csináltak. Az óvónéni és két nagyon hatalmas nagylány bedobálták a macikat a sarokpad felnyitott sötét hasába, úgy csukták le, hogy ráhuppantak vasalós valaggal. Az egyik maci feje hátra csuklott. Egy pillanatra még látta a résen. Aztán lezárult. És csak az idő nézett szembe vele. Fényesen és gömbölyűen, mint a sebzett alma. Ennyi sebet még életemben, majdnem azt mondtam, nem láttam. De hát sötét volt, és különben is csak a kezemmel éreztem. ahogy végre viszhatlanul és rozsdamentesen magamhoz öleltem, és tenyerem a hátán, a bőrös igazi hátán elindult hosszában keresztben, hogy elmondja, amit tenyér tud hátnak mondani. Nos, ekkor éreztem, hogy csupa seb. Ennyi sebhez még életemben nem szólt a tenyerem. Mindenütt kráter, gödör és kupac. Beteg vagyok, mondta, de nem kell félni. Nem féltem, de megnémult a tenyerem. Mit mondhatna egy hátnak, amelyik ordít, elhallgat, hüppök, felsorol, de válaszolni nem tud? Ennyi seb? Kicsik, nagyok? És nem dialogizál.
0: Luca Anna, fiatal férfi dala. Az öregek semmire sem jók. Monstrum, ráncos, füge börtönlők. A buszon, ahogy megfeszülő alkarral felhúzzák magukat, fújtatva megállnak a lépcsőn, kesejükézzel markolják a fogót. A szemük is körbe-körbe, mint a madáré. Főleg a festett öregasszonyok. Szép lenni ennyi idősen, azokat fújta utálom. Nincs az emberekben semmi alázat. Van eszembe felállni nekik. Én mindig belülre ülök. Van eszem. Postmodern. Szíveskedjék egy allegóriát. Feldobja, szárnyra kap, csattogva elrepül. Nem tollas csattogás. Áttetsző rózsaszín, finoman erezett, íves bőrszárnyak suhogása. Egy ló. Átvették a hatalmat. Lihegsz a fájdalomtól. Beledög lesz az irítségbe. Te a zseni. Összvér, ló és szamár keveréke. Kitartó a tudásban, ritka az ostobaságban. Kínlódva vigyorgó, patásfüles nyomoronc. Most pedig nevelődni fogunk, kicsikém.
1: Béki István, fészekhagyó. Fűmadár, fűmadár! Körbe táncol a tűzmadár. Tűzmadár, tűzmadár! Szárnyad alatt a fűmadár. Fűmadár, fűmadár! Nászra hív a tűzmadár. Tűzmadár, fűmadár! Szárnyra kap a füstmadár, füstmadár, füstmadár. Elhamvadt a főmadár. Füstmadár, füstmadár. Kihúnyt már a tűzmadár. Szélmadár, szélmadár. Csőrödben a füstmadár. Füstmadár, füstmadár, pálcát tör a szélmadár.
2: Az És versek című összeállítást hallották. Közreműködött Básti Oli és Usztics Mátyás. A műsort Kántor Péter, Marsa Léva és Simonyi János készítette.
3: A műsorban Jónás Tamás, Nádasdi Ádám, Luca Anna és Béki István versei hangzottak el. A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
4: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
5: A pontos idő 16 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Magyarország energiaellátása stabil. Az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartós alacsony vízállás idején alkalmazandó megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak döntését, örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése ügyében. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzők. Ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enns, valamint a Bécsi medence területére átlagban mintegy 16, illetve 8 és 6 milliméter csapadék hullott, és még további 8 mm körüli esőt várnak. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár centiméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban. Újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasított a kormány az egészségügyi miniszter által. Köbből Anita, kormány szóvivő, hangsúlyozta, hogy a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lenne, és egy pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, de folyamatosan csökken is, tette hozzá a kormány szóvivő. A kabinet döntött arról is, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gerge elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő mintegy 200 000 tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. A Duna alacsony vízállásánál a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is jól látható, tette hozzá a főpolgármester. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lesznek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is csökken a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eshet is. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap napközben 29 és 34 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 13. rész.
1: A Taurosz partján bóklászott, azon tűnődve, mivel foghatna halat, amikor valaki azt kiáltotta: az Alabarkosz embere! Körülvették, ráncigálták, a botját kiszakították a kezéből. Az Alabarkosz kéme, kiáltották. Uri megpróbált szabadulni, de erősen fogták. Ezek engem felkuncolnak, gondolta csodálkozva. Vigyük a tanácsba, mondta valaki. Lögdösték, taszigálták, valaki bottal rásózott a hátára, de rámordultak. Egy szép kis ház emeletére lögdösték, a nagyszobában sokan ültek, járkáltak, ácsorogtak. Az Alabarkosz kéme, mondta valaki, mindig ott ült velük a bazilikában. Elengedték, Uri fújtatva állt. Hunyorgott, de nem tudta kivenni az arcokat. Egy értelmes arcú férfi lépett hozzá. Miért küldött az Alabarkosz? Kérdezte a férfi. Uri hallgatott. Volt már Agrippa futára, volt az Alabarkosz kéme a görög Alexandriában, most hát az Alabarkosz kéme a zsidó negyedben. Mondhat bármit, úgyis csak azt hiszik, amit hinni akarnak. Nem küldött, magam jöttem ide. Mit keresel itt? A deltában vannak most a zsidók, nem? A férfi gyanakodva nézte, végigmérte, a fejét csóválta. Te vagy az a római zsidó, állapította meg, Filó kedvence. Az vagy? Római zsidó vagyok, igen. A férfi mellé lépett egy másik. Idősebb volt és konokképű. Mit tervez az Alabarkosz, kérdezte. Uri feldühödött. Azt tőle kellene megkérdezni, vágta oda. Pimasz, kiáltotta a konokképű. Nem szeretem, a ráncigálnak, közölte Uri. A botomat is elvették. A két férfi tanástalanul egymásra nézett. Uri hátrafordult. Adjátok vissza a botomat, üvöltötte. Csönd volt. A szobában mindenki őt nézte. Adjátok neki vissza, mondta a fiatalabb férfi. Az egyik zsidó nyújtotta a botot. Uri elvette és visszafordult. Ezek menjenek el innét, kérte Uri. A fiatalabb férfi intett a fejével, méltóság volt a mozdulatában. A kísérők kimentek a szobából. Mit akarsz? Kérdezte a fiatalabb férfi. Nem akarok semmit, felelte Uri. Ide lögdöstek. Bocsánat a zavarásért. Meghajtotta magát és kifelé indult. Várjál! Kiáltott rá a konokképű. Uri megállt, visszafordult. Hol az Alabarkosz? Kérdezte a szűk szemű és alacsony homlokú. Honnét tudjam? Amikor be akartam jutni a palotába, már nem voltak ott. A nekropoliszban éjszakáztam kétszer, aztán idejöttem magamtól, gondoltam, itt biztonságosabb. Némán nézték. Azt hiszed, sziszegte a szűk tekintetű, hogy pénzzel mindent lehet? Uri felnevetett, nincs nálam pénz, mondta. Elástad!
2: Ugyan, mit ér itt a pénz? Holnap itt már 100 drachmáért se lehet kenyeret kapni.
1: Hallgattak, aztán a fiatalabb férfi azt mondta, gyere, ülj le köztünk. Uri ránézett, elmosolyodott. Zsámolyt toltak alá az asztalnál, leült. Kérdezték, szerinte mi a teendő? Uri fején átfutott, mi mindent, és olvasott az ostromlott városban követendő taktikáról. A jó tanácsok közül itt nem sok követhető, őket nem megostromolni akarják, hanem kiéheztetni és megalázni. Élelem és víz kell, és azt csak kívülről lehet szerezni, ebben a sűrűn lakott negyedben nem terem semmi. A görögöket kéne rábírni, hogy hozzanak élelmet, mondta, bár az nagy összeg lesz. Mégis le kell fizetni őket, ne őrködjenek potyára. Gyilkosokkal nem tárgyalunk, mondta egy mély hang. Már pedig muszáj lesz, félte Uri. Kiabálni kezdtek, kivörösödött fejjel ordítoztak egymással. Uri rájött, hogy előzőleg épp erről vitáztak. Remény élet benne, hát ha nem baj, ha az Alabarcos megbízottjának nézik, sőt, hasznos is lehet, meg fogják etetni. Gyáva féreg a te Alabarcoshoz, mondta az egyik tanácsnok. Uri, mintha már látta volna, igen, vendégeskedett az Alabarcosnál. Miért nem jön ide a seregével? Nem tudom, miért nem jön, mondta Uri. Illet volna hozzátennie, hogy az Alabarcos nyilván minden követ megmozgat, de nem vitte rá a lélek. Pár órával később együtt ehetett a vénekkel. Uri azt mondta, az őrök kimaradtak a nagy fosztogatásból, különben már részegek volnának, úgyhogy talán kevés pénzzel is beérik. Nem az a céljuk vélekedett, hogy hamar halljunk éhen, hanem az, hogy lassan, mert akkor keresnek jól. Az alkudozást alacsonyan kell kezdeni, és nem szabad hamar engedni. A tárgyalást meg is lehet szakítani. Majd dörömbölnek a pénzért maguk a görögök. Semmit sem fognak hozni, kidobott pénz rögtön meglépnek. Hozni fogják, mondta Uri, annyi eszük nekik is van. Csak nem arra számít az, hogy ez sokáig így fog tartani, kérdezte a konok képű. Arra számítok, felelte Uri. Ez nem esett jó senkinek, még az okosabbak is a vágyaikat szerették volna hallani. Flaccus észhez fog térni, mondta egy idős férfi, roskatagon ült a székén. Jó volt hozzánk, kedvelt minket, megtévesztették, leitatták. Urira néztek, mint aki mindent tud. Az Alabarcos palotájában lakik. Flaccus személyesen ismeri, a gimnázium diákja. Uri a fejét csóválta. Flaccus nem őrült, megmondta, sőt, nagyon is eszén van. Részesül a zsákmányból, előre megegyezett a görögökkel, szerintem előleget is fölvett tőlük, és most is osztozkodik éppen. Nagyon sok pénzt harácsolt össze, hogy elrejtőzzék Szudánban vagy másutt. Ez az egyetlen esélye. De miért a mi kárunkra? Fogott volna össze a zsidókkal, akikről tudja, hogy a császárt támogatják? Hosszú és terméketlen vita indult, a nagy politikába és a történelembe vesztek a vének. Uri elnémult és áldotta az örökkévalót, hogy felismerték. Az összes tanács tag a házban éjszakázott. Uri a padlón feküdt az első emeleten sokad magával, és azon gondolkozott, miért nem jutott eszébe azonnal, hogy az Alabarcos embereként tüntesse fel magát, miért a véletlen kellett, hogy erre kényszerüljön és ellátást kapjon. Hát ennyire élhetetlen volnék? Nem. Hát ennyire gyűlölöm az Alabarcost? Meglepődött, hogy igen. Annyira, mint Agrippát. Az értelmes arcú tanácstag Nikolájosz késő este félrevonta Urit. Szerinted mi a legfőbb veszély? Érdeklődött. Uri sóhajtott, ki fognak éheztetni így is, úgy is, és felüti a fejét a járvány. Kitörni pedig nem tudunk. Nikolájosz bólogatott. Nagy most a zsákmányuk, mondta aztán, de csak egyszeri. Az igazi zsákmányból Flaccus nem fog részesülni. Ezek a nyomorult kicsi gyilkosok, ezek alig nyernek valamit. Nem foszthatod ki kétszer ugyanazt a házat. A gazdag görögök viszont megszerzik a mi üzleti partnereinket, a mi kapcsolatainkat, az az igazi fogás. Nem hisznek többé a világban az alexandriai zsidóknak. Hagytuk magunkat balgán kifosztani. Bármikor ismét előfordulhat. Megbízhatatlan kereskedők lettünk, ez a baj. De nagy a baj. De nagy. Uri eltűnöldött, és úgy találta, hogy ez a szintiszta igazság. Bármi lesz is, vége van a zsidó Alexandriának. A görög csőcselék odakintről gúnyolódott. az alkutajánló zsidókon. Káromolták őket, dögvészes macskagyilkos rabszolgának nevezték, Mózes leprás népének, aztán persze elfogadták a pénzt, és estére hoztak élelmet és vizet. Késő délután több elbarikádozott fal fölött is bedobták a déli deltába Flaccus sok példányban lemásolt kiáltványát, amelyben a számtalan zsidó rendbontásra adott jogos megtorlásként írta le a körzet megalakítását, amelyben azontúl a zsidók lakhatnak, és sehol máshol Alexandriában. A zsidók a kiáltvány szerint jövevénynek számítanak Alexandriában, és az idegenekre vonatkozó rendelkezések rájuk is érvényesek ezen túl. Számtalan zsidó rendbontás. Micsoda ótvaros, förtelmes hazugság. Mi mindig betartottuk a törvényeiket, a magunkét elsősorban, az Istenét, de az övékét is mindenkor. Idegenek, mi, Alexandriában jövevények, mi, akiknek jogait még Szótér király vésette kőbe, akiknek megerősített és kiterjesztett jogait Augustus császár sztéléje hirdeti fennen örök időkre, ha ugyan le nem döntötték már azt is. Akik minden adót mindig rendesen megfizettünk, királynak, császárnak, városnak, mi, akik 300 éve lakunk Alexandriában, mi, akiknek munkálkodásától ez a város egyáltalán felvirágzott. Uri igazat adott Arisztarkusznak. Ezek el vannak kényeztetve. Ezek nagyon buták. Nem az a baj, hogy idegenné nyilvánította a zsidókat Flaccus, hanem az, hogy most már a katonaságot is ellenük fogja bevetni. Ez a baj. Katonák fogják őrizni a körzetet ezentúl, nem pedig a megvesztegethető csőcselék. Nem csinálja bután ez a Flaccus, ami Aulusunk, a dolgát. Sikerült belső ellenséget kreálnia, amellyel szemben föllépve egyé kovácsolja a görögöket és a légiókat. Nehéz dolga lesz Rómának, ha Flaccust el akarja távolítani. Háború nélkül nem fog menni. Flaccus nem indul rossz eséllyel Róma ellen. 7 éve tudom, miféle borzalmakra képes az ember. A különbség csak annyi, hogy most rám is vadásznak. Fontos különbség, de nem alapvető. Azon csodálkozott el aztán nagyon, ugyan miért is vélt a naívan sok emberről, aki később aljasnak bizonyult, hogy tisztességes. Hogyan lehetséges, hogy valaki a lényeget úgy általában régtől tudja, ezzel áldotta vagy verte meg az örökkévaló 15 évesen, erre választotta ki, de a részletek mégis megzavarhatják az elméjét. Mi ez a leküzdhetetlen vágy benne, hogy jobbnak lássa a teremtett embert, mint ami? Mitől van meg benne a tisztesség ösztöne még most is? Az apját látta maga előtt. Kínlódott, küszködött egész életében, de a tisztességét soha nem adta fel. Talán ilyennek teremtette az Úr. Urit azonban nem olyannak teremtette, mint az apja. Uri ezt erősen érezte, kéjelgő természetet adományozott neki, henyélőt és önzőt, de az apja önkínzó tisztessége mégis példa lett a számára. Elsírta magát Uri, akit az apja a szeme romlása miatt magára hagyott, de mégis az apja volt, és a legjobbat akarta neki, amikor a delegációba benyomta. Sokan sírtak a körzetben akkoriban, meg volt rá minden okuk, de Uri nem azért sírt. Mindössze az történik a körzetben, amit az ember ellen elkövetni képes. De hogy az apja tisztessége beléje szivárgott, a húsába, a csontjaiba, és még most sem hagyja el, amikor pedig a körzetben zsidó zsidóra fenekedik, zsidó zsidót csal meg, lop meg, vádol be hamisan, és az összes zsidót, a gonoszszá alázott, nyomorult görög alja nép tartja fogságban. Az nem attól van, amire képes az ember. Túl van ez a gyönyörűség, az emberi történéseken. Talán ezt nem is az örökké való akarta. Ő be sem tervezte talán, aki minden gonoszságot érvényesülni hagy, magasabb, ismeretlen célt követvén. De hogy ő is gyönyörködik ebben a csodás kapcsolatban apa és fia között, ha erre felé tekint épp, az bizonyos. Ezt el fogja mesélni az apjának. Valamilyen szavakat találni fog erre a leírhatatlan csodára, szerény és tartózkodó szavakat, de az apja mégis meg fogja érteni. És akkor együtt fognak sírni, áttölelve egymást, az atya és fia. Ez persze túl kell élni a vészt, ahogyan a körzetben elnevezték a rajta ütés, roham, üldözés, áldozat, dugulás és más hasonló pontatlan és buta elnevezések után. Túl kell élni a vészt, és haza kell menni Rómába. A tanácstagok kezéből kisiklott a csőcselékkel való alkudozás. Fiatal, erős férfiak űzték el az északi kaputól a vének tárgyalóit husánggal, ököllel és késsel. Ők fizettek két napig a görögöknek, ők kapták meg tőlük az élelmet, és ők osztották szét a saját pereputtyuk körében. A kettős hatalom nem tartott soká, a csürhét felváltották a légiósok, azokkal nem lehetett üzletelni. Még mindig hoztak kintről zsidókat a körzetbe, most már a katonák. Az újak mesélték, 38 tanácstagot fogtak el a deltán kívül és az északi deltában a görögök. Flaccus az akrába záratta őket. Ha 10 tanácstag van a déli deltában, akkor valahol még rejtőznek 22-en. Ők talán csinálnak valamit odakint, talán szervezkednek, fegyvert lopnak, talán az Alabarcos seregével kóborolnak valahol. Mégis fontos emberek a tanácstagok. A lázadókkal szemben csak ők védhetik meg a körzetet. Mesélték a jövevények, amelyik imaházat nem verték szét teljesen, abba a görögök bevitték a császár szobrát vagy portréját. Megszentségtelenítették az összes zsidó imaházat, nincs hol imádkozni többé. A bazilikában állították fel a legnagyobb császár szobrot, nagyobb, mint Augustusé a Sebastianban. Még oda is. Uri felnevetett. Ránk sózzák a szobrászok, ami a nyakukon maradt. Ezt megtarthatta volna magának, vagy nem megverték. A bazilikában kótya vetyélik el a görögök, amit raboltak, jaj, veszékeltek a jövevények. Egyikük látta a saját menóráját, különleges darab, hatalmas öntött ezüst, 8,5 font, a lábazata oroszlán. A 70 aranyszéknek már nincsen meg az aranyozása, leverték és ellopták a görögök. Összeültek bizalmasaikkal a tanácstagok. Ezúttal már 12-en voltak, Trüfon és Andrón is előkerült. Uri örült, hogy még két tanácstag felbukkant, aki látta őt az Alabarcos palotájában a vacsorákon, gyanakodva méregették ugyan, de növelték a tekintélyét. Az Alabarcos azonban nem elég. Valamit produkálni is kell, hogy az élelme meglegyen. Nem lehet nehezebb helytelni a zsidók között, mint a gimnáziumban. Uri azt javasolta, gyűjtsék be a konyhakéseket, azokkal szereljék fel a rendvédelmi erőket, mielőtt a lázadók szedik össze. A tanácstagok megvitatták és elfogadták. Uri felhívta a figyelmet arra, hogy a katonákra semmiképp se támadjanak. Lehet, hogy erre várnak, az igazi casus bellire. Andron csodálkozott. Nem gondoltam, hogy egy vaksi könyv moly gyakorlatias, mondta. Egy stratégos veszett el bennem, nevetett Uri. Vonakodva adták át a késeket a családok, az ömét elrejtették. De volt már a Gerúszia rendőreinek fegyverük. Jelentkeztek rendőrnek erős fiatalok. Uri kérte, ne mindet vegyék fel, biztosan vannak köztük lázadók. De ha kisebbségben maradnak, a többséghez fognak hasonulni. Megvitatták, és nem vették fel mindet. A készletek fogytak, a helyi lakosoknak volt még valamennyi lisztjük, sójuk, olajuk, de csak a rokonoknak adtak belőle, és megpróbálták elrejteni. Az élelemrejtegetők ellen szigorú határozatot hoztak a vének. Kifüggesztették, de nem tudták foganatosítani. Uri felvetette, hogy rekvirálni kellene, és egyenlő fejadagokat kiporciózni. Ebbe a vének hosszú vita után nem mentek bele. Uri pár legénnyel kiment a déli falakhoz. Úgy találták, hogy a katonák nem erősítik tovább a falakat, nem nekik való munka, és több helyen is át lehetne törni. Jelentette. Aki nagyon éhes, hadd törjön ki. Hát, ha kap élelmet valahol, pénzük volt a körzetbe zártaknak, csak élelmük alig. A vének vitatkoztak, a javaslatot leszavazták. Uri körülnézett, bizalmasok és késsel felfegyverzett fiatalok szorongtak a teremben. Elterjed a javaslat hamar. Másnap több ponton is kitörtek a zsidók. A katonákat meglepte a dolog, az őrhelyüket nem merték ott hagyni, mellettük rohantak ki egész családok, sok tucat ember. Éjjel néhányan visszalopakodtak, ők mesélték. A görögök az agorán eleinte elfogadták a pénzt, és adtak is érte valamit, de aztán a csőcselék nekik támadt. Sok nőt és gyereket lemészároltak, az időseket megkötözték és elvitték, megint raktak mágiákat és megfüstölték, akit lehetett. Ketten láttak egy kiégett imaházat. Férfi hullák hevertek előttük, le volt vágva a fejük és a nemi szervük. Ellenállhattak, amikor az imaházra támadtak a görögök. Zsoltárokat énekeltek a körzetben, és imádkoztak. A falakat a görögök befoltozták, és megerősítették. Lassan dolgoztak a katonai felügyelet alatt. Már nem volt meg bennük az öntevékeny lelkesedés. Puffadhasú gyerekek hevertek az utcákon. Sovány anyák próbáltak szoptatni hiába, eszelős szemmel néztek maguk elé a férfiak. A vének is éheztek. Mindenki éhezett. Mégis tele lettek az utcák ürülékkel. Az emberek nem tudták visszatartani. Már magukat emésztették.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 13. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 14. rész.
1: Addig kell elmennem, amíg van erőm, gondolta Uri. A csatorna partján kuporgott, felhúzott térdét a gyomrába nyomta, hogy ne fájjon, körülötte gyomokat rágcsáltak az emberek. Uri nem rágcsált, erősen figyelt, hát ha feltűnik egy macska vagy egy patkány, amelyre lecsaphat. A vének szükségtelenül tanácskoztak, de azért tanácskoztak. Uri hallgatott, olmos fáradtságot érzett, lelecsuklott a feje. Ez a kém mit keres itt? Kiáltotta valaki magas hangon. Uri felriadt. Trüfón fia állt előtte, Demetriosz. A nagy orjukai dühötten pulzáltak. Uri felállt. Ez az Alabarkosz kéme, kiáltotta Demetriosz. Fáradtan morogtak valamit, a vének nem volt kedvük veszekedni. Hogy volt képed ide pofátlankodni, te szemét? Visította Demetriosz. Uri állt, nézte a magából kivetkőzött csinos lóképű fiút. Ő is sovány volt, mint a deltában mindenki. Ha itt vagyok veletek, és én se távozhatok innét, mondta Uri higgadtan, akkor alig ha lehetek az Alabarkosz kéme. Demetriosznak egészen keskeny volt a szeme a gyűlölettől. Filóság dugasza vagy, te szemét, suttogta. Úri elcsodálkozott.

gondolkozott. Ez a fiú féltékeny. Ennek itt most nem sok jelentősége van, jegyezte meg békülékenyen. Rendesen dolgozott velünk, mondta Nikolajosz fáradtan. Hagyjátok abba. Hozzájuk tartozik, sziszegte Démétriosz, és hisztérikusan hadonászva kirohant. Augusztus 29-én, az egyiptomi új év reggelén, nagy rivalgás tört ki az északi kapun túl. Malacokat dobáltak be a falakon, nagyot puffantak, szétnyílt a hasuk, kifolyt a belük, rángott a lábuk, visítottak. Az északi kaput egyszerre kitárták. Odakint az utcán keresztek feküdtek a földön, vagy egy tucat, mögöttük néhány ökrös szekér. Jól táplált zsidó rabokat hoztak a katonák, egyeseket a fekvő keresztekre kötöztek, másokat a katonák által megemelt szekerek kerekeire. A kereszteket a bámész görögök üdvrivalgása közepette, a fölszedett utcalapok közé az előre megásott mélyedésekbe illesztve felállították és kikötötték. A kerekekre kötözöttekre visszabocsátották a kerekeket, és a szekerek lassan elindultak. Körbehajtották az ökröket, a kerekekre kötözött rabok csontja törött, húsuk málott. Egész nap jajgattak a haldoklók a körzeten kívül. Egész nap zsoltárokat énekelve zokogtak a zsidók a körzeten belül. Még másnap is éltek páran a keresztre feszítettek. Némelyikük nyugtató és biztató szókat nyögdelt a családjának a keresztről, megáldotta a feleségét, a kisfiát, a kislányát. Bosszút áll az örökkévaló, minden bizonnyal bosszút áll. Feltámadunk, együtt leszünk, mondták. Görögül mondták, más nyelven nem tudván hallották a katonák és mulat. Harmadnap ünnep következett, megint Gájusz császár születésnapja. Az éjszakára bezárt északi kaput kinyitották, három kohor strappolt be rajta, felsorakoztak, egy centúrió a véneket követelte. Oda tántorogtak a vének. A centúrió felolvasta a helytartó rendeletét, a zsidók fegyvert rejtegetnek a házaikban, le kell adniuk. Nincs fegyverünk, suttogta Nikolajosz. Házkutatást tartunk, közölte a centúrió. Behatoltak a házakba. Egy-egy házba egyszerre legalább 10 állig felfegyverzett katona, a többiek a kapuban örködtek. Az apák megpróbálták elrejteni a szemük elől a lányaikat. Azokat a katonák kihozták, ütötték, pofozták. Kihoztak pár konyhakést és jó néhány dorongot, más fegyver nem volt. A vének székhelyéről az összes kést begyűjtötték, vitték kifelé diadalmasan. Begyűjtöttek férjes asszonyokat is. A hadonászó férjeket dárdával döfködték. Az asszonyokat és a lányokat kituszkolták a kapun. A centúrió érces hangon kiáltotta. Flaccus helytartó megkívánja hallgatni a panaszaitokat. Álljon elő, Eudosz, Trifón és Andron. A palotába kísérjük őket. A nevezettek előálltak. Egy csapat kikísérte őket. Együtt lakomázott velük Flaccus az Alabarkosz palotájában nem egyszer. Este néhány lányt és asszonyt visszaengedtek. Azért jöhettek vissza, mert a színházban, ahol a színpadra terelték őket, a zsúfolt nézőtér előtt a disznóhúst megették. Ott sütötték a húst a színpadon. Nagy vasrudra szúrták fel a kibelezett féldisznókat, és a tűz fölött forgatták szorgosan. Volt, aki öklendezett, mert zsidónak született, de mégis megette. Volt, aki öklendezés nélkül ette meg, mert pogánynak született, és a férje kedvéért tért át zsidóvá. Aki nem ette meg, azt a színpadon puszta kézzel darabokra szedték. Utána táncosok táncoltak, zenészek zenéltek, mímusok játszottak, mint szokták. Négy férj azonnal közölte, hogy kiadja a vállólevelet. Az egyik feleség ezt halván a fogával tépte fel az ütőerét a jobb csuklóján, ott vérzett el az utcán.
nem próbálta a csuklóját elszorítani senki.

Sok mindent meg lehet enni, ha nincs mit. Gyomot, macskát, patkányt, egeret, szalmát, hulladékot. Az Isten éppen félre néz, amiképpen tehetetlenül néz félre hetek óta, hogy a népével művelt szörnyűséget ne lássa. Különös, hogy így ér véget az útja, fiatalon kell meghalnia. Nagyon szomorú lesz József. De talán élete végéig reménykedni fog, hogy a fia mégis életben van valahol. Úgy itt lázálmok gyötörték, mégis jó volt álmodni akármit. Az álomban életféle történt meg vele. Egyik éjjel a fal tövében azt álmodta, hogy szólnak hozzá. Teokritosz vagyok, mondta valaki, a 22-esektől. Uri nem volt képes meglátni az arcát. Nagy barlangban fura állatok között feküdt, azok nem beszéltek. Teokritosz, a 22-esektől. A barlang eltűnt, az állatok eltűntek, sötét volt. A falon túlról szólt a hang. Teokritosz vagyok a 22-esektől. Kívülről szóltak halkan befelé. Mit akarsz? Kérdezte Uri. Élelmet dobok be. Vigyázz fejbe, ne kórincson, ne egyél egyszerre túl sokat. Uri felült. Egy csomag huppant le a földre. Megvan? Megvan, felelte Uri. Oda kúszott, kibontotta. Lepény volt benne. Méz és vizes tömlő. Uri lassan és keveset evett, a vizet mind kiitta, fülelt. Köszönöm, mondta. Teokritosz, a 22-esektől, ne feledd. Uri a tunikája alá gyömöszölte a maradékot, és álomtalan álomba merült. Két napig élt a lepényen és mézen, és továbbra is a déli fal környékén heverészett. Egyszer el akarták temetni, rájuk mordult, még ne. Megijedtek, elvánszorogtak. Harmadik nap ismét átszóltak éjjel a falon. Ezúttal bizonyos Demokritosz jelentkezett, szintén a 22-esektől. Lepényt dobott át ő is, vizet és füstölt halat. Uri nevét tudakolta. Uri hosszan gondolkozott, mire rájött, hogy ő Gaius Theodorus. Megmondta. Jobban örült a nevének, mint a zsoldos. Megjegyeztem. Ne felejtsd el, Demokritosz, a 22-esektől. Nem tarthat már soká, gondolta Uri, miközben a maradékot ismét a tunikája alá dugta. Félni kezdenek a megtorlástól a légiósok. Teokritosz, Demokritosz, Teokritosz, Demokritosz a 22-esektől. Tanúskodni kell majd mellettük, ha ennek vége lesz. Még kétszer kapott így élelmet Uri, beosztotta heverészet, elmélkedett. Új év lesz holnap, mondták mellette. De a körzetben nem ünnepelték meg az új évet, így döntöttek a maradékvének, és talán helyesen döntöttek. Úgy döntöttek, és a falakon közhírré is tették, hogy az engesztelés napja és a sátoros ünnep is elmarad. Nincs hol imádkozniuk, nincsen imaházuk az alexandriai zsidóknak, és nem jó úgy tenni, mintha lenne. A böjtölés is elmarad, hirdették, és ebben is volt logika. Ünnep nem volt hát új évkor, nem olvasott fel a Septuagintából senki, nem mondott ünnepi beszédet senki, csak ültek és hevertek az utcákon a még éppen élők naphosszat, és magukban imádkoztak. Ott imádkozott közöttük Uri is, a sarkán ülvén kelet felé hajlongván. Zsongító és bódító volt a halk egyenletes állandó zsivaj. Belőlük jött ki, és körbe bugyolálta őket egész nap.
Ha észrevették, hogy valaki meghalt, a lábánál fogva odébb van, szólták, hogy az ünnep utáni nap elföldeljék, ahová a többit, és imádkoztak tovább. Ez a tökéletes demokrácia, gondolta Uri, és hangtalanul nevetett. Új év másnapján visszavánszorgott a déli falhoz. Az volt az ő vájúja, és várta a mennyei mannát. Meg is jött, az arctalan Demokritosz dobta be. Urinak eszébe sem jutott, hogy megossza mással. Amíg ette, két foga kihullott, két szép, egészséges elülső foga az alsó fog sorából, véresek voltak az ínyétől. Még jobban beesik az alsó ajka. Nem fognak többé ráismerni. Nevetett, és boldogan emésztett. A sátoros ünnep első napjának kora délutánján Uri arra ébredt, hogy emberek csoszognak el mellette sietősen. Dühös volt, mert szépet álmodott. Gyönyörű tájon ballagott, és gyerekek vették körül. A saját gyerekei öten vagy hatan, egy helyes kislány is volt köztük, a kisebbik húgára emlékeztetett. Feltápászkodott, az álom elmerült, nem tudta megtartani, igen sajnálta, hogy nem élhet tovább emberi életet. Hunyorgott, a déli falon rést tátongott. De nem arra igyekeztek az emberek, hanem éjszak felé. Vége! Vége! Vége! Vánszorogtak, futottak, imbolyogtak a férfiak, a nők, a megmaradt gyerekek, a szívós öregek, és kizúdultak a kitárt északi kapun. Az elbukókat rosszkedvű katonák segítették fel előzékenyen. Uri meglepve észlelte, hogy őt is. Csoszogott, tántorgott a tömeg a főutcán, a mellékutcákból újabb jól táplált zsidók csatlakoztak hozzájuk. Ők nem a körzetben vészelték át a vészt. Bámulták a vonulást a görögök, csodálkozva, hogy ezek még mindig élnek. Uri megállt, lihegett. Apollosz látta elfutni a tömegben, jó bőrben volt, alig ha éhezett. Vonultak a zsidók énekelve, kimerült sovány zsidók estek a földre, és ott maradtak holtan. A rajongó élők átgázoltak rajtuk. A Fárosz szigeten belegázoltak a tengerbe, karjukat a menny felé tárták, és amennyire a torkukból telt, hálaimát zengtek az örökkévalónak, amely ezúttal is megmentette a népét. Uri csodálkozva állt. Vagy 200 000 élő halott ember tolongott a parton és a vízben. Imádkoztak önfeledten, rajongva, hálásan, boldogan. Hajnalban ért a palotához. Az őrök beengedték. Filónak amúgy is vörös volt a szeme a sírástól, Urit meglátva azt kiáltotta, édes fiam, és átölelte a csontjait. A vézna alacsony Filó most meg tudta emelni. Gyönge húst kapott, kalácsot és vizet, aztán lefektették, aludt két napig. A saját szobájában ébredt, és úgy érezte, most már tudja, milyen érzés csecsemőnek lenni. Igen, vigyázták az egészségét, főleg itatták, narancsot meg könnyű lepényt tömtek beléje, időnként még kihányta. Filó naponta több órát töltött az ágya mellett, és miközben újra meg újra figyelmeztette, hogy ne beszéljen sokat, ne erőltesse meg magát, kérdésekkel halmozta el. Valahányszor azonban Uri belefogott, hogy valamiről beszámoljon, Filó közbevágott, és mondta a magáét. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, édes fiam, pokolian nehéz helyzetbe. Vagy 250 nyakig felfegyverzett vámőrrel vonult ki a városból, Marea felé az első nap, 6 hete az Albarkos, a két fiával meg a bátyjával. Egy faluban fészkeltek el, megfelelően közel a városhoz, hogy az eseményekre jelentős hatással lehessenek.
Nem volt folyóvíz, nem lévén vízvezeték, csak kút, nem volt hát fürdő sem, valamint nem volt írószerszám, nem voltak könyvek, nem volt ágy, nem volt szinte semmi, rémes volt. De a falusiak készségesnek bizonyultak, táplálták őket, igaz, meg is voltak fizetve rendesen. Minden nap kémeket küldött a városba az alabárkhoz, akik jelentették, mi folyik. Tartani lehetett a Mareában állomásozó légió támadásától, megszervezték az őrséget. Markus is őrködött, Tia is őrködött, derekasan helytáltak a fiúk becsülettel. Szerencsére a hármasokat Flaccus nem vetette be. Sikerült futárokat menesztenünk a császárhoz, édes fiam, aminek hála Caligula már 10 nappal a vész kitörése után mindenről értesült. Nem volt könnyű dolga a császárnak, igazán nem, háborút nem indíthatott. Végül a legjobb megoldást választotta. Ama Bassus Centurio vezetésével, aki Flaccusnak egész Egyiptomból begyűjtötte a fegyvereket korábban, majd időben a császárhoz szökött, 12 fős kommandót küldött Alexandriába, hogy Flaccust fogják el. Bassus remek választás volt a helyismerete okán. A hajója ugyanúgy délután érkezett a keleti kikötőbe, mint Agrippáé, és ugyanúgy éjjel észrevétlen szállt partra az embereivel, mint a zsidó király. De őt ismerték az őrök, akiktől Flaccus holléte iránt érdeklődött, és nem fogtak gyanút, mert Bassus dezertálását a helytartó a saját szempontjából bölcsen nem hírelte el. Flaccus épp egy Stefanion nevű ember házában mulatozott a barátaival. Bassus emberei közül 10 kint örködtek, és a jelre vártak. 2 szolgának öltöztek, és úgy léptek be a terembe, ahol Flaccus éppen a barátait készült itallal felköszönteni. Belépett akkor Bassus is. Flaccus ránézett és megdermedt, mert rögtön tudta, hogy el van veszve. Akkor aztán a jelre berohantak a kommandósok, az ellenállást semmiben sem tanúsító Flaccust megkötözték, a jelenlévő katonákat feleskedték Bassusra, a helytartót pedig az akrába vitték, ahol azóta is a pincében senyved. Onnét a zsidó véneket kiszabadították, már aki megmaradt. Bassus összehívta a testőröket, és amnestiát hirdetett. Ugyancsak amnestiában részesült mind a 2 légió, igen bölcsen cselekedett, megelőzte ezzel az esetleges lázadást. Bassus addig lesz e 2 légió főparancsnoka, amíg az új helytartó meg nem érkezik. Halleluja! Filó sírva tette hozzá, a császár még azt a kérést is teljesítette, hogy Flaccust a sátoros ünnep első napján fogják el. Ha már új év napján nem tudták elfogni, ahogyan eredetileg szerettük volna, ahogyan javasoltuk. Ezzel a nemes gesztusával pedig a császár megadta a zsidóknak az esélyt, hogy az örökké való gondviselésében továbbra is alapos okkal bízzanak. Ügyes fiú ez a Bassus, gondolta Uri. Szép jutalmat kaphatott Flaccustól, amiért a fegyvereket összeszedte neki. Aztán futott a császárhoz, akitől még nagyobb jutalmat fog kapni. Megcsinálta a szerencséjét. Uri nem kérdezte meg, miért nem a körzet védelmére vonult fel az alabárkhosz magánserege. Az a 250 állig felszerelt fegyveres a fegyvertelen, ám megfelelő szervezettség esetén védekezésre kapható zsidókkal a husángos görög csőcselék ellen sikerrel vívhatott volna csatát. És akkor nem lett volna körzet egyáltalán. Uri Flaccus elfogásának bizonyos részletei felől érdeklődött, és Filó gyanútlanul elmondta, amit tudott. Uri magában utána számolt, és rájött, hogy Flaccust nem a sátoros ünnep hajnalán fogták el.
hanem egy nappal korábban. Csak éppen visszatartották a hírt, hogy jobban hasson a zsidókra. Az alatt a nap alatt is százak haltak éhen. Nem kérdezett aztán semmit, nyújtózott az ágyában kéjesen. Teokrétosz, Demokrétosz, kedves falontúli cimboráim a 22-esektől. Hiába tápláltatok engem. Szarok nektek tanúskodni, mert amnestiát kaptatok. Akárcsak a nálatok is aljasabbak.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 14. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Geracsilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét. Hangsúlyozta, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése érdekében. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzők, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban. Újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, teszik hozzá. Tűzütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányszóvivő, Magyar Péter kormányfő a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki. Nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. A vállalat szóvivője a pozsonyi újszónak azt mondta, az egyik kőolaj termékeket tároló tartályban lévő anyag gyulladt ki, de a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köbből Anita kormányszóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lenne, és egy pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken, tette hozzá a kormányszóvivő. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét az egyik munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotását mutatja be. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap délután 29 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk, és hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy Esterházy család vallomásai.
5: Harmonia Celestis. Részletek Esterházy Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
6: E regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha.
7: Ott spacírozott hát a forróságtól alélt ligetes erdőrészben, vértes, apám s anyám, s egyikőjük sem gondolt arra, hogy ameddig a szem ellát, minden apámra vár. Apám azért, mert ha minden az emberi, akkor nem lehet a mindenre gondolni, nincsen honnét, meg nem de minek is. Anyám meg azért nem gondolt erre, mert már előző este erre gondolt. Apám öltözékén finoman szólva nem látszott ez az, amíg a szem ellát. De hát maga kinőtte ezt a nadrágot, kapta föl a fejét a lány. Nevetés helyett mondotta ezt, kinevetés helyett. Apám némi érdeklődéssel tekintett végig magán, az említett ruhadarab valóban véget ért a bokák fölött, igaz, az irdatlan, bakancsos, magas szárú cipő még így is majdnem elérte. Jó ez, vont végül vállat. Jól ismertük ezt a praktikus közömbösségét, gyakorlatias hányavetiségét. Apánknak nem volt köze a széphez, a sajátjához sem. Ez a Majki nagymama vonal. Jó ez, konstatálta újra apám. Még a papáé volt. Mami mégis elnevette magát. Meghalt a szabója, kuncogott. Hogy mit, hogy hogyan? Vörösödött el apám, ritkán fordult elő, hogy valamit nem értett. Bizony, bizony, elhunyt a derék szabómester, mielőtt befejezhette volna egy fejedelmi ruhadarabot, mely, mint halljuk, már nemzedékek óta áll a család szolgálatában, nem kevés kegyúri ünnepet él túl böcsülettel. Elhunyt a jó ember, mielőtt illusztrius művét, az úgynevezett leérő nadrágot végbe vihette volna. Maga csúfolódik, ismerte föl vidáman apám, csak csipetnyit, kegyelmes úr. Az ifjú tanítónő tekintete szomorúan pásztázta végig apámat. Tetszett neki a fiatal férfi, a merész vonalú arc, a széles, szaru keretes szemüveg, amely oly gyámoltalanná tette az egész embert, a sudár alak és kicsit megbízhatatlannak tetsző játékos tekintet. Még a tragikus sorsú Szabót is a javára írta. Elszorult a szíve, ha arra gondolt, hogy talán köze lesz ehhez a férfihoz, és attól is elszorult a szíve, ha arra gondolt, nem lesz köze hozzá. Apám pedig, mint rendesen, mindebből semmit nem vett észre, vígan fecserészett. Lássa, ez csupán látszólag erdő, sokkal inkább park, bizony, egy park, amely erdőre hajaz. Na hát ez is olyan pápista észjárás, az, de mégsem az, hogy ezáltal legyen még inkább az. Mi, protestánsok, tudom, hogy ne tudnám, maguk protestálnak. Anyám meghökkenve pillantott rá. Nem volt szokva efféle komolytalansághoz, linkséghez. Náluk, otthon, az ő családjukban a vicc is komoly, mély értelmű, ha lehet, tanító célzatú. Tilos a blődli, tilos a szójáték. A humor nem, ellenkezőleg a humortalan embertől félnek. Ezzel szemben apámék nem féltek senkitől és semmitől, még ha erről nem szívesen beszéltek is. Ami számukra nem volt szíves, arról nem beszéltek, és így az nem is létezett. csak amire szó van, az van. Anyámék mindenről beszéltek, ez hozzátartozott a bátorságukhoz. Apámék kizárólag arról beszéltek, amihez kedvük volt, ez meg az ő bátorságukhoz tartozott hozzá. Anyám az elszorulás helyén, helyett egyszer csak megvetést érzett a szívében. Arca piroslott az izgalomtól, teste forrott, és ott legbelül, ott lüktetett egy parányi, jeges dobogás. Ilyette nyúlt a melléhez, próbálta volna kimasszírozni. Akkor még nem tudta, hogy ez a két érzés egész életében végig fogja kísérni. Minden megváltozik rajta, benne, a színei, a szavai, a szaga. Csupán ez a két érzés tart vele mindétig. A rajongás és a megvetés, meg ezek kicsi eredője, a szánalom. Mi, protestánsok, anyám nem is volt az, csak a nagypapa, szívesebben nézünk mindent a színéről, szemtől szembe. Egymásra néztek. Apám e pillanatban igen jókat gondolt a világról, mindarról, ameddig a szem ellát. Anyám nem törődött apám nézésével, pedig az nagyon nézett, végig akarta mondani, amit mondani akart. Ezt is otthonról hozta, nem az akarnokságot, hanem a teljességigényt. Apámék a töredéket is teljesnek tartották, tudván a töredék nem attól az, mert hiányzik belőle valami, hanem attól, ami benne megvan. Mamiék szenvedtek a töredéktől, fájlaltak mindent, ami nem teljes, ami maradék, hulladék, morzsalék, foszlány, darabka, részlet, roncs, csonk, dirib darab, aprólék, metélék, törmelék, fityelék, ami fragmentum, ami torzó. Papiék pedig mindent érdekesnek tartottak, ami van. Az erdő az erdő, fejezte be a tanítónő szigorúan. Apám fölkacagott. Ezt a kacagást mi már nem ismertük. A mosolyát igen, amely sose egyértelmű, sok áttétel bonyolítja, hajlik a somolygás felé is, ám ezt a harsány, teli nevetést, amely az egész testből szól, ezt hallani hallottuk, de csak ha már be volt csípve. Ezért ettől a hangtól féltünk, ami azért tetszett különösen rossznak, mert a nevetés maga épp a félelem nélküliségről szólt. Homéri kacaj. Az erdő, az erdő. Ó, igen, minden bizonnyal édes, drága kisasszony. És megszorította anyám kezét, aki dühében, hogy ez milyen olcsó mozdulat, és ő mégis mennyire vevő erre, noha minden olcsót szívből megvett, pillantása sem méltat, elpirult. Az erdő az erdő, persze, de a szavak, hogy a szó szó-e, ez volna a kérdés, a szó. Anyám nem értette az ifjú grófot, se a kacagós vidámságát, se ezt a kenetteljes oldalazást a szavak körül. Náluk a szavakról nem beszéltek, a szavakat használták, értelemszerűen a beszédre használták őket, és a beszédnek, a beszédüknek önmaga nem volt tárgya, ami által kétségkívül számos kellemetlenségtől mentesültek, megúszták őket. Használták, és mint mesterember a szerszámát, tisztelték a szavakat, mint kőműves a spaklit, festő a pemzlit, óvták, karbantartották őket érzőn, vagy ahogy régen mondták, idegesen, szemecseltek köztük, alkalomottan finnyásan, vagy dühötten, nagyon is szenvedéllyel, nem csak gyakorlatias józansággal, hanem haraggal, szeretettel, gyöngétséggel. Felelősséget éreztek, volt mit veszteniük, volt tétje ennek a használatnak. Apámék, helyesebben nagypapáik, éppenséggel soha nem érezték, hogy volna mit veszteniük, minthogy, ismétlés, olyan sok volt nekik, hogy okkal hitték, azt nem lehet elveszíteni, hisz mindent nem lehet elveszíteni, legfeljebb sokat, de mindenből veszítve sokat, még mindig minden marad, vagyis minden marad a régiben, vagyis ez olyasmi, amivel nem kellettik foglalkozni. Midőn azután abban a történelmi szerencsében részesültek, hogy mégis mindenüket elveszítették, akkor teljessé vált a gondolatmenet. Ha az embernek nincsen semmije, abból bármennyit veszítve ugyanannyia marad, vagyis a helyzetük mit sem változott. Leledzve a nagy nincs ormán, megállapították, ez olyasmi, amivel nem kellettik foglalkozni, és vagy kimentek a krumpliföldre kapálni, mert felesben elvállalták, vagy kiültek az ámbitra, s elméláztak a történelem mikéntjéről. A szavakhoz is másképpen közelítettek. Ha, mint elébb, a szavakat szerszámnak tekintjük, akkor ők magukat is annak vették. A spakli, a pemzli. És fordítva, ha önmagukat mesterembernek, kézművesnek tekintették, akkor a szavakat is annak, egyenrangúnak, abban az értelemben legalábbis, hogy ők és azok nem választhatók el egymástól. Nem látszik a kéz, a kőművesi, mely húzná föl a falakat, nem látszik a festője sem, mely lefesteni ezeket, és persze nem látszik az az univerzális kéz sem, amely a világot teremtette volna. Építődik, festődik. Ők nem használták a szavakat, hanem harcoltak, birkóztak velük. Ki? Kicsoda? Nem létezett hát a palló, ahol kézművesként megvethették volna a lábukat, a létra, melyre festőként fölkapaszkodhattak volna, és nem birtokolták, hát mégsem mindent, a ma metafizikai napszemüveget sem, amelyen keresztül a fényes és teli égboltra pillanthattak volna, nagymama az más, vagyis nincsen távolság köztük meg a világ között. Folytonosan belekeverednek a világba, melyhez hozzátartoznak a világot leíró szavak, meg szóközök. A fiú a közelségre gondolt, a fiatal nő a távolságra.

0: varázs nem gondolt semmire, izomból lépett. Már régóta szemmel tartotta a párt, avval az elképesztő sokszögletűvel, jelesül a lobogó sárga szoknya keltette föl az érdeklődését, az a színes óriás harang, ahogy ingleng a zöld fák között, és két harangnyelv himbál benne, bim-bam, bim-bam. Jó nyárnak ígérkezett az idei, a 39-es forró július hamari érésre ösztökélte a gyümölcsöket, a darás szangvinikusan szürcsölte a szirupos leveket. Ám ekkora körtét, mint ez, soha nem látott, pedig akkora már beröpülte a kőhányás zsemje bíborkapuszta tompa háromszöget, járt az Edit Majorban, az évben ugaroltatással pihentették, ösmerte a kastélyhoz vezető nyílegyenes híres hárs allét, ahol végighajtott már maga Metternich is, igaz eltévedt azért. Ázsiában nem igazodott olyan jól el, mint az európai politikai parketten. Későbben az orosz truppok is végighajtottak itt, az ő esetükben nem értelmezhető az eltévedés kifejezés, illetve az oroszok és a németek fölváltva foglalták el 45-ben a kastélyt, utóbbiak pontos lajstromok alapján akkurátusan a tárgyakra, kultúrember módjára vigyázva raboltak el bútorokat, műtárgyakat, képeket, vázákat. Az oroszok inkább szívből cselekedtek, ügyeltek a tisztaságra, például a dolgukat nem a padlóra végezték, hanem a derékba tört, rombolt, rokokó porcelánkályhákba, rajtuk a zöldleveles Herendi Eszterházi minta, és az égő zongorákban gondosan elhelyezve félbevágott bárányokat sütögettek heteken át. Regényes életet mondhatott magáénak a darázs. Hogy levél, árva, vagy redőszárnyú volt-e, ki tudja, én nem. A történések alapján leginkább fürkész. Az emberekhez ambivalens viszony fűzte. Anyja hisztérikusan óvta őt tőlük, minden bizonnyal összekeverjén magukat a méhekkel, azok tudnak csupán egyszer szúrni, ha szúrnak, belehalnak, és szúrnak. A méhek olyanok, mint a japánok, riszkánsak. Ha közel röpült az emberekhez, torták, mézek, almalevek csábítására, rögtön nevetségesen hadonászni kezdtek, arcukon rémületet és undort észlelt. Ez érdekelte. A hadonászás egyik felet sem nyugtatta meg, a döntés a darázs ízelt lábú kezében volt. Vagy új dalok, torták, mézek, almalevek után nézendő nobilisan ellebbenni, vagy azonnal akár egy zuhanó bombázó, jobban mondva zuhanó bomba, zuhanni. Apám mindkettejük, sőt hármójuk számára váratlanul hevesen megragadta anyácskám csuklóját, megmarkolta, akár egy artista, és elkezdte forgatni körbe-körbe, a szoknya fölcsapódott, amerre a szem ellát, egy körhinta, és ők minden. A vásár, a vásáros, a ringlispil, a láncos kis székek, és ők a boldogan körbe kóvágó Töröcsik, Mari és Sós Imre is, csak ezt akkor nem tudhatták. Apám erős volt. Játszott a tanítónővel, komolyan játszott, ahogy csak az ifjú emberek tudnak. Anyám azonban nem szeretett játszani. Vagyis játszani szeretett kártyázni, általában a társas játékokat, ülni együtt, este apikkal, a tágas verandán, meg a fiúkkal, a két tüneményes, sokra hivatott fitestvérrel, öccsel és báttyal. Szerette az észtornákat, a műveltségi vetélkedőket, szeretett országvároshozni, meg kapitalizni. Képes volt önfeledten belemerülni a játékok világába, csak hogy folyamatosan tudta, most ott van, abban a világban, abban a játékban, és nem itt, a verandán. De hideglelést kapott, ha csak úgy belepottyant valamibe, belepottyantják minden külön előzetes értesítés nélkül valamibe, aminek nem ismeri a szabályait, sőt azok talán nincsenek is tisztázva, vagy nincsenek is. A grófék ugyanerről így vélekedtek. A semmi és a minden közt hányódunk, azaz játszunk. Nem a tükör mögötti világ vagyunk, ahol nincsenek súlyok, és nincs nappal meg éjszaka, nem is a tükör előtti világ vagyunk, és nem is a tükör. Ha most elengedném, kirepülne a világból, kurjantotta apám. Hát ne engedjen el, Maflicsek, gondolta a lány, s noha kibukott belőle valami kacarászás és sóhajféle, annyit mondott csak, hogy ne komolytalankodjék. Láthatóan osztozott abban a közkeletű tévedésben, amely a játékot komolytalannak tartja, hülyéskedésnek, viccnek, infantilisnek, éretlennek, gyerekesnek. A darázs nem számított ekkora skandalomra. A sárga harang úgy lobogott a világ fölött, a harangnyelvek úgy kalimpáltak az édes sötétben, hogy egészen elszorult a torka. Hát már ez a torok is. De igazán az fájlalta, hogy az ízelt lábúakhoz tartozván nincsen szíve, amely most ilyetten a gyors boldogságtól össze-vissza dörömbölhetne. Amikor azután apám már-már durván ki és fölemelte a forgásból anyámat, sőt, megpördítette, forgatta a forgásban, mint az űrhajós játéknál a Vidámparkban, és anyám ilyetten a gyors boldogságtól fölsikoltott, akkor a darázs ebben a sikolkodásos zűrzavarban zzz, be a harang alá, bim-bam, bim-bam, micsoda szent harangzugás, összekeveredett a fönt és a lent, a világos és a sötét, a nyári tölgy koronájába ékelt résen át fölvillant a kék égi harmónia, hogy azután már csak a földi maradjon, a még gyönyörűbb fullasztó sötétség, ez az izzadt töménység, és a hús, és a bele a húsba, kiharapni egy darabot, megenni, fölfalni, bekebelezni, egyé válni, belezuhanni, feloldódni, megsemmisülni, az övé lenni, az enyém lenni, a lenni. És amint diadalmas fullánkját azon kényes domba mélyeztette, jobban a domból épp völgybe hajló erdős területbe, kezdővidék, sötét, horhos, egy porkoláb völgy, amint beléfúrta magát a fűszeresen illatos húsba, még soha nem hatolt anyagba ilyen mélyen, zivatarosan, érdemben, molekuláról molekulára törte át magát az idegenségen, téve így magáévá és otthonossá, egyszerre fogta el a megsemmisülés és az örök élet utáni vágy. De dönteni, ha lehetett, már késő volt. Midőn kirántotta volna magát édes elkárhozásának remegő földjéből, akkor leszakadt a fél teste. Most vegyük úgy, hogy a fullánk elől van akár egy ragadozó állatnak, agyar és tépőszemfog face to face, nem pedig hátrul, hogy a potroh végéből csusszanjon elő halkan, minden méltóság nélkül, mellékesen és gyilkosan. A szárny még mozgott, berregett, vitte ki a világosra. Itt is, mit is? Utolsó pillanatában megittasultan kettőnek érezhette magát a darázs, alany és állítmány, kint is, bent is, beteljesülvén így az örök vágy, lehullott a földre. Véget ért a nyár. Anyám nem volt nyafka, ellenkezőleg, most mégis akkorá sivított, hogy szédült, szédületes apám majdnem elengedte a kezét, akkor pedig, tudjuk, anyám kirepült volna a világból, mintha paritjából szállt volna. Tölgy fölött el, messzi, kecskét, kömlőd, nagyigmánt felé, tornyó és csordakút fölött, a satöbbik fölött, kizárólag családi birtok légterében, amíg a szem ellát. Csákvár és Majk örökös ura eltaposta az önmaga körül forgó darazsat, darázs darabot, majd magához ragadta a kezdeményezést. Lefektette édesanyámat a fa alá, az árnyékos tompa fűre, aki mintha elkábult volna, mintha darázs csípés formájában kábító injekciót kapott volna, féloldalra fordította, fölemelte a szoknyáját, és szemtől szembe találta magát a darázs maradék másik felével, de tragikus, ám láttuk szintén boldog darabbal. Lilike, kérem, súgta setét komolysággal, nekem most el kell innét távolítanom a mérgező hatást. És tette mindazt, mit a darázs megtett és elmulasztott. Nem tudom, hány ilyen tökéletes pillanat volt az életükben, de megszámolni bizonyosan elegendők az ujjaim. Ennyit tudok szüleim nemi életéről.
1: Harmonia Celestis. Eszterházy Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette és Zoltán Gábor rendezte.
2: Felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 14-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Göncz Árpáddal Marton Éva beszélget.
1: Arc, vonások.
2: Többször nyilatkozta elnök úr, hogy nem nagyon szeret önmagáról beszélni, de közben tudom, hogy részben írja a memoárját is, részben pedig készül őről egy film, amit a nyár óta szinte folyamatosan forgatnak.
3: Hát nézze, én nekem kéne írni a memoáromat. Én most már darabokból is elég sok mindent raktam össze, de pontosabban nem raktam össze, mert rengeteget kérdeznek, rengeteg dologról beszéltem, több száz oldal van megörökítve. Már így kiadna egy tisztességes könyvet, hogy a vonalelkem meghúzni, végignézni és összeszerkeszteni. Igazság az, hogy nem kaptam el a dolognak a torkát, vagy a farkát, ahogy akarja. Nem jutottam odaig, hogy tudjam, hogy mi az, amit tényleg meg akarok belőle csinálni, mert más az, hogy emberekről beszélek, akik érdekesek voltak, más az, hogy köztörténetet írok, más az, hogy a magam szemszögével beszélek erről a tízesztendőről, amiben mondjuk inkább a szubjektív szempontok érdekesek, mert hiszen napról napra maga a történet megvan. Szeretném megírni ebben a légkörben, ami pillanatnyilag uralkodik, retteltesen nehezen szánom magamra, mert nagyon sok mindent tudok olyat, ami érzékenységeket érint, nagyon sokat tudok olyat, amit nem tudok bizonyítani. Következésképpen nagyon nehéz papírra tenni. Ha még azt is figyelembe veszem, hogy milyen öreg vagyok, és tisztában vagyok vele, hogy az utolsó ember, aki 80 éves korá után remek művet írt, az Theodor Fontane volt, és elég magas mérce.
2: Visszamegye a memoár időben a gyerekkorig, hiszen erről olyan keveset beszélt.
3: Voltak éppen muszáj, hogy visszamenjem, majd van nélkül, ahogy jelenleg a mai felnőtt nem érthető. Ugyanakkor meg rettenetesen óckodom attól, hogy a hozzám közelékről beszéljek. Talán édesanyám kivételével, akitől hát annak a rendjes módja szinte a legtöbbet kaptam. Talán a legjobb novellám 7 évig pihent a fiókomban, mert az volt az érzésem, hogy egy írónak szabad könyörtelenen is saját magával szembe, de nem szabad könyörtelennek lenni azokkal, akik közel állnak hozzá, és a legközelebb állnak hozzá. Tehát jóval az enyém meg halála után adtam csak közzé, mikor már személytelen volt az írás. Ugyanakkor hát tudja az, hogy az ember úgy hoz emlékeket, arcokat magával, hogy az egész életét meghatározza, csak ezek csak az enyémek. Na ebből is látja, hogy nem vagyok igazi író, mert hogyha az ember egy szemerkéből tízszer annyit írna meg, mint amennyi volt, mert még hozzá képzel, akkor mondjuk életművet tud alkotni. Ha tizedét írja meg annak, aminek tudatában van, akkor nehéz életművet alkotni. Akkor lépi át ezt a küszöböt, hogyha a kényszer, a belső kényszer már nagyon-nagyon noszogatja.
2: Mit hozott a családból? Hozott rengeteg olvasmány élményt, hozta az olvasás szeretetét?
3: Azt mindenképpen. Hogy kitől kaptam, ezt nem tudom, nézze, én önképzőköri elnök voltam, ami egy nagyon szép dolog. Most az iskolánknak a nem tudom hányadik évfordulóján Bárány Tamás is, meg én is ott voltunk. Egyik

0: magyar tanár felolvasott, hogy megnézi, hogy mennyire vagyunk műveltek, és felolvasott először egy vers idézetet, és megkérdezett tőlem, hogy ezt vajon ki írhatta. Találgattam, és azt mondom, hogy én azt hiszem, hogy Áprili, mert nagyon hasonlít hozzá, elnevette magát, mondta, hogy ezt maga írta, benne van képzőkör arany könyvében. Az életem mellékterméke az írás, vagy végül is az írásnak a terméke az bizonyos mértékig, amit csináltam, nem tudom. Egyet tudok biztosan. A regényműfajt nem újítottam meg, a novella műfajt szintén nem, ahol azt hiszem tanultam. Az a mit tekintve, hogy nekem másom nem volt politikai eszközöm, csak a szavaim, az inkább a beszéd.
1: Bár a jogi egyetemre ment, aztán agrártudományit is végzett, de azért az irodalom végig ott volt, lapot szerkesztett a háború után.
0: Igen, én szerettem azt a lapot, és a Tamás Járonnak arról a lapról nagyon jó volt a véleménye. A Nemzedék, de magunk tudata szerint jó lapot csináltunk, csak nem biztos, hogy azoknak szólt tényleg, akiknek csinálni akartuk. Független ifjúságnak volt alapja. Valahol megvan nekem, ha előveszem, örülök neki, de kritikusabban nézem, mint az akkori szemmel néztem.
1: Úgy tűnik, hogy ez egy lehetőség, egy véletlen lehetőség volt maga a műfordítás kezdet ott benne a börtönben, és úgy tudom, hogy angolul akkor éppen hogy tudott.
0: Hát én bent tanultam meg, egészen minimális, kapiskáltam az angol nyelvet. Feleségemnek engedélyeztek, hogy beadjon nekem egy nyelvkönyvet. A nyelvkönyv, mint a használt volt, Zsuzsa bizonyos mondatokat aláhúzott benne. Ezeket én összeolvastam, és ebből kijött egy levél, amiben részletesen tájékoztatott engem, tehát igen fontos volt számomra.
1: Valahol egyszer azt írta, hogy bátorság kell a fordításhoz. És aztán jöhet a nyelvtudás.
0: Mindenféleképpen. Vegye hozzá, hogy én például angolból fordítok, egyszer Új-Zélandban vagyok, egyszer egy kanadai halászhajón, egyszer a 19. század Amerikájában vagy Angliájában, egyszer Vadkeleten vagy Vadnyugaton. Mindezeket nem ismerem. Bele kell élni magam. Olyan, hogy angol nyelv vagy magyar nyelv nincs. Irodalomban van Mórának nyelve, vagy Jókai magyarsága, Eszterházi magyarsága. Az egyiket se tudja idebe suszterolni, tehát az ember írókat fordít, és nem nyelvet fordít. Következésképpen bele kell élni magát. És akkor aztán előjön még a lelkiismereti kérdés. Fordító pontosan tudja, hogy mikor fáradt az író, mikor hazudik, mikor tesz erőszakot a történetén, mert be kell fejezni idő előtt, tehát meg kell halasztani valakit. Hát ezzel nem tudok választani, de egy ügyetlen és fáradt nyelvi megoldáson tovább tudom lendíteni. De jogom van erre. Jogom van-e jobbat írni helyett, mint amilyen nem, vagy pedig eleve valahol marad az ember az íróval szemben, éppen azért, mert nem az anyanyelve az, amelyikben írt. Egyébként nagyon jó iskola. Ha az ember eljut oda, hogy írja a magáét, a maga élményét írja meg, akkor amik az írói kifejező eszközök olajozottan ott lógnak a falán, amikről csak le kell vennie.
1: A gyaluforgácsokat azért szerettem, mert túl azon, hogy benne van az, hogy hogyan fordít egy fordító. Hát ott van a teljes angol-amerikai irodalom, a 20. századi, a kedves könyvek, az ön által fordítottak, a mások által fordítottak.
0: Olyan könyvről írtam, amelyiket szerettem, amelyikből valami élményem volt. Valószínűleg egy ilyen személyes szögből közelítettem meg minden könyvet, nem volt bennem tekintély, tisztelet, név nem mondott nekem semmit. Az élményemnek volt egy rövidített visszája, pontosabban visszképet leírtam. Én is szeretem, de már régen olvastam. Érdekes volna most újra olvasni ezzel a szemmel.
1: Például kiderül, hogy a kedves műfordító barátok, hiszen itt tiszteletet tesz Réz Ádám előtt.
0: Nézze, Réz Ádám ragyogó műfordító volt, Szőlősi Klári, Róna Ilus, Borbás Mari ragyogó műfordító volt. Én jó iskolába csöppentem be. Akkor éppen agronómusként dolgoztam, úgyhogy komoly riadalmat keltett, mikor én csizmába mentem be. Nem tudták, hogy olyan jön ez a pali, és az valószínűleg csak a bajuszát fogja széttörölni.
1: Már a börtönbeli fordítás az egy belépő volt az Európába.
0: Voltak éppen igen. Az Indian Summer-t igen, azt fordítottam le. Az a Gervasi nagy regényének egy része. Valaki véletlenül megkapta a kötetet. Ezt mikor Litván Gyuri szabadult, Litván Gyuri kihozta a feleségemnek a házassági évfordulónkra, ezt adtam én be az Európába próbafordításnak. mondjuk ebből lettem én fordító. Mai szemben megint azt mondom, hogy elolvastam, kíváncsi vagyok, mit javítanék.
1: Az szerint fordította, hogy kik a kedves sírók, vagy megrendelésre jöttek, vagy fontos volt, hogy ezt az új, friss amerikai irodalmat behozni?
0: Fura dolog. Nekem magától értetődik, hogy megélhetés volt, most egy kezdőműfordító nem válogat. Később aztán már módja van válogatni, akkor már ismerik, hogy mi az erőssége, mi a gyöngéje, tehát ez szerint is megy. Mondjam azt, hogy 10 könyv közül 2 állábú jegyre, amit az ember fordít, amíg a maga életét éli. Hát ilyen volt a Tolkien, Gyűrűk ura. Réz Ádám kezdte fordítani, megcsinálta a legnehezebb részét, a nyelvi részét. Valamit az elején mondtam, hogy 7 vagy hány évet. Én betelepettem egy vidéki kastély déli szárnyába, fenti toronyszobába, és ott egy neki futásra csináltam meg.
1: Tehát ezek maradandók, sőt a Tolkien az hát most újra reneszánszát ér. Így van.
0: Hát az állítólag a Biblia után a legtöbbet fordított könyvén. Nem tudom, hogy igaz, és az irodalmi művek között igen. Mikor én befejeztem, akkor az volt a benyomásom, hogy a világ legnagyobb kerti törpéje, mert ha megnézi, azért vannak annak a könyvnek olyan apró hiányosságai, például eleven nő alak nincsen benne. Ott csak idealizált királynők vannak. De aztán rájön arra, hogy megvannak a titka, hogy miért ilyen csodálatos. Ma is azt olvasom, a beteg vagyok. Végül is mindig a jó marad felül, és a legvégén is. Óriási élethalál azban a jó marad felül a rossz fölött. Hát ennek következtében az ember mindig izgatott a minden részletét figyeli, és minden részlet a végén elégedett, hogy jó volt erősebb. Jó volt csinálni is.
1: Sorolni is nehéz volna, hogy ki mindenkit fordított, de azt mondta, hogy nagyon kevés olyan mű van, ami Lábujjhegyre áll. Az ön számára melyik volt?
0: Egészében Faulkner. Faulkner fordítani alapvetően más, mint bárki más, mert a normális munkát elemzi az ember a mondatot. Na hát a Faulknert elkezdi elemezni, és szétszed egy mondatot darabjára, az életben nem tudja többé összerakni. Egyetlen egy lehetőség volt, hogy fejest ugrott a szövegbe. A 30-35 sor után jön vissza egy szó, aminek a helye azért meghatározott, mert valamilyen kontextusban kapcsolódik 100 oldalnyi máshoz. De valami olyan mértékben kompakt. Nem lehet ez szó. Ha szétszeded, akkor utána nyelvtan lesz belőle. És a nyelvtan lesz belőle, akkor megette a fenem, épp a varázs a vészel.
1: Mennyire tudja a fordító bevinni a saját szubjektumát, a saját élményeit, mennyire van ott a háttérben akár az ön élete is, hiszen sokszor művek és életek találkoznak szerencsés pillanatokban.
0: Rettenetesen el lehet rontani egy könyvet, hogy az ember nem érzi a magáénak. És ami valóban nagyon szerves és belső törvényei vannak, az sokkal nehezebb fordítani, mert nem enged elmozdulást. Ez nem mindig derül ki. Ugye itt van például a Ragtime, a doktor, ami még egy nagyon kedves munkám volt, borzasztó nehéz lehetett, mondták nekem, abszolút nem volt nehéz. Mert ereszkedő lejtésű, középhosszú mondatok vannak benne, és a gondolkodás mondja kelet-európai. Hát ő neki még a nagypapája Oroszországból jött. Nagyon meg volt lepve, mikor ezt mondtam neki annak idején, de az ember ezt a kelet-európai stihjét egy szövegnek pillanat alatt megérzi.
1: Kiket ismert azok közül, akiket fordított?
0: Doktorovot ismertem jól, Styront ismertem, Styron feleségét, Rose Styron, vele nagyon jóban voltam. Goldinggal találkoztam, én Goldingnak egyszer írtam egy levelet, és kaptam egy rendkívül kurta furcsa kis választ. Nagyon meg voltam sértve, és azt mondtam, hogy ezeket Goldingot nem fogok fordítani. Aztán utána, amikor már elnök voltam, találkoztam Goldinggal, rémlik nekem, hogy a királynő vacsoráját. Egészen más volt, akkor megszerettem. Nem az írását, mert az írását addig én is szerettem. Golding azt hiszem erősen hatott rám, vagy nagyon közel állt hozzám. Szerettem a hihetetlen tömör, cizellált mondatát, ami néha egy kicsit művi volt, de hihetetlen kompakt volt. Én azért állt hozzám közel.
1: És hát mondjuk Updike, akit tudom, hogy nagyon szeret.
0: Igen, a korai Updike-et nagyon szeretem. Soinkát is nagyon szerettem.
1: Mennyire hatottak a műfordítások a saját írásokra, vagy mennyire volt a műfordítások mellett egy vágy, hogy írni sajátot is, hiszen szinte minden műfajban írt.
0: Legközelebb hozzám az összes műfaj között voltak éppen a dráma volt, mert egy regény voltak éppen nem más, mint egy hosszú történet, amelyben a rendezői utasítást túltengenek a párbeszéddel szemben. Én szerintem a párbeszéd, hogyha összekapcsolódik, az mond a legtöbbet. Többé-kevésbé fölöslegesé válik a töltőanyag. Szóval, ha valaki alkalmatlan arra, hogy nagy regényt írjon, az én vagyok. Kihúznám a háromnegyed részét.
1: Már regényt írt a Sarusokat, ami kis regény, visszamegy a valdenség korába. Vallás mennyire izgatja, hogy a történetet oda helyezte vissza?
0: Kérestem egy eretnekséget. Én nem erre gondoltam eredetileg, Katarra gondoltam. Katarok lettek volna a legérdekesebbek, a fekete-fehérre, a napholdra, ős vallási képzetekre vezethető vissza. De hát azt már így is írta akkor.
1: Így van a tisztákban. A
0: tisztákban. Következésképp én ahhoz nem tudtam hozzányúlni. Akkor kezdtem keresgetni, felfedeztem a valdenseknek itt az őseit. Kőszegi és Soproni, az utolsó előtti valdensper volt. No, erről nem volt nagyon sok, nem voltak benne csak az ítéletek. Most, amit én az eretnekségről nem tanultam meg életemben, azt nem volt érdemes tudni. Nagyon kikívánkozott belőlem. Ezzel együtt én azt marom magának mondani, hogy ez nem az életem kulcsregénye. Hogy magamat ketté vágtam benne az apára és a fiára. Személyesen nagyon ismertem az inkvizíciót és az inkvizíció módszereit. Úgyhogy számomra az a regény fontos volt az életemnek, egy fontos élménye, vagy pedig köre ment ki. Így lett belem gyakorlatilag egy könyvíró, mert az az egy regénye maradt, meg aztán az élet elsodort engem erről a területről, és olyan erős élményem, amire arra kényszerített volna, hogy oldalba rúgjam a mindennapot, az nem volt.
1: Sajnálja, hogy elvitte a politika, hiszen 89, amikor még az Írószövetség elnöke.
0: Nem tudom, hogy elvitte. Nézd, valahogy, hogy az ember életében valami belső törvényszerűség van. Nyilván ennek a lépcsőnek, az írásnak benne kellett lenni, rengeteg hasznát vettem később is. Mondjuk azt a képességet, hogy az ember önmagát megfogalmazza, és megértse másnak a sorai mögött a valóságot. Ebben a harmadrendű kérdés az, hogy a regény arról szól, hogy Jancsi és Juliska szeretik egymást, és a gonosz mostoha nem engedi, hogy gyakorlatilag nem volna több irodalomra szükség, mint a görögökére, mert azok mindent megírtak.
1: A műveiben is gondolok itt akár a Színpadra írt műveiben, tehát a Kőkövönre, a Rácsokra, ami címet nem véletlenül adtam ennek a mai beszélgetésnek. Mennyire írta meg végül is elmaradt börtönnaplót?
0: Látja, erre ezzel nem gondolkoztam. Nyilván az ember az maga élet elmaradt naplóját írja. Hát ennek a börtönnek egy jelentős része volt, a Rácsok biztos. Nekem két komoly Rácsok élményem volt. Több helyen is láttam. Az egyik román előadása volt, ahol rendező megfordította a színpadot, és a nézőtéren játszódott a darab. Nézők azok fent ültek a színpadon, és a Rácson keresztül néztek, ami lent játszódik. Ez valami nagyon furcsa dolgot mondott, pontosan az alapmondani valóját magyarázta meg. A másik volt egy albán előadása. Akkor én már elnök voltam, meghívtak Albániába az előadásra, és akkor azt mondta a külügy, hogy ha még Albániában úgyis ideje volna egy állami látogatásra, közd össze. Hátam borsódzott, mert nincsen rémesebb, mint a VIP előadás. A VIP nem mer mosolyogni, nem mer sírni, mert a méltóságon nem engedi meg. Tudtam, hogy ez annyit jelent, hogy az a mindenki ott lesz, ott is volt. A színházat évek óta nem fűtötték. Mindenki téli kabárba ült. A színésznő, a fordítónak a felesége volt, aki 6 évet ült. És az 5. perctől kezdve így remegett együtt a közönség színpaddal, minden szónak 3-szor annyi súlya volt, mert ők még közvetlenül élték át annak a mondani valóját.
1: Nagy siker volt, én úgy tudom, New Yorkban is, de egészen más lehet. Latin Amerikában és Albániában és New Yorkban ugyanazt a darabot, hiszen más az üzenete, más a hangsúly.
0: Én azon csodálkoztam, hogy a japán előadása milyen jó volt. Nagyon féltem, hogy erre végleg semmi élmény alapig. Női főszereplő olyan jó volt, talán egyik előadáson sem láttam. A japánok számára ez egy olyan lecke volt, amelyik vadidegen dolgot kellett nekik lefordítani magukba Japánra, sikerült. A románoknak közelebb állt, mert átérték. Albánoknak, azoknak hétköznapjukat mondtam, bőrük összerándult, mikor hallgatták. Utánam tudtam meg, hogy a házelnök 24 évet ült. De ott nem volt olyan, aki ne próbálta volna ezt meg a valóságot.
1: Próbákra például ült be, vagy kérték véleményét, vagy szólt bele, vagy hagyta,
0: volt,
1: hogy...
0: Igen, még fordításnál is volt, mikor nem nézze, van rendező, amelyik nem bírja elveselni, ha vele szólnak. Van, ahol a színpadi hagyományok illedelmesebbek, van, ahol mondjuk a színpad elevek egyetlen. Nézze, nincs két előadás. A médiának a legszebb előadása talán az ukrán volt, amit nagyon-nagyon szerettem. A legemlékezetes az ős médeja volt, amit Szemmes Mari testesített meg. Ő mondta nekem, akkor ez divat volt, írj nekem egy monodrámát. Végül is van benne egy rendőr, akit ki lehet belehagyni, különben monodráma. Én láttam ezt olyan előadásban, ahol táncdráma volt, láttam olyan előadásban, ahol két lelke a szereplőnek, két nő volt. Láttam a hagyományosat, láttam elvonatkoztatottat, szóval... Az égvilágon minden belefér, és eleve nem mondom valamire azt, hogy rossz, mikor az ember színpadra ír, azzal megajándékoz egy rendezőt, vagy megátkoz egy rendezőt.
1: Mióta nem köztársasági elnök, több ideje lette, bár elég elfoglalt, azt tapasztaltam, hogy írjon, szokott-e írni a memoáron kívül mást?
0: Nincsen rá az embernek módja így, mert hogyha háromszor megy egy héten vidékre, akkor nem jut hozzá. Az egész irodalom valahogy át értékelődött az élettel szemben. Nem mondom magának, hogy egy egyszerű és egyértelműen fogalmazott jó mondani való az nem lehet művészet. De mindestre a forma képzésben nem művészet, a művészet az, hogy meghúzza az ember olyan mértékben nyersre vagy áttetszőre, hogy az mindenkinek abban a pillanatban érthető legyen. A cizellált szép műveket, az irodalmiságot, majd szinte azt merném mondani, inkább sértésnek érzem. Nyilván a művészettel összefüggő forma és a stílus játék is. 80 éves körülbelül lehet, hogy elfelejtettem játszani.
1: Életre szóló irodalmi élmények, illetve életre szóló irodalmi barátságok születtek. Tehát, ha jól tudom, József Attila az örök, de a kortársak közül Nemes Nagy Ágnes, Mészöly, azok igazi barátok voltak.
0: Gergely Ági. Borbás Mari, hát nézd, Borbás Maritól tanultam, amikor az első fordításomat csináltam, egy novella fordításomat. És egy nagyon derék külkereskedő volt, aki kontroll szerkesztette. Én robbantam, mikor kezem azt mondta, hogy Mari, jöjjön le Árpi a plafonról. A kontroll szerkesztője tudna magyarul, akkor ő fordította volna, ha maga tudna angolul, akkor maga kontroll szerkesztette volna őt. Na ebbe tökéletesen igaza volt, és akkor traktált engem így hetenként angol könyvekkel.
1: Nemes Nagy?
0: Ha valaha volt írónak puritán ember, akkor Ágnes volt az. Az eredendő élményt addig csiszolta, amíg általános értelmű emberi mondani valója volt. Hihetetlen szigorú volt, és én nagyon büszke vagyok, hogy szerette azt, amit írtam. Idézni nem akarom, azt engedje meg nekem. Hogy hiteles volt, mert ugyanolyan egyenesen mondta meg, amit nem szeretett. Nagyon szigorúan ítélt, ahogy is az írás Székely Magdi is. Soha életemben nem vettem rossz néven, hogy a szerkesztő azért emelt ki egy mondatot, mert veszélyes volt, mert nem a maga bűrét védte vele, javarészt az enyémet. Meg is mondtam, hogy annyit, nincs az a mondat, ami megérne anyőtekit, hogy te kitörd a nyakadat emiatt.
1: Bár egyszer számomra érdekes volt, valahol említett, hogyha nagyon fáradt, angolul olvas, de olvasni a magyar irodalmat, a magyar költészetet mennyire adhat új és újabb erőket?
0: Nézd, mindenki megereked ott, amikor az alapélménye van. Most felhangzott egy néhány költőnév, én valahol itt rekedtem meg. Ezek azok a könyvek, amiket ha felütök, akkor biztos, hogy merő véletlenségből pontosan annál a versen fogom felütni, amelyikre akkor szükségem van. Akár orvosságnak, akár megvilágosodásnak. Ott nem van több ezer szép irodalmi mű, ezeknek a kétharmadát az ember tényleg elolvasta, kétharmadát nem olvast el. Következésképpen úgy kavarok bennem, vagy úgy ülepedett le bennem az irodalom, nem tudom megkülönböztetni.
1: Azt többször mondta, nyilatkozta, hogy író vagyok, műfordító vagyok, ha ma megkérdeznék.
0: Most van rettenetes nagy képű dolgot mondok magának, azt mondja, Göncz Árpád vagyok. Na most ez nem műfaj, de ebben van a verbőzista diáktól kezdve az autogénhegesztőn és a talajvédelmi technikuson, a műfordításon, remélem nem teljesen elfelejtésre ítélt regényen, a 10 éves elnökségig minden. Most ez szervesen egymásra rakódott, egy kicsit olyan, mint a guano réteg, hogy az elnökségem mit ért, mit nem, azt nem tudom, de mindestre benne volt az, amit végigcsináltam az életemben. Elnökség is úgy része annak, valami módon kettős ember arcot mutat. Egyszer egy elképzelt magyar embernek az arcát, egyszer a nagyon is létező Göncz Árpádnak az arcát.
2: Elhangzott arcvonások. Göncz Árpáddal Marton Éva beszélgetett. A portréműsor 2001-ben készült, és legutóbb 2001. december 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Megérkezett a rég várt eső a Dunavíz gyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enns, valamint a Bécsi medence területére átlagban mintegy 16, illetve 8 és 6 mm csapadék hullott, és még további 8 mm körüli eső várható. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét. Hangsúlyozta, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése terén. Tűzütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki. Nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. A vállalat szóvivője a pozsonyi újszónak elmondta, az egyik kőolajtermékeket tároló tartályban lévő anyag gyulladt meg, de a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől például országos fagy és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében, közölte a szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán, miután megtartotta első informális ülését a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a cél a rendszeres, szakmai alapú, kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporok kialakulhatnak. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. az Archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Harmadik rész.
1: Állsz a kanizsai állomáson, amíg van állomás, és úgy figyeled a vonatokat, az egyik fajta vonatot, amelyik megy a Balkán felé, és a másik fajtát, amelyik megy Magyarország felé. Ebbe a kisiskolás időszakba, az országon kívül létből, de a magyarságba, a bácskába való teljes beágyazottságból egyfelől, másfelől pedig a Szerbiában való létezésből, a jugoszlávságból. Mennyit éreztél, mennyit értetek másként a nyelv felől fogalmazva, abban az időszakban te tudtál-e már szerbül?
2: Hát elég gyengén, sok szerb barátom volt, de Kanizsán mind tudtak a szerb gyerekek magyarul, úgyhogy magyarul beszéltünk. A kiejtésem nem volt olyan, mint azok a gyerekek, akik olyan városokból jöttek, ahol a többségben voltak a montenegróiak, vagy a szerbek, vagy a bosnyákok. De nem volt nagy problémám. Igaz, korán elkezdtem szerb könyveket olvasni. A gimnázium előtt évben, 53-4-ben, tehát 13-4 éves koromban írtam egy írást, kis prózát, és elküldtem a Ifjúság Szava című labot, tehát akkor már elkezdtem írni. Közeli barátság volt köztem és Doboti, ami nevű festő között, aki idősebb volt, mint én, és előbb lekerült Újvidékre a képzőművészeti középiskolába, iparművészeti iskolának hívták. Mivel szegény gyerek volt, élt az édesanyja, de eldobta még kicsikorában, úgyhogy az édesanyja nővérei nevelték, nagyanyja, szóval szegény volt. Rákényszerült, hogy pénzt keresen, és illusztrálni kezdett az újságoknál. Bekerült a fórumba, az újságokhoz, az irodalmárok közé. Akkor indult a Major, Bori, Fehér Ferenc, Burány Nándor, Németh István, nem tudom, kik voltak még a ifjúság körül irodalmárok, de Bori Majorék beindított a Modern Irodalom útja című egy vagy két oldalas nagyformátumú irodalmi rovatot, amely fantasztikus volt. Egyszer elkezdték komolyan közölni a modern irodalmat. Camus, John Dos Passos, Amos Tutola, Zsíd, Kafka, Huxley, mindenkit. És ez még a 8-osztályos iskolában volt. És minden másodikhoz a barátom, Tia Mér készített az illusztrációt. És el is olvasta a könyveket, elkapta azokat a könyveket.
1: És te igazából rajta keresztül kerültél ezzel az ifjúság című labbal is kapcsolatba? Igen. Korábban te nem nagyon láttál ilyen, hol láttál volna.
2: Ne. De a Hídba is. Majtényi szerkesztett a Hídat, és egy ilyen nagy formátumú, finom papírra nyomtatott folyóirat volt, és nagyon jó képzőművészeti anyagokat közölt. Nem csak, hogy bemutattak festőket, hanem illusztrálták is a szövegeket, és így olvasva ezeket az újságokat, írtam meg az első kis szövegemet, amit csoda folytán szintén Kanizsai Koncz István kezébe került, mert nyáron ő helyettesítette az irodalmi szerkesztőt. Egyetemista volt, de nyáron honorárisan dolgozott ott, és mikor jött egy levél Kanizsáról, egy kék boríték, látta, hogy Kanizs, akkor mivel a bátyámmal járt együtt is, kávé együtt is laktak Belgrádba abban az időben, zsebbe tett a levelet is. Mikor hazajött Kanizsára, Korzon sétáltunk, Mise után volt ez mindig a vasárnap, odaszólt, hogy köszönt, és mondta, hogy gyere már itt. És akkor bementünk valami klubba, elővette a levelet, a szörnyű kusza kis prózámat, és mondta, hogy nem így kell csinálni, nem úgy, mint ahogy a széket meg kell csinálni, hogy álljon szolidabban össze kell tákolni. Következő írást leközölték, ami különös, hogy arról szólt, hogy egy ember át akar mászni a határa. Ez már 56 körül volt, azt hiszem 56-ban jelent meg. És akkor Koncz Istvánnal egy hihetetlen intenzív kapcsolatunk alakult ki. Elhívott hozzájuk haza, mindig aztán végig, attól kezdve mindig szerettem menni a házukba. Az édesapja korán meghalt, kereskedő volt, mint az én édesapám. Egyes gyerek volt, és végig az anyjával élt. A nagy házba egyedül éltek, leengedett redőnyök mögött. Mindig azt mondta, hogy az én házam, az én várom. hihetetlenül fontos volt számunkra, számomra is, sokunk számára. Ha valami problémám volt, vagy halkan volt, mindig mentünk. Később a felségemre is. Ha tanyán voltunk, akkor mindig egyszer kijött hozzánk, hozott egy láda sört, vagy láda bort, leengedtük a kútba, és estig megiszogattuk. Szeretett kint a tanyán nálunk. Nem hittem, hogy aztán később én is egy ilyen házba kerülök. Én is azt kezdem mondani, hogy az én házam, az én váram. Lassan én is az ő helyzetébe kerültem, hogy egyedül maradtam. Gondolom az irodalomba, a szituációba kerültem, hogy saját hajomnál fogva kell húznom magam, vagy tartani. De egy várba, egy homokvárba, ami tulajdonképpen én választottam, de nem gondoltam, hogy ilyen összetett dolog ez.
1: Én néha azt hiszem, hogy igazából már nem te húzod a saját hajadnál fogva föl magadat, hanem a saját hajad húzásképes, és annélkül, hogy te már magadat húznál, te csak működteted ezt a rendszert.
2: Nem.
1: Jó, ez nagyon nagy energia, én tudom, hogy...
2: Nem is energia, ez egy borzasztó.
1: Lelkileg is egy
2: borzasztó szenvedés, így mesélni róla más. Állandóan olyan szakadékok önnek, amikor úgy érzed, hogy nem csalhat. Ez egy olyan mechanizmus, hogy nem jön magától elő ez a dolog. Ha előjön, akkor megszenvedve jön elő, függetlenül attól, hogy milyen látszak színes érdekes motivum.
1: De pontosan ettől marad meg neked személyesen.
2: Igen.
1: Ha nem megszenvedve jönne elő, akkor vagy gyanús lenne, vagy teljesen érdektelen.
2: Igen, úgyhogy... Állandóan egy olyan állapot van, hogy nincs többet. És akkor ugyan, akkor elrepül a fejed fölött. A szamovár, mondjuk elrepül a hattyósereg. De azt jelenti, hogy nincs, és úgy érzed, hogy zuhansz egy kútba, és akkor csak valami zúgás hallasz a fejed fölött.
3: Találtam egy nagyon érdekes nyilatkozatot, amit Tomka Beáta rólad írt monográfiájába, és nagyon érdekes nyilatkozatként említ. Ez a te első nyilatkozatod, az Ifjúság című labba, amiről nyilván lesz még szó, és mottóként idéznék én ebből a nyilatkozatból. Habár mindig ellene voltam a megkövesedett formaságoknak, most mégis úgy kezdem, születtem Kanizsán, abban a városkában, illetve faluban, amely már ki tudja mióta küzd azért, hogy várossá legyen. Itt, ebben a városkában éltem át gyermekéveim álmozgalmasságait, nem voltam pásztor sem, rikkancs, még szegény gyerek sem. Most léptem a 17. életévenbe, és a Zentai Gimnázium 6. osztályának vagyok a tanulója. Irodalommal 3 éve foglalkozom. Ennek megszeretésében és felismerésében sokat köszönhetek Koncz Istvánnak és irodalomtanáromnak, Dancsó Jenőnek. Prózát írok, de inkább a vers és próza közti műfajban érzem otthon magam. Feltétlenül a modern irodalomnak vagyok a híve a szó nemesebb értelmében. Igaz, témáim eddig kissé elvonatkoztatottak, de a mesterségbeli tudás és a stílus alapjának elsajátítása után elsősorban mai és vajdasági témákat, problémákat akarok feldolgozni modern, szabad eszközökkel. Hát, ez egy meglehetősen érett nyilatkozat és egy érett szöveg, és igaza van Tomka Beátának, amikor azt írja, hogy minden benne van, ezt akár 20 évvel később is mondhattad volna. Főleg az benne a nagyon meglepő, ahogy kijelölöd magadnak ezt a terénumot, ez a próza és a vers közötti terület.
2: Most egy kicsit megborzongtam, hallgatva ezt az idézetet. Ez egy egész oldalas novella mellett jelent meg fényképpel. Volt egy kockás zakom, akkor az volt a divat, és nyakkendőbe, és rólam írt a Fehér Ferenc egy bevezetőt, utána jött ez a nyilatkozatom, és mellette jött egy novella. Azt hiszem a Tüdővészesek klubja, vagy ilyesmi, nem emlékszem, hogy melyik, de azok a novellák érdekesebbek talán, mint ez a nyilatkozat. Hogyha megcsinálom a prózák harmadik könyvét, akkor szeretném ezeket a korai novellákat az 50-es évekből beemelni, amelyek nem ennyire köztes műfajok voltak, novella-szerűbb írások. Noha akkor is közöltem milyen lírai motyókat, köztes műfajú ügyetlen szövegecskéket, Concerto Grosso variációk idegszálakra, az egyiknek emlékszem, ez volt a címe. Volt néhány novella, ahol egy kicsit klasszikusabb módszerekkel dolgoztam, és azok nagyon érdekesnek tűnnek nekünk. De tényleg ez a köztes műfajjal birkózom azóta is, ami egy hihetetlen nehéz dolog, ugyanis nem nehéz, hogyha csak lírai a dolog, de én beömlesztettem ide az eszé, a tanulmány, a filozófia anyagot is, a poétikai anyagot is, és akkor ez borzasztóan megnehezíti a dolgot, hogy a prózai, lírai szinteket és az esszéisztikus vagy filozófikus szinteket egy szintre emelni. És ezek állandóan szétrombolják a prózát. Magát a darabot, amin dolgozok, naplószerű állapotban marad, akkor radikálisan címet emelek, és elkezdek dolgozni rajta. Próbálom kerekíteni, de úgy, hogy meg ezeket a radikálisan ellentétes elemeket összerakni, szinte rugókat, vagy az embert is egy farkast a zsákba, úgyhogy két olyan dolgot, ami egyszerűen nem mehet együtt, és hihetetlen energiára van szükség, hogy megemeld. Hogy ne essen szét darabokra, vagy két darabra, vagy egyszerűen ne zakatoljon a szintek, ne legyenek különbözőek. Volt egy korszakom, bevezetése volt a Felhőkupec meséi, és utána jött két könyvem, a Gogol halála is, a Virág utca 3, ott realizáltam tulajdonképpen ezt, amiről álmodtam fiatal koromban. De visszatérve az idézethez, az előző magyar tanáraimról beszéltem, Vajda Józsefről és Földi Zsuzsannáról. Itt megjelenik Dancsó és Koncz István, mielőtt még az Entek gimnáziumban léptem volna, mikor az első írásomat megnézte, és elhívott magához, akkor elkezdett könyveket adni. Az első könyv, amit adott, az Edgar Allan Poe-nak volt, a novellás kötete. Olyan nagy hatással volt rám, hogy később megszereztem azt a kiadást. Nekem van egy fél póc könyvem Edgar Allan Poe-tól, ott vannak mindenfajta kiadásban, de egyszerűen nem tudtam olvasni, vagy nem tudom olvasni, meg kellett szereznem azt a kiadást, amit először olvastam. Poe túléleten és halálon írja, és az Estlapok kiadás, a filléres klasszikus regények sorozatban volt. Ez a könyvkör, ennek az illata is, az aláhúzása, ez nekem az egyik fontos bibliám, és az egyik könyv, ami nélkül nem tudok. Másik könyv, amit kaptam tőle, az Érdekes újság Dekameronjának az első kötete volt. Ez egy csodálatos antológia. Én nem tudom, ez azt hiszem 10 kötetes. Nekem nincs meg a többi. Talán ez az egyik könyv, ami legnagyobb hatással volt rám. Egyszer majd megveszem, ha ráakadok az antikvariumban az egészet, mert az ember, ahogy idősebbé válik, visszatér az első könyvekhez, úgyhogy utána majd likvidálom ezt a sok modern irodalmat, és visszatérek az első könyvekhez. Ebbe Adi van, ebbe a kötetbe. Mindegyik író előtt ott van egy kis életrajz, és egy novellája. Az író választott a novella. 100 magyar író, 100 legjobb novellája, Kabos Edes szerkesztette. Ebbe Adi van, Bíró, Csát, Heltai, Ignótus Krúdi, Lengyel, Miklós Jernő, Molnár Ferenc, Móri Zsigmond, Színi Gyula, Szomori Dezső. Szomori Dezső novellája hihetetlen. De ez a könyv, ami a legcsodálatosabb, az, hogy fantasztikus fotók vannak benne. Gyönyörű fotók, teljesen ezek megigéztek, ezek a fotók. Lehet, hogy bűnösek is ezek a fotók. Gyönyörű sejjem papírra, és Adival kezdődik, aki mint egy maharadzsa. Gyönyörű fotó, és ilyen mély nyomású, barna fotók az írók aláírásával, egyik különösebb, mint a másik. Ha megnézzük Molnár Ferencnek a fiatalkori fotóját, egyszerű, szép, tiszta aláírásával, vagy utána a fiatal Morincnak a fotóját, hihetetlen tiszta, erős a Szomori, nézd, milyen gyönyörű. Kialakult bennem, hogy így néznek ki az írók, ez az író. Egyszerűen ezek a fotók is sokba hozzájátszottak ahhoz, hogy író akarjak lenni, hogy így néznek ki az írók ilyen csodálatosan. Utána a másik könyv, amit kaptam a Pistától, az a Kassák egy ember élete volt, a teljes. Mondanom se kell, hogy milyen jó válogatta a könyveket. Utána kaptam tőle egy Sinkó kötetet, és Körlezsát. Tehát ez volt az az érintés, amikor bekapcsoltam hirtelen jugoszláv irodalomba, ami aztán annyira fontos lett a számomra. Megnyílt egy különös kapu, egy csodálatos kapu számomra, minden bizony az egyik legfontosabb ajtó ez a jugoszláv irodalmakra, és Sinko különös figurájára, aki itt kóvájgott ezen a térségeken, innen a Apati mellől, Prigrevicáról indulva a Szabadkán köröztű pesti forradalman, Párizs, Moszkva, stb. Partizánok közt, aztán Zágrába, aztán Újvidék, és az ő különös barátságuk, Kölezsával kapcsolatok. De nekem itt valami megnyílt, és aztán pillanatok alatt tovább tárult ez a kapu, ez a máig számomra legszebb kapu. Ugyanis gyönyörű dolog egy irodalmat teljesen ismerni, szinte anyanyelvi szinten. Mondhatom, hogy nem mint idegen nyelven olvasom a jugoszláv irodalmakat, úgy érzem, hogy minden nüanszot, és ez csodálatos, hogy az ember egy ilyen világba barangolhat, vagy bekerül egy másik világba. Ami persze nem olyan szivárványos, meg nem olyan egyszerű probléma, mint első pillanatban tűnt, de első pillanatban se tűnt egyszerűnek, mert körülbelül az első szöveg, amit olvastam, egy kis novella volt, az 1001 halál. Egyik legerősebb expresszionista szöveg, amelyik egyáltalán létezik. Azt is mondhatnám, hogy arról szólt, amiről ma is szó van, a háborúról, a gyilkolásról. Aztán a következő író, aki nagyon nagy hatással volt rám, az Radomir Konstantinovics volt. Ő nagy monumentális regényeket írt, bekettes, nagy monológokat, de ezer oldalas nagy könyvekbe, szerkezet nélküli végtelen regény folyamokat. Volt egy regénye, amit én gimnazista koromban megvettem. Itt van a kezembe, 54-ben jelent meg. A bérírás szerint én 58-ba vettem meg. Add meg nekünk ma az a címe, Dynam Danas. Más címe volt, a tengerhez kötődő címe volt, és tényleg a tenger motivuma szerepel benne, és van benne egy különös metafora, egy rész, ahol a tengerparton egy csontváz van, és csontváz kezébe, egy hal csontváz, vagy a hal bekapta csontváz kezét, és a homokon egy félmetes metafora, és ahogy a tengerről ír, de a tenger maga a próza, a prózának a ritmusa olyan, mint a tengeré, és félmetes dolgokat mond, ez egy korai könyv, de szinte előre látja a mai helyzetet ő is. Azt mondja, a rossz, a borzalom, a tenger, és én nekem nincs jogom a szépre, az embereknek nincs joga, senkinek nincs joga. Nekünk szerencsétleneknek kell lennünk. Ez egy borzasztó idő, nekünk szenvednünk kell. Konstantinovics fordította Beckettet. A Moló jelent meg először. Konstantinovics személyesen is ismerte Beckettet, és nagy hatással volt rá, lefordított. Illetve utolszóval látta el a regényét, és maga is próbált egy ilyen beketti nyelvet, ami aztán Heideggerrel ötvöződött, és csinált egy autentikus filozófiát. Filozófusaink szerint az ő kisváros, vagy sárfészek, vagy a vidék filozófia című műve az első eredeti filozófia mű Jugoszláviában. Amit okvetlenre kellene fordítani, nem lehet egy pillanatig se várni, mert egyszer nem lehet megérteni az egész, ami történik a Balkánon. Ez a könyv egy alapkönyv. A Lét és a Nyelv című sorozat 8 nagy kötetben megírt az összes szerb költőről. Kimutatta, hogy mi vezetett a halálhoz, a háborúhoz. Átértékelt az egész szerb költészetet, függetlenül attól, hogy nagy név vagy kicsi, hatalmas nagy heideggeri nyelven végig hömpölygött. Egy félmetes teljesítmény, egyszerűen ilyen nincs még egy Szóval elvégeztetett az az elemzés, az a tudományos munka, ami szükségeltetett, az a mi balkáni történéseinket, illetve csak sajnos nem fordítjuk. Az Ex-Bele és a szimpóziumban is fordítottunk már részleteket a kisváros, a porfészek filozófiájából. Most jelent meg egy új regénye, Descartes halála, az apja híres jogászprofesszor volt valamikor Szabadkán, és ennek a nagy értelmiségnek a halálát írja le Konstantinovics ebbe a regényébe. Szerintem ma a világon ez egyik legjobb regényről van szó, de a kiadók más divatok után futnak. Különben az egész jugoszláv irodalom, amelyik a nemzeti, folklorisztikus, történelmi és a posztmodern regény közötti harca van elfoglalva, igazán nem tudott felfigyelni, nem is akart felfigyelni erre a regényre. Konstantinovics után a legfontosabb könyv számomra Bulatovics könyve volt, Az ördögök jönnek, egy novellás kötet, nagyon korai, ez is ott volt az 50-es években, ez is egy balkáni beketti világ, később másik regényével lett ismert, érte vége felé kicsit szétírta magát, és elég fura szerepe volt, de egy hihetetlen nagyíróként indult. Aztán költészetről kellene beszélnem, illetve az öreg szürrealistákról, a szerbirodalomban háború eletti nagy szürrealista nemzedék volt. Kicsit ahogy ijjésé kötöttek a párizsiai mozgalmakhoz Kassák, Déri úgy volt egy nemzedék, egy nagy belgrádi nemzedék, gazdag értelmiségiek, akik Párizsba tanultak, azok közel kerültek ehhez a mozgalomhoz, izgalmas könyveket írtak, ilyen prészerű, furcsa könyveket, és ami a legfontosabb volt számomra, az a eszék, a szürrealista eszé, ez egy gyönyörű, a legszebb eszé. És aztán jöttek a költők, Popa, Rajcskovics. Rajcskovicsot kevésbé ismeri a magyar irodalom, noha a Fórum válogatott versét kiadta, meg külön a Tiszáról szóló könyvét is. A fűről írt, a füvek csöngyéről. Legfontosabb költő lenne számomra, ha most az utolsó korszakával, a háború alatt nem kezdett volna elírni olyasmit, ami nekem nem tetszett. Noha épp háború előtt találkoztunk valahol Gyevgyélián, Macedóniába, együtt voltunk egy író találkozón, sétáltunk, és elmondtam neki, hogy most válik csak majd fontossá az a csönd, azok a fűszálak, amelyekről írt, és erre föl írt egy verses kötetet egy figuráról, egy szerb emberről, akinek állítólag az albánok egy sörös üveget nyomtak a fenekébe. Mai napig bebizonyítatlan, és hihetetlen, hogy ez a csönd költője ilyen banálisan végezte. Noha a valóság is banális, és így véres. Érdekes a sörös üveget megemlítve, hogy előbb, 10 évvel előbb Konstantinovics írt egy kötetet, traktátus a sörös üvegről. Tehát egy értekezés a sörös üvegről, egy könyv, nem szól másról. Aztán Popa, ismert, nagyon ismert költő, érdekes, most az utóéletem hallgatnak róla. Nagyon tragikus volt az utolsó korszak, amikor jött a nemzeti hullám, akkor őt félretették, mivel nem volt szerb. Na, a legnagyobb szerb költő egyike, és mondhatni nemzeti témákat is először vezette be a modern költészetbe, de egy európai költő módján, na, ha ő román volt, szerbül írt. Borzasztó bántotta, hogyha irodalom történetben például azt hitták, hogy román származás, és eljött egy időszak, amikor mindenkinél a származást nézték. Ez épp a halál előtt volt, amikor már lassan halálba hanyatott, és ez a hanyatlás egy borzasztó szenvedés volt. Feleségével élt, és szinte senkivel nem találkozott. Őneki volt még egy külön problémája, ez kicsit a Konstantinovicsnál is probléma. Részt vettek az ellenállásba, és megmaradtak bizonyos szociális baloldali dolgok náluk. A nemzeti dolgokat erről az oldalról is bírálták. Popa az nagyon fontos embere volt a hatalomnak. olyannyira, hogy végül írt egy verset az önigazgatásról. És ezt botránynak tartották, és kinevették, hogy a legabszurdabb modern költő a végül az önigazgatásról is verset. Évekig hallódott ott Belgrádban.

0: És tanultál?
1: Igen, gimnazista vége felé. Nagyon sok érdekes irodalmi lap volt. Mláda Kultúra, Polja, Inzsebne Novine, és akkor érdekes, hogy Zentára jártak ezek az újságok. Ma Zentán könyvet is nehéz venni, nem, Szabadkán nem nincsenek meg a belgrádi folyiratok. Zágrábi folyiratokhoz hozzásítok, 4 éve nem láttam az zágrábi irodalmi folyiratokat. Akkor pedig Zentán a Trafikban megvehettem 3-4 belgrádi irodalmi lapot. Ezen kívül a barátnőm, akit a város kurvának nevezett, attól kaptam érdekes szinte ezeket, Oscar Davicsó első köteteit, verses köteteit. Valahogy ez a kettő nekem egybeolvadt, úgy, hogy a kaland, úgy a modern irodalomnak is ez az áttörése szerintem kötődött ahhoz a valamihez, amit kisgyerekkoromban kalandnak neveztem. Így lassan kialakult egy álom az irodalomról, egy ideális elképzelésről van szó, de itt barátaim is közrejátszottak, többek közt a tanárom, Benes József, aki Belgrádba végezte az akadémiát, és minket tanított, mi voltunk az első nemzetik, hozta a hírt az új képzőművészeti törekvésekről, nagyon fontos festőkkel, Dádóval egy osztályba járt, aki Párizsba egyik fontos festő, egy brutális figuráció, egy kéken, kék párába derengő, véres hullákat ábrázoló óriás vásznak. Amikor először rápillantasz, az gyönyörű érzésed van, azt hiszed, hogy egy Debussy elsüllyedt katedrálisát hallgatod, és akkor közelebb lépsz, akkor látod, hogy valami vérengzés. Én azt hittem, erről sokszor beszéltem, hogy a gyerekkori élményei, mert voltak háborús élményei, de tulajdonképpen ez inkább a balkáni világ szindromnak a képei. Valérinek van egy ilyen eszéje, a Mediterrán élmények cím eszéje, azt hiszem, ott ír egy jelenetet, hogy úszik, és egyszer csak a gyönyörű kék víz alatt valami véres cafatokat lát. Hát egy halászhajó fejezte, belezte a halakat, és beleöntötték a tengerbe a hal maradványokat. Lent az a kék víz, és ezek a véres húsnak a kettősége. Körülbelül erről szól ennek a nagy festőnek, régi, finom technikával, a reneszánsz mestereken iskolázott technikával a festészete. Dádónak hívják, montenegrói. Én nekem nagyon sokat jelentett fiatal koromban. A Ruth kategóriáját, amit Ritok Emma eszéből vettem, ő volt az egyik, akire alkalmaztam utána.
0: Egy 16-17 éves kamasz miért pont a Ruth kategóriáját találja meg, és miért pont azzal kezd foglalkozni, ami hát az olvasmányaiból következik is, meg nem is, de nem feltétlenül. De miért pont ez lel meg téged, és miért ezt találod te meg?
1: Hát ez is nagyon, nagyon mélyről jöhetett, mert csak később szolgáltatott hozzá valóság alapot, de 20-30 évig nem. 20-30 évig úgy nézett, hogy ez a Ruth kategória, ez csak egy lebegő kitaláció. Másrészt ez egy gesztus volt, harca, félnépies, kispolgárinak tűnő zsánerképekkel szembe. Én most ezt nagyon egyszerűen látom, hogy persze nem így volt, nem ez az igazság, de én most úgy vagy látom, hogy mindig az kis irodalmakban is úgy van, nagyobbakban is, de biztos a úgynevezett kisebbségi irodalmakban ez fokozottabb, hogy egyfajta irodalom meghatározóvá válik, és eltorlaszolja az irodalom mozgás lehetőséget az új nemzedékek előtt, és akkor az új nemzedék próbál robbantani, próbálja áttörni ezt a gátat. Erről van szó, ez nagyon egyszerű. Én nagyon erősen harcoltam egyfajta költészet ellen, amit mondjuk Fehér Ferenc nevész, Csépe, nem tudom, kikhez köthető. egyszerűen eluralkodott, és aztán megértem azt, hogy egy pillanatban eluralkodott az a fajta költészet, amit én csináltam, hogy az enyém is konfekcióvá vált. Sokan elkezdtek úgy írni, és sokan rahatott ez a dolog, és akkor ugyanolyan gátat jelentett. Aztán szerencsére jött egy változás, mindenki kötött formába kezdett el írni. Magyar költészetben nincs is

0: aztán rajtam kívül, aki nem, aki már nem kötött formába itt, aki merné az életét rátenni valami másra, és így megúsztam, hogy nem váltam konfekciós ing mintává. Akkor ez a rút is egy ilyen gesztus lehetett, egy gesztus volt a hamis kulisszákkal szembe.
1: Ahogy most elmesélted a nagy élményeidet, a viszonyaidat művészethez, művészekhez, írókhoz, festőkhöz, ezeknek az élmények az jó része közvetítésen keresztül érte hozzá. Tehát nagyon erős lehetett a mesterednek, a Koncz Istvánnak a szerepe. Miben állt ez a különös szerep? Mitől vált Koncz István, aki nálad jóval kevésbé ismert az egyetemes magyar irodalomban, ilyen központi karizmatikus figurájává a vajdasági irodalomnak, a ti nemzedéketeknek, és milyen volt a te speciális viszonyod hozzá?
0: Én nem próbáltam leróni az adósságomat, az ex-nek csináltunk egy Koncz számot. Sajnos írásom nincs benne.
1: Miért nincs?
0: Eléggé megrázott a halála, és nekem kellett beszélni a temetésén, és az utolsó napja is eléggé megrázott. Nem tudtam aztán értekező szöveget írni róla, másrészt pedig én írtam róla egy ilyen képek Koncz Istvánról, az a címe a Hídba valamikor. Egy testes Orson Welles-szerű figura volt, ügyvéd, aki a költészetet és az irodalmat megvetette. Érdekes, egy intellektuális szinten, ahogy a Tihamér megvetette a festészetet, na a festő volt.
1: Dobó Tihamér.
0: Igen, és állandóan inkább csak pézi akadt festő, és a művészetet utálta, és magát is állandóan meg akarta semmisíteni, és meg is semmisítette. Úgy a Koncz is a költészettel volt egy távolságtartása, szóval minden nap ment az irodájába, és minden nap a felekkel dolgozott, utána ment haza, ebédőt, édesanyjával ért, és utána megint lépkedett vissza az irodájába, és megint jöttek az emberek. Én erről beszéltem, verset is írtam, hogy ahogy rakja a kis lábait egymás mellé, és megy a nagy templom mellett az irodába. Nekünk ez a ritmusunk a világban, ez a fontos, hogy a Pista most megy a házából az irodájába, és ezek a léptek. 10-20 kép róla, gyerekkor, mikor minisztrás volt, főminisztrás, és aztán, mikor ifjúsági vezető volt, és marxista könyveket magyarázott, aztán, mikor irodalmár volt, aztán, mikor egyetemista, aztán, mikor bíró, aztán, mikor ügyvéd. Én különböző képeket próbáltam fölvillantani, megírni róla. Felvastam ezt az újvidéki Petőfi Sándor Telepi Művelődési Egyesület könyvtárában, és ott ült mellettem, szuszogott erősen, hallottam, mint egy tömlő, úgy éreztem a jelenlétét. Akkor befejeztem, kicsit hosszúra is méreteztem, mert nekem ez nagyon fontos volt. Akkor úgy megölelt, nagyon verejtékezett, és mondta, hogy hát ő nem érdemel meg ekkora szeretetet, és hogy azt mondja, az ivászatokról nem írtál. Csak ennyit mondtam neki, hogy így is túl indiszkrétnek éreztem, hogy portrét próbálok rólad rajzolni. Dobó Tihamér barátunk mindenkiről készített portrét rólam is, de Pistáról nem tudott. Noha szomszédok voltak. Egy utcába laktak egész életükbe. Pista mindig a konyhába ült, mert nagy gurmán volt, főzött, és az ablakon nézett ki, evett és nézett ki, látta, hogy ott szalad a Tihamér mindig. Tihamér állandóan szaladt. Valami után mindig le akarta festeni Pistát, de nem tudta, mert egyszerűen a Pistának ezzel a koponyájával, a nagy ráció, valami volt benne, szenvedés ráció, az nem tudott megbirkozni. Elhatároztam, hogy majd én folytatom ezeket a képeket, és megírom azokat a képeket, amiket nem mertem megírni. Ő tanított inni például, ő nagyon tudott inni, sose rugott be. Nagyon intenzíven ivott, dohányozott egy cipős dobozba, első osztályú Hercegovina dohány volt mindig mellette, már Belgrádba is, és akkor csavart. Kis hüvelykujjával kipöccintette a financlábakat, és óriás kávékat jót.
1: Az ütötte most meg a fülemet, hogy azt mondod, hogy gyűlölte és megvetette az irodalmat és a művészetet, de hát ez Nyilván nem az első pillanattól fogva volt
0: így. Ő nem volt igazán olyan értelemben irodalmár. Ő csodálta is azt a típusú irodalmát, ahogy én mozogtam, vagy amikor kezdtem szerkeszteni a szimpóziont. Egy ilyen ellenpólusát látta bennem. Ugyanis ő neki volt egy korai arszpolitikája, ahol azt mondta, hogy homo moralis sum. Tehát a Kosztolányira utalva ő magát homo moralisnak tartotta, én pedig homo esztétikusnak. Szóval ez a homo esztétikusnak abszolút szüksége volt ő rá. Általában az ügyvédeknél ez egy másfajta foglalkozás, ő ezt igazából csinált, és erre tette fel az életét, és mikor elkezdődött a háború, és elkezdtek a jogászok gyanús dolgokkal foglalkozni, akkor ő leállt. Nem ment bele ezekbe a gyanús üzelmekbe, tehát akkor pénz nélkül maradt. Itt nálunk, aki nem foglalkozik ilyen gyanús nemzetközi transzakciókkal, az pénz nélkül maradt. Nekem nagyon fontos volt ez az ő magatartása. Konstantinovics állítja így be az apja és a saját viszonyát, hogy én mint egy csont nélküli figura csetlettem, botottam körülötte, ő meg mint egy határozott tiszta, aki naponta latint olvasott, hogy a dikciója tisztább legyen. Szóval én pedig csetlettem, botlottam, mint egy fűrészporral tömött báb. Így egészítettük egymást.
1: És megmutatta a verseit kezdettől fogva neked?
0: Igen, felolvasta is mindig kéziratban. Nem a vers technikája és a nyelve, tulajdonképpen nem is annyira költészete. A költészetből sugárzó mérték és a magatartás és az ő életformája az, ami engem annyira. Van egy verse, amit fel akarok olvasni, mert ez nagyon fontos vers. Félek. Zsidóház volt, ahol lakom valamikor a Tisza Eszlári és a Dreyfus per idején. Az apám keresztény, és arra tanított, hogy a politika nem erkölcsös dolog. Idősebb koncista meghalt 1960. február 28-án, meggyőződését fenntartotta utolsó leheleték. Kívülem három tanú is van rá. Hosszú élete során, amikor 1918-ban Lublinban fejlővését kezelték, vállalta, hogy bolsevik, pedig nem is volt az, csak éppen megvetette azokat, akik gyáván letagadták. Anyám még él, őt féltem, mert apámat se engem elhagyni nem engedi a fátum, vagy valami megszállott síri szerelem. Hát ilyen házban élek én. Ilyen volt az apám, és ilyen az anyám. Félek, évek óta leeresztett redőnyök mögött rejtőzködöm, a tisztaság rezervátuma. Poncius Pilátussal élek bezárkózva, sört és bort iszunk néha, de akadozik a vers, lám az ihletre és átok a tiszta lelkismeret. Félek, átgondolom, nem loptam egy csirkét, vagy mit tudom én, milyen bűn leplezhetné le esetleg, hogy nem is méltó e fohász a meghallgatásra. Bár sose kelljen megölnöm embert. Ez a vers a legfontosabb számomra. Nem is annyira nyilvánvaló dolgokra akarok kitérni, mert az elmondja a vers, hanem egy kis motivumra. Például az anyjához való viszonya. Végig egész életében ketten éltek otthon, és egy kis növésű nénike volt, akinek az egész élete a Pista volt. Családi ágyba ottak ketten, és akkor meghalt az anyja, akkor azt a családájának a másik fejt úgy hagyta, hogy volt, ott hagyott mindent az anyjának, és ő a másik fejbe aludt, szinte mint egy Bunyel filmben. Mikor kezdett betegeskedni, illetve a fűtési problémák jöttek, nehéz idők jöttek, akkor lejött, volt egy divány a szobába. A redőnyök állandóan le voltak engedve. Volt egy divány, azon aludt, szépen megágyazott a családágyba, és ott voltak az anyák a ruhái, a kis dolgai, a kis retikülje. És mikor egyszer beléptem a szobába, megdöbbenve láttam, hogy a szoba közepén van az anyja retikülje. Ez ilyen olcsó műbőr kis utazottáska forma, de retikül egész kicsi. Ön olcsó vásári a heverőn heverészett, és én néztem, hogy ez mi. Észrevette, hogy furcsálla, és azt mondja, hogy a gázkályha, gyakran olyan gyöng a gáz, hogy kialszik. mindig föl kellene neki kelni, és oda menni megnézni, hogy kellett. Így most talált egy kis tükröt, az beleállította a retikőbe, és van szögbe állította, hogy a tükörből látja a gázlángot. Na most ebben a versben, tehát ebből látszik az anyjához a különös viszony, hogy az egész életében ők ketten, hogy ők ketten iszogattak bort, sört, maguk csinálták a sört. Malátából és nagy bögrékből, zománcos bögréből itták. Aztán versnek a végén bársose kelljen megönöm ember. Tehát ő állandóan érezte azt a valamit, ami világunkban annyira kísértett. Izgalmas, fontos képződmény volt ez a Jugoszláv, egy nagyforma kísérlet, úgy, mint a monarchia. De aztán, mint minden nagyformát, a kis részei szétlökik, aztán megint keresik a nagyot, aztán próbálnak nagyhoz csapodni. De a Pista versében ezt állandóan érezni lehetett, hogy valami közeledik, hogy a problémák a kulissza mögött tornyosulnak. A következő kötet az Ellenmágiák. Ezzel a sorral végződik. 87-ben, tehát pár évvel a háború előtt, mert maga a vers még korábban íródott, így fejeződik be ez az ismert, a Tiszapartján című vers, hogy háború lesz. Kérdeztem tőle, hogy honnan ez a sor. Azt mondja, hogy egyszer a Dobuti Amira a pszichiátrián volt, Török Kanizsán és a barátai, Domonkosék, Mauricsék jöttek meglátogatni. Arra volt dolguk, és elmentek Török Kanizsára is, és mikor visszafelé jövetővel és találkoztak, lementek egy vendéglőbe, csodafürdőbe, és ott beszélgettek, ittak. Azt hiszem, ott volt a barát Feri, aki kanizsai plakátművész, akkor Mauricz Ferenc festő, Domonkos István költő, nagyon szerették a Pistát, imádták. Mindenről beszéltek, humorizáltak, vicceltek, és egyszerűen hirtelen azt mondja, Domonkos feléje fordult, és megkérdezte, hogy Pista lesz-e háború. Azt mondja, Pista, hirtelen, hogy meglepődtem, és azt mondtam, hogy lesz. És a Domonkos azt mondja, jól van, csak ezt akartam tudni. Domonkos nagyon félt a háborútól már előbb. Én állandóan kinevettem, mert sokat éltek Svédországba, svéd volt a felsége, és a svéd újságok már előre megírták, hogyha Tito meghal, akkor itt háború lesz, és ha repülő repült Újvidék fölött, akkor már rezegni kezdtek. Én meg nevettem rajtuk, hogy nem lesz háború.
1: Pedig neked is megvan a háború története.
0: Persze, én is írtam több ilyen szöveget. Ez a génekben volt, ez éreztük mit, hogy mint a patkányok, úgy éreztük, hogy ez a hajós ujjad, és mikor írtunk, akkor úgy írtunk, bizakodtunk, de a szövegeinket elolvasod, akkor az a bizakodás összetettebb dolog. Ebben a nagy szép formában bizakodtunk, nem abban, hogy ez a rendszer, vagy ez a politika, ez végső. Domonkos kormányátősbe című verse már nagyon korán beszél erről a problémáról. Hát onnan van abban is bizakodás, hát az is arról beszél, hogy úgyis meghalunk mindnyájan téves csatatéren. Nemrég került kezembe a szimpóziónak egy száma, az a bizonyos diszkriminált szám, amely elindította azt a tragikus eseménysort, Sziveri szerkesztette szám. És meglepve láttam, hogy ez az a szám, amelyikben van az a versem, az Orpheus új lantja, ami miatt rengeteg probléma volt, és nézegettem a számot, és itt volt egy interjú Bosnyák Istvánnal, és elolvastam, és egy ilyen passzusra találtam az interjúba. Ez 82-ben volt, tehát még a Pista vers előtt, amikor azt mondja, hogy háború lesz. A Vékes János készítette az interjút vele. Abban az időben Vékes nagyon kitűnő interjúkat csinált. Noha cenzúrázták, és eléggé meggyötörték az interjút Szel Istvánnal, Olajossal, Herceg Jánossal, sok mindenkivel csinált. Bosnyák István is egyike volt azoknak, akikkel elindítottuk a folyóiratot. Ő már a mellékletbe bekapcsolódott. Különben együtt járt a Domonkossal tanítóképzőbe Szabadkán. Most a passzivitásról beszél a Vékás, és mondja, hogy Bosnyák, hogy én valahogy azt feltételezem, hogy a kortársak ma odabent idézőjelben, amúgy inkognitóban tömegesen dideregnek. Viszont ha az ember a sajtót olvassa, vagy más kommunikációs eszközökkel próbál kontaktálni korával és nemével, akkor azt tapasztalja, hogy valamiféle beszélni nem merés uralja ezeket a hírközlő eszközöket. Nem merünk még tömegesen és nyilvánosan botránkozni a fölött, ami zsigereinkben már adva van az újabb világháború fölött. Hogyha megnézed, akkor szinte egy összefüggő láncolata van ezeknek a kijelentéseknek. Itt a bosnyák világháború beszél. Sokan úgy értelmezik, hogy azok a dolgok, amik ma történnek, az egy világháború. Ezek a átrendeződéseket, ezt is egyfajta világháborúnak nevezhetjük. Hogyha a konc mondatot is kiemeljük, hogy milyen fontos, vagy kiemeljük a domonkos mondatot, hogy milyen fontos a refrén, én nem lenni magyar, úgyis meg a minyácsatet, és a többi, akkor ugyanúgy ezt a bosnyák idézetet is, és még számtalan mást, többek közt az Vilemdagban lévő versem is, amelyikben egy a falubolond nagybácsi, vagy valamelyik rokona csinál egy detektoros rádiót, és ez a falubolond figyeli, és hiszi is, hogy meg szólal, meg nem, és tekercsel a sógor, azt hiszem, így valahogy van a vers. Én ezt Párizsba írtam, ezt a verset 77-ben, és gyönyörű teraszokon csillogó gyönyörű párizsi éjszakába. De én is éreztem a terasz, hogy elkészült a rádió, és szinte én is vártam, hogy mit fog mondani. Mi legyen az első szó, hogy jó reggelt, vagy hogy eső lesz, vagy hogy Újvidéken havazik, vagy Pesten süt a nap, vagy piaci jelentések, vagy meg sok minden meg is fordult a fejembe. De a kezem azt írta, hogy háború, háború, háború.

0: Az Úr Express életútjáról mesélt Tolnai Ottó, beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
1: A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. május 14-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban. Újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhet a vízállás. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztéséhez. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. Hozzátette, tervezik a szociális tűzifa keretemelését is. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében, közölte a szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma ülése után. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, a cél a rendszeres szakmai alapú kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán megjegyzése szerint megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, elindulhat a személyszállítás. Hozzátette, hogy még a vonal megnyitása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják a menetrendet és az új buszhálózatot, amelyről a menetrend penetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Oroszország súlyos csapást mért Ukrajna legnagyobb olajtermelő vállalatára. A Naftohaz csoporthoz tartozó Ukrnafta 7 kitermelő létesítménye megrongálódott. A támadásban fontos berendezések sérültek meg, a dolgozók közül senki nem sérült meg. Az orosz hadsereg 4 töltőállomást is megtámadt Zaporizsnya és Dnipropetrovszk megyében. A görög hatóságok letartóztattak 3 embert az Atén környéki erdőtűzzel kapcsolatban. Azzal gyanúsítják őket, hogy felelősek a múlt heti a görög fővárostól nyugatra tomboló erdőtüzekért, amelyeket egy szélerőmű park elektromos vezetékein keletkezett szikra okozott. Az őrizetbe vettek között van a szélerőmű park tulajdonosa, továbbá a park üzemeltetésében résztvevő elektromos kivitelező cég tulajdonosa és műszaki vezetője. Itthon folytatódik a napos meleg nyári idő, elszúrtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé lesz a szél erős. A késő esti 15-22 fok után holnap napközben 29 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Összeállította Tolnai Ottó. Móricz Zsigmond, Légy jó, mint halálig. Molnár Ferenc, A Pál utcai fiúk.
1: Amikor először kérdeztek, nem lenne kedvem szemelvényeket kijelölni kedves szerzőimtől, kedves könyveimből, szinte felkiáltottam. Hogy ne lenne, hiszen én szemelvényekben gondolkodom az irodalomról, szín és szövet mintákban. Legféltettebb, már-már misztikusnak mondható kincsem édesapámnak az a kis fekete táskája festékes üvegcsékkel, amely alapján egykor a falfestéket rendelte boltja számára. Annak a kis fekete táskának köszönve lettem képzőművészeti kritikusa, és csak utána, és a megvakult pingáló asszonyuk után jött Goethe színtana. És már is magyaráztam, hogy majd felváltva olvasunk fel a Pál utcai fiúkból és a Légy jó, mint halálikból. Persze nem úgy hangsúlyozva, mint egy ifjúsági regényt, hanem mint egy titkos, alkimista iratot. Egyszerűen imádom a Pál utcai fiúk indítását, és éppen a fent jelzett Goethei vonalon. A Bunsen lámpában fellobbanó gyönyörű smaragdzöld csíkra és a piros bőrrel bevont zsebtintatartóból szivárgó szép kék antracénre gondolok. A szavakra, mint amilyen a gigerli és a viaszos vászon, a grund és a törökméz, a prünella és a stanicli, a malagaszöllő és a Szent János kenyér. És a könyvben egész idő alatt szivárog, csöpög, az az antracén. Akkor is, amikor a törökméz közé akarják dobni a kalapjukat, és akkor is, amikor a fűvészkerti kaland után indulnak haza. A tintatartó kedélyesen csöpögtette a zsebébe a sötétkék levet. Nem volt más a zsebében, mint három rész krajcár, meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcárt, és odaadta Nemecseknek. Figyeljük csak meg ezt az alkímiát, az antracén és a réz vegyítési kísérletét. A Farrakent tinta már is Ottlik iskoláját idézi, amelynek egyik centrális, sötét jele is éppen egy tintafalt. Csodaje, hogy már akkor, amikor először olvastam, különös, ezt a könyvet még mindig először tudom olvasni, alkimistává lettem, és aztán egész életemben kék érzékenység, pozitív allergia gyötört. És aztán ott a gitt, egy még titokzatosabb anyag, és a gitt egylet. Először is mondd meg nekem, mi az a gitt. Felelet helyett Weiss kivette egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez itt a gitt. És mi ez? Kérdezte a tanár. Elképzelek egy olyan könyvet, regényt, amely a gittről, a gittegyletről szól, közé teszi a jegyzőkönyveket, stb. A pártoskodás idején csak még nagyobb aktualitással bír ez a fejezet. Minden új párt alakuló közgyűlésén fel kellene olvasni. És az egész könyvben a fűvészkert jelenléte, lehelete. Egyszer jártam a Pál utcában. Egy betonszobrás csodabogárt látogattunk ott meg. Az eső vizes hordóban ördög kuporgott, a paradicsom karójának viszont a pipázó Sztálin támasztotta a hátát. Az ördög és a Sztálin is persze betonból. Arra gondoltam, lehet ez az ember már a fűvészkertet is benépesítette. Nem tudom, mi lett a sorsa annak a hagyatéknak. Egyszer még vissza szeretnék menni arra a környékre, hiszen ott az Üllői út és a Ludovika is. Klezsa ott volt a lét kis kadétja. Ott fordította a karcerben Petőfi apostolát és a farkasok dalát. De érdekes, Klezsa sosem említi a pesti fűvészkertet, pedig előtte és utána is egész életében egyik fontos helyszíne volt, s lesz számára a zágrábi botanikus kert. Majd én is ott olvasom Krlezsát, és elmesélem neki, hogy a Botanicski Vörtben olvastam, a Botanicski Vörtben írt sorait arról, hogy a Botanicski Vörtben olvas. Nem ismerem a Pál utcai fiúk irodalmát, nem tudom például Ottlik szerette-e. van-e tanulmány, amely összeveti a Pál utcai fiúkat az iskolával. A Légió minthalálikból természetesen a Suvick jelenetre gondoltam először. Arra, amikor megeszik a cipőkenőcsöt. Az a Suvick egy olyan anyag, mint a gitt. Eszik a Suvickot. Rágják a gittet. Milyen érdekes lenne kivonni a magyar irodalom ilyen anyagait, szubstanciáit. Hiszen ezek éppen olyan dolgok, mint ama pruszti sütemény. Ha már megszűnik végképp, megszűnik-e az ideológikus és tudományos olvasat, akkor tám majd történülnek ilyen baslári értelemben tematikus olvasatai is a magyar irodalomnak. Mármint azzal foglalkoznak majd a tudorok, hogyan eszik a Suvickot, hogyan rágják a gittet, és netán pártok helyett ők is gittegyleteket fognak alapítani. Újraolvasva a Suvick fejezetet, meglepett a tanárok üde, Fellini amarkordját idéző rajza. Ahogy viseli a tanár a fejét például, az nagyon komoly, legkomolyabb kérdés. Fejünket viselni. Vagy azok a sorok a természet feletti dolgokról. Később a kisdiák kereste, írja, hogy hol találta meg legelőször életében a természet feletti dolgokról való gondolkodást, de olyankor sohasem jutott eszébe sem Valkai tanár úr, sem a többi vallástanár. Az édesanyja jutott eszébe, akivel néha éjjel-nyáron kint ültek az eperfalt. Meg az az ottlikot idéző első hóesés. Valóban szinte azonos az iskola első hójával. Ezt, mintha ottlik mondaná, de ez fontos volt, ez a korai hóesés. Az ilyen semmis dolgok csak majd ottliknál lesznek fontosak, a legfontosabbak, legalábbis létügyben. Az írók ezt már tudják, de az irodalomtörténészek még nem olvasták újra ottlik alapján ezeket a dolgokat. Kíséreljük meg tehát mi most újraolvasni Molnár és Móricz alkimista iratait.
2: Móricz Zsigmond, Légy jó, mint halálig. Részlet. Hát, ezen a napon bizony a kis diák nem sokat tanult, de annál nagyobb önérzetre tett szert. A pakk büszkesége dagasztotta a szívét. S még soha ilyen frissen nem ment fel a cőtusba. Ahogy benyitott, látja, hogy mindenki az asztal körül áll, s eszik. Gyanút fogott, nem tudta, mit tesznek, de megérezte, hogy baj van. Az ő csomagja fel volt bontva, azt ették. Persze óriási kacagás lett az ő rovására. A szobafőnök csak később jött be, s szigorú lett. Kibontotta fel. Nem akadt gazdája. Azt mondták, hogy mikor bejöttek, akkor már fel volt bontva, s az asztalra téve. Azt hitték, Misi tálalta ki. De az hazugság, mert Misi nem bontotta fel, ő a ládáján hagyta. Bár bezárta volna. Szégyelt szólni. Csak félt, hogy valami olyan is van benne, amit nem szabad másnak látni. A levelet keresgélte legelébb. Itt a levél! Kiáltott fel Andrási, aki első diák létére szintén ludas volt a dologban. Az áistáknak nem volt második órájuk, s feljöttek a cőtusba, ők hárman bontották fel, Andrási, Böszörményi, és egy 21. cőtusbeli, akit Tök Marcinak csúfoltak. Pogácsa volt a levélbe pakolva, mert nem szabad levelet küldeni a csomagban. Misi az ablakhoz sietett vele, és elolvasta, miközben egy pogácsát bajszolt. Mikor gyorsan végigolvasta, hol a kenőcs, mondta. Micsoda kenőcs? Azt írja édesanyám, hogy kenőcsöt csinált, azzal kenjem a kezemet, ha a szél kifújja, meg a cipőmet is itassam által vele, akkor nem járja át, a víz itt van, megírva. Kenőcs, mondta Böszörményi sápadva. Hát az, kenőcs volt. Micsoda? Hát amit kenyérre... Kentetek! Ki kente? Te kented? Szólt elvörösödve Andrási. Nézd csak! Ő ette meg, azt még ránk kenné! Kiabált Tök Marci. Hát te nem ettél belőle, nem te kented legjobban? Nem hát? Mert nem adtál belőle alávaló pimasz, szemtelen disztó, piszok az ember. Nem azt mondtad, hogy ezt magadnak szántad? Kiabált kivörösödve Tök Marci. Ne ordítson itt! Kiáltott rá a szobafőnök. Ha én ettem, ő is ette! Ha én ettem, ő is ette! A többiek előbb elámultak, aztán rettentően kacagtak. Én azt hittem, hogy vaj! De jó, hogy levettem belőle! Mondtam, hogy avas! Én mondtam, hogy avas! Büdös, azt mondtam! Kiabált Andrási. Büdös is volt, no! Mégis megettétek? Kicsi büdös, ale jó! Jó bendőben, jó! Most aztán mi lesz? Ki lehet rókázni? Iszonyú kacagások és ökröndözések lettek. Böszörményin mindenki nevetett, mert ő falta be a legnagyobb részét, csak azért is, hogy ne maradjon belőle Misinek. Misi eltette a csomagot a ládába. Ezen az estén nem lehetett egyébről hallani, csak a kenőcsről, amit Böszörményi meg Tök Marci bekaptak. A végén pálinkára konferáltak, s hoztak egy üveg gugyit, hogy leöblítsék a kenőcs ízét. Este Böszörményi már átkozott dühös volt, és végül is kirukkolt.
3: Elloptátok a késemet.
2: Ki lopta el?
3: Itt volt az asztalon. Mindenki avval lett. Mit tudom én, még vágt a zsebre.
2: Fogd be a szád.
3: Adjátok elő! Add elő te a kenőcsöt.
2: Mindennek ez lett a vége. Még a teológusok is mind megtudták, még akkor este a konviktusban, hogy egy kisdiáknak csomagja jött, és legelőször a csizmatisztító kenőcsöt zabálták meg belőle a cőtusbeliek. A szobafőnök borzasztó szégyelte a dolgot, és azt mondta, hogy lemond a szobafőnökségről, és kiköltözik a kollégiumból. Este későn aludtak el, és még mikor mindenki szunyókált is már, akkor is megszólalt nagy úr, a kisebbik nyolcadosztályos, aki nagyon tréfás tudott lenni, pedig rémkomoly ember volt.
4: Ta, subickolást hallanék? Ó, valamelyiknek a hasába!
2: Böszörményi szuszogott az ágyban, s viharos kacagásban törtek ki a diákok a megjegyzésre. Felverték Böszörményit, ki felállott az ágyban, s a pokrócából kötelet csavacs azzal verekedett.
4: Elloptátok a késemet alávaló tolvaj bitangok, hordította. Ilyen piszok pak, ami ez volt, ilyen kódus pak, majd azt nézzétek meg, amit én fogok kapni. Egész sűk liba lesz benne.
2: Ebbe is volt egy jó kis kenőcs. Éjfél is elmúlt, még mindig tombolt, s újra meg újra fellobbant a kenőcshetsz. Másnap az iskolában folytatódott a dolog, a kenőcsevés híressé lett, és Böszörményi, mint egy kivert bika tombolt. A másik kettőn nem is száradt rajta semmi, mert mindig egy bűnbak kell a világnak. A legfeltűnőbb valaki. És a kisebbek elsikkadnak, eltűnnek, hogy arra az egyre járjon a rúd, támadás és harag, és nevetség.

0: Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk. Részlet. Alulról, az udvarról a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukatta az ablakot, s most ijesztő lett a csönd a nagy könyvtáras szobában. Síri csöndben szólalt meg Rácz tanár úr: itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett git egyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e? Senki se felelt. Mind lehorgasztott fővel némán állottak egymás mellett, annak jeléül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta: menjünk szépen sorjában. Mindenek előtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg: a Weiss. Rácz tanár úr szigorúan nézett Weissre. Weiss, nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet: de, igen, tudok. Hát miért nem jelentkeztél? Erre megint nem felelt szegény Weiss. Rácz tanár úr rágyújtott egy szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta. Hát menjünk szép sorjában, mondta. Először is mondd meg nekem, mi az a git? Felelet helyett Weiss kivett egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette: ez a git. És mi ez? Kérdezte a tanár. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekenni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartad ki? Nem, kérem, ez az egyleti git. A tanár úr tágra nyitotta a szemét. Mi az? Kérdezte. Weiss most már neki bátorodott egy kicsit. Ezt a tagok gyűjtötték, mondta, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg, mert azelőtt Kolnai őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohasem rágta. Hát ezt rágni kell? Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megrágtam. Miért éppen te? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. Itt sírva fakadt Weiss, pityeregve tette hozzá: és most én vagyok az elnök. Komoly volt a hangulat. A tanár szigorúan kiáltott: hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár Kolnaira nézett. Kolnai, hol szedtétek ezt össze? Kolnai hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén. Ez van, kérem tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Weiss hozta, és azért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsi ablakból kaparta ki. Egész véres lett a körbe. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és 5 órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a pofája gittel. A tanár úr szigorúan ráncolta össze a homlokát. Micsoda szavak ezek? Pofája a lónak van? Hát, a szája volt tele, ő is rágta, aztán oda mentem és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja, és intett, hogy hagy. És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És mikor ő elment, akkor én oda mentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. De nem magamnak loptam, hanem az egyletnek. Az egy... lehet... nehek... Ő is sírt. Ne sírj, mondta Rácz tanár úr. Weiss a kabátja szélét tépdeste, és zavarában szükségesnek találta megjegyezni: mindjárt bőg. De Kolnai csak zokogott, szívet tépően zokogott. Weiss súgva szólt rá: ne bőgj! És azzal ő is bőgni kezdett.
1: Tolnai Otto összeállítása hangzott el. Közreműködött Mácsai Pál és Máté Gábor. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
2: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. június 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg.

0: Népek meséi. Az öt jó barát. Burmai népmesék. Fordította Borbás Mária.
1: Szivárvány és krokodilus. Szirjam királyasszonya gyermekágyban halt meg, de amikor meggyújtották halotti mágiáját, a gyermek megszületett. Kis leány volt, s apja, a király, Vajnún hercegnőnek nevezte el. Hanem szegény kis hercegnőt nem vihették el a székvárosba, mert temetőben született, és az emberek ezt baljós előjelnek vélték. Így aztán a király palotát emeltetett leányának a temető mellett. Idővel valóságos város épült a Dallánnak nevezett palota körül. Túl a folyótorkolaton terült el Mingaladon királyság, és a király fia, Nandár herceg, szerelemre lobbant Dallán ifjú hercegnője iránt. Sehogy sem tetszett ez Mingaladon királyának, sem a népnek, mert úgy vélekedtek ők is, hogy aki temetőben született, csak bajba, romlásba döntheti az országot. Kemény szóval megtiltotta hát a király az evezősöknek mind, hogy a

felhő. Mit tehetnék, érted? Nem segíthetsz az én nagy bajomon, esőfelhő, válaszolta herceg. Hiszen ki is segíthetne, hogy atyám tudta nélkül átkelhessek a folyón kedvesemet felkeresni. Akkor esőfelhő felajánlotta, hogy ő bizony átviszi a herceget a szájában, majd ha leszáll az alkony. Nem láthat meg senki, mondta a krokodilus, és király atyád soha meg nem tudja, hogy megszegted a parancsát. Én meg olyan sebesen úszom, hogy egy perc se telik bele, már is odát vagyunk, s nem ártalmadra számban a levegő hiánya. Ráállt a herceg a szóra, s ettől fogva minden áldott este átkelt a folyón, a krokodilus szájában, felkereste kedvesét, és másnap virradatra visszatért. Történt pedig, hogy egy barna nevezett nőstény krokodilus szerelemre gerjedt esőfelhő iránt, de mivel az ügyet sem vetett rá, barna basszút esküdött. Igen, csak elfogta az irítség, amikor látta esőfelhőt, mint úszik át nagy büszkén értékes terhével a folyón. Mivel barna megérte már a 100. esztendejét is, értett az átváltozás művészetéhez. Emberbőrbe bújt hát, és elszegődött szolgának Vajnun hercegnőhöz. Nyájos is volt, ravasz is volt, könnyűszerrel beférkőzött hát a hercegnő bizalmába, és csak hamar legkedvesebb udvarhölgye lett. Azt kérdi egyszer barna hercegnőtől. Kedves úrnő, mikor a herceg eljön éjjelente, jobbján alszol-e vagy a balján? A balján, válaszol gyanútlanul a hercegnő, s a balkarja szolgál párnául. Mondta erre ravaszul barna krokodilus. Bíz ez arra val, kedves úrnőm, hogy a herceg nem szeret eléggé. Ha csak ugyan szeret, megengedi, hogy a jobbján aludj, s jobb karját használt párnául. Hát már hogy ne engedne meg bármit is, amit a kedvem tart? Méltatlankodott a hercegnő. Azt mondja erre barna. Na hát, kedves úrnőm, itt az alkalom, hogy kipróbáld. Kérd meg, ma éjjel aludhatnál-e a jobbján? Nyugtathatnád-e jobb karján a fejedet? Nem hiába adott ilyen tanácsot a ravasz krokodilus. Tudta ő igen jól, hogyha egy asszony fejét egy hős vagy herceg jobb karján nyugtatja, bal szerencse éri akkor az ifjút. Nem kívánt a barna herceg vesztét, de tudta, ha szerencsétlenség éri titkos útján, esőfelhőnek gyűlik majd meg a baja Mingaladon királyával. Leszállt az est, eljött az ifjú herceg kedveséhez. Az megkérte, alhatna éj az éjjel a jobbján, nyugtathatná éj fejét jobb karján. Én, kedvesem, válaszolta herceg, nem tudod-e, hogy bal szerencse ér engem, ha fejedet jobb karomon nyugtatod? Hanem a hercegnő azt gondolta, kifogást keres csak a kedvesem, mert nem szereti eléggé, nem akarja kérését teljesíteni. Nem szeretsz engem, szólt bánatosan a herceghez. Végül is az beadta a derekát, s a hercegnő egész éjjel kedvesének jobbján aludt. Jobb karját használta párnául. Virradatkor lement a herceg a folyópartra, ott várta már a hűséges krokodilus. Beugrott a szájába, esőfelhő meg elindult vissza az úton. Hanem út közben, mintha köd borult volna esőfelhő elméjére, megfeledkezett utasáról, csak úszkált, órákig úszkált fel alá folyón. A szájában közben elalért a herceg, mert nem jutott levegőhöz. A király meg az udvaroncok ez alatt tővé tették Mingaladon városát, de sehogyan sem akadtak a herceg nyomára. Akkor esőfelhő megpillantotta a királyt a parton, s egyszeribe eszébe jutott, hogy a szájában hordozza urát, a herceget. Partra úszott nagy sebesen, kitátotta a száját, s óvatosan letette a herceget a király lába elé. Hanem az ifjú hercegben már nem volt semmi élet. Nagy keserűség lett urrá esőfelhő szívén, s töredelmesen megvallotta a királynak, hogy került szájába az ifjú herceg. Készen vagyok a halálra, uram, királyom, szólt esőfelhő. Követem a sírba az én kedves hercegemet. Büntes hát szigorú kézzel, jó uram. Hűségesen szolgáltat, fiamat, szólt nagy bánatosan a király. A kedvéért megbocsátok hát neked, hanem ha szolgálni kívánod halott gazdád emlékét, fordulj vissza, úsz át a hercegnőhöz, és tudasd vele a szomorú hírt. Esőfelhő vissza is úszott a folyón, s elmondta a hercegnőnek, hogy meghalt a kedvese.

0: A hercegnő szívét annyira elöntötte a bánat meg a lelki furdalás, hisz ő okozta a herceg halálát, ő hozott rá bal szerencsét, hogy elkeseredésében megszakadt a szíve. Napnyugtakor Mingaladonban meggyújtották a herceg halotti mágiáját, Dallán felett meg a hercegnő halotti mágiájának tüze világított. Búsan nézték az emberek a folyó két partjáról az égig érő lángokat. És ahogy nézik, mit látnak? A két mágia füstje egybeolvadt, s találkozásukból szépséges szivárvány támadt az égen.
1: Az öt jó barát. Ma az öt jó barátról mesélek nektek, kedveseim. Volt egyszer négy fivér, s azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltak éppen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérőt Tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek Kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy Több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg kisöcsénynek becézték, mert a legkisebb volt és a legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát. Véghez is vittek jó néhány vitézitettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, melynek nagy hatalmú volt a királya. Miért szednénk apránként a babért, kérdezte Tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, s írjuk be nevünket a történelembe. Egyet értett vele a többi, s el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, s csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak. Hanem melyikük legyen most a király? A négy fivér Tömzsit választotta volna uralkodónak, mert ő a vezérük, hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább Kötekedő, hisz ő kezdte meg a nagy csatát, mikor bátran belekötött a királyba. De bizony Kötekedő sem állt kötélnek, ő meg azt ajánlotta, legyen a király Több a többinél, hiszen ő valóban többet harcolt a többinél a csatába. De ez meg figyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok, a jó gazda az uralkodójuk. Kincstárnok viszont kisöcsénket ajánlotta, mert az olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagába fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Azám, csak hogy kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városban. No, nézzétek meg a kezeteket, kedveskéim. Benneteket is szolgál öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint Tömzsi, aki zömök és erős. Mutató ujjatok meg Kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert a nagyok lesztek, ezen az ujjon viselitek majd a gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki kicsi és gyönge és alázatos, bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket, kedveskéim, s ha nagyok lesztek, megszerzi nektek majd az aranyvárost, aranytrónt. A pagani jövendőmondó. Fia született a pagani király csillagjósának. Fel is állította nyomban a gyerek horoszkópját, és azt olvasta ki belőle, hogy a fiú egykor ki fogja vágni atyjának a nyelvét. Fogta hát a csillagjós a gyereket, beletette egy fazékba, azt meg az Iravaddi habjaira bízta. Gondolta, majd a folyó leviszi a tengerig, s ott a fiú hullámsírba vész. Úszott a fazék lefelé a folyón, de amikor elért alsó Burmába, megpillantotta egy öreg asszony, aki éppen ott fürdött, és kíváncsiságból odaúszott a fazékhoz. Meglátta benne a gyereket, partra vitte, és saját fiaként fölnevelte. Felcseperedett a fiú, s egy szép napon csatlakozott egy kereskedő karavánhoz, és elment velük egy nagy városba, melynek egyeteme is volt. Az egyetemen csillagjóslást tanult. Aztán, mikor elérte 16. esztendejét, abba hagyta tanulmányait, s hazatért a falujába. Szomorúan látta, hogy nevelő anyja meghalt. Felszedte hát a sátorfáját, és meg sem állt pagan városáig. Ott letelepedett, s mint jövendőmondó kereste kenyerét. Csak hamar olyan hírnévre tett szert, hogy a nép csalhatatlan mesternek nevezte. Még a király csillagjósa is irigyelte hírnevét, márpedig, hisz emlékeztek rá, az nem volt más, mint tulajdon apja. Egyszer a pagani király eszébe vette, hogy kolostort építtet, s megparancsolt a csillagjósának, keressen kedvező előjelekben bővelkedő helyet az építkezéshez. Mikor ez megtörtént, a király odavonult kíséretével, hogy ünnepélyesen elhelyezze a kolostor alapkövét. Akkor felszólította a csillagjóst, mutassa meg, hová helyezzék az alapkövet. A csillagjós áttanulmányozta bölcskönyveit, aztán kinyilvánította a következő jóslatot. Nyár derekán jár ugyanaz idő, mégis déltájt esőfelhők jelennek meg az égen, s a felhők közül egy sas csap le a mezőre, csőréből pedig lejt egy halat. Ezen a helyen ér majd földet a hal, szólt a csillagjós, és egy pontra mutatott. Ez legyen hát helye az alapkőnek. Nagy néptömeg gyűlt össze, hogy végignézze a szertartást. Közöttük volt csalhatatlan mester is, aki most így szólt. Nem jól mondott, csillagjós uram. Bizony nem ott, hanem itt ér földet a hal. Ez lesz hát helye az alapkőnek. Haragra lobbant a csillagjós, szemtelen kotnyeles tacskónak nevezte csalhatatlan mestert. Nos, akkor fogadjunk, szólt merészen az ifjú. Aki kettőnk közül eltalálta az igazi helyet, az kivághatja a másik nyelvét. A csillagjós ráállt a fogadásra, és már közeledett is a dél, s mind mélyebb lett a csend. Pontban 12 órakor sűrű felhők lepték el az eget, s a felhők közül csőrében hallal egy sas csapott le a mezőre. Aztán a nagymadár leejtette a halat, s vajon hova esett? Arra a helyre, amelyet a király csillagjósa jelölt meg. Hatalmas éjenzésbe tört ki a tömeg, éltették a csillagjóst. Hanem a halban még volt egy szikra élet. Addig csapkodott, vonaglott, míg el nem vergődött a csalhatatlan mester megjelölte helyre. Most már az ifjú jövendőmondót ünnepelte a nép. Biztatták erősen, vágná ki a csillagjós nyelvét. Csalhatatlan mester tétovázott, hanem akkor döjfösen rákiáltott a csillagjós. Ne habozz, ifjú, vágd ki tüstént a nyelvemet. De bizony csalhatatlan mester csak a nyelve csücskét vágta le. Mikor aztán ez megtörtént, egyszerűen eszébe jutott a csillagjósnak, miféle horoszkópot állított ő tulajdonfiának sok-sok évvel ezelőtt. Titokban kutatni, vizsgálódni kezdett, s meg is tudta csak hamar, hogy csalhatatlan mester valóban a fia. Milyen nagy volt az ifjú lelkismeret furdalása, mikor megtudta, hogy nem másnak, édesapjának vágta le a nyelve csücskét, hanem az apja hamar megnyugtatta, s nyilvánosan kihirdette, maga magánál is tudósabb csillagjósnak ismeri el. Úgy hozta a véletlen, hogy abban az időben egy harmadik csillagjós is tanyázott Paganban, egy szerzetes. Igen, csak megirigyelte csalhatatlan mester dicsőségét, s titokban vesztére tört. Felkereste az ifjút, s megkérte, állítana neki horoszkópot. A mától számított hetedik nap virradatkor, így szólt csalhatatlan mester jóslata, villámcsapás fog érni téged. Ügyelj a szódra, ifjú csillagjós, szólt a szerzetes és távozott. Kieszelt egy tervet, hogyan menthetné meg életét, s tehetné köznevetség tárgyává az ifjút. A hetedik nap virradat előtt fejére tett egy jókora agyaktömböt, aztán nyakig bemerült a folyóvizébe. Gondosan vigyázta az eget, s mikor villám szántott rajta végig, a szerzetes tüstént víz alá bukott. A villám belecsapott az agyaktömbbe, hét felé törte, de a szerzetes életben maradt. Elment ekkor csalhatatlan mesterhez, és szólott hozzá nagy gúnyosan. Nos, kedves ifjú mesterem, felkelt a nap, s az én szegény fejem mégis épp maradt és sértetlen. Hol van hát a te híres villámcsapásod? Csalhatatlan mester nem is gyanította a turpisságot, és csak ugyan azt hitte, hogy meghiúsult a jóslata. Összeszedte hát mind a bölcskönyveket, tudós írásokat, s elégette egy halomban, mert elvesztette hitét a csillagjóslásban. Szolgája meglátta a pusztítást, s futott lélekszakadva a hírrel csalhatatlan mester apjához. Az meg is jelent nagy sietve, s szólott a fiához. Ne égesd el, fiam, a könyveket, add nekem inkább. Késő, apám, válaszolta az ifjú, hamuvá égtek már mind a könyveim. Add hát nekem a hamut, kérte az apja. Hanem amikor csalhatatlan mester kereste volna a hamut, látta ám, hogy egy kiskakas széjjel túrta. Ez idő óta mondja meg a jövendőt a kakas lába. Csalhatatlan mester meg annyira busult jóslatának felsülésén, hogy végül megzavarodott elméjében. Fel alá bolyongott Pagan utcáin, s jóslatokat mormolt magában. Olyan csodálatos csillagjós volt, hogy nem csak a jövendőbe látott, hanem a föld méhibe is, meglátta mind az elásott kincseket, de mivel hivatását nagyobbra tartotta az eféle földi dolgoknál, soha fel nem ásta a kincseket, s rejtek helyükről sem szólott senki ember fiának. Most azonban, hogy elméje elborult, mutogatott erre, arra, és kiáltozott, itt egy láda arany, ott egy fazék ezüst. Meghallotta ezt sok kincskereső. Csalhatatlan mester nyomába szegődtek, kezükben tábla és ceruza, hogy feljegyezzék a megjelölt helyet. De bizony a mester még így zavarodottan is hű maradt hivatásának eszméihez, s ha látta, hogy követik, hangos bimbam-bimbam kiáltással elfutott. Már jó néhány hónapja nem volt tiszta az elméje, amikor súlyosan megbetegedett, s a betegség egy kis időre visszahozta józan eszét. Vétkeztem, mikor levágtam atyám nyelve csücskét, szólott. S noha öntudatlan volt a bűnöm, elmém elborulásával bűnhődöm érette. Azt is megjósolta, hogy halála után el fogják törni lábait. Ezek után csak hamar meg is halt. Elkészült a koporsója, s csak akkor derült ki, hogy túlságosan rövidre mérték. Így aztán eltörték csalhatatlan mester lábait, hogy beleférjen a koporsóba. Így történt, hogy csalhatatlan mester jóslata még halála után is beteljesült.
2: Mese a tolvajokról és az elásott aranyról. Egyszer egy igen-igen szegény öregember meg a felesége megpihent egy tamariszkusz fa alatt a falu határában. Azt mondja az öreg az asszonynak, belefáradtam a rőzseszedésbe, nem bánnám, ha inkább gazdagok lennénk. Sose búsulj, édes párom, mondta erre az asszony. Csak egy kis szerencse kell, és találhatunk akár egy fazék elásott aranyat is. Nevetett az öreg ember, tetszett neki, hogy ilyen mókásan válaszolt a felesége. Meghallotta beszédjüket a fa szelleme. Megkedvelte a két öreget, és elhatározta, hogy nagy örömben részesíti őket. Leszállt az éj, az öreg ember meg izgatottan felrázta az asszonyát. Kedves párom, hallgass csak meg, milyen furcsa álmom volt. Megjelent előttem a falu határában a tamariszkuszfa szelleme, és megparancsolta, ássam ki azt a fazék aranyat, ami ott rejtőzik a fától 3 lépésre keletre. Ez bizony furcsa, mondta rá az asszony, mert ugyanezt álmodtam én is. Már éppen ébreszteni akartalak, mikor felráztál. Ostobaság volna törődni az álmunkkal, szólott a férje. Mielőtt nyugovóra tértünk, arra gondoltunk mind a ketten, hogyan tréfálkoztál az elásott aranyról. Így hát az álom nem jelent semmit sem. Hanem éppen akkor járt arra egy pár tolvaj, s meghallották a jó öregek szavait. Nosza, ki is rohantak nyomba a fához. A tövétől 3 lépésre keletnek ásni kezdtek, és csak hamar rá is leltek egy agyagfazékra. Nagy izgatottan levették a fedőjét, világot gyújtottak, és mit láttak? Ott alszik mélyen egy jókora kígyó. No persze, mindjárt visszarakták a fazék fedőt, és ugyancsak haragudtak az öreg emberre. Biztosan kiásta már egyszer a fazekat, aztán mikor meglátta benne a kígyót, megint betemette a földbe, kiáltott mérgesen a tolvajok vezére. Akkor aztán meghallotta lépteinket, és csak azért mondta el az egész mesét, hogy félrevezessen. Azt akarta, hogy nyomorultul elpusztuljunk a kígyómarástól. Szemet szemért, pusztuljon hát az öreg meg a felesége. Azzal nagy óvatosan rákötözték a fedőt a fazékra, aztán a jó öregek kunyhójához settenkedtek. Hallották, hogy a két öreg alaposan horkol. Belopóztak hát a kunyhóba, s az ágy lábához rakták a fazekat. Eljött a reggel, felébredt az öregasszony, és menten megpillantotta az agyagfazekat. Nagy izgatottan felköltötte a férjét, az meg leoldozta a fedőt a fazékról. S íme elébük tárult egy nagy halom arany. Egyszeriben meggazdagodtak hát a jó öregek, s nagy jólétben kényelmesen éltek, míg meg nem haltak.

0: Elhangzott Népek meséi, az öt jó barát, burmai népmesék. Fordította Borbás Mária. Közreműködött Blaskó Péter, Kovács Mária és Simon György. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. szeptember 9-én hangzott el itt a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztéséhez. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forint tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köböl Anita kormány szóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lenne, és egy pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit menthetné meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken, tette hozzá a kormány szóvivő. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, elindulhat a személyszállítás. Hozzátette, még a vonal megnyitása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják a menetrendet és az új buszhálózatot, amelyről a menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja véleményét és javaslatait. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt februári halálos munkahelyi balesettel kapcsolatban. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső. A szél több felé megerősödik. A késő estét 15-22 fok után holnap napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyomozati jegyzőkönyv. A 27-es számú John Carew nevű légionárius feljelenti Henri Fécamp 63-as számú közlegényt, aki szerinte Philippe Villiers kapitány, továbbá Peter Blanchard közlegénysofőr meggyilkolásával és kirablásával alaposan gyanúsítható.
4: A 63-assal két éve jó barátok vagyunk. A büntény napján kettős járőrben cirkáltunk, és végül Bohur kávéházában megpihentünk kissé. Én elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy a 63-as visszatér. Azt mondta, hogy légyotton volt. Ma reggel megláttam, amint egy kő alól börtokot húz elő, majd visszateszi. Miután elment, magamhoz vettem a tokot. Kétségtelen, hogy ez a bőrtáska a gyilkosságnál eltűnt úti készlettel azonos. Valószínűnek tartom, hogy mi alatt aludtam. Addig a 63-as a kávéházból a sivatagba osont. Vallomásomat saját elhatározásomból tettem. Arra sem feletteseim befolyása, sem más külső körülmény nem kényszerített. John Carew.
3: A 63-as számú közlegény vallomása.
5: Beismerem, hogy én öltem meg Villiers századost és a katonai autó sofőrjét. Az irattáskát, továbbá a százados útikészletét elraboltam. Carew közlegény vallomása helytálló. Miután ő Bohur kávéházában elaludt, én kiosomtam. A sivatag elején meglestem az autót, és több lövéssel megöltem az áldozatokat. Az útikészletet elástam. Tettemet egy hírszerző felbíztatására, 800 ezer frank reményében követtem el. Az irattáska erejtésére nézve minden felvilágosítást megtagadok. Henri Fécamp, a 63-as közlegény.

0: Csontbrigád.
1: Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. Második rész.

0: ízzik a dohos iroda. Vakító forróság terpeszkedik a meszelt falakon. És az úcska inga óra, mint valami kivénült énekes, minden fertálykor artikulálatlan kísérleteket tesz arra, hogy elüsse a negyedet.
1: Káplár! Igenis! Pokrócot az ablakra! Ha nem mondom, hát elfelejtitek! Disznók!
0: Egy másodpercre beözönlik a nap irtózatosan, és felzsonganak a legyek, amíg az ablakra vizes pokrócot tesz a káplár.
1: Hozz pálinkát!
2: Igenis, kapitány úr!
3: Sziron kapitány a tenyerébe hajtja jéghideg homlokát. Úgy érzi, hogyha egy baltával a koponyájára csapnának, nem is fájna. Ezt a fura jégdarabot csak úgy a nyakára tették. Nem lehet a feje.
0: Fél homály van. Az ablakra terített párolgó, vizes pokróc dohos szaggal súlyosodik a füllett irodára. Iszonyú a hőség.
2: A pálinka!
1: Uram! Ha, elmehetsz!
0: Szigorúan bizalmas. Az oráni legfelsőbb katonai törvényszék elnökének.
3: A kapitány fásultan nézi a 63-as rab dossziéját. Remegő kezébe veszi az utolsó papírlapot.
4: Monsieur Maréchal, különösen fontos katonai érdekekre való tekintettel a hadügyminiszter indítványára a kiszabott halálos ítéletet az elnök úr megváltoztatta. A tettes százszorosan is rászolgált a halálra, de amíg él, addig remélhetjük, hogy megtöri a kényszermunka. És jobb bánásmód ígéretével vallomásra bírjuk. A Bahr-el-Szudáni büntetőtábor mindenkori parancsnokának kötelességévé teszem, hogy az életfogytiglani kényszermunkára ítélt 63-as foglyot minden rendelkezésre álló eszközzel, amelyet alkalmasnak talál erre, beismerésre bírja az ulogi oázisban eltűnt irattáska rejtek helyére nézve. A hadügyminisztérium kiemelhárító osztály pecsétek aláírások.
3: A kapitány becsapja a dossziét, amelyből kis porfelhő száll fel. Talán ettől látja homályosan a címkét. A gyilkosság, kémkedés, rablás és hazaárulás miatt életfogytig a betűk összefolynak, megkettőződve táncolnak a szem előtt.
0: Ráexponálás. Az akta. Ellenőrzött, kivizsgált és hitelesített adatok a tévedés lehetőségének szabályszerű kizárásával. Vagy lehet, hogy mégis tévedtek valamiben ezek az akták? Nem sokban, csak épp a lényegben.
5: A bűnösként életfogytiglani kényszermunkára ítélt 63-as fogoly, Henri Fécamp, teljesen ártatlan.
0: 5 hónappal ezelőtti filmtekercs. Előhívás. Mélyen bent a Szaharában fekszik a titokzatos ulogi oázis.
6: Minden évben, Ramazán ünnepén sok-sok zarándok látogatja meg.
0: A régi mecset. Falában erős kősírban pihen 200 éve Hagir, a szent orvos.
7: Ramazán ünnepén a zarándokok kibontják a követ, kiemelik a koporsót és elhelyezik a mecset szentélyébe.
8: Messze földről érkeznek a hívők a varázserejű koporsóhoz.
7: Aki a csodatévő cédrusládát kezével illeti, azt nem érheti baj.
0: És ez csak ugyanígy is van. száz meg száz hívő érintette a koporsót reggeltől hajnalig, anélkül, hogy a legcsekélyebb baj érte volna őket.
9: Allah segít!
0: Rozzant erőd az oázisban. Vályogfallal körülvett kis katonai tábor. A fal mögött egy téglaépület és két legénységi barak. A barakban katonák. A katonákban fásult letargia az álmosító forróságtól és az egyhangúan múló napoktól. John Carew közlegény.
5: John Carew, angol. Volt már utolsó éves orvostanhallgató, bárzongorista a Rivierán, díjnyertes birkózó. Miután egy folytatásos regénye a Paris-Soir hasábjain általános feltűnést keltett, kitiltották Franciaország területéről, mert fogadásból felmászott az Eiffel-torony tetejére. Ilyen előzmények után lépett be az idegen légióba, került Afrikába, az ulogi oázis erődjébe, ahol ketten, rokon lelkek fékammal, nyomban egymásra találtak.
10: Nagyon. Igazán nagyon-nagyon jó barátok lettek. Együtt verekedtek, pihentek, énekeltek, mulattak és mindent megosztottak egymással.
5: Eleinte nem ártott nekik semmi. Sem a por, sem a dögletes sós mocsár közelsége, sem a forróság nem tudta elrontani a jókedvüket. Vasból voltak. A lelkük is.
10: Aztán rozsdásodni kezdtek.
0: A bajt mindenütt a világon jól ismerik váratlan bonyodalmakkal kapcsolatban.
11: Saidra.
0: A neve mindenhol más. A neme mindenhol nő.
11: Saidra. 16 éves.
12: A lányt nagyapja neveli.
0: A vak Bohur nevű öregembernek kávéháza van Ulogiban. Naphosszat a parázssal teli kosár előtt ül, főzi a kávét.
5: Carew Saidját bámulja.
10: Fékem bámulja Saidját.
11: Saidja gyönyörű arcát különös mosoly teszi még vonzóbbá. Kékesbe játszó sötét tömött haja csigás fürtökben omlik a vállára. Szeme óriási, fekete, ragyogó, de mostanában aggodalmas és szomorú.
5: Carew lefogyott. Arca megnyúlt.
10: Fékem szeme kivörösödött. Kezereszket.
0: Amit nem bírt elvégezni a harc, a sivatag, a gyilkos éghajlat, azt elintézte egy nyavaja, ami az óhazában épp oly elterjedt, mint itt.
5: A szerelem.
10: Szerelem.
0: És mint szövődmény fellépett a féltékenység és a hiúság is.
10: Oda lett a jó barátság és a jó kedv.
11: Szerelem.
5: Csak a szótlanság maradt. Az ődöngés a kaszárnyában komoran, mint a többiek.
11: Saidra egyformán tartózkodó velük, vagy egyformán kedves. Nem tesz különbséget köztük.
0: Megeleveledik az oázis. Sorra érkeznek a karavánok.
13: Ordítozás, zűrzavar.
6: Tömeges imák a szabadban.
13: Vad tülekedés, lögdösődés a mecset előtt, hogy bejussanak, és megérinthessék Hagir koporsóját.
6: Zűrzavar, ordítozás. Tipikus keleti felfordulás.
14: Igen, uram.
6: Elkészült Villiers százados szállása?
14: Elkészült, uram.
6: Villiers százados holnap kora reggel érkezik. Addig csináljanak egy kis rendet odakint. Őrjáratok! Induljanak!
14: Igenis, uram!
0: A katonák kettős őrszemekben cirkálnak a városban, hogy fenntartsák a rendet.
5: Ilyen páros őrszem egyik tagja Carew.
10: Másik tagja Fékem.
0: Csak mennek tülekedve a tömegben. Természetesen a vak Bohur kávéháza felé veszik az irányt.
11: Saidja nincs ott. Nem akar találkozni velük.
15: Hé, hey, Bohur! Lepihennénk Kerúval, valami adó kellene.
1: Gyertek csak, légionista urak, ide, átra!
0: Kis agyagfalú szoba. Ablaka nincs, és egyetlen ajtaja a kávéház felé nyílik. A földön két gyékény fekhely. A két fekhely mellett a Jakab nevű öreg kecske.
12: Az arab megbecsüli a kecskét, és közös fedél alatt hál vele.
0: Olykor a tevét is megbecsüli, és ezzel már automatikusan igen sokféle bogár és különböző apró, meg egészen nagy féreg fajta iránti megbecsülését is kifejezik.
5: Kerú, mint katona is megőrizte dandy szokásait.
0: Kölni szórót vesz elő, és bepermetezi vele a gyékényt.
5: Ő már csak ilyen. Például borotválatlanul, vagy vasalatlan nadrágban, sosem együtt közebben.
1: Van szúnyog hálójuk, katona urak?
15: Van, Bohur.
5: Kerú bőségesen bepermetezi a szúnyog hálókat is a kölnivel.
15: Jakab, aludni szeretnénk.
0: A kecske a zöld hálót takarmánynak nézi. Lógatja felette a fejét, döfködi és nyalogatja.
15: Eredj innen! Menj már innen! Jakab! Aludj te is!
5: Kerú már horkol.
15: Fékem is gyorsan elalszik.
0: A kecske is.
16: Történt.
1: Nem tudom. Nagy felfordulás van.
15: De felfel.
16: Az enyém is.
0: A légtelen kis fülkében a kecske átható bűze, vegyítve Kerú parfümjével, fullasztóvá tette az amúgy is romlott levegőt.
1: Ó, a kecske.
0: Ez bizony elvégezte. Úgy látszik.
12: A vakbohor letérdel az állat mellé, amely ott hever a földön, és olykor megrezdül a patája. Sírva simogatja.
0: Vége van. Vénkecskékkel előfordul.
1: Ó, Jakab, Jakab!
0: Az emberek fejvesztetten szaladgálnak, és a katonaság futó lépésben körülfogja Ulogit.
15: Mi történt, Dugó?
14: Dugó, az ezred kürtös, futva keresi katonatársait.
15: Nem állod, Dugó? Mi történt?
14: Gyilkosság! Gyilkosság!
0: Az oázis közelében a sivatag kezdetén az eléje küldött katonai fogadóegység autója mellett holtan találta Villiers századost és sofőrjét, akik az erőd felé igyekeztek. Az autóból eltűnt az irattáska, amit Villiers egy percre sem tett le a kezéből. A benne őrzött szigorúan titkos okmányok felbecsülhetetlen katonai fontossággal bírnak. Eltűnt a százados utitáskája is, amely az irattáskával azonos bőrből készült. Az oázist kettős katonai gyűrű fogja körül.
6: Ulogi minden talpalatnyi földjét széttúrják.
7: A kaszárnyát pincétől padlásig átvizsgálják.
17: A zarándokok egyenként mehetnek csak el, és tetőtől talpig levetkőztetik őket előbb.
6: Semmi. Minden áron vissza kell szerezni az okmányokat. Minden áron!
0: Déli 12-kor a város közepén az őrjárat találkozik a Hagir koporsóját kísérő zarándok menettel.
18: Marcon a tevehajcsáruk táboroznak itt a kút körül állataik között.
19: A moha
4: Mohamedán papokból alakult menet egy zárt cédros ládát visz a vállán, hogy mindenki láthassa és éríthesse Hagir koporsóját, mert aztán egy teljes évre befalazzák ismét.
1: Állj! Nyissátok fel a koporsót!
14: A tavahajcsárok öklüket rázva közelednek.
1: Fix! Anzsú!
14: A 12 puska súlyból endül, onnan válhoz.
18: A kör tágul. Az emberek halk morgással húzódnak a 12 mozdulatlan cső elől.
1: Kinyitjuk a koporsót!
19: Nem érintem meg, csak belenéze, és már is tovább mehette.
1: Ha valami ostobaságot tesztek, akkor nagy jajgatás lesz holnap a benszülött duhárokban, és sok kunyhót kell majd kimeszelni a gyász jeléül. Egy percig gondolkodhattok ezen, Allah papjai.
4: A papok csak néhány szót beszélnek.
0: Amikor az erőd kápolnájában elüti a delet a vékony szavú kis harang, ott fekszik az izzó napsütésben nyitva Hagir koporsója.
4: A papok hangosan imádkoznak.
1: Köszönöm! Tovább mehettek!
0: Fékám ebben a percben a város másik végén, a Vakbohúr kávéháza előtt áll.
11: Szájcsa nincs ott.
7: Fékám vár. Nem megy be a kávéházba. Az ajtónak dől. Fásultan az útra mered.
0: Delet csilingelnek az erődben. Az úton Hagir koporsóját viszik. Zarándokok hosszú menete követi.
7: Fékám nézi a koporsót, de nem látja.
11: Szájcsa nincs itt.
0: Falragasz.
1: 500 000 frankot kap, aki a gyilkost feljelenti, vagy az irattáskát megtalálja. A cinkos bűnbocsánatban részesül. A pusztán csak nyomra vezető kívánságára azonnal szabadul a légió.
0: Keru és Fekám együtt jönnek a gyakorlótér mögötti köves dűlő úton át.
5: Oda néz.
0: Az egyik homokhullám mélyén ott fekszik egy bőrtáska.
7: Nyissuk ki.
0: Pipere holmik. A táska oldalán domború V betű.
7: Ez Villiers századosi. A gyilkos itt dobhatta el.
5: Adjuk be a századirodába.
0: Elindulnak. A feszülő, száraz meleg pörköli a bőrüket.
5: Te? Nekem elegem van Ulogiból.
7: Na és? Mit tehetünk?
0: A homokszemek szúrják a szemet. Égetik a bőrt. Ott csikorognak a fogak alatt.
5: Ide hallgass, Fékam.
7: Igen?
5: Kettőnk közül az egyik úri módon távozhat innen, ha a másik csúnyán meghal.
7: Hogy gondolod?
5: Fej vagy írás. Feldobunk egy pénzt, és amelyikünk eltalálja, hogy melyik felére esik, az nyer. Szabad lesz, és gazdag.
7: És aki veszít?
5: Azt a nyertes elfogja, átadja a hatóságoknak, mint kétszeres gyilkost, és a vesztes elvállalja. Bevallja. A nyerőnek kifizetik az 500 000 fraj jutalmat, hazamegy, és boldog ember lesz. A másikat viszont felkötik. Vagy lelövik.
7: Ez őrültség, de érdekes.
0: Mennek. Szél kerekedik. Az izzó homok az arcukba csap.
7: És? Mit vall az, aki veszít? Hogyan követte el a tettet?
5: A homokdom mögül lelőtte a századost és a sofőrjét. Az irattáskát elrejtette, és erre nézve nem hajlandó vallani. A nyertes majd alátámasztja ezt a vallomást. Ez a másik táska. Ez az úti készlet. Elég jó bizonyíték. A nyertes majd azt mondja, hogy a vesztesnél látta.
7: És biztos vagy benne, hogyha nyersz, én megteszem ezt az őrültséget?
5: Biztos.
7: Én is.
5: És Szajdzsa dolgát amúgy sem tudjuk másképpen elintézni.
7: Igazad van. Így egyikünk sem él. Úgy legalább csak az egyik pusztul el. Akkor hát... Dobjuk fel ezt a pénzt.
5: Ne itt. Adjuk meg a módját.
0: kantin. A hőség, mint egy sárgásan oszló, sejtelmes szörny ül a kis fehér vályogviskón. Belsejében pedig a forróság, a bagó, a szíjkenő olaj, a pálinka és az izzadság szagvegyüléke, mint valami langyos mosogató rongy fedi be az asztaloknál könyöklő, félrészeg, nyírkos testű embereket.
20: Hé, fiúk! Két régi cimbora kibékült. Ma mindannyian isztok az egészségünkre.
21: Én fizettem, vagy fékam, döntsön a sorshúzás. Adjatok valamilyen pénzt.
0: Tessék. Itt van.
21: Köszönöm, Dobó. Fékam, te feldobod, én mondom, hogy fej, vagy írás.
10: Fékám, feldobja.
0: A pénzdarab magasra repül, kétszer-háromszor átfordul.
21: Fej.
0: És az asztalra esik.
10: Erre a rövid, csengés nélküli hangra, ahogy a pénz a fára hullott. Fékám nyomban megérezte, hogy veszített.
21: Fej!
0: Fej. A részpénz látható lapján. Fej.
10: Én fizetek.
21: Fékám fizet.
10: És fizetett. Másnap magára vállalta a gyilkosságot, amelyről kevesebbet tudott, mint a hatóságok.
0: Fixálás. Mindössze ennyi volt, amit Ciron kapitány nem sejtett az ügyről. Bár el Szudánban, a katonai büntetőtábor erődjében, hőségtől izzó, büdös, legyektől nyüzsgő irodájában.
1: Pálinkát!
0: Az erődben nyomasztó az egyhangú csend, amely most mégis más, és nem tudni, hogy miért.
3: Valami készül.
0: A túlfeszített légköri elektromosság titokzatos fénygrafikonokat rajzol a fekete égre, és minden villanás fenyegető jóslatként cikázik át a sivatag felett.
1: Pálinkát!
10: Disznók!
22: Viguel főhadnagy az asztal túloldalán ül. Nemrégen érkezett Bár-el Szudánba, és jelentkezett Ciron kapitánynál. A halott Skreben főhadnagy szolgálatát kell átvennie a kapitány mellett.
2: A pálinka, uram.
1: Tűnj el.

0: Hallottam, hogy van itt egy érdekes fogoly, aki hegedül.
1: Úgy. És mit tartasz a katonai becsület szempontjából az esetről? Ha valaki jóhiszemű tájékozatlanságában egy hazaáruló gyilkossal összeérinti a poharát. Mi? Ez baj? Baj?
0: Ha a fékámmal teszi az illető, akkor fontos kötelességet teljesít. Felhatalmazásom van rá, hogy ezt közöljem veled, kapitány úr.
1: Hogy te a szolgálat embere vagy?
0: Engem azért küldtek ide, hogy az elrejtett irattáska ügyével foglalkozzam. Illetékes helyről azt üzenik az erőd tisztjeinek, hogy aki szóra bírja a 63-as rabot, az visszakerül a régi állomás helyére és régi beosztásába.
1: Istenem, Párizs.
0: Te jól kezdted, kapitány úr. Folytasd ott, ahol abba hagytad.
1: De én nem tudok egy árulóval poharazgatni. Egy gyilkossal. Én tiszt vagyok, és nem a szolgálat embere.
0: Ez parancs, kérlek.
2: Egy egészségügyi katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
3: Sziron kézjegyet firkant rá.
2: A katona elmegy.
3: A kapitány most már egyenesen az üvegből issza a pálinkát, és lieg. Pedig régóta üldögél már itt, szinte mozdulatlanul, de elnyűjt szívének ritmusát folytonosan ismétli ez a szapora szuszogás, amelyel állandó légszomja ellen küzd. Cigarettát sodor, és lassan imbolygó fejjel üresen mereng egy bizonytalan pontra az ablak sötét négyszögében.
4: Az ablak előtt, mintha óvatosan bekukkantana valaki, a holdvilág derengő fényében lassan kirajzolódik egy merett pálmakorona. Lombjai között a kardlevelek homályos foltja egy hatalmas, éppen nyíló rózsára emlékeztet. Egy felriadt madár sikolt valahol.
0: Vigoen koponyáján apró nyilallások futnak át.
4: Az üveges fényben duzzadó pálmakorona megzörren. Két világító szem bámul be a szobába, majd eltűnik hirtelen.
1: Katonatiszt vagyok. A kapott parancsot habozás nélkül teljesítem. Még azt is, hogy poharazgassak egy kémmel. De szívesebben vezetek rohamra fél tucat vörös keresztes nővért. 5000 lázadó tuáreg ellen, ha szabadna választanom a parancsok között.
2: Az egészségügyi katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
3: Sziron kézjegyet firkant rá.
2: A katona elmegy.
3: Sziron szuszogva bámul a kéken terjengő füstbe. Két-három egér átfut előtte a padlón. Miért van itt annyi egér?
4: A forró, nyírkos levegő zsírosan fekszik az arcukon. Rossz ízű csend.
1: Én nem vagyok babonás, de itt van valami a levegőben. Itt, tudod, furcsa az élet. Senkiről nem tudom, hogy mi for benne. Mindig jókedvű Skreben. Gondolt egyet, és fütyűrészve fejbe lőtte magát.
0: Vigoen járkálni próbál, de a padló éles nyikorgására ismét leül. Itt minden hang végsőkig feszíti az idegeit.
2: Az egészségügyi

0: katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
1: Sziron, kézjegyet firkant rá.
0: A katona elmegy.
2: Tudod, hogy az irattáskában 2 millió frank értékű ékszer is volt? Willy örökséghez jutott, és Marokkóban vette át, mielőtt ideindult hozzátok.
1: És voltak testvérei?
2: Willyének? Mm-hmm. Egy öccse. Színész Londonban.
1: Színész.
2: Nagy színész, azt mondják. Meg egy húga. És a százados szegény, hová is tehette volna biztosabb helyre az örökségét, mint a legféltettebb hadititkok közé.
0: Az egészségügyi katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
1: Sziron, kézjegyet firkant rá.
0: A katona elmegy.
2: Ez minek jár ide aláíratni?
1: Sok tifuszos van az erődben, és ezek éjszaka szoktak meghalni. A legsűrűbben éjfél és hajnali 4 óra között. Meg tudnám mondani, hogy miért?
2: Minek ez az aláírás a sárga lapon?
1: Meg tudnám mondani, Vigoen főhadnagy úr, hogy miért éppen éjfél és hajnali 4 óra között szeret meghalni a tifuszos beteg?
2: Vigoen az ablakra néz, aztán a mennyezetre tanácstalanul. Vastag, rossz ízt érez a szájában, és émelyeg a gyomra.
1: Meg tudná?
2: Kérlek? Nem. Nem. Nem tudom.
0: Az egészségügyi katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
1: Sziron, kézjegyet firkant rá.
0: A katona elmegy.
2: Vigoen főhadnagy szemhéja fölött kitartóan, forrón és fájdalmasan lüktet egy vastag ér.
1: Ez a sárga cédula rendkívüli állapot esetére előírt temetési engedély. Járvány idején legkésőbb 1 órával az elhalálozás után muszáj elföldelni a tetemet.
2: Jó lenne, ha ezt a 63-ast nem vinné el a tífusz, mielőtt a vallomását kivettük belőle.
1: Azt a frátert ma reggel kiköttettem. Talán jobb lett volna, ha megnyúzzatom elevenen, mielőtt a hegedűjével ásatásokat végez a lelkemben.
2: Ez, nem értem, kérlek.
1: Ez a fiú, ez a gyilkos, kiásta a lelkem paleolit, miocén vagy, mit tudom én milyen rétegéből kiásta egy hegedűvel a száraz porból az eltemetett Rómát. És azt is, ami Rómával együtt már a sírban fájt. Tehát igen csendben könnyezett csak. Hogy miért éppen ő, ez titok. És ez a titok...
3: Vigoen felkapja a fejét.
2: Mihez?
4: Sziron felemelkedik, 2 öklével az asztalra támaszkodik. Mozdulatlan.
2: Mi ez az Istenért? Mi ez, kapitány?
1: A csontbrigád. A csontbrigád jajgat ilyenkor.
2: Vigoen az ablakhoz lép. A homlokán az a lüktető ér szinte szétpattan. Szája kínzóan kiszáradt. Megnyalja cserepes ajkát.
4: Szemközt éppen egy magas sziklára süt a hold, és fényében, mint apró hernyók, bizonytalan körvonalak, foltok mozognak. Füstszerűen terjengő por lehet.
2: Vagy emberek?
4: Nem látszik tisztán, pedig a hófehér és ezüstös színekben úgy fénylik ez a sivatagból kiemelkedő hatalmas sziklatömb, olyan egyedül, olyan felnagyítva, és élesen a holdvilág és a homokhullámok között, hogy az ember szinte elérhetőnek hiheti kinyújtott kezével.
1: Ott a csontbrigád. Látod? A kitaszított árulók külön tanyája. Nézd!
5: Mi az a vörös folt?
1: Nem tudom. Este látszik.
4: Valami tűz talán.
1: Talán valami tűz. Nem tudom. Ez titok. A legnyomorultabb rabnak is lehet titka. Szívesen elkoboznám tőlük, de nem lehet. Aki oda felmegy, az sohasem tér vissza. Nem tudom, mi a titkok, de élnek, ez biztos. Azt is mondják, hogy kannibalizmus van ott, ott közöttük.
2: Vigoen, hogy a padló döngése szétrobbantsa a csontbrigád jajgatását, kemény léptekkel az asztalhoz megy, és felhajt egy pohár pálinkát.
6: Hozd nekem is!
5: Kérlek, kapitány úr, én úgy látom, hogy elsősorban a beteges szorongással kell megküzdeni annak, aki itt élni akar.
1: Ki akar itt élni?
5: Ez nem legenda. Ezzel a csontbrigáddal. Ez van?
1: Nincs. Én sem hiszem. Pedig látom. De a lelkem legmélyén nem hiszem. Valami idegbeteg ember álma az egész. Nem igaz. Velem együtt csak vízió. Ha nem ébered fel ez az idegbeteg álmodó, akkor itt még rémségek fognak történni. És tudod-e miért? Mert a természet nem akarja, hogy itt emberek éljenek. Érted? A természet alattomos fegyverekkel kipusztítja innen az embert. Megmérgezi a húsodat, a bőrödet, a csontodat, a lelkedet, mindenedet, és helyreállítja az eredeti állapotot. Az ember nélküli állapotot. Ez az. Érted? Csak a hulláink maradnak itt, amíg elvégzik rajtuk kényszermunkájukat a férgek. Azután semmi. Csak a hír és a rege. És mindaz, ami hazugság. Erre iszom.
0: Az egészségügyi katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
1: Szírom kézjegyet, firkant rá.
0: Katona elmegy.
4: Tisztán hallatszik a gőzölgő éjszakában néhány lomha, nagy cseppje a lecsapódó párának, amint a tetőről a kőre hullik.
2: Mit tudsz te, kapitány, a csontbrigádról?
1: Semmit. És ez a tiszta igazság. 8 évvel ezelőtt egy 100 légionárius elindult, hogy elfoglaljon egy földet Szudán északi részén. Uh-huh. Itt a szikla alatt táboroztak már 1 hónapja. A rabokkal együtt vágták a követ, hogy utat készítsenek a hegyláncon át, a lapos fensíkon, ahol nem terem meg se fű, se fa. Nincs árnyék, nincs, semmi sincs, csak a nap gyilkos sugarai. Aztán robbanás történt, állítólag merénylet volt. A tiszteket eltemették a sziklák, a katonák nekivágtak a sivatagnak. Talán az ártatlanok is elszöktek, mert féltek. 2 hét múlva láncra verve visszahozták őket. Vezetőjük, egy tűzmester, azt vallotta, hogy parancsuk volt az indulásra, mert valami váratlan hírt kaptak a tisztek. Ez persze ostobaság volt. Felvezették valamennyit egy sziklába vájt lépcsőn a pokol tetőre. Így nevezik a fensíkot. Ez a keskeny feljáró volt az egyetlen összeköttetésük a külvilággal. Amikor mind fenn volt, az ezredes odalent parancsot adott, hogy a lépcsőt felrobbantsák mögöttük.
2: Ez mikor történt?
1: 8 éve. Azóta ott élnek. Minden embernek bizonyos mennyiségű követ kell naponta kifejteni. Cserébe a drótpályán járó felvonón megkapja az ételt és a vízadagot.
5: És nem pusztulnak el?
1: Az eredeti csontbrigád katonái közül már nem sok élhet, de időnként fellázad valahol egy osztag, vagy néhány fogoly. Ezek itt, Bár-el-Szudánban visszaeső bűnösöknek minősülnek, és a csontbrigádhoz kerülnek, ahonnan nincs visszatérés.

0: Itt a hadseregnek átjáró kell. Tehát lesz is.
1: Mondd, hogy tudjátok ezt ti elviselni, kapitány úr?
0: Itt semmi sem jó. Ezt kellene itt felírni, mint jelmondatot. A múlt is halványabb, napról napra.
1: Vigoen mereven bámul az ablakon kifelé. A sötét, félelmetes, mozdulatlan afrikai éjszakába.
2: Könnyű szél támad, és felfénylik a vörös folt a sziklatetőn.
3: Az egészségügyi katona jön, és sárga cédulát tesz a kapitány elé.
0: Siron kézjegyet virkant rá.
3: A katona elmegy.
4: Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A második részt hallották. A szereposztása következő volt. Fotós Scherer Péter, Fekam Kamarás Iván, Siron Blaskó Péter, Kerú Szervét Tibor, Szajdzsa Majsai Nyilas Tünde, Bohur Kun Vilmos, Dugó Festbaum Béla, Vigoen Széles László, Tigé Kerekes József. Közreműködött Baranyi László, Borbicki Ferenc, Cukor Balázs, Derzsi János, Elek Ferenc, Fenyő Ervin, Gyürki István, Kisfalusi Lehel, Simon György, Szatmári Attila. A felvételt Kornidesz Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
5: A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Határozók és kötőszavak című versét Vas István mondja el.
6: Határozók és kötőszavak. Jól lehet ez, és jól lehet az. És jól lehet garmadával. Mindazonáltal, jaj, mindazonáltal, az egész is mindazonáltal. Feltéve ha, és feltéve hogy, és feltéve azt, amit. Ennél fogva és immár, az úgyse, a mégse, aligha segít, mert bőven van itt a mivel, a mi által, a minek utána. Nyilvánvalóan terjed a továbbá komor hiánya. Hiába itt a noha, sőt hátha, a talán, a még. Tudva levően elégtelen itt az elég, meg a sosem elég. Hova tovább, ha ezért, ha azért, ha akárhogy, minden esetre, elvégre, végre és végül is mindegy már, elkezdve vagy berekesztve, tehát és pedig, és hahogy, és sehogy, és valahogy mégis, és ha egyúttal, akár beleértve, azonban azért is, mert a főnevek igék, a képek is egyszer s mint kihullanak, s marad a közbeszéd maltere, csikorgó, ügyetlen vivőanyag, de ha elárasztanak az esetlen határozók, a kopár kötőszavak, végeredményben nem fontos más, csak a csak, meg a csak, meg a csak.
5: Határozók és kötőszavak című versét Vas István mondta el, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Gál István. A hangfelvétel 1968-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Rövid zene után a Vas István újabb versét hallgathatják meg.

0: Vas István versét Básti Lajos mondja el.
1: Nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra is maradtak. Megszakadt minden összeköttetés minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek, az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most. A hidon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napontól úgy sem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, s két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon, ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertben. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagyszobában. Állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegjén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak. Fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik. Mert az idő nem számít. Hány éve? 20. Hiába. Az öregség se számít. Nem számít okirat, pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja, két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény régi gája. Egy kalandor vitorlas, az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők. Felhők mögött a holdfény. Másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartalan összenéznek. Elvégre öregek már. Próbálnak mosolyogni. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villany, már kettesben maradtak, magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés, feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül. Vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed. Valami közelít a kertben, betörik minden ablak, ülnek, szemük serrebben, még egymásra mosolyognak.
0: Vas István Nem számít című versét Básti Lajos mondta el. A hangfelvétel 1968-ban készült. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Huszonegy óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A stúdióban Bordi András. A Kossuth Rádió híreit hallják. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az országos vízügyi főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban. Újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. A dunai duzzasztórendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabad István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket az eszközöket. A magyar szakaszon azonban egyetlen vízlépcső duzzasztórendszer sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, hogy dolgozza ki az ehhez szükséges terveket. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kabinet. Köbből Anita kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Már lehet véleményezni a Budapest-Belgrád vasútvonal és a kapcsolódó buszhálózat menetrendjét. A fővárosi agglomerációból fél óránként elővárosi járatokat, a távolabbra utazóknak pedig két óránként interrégió és Eurocity összeköttetést terveznek. A környező településekre több új csatlakozó buszjárattal lehet majd eljutni. A javaslatokat jövő péntekig várják, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Több mint 109 millió forintot kaptak rászorulók a repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Péter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsira, élelmiszer támogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Európa-bajnok Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában Párizsban. Rasovszky Kristóf az 5. A nőknél szintén a sprint számban Fábián Bettina ezüstérmes, Európa-bajnok a német Isabel Góze. A magyar csapat eddig 1 aranyérmet és 5 ezüstöt ért el a párizsi kontinens viadalon. Holnap a csapat versennyel zárul majd a nyílt vízi úszók Európa-bajnoksága. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Borbé Szilárd, Halotti pompa, harmadik könyv, Haszit szekvenciák.

0: tengerkönnyek csillaga. Az éjszakában pásztorok. Lehajtott fejjel ébren marhavagomban ácsorok közöttük Jézus éhen. Csillag van minden homlokán, és csillag van a mellén. Csillag ragyog az égfokán, a törvénynek a helyén. A büdös égen angyalok, s gyilkosok a pásztorok. A tengercsillag fent ragyog, s lent a testre könny fagyott. Mária az éjszakában néz a rácson egymaga. Karjában a Jézuskája már csak egy játékbaba. Jó éjszakát, jó éjszakát. A halott ekkó hangja. Te fals világ, jó éjszakát. Nem az örömhírt mondja. Az ember mind egy lényegű, mint Krisztus és a lélek. A rajtunk élő kis tetű csípése is az élet. A pásztoroknál fegyverek, bakancsok léptek oppan, nem vitáznak, üres szemek, halott Mériam legottan. Ó, pásztorok, kegyetlenek, a vér fröccsen a hóra, fiammal együtt öljetek, kiköpnek a zsidóra. Az éjben ekkó hangja szól pszichének, jó éjszakát. A havon féreg arra szól, pásztorok, jó éjszakát.
1: A megváltó akkor fog eljönni, mondta Reptaub, ha a világ már nem tud többé elrejtőzni előle. A mindenség királya ugyanis a teremtésnek csak a másolatát hozta létre. Az eredetit a messiás jobb szemébe rejtette el. Rep Hersele pedig, az olasz liszkai, azt tanította, a megváltó minden sábeszkor eljön, s megáll a szombat küszöbén. Várja, hogy azt mondják, jöjj vőlegény, szép arád a szombat királynő mindjárt érkezik. És a messiás ott áll a küszöb előtt. Amikor Ézsuát, az utolsó prófétát kínozták, Gábriel angyal kivette a szemeit. A helyükön maradt véres gödörbe a vak Sámuelét illesztette, hogy Ézsua ne láthassa az emberek gonoszságban kéjelgő arcát. Sámuel világtalan szemei az ég felé fordultak, de Sámuel szemei kisebbek voltak, ezért lötyögtek Ézsua szemgödrében. Az így támadt résből szivárgott a vér. A fölfelé fordult szemgolyóból, a paradicsomnyira duzzadt szemhéj miatt takarásban maradt a szembogár. A gyilkosság fénye nem hatolt be az üvegtestbe, amely ekkor a belső sötétségre figyelt.
0: A tegnapról egy szekvencia. A tegnap napja úgy múlt el titokba, míg eltelik még néhány pillanat. A kerti széket ott felette volna, vagy tolta volna át a fák alatt. És a tetők, amíg a fényben állnak, s a tegnap napja benne, mint a távlat, a kertekben, az almafák alatt, ott átsuhan az angyal és a nap. A tűznyelvek az ágakról leválnak, és egyre hullnak, mint a gondolat. Mint szénné égett ág, a fák alatt egy kéz, mint érintése Mirtus ágnak, úgy nyílt ki, és mutatta fel az égnek, míg egyre hulltak szívükben az almák. Az alkonyatban, mint benzinben égtek ott ketten ők, amíg az angyal látott zuhanni le a harmadik mennyből egy fényes csillagot, amely aláhult, és pontosan hasonlított az énre, a teremtésbe hult csillagszemétre, amely a földre visszatérő gondolat alakját, mint messiás, magára ölti. míg a tegnap olyan, mint a szombat, a hasonlat, amely időt feszít ki, és távolságot két betű között, amíg jel és jel tere által ént teremt az írásban Isten, hol földre száll és testet ölt, mely test, emlékezet és pillanat, mely hideg, mint a nap, a holnap napja, mely az örök szombat, két délután közötti alkonyat, hol én lakik, s egy másik pillanat. A helyek szekvenciája. Mikor az Úrnak angyala a hajnal szelével szálla, és az egek harmatozzák, és a mennyet földre hozzák, mikor föltámad a szél, és a hajnal homályában, az éjszaka hűs nyomában nem jön más, csak az az él, mikor a madár, ha szólna, és a pára, mint egy sál, föllebeg, és énekszóra a halál a földre száll, mikor a föld, mint tavaszra, megpihen, de szomjazik, és senkinek nincs panassza, és a hajnal elmúlik, mikor az éj fényé válik, és mögötte valami allegória világlik, nincsenek már szavai.
1: Reb Taub, a kállói szent, azt tanította a Sábeszről, hogy az a teremtés előtt is létezett. Akkor még a semmiség ura volt a mindenható neve, aki szombaton két angyalt látott közeledni, az egyik a van, a másik a nincs angyala volt. Isten nem tudta, hogy melyik angyalnak higgyen. A nincs angyala azt mondta, semmiség ura, te vagy a leghatalmasabb, mert ha valami lenne, akkor kiszolgáltatnád magad a létezésnek, és befogta Isten füleit, hogy az ne hallja a van angyalát. Aki azonban írni kezdett, kiterjesztett bal szárnyára e kép. Mindenség ura. És amikor ezt Isten mormolva elolvasta, meglett a mindenség, mint egy gondolat. Isten holtfáradtan roskadt össze, és aláhult a nincs angyalába, aki ekkor le akarta törölni az írást, de a szent Sábesz megtiltotta. Ámen. A három titok szekvenciája. A kállói Taub Eizik, a lublini tanítványa mondta, hogy háromféle titok létezik a világban. Az egyik olyan, mint az én tudat, amelyet mindenki magában hordoz előző életei miatt, és nem is sejti mi ez, és nem érti, hogy miért rejtegeti mások elől, hisz önmaga elől is el van rejtve mindaddig, amíg újra meg nem hal. A második olyan, mint a tudatban elrejtőző fény, amely a koponya mélyén fészkel mindaddig, amíg meg nem ismeri a beszéd lényegét, az írás betűiben a teremtés kezdetétől hozzánk jutó ősfény halvány derengését, amely megcsillan az élet mélyén, amikor az én olvasni kezd egy könyvet, melyet emberi nyelven írtak. Végül a harmadik titok azé, aki azt mondja, én. Még válogatja a köveket, melyek az ösvény elején várják, már rég oda vannak készítve a bejárati kapu melletti gyalulatlan faládába. Majd olvassa a bevésett betűket, mert a legnagyobb titok mégis a kő, amely csupán jelenti az ént. S nem mondja, hogy ámen.
0: A legbiztosabb az, hogy meghalunk. Ezért még élünk, addig úgy vagyunk, mint bármi más, amit már rég tudunk. S csupán csak álom, amit álmodunk magunknak a névről, mit hordozunk nyelvünk alatt, mint kövecskét, amit nyálunk teremtett testünkből, mely a házunk, mint a kagylónak, amelyre vágyunk a gyöngy miatt, hiában ott a fény. A tiszta fény, amely belül sötét, mint a testünk, amely bezárt körét nem lépi át, Csak hordozza szájában a névkövét, szorongva úszik a halál folyóján, míg a végső útra nem kísér el más, csupán a Sekina. Ahogy egykor azt a rabbi mondta, a lugóbicsi Jesua ben József, akit újra születettnek is neveztek. És nyelve alá visszaillesztette a név sírjára helyezett követ.
1: A név megszentelése. Azon az estén, mikor az igaz elárultatott, mikor megszületett, meghalt és eltemették, mikor a sírban remegett a teste és szemhéja úgy megduzzadt, akár egy krumpli, vagy inkább olyan lett, mint egy megrohadt paradicsom, amely ránehezedett a szemgolyóra, amitől aztán alig látta a Wormsi bölcs a kereszteseket. Mikor kínzói elfáradtak és a rabboni feje félrebillent, azon az estén, mikor az ártatlant elárulták és a halálra szántak gyerekeit 16 éves kor alatt, csupán csak hulladékként kezelték, akár csak az öregeket, a betegeket, a hibásokat, és a hívek nélküli Isten nevét nem ejtették ki. Azon az estén, mikor az igazakat megvetették, akkor a három egyé lett, az atya, a fiú és az anyalélek a tűzben és füsté a kéményekben, amikor Otto Moll tökéletesítette a gödörben égetés technikáját a fortyogó újrahasznosítható zsír elvezetésével.

azt mondta Taub Eizik Rebbe, hogy az írás már készen volt a teremtés előtt. A végtelen nem a szó hatására vált anyaggá. A legyen ige előtt már régen ott volt. Mielőtt így szólt Isten, legyen a végtelen, felírta az első betűt a semmibe, Alef. De úgy látta, hogy a végtelen kiejtve vége érhetetlen, mint a kiáltás, és oly halk, mint a sóhaj. A hang és a döbbenet között Isten egy pillanatra, amely örökkévaló, elhallgatott. A végtelen nem örökkévaló, az én vagyok, mormolta lassan, örökkévalóan. Ezt a pillanatot használta ki a végtelen, hogy a teremtés végül is legyen. De Isten még felírta a bet betűt, a házjelét a semmire, mint egy ablakot. Megtörölte, hogy jobban kilásson. És látta, hogy már minden végtelen. Ugyanis a legyen ige, eközben elkészített egy másik végtelent, de előbb még a bet megteremtette a sábátot. Hallgatta Reb Teitelbaum, Reb Taubot. És amikor ő mesélte el, már eképpen szólt a tanítása. Amikor Isten megteremtette az első embert, csak árnyékot teremtett neki. Az árnyék azonban akkor még maga volt a világban látható fény. Nem volt nappal, és nem volt éj, az ember csak áltott, és Isten nem értette, hogy miért áldogál. Keresett akkor neki testet is, hogy le tudjon pihenni. És amikor az árnyék elfáradt, találkozott a testtel. Ekkor keletkezett az anyagvilága. Amikor a világ ura megteremtette az első embert, így tanította Reb Taub. Csak lelket teremtett, amely lebegett a föld fölött fejjel lefelé. A bal lábát hol keresztbe tette, hol meg kinyújtotta. Így függött a mindenségen keresztül, miközben a lába lassan távolodott a földtől. Látta a mindenek ura, hogy nem tud járni, ezért teremtett neki testet is, amely a földhöz kötötte. A testet Ruaknak nevezte el, melyet Évának is mondanak. És amikor ez árnyékot vetett a földre, azt hívták Ádámnak.

0: a születés szekvenciája. Ó, a szülőanya kínja az a forrás, melyből inna örök életre minden teremtménye az Istennek, mikor a földre születnek azok, akik nincsenek. Lessük Jézus fölsírását, hogy szívünkben aluvását ne zavarják emberek. Ki születik, az halálra küldetik a napvilágra, és a sírban szendereg, míg nem Jézus sírására, mint a halál hívására felébred, és megremeg. Féljük Jézus fölsírását, szívünk mélyének hívását, melytől éljünk feldereng.
1: Amikor eltűnt egy betű, keresték estes reggel, sírtak akkor az arkonok a rebbelébennel, megnézték mindenütt, ahol korábban már találtak kallódni néhány lényegét a rejtett sekinának. Ki ott volt köztük mindenkor, még menekültek ébren, újra szülték a megváltót egy betlehemi télben, a közeli Galícia egy stetlje házában, a Handlé Jószifnak fia lett, Míriamnak álmában.
0: Akkor jöttek a kozákok, gyilkoltak este, s reggel. Keresték azt a nagy zsákot, mely telve van kincsekkel. A kincs, a messiás maga, mondta a rebbelében. Egy tűnt betű, Isten szava. Turkát átvágták szépen. S míg véreztek mindenfele, mint a szegény juhocskák, egy betűben elrejtette a kisded Jósuácskát a szombat szép királynője, az örök menyasszony. S olvasta minden sábeszkor, hogy könnyeket vakasszon.
1: Taub Eizik rabbi, Jom Kipur előestéjén eképp idézte fel mestere tanítását. Az örökkévaló, áldott legyen a neve, először a te szót teremtette meg. Nagyon vigyázott rá, hogy ne legyen azonos azzal, akinek mondja, vagyis a teremtménnyel magával. Ahogy kimondta a szót, a paradicsomkert jelent meg előtte, amely a szavak másolata volt. Közben azt mondogatta magában, nem te, nem te, így alkotta meg a lelket. A lélek azonban nem tudott beszélni. Isten ekkorra halálosan elfáradt és elaludt. Álmában azt morogta, én, ebből lett az emberteste, amely a másolat.
0: Krisztológiai episztola. Ó, Teofil, nem akarok beszélni senkinek a gyengeségemről, amely erővé lesz, ha belátom, hogy mindez nem értem van, hanem azért, aki úgy van velünk, hogy szívét hamuvá égette az értünk égő szeretetben, amellyel Mózes találkozott a Hóreb hegyénél. De mégis beszélnem kell arról, ami közöttünk történt, amelyre emlékeznek még egyesek, és tanúságot tesznek arról a tűzről, amely a kemencében lobogott, és nem lankadt, mert az emberek gyűlölete és Isten gyengesége éltette. Ha az emberi gonoszság és gyűlölet nagyobb, mint Isten szeretete, és ha a szeretet gyengeség, nem erő, mint tudod, Teofil, akkor a mi hitünk csak hamu lehet, amely lelkünk szélcsendes mélyén nyugszik. De láttam, hogy ebben a hamuban egy reggel lábnyomok maradtak, és egy angyal a számhoz érintette azt a hamut, amely előbb keserű volt, de a számban édessé változott idővel, bár alakot nem láttam. Tudjuk, ó Teofil, hogy Isten szeretete gyengébb volt, mint embertársaink gyűlölete. Láttuk az Isten fiát, amint a gonoszok foggyul ejtették azt, aki a fény maga, és tanúi voltunk, hogy a kemence tüzén keresztül haladt az, aki maga a fény gyermeke, amiért a kemence fénye mindörökre világít nekünk. Azt is láttuk, Teofil, hogy ebben a fényben Isten gyengesége adott erőt azoknak, akik megpillantották, hogyan fogyatkozott meg Isten szeretete. Ezért oldhatatlan szomjazik az emberek szeretetére a magányos. Mert a kemencéről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, ó Teofil, Isten ereje és a szeretet halálának felfoghatatlansága.
1: Herschel rabbi ekképp mondta tovább mestere tanítását. Isten először az ént teremtette meg. Gondosan ügyelt arra, hogy ne legyen azonos azzal, aki mondja, vagyis Istennel magával. Ez annyira nehéznek bizonyult, hogy minden erejét meg kellett feszítenie. Közben azt mondogatta, nem én, nem én. Így alkotta meg a lelket és a testet. A lélek azonban túl nagyra sikerült, és rá kellett parancsolni, hogy menjen be a testbe. Amikor már bent volt, Isten lepecsételte a száját az énnel, hogy ne jöhessen ki. Csak ha Isten mondja, én. Reb Taub még hozzáfűzte, hogy a világ tele van testekkel, amelyek a lelkük nélkül bolyonganak, és lelkekkel, amelyek a teremtés napján elvesztették a testüket, mert Isten elgyengült az erőfeszítéstől, és a gyengeségéből lett a halál, aki nem test és nem lélek, míg el nem jön a messiás, hogy megszabadítsa őket. Ezért várják a keresztények Krisztus visszatértét, mi pedig a messiást. Ezért mozog a világban minden, hogy egyesüljön végre, ami egyetlen egy. De a megváltó csak szombaton jöhet el, mert ők egyek voltak a teremtés előtt.
0: Krisztológiai episztola. A keresztények kezdetben nem szerették a túl finomult görög világot, sem a siker és a hatalom császárkori latin kultúráját. Kinyilatkoztatásuk, a titok, amelyet rejtegettek, a kétségbeesésről szólt, és a megalázottak egymás iránti részvétéről. Az evangéliumok nyelve mégis a görög lett, az istenek, a csodák és a művészetek nyelve. A görög Krisztus, aki Árkádiában élt, a béke és az igaz barátság szavait hirdette. Az emberi és az isteni határán egyensúlyozva a szenvedésnek nem tulajdonított jelentőséget, hisz a szenvedés olyan, mint a halál, amelynek nincs súlya, mivel nem követi semmi. Ő volt a jó pásztor, a juhok barátja. A sztóa filozófusai tudták, mit jelent az élet rettenete, amellyel csak a mindentől elhagyott ember szembesül. A kereszt magasában, az ég és a föld között lebegő test erre tanít. De a filozófusok már tudták, mit jelent a semmi előtt állni. A görögök a nyelvben istenekre leltek, míg Európa a szó és a tárgy viszonyát kutatta. Azt akarta tudni, vajon hová tűnnek a szavak, miután a lélek átlép a halálba, és hová lesznek a tárgyak, a test, mint tárgy, épp úgy, az utolsó ítélet után. A keresztények azonban a szavak és mozdulatok viszonyát vizsgálták. Krisztus alapító mozdulatainak értelme érdekelte őket leginkább. Ez annak a felismerésnek a folytatása, hogy egyek vagyunk. Ez a belátás végtelen örömmel töltötte el őket. Úgy élték ezt meg, hogy egyek vagyunk Krisztusban, és hogy a szeretet ereje képes legyőzni a halált. A hellenizmus korának filozófusai és a pragmatikus rómaiak nem értették, hogy a keresztények boldogan mennek a halálba a Krisztusért. Azok, akik nem lepődtek volna meg, ha Olympos istenei házukba nyitnak, értetlenül álltak a mozdulatok és a szavak új rendje előtt. Krisztus mozdulatai előtt, ahogy a jobblatorhoz fordul és könyörög érte, aztán ahogy baloldalra, és ahogy magához emeli a megalázott bűnöst. Mindez balgaság volt előttük. Krisztus követői tudásukat titokban tartották. És ahogy bujkálni és rejtőzni kényszerültek a korai keresztények, beszédükben a szavak jelentése is mindig másra vonatkozó, szellemi, hermetikus értelmet nyert. és kimeríthetetlen lett, mint az orfikus szekták eltűnt emlékezete. A rejtőzködő beavatottak istene is rejtőzködővé vált, és nyelvük az allegóriák titkos nyelve lett. Ugyanakkor olyan, amely nem titok, hanem értelmezés kérdése, vagyis beszélgetés és vita, és a szeretet kimeríthetetlensége. A szövegek értelmezése így változott allegorikussá ott is, ahol korábban nem az volt. A hellenizmus idején Krisztust Hermészként ábrázolták. A hírhozó és az üzenetek jelentését kutató Isten alakjában, melynek művészi formája görög Isten nemes arcélével. Nincs nyoma hosszú, összecsomósodott hajnak. A fürtös fej egészséges, kívánatos fiatal férfié, a jó pásztor báránykával a lába mellett. A később elengedhetetlen kereszt ekkor még sehol. Az ágyék íve szeliden lejt a kecsesen elrejtett, jelzésszerűen ábrázolt nemzőtag felé. Később a bizánci ikonológia rögzítette az átszellemült,

0: barbárok kezébe került. Megalázták, kivégezték, a szívét is kitépték.
1: Amikor Isten megalkotta a betűket, a teremtés elemeit, estére járt. Leült kicsit olvasni. Az alkony szellő, amelyet Szamáél támasztott, belelapozott a világ könyvébe. Ez hívta létre az első Ádámot, aki olyan hatalmas lett, mint a mindenség. Isten kénytelen volt összép húzódni. Így tanította Reb Taub. Éden fái az angyalok voltak, akik Isten összehúzódása közben keletkeztek, mint a kígyó vedlésekor az elhalt bőr. A tudás Isten felejtése, mondta Reb Hersele. Ebből teremtette meg az ígi Ádám a gólemet, aki a második Ádám.
0: Taub Eizik szekvenciája. Mikor a kállói rabbi a mezőn sétálgatott, a messiás, mint egy madár, éppen arra járhatott. Sose láttál gyönyörűbbet, csőre arany, szeme gyöngy. Úgy sétálgatott a fűben, lábához nem ért göröngy. Bele volt egy kicsi bojtár, aki énekelt neki. Úgy nézett ki, mint akárki, mint aki őt kergeti. Pedig Dávid volt az éppen, Jeruzsálem királya. Ő énekelt a madárról, aki Krisztus hiánya. Mikor lesz, hogy az a madár föltámad a halálra, aki köztünk sohasem jár, száll hajnal hasadtára? Zöld erdőben, síkmezőben, egyedül vagy te, rabbi, ha megveszed ezt a nótát, nem kell neked meghalni? Megállt akkor a kállói csodatévő szent ember. Dávidtól pénzen megvette, amiről az énekel. Ha a rabbi nem énekelt, a madár szomorkodott. Sárga lába, zöld a szárnya, megállt, sírt és hallgatott. Mikor lesz az? Mikor lesz az? Szól a kakas valahol. Az a madár sose száll el, csak aki rólad alól.
1: Amikor Káin hirtelen dühében lesújtott Ábelre, Isten nem fogta meg a kezét. Így tanította Taub Eizik, ugyanis épp Sábesz volt. Amikor elmúlt Káin első haragja és meglátta Ábel összetört arcát, kifordult szemében a bárány szelítségét, elővette kését. Hajánál fogva feszítette hátra Ábel fejét, majd átmetszette a torkát. A vér sugárban ömlött, majd lassan csordogált a tálba, melyet Káin a lábával rugdosott oda. A kés pengéjét végül Ábel hajába törölte. Isten azonban nem csukta be a szemét, mert épp a Szent Sábesz volt. Aztán Káin kivágta Ábel hátából a színhúst, lefejtve a lapocka csontról, és a legízletesebb részeket az oltárra vetette. A tából vért hintett kelet felé, ahol az édenkertben Isten nem tudott moccanni sem, mivel épp szombat volt. A vérrel megkente a száját is Káin, és a jó és a rossz angyal állt a szombat két oldalán. Reb Hersele hozzáfűzte még, hogy Isten azért nem mozdulhatott meg, mert a messiás dicsősége állt mögötte, hiszen épp Sábesz volt. Ugyanis az Úr ekként takarta el a messiás szeme elől a bűnt. Mert ekkor még korai lett volna, ha eljő a megváltó, hisz épp szombat délután volt. A rossz angyal mondta, így lesz mindig. És rá a jó. Ámen.
0: Az olvasás szekvenciája. Amikor a lugobicsi haszéd Jósuának menekülni kellett éjjel, Nyomukban

Van Valának üldözőik, démonai a szó halálának, az olvasás, amely által mind életre válnak az el nem követett bűnök, kik sorukra várnak, hogy új értelmet adjanak az írott világnak. Tudta ezt a Lugovici Jézsua Ben Jószif, kinek hideg éjszakában csordapásztorok is, s fagyoskodó muzsikok és angyalok hirdették meg halálát ordibálva: megváltónk, megölték! A halálnak angyalai ekkor megrugdosták menekültében a haszid vérző kis Jézuskát, akiről könyvben olvastak, meg a szeretetről, hogy mikor ez megszületik, a gonoszság megdől, mert a messiás jóslatát mindenki olvassa, ki a szavak közé jutott ősfényt felkutatja. Hisz az mindenütt világol, és a gonoszságba is ott lapul egy szikrája, a fény messiása. De az ekkor elsötétül, s kialszik a lélek, és az emberi szemekben szikrája a fénynek, amelyből olvasás közben, a jelentést bírván, újra születhet az ember. Jézsua ben Mirjám.

0: Volt három ifjú hajdanában, most róluk szóljon énekem, kik elindultak szép sorjában a sötét földi téreken. Kísérte három angyal, az éj, a nap s a hajnal. A fény után kutatva jártak az óvilágban szerte szét, és mint hiába nem találtak ők mást, csupán egy kemencét, engedelmesen belép és fújni kezdi énekét. A három majd gyerek még, mikor mindnek Izraelre meg kell változtatni a nevét önként, vagyis rendeletre. Úgy várják ők a reggelt, de az éj még el nem telt. A föld urának parancsára utaznak az éjszakába, étlen szomjan vagomban állva a protektorátusába. A tűz nem alszik soha, s világít az éjszaka. Tél volt és csönd, és hó befette a földeket, hol angyalok olykormosan lengtek felette, de szívük mégis felragyog. Az éjbe kiáltanak, és a füstbe szállanak. S a három ifjú lép a fénybe, és lelkük úgy világít ott, mint ért cipó a kemencébe, mint búza szem, ha felragyog. A tűzben énekeltek, mert fényesebb a lelkek. És szállt hozzájuk egy hívás az éjen át, mint a sírás. Jöjj, Ananiás, Azariás és Mizáél, így az írás. S ülnek az éjszakában, a halál árnyékában.
1: Aznap sehogyan sem akart eljönni a szombat. Pedig ugyanúgy várták a faluban. Kifényesítették az ón gyertyatartókat. A gyertyákat már odakészítették az ablak alá. Eddig az elhamvadó napfénye lobbantotta fel kanócukat minden sábeszkor. De most nem történt meg. Feszülten figyelték a fény birodalmának visszahúzódását. Csak az útszéli lapulevelek, bodzabokrok alatt bujkált valami. A templomszolga kétszer is kiment a falu végére megnézni az ég alját, amelyet eltakart a nyárfasor. De mégsem akart este lenni. Hiába főtt meg a sólet. Mint hiába csillogtak a poharak az asztalon. Mint tört vér a butéliában a fűszeres bor. Csak a bolond tudta, ami értett.
0: A zsidótlanítás szekvenciája. Egy nap Isten azt mondta, zsidótlanítás. Épp május volt. 9-én Munkácson véglegesítették az ütemtervet. Doktor urai százados írásos utasítást szerkesztett a gettó központok polgármestereinek. Theodor Ganzenmüller, a Deutsche Reichsbahn vezetője, aggodalmának adott hangot, hogy leterhelik a vonalakat. A Sonderkommando szállítmányozási főszakértője, Franz Novák ütemezhetőnek látta a szükséges gördülő állomány biztosítását. A vonatok jelzése D.A. Umsiedler, német munkás átköltöztetés lesz. Május elején Bécsben rögzítették, naponta 4 vonatot küldenek a Kassa, Presov, Muszina, Tarnó, Krakkó útvonalon Auschwitzba. A megtelt vagonokon létszáma kívül krétával feltüntetendő. A polgármesterek kötelesek szállítmányonként 90 lakatot, 30 cm-es láncokat és krétát biztosítani. Szohor Pál nyíregyházi polgármester felszólalt. Nem szabad visszahagyni egy zsidót sem, menjen mind. Doktor urai megjegyezte még. Berakhatok, mint a hering, mert a németeknek szívós ember kell. Aki nem bírja, elhullik. Divathölgyekre nincs szükség. A németek a vagonokat Kassán vették át a csendőröktől. A Sicherheits policei segíteni fog a szervezésben, uraim. Forduljanak a kollégákhoz bizalommal. A megsemmisítés előtt irassanak a zsidókkal képes lapot haza ilyen szöveggel, Váldzében vagyunk, és jól érezzük magunkat. Mihez kezdjünk egy olyan szóval, mint zsidótlanítás, melynek jelentése elhomályosult, noha a szállítmányozás gördülékenynek bizonyult. És ha a mintájára újabb szavakat képzünk, mint például krisztustalanítás, istentelenítés, akkor közelebb jutunk a sábbáthoz.

Miért olyan különös ez az este? Kérdezte Otto Moll, Obersárfűrer, és miközben kereste a magyarázatot, délről szellőkélt a lengyel síkságon, és az alkony rózsaszínbe játszott a kémények fölött, és nem tudni honnan friss tavaszi föld illata szállt, elnyomva a kémények fullasztó szagát. Vajon miért oly különös ez az este? Kérdezte magában Otto Moll másodszor is, amíg nézte az előtte elvonuló, hol jobbra, hol balra utasított embereket. Miért érzem, hogy itt van Isten, ha egyszer nem is lehet? De akkor miért másabb ez az este? Ha az okok és okozatok láncolata volna Izrael története, akkor én, Otto Moll, ki vagyok benne? De ha ez Egyiptom, akkor szabadulás csak az ég felé nyílik, gondolta, miközben az ég alja tűzben állt, a lemenő nap fényétől vöröslött, mint az a tenger, amely elnyelte a fáraó katonáit és harci kocsijait. Egy gödője, mormulta egy gyerek, és szorította a mammele kezét a kemencék felé menet.

A gyilkosságnak csak látszólag következménye a halál. Tanította Reb Taub, hiszen az maga a befejezetlenség. Egy gyilkosság sosincs lezárva. Ahogy elkezdve sincs, egészítette ki Reb Teitelbaum, mivel állandóan folyamatban van, ezért örök. Reb Hersele még hozzáfűzte, Isten szenvedése vezetett a teremtéshez, amely a befejezetlenségből származik. Isten ugyanis elküldte angyalát, hogy pusztítsa el a Leviátánt. Amikor Mikhail erejének dárdája átjárta a szörnyetek szívét, akkor jött el az idő.

ember élete ugyanis egyetlen fohász, amely Isten fülét keresi. A félbehagyott ima kering a létezésben, és újra szüli azt, aki nem tudta befejezni. Isten ezért van fájdalmakkal tele, melyek miatt nem képes figyelni a félig elmondott imákra. És aki nem mondja végig, annak újra kell kezdenie. A befejezett imák ugyanis a nem létbe tartanak, Isten trónusához. Az idő azóta a messiás érkezésére vár, ugyanis nincs benne ismétlődés. A végig nem mondott ima pedig az idő be nem teljesülése. Olyan, mint a végtelen.

Egy reggel sokáig ült Reb Taub az ágya szélén, mielőtt felvette az ima szíjat. Azt mondta: álmomban láttam, ahogy fölszárnyalt Jom Kippur estéjén a sófár hangja. A teremtő elé kellett állnom. A messiás tó fölött röpültem el. Isten a sófárral azt üzente, hogy vigyem elé azt a kicsi ént, aki bennem van, és olyan, mint a pára, vagy mint a messiás könycsepje. Mikor másodszor szólt a sófár, elejtettem az ént, és az aláhult a messiás tóba. Amikor harmadszor szólt a sófár, a teremtő elé álltam. Hol van az éned, a bukott angyal könycsepje? Kérdezte szomorúan. De nem tudtam válaszolni, mivel az szétoszlott a tóban, amikor elejtettem. Azóta lebegott, mint pára, mint hajnali köd, mint elfelejtett álomnyoma ébredés után.

Amikor a kállói haszidok napok óta tolongtak a vagonokban, és már nem voltak sem dühösek, és már nem is sírtak, csak imádkoztak, majd fáradtan mormoltak, a rabbiuk ima közben egyszer csak felkiáltott. Aztán elájult. Amikor magához tért, azt mondta, egy vékony, szakállas alak jelent meg neki. Erősen torkon ragadta, és azt csúgta a fülébe, hogy szent a hely, ahol majd újra megjelenik neki. Egy nap a vonat megállt. Hosszú rámpán vonultak. A halálosan elcsigázott csapatban ott lépdelt az öreg, aki látta még a szentet, és a kállói haszidok tudták, hogy mellette otthonul ő. Eckhart Untersár Führer magyarul szólt hozzájuk, mintha otthon volnának. Majd a szelektálást végző tisztelőtt bal felé tért el övéivel Taub Eizik, a szent.

Epicédium. Amikor véget ért a görög világ, egy halott isten szarkofágját helyezték el a Gyönyörök ligetében. A nimfákat, a najádokat, a szatírokat, a kentaurokat, a szfinxet, a gorgót, a medúzafejű lényt, az egyszemücs, az összes szörnyet, ami fellelhető volt, Róma tudósai formalinba helyezték, és gyűjteményekbe rendezték őket. Múzeumokká lettek a szent ligetek, ahová csak kíváncsi idegenek látogattak néha el. Az itt kiontott vér nyálkás, síkos tapintására már nem emlékeztetett semmi. A fű zöld volt, a fák ugyanolyan zöldek, mint másutt. Az áldozat, amelyet ártatlanok hoztak a kultuszért, végezetül teljesen feleslegesnek bizonyult. Baljós csöndülte meg a nevetés ligetét. Hol volt már az öröm, amelyet a feláldozott foglyok fölött éreztek egykor, vagy a felperzselt kisázsiai városok okozta megnyugvás, ahol a csecszopóktól a nyáladzó öregekig mindenkit levágtak. A sebezhető, kínoszható, megerőszakolható testek látványa már nem okozott többé megbékélést. S a szarkofág kőtömbje alól halk hang szivárgott, amely csecsemősírásra, szopós egerek nyöszörgésére hasonlított, vagy átvágott torkok szörcsögésére. A halott isten szarkofágján az írást visszafelé olvasva ez állt: a meg nem született isten. Mert a test az élet sírja végül is, és az apák ideje után eljön a fájdalmas anyakora.

Egyszer meghaltam már tehát, s hogy túléljem halálom, magamra vettem azt, aki hasonlít rám. A másom itt él velem azóta is. És úgy tesz, mintha volna elég idő, s elég erő, és nem csak fuldokolna a hal is, akiről mondják, hogy benne van az élet. Szívében félelem lakik, és hullámzó ítélet. Mert nem szólalnak harsonák, és nem történik semmi. Csupán megtudja mindenki, hogy hol kell jelentkezni. Közömbösen állunk akkor, hisz nem lesz végítélet. Csupán a megsemmisítő határozat, a végzet alakját felöltő logosz, amely szerint a testet le kell adni majd valahol, mivel felesleges lett a húst életben tartani tovább. Elég megölni az ént, s a maradékait a központ majd kitörli. A megkínzott test megvetett halála ismétlődik azóta is, s mint áldozat egymásra rétegződik. A sírba helyezett helyén hiába is kereste az angyal vasárnap reggel. Titokzatos holtteste 2000 éve haldoklik, és nyugalmat nem talált. Nem váltja meg a helyette volt sok millió zsidó halált. Hogy elfelejtsem, s önmagam, halállá kéne lennem, az én megváltó másommá, kit pálként is követtem. Még élek én, de már nem én. A jövendő él bennem. S ha Auschwitzra gondolok, sejtem már, miért volt lennem.

Cmiroddal. Ott, ahol a nap lenyugszik, még a testünk összecsuklik, várunk a halálvonatra, arra nézünk el nyugatra. Jer fogadjuk jó barát, szombatot a szép arát. Oda, ahonnan ő eljön, s dicsősége, mint a felhőn csillanó aranyszegély, káprázat, mint volt az én. Jer, köszöntsük jó barát, szombatot a szép arát. Még a füstben eltemetve szállunk délre és keletre, mindenütt, hol szél forog, messiás ránk várakoz. Jer, kísérjük jó barát, szombatot a szép arát. Benn a tűzben él a lélek, bár a testtel ott elégek, mert az Isten halkszavú, az írásra szórt hamu. Jer, sirassuk jó barát, szombatot a szép arát. Ő is eljön, lámpafénye rebben a kemence szélre, s száll a kéményen húzat, benne Isten ott múlat. Jer, eresszük jó barát, szombatot a szép arát.

0: Volt egyszer egy kis zsidó, egy kis
1: volt
0: zsidó,
1: egyszer egy kis zsidó,
0: egy kis zsidó,
1: egy kis zsidó, egy kis zsidó.
0: Volt néki, volt egy asszonya,
1: volt néki, volt egy asszonya,
0: egy asszonya,
1: asszonya,
0: egy asszonya,
1: asszonya. Volt nekik,
0: volt néki,
1: volt egy kisfiúk,
0: volt egy kisfiúk,
1: kádisuk,
0: egy kádisuk,
1: de meghalt,
0: egy kádisuk,
1: kádisuk,
0: de meghalt, ó, a kádisuk,
1: a kisfiúk,
0: volt egyszer, volt
1: a kisfiúk,
0: zsidó.
1: Egy kis zsidó.
0: Volt egyszer,
1: kis zsidó.
0: Volt egy kis zsidó, egy kis zsidó, egy kis zsidó.
2: Borbély Szilárd, Halotti pompa, harmadik könyv, Haszit szekvenciák. Elmondta Tóth Ildikó és Bede Fazekas Szabolcs. Közreműködött Selmeci János hegedűn és az Ars Nova ének együttes. Zenét szerezte Selmeci György. A műsort készítette Gera Csilla, Lehocki Orsolya és Liszkai Károly.
3: A befejező részt hallották. A hangjáték 2007-ben készült, és legutóbb 2023. november 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Huszonkét óra jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós. Át fogja alakítani Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás. Erről írt közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet és a szociális szférát, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzők, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő mintegy 200 000 tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás, hozzátette. Még a vonal megnyitása előtt társadalmi egyeztetésre bocsájtják a menetrendet és az új buszhálózatot. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja véleményét és javaslatait. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Filmfaktori nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén MTK Puskás Akadémia 2-3. Lámin Kolli az utolsó percben lőtte a felcsutiak győztes gólját, győzelmével a tabella élén a Puskás Akadémia. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, többfelé megerősödik a szél. Holnap 29-34 fok között alakul általában a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: temetés. Szili László horgász történetei. Negyedik rész.
1: Sok orvos van a horgászok között?
0: Akad egy pár, de még több a természettudós. Sőt, előfordulnak papok is.
1: Papok?
0: Hogyne. Itt van például Ferenc atya, aki oda van a kárászozásért. Viszont túlzottan is szemérmes természetű, ezért minden horgászat előtt rettegek, nehogy megint kiborítsa valami.
1: De hát mit tudná kiborítani a vízparton?
0: Például egy csapat lelkes halbiológus. Egy vasárnap mise után végre sikerült elcsábítanom egy kis kárászozásra régi barátomat, Ferenc atyát, a szemérmes katolikus papot. A csajom azt álmodta, hogy Vámos Miklossal jár. Mit jelenthet ez? Kérdeztem a kocsiban. Az atya elpirult. Mekkorák a kárászok? Fordított a témán. Jó tenyérnyiek, de úgy küzdenek, mint egy izmos húzdakás. Ferenc atya a következő 140 kilométeren végig a szája szélét nyaldosta. A tenyerében pedig egy darab jól megköbdösött paprikás kenyeret gyúrogatott, amit a tolnai kárászozók csak paprikás pölének hívnak. A tolnai holták partján már várt minket a gondosan megválogatott társaság. Dr. V, a szenvedélyes halbiológus, és tanítványa a fiatal Dr. Z. Ideális partnerek a félénk, de a horgászatban szintén szenvedélyes Ferenc atyának. A két tudós beetetés közben elmélyülten tárgyalt egy szakkérdést. Hogyan állapítod meg az ezüst kárász nemét anélkül, hogy felboncolnád? Megnyomom az ivarnyilást. Ha vörösesen kitüremkedik, akkor nőstény. A hímek ivarnyilása halványabb, és kissé a női nemi nyilásra hasonlít. Vagyis vágott és elnyúlt. Ferenc atya megtántorodott, elsápadt, majd azonnal elvörösödött. Oda nézd, mekkora rablás! Mutattam hirtelen a háta mögé. A csel bejött, az atya meredt szemmel vizslatta a vízfelszínt. Egyszerű úszós felszerelést kötöttünk fel, beletettünk egy kevés malactáppal kevert főtt búzát, és paprikás pölét nyársaltunk a horogra. Két perc múlva már be is indultak a kárászok. Ferenc atya fogta az elsőt. Hím vagy nőstény? Kérdezte ártatlanul Dr. V. Ferenc atya automatikus mozdulattal megfordította a halat, rámerett az ivarnyilásra. Hím, felelte, majd a kárászt szenvedélyes mozdulattal bevágta a vízbe. A megszeppent halbiológusok egy fél óráig meg sem mertek szólalni. Dr. Z nem bírta tovább. Van egy jó sztorim a haltejről. Eltakartam a szemem, és csendesen imádkozni kezdtem. De a tapírlelkű Dr. Z folytatta a történetet. Egy asszonyka dunai halakat hozott be az intézetbe. Boncolás közben szedem ki a haltejet, mire a nő azt mondja, hogy feléjük is ilyen különösen nagy tejek vannak a halakban, és hogy mennyire szereti a családja. Erre a tej megvonaglik a Petri csészében. Éppen akkor jött be Dr. Csé, ránéz a haltejre, és mondja, hogy hát igen, a folyóvizekben elég gyakori a Ligula intestinalis nevű lapos féreg, ami jó nagyra megnő, és eléggé hasonlít a haltejre. Szegény asszonyka majdnem elhányta magát. Egyáltalán nem nevettem. Remegő szájszéllel néztem Feri atyát. Elájul? Dürohamot kap? Az átkozott pap röhögni kezdett. A két tudós felszabadult a rettentő feszültség alól, és vele röhögött. Dr. V. annyira fellelkesült, hogy szokásától eltérően átvette a szót. Na, akkor én is elmondok egy sztorit a bikatejről. A régi labor mellett volt egy bika spermagyűjtő állomás. Dr. K. vette le az ondót. Az volt a módszere, hogy a bikákat egymásra ugratta, aztán odarohant és rájuk húzta a műhüveit. A mondanom sem kell, pár másodperc alatt tele lett. Éveken át működött a dolog, aztán Dr. K.-t áthelyezték, mire a bikák leálltak. Csak sokkal később jöttek rá, hogy miért. Dr. K. ugyanis mindig egy élénk piros jumbo sapkát húzott az akcióhoz, hogy elkerülje a hajmosást. A bikákban meg összekapcsolódott a szex és a piros sapka. Csak erre izgultak fel. Aztán, mire az új állatorvos vette egy piros sapkát, bezárták a spermagyűjtőt. Dr. V. önfeledten heherészett, Dr. Z-vel bátortalanul nevetgélni kezdtünk. Feri atya felénk fordult, letette a horgászbotot, és egy szó nélkül beült az autóba. Kínos hangulatban fejeztük be a horgászást. Fogtunk még pár ezüst kárászt, aztán összepakoltunk. Ferenc atya hazaúton nem szólt hozzám. A plébániánál kiszállt. Viccesek ezek a szobatudósok, mi? Kérdeztem. Ott szúrtuk el, hogy túl puhák voltunk Galileivel, mondta sötéten, és köszönés nélkül otthagyott.
2: Szegény atya, ezután nyilván soha többet nem volt hajlandó horgászni veled.
0: Én is azt hittem, hogy nem jelentkezik többet. Aztán hónapokkal később váratlanul felhívott azzal, hogy áthelyezték egy vidéki parókiára, de több napos dolga akadt Pesten, úgyhogy mi lenne, ha elmennénk lógatni egyet. Gyorsan kitaláltam a garantáltan ártatlan programot. Elviszem kecsegézni a Gödi homokszigetre. Úgyse jár arra senki, másnap meg elmegyünk a pecalista találkozójára. Sajnos megfeledkeztem arról, hogy a listán hemzsegnek a biológusok. Péntek reggel rettenetesen hideg, szép téli időben értünk a homokszigethez, ahová alacsony vízállásnál száraz lábbal be lehet gyalogolni, egy kellően szent életű egyházfinak pedig árvízkor is. Ferenc atyát még nem kísértette meg a buddhizmus, úgyhogy szép fájdalom nélkül csíkokra szabdaltunk egy gardát, a filéket feltűztük a horogra és bedobtuk a fenekezőket. Fehér volt az ég, a víz szürke, a közelbe rajtunk kívül csak kormoránok tartózkodtak. Pokroszra heveredtünk, Ferenc atya a spiccét fodrozva transzcendens gondolatokba merült, én pedig azon morfondíroztam, hogy milyen különös dolog is egy katolikus rock'n'roll parti. Akkoriban, amikor a még nem doktorivel a piarista gimnáziumba jártunk, az egyház valamilyen érthetetlen okból úgy találta, hogy a fiatal keresztények egyetlen illedelmes szórakozási formája a rock'n'roll parti. Az alapismeretekbe a tornateremben tartott tánciskolában vezettek be minket. És később végigjártuk a legkeményebb helyeket, a szentendrei ferencesektől a mixátéri Jézus szíve plébánia pincéjéig. Hiába koncentráltunk, nem volt egy büdös kapásunk sem. A bokrok közül egyszer csak kilépett egy vaskos, rokonszenves fickó, a horgáról tenyérnyi vörös szárnyú keszeg fityegett. Mondta, hogy a süllő nem nagyon megy mostanában, viszont fogott több csukát a sodrásban. Azzal elment. Egy fél óra múlva 13 éves, pattanásos arcú fiúcska érkezett. Beszélgettünk pár szót a mennyhalakról. Kiderült, hogy az előbbi horgász az apja volt, aki operaénekes. A gyermek rámerett Ferenc atyára, és megkérdezte, nem vagytok véletlenül rendőrök, vagy olyasmik? Nem, mondta Ferenc atya mosolyogva, mire a kisfiú elővett egy jó maréknyi füvet, sodort egy banánnagyságú trombitát, elszívta, és az elképet pap tekintetétől kísérve távozott.

0: Másnap reggel 8-kor már egy gödöllő melletti tópartján szereltem a botomat, a pecalista második ezüst kárász kupáján. Több oka is van annak, hogy miért jó szemérmes katolikus papokkal horgászni. Az egyik kétségkívül az, hogy sem ekkora szemétségre nem reagálnak durva szavakkal. Gondoltam magamban. Ez azért jutott eszembe, mert a hajnali álmosságban elfelejtettem berakni a kocsiba a Ferenc atyának kikészített botot. Az elkámpicsorodott egyházfi egy a legvékonyabb részén is csuklóvastagságú akáctörzs kiálló ágait farigcsált a bicskájával, de meg sem próbált jó képet vágni a dologhoz. A tóról annyit tudtunk, hogy annak idején a szovjet hadseregé volt, aztán teljesen magára hagyták, és azóta sem telepítettek bele halat. Állítólag nyüzsög benne az ezüst kárász. Eltelt egy óra, de még egy apró kapása sem volt senkinek. Szilárd, az angyalarcú állatorvos megunta a várakozást, átjött a helyünkre, és szóba elegyedett a Petrence Ruddal egyensúlyozó Ferenc atyával. Régebben együtt dolgoztunk az egyetemen Ellel, a halbiológussal, mondta Szilárd merengve. Halakkal foglalkozott már akkor is, mi pedig egy kollégámmal lúdondó lefagyasztásával kísérleteztünk. Az ártatlan állatorvos Ferenc atyára pillantott, aztán nosztalgikusan elmosolyodott. Nekünk kellett kinyernünk az alapanyagot. Láttam, hogy a szemérmes pap megrezzen. Szilárd ezt bátorításnak vette, hiába integettem Ferenc atya háta mögül. Ja, a ludat csak enyhén kell masszírozni, finom körkörös mozdulatokkal, ellentétben mondjuk a kutyával. Annál pont úgy megy a dolog, mint az embernél. Sok állatorvos nem is vállalja a lefejést. Ez visszament megnézni a botjait, én pedig hosszan magyaráztam Ferencnek, hogy minden szakmának megvan a maga szépsége, és hogy neki sem esne jól, ha valaki felhúzná az orrát egy egyszerű ördögűzésen. Az atya halkan védekezni próbált, miszerint ő még sosem űzött ördögöt, de letorkoltam, hogy emiatt inkább szégyelhetné magát. Miután befejezte a farigcsálást, a szemérmes pap Petrence Ruddjának végére keszegező felszerelést kötöztem. Az atya nagy nyögéssel bevetett, a fatörzset pedig bottartó villára helyezte, ami teljesen eltűnt a talajban, mivel a bot volt vagy 50 kiló. Ferenc barátom kezdett magához térni a lúdondó okozta sokból, és érthetetlen reménykedéssel figyelte a parttól másfél méterre lebegő úszóját. A fák közül csörtetés hallatszott. Ez El lesz, a halbiológus. Most tesztelhette az egyik versenyző pálinkáját. Igazi rajongó tudós, majd jól eldumálnak az atyával, gondoltam magamban. Ebből végül nem lett semmi, amit tolnai élményeinkre gondolva igazán sajnáltam. Némi további zörgés és csörtetés után ugyanis a rajongó tudós kilépett a susnyásból. Kedvesen és bölcsen mosolygott, mint az az ember, akit nem kötnek tovább a földi lét kiszerű békjói, ami meglepő kontrasztban állt azzal a ténnyel, hogy az egyik kezéből vastagon bugyogott a vér. Olvashatatlanná téve a műanyag dzsekijét díszítő feliratot. A látványt én is különösnek találtam, Ferenc atya reakcióját el lehet képzelni. Mintha vérezne a kezed, jegyeztem meg óvatosan. Nem a kezem, válaszolt El hiteltelenül. Csak halat pucoltam. Azzal tovább támolygott. Látod, Ferenc, milyen jól tudnak mulatni a horgászok, akkor is, ha nincs kapás? Fordultam a barátomhoz. Újabb, szintén tántorgó sziluett tűnt föl a tó vége felől. Tehát oda vitték a pálinkát, állapítottam megcsalhatatlan nyomozó ösztönnel. Feri volt az, a finom szerelékes horgászat mestere. Szia, Feri! Mondtam neki, mert én tudom, hogyan kell beszélni a horgászokkal. Mondta Feri, és se szó, se beszéd beleharapott az úszomba, aztán tovább támolygott. Tudod, kezdtem volna, de Ferenc atya arcára nézve nem mertem folytatni. Némán összepakultunk, és hazamentünk. A barátom egy hétig nem válaszolt semmiféle üzenetre, de a végén persze, hogy megenyhült, sőt, képmutató módon azon kezdett nyavajogni, hogy miért nem maradtunk a találkozó végéig. Na, ezzel baromira felbőszített, ezért elküldtem neki V-nek, a horgászlista költőjének Babati Betli című versét. Szépséges gödöllői dombvidékre horgászversenyt hirdettek e hétre. Így történt meg, hogy a pecalista Babati tavat totálisan letámadta. Fölvonult a múlt és a csúcstechnika, s tonna szám ömlött a vízbe a kaja. Mint hiába volt a nemes küzdelem, de a pikkelyes dögök ma nem ettek. Győztek a halak és a hinta pálinka, Barátom, bocsánat, ki a díjat kaptad. Mégis megvolt-e menapnak a varázsa, listások csapatostul együtt pecázta. Jó volt az idő, és biz jó volt a társalgás, nem különb a közös halászlé zabálás. Ferenc atya azóta sem írt.
1: És én annak idején még örültem is, hogy a kisfiam nem kocsmába járt, hanem horgászni.
0: Felidéztem magamban azt a számtalan alkalmat, amikor a 14 éves leendő korboncnokot iskolába menet a gimnáziummal szembeni bakony söröző pultjánál unikumozva találtam. De ezt az emléket nem osztottam meg a büszke apával.
2: A vízparton igen tiszteletreméltó figurák fordulnak meg, alkalomattán egy-két püspök is.
0: I bácsi olyan bizonytalan tekintettel nézett rám, mint az a mentőorvos, aki a húgom volt pasiának az orrát kezelte, miután a filmriportot forgató Janit az MTK Kroácia Zágreb foci meccsen összeverték az inkálosok. A mentő bevitte Janit a gégészetre. Az orvos nézte a teljesen elferdült orrot, aztán helyre tette a csontot. De kétségek közt őrlődő alkotó lévén mégsem volt biztos a dolgában, úgyhogy megnézte a modell személyét, és kicsit igazított a művén. Utána behívta a húgomat, hogy tetszik-e neki. A húgom mindig is piszeórú pasit szeretett volna. Pár pillanatra lett is neki, de az asszisztensnő szerint Janinak jobban állt volna a merész sasor. Eltelt 5 perc, a félkórház bent tolongott és tanácsokat osztogatott, az orvos meg egyre csüggettebben mutatta be az új verziókat. Jani közben csendesen elájult. Gyanútlanul ültem a csónakban. Még nem tudtam, hogy a legkisebb hal kifogóját egy óriási düllett üvegszemű szárított halfejjel jutalmazzák. Ha tudom, inkább belevetem magam a vízbe. Ehelyett meredtem, figyeltem az úszót, majd bevágtam. Elvégre horgászversenyen voltam. Lehet, hogy a kora hajnali időpont tette, de határozottan úgy láttam, hogy a szomszédos ladikban 2 püspök süveges, a szokásos jogging helyett aranyhimzéses ornátust viselő versenyző ült, és etetés közben az aszkézis miben létét elemezte. Bevágtam, de nem az történt, ami ilyenkor szokott. A zsinór nem csavarodott a nátszálakra, az úszó sem tört ketté, sőt a horogra tűzött csontkukacok sem pattantak az arcomba. A botot elementáris erő igyekezett kitépni a kezemből. Az orsóról recsegve szaladt le a damil. Az úszó nyílként fúrodott a titokzatos mélységbe. Mi lehet ez? Talán kapitális aranyhasú? Azok kedvéért, akik nem olvassák a horgásszaksajtót, nagypont. Vagy ázsiai növényevő torpedó? Amur. Esetleg vizeink tigris csíkos úton állója? Csuka. Kínából származó planktonevő óriás. Busa. Nem csak János Balatonért felelős kormány biztos. A helyzet drámai volt. Hirtelen végigpergett előttem az életem. Az első totyogó lépések. Snecizés az agyván 6 évesen. Az első peremfutó orsó. Egy koraérett osztálytársnőmnek remegő kézzel mutatom meg a döglött bodorka helyes horogra fűzését. Felnőttem. Váradi Hedvig egy buli után hajlandó volt megérinteni a twisteremet. Aztán a munkás évek. Egy sasorú, töpörödött öregember, aki mindig előttem ül az MTK pályán. Több fordulón keresztül találgatom, hogy mit tart a fogai között. Egyszer megnézem közelről is. Kopja fa alakúra faragott fogpiszkálót. Mit jelent mindez? Határozott cél felé halad az élet, vagy körbe-körbe jár, mint egy rossz indulatú balin? Volt ennek értelme? Megérte? Vagy inkább végig keszegeznem kellett volna? A végső titok közelében jártam, amikor a Tomi, akivel párban indultunk a versenyen, profánul rám kiáltott, hogy próbáljam közelebb húzni a halat. Hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok. Próbáltam magam felé cibálni az állatot, de az egy gyors vonat sebességével visszatört a mélybe. A csónak veszedelmes imbolygásba fogott, elborított a halálfélelem. Édes Istenem, annyi mindent másképpen kellett volna csinálnom. Mégsem kellett volna azt írnom egy jó pofáskodó e-mailben, hogy a színházban menetel puszta lehetősége annyira felzaklatott, hogy mézzel bekent katolikus papokra kellett lövöldöznöm utána, hogy visszajöjjön a lelki békém. Mennyivel nyugodtabban nézhetnék a perceken belül várható tragikus, de végtére is egyszer mindenképpen bekövetkező esemény elé, ha nem megyek el a múlt héten abba buliba, ahol most mennyire bánom. Annyira becsavarodtam, hogy a saját édes húgomat meg a pasiát egy órán keresztül gazdálkodj okosan figurának láttam. A veszély élesre állította minden érzékszervemet. Tisztán hallottam, hogy a szomszédos csónakban az egyik püspök éppen azt kérdezi a másiktól, hogy mi az aszkézis, mire a másik rávágja, hogy a majom lába. Erre az első püspök rövid hallgatás után felhőrren és fejbe vágja a pásztorbotjával. Ismét Tomi rángatott vissza a földre, azzal az ideges hangon elhadart jó tanáccsal, hogy bármekkora is a hal, lesz ami lesz, húzzam fel végre a felszínre, és ő megszákolja. Mert hogy a verseny első fordulója csak 3 órás, és én már vagy 1/2 órája fárasztok. Így is tettem. Most én kaptam egyet a fejemre, méghozzá a száknyelével. A rettentő zsákmány ugyanis 5 cm-es paptetűnek, hivatalos neve vágódurbincs bizonyult. A második forduló után jött az eredményhirdetés. A díjak elleptek egy mormon családra tervezett ebédlőasztalt. A sok tízezeret érő botok és orsok közül rosszindulatúan merett a versenyzőkre a szárított halfej. Most itt áll az íróasztalomon, és kajánul figyel, a paptető pedig az akváriumban úszkál. Naponta 3-szor etetem extra adag tubifexel, az első hormonkezelést a jövő héten kapja. Sokba lesz nekem, de nem adom fel. A legnagyobb hal kifogója ugyanis egy festészettel is foglalkozó, ügyes kezű sporttársunk olajképét nyerte. Jól fog mutatni a szárított fej mellett.
3: Horgászszótár. Csonti.
0: A horgász guztustalansági verseny élmezőnyének tagja. Ez a pozíciója nem szorul különösebb magyarázatra, ha meggondoljuk, hogy a rothadó húsok beköpése révén kikelő légylárváról van szó. Lányos anyák és vízpartokon kóborló csókolozásra éhes hajadonok figyelmébe ajánlom, hogy a horgászversenyzők gyakran egy egész marék
3: csontit
0: vesznek szájukba, hogy gyorsabban tudják horogra tűzni a visszataszító csúszómászokat. A
3: csontit
0: hűtőszekrényben kell tárolni. Emiatt sok horgász kénytelen lemondani a tartós párkapcsolatról. A kisebb ételfestékkel pirosra festett
3: csontit
0: pinkinek hívják. Létének értelme, hogy 2-szer annyiba kerül, mint nagyobb testvére.
3: A csonti
0: egy idő múlva bebábozódik. Ettől kezdve kaszternek hívják, és legalább már nem izeg mozog.
3: Dévérkeszeg.
0: Az egyik leggyakoribb keszegféle. A hegkorszak beköszönte előtt ezt ehettük keszeg néven a balatoni halsütőknél. Kellemes diszkosz alakja és ezüstös színe távolról csinosnak mutatja, de az első fogás után szembesülnünk kell a szomorú valósággal.
3: A dévérkeszeg
0: testét vastag, takonyszerű nyálkaréteg borítja.
3: Etetés. Szili László horgász történetei. A negyedik rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Képzeld el most végül ezt.

0: mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. Ötödik rész.
1: Képzeld el, hogy Corinne megy az utcán.

Amikor elmegy egy kirakat előtt, a kirakatban rengeteg televízió képernyő, több emelet, mint különböző műsorral, megtorpan visszafordul, mert valami számára fontosat látott, de ki kell keresnie, mi az. Mikor megtalálja, akkor Peter Bruegel a Bábel torony építése című festményét látja egy föltehetően ismerett teljesztő filmben. De akkor úgy gondolja, hogy abban a rejtében, amelynek megfejtésével eddig hiába foglalatoskodott, abban a rejtében ez talán túl könnyű megoldás volna. Bábel és New York. Ez az azonosság, talán túl egyszerű. Tovább megy. Egy könyvesbolthoz ér. És mint hogy ezen az utolsó napon valami különös felszabadultságban telnek az órák. Megáll. Megnézi a könyveket. Kihúz egyet. Mert egy fénykép van rajta, egy felhőkarcolóról. Éli Zsákkán a szerző. Belelapoz. És akkor döbbenten állapítja meg, meséli később egy lakásban, hogy a fotón látható belhőkarcolóksa az előbb látott festmény között nagyon szoros rokonság áll fent. Aztán hirtelen fölnéz a könyvből, és meglátja a valóságos felhőkarcolókat, és megállapítja, hogy különös, de a könyvben látott felhőkarcolók és a valóságosak között is igen szoros a rokonság. Leengedi a könyvet, visszateszi a tárolóba, és hangosan azt mondja: Atya Isten, New York tele van Bábel tornyokkal. Mindez, mint később elmeséli, tulajdonképpen csak azért, hogy fontos a számára. Mert ez volt az első jele annak, hogy ezen az utolsó napon úgy érezte, már ettől kezdve, mintha valaki fogná kezét is vezetni. Ettől nagy nyugalom menti el. És ebben a nyugalomban érje el a magyar negyedet, ahol néhány órás séta után végül kiválaszt magának egy fiatal embert, aki egész különös dolgot művel az utcán. Egy autóbusz megállóban, egy kocsiról, amely meg van pakolva, kirakati babákkal, leemel egy kirakati babát, és odaállítja az autóbusz megálló táblájához, oda láncolja, beállítja, mint a várna egy autóbuszra. Akkor Corinne oda megy, és próba szerencse alapon megszólítja magyarul. Szerencséje van, az illető magyar. Mint egy Corinne eléggé zaklatottan beszél, a fiatal férfi előbb csak nézi, figyeli, ezt elfordul, de Corinne nem hagyja abba, utána megy, megpróbál segíteni neki, amikor a fiatal férfi elkezdi tolni a kocsiját a babákkal, akkor az illető megáll és megkérdi tőle, hogy mondja meg pontosan, mit akar. Mit akar tőle. Mire Corinne azt feleli, egy pisztolyt szeretnék vásárolni. Na hát, ha pisztolyt akar vásárolni, mondja a fiatal férfi, akkor azt itt nagyon sokat tud vásárolni, és tovább megy. De Corinne nem hagyja abba, és elkezdi mesélni az életét, ugyanúgy, ahogy megtette ezt már számtalanszor ezen az úton, megteszi ezt most az utolsó napon is. Azt mondja, hogy nagyon jól áll leülni valahol, mire a fiatal férfi javasol egy közeli helyet, egy magyar éttermet, a Mokkát, ahol leülnek, unikum sör. A fiatal férfi ételt nem kér, csak időnként egy zacskó cukrot elvesz az asztalról, és azt megeszi. Corinne megeszik egy gulyáslevest, és közben unikum sör. És elmesél mindent, az elejétől fogva. Elmeséli a kéziratot, sőt, elmeséli a levéltárat. Elmeséli tulajdonképpen a stewardesstől és a járási ideggondozótól kezdve a New York-i megérkezést, az első napokat, a tolmácsot, a tolmács feleségét, és mindenek előtt, és végül is utoljára, a legrészletesebb

részletesebben a kéziratot. Mesél Kasszerről, Bengadzáról, Fálkéről és Tótról. Elmondja, hogy a kézirat csodálatos nyelvezete és őrülete a fogjává tette őt. De most vége, kész. A feladatát, amit magára vállalt, teljesítette. Az egész az interneten, vagyis az egész már ott van a halhatatlanságban. És most ez az utolsó napja. És úgy érzi, különös felszabadultságban töltheti el. Mert kezdettől fogva, ahogy elindult ma reggel, volt egy olyan homályos érzése, hogy mintha a lépteit, az irányát nem is ő uralná, hanem mintha fognák a kezét, és vezetnék valahová. Így meséli el, hogy egy több hetes New York-i rejtélyre és ma derült fény a számára. A fiatal férfi nem szól, hallgat. Amikor Kurim kimegy a WC-be, a Mokka étterem tulajdonos nője oda megy hozzá, és halkan megkéri arra, hogy nagyon vigyázzon erre az emberre, mert ők itt ezt a fiatalembert nagyon szeretik, kétségtelenül van benne furcsaság, hogy itt és ott kirakati babákat helyez el, van egy a Nemzeti Könyvtárnál, van egy az autóbuszpályaudvarnál, elhelyezett már ilyen babát a lakásában is többet, az egyik az ablaknál áll és néz, a másik a tévét nézi. De ha leszámítjuk ezt a furcsaságot, mondja a munkaétterem tulajdonos nője, akkor ez egy nagyon rendes fiú, és kéri, hogy ne ittassa tovább. Kurim persze megígéri, de hát ettől függetlenül még a fiatal ember is iszik tovább, és ő is, úgyhogy az egésznek a vége a teljes részegség, ami aztán egy éjszakai butladozással zárul, amelynek a végén elválnak egymástól. De mielőtt még elválnának, Kurim megkérdezi tőle, hogy mondja már meg, miért csinálja ezt ezekkel a babákkal? Mire a fiatal ember csak annyit felel, hogy egyszerűen csak azért, mert nagyon emlékeztet egy régi szerelmére, aki elutazott. Cserébe ő is kérdez még valamit, mielőtt elválnának az utcán. Mi vallja be neki, Kurim? Ez a történet nagyon szép a kéziratról, de ugye ezt az egészet csak kitalálta. Mire Kurim azt mondja, hogy nem, ez a kézirat tényleg létezik. Erre azt mondja a fiatal férfi, hogy hát, ha igen, akkor ő nagyon szívesen megnézni, elolvasná, ad neki egy névkártyát, hogy majd holnap keresse meg. Mire Kurim nagyon bizonytalanul bólint, és azt mondja, nem tudja, hogy lesz holnap, aztán elindul az utcán, de annyira elfárasztja őt a részegség, és annyira hideg van, hogy úgy gondolja, most már nem megy tovább, hanem behúzódik egy kapuhajba, amit nyitva talál, ott elnyomja az álom. Iszonyatos állapotban ébred föl. Arra ébred egész pontosan, hogy egy drabális fickó rázza, üti, és aztán kihajítja az utcára. Nem ér semmit az egészből. Föltápászkodik, két kis gyerek áll meg mellett, és megkérdezik, segíthetnek-e. Hívjanak-e rendőrt, vagy mentőt. Kurim ettől egészen megijed, és elkezd szaladni. Szalad hazafelé. Gépiesen, noha egyszer már elhatározta, hogy többé nem tér vissza. Olyan állapotban van, hogy úgy érzi, szüksége van a tolmácsra. Szüksége van arra a biztonságra, még egyszer utoljára, amit a tolmács lakása jelent. Amikor megérkezik azonban, egy egészen döbbenetes dolgot tapasztal. Ez olyan fontos, hogy pontosan szeretném idézni. Mikor benyit az ajtón, akkor a következőt látja. Mind a ketten a konyhában voltak a dobozok között. A nő hanyat feküdt kicsavarodva, és az arcát teljesen szétverték. A tolmács pedig fel volt akasztva a központi fűtés csövére, de a fején kiömlött vérből látszott, hogy vele valami egészen közeli géppisztoly sorozat végezhetett. Ő nem bírt sikoltani, és nem bírt megmoczanni.
Állt a nyitott ajtóban, és lassan kitátotta a száját. Viszont hang nem jött ki a torkán. Aztán menni akart, hátra, kifelé. De egyetlen tagja nem engedelmeskedett. Sőt, amikor végül meg tudott mozdulni, a lábai akkor is előre vitték, közelebb hozzájuk, egyre közelebb. És a fejébe élesen belehasított egy szörnyű fájdalom. És akkor megállt, és megint nem mozdult, és nagyon sokáig tartott ez így. Csak állt, és nem bírta a szemeit levenni róluk. Az arca rémült volt, döbbent és öreg. Ismét kinyitotta a száját, de hang még mindig nem jött ki belőle. És akkor tett egy lépést, de megbotlott valamiben. És majdnem elesett. A telefon volt. Legugolt érte, és nagyon lassan beütött egy számot a tárcsán. Majd sokáig hallgatta a foglalt jelzés sípját, míg rájött, hogy saját magukat hívta fel. Akkor meg elkezdett kutatni a zsebeiben, de amit keresett és egyre kétségbe esett ebben, azt nagyon sokáig nem találta. Végül mégis a névjegykártya volt. Jaj, mondta aztán a telefonban. Jaj, jaj, jaj, hajtogatta eszelősen. Hallottak, hallottak mind a ketten. A kisasszony, a tolmács úr. Beszéljen hangosabban, szólt rá a férfi. Ne suttogjon, hanem mondja rendesen, mi történt. Nem suttog, suttogta Corinne, de megölték őket, és mind a kettő halott. A kisasszonynak kicsavarták a derekát, a tolmács úr meg itt lóg. A lehető leggyorsabban tűnjön el, kiáltotta a telefonban a férfi. Jaj, mondta Corinne, minden széjjel van verve. Aztán eltartotta magától a kagylót, rémülten felemelte a tekintetét, majd kirvant a lépcsőházba, belökte a WC ajtaját, felugrott az ülőkére, és kiemelte a csempét a falból. Aztán kiszedte a pénzt, összefogta, és visszarohant a lakásba, és felvette a telefont. Már tudja, mondta a férfinak, tudja, mi történt, és elkezdte sorolni a dolgot a házi úr új munkájáról, a nagy bevásárlásról, és a kezében tartott pénzről, meg a fehér zacskókról a rejtek helyen, és hogy fedezte fel mindent egyre zűrzavarosabban, és a saját szavaitól egyre jobban megijedve. Ne suttogjon, szólt rá a férfi, mert nem hallja rendesen, de most már biztos benne, folytatta Corinne. Neki meg sem fordult ilyesmi a fejében, hogy éppen a tolmács úr, pedig ő, és elsírta magát, és nagyon sírt. A másik hiába beszélt neki. Corinne nem hallotta a sírástól, csak zokogott és zokogott, és a telefonkagylót se bírta tartani. Aztán a füléhez emelte, és hallgatott. Halló, ott van még? Kérdezte a férfi. Igen, felelte Corinne. Akkor tűnjen el onnan. A pénzt meg most már, hogy megfogta, feltétlenül hozza magával, de ne nyúljon semmihez többé, hanem el a házból. Jöjjön az ő lakására, vagy ahová akar. Hallja, még ott van? A kérdés sokáig kongolt a dermesztő csöndben, de válasz nem érkezett, mert Corinne leeresztette a kagylót, belegyűrte a kabátjába a pénzt, és hátrálni kezdett. És csak hátrált, és sírt megint. És így jutott ki a lakásból. Aztán lebotorkált a lépcsőn, kilépett az utcára, ment vagy 200 métert, és akkor rohanni kezdett, és csak rohant, rohant előre, kezében a névjegykártyával, és annyira szorította azt a névjegykártyát, hogy a keze végig csillapíthatatlanul remegett. Képzeld el, hogy ott ülnek a fiatalember lakásán, 3 csőfotelben, középen Corinne, mellette a fiatalember, a másik oldalon meg egy kirakati baba, a tévé be van kapcsolva, de csak sistereg, nincs kép. Ott ülnek, nagyon sokáig nem történik semmi, aztán a fiatalember megpróbálja megkérdezni, mi történt. De erre Corinne megint sírni kezd, és ott sír perceken át, aztán elmondja még egyszer, hogy mi történt. Aztán elhallgat, a fiatalember azt mondja neki, azonnal el kell innen tűnnie. Ő majd segít. Corinne vegye le a ruháit, mert így nem mehet emberek közé, így nem utazhat. Corinne leveszi, a fiatalember kiviszi, beteszi a mosógépbe, bekapcsolja. A mosógép zúg, örög. Corinne csak külnézi az üres képcsövet. Hallgatja a sistergést, aztán este lesz. A fiatalember lefekszik. Corinne nem bír. Elkezd mászkálni.
észreveszi a falokon a fényképeket. Egy különös tárgy látható a fényképeken. Mindig fényképen ugyanaz a tárgy. A leginkább még egy arhaikus épületre emlékeztető tárgy, ami láthatóan Corin figyelmét egészen megragadja. Mászkál le föl, nézi a fényképeket, aztán reggel, amikor a fiatalember is föl kell, megkeri tőle, hol van ez a tárgy, mondja a fiatalember Schaffhausenben, Európában, Svájcban. Mire Corin azt kérdi, és messze van ez a Schaffhausen? Nagyon messze. A fiatalember otthagyja Corimat a lakásban, aztán több óra múlva visszatér. Közli vele, hogy a taxi hamarosan megérkezik. Ez itt a repülőjegye. Aztán lekíséri őt, beülteti a taxiba, míg elmagyarázza neki a legfontosabb tudnivalókat. Mit csináljon, ha megérkezik a repülőtérre? Mit csináljon, ha megérkezik Európába? A taxi elindul. A fiatalember még sokáig ott áll, és bizonytalanul megpróbál integetni. De Corin nem látja. Csak néz előre, a sofőr válla fölött. Mert nem érdekli már semmi más. Csak hogy elől. Ott elől mi van? Képzeld el a zürichi megérkezést. Corin első lépéseit újra Európában, ahol pontosan ugyanolyan elveszette mozog, mint New Yorkban, pedig zürichi kisváros. Nagy nehezen betalál a centrumba. Elkezd menni a tóparton. A szemei égnek, keres valamit. Már csak magyarul beszél. Aztán leül egy padra, egy őszhajú öregember mellé. És azt kérdi tőle, magyarul. Van-e itt közlekedés? Van-e itt még hajó? És a túra mutat. Az idős úr nem érti. Akkor Corin elkezdi magyarázni neki, hogy ő New Yorkból jön. New Yorkból is Schaffhausenbe akar menni, de előtte van még egy kis dolga. Az idős úr csak mosolyog, nem ért egy szót se. Aztán hirtelen földerül az arca, botjával, rajzol egy pontot a pad elé. Azt mondja rá, New York. Egy másik pontot is rajzol, azt mondja rá, Schaffhausen, és Corinra mutat. Mire Corin először bólogatni kezd, aztán fölpattan és elrohan. Lerohan a túlhoz. És elég sokáig mászkál a parton. Nézi a tavat. És aztán, amikor közeledni lát egy hajós forma, uniformisba öltözött embert, akkor oda rohan hozzá, és nagyon heves gesztikulálással megpróbálja elmagyarázni neki, mit akar, hogy tudnék, nagyon szeretne egy hajót bérelni egy nagyon rövid időre. Csak arról volna szó, hogy ő nagyon messziről érkezett. Egy nagyon nagy út van mögötte, és már nagyon fáradt. És négy ember, még a nevüket is elmondja, Kasszel, Bengáca, Falke és Tóth, egyszerűen ott vannak benne, és mellére mutat, és nagyon szeretné letenni őket. Letenni valahol, nem jöhetnek vele tovább. Egyedül kellene tovább utazni a Schaffhausenbe. Természetesen a hajósforma ember ebből nem ért megint egy árva szót sem. Akkor Corin megpróbál néhány angol szóval elmagyarázni valamit abból, amit szeretne, mire a hajósforma ember megérti, és azt mondja, hogy ez teljesen lehetetlen, és ott hagyja. Corin azt kérdezi aztán tőle, hogy no traffic on the lake. Hajósforma ember még visszaint. Na látja, ez az. Tél van, ilyenkor nincsenek hajók. Corin visszamegy a centrumba. Elmegyül a tömegben. És nagyon néz. Nézi az emberek arcát, keres valakit. Aztán kikanyarodik a Bellevue placról.
felmegy egy utcán, egy parkba jut. Ott is láthatóan keres valakit végül, úgy tűnik megtalálja, mert oda megy két fiatal ember, ez akik egy padon ülnek, és a maga igentört angolságával megkérdi: revolver? I want to buy a revolver. Azok először elfordulnak, de mint hogy Corinne nem száll el róluk, és csak ismételgeti. Végül az egyik igent Paulint int neki, hogy kövesse. Átmennek a park egy másik részébe, ahol egy pad mögött oda vezetik egy harmadik fiatalhoz. Valamit mondanak neki. Az azt mondja Corinnek angolul, hogy $300 cash, 2 óra múlva. Corinne nagy nehezen megérti. Visszaindul a Bellevue felé, és végigmegy a tóparton. Oda megy egy imbiszhez, megpróbál enni valamit, de csak dollárja van. Mindössze annyit sikerül aztán elérnie, hogy adok neki egy kólát dollárért. Letelik az idő, visszamegy a parkba, megkapja a revolvert, a történeket, megmutatják neki, hogyan kell betárazni. Átadja a pénzt, visszamegy a Bellevue-höz. Elkezdik kérdezgetni, hogy hol az állomás. Megmutatják neki. Többször is hiába való kísérletet tesz arra, hogy dollárért vásároljon egy vasúti jegyet Schaffhausenbe. Végre megírta, hogy muszáj pénzbe váltania. Ez megtörténik, megveszi a jegyet, felszáll egy vonatra, mely Schaffhausenbe megy. Felszáll, és egy helyet keres magának a vonaton. Megy egyik kocsiból a másikba. Végül kiválaszt magának egy középkorú nőt. Egy nagyon vékony, láthatóan nagyon ideges, kimerült középkorú hölgyet, aki számtalan csomaggal érkezik. Segít neki fölpakolni a csomagokat. Leül vele, és elkezd beszélni neki arról, hogy hova is megy, és hogy nem tudja a kisasszony véletlenül, hogy hol találja Mario Mercet Schaffhausenben. Elmondja neki magyarul, hogy egy szobrot keres, de a nő félreérti, és előbb azt hiszi, hogy Mario Mercet, magát a művészt keresi Schaffhausenbe, és láthatóan nagyon meglepődik a dolgon, de nagyon készséges és nagyon segítőkész. Úgyhogy előbb elkezdi magyarázni Corinnak valamilyen vegyes nyelven, angolul, németül, hogy Mario Mercet hiába keresi Schaffhausenben, Mario Merc Torinóban él, és időnként New Yorkban. Még aztán hirtelen rájön arra, hogy Corinne nem a művészt keresi, hanem Mario Mercnek egy igluját, egy szobrát. Akkor földerül az arca. Egy kis papírra fölírja, hogy Corinne majd hol találja meg ezt a szobrot. Hallen für neue Kunst Schaffhausen, írja a papírra a nő. Aztán tovább hallgatja Corinne-ot, és próbálja eltalálni, hogy olyan milyen nyelven beszél. Végül egy szóból, amikor Corinne bemutatkozik, és azt mondja, hogy Corinne Györgynek hívják, a György szóból, ami azt mondja, csak nem magyar. És ezen a keverék nyelven megpróbál megértetni vele, hogy ő nagyon szimpatizál, nagyon rokon szenvezik a magyarokkal, csak nagyon keveset tud róluk, hogy nem mesélne el neki Corinne a magyarokról. Mire Corinne, miután megérti nagy nehezen, mit akarnak tőle, azt mondja, hogy magyarok nincsenek. A magyarok már rég kihaltak. Magyarország van, magyarok nincsenek. A nő azt hiszi, Corinne viccel. Hungarian no exist. Only Hungary exist. Kérdezi vissza Corinne szavaival a nő. Aztán Corinne leszáll, a nő sokáig nézi, amíg a vonat Schaffhausenben áll. Közel éjfél van.
más teljesen üres. A vonat elindul. Elhallnak még a zajok is. A távolodó vonat zajai. Csak az állomás órája surrog. Kurim kimegy a pályaudvar elé. Nem lát egy teremtett lelket se. Schaffhausen egy nagyon kicsi város. Épp akkor már senki nincs az utcán, elindul. Végre egy szállod előtt talál egy taxit. Fölébreszti a kormányon alvót. Oda dugja az óra alá a cédulát. Az bólint. Kurim beül, és percek múlva kiteszi őt a taxi a múzeum előtt. Bekopog a múzeum ajtaján. Hosszú zörgetésre kinyílik az ajtó. Egy biztonsági őr néz ki rajta. Kurim előadja, hogy ő egy nagyon hosszú útról érkezett ide. És nagyon egyszerű és nagyon apró kéréssel zavarja a biztonsági őr urat. Tűnik azzal, hogy szeretne egy órácskát eltölteni Mário Merz iglójában, amiről úgy tudja, itt van. Kézzel-lábbal magyaráz, de a biztonsági őr nem ért semmit az egészből. Viszont elküldeni sem meri azonnal, de Kurim többször mondja azt a szót, hogy Mr. Direktor, Mr. Direktor. És mint később a biztonsági őr elmeséli, megfordult benne, hogy talán csak ő nem tud a dologról, és lehet, hogy ez az illető valami New Yorkból ideérkezett magyar művész, mert hisz az kiderül, hogy az illető magyar. Ilyesmi előfordult már, meséli másnap a biztonsági őr, hogy neki nem szólnak. Ezek a művészek teljesen kiszámíthatatlanok, lekésik a gépet. Ő nem tud az érkezésről, elküldi, és másnap ki fogják rúgni ezért, úgyhogy sem elküldeni nem meri, sem beengedni. Természetesen úgy, hogy fölhív egy alkalmazottat, egy múzeumi alkalmazottat, az egyetlen, aki tud magyarul. Egy bizonyos kalotaszegi Bélát, aki teremőr a múzeumban. Kalotaszegi Béla egy komoly alverzavarral küszködő, aprócska ember, aki igen nehezen beszéli a nyelvet, de igen közel áll hozzá minden, ami művészet. Komoly alverzavara azt jelenti, hogy amennyiben, mint másnap elmeséli a direktorán, ő fél tízkor beveszi az altatóját, és utána elalszik, majd aztán valaki fölébreszti, akkor azon az éjszaka ő már nem tud visszaaludni. Úgyhogy amikor megszólalt a telefon, és fölébresztették, az első pillanatban a legszívesebben a sarokba vágta volna az egész készüléket. Az első gondolata az volt, hogy hát ő bizony nem megy be, hanem kikéri magának, hogy ilyen késő órán fölriasszák, ráadásul valami különös, érthetetlen, ostoba történettel a biztonságért telefonált, meséli másnap az igazgatójának. Vagy valami különös figura próbál bejutni a múzeumba, aki magyar, föltehetően, és ő megkéri őt a biztonsági őr, jöjjön már oda, mert nem meri se elküldeni, se beengedni az épületbe. Mint a teremőr másnap elárulja, őt is ugyanazt tartotta vissza attól, hogy nemet mondjon, ami korábban a biztonsági őrt. Tudni, őre is ugyanúgy hatotta a Mr. Direktor, amit Kurim folyton hajtogatott, mint a biztonsági őrre, úgyhogy végül úgy dönt, ő se kockáztatja meg, hogy valami hibát kövessen el. Visszagyűri magába a mérgét, felöltözik, bemegy a múzeumba. Az illető ott áll kín az utcán. A biztonsági őr még egyszer elmondja, mi történt, és mikor. Kalotaszegi oda megy az illetőhöz, aki mikor meghallja, hogy magyarul szólnak hozzá, annyira elérzékenyül, hogy szinte a nyakába omlik. Tudat van vele, hogy ő már nagyon régóta, már több napja érzi, hogy fogják a kezét és vezetik. Mert hisz ez csoda, hogy ő az utolsó óráit egy magyarral és magyarul töltheti el. És akkor újból előadja, amit már a biztonsági őrnek is, hogy nagyon hosszú út után érkezett ide. És mindössze az a pici kérése volna, hogy engedjék már be egy órára a múzeumban, mert
szeretne eltölteni Mário Merci iglójában egy kis időt. Galatasaray elmagyarázza neki, hogy mindez teljes mértében lehetetlen. Ilyen késői órán ez egyszerű képtelenség. De mindaz, amit lát és hall, mint másnap meséli a direktorának, valahogy megragadja, és azt mondja neki, hogy arra van mód, hogy elmondja a történetét. Aztán majd reggel meglátják. Aztán reggel kinyit a múzeum, és akkor minden további nélkül megnézheti a szobrot. Megkérje a biztonsági őrt, engedje meg, hogy ne az utcán álljanak, és beszélgessenek, hanem ülhessenek be a portás fülkébe. Ez megtörténik, és akkor mindent újra előről elmesél. Elmondja újra a levéltárat, a kéziratot, a döntést, a stewardess kisasszonytól, egészen a New Yorkba való megérkezésig mindent, aztán onnan tolmácsot, a tolmácsi kedvesét, a napi munkát, hogy zajlott ott az élet, aztán az utolsó napokat, a szörnyűséget, és aztán, hogy került ide, hogy mit látott egy fiatalember lakásának a falán. Mesél Kasserről, Bengazzáról, Tothról és Falkiról. Hogy sajnos nem tudta őket letenni, kénytelen volt idáig elhozni magával. És most már nincs tovább, számukra nincs kivezető út, jönnek vele. Másnap hajnalban riasztják a direktort, hogy azonnal jöjjön a múzeumban, mert valami tragikus dolog történt. Az igazgató megérkezik, mindent rendőrök, fölmegy a szobájába, és magához hívatja az éjszaka tanúját, a telemért, aki elmesélje neki az elmúlt éjszaka történetét. Mindazt, ami úgy érzi, mondja Galatasaray a direktorának, hogy egészen megváltoztatja az életét. Mesél Corimról, elmondja mindazt, amit hallott tőle. Majd, hogy a végén, mikor végre megértette Corim, hogy nem mehet be a múzeumba, akkor két kérése lát elő. Az egyik kérése az volna, mondta Corima teremőrnek, hogy amennyiben a teremőr úr beszél majd a direktor úrral, a direktor úr pedig a Merc úrral, akkor legyen olyan kedves, a direktor úr mondja meg Merc úrnak, hogy amikor már úgy érezte, nagyon hosszú után ő, Corim György, Budapestről 220 kilométerre a levéltárban, egy levéltáros, amikor már úgy érezte, pályája, sorsa, élete végén, hogy már nincs hová, akkor meglátta egy lakásban az ő iglóját, és úgy érezte, mégiscsak van hová. És éppen ezért nagyon szeretné a direktor úr elmondaná Merc úrnak, hogy ő emiatt mindig úgy fogja nevezni magában, hogy a drága Merc úr. A másik kérése pedig az volt, meséli a teremőr a direktorának, hogy ő fölír egy cédulára egy mondatot, amelybe szeretné összefoglalni mindezt, ami vele történt. És szeretné azt, hogy ezt a mondatot fölvéssék egy táblára. Ő ad erre pénzt is, és egy halom pénzt oda nyomott a teremőr kezébe, hogy csináljanak egy egészen egyszerű kis táblát, véssék föl rá ezt a mondatot, és helyezzék el valahol a múzeum falán, bárhol, neki teljesen mindegy. A lényeg, hogy a Merc úr közelében maradhasson örökre. A direktor elülve hallgatja a történetet, de mint később elmesélje a feleségének, őre is igen nagy hatással van az egész. Nagyon sajnálja, hogy nem teljesíthették Corim utolsó kívánságát. Ezért, amikor a felesége is bejön a múzeumba, és a direktor elmesélje neki az éjszaka történetét, akkor úgy határoznak, hogy ez az ember megérdemli, hogy egy tábla békében végre nyugalmat lejjen. Mert, hogy a direktor fogalmaz, ennek az embernek a vég Schaffhausenben volt. A vég tényleg Schaffhausenben. Na,
napokig tépelődnek azon, mit tegyenek, hogyan hajtsák végre, hogyan teljesítsék Kolim utolsó kívánságát. Úgy döntenek, hogy a táblát megcsináltatják, és erre egy magyar művészt kérnek föl. Velencében ismerkedtek össze egy Bukta Imre nevű magyar szobrásszal, és úgy gondolják, az a leghelyesebb, hogy egy magyar szobrász csinálja meg ennek a magyarnak az emléktábláját. A művész, megismerkedvén a történettel, örömmel elvállalja, és megcsinálja. Barátaikat összehívják egy adott napra, egy bizonyos vasárnap délelőtt 11 órára. Korábban fölhelyezik a falra, a bejárat mellett pár lépésre a táblát, letakarják egy sötétkék szövettel. Majd odaállnak mindannyian, akik Kurim történetében részt vettek, a direktor, Kalota Szegi úr. És egymás után elmesélik mindazt, amit Kurim történetéről a barátaiknak tudniuk kell. Aztán a direktor megkéri Kalota Szegi urat, hogy leplezel a táblát, a teremőr lerántja a szövetet, a barátok, az érdeklődők közel mennek a táblához, elolvassák a szövegét, amely így szól. Itt lőtte fejbe magát revolverével Kurim György. Krasznahorkai László, Háború és háború című regényének hőse, aki hiába kereste, nem találta, amit úgy hívott, a kivezető út.

0: mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. Az ötödik befejező rész hangzott el. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel legutóbb 2004. január 9-én hangzott el a Magyar Rádióban.

ügyészségi kiruccanásaim közül legemlékezetesebb az a délelőtt volt, amikor áttanulmányoztam hat vádlottársam vallomását, hogy megjegyzéseket fűzhessek hozzájuk. Négyet közülük a tárgyalóteremben láttam először. Valamennyien a Péterfi Sándor utcai kórházban tevékenykedtek, akárcsak a gyilkossággal súlyosbított Tóth Ilona per 11 vádlottja, köztük Gáli és Óbersovszki, akiknek tárgyalása már február közepén megkezdődött. A vádlottakat meglehetősen önkényesen osztották két csoportra. Nekem a logika szerint Gálival és Óbersovszkival kellett volna együvé kerülnem, hiszen együtt csináltuk az igazság már meg nem jelent utolsó számát. Az élünket, együtt szerveztük a december 4-i nőtüntetést, mi lettünk volna a munkástanács lapjának írógárdája. A vádhatóság azonban azt akarta, hogy legyen mindkét perben író, közönséges bűnöző, és legyen valami felfújható, nagyhatású cselekmény is. Tóth Ilonái gyilkossági ügyéhez hozzácsapták Gálit és Óbersovszkit, Angyal István felkelő parancsnokot pedig összerakták egyrészt a korábban már említett Horvátné nevezetű tolvaj prostituálttal, másrészt egy íróval, velem, hogy még a vak is láthassa, az irodalom aludas a fegyveres cselekményekben. A vallomások közt volt Angyal emlékirata, egy körülbelül 40 oldalas számvetés és búcsú. Azokhoz a történelmi dokumentumokhoz társítja emlékezetem, amelyeket a párizsi kombinárok írtak kivégzésük előtt. A szerző összegzi a forradalom történetét, felvállalja a saját tetteit, és derűsen néz a szakadékba, a semmibe, melybe hite szerint nem sokára belelökik. Ez az írás nem taktikai bölcsességével rendített meg. A részletek és nevek bősége nyilván kapóra jött a nyomozóknak, megkönnyítette számukra, hogy szembeállítsák egymással a gyanúsítottakat. Amikor később Markó utcai sétáink során beszéltem erről Angyallal, jobban megértette meg krónika születésének lélektani feltételeit. Ezen a ponton cserben kell hagynom minden elbeszélt történet legmegnyugtatóbb szervező elvét, az időrendet, hogy bemutassam barátomat, aki életével és halálával mindmáig fogságában tart. Befolyásolja közérzetemet, döntéseimet, elkötelezettségeim irányát és természetét. Az egyenlegben, amelyet időről időre felállítok, a követel rovat egyik főbérlője ő. Miatta érzem át olyan sűrűn és olyan élesen a túlélés szégyenét, és a túlélés boldogságaiba gyakran vegyít fanyarízeket. Pedig most, ahogy koncentráltan gondolok rá, meghökkent, hogy milyen keveset tudok róla. Külsejét bármikor könnyedén magam elé idézem. Magas karcsú férfi volt, hullámos, fekete hajú, szép homlokú, vékony ajkú. Amikor nemrégiben a tévé képernyőjén megpillantottam, belém hasított a fájdalom, hogy milyen szép, milyen megnyerő még ma is. Egy csöppet sem öregedett. Egykori felkelőtársa egy autószerelő, akinek a riporter nyilvánvaló szándéka szerint el kellett volna áztatnia őt, csak ezt bírta mondani róla. Fiatal koromban eszményképen volt. Életét azonban csak foltokban ismerem. 1928-ban született zsidó kisiparos családból. Anyját és egyik nővérét Auschwitzban vesztette el. Ez utóbbi nem közönséges zsidó halállal halt meg, hanem kötélen, szökési kísérletért. Auschwitzban ismerkedett meg a nála két évvel fiatalabb vézna, beteges, rövidlátó Gáli Józseffel. Amikor ez utóbbit a fürdőben lengyel zsidók agyon akarták verni, mert észrevették, hogy nincs körülmetélve, Angyal, mintha jönne a német őrség, sapkát lett, vezényelt, a lengyelek felpattantak az összetiport, betört szemüvegű, vérző arcú fiúról. Így menekült meg Jóska, de Pistának még verekednie kellett, még csak ugyan be nem jöttek a fürdőbe a németek. Magyarországra hazatérve kommunista lett, de a kommunizmus sztálini válfajából hamar kiábrándult. Sztálin arcképét már 1949-ben vagy 50-ben fejjel lefelé felakasztotta a WC-jében, ami akkor tájt életveszélyes tréfa volt. Magyar szakos tanárnak készült, de a bölcsészkart nem végezte el. Megnősült, és ettől kezdve a forradalom kitöréséig különféle építkezési vállalatoknál dolgozott, egyebek közt az első szocialista magyar városban, Dunapentelén, később Sztálinvárosnak, most Dunaújvárosnak nevezik, végül a budapesti útfenntartó vállalatnál építésvezetői minőségben. Házas emberként nem tudott volna megélni gyérösztöndíjából, de szerintem elsősorban azért fordított hátat az egyetemnek, mert nem bírta lenyelni az ostobaságnak, a hazudozásnak és a képmutatásnak azt a kotyvalékát, amelyet akkoriban a hallgatókba belediktáltak.
A munkásosztály közegében aztán bőven nyílt alkalma arra, hogy szembesítse eszményi ragyogású kommunizmusát a hétköznapi gyakorlattal. Engem Gáli Jóska ismertetett meg vele 1955-ben. Pista valóban a felfegyverzett munkások államhatalmáról ábrándozott. A párt és állami privilégiumok megszüntetéséről. Fecsegő és fejbólintó parlament helyett dolgozó népképviseletről. Az állam fokozatos elhalásáról. Mi pedig Jóskával követtük őt a magunk módján. Én némelyest ironikus, kételkedő felhangokkal. Jóska pedig az ideológia hívása helyett inkább a szíve szavát követve. Így érkeztünk el 1956 nyaráig. Ahogy bizonyos állatok előre megérzik a földrengést, és felborzult szörrel, pattanásig feszült idegekkel szimatolnak körbe-körbe, úgy jelezte túlfinomult érzékenysége, hogy nem sokára kizökken az idő. Sétáltunk hárman a szeptemberi Károlyi kertben, és ő halálos, komolyan tudatta velünk, forradalom lesz. Úgy néztünk rá, mint valami hibbantra. Október 23-án láttam viszont este a rádió előtt. Azok közé tartozott, akik be akartak hatolni az épületbe, hogy beolvassák az ifjúság követeléseit. Az ott lezajlott koreográfiát azóta hivatalosan a rádió ostromának becézik. Az ellenforradalmi töveg lövöldözni kezdett, az ávósok szorult helyzetükben visszalőttek, ezt tanítják az iskolában. Több ezren, akik jelen voltunk, tanúsíthatjuk, hogy ez nem így történt. Először az épületből lőttek. Mi pánikosan menekültünk a múzeum körút felé, aztán ismét visszaszivárogtunk, újból lőttek, megint csak futottunk, majd lopakodtunk vissza. Mint egy harmonika, gondoltam, ahogy kitágult és újból összeszorult a tömeg. Még a kísérő hangjelenség sem hiányzott, a hördülés és süvöltés vegyüléke. Aztán megérkeztek a katonák. De ahelyett, hogy minket tereltek volna szét, elkezdtek visszalövöldözni az épület ablakai felé. Mások civileknek adták át a fegyverüket, és olajra léptek. Egy zömöktiszt ráripakodott az egyik katonára, aki puskáját a rádió felé fordította. Kapott valakitől egy fülest, mire pillanatokon belül felszívódott a tömegbe. Pistát jóval később pillantottam meg, amint a lövöldözés szünetében a szemben lévő kapuajból megindul a rádió főbejárata felé. Két vagy három nap múlva találkoztam ismét. Ha nem is vele, de a nevével. Akkor már közös barátunkkal, Csongovai Per Olaf filmrendező szakos főiskolással együtt a Tűzoltó utcai fegyveres felkelők parancsnoka volt. A szovjet hadsereg november 4-i inváziója után a Tűzoltó utcaiak november 8-áig folytatták a fegyveres ellenállást, és csak a lakosság könyörgésére szüntették ezt be. A csoport kezdetben igen hatékonyan harcolt, kihasználva a hazai pálya előnyeit. A városi gerilláknak fölényt biztosít, hogy a nehéz fegyverzetű idegen megszállók az elhagyott utcákon előre haladva sohasem tudhatják, melyik ellenséges ablakból röpül ki a halálhozó benzines palack, vagy melyik kapuajból zúdul rájuk géppisztolysorozat. Ezért aztán a szovjet katonák az egyedül célra vezető módszerhez folyamodtak. Ha valamelyik ablakból lőttek rájuk, gyorsan továbbálltak, majd visszatért a helyszínre néhány tank, és ripityára lőtte az egész házat. Ezzel elérték, hogy az életét és otthonát féltő lakosság, mely persze előre látta már a harc végkimenetelét, a felkelők ellen forduljon. November 8-ától letartóztatásáig Pista a Péterfi Sándor utcai kórház pincéjében ellenállásra buzdító röplapokat állított elő. A fegyveres harc 4 napja alatt alig aludt. A kórházban pedig egyáltalán nem akart pihenni. Koffein injekciót adott be magának, hogy teljes idejét röplapok előállításának és egyéb lehetséges ellenállási formák kikísérletezésének szentelhesse. Lázas aktivitása kiáltó ellentétben állt kétségbeesésével. Egyre szaporodtak a bizonyítékok, hogy Pista körül szorul a hurok. Figyelték a lakását, és már a kórház körül is félreérthetetlen küllemű urak ólálkodtak. Elképzelhetetlennek látszott, hogy a népes sokszorosító és terjesztőgárda tagjai között egyetlen besúgó sincs. Mint hogy Pistát, ha lebukik, semmiképp sem hagyhatják életben, arra akartuk rábeszélni, hogy szökjön ki az országból, és mentse magát, ha úgy tetszik, a jövőnek. Miféle jövőnek? Kérdezte Pista. Szeme kitágult, arca vibrált. Elérte a kimerültségnek azt a fokát, amikor az ember már nem álmos, hanem irritált. Életem csúcsára jutottam, mondta. Nem akarom végigcsinálni azokat a nyavajás kis kompromisszumokat, amelyek most rátok várnak. Pista döntése tehát felfogható öngyilkosságnak is. Etikai értelemben maximalista volt.
nem akart lefelé lépdelni arról a kivételes szintről, amelyet élete csúcsának érzett. Arra sem látott esélyt, hogy gyökeret verje ott, ezért a gyors pusztulást választotta. Erre vallanak letartóztatásának körülménye is. November 16-án nagyszabású razziát tartottak a kórházban. Pista éppen egy orvosi szobában feküdt, tüdőgyulladásos tünetekkel. Mivel a rendőrség csak a pince, az alaksor és a földszinti folyosók területét vésülte át, őt nem fenyegette közvetlen veszély. Mégis. Halva, hogy embereit letartóztatják, lerohant a lépcsőn, egyenesen az intézkedő karhatalmista parancsnokhoz, és követelte, hogy bocsássanak mindenkit szabadon. E tette mögött nyilvánvalóan az az öntudatlan vágy bujkált, hogy hadd szűnjön meg benne a kibírhatatlan feszültség, hadd alhassa ki végre magát. Erre azonban a következő éjszakán sem nyílt lehetősége. Bevitték a főutcába, közölték vele, hogy másnap kivégzik. Egy teljes éjszaka áll rendelkezésére, hogy mindent papírra jegyezzen, amit az utókor szempontjából fontosnak tart. Így született meg a nem tudom hányadik álmatlan éjszakán Komnár emlékirata. Túlélhetetlen vallomás volt. Elsősorban nem is a leírt harci cselekmények a kilőtt tankok miatt. A kormány nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármilyen ürögy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi idők cselekményeiben részt vettek, ígérte november 14-én rádióbeszédében Kádár, és akkor még valóban el lehetett képzelni, hogy a fegyveres harcosoknak legalább egy részét megkíméli a bosszú. De Pista beszámolt Kádárral folytatott baráti tárgyalásairól is, és ezzel aláírta halálos ítéletét. 1957. május 7-ét írunk. A tárgyalás nyilvános, mint egy 100 ember szorong a kis teremben. Jelen van persze anyám és Vera is. Bilincses kezemet lóbálom feléjük, igyekszem felhőtlenül vigyorogni. Elsőnek Angyal Pistát hallgatták ki. Én az előszobában vártam soromra. Két fiatal smasszer vigyázott rám. Akárhogy figyeltem is, saját kihallgatásomról alig maradtak emlékeim. A kezdő szituációt csorbítatlanul fel tudom idézni. Belépek a terembe. Ismerős és ismeretlen arcok fordulnak felém. Minden szem rám tapad. Rögves színésszé alakulok át. Ki kell elégítenem a publikum várakozását. Nem vallomásra készülök tehát, hanem szereplésre. Ez a beállítottság a szóban forgó helyzetben veszélyekkel terhes, főként poentírozásra hajló vagy patetikus alapállású embereknél. Hallottam például, hogy Obersovszki az utolsó szójogán egy költeményét szavalta el, ami bátor gesztus ugyan, de kevéssé alkalmas arra, hogy a bíróságban rokon szembe csaljon ki. Én is hajlok a pátuszra, de iróniával próbálom kiegyensúlyozni. A létrejövő keverék még barátaimat is gyakran ingerli fel. Nemhogy egy bíróságot 1957-ben. Május 11-én elkülönítették Pista ügyét, és én elsőrendű vádlottá léptem elő. A Népszabadság másnapi számában olvasom. Az ügyész indítványozta, hogy Angyal István ügyét a bíróság különítse el, és rendeljen el pótnyomozást. Amikor külön választották Pista ügyét, halálos ítéletét is aláírták. Vezetője lettem tehát egy összeesküvésnek, melynek tagjait egyetlen kivételtől eltekintve a tárgyalóteremben láttam először. A másodrendű vádlottról, a 23 éves Szabó Béláról azt olvasom az ítélet indoklásában, hogy anyja még 1944 karácsonyán Nyugat-Németországba ment. Természetes apjával, aki az akkori német hadsereg tisztje volt. Szüleiről 1951 óta nem tud semmit, más hozzátartozója nincs. Másutt azt vetik a szemére, hogy apja nyugat-német hadsereg hivatásos tisztje. A Pannonhalmi bencés apátok nevelték. Jelenleg is igen vallásos. 1954. február 25-től 1956. november 2-ig 20 napos megszakítással börtönben volt, tiltott határátlépés kísérlete miatt. Fel akarta ugyanis kutatni Nyugat-Németországban a szüleit. Első próbálkozásáért 2 év és 8 hónapot kapott. Amikor 2 év elteltével feltételesen szabadlábra helyezték, újra nekivágott a határnak, és megint lebukott. Visszaeső bűnözővel állunk tehát szemben, akinek származása megvetendő, neveltetése kárhozatos, egész lénye tévedés. A harmadrendű vádlott, Molnár Sándor, apró termetű, szűk homlokú, 21 éves fiatalember volt. 3 elemit végzett, gyakorlatilag analfabéta.
Apja és mostohapja egyaránt agrárproletár, így hát származása kifogástalan, de előélete gyanúsnak minősíthető, mert 16 éves kora óta 9 munkahelyen dolgozott, ráadásul 4-et önkényesen hagyott el. Molnár személye, mutatis mutandis, ugyanazt példázta, mint Szabóé. Az angyal és őrsi típusú értelmiségiek elkeseredett, helyüket nem találó aszociális elemeket vezetnek félre és használnak fel szocializmus ellenes céljaik elérése érdekében. Molnár ráadásul kótyagos beszédével, némelyest hibbant vigyorával szánalmat is keltett. Szegény, bár gyúlumpán proletárő, a minden hájjal megkent intellektuellek maga tehetetlen áldozattal. Az ítélet indoklása után azonban egy mondatával jelezte, hogy mégsem olyan ostoba, mint amilyennek látszik. Vázd meg, súgta felén. Téged azért ítéltek el, mert túl okos vagy. Engem meg azért, mert túl hülye vagyok. 1958. decemberében egyik raptársam, Gép Győző, tanúként szerepelt az egyik budapesti perben, ahol Angyal Pista is megjelent hasonló minőségben. Amikor Pista ügyét külön választották a miénktől, az új perben egész sereg emberrel került össze, köztük Győzővel is, így hát jól ismerték egymást. Még meghallgatásukra várakoztak, barátom levelet firkantott a számomra a WC papírra. Mihelyt megkaptam, szó szerint bevágtam, majd széttéptem, és a küblire hajítottam drága sorait. Íme.

kínzás utókor önmaga kínzására. Ha lesz ilyen, tiltakozz, tiltakozz. Mi nem akarjuk ezt. Ne turkáljanak önmaguk szennyesében, múltjukban, akik ne talán mi leszünk. Nagy, rusztikus kő legyen a névtelen csőcselék emléke, amelyből lettünk, amellyel egyek voltunk, és akikkel együtt érünk meg. De ez is ostobaság, mint minden rágódás a múlton. Feledjetek el. Feledjetek el minket, ez hasznos. Az emlékezés köti a cselekvő kart, vagy ostoba szertelen tettekre sarkalja. Ti éljetek, ne vessetek teli szájjal, mert mi is így akartunk élni. Ne hagyjátok, hogy urrá legyen rajtatok az emlékezés. Minden nap hosszú a halálig, és minden nap rövid, amit élünk. Nagyon nehéz, de nem változtam, és így elviselhető. Emberebb lettem, talán annyira, hogy már elmehetek. Ha fáj, azért fáj, mert fájdalmat okoz azoknak, akik szerettek. Ölellek, Pistám. Ég veled.

Elhangzott Emlékezés a régi szép időkre. Részletek Örsi István regényéből. Felolvasta Rudolf Péter. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Jósvai Lídia. Rendezte Lehocki Orsolya. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2011. június 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Az elsőfokú ítélet után a rabok a földszinti zárkákban várták be az elszállításukat a letöltőházakba. Ebben az átmeneti időszakban ömlesztve tárolták a robokat. Így hát nem csak Oberschowski Gyulával kerülhettem össze, hanem közbüntényesekkel is. A kegyes sors lehetővé tette számomra, hogy a valóságnak ismét egy másik szeletével ismerkedhessem 3 héten át. A közbüntényesek, akikhez szerencsém volt, éppen olyan széles morális skálán helyezkednek el, mint bármely más embercsoport. A hierarchia legalsó fokán 2 halálra ítélt fiatalember tündökölt. Egy megletkorú homoszexuális tisztviselő, mint most a Népszabadság tudósításában olvasom, vagy ügyész, mint ők mondták, felhívta őket a lakására. Itt szódásüveggel agyonverték, majd kirabolták, aztán a lakásajtót belülről kulcsra zárva, az ablakon át távoztak a szajréből. Nem állt az erkölcsi lajtorjának sokkal magasabb létrafokán az a 4 zárkatársam sem, akiket Lilium Tiprásért ítéltek el. 3 közülük saját lányukat bestelenítették meg. Az egyik kislány 4 éves volt. A 4. pedig egy Laci nevezetű bamba fiatalember elcsalta hazúról és megerőszakolta 9 esztendős unokahúgát. A közbüntényes hierarchia a legmagasabb fokán, a közbülső fokozatok kihullottak emlékezetemből, egy Pető Sándor nevezetű, alacsony termetű, karcsú, jóarcú fiatalember állt. Motorkerékpár lopásra specializálta magát. Elsősorban a Pannonia márkát kedvelte, mert ez volt akkoriban a leggyorsabb. A rendőrséget is ezzel szerelték fel. Különös előszeretettel lopta a rendőrök Pannoniáját, amikor ezek ellenőrző körútjuk során betértek valamelyik cukrászdába vagy étterembe. Pető életfilozófiája némely ponton megegyezett Dugóéval, csak hogy ő rendszeresebben dolgozta azt ki. A frájer, mondta. Nincs pitibb csóró a frájernél, aki a fizetés napján a krémóban kiemeli haverja zsebéből a lóvét. Nem, mintha nem érdemelné meg a csórikám, ami a francot gürizik. Kilihegi a lelkét 10 napon át, és mielőtt leadná az asszonynak a dohányt, legalább egyszer le akarja öblíteni a torkán a gyári port, és akkor a frájer beretúr a zsebébe. Nem undorító? Én motort lopok, mert aki Magyarországon egy motort tud venni, az tud venni egy másodikat is. A legjobban persze a zsaruk járgányait komálom, mert akkor nem tudnak utána meredni. És mi bajuk lesz, kapnak egy fegyelmét, de hát én mondtam nekik, hogy menjenek zsarunak. Nekik is kell valami kockázat. Én vagyok az ő kockázatuk, ők meg az enyém. Még a Markó utcában június 6-i keltezéssel a következő nyilatkozatot írtam alá. Alulírott Őrsi István, budapesti lakos, anyám neve Őrsi Teréz, születtem 1931. június 16-án. Beleegyezem, hogy feleségem, Pártos Veronika, született 1931. Budapest, anyja neve Adamec Irén, a nevemet viselje. Amikor 1953-ban összeházasodtunk, éltünk az újdonsült jogi lehetőséggel, és Vera megtartotta lánykori nevét. Ismerőseink némelyest helytelenítő hangsúllyal gyakran érdeklődtek eljárásunk oka felől, és én ilyenkor feltettem a kérdést, miért legyen Vera felelős az én közéleti szereplésemért? Hiszen a névközösséggel áthárítanám rá a bajusnak ígérkező következmények tetemes részét. Ítéletem kihirdetése után azonban ő, a tanárnő, 2 gyerek anyja, maga követelte ki ezt. A szolidaritásnak ez a gesztus a boldogsággal és büszkeséggel töltött el. A politikai készfogáson túl ígéretet olvastam ki belőle. Akárhány évet kell is lehúznom, ő megmarad nekem. Néhány nap múlva elhagytam a Markó utca vidékét. Zsúfolt rabomobilunk nem rekeszes jármű volt, hanem valami pékkocsihoz hasonlatos alkotmány. Hátul rácsos ablak, ki lehetett látni rajta. Kiértünk a városból. Láttuk az országút csíkját, a fákat, a nyári rétszegélyét. Találgattuk, hová vihetnek. Vácra, mondta valaki. Ha visszagondolok a régi szép időkre, Vác idillikus érzésekkel tölt el. Poloskátlan zárkák, ehető koszt. Nem volt például vízbegríz, amelyet a rabnyelv majomgecének becézett. Szerettem a viszonylag nagy kiterjedésű, tégralap alakú Váci udvart is. Végre nem kőtájon sétáltunk. Emlékezetem füvet, sőt, virágokat is ültet az udvar közepére. Ráadásul lazább volt a fegyelem, mint a Markó utcában, ahol még tarthattak attól, hogy a tárgyalásukra várakozó bulitársak összebeszélnek, vagy Mária Nosztrán, ahol csak nem mindenőr veszett kutyaként viselkedett. Halkan pusmogva battyogtunk körbe-körbe.
Bakancsfűzés átlátszó ürügyével kikiáltunk a sorból, hogy baráti beszélgetésre vagy fülesgyűjtés céljából becélozzuk magunkat ismerőseink közé. Egy beszélgetés töredék szó szerint megragad bennem. Feri bácsi, mormolta mögöttem egy fiatal hang. Te tényleg magyar tanár vagy? A megszólított, szintén mögöttem, bólinthatott, mert a fiatal hang folytatta a kérdezősködést. Akkor mondd csak, ez a József Attila, ez tényleg olyan nagy költő volt? Bizony, válaszolta a Feri bácsinak nevezett. Nagyon nagy költő. Annak ellenére, hogy ezek annak mondják. A börtönparancsnok engedélyezte saját könyveim, továbbá a könyvtár használatát. És néhány nap múlva egy óriási termetű alhadnagy, akit mindenki pufinak becézett, és aki a Váci börtönben a levélcenzor felelősségteljes feladatát látta el, elkísért a börtönkönyvtárba. 5 könyvet választhattam ott ki magamnak. Visszaúton a zárka felé Pufi néven nevezett. Őrsi, mondta. Siessen az olvasással, hogy be tudja fejeznie vastag könyveket, mielőtt felkötik. Ügyet sem vetettem volna rá, de ő indoklással is szolgált. Baráta Jó Bersovszki és Gáli már megkapták a kötelet, most maga következik. Belém állt a rémület. Hogy kötelet? Kérdeztem. Jó Bersovszki 3 évet kapott, Gáli meg 1-et. Az először volt, válaszolta Pufi. Másodszor mind a 2 madzagot kapott. Hiába próbáltam remélni, hogy csak ugrott. Minden ízemben éreztem, hogy Pufi ilyet nem tudnak kitalálni. És ki is végezték őket? Kérdeztem. Pufi vigyorogva nézett lefelé, rám, élvezte szavai hatását, és egy szót sem válaszolt. Mivel engem indokolatlanul soha, még 1944-ben sem hagyott el a vakhit, hogy Burokban születtem. Pufi szavainak rám vonatkozó részét egy pillanatra sem vettem komolyan. Azt azonban nagyon is elképzelhetőnek tartottam, hogy a barátaim perében nagy szerepet játszó gyilkosságért a felelősséget aljas jogi mahinációk útján az ő nyakukba varták. Álmomban sem jutott volna eszembe, hogy cselekményüket izgatásról a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésévé minősítik át, a tényállás módosítása nélkül, és így ítélik halálra őket. Nem tudom, mikor jelent meg a Rabújság első száma. Emlékezetem szerint hírt adott a második szovjet űrhajóról, amelyet 1957. november 3-án lőttek fel. Édes kis kutyus a világűrben. A Szovjetunió a haditechnika terén lekörözte az imperialistákat. Némelyek igyekeztek nem elhinni ezt a hírt. A lapnak a rapfolklór már az első szám megjelenésekor a Kiblische Nachrichten és a Sputnik új nevet adta. Mások a szovjet rendszer alantasságára következtettek belőle, mert lámcsak holdba lődözik a milliókat, miközben az orosz paraszt éhezik. Az is lehet, hogy ez az első szám retrospektív jellegű volt és később jelent meg. Arra azonban tisztán emlékszem, hogy Hruscsov magyarországi látogatásáról, melyre 1958. április 4-én, felszabadulásunk 13. évfordulóján került sor, kétségbejtő részletességgel számolt be. Leveledben írd meg, mit akart itt Miki bácsi, zárójelben a jót vagy rosszat hozott. Olvasom az egyik WC papíron. A jó csak arra vonatkozhatott, hogy a látogatás hírére kikeltek a tojásból a tavaszi amnesztiakacsák. Ha a nép olyan lelkes, amilyennek leírják, akkor miért tárolnának továbbra is börtönben bennünket? Ha pedig nem olyan lelkes, akkor miért hazudják annak? Nyilván azért, hogy indokolják a világ kiengesztelésére foganatosított amnesztia intézkedésüket. Annyi igazságot mindenképp tartalmaztak a hírek, hogy okot adjanak a gyűlöletre és kétségbeesésre. Ezt a gyűlöletet fokozta végletessé a Rabújság június közepén megjelent száma, mely Nagy Imré kivégzéséről adott hírt. Amikor a házi beadta az árkába, a címoldal üvöltő betűi láttán valósággal megdermedtem. Erre a szenzációra nem voltam felkészülve. Úgy gondoltam, a világ túl jól emlékszik Kádár ígéreteire ahhoz, hogy ezt a lépést meg lehessen tenni. Ráadásul ez a gyilkosság Tito becsületét és politikai hitelét is kiszolgáltatná a közmegvetésnek, hiszen ő kínált Nagy Imréjéknek politikai menedéket, és Kádáron kívül ő is garantálta, hogy a jugoszláv követségről távozva nem éri bántódás őket. Még nem térhettem magamhoz, amikor egy raptáson megszólalt.
Hál' Istennek, néhány bolsival kevesebb. Egy másik, ekkor vagy később, hozzátette. A forradalom felfalja a gyerekeit. Hihetetlenül elkeseredtem. Tönkretették még a gyászomat is. Nagy Imre halálára írott versenben a kétségbeesedű, tehetetlen bosszúvágyba bicsaklik át. Idézem utolsó két részét. Jó hírt ide nem szoktak hozni. Csak azon csodálkozom most már, hogy tudtam itt még csodálkozni. Mióta tudom, hogy csak voltál, a nappal kétszer olyan hosszú. Ezerszer gyűlöltebb a foglár, s kenyérnél éltetőbb a bosszú. A kormányelnököt, a hóhért, s közbülső szemeit a láncnak, majd megnyugtatjuk, kár a szóért. Mit érdemel a veszett állat, ki megmar hazát, népet, elvet? Irgalmat nálunk nem találhat. Te sem vártál tőle kegyelmet. Megpróbálok mosolyogni. Még az igazságos indulat is komikus, ha nem társul hozzá fölény. Az érzelem vagy az ész intelligenciájából táplálkozó szervező erő gyümölcse. A Kiblische Nachrichtennek még egy számáról kell szólnom itt, noha ez már a gyűjtőfogházban került a kezembe 1959. októberében. A forradalom harmadik évfordulóján lapunk Németh László moszkvai pohár köszöntőjével kedveskedett olvasóinak. Írtózó emlékezetemet ellenőrzendő, kikerestem egy könyvtárból az Élet és Irodalom október 23-i számát, és újból szemembe szökkent az emlékezetes mondat. Akkor nem vettem észre, mások állapították meg utólag, hogy a kritikus napokban írt cikkeim az egyetlenek, melyek a polgári demokrácia visszaállítása ellen küzdtek, és a Szovjetunió népéről tisztelettel szóltak. Jól emlékeztem tehát. Az egyetlenek. Ez a denunciáns kérkedés dühített fel első olvasásra is. Rajta kívül tehát, magyaráztam azon melegében a rabtársaimnak, mindegyik megnyilatkozó író kapitalizmust akart, és a Szovjetunió népei ellen uszított. Ha ez igaz volna, akkor mi mindnyájan joggal ülünk dutyiban, sőt, mi több, az összes szabadlábon lévő írót, Ijésestől, Füst Milánostól, Veres Péterestől be kéne haladéktanul kasznizni. A rabújság szerkesztősége azért közölte le Németh moszkvai pohár köszöntőjét, hogy a lecsukott értelmiségiek rádöbbenjenek, mennyire magukra maradtak. Minden bizonnyal sokan kérdezték maguktól, ha a vezetőink így beadták a derekukat, akkor én miért tartsak ki? Másokban is, bennem is csak annyi változás ment végbe, hogy undorunkba és megvetésünkbe belefoglaltuk Németh személyét. Ma már tudom, mert könyvtári megrendülésem rábírt arra, hogy a régi újságokban lapozva megpróbáljam rekonstruálni, mi történt idekint, míg mi odabent üdültünk, hogy nem egészen voltam vele igazságos. Németh csak annyiban múlta felül legtöbb írótársát, hogy a többiek rovására mosakodott. Például, írótársadalmunk tiltakozott az ellen, hogy az ENSZ napirendre tűzze a magyar kérdést. A Népszabadság 1957. szeptember 5-i számában olvasom. Illetéktelen és ellenséges imperialista beavatkozásnak nem csekély része volt abban, hogy a fasizmus minden üledéke felkavarodott, és néhány napra az 1920-as fehér terrorra emlékeztető állapotokat teremtett. A forradalmi munkásparasz kormány fellépése és a szovjet csapatok segítségül hívása az egyre jobban kibontakozó véres ellenforradalom veszélyét hárította el országunk felől. Ezt a szöveget nem csak Németh László írta alá, hanem Illyés, Tamási Áron, Veres Péter, Kodolányi, Erdélyi, Sinka, Szabó Lőrinc, Kassák, Füst Milán, Juhász Ferenc, Csóri, Pilinszki, Örkény, Vas, Vörös, továbbá a reformkommunisták szabadlábon lévő vezérkara, Benyámin, Kónya, Kucka, Tamási Lajos is, összesen 170-en. Az Élet és Irodalom szeptember 13-i számában még sokkal több név szerepel, az újoncok közül csak Nagy Lászlót és Abodi Bélát említem meg, őket úgy látszik később érték el, vagy győzték meg. Közben javában folytak az akasztások. Első hónapomat töltöttem akkor Nosztrán. Egy imperialistát sem láttam ott, kivert fogú bányász fiút viszont annál többet.
Ítélkezni nincs jogom, hiszen én ültem még. Különben sem tudom az aláírók indítékait rekonstruálni, mert a még élő aláírók, sőt, a listán nem szereplők sem emlékeznek semmire. Az ügyre a kollektív amnézia fájtla borul. Némelyeket fel sem szólítottak a csatlakozásra. Minden esetre az a tény, hogy például Telsánszki, Jékeli, Kálnoki, Otlik, Nemesnagy, Mándi, Rába, Mészöly, Kormos, kolozsvári Grandpierre aláírása hiányzik, az bizonyítja, hogy ki lehetett maradni a népsorból valamiképp.

Amikor kiléptem a gyűjtőfokház kapuján, a szemetelő eső leírhatatlan illatokat csalt elő öltönyömből, mely Vácra érkezésem, tehát 3 év és 3 hónap óta raktárban várt rám bevegyszerezve. Sokáig átsorogtam szemközt a nagy épülettel. Nem volt kedvem megindulni a város felé. Eszembe jutott Angyal Pista. Elsősorban ő, aztán a többiek, akiket azok mögött a falak mögött gyilkoltak meg. Aztán mindazok, akik a zárkákban maradtak. Szökevénynek éreztem magam. Az esőben, a bűzfelhőben, bármilyen patetikusan hangzik is ez ma, hűséget fogadtam a halottaknak. Kinyílt a kapu. Egy smasszer lépett ki rajta. Rám nézett. Nem szólt. Megindult a villamos megálló felé. Én a temetőfal közelében felfedeztem egy telefonfülkét. Egy kövér fiatalember előbb ért oda, de meglátott, előre engedett. A fülkében vettem észre, hogy nincs apró pénzem. De ha lett volna, se tudtam, mit kell a nyíláson bedobni. Tárcsázást mémeltem, vártam, majd nincsenek otthon, morogtam a kövérnek, és megindultam én is a megálló felé. De nem volt kedvem villamosra szállni, inkább gyalog vágtam neki az útnak. Amikor a nagy épület eltűnt mögöttem, mégis felugrottam az egyik kocsira. Az ablakból egy puffadt fiatalember nézett vissza rá. 10 kilót hisztam a börtönben, mert alig mozogtam, és minden moslékot elfből megettem. Nadrágom szorított. Tudtam, hogy sajtszínű vagyok. Ruhám szaga folytogatott a villamos zártabb légterében. Néhány megálló múlva taxiba szálltam át. A fülemben őrzöm csengetésem zaját. Bejárónőnk Bözsi meglepett kúrjongatását. Látom magam, amint belépek szobánk ajtaján. Ver a háttal az ablaknak, íróasztala mögött. Levelet ír éppen. Most felpillant rám.

Elhangzott emlékezés a régi szép időkre. Részletek Örsi István regényéből. Felolvasta Rudolf Péter. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Jósvai Lídia. Rendezte Lehocki Orsolya. A befejező rész hangzott el. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2011. június 17-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: fél múlt 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik egyebek mellett az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát. Bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint új korszak nyílik a kis- és középvállalkozásoknak is. Úgy fogalmazott, mindenki a lakóhelyén érzi majd, hogy Magyarország végre fejlődik, és egy működő, emberséges hazává válik. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hangsúlyozta, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok 10000-ei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket, és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Megtiltotta a víz nem létfontosságú célú felhasználását a rendkívüli helyzetek szerbiai válságtörzse. A szigorításra az Aszály és a Duna alacsony vízállása miatt volt szükség, amely 100 éves rekordot döntött. Emiatt a szerb hatóságok minden lehetséges módon akadályozzák a víz indokolatlan használatát. Az intézkedés elsősorban a nagy fogyasztó gazdasági szereplőkre vonatkozik. Európa-bajnok Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában Párizsban. Rasovszky Kristóf az 5. A hölgyeknél szintén a sprintszámban Fábián Bettina ezüstérmes Európa-bajnok a német Isabel Góze. A magyar csapat eddig egy aranyérmet és 5 ezüstöt ért el a párizsi kontinens viadalon. Ma a csapatversennyel zárul a nyílt vízi úszók EB-je. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Többfelé megerősödik, a zivatarok környékén viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet hajnalban 16-22, napközben 29-34 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó estét, kedves. A gyerek?
1: Már alszik. Jó napja volt, a Dajka elvitte az angol parkba. Mindenre felült, mindent kipróbált. Ettől pillettel olyan.
0: Én jöttem későn, elhúzódott egy tárgyalás. Fárasztó napom volt.
1: Nem szeretem, elsötétítés után ér haza.
0: Nem történhet semmi baj. Különben is a város jó részén csak 11-kor lép életbe.
1: Fáradtnak látom. Éppen ideje, hogy elmenjünk nyaralni. A gyerek is nagyon várja már. Folyton kérdezgeti, mikor indulunk Tihanyba. Megvártam a vacsorával.
0: Nem kellett volna. Későn ebédeltem.
1: Én sem vagyok éhes.
0: Maga csak egyék. Én majd nézem. Szeretek üldögélni magát nézve. Mindegy, mit csinál, szeretem nézni magát.
1: Jöjjön. Ma éjjel szeretnék magától újra megfogadni. Hallottam. Laciékkal és Tibiékkel futottam össze a városban, ők mondták. Újságot lobogtattak. Felolvastak részleteket, módosított 9. paragrafus, vadonatúj 15. paragrafus, amelyről a korábbi viták során nem volt még szó. Látja, tájékozott vagyok. Ebben az ügyben mindenki tájékozott.
0: Csak ugyan.
1: Megnyugtattak, hogy mi ránk mindez nem vonatkozik.
0: Attól tartok, tévednek.
1: Kedvesem, semmi újat nem mondok azzal, ha elismétlem. Engem eddig sem érdekelt, hogy maga zsidónak számít. Harmadik éve élünk ebben az állandó változásban, szerintem gyönyörűen. Magunk mit sem változva, és az új törvény sem fog változtatni semmin. Én őskeresztény vagyok. A lányunkat megkereszteltettük. Igaz, hogy templomban nem járunk, de ezzel a törvény nem foglalkozik.
0: A gyerekünk mégis zsidó.
1: Egy két oldalról is keresztény szülőktől származó keresztény gyerek.
0: Két nagyszülője mégsem volt eléggé előrelátó. Ők zsidónak születtek, tehát az unokájuk is zsidó.
1: Pontatlanul fogalmaz, kedvesem. Magam is elolvastam. Gyermekünk kivételnek minősül, mert noha két nagyszülője zsidó, de mindkét szülője keresztény hitfelekezett tagja, és ő is abban született. A mi gyermekünk keresztény.
0: A mi gyermekünk fél zsidó. Olyan keresztényhez megy férjű, akinek csak egyetlen zsidó nagyszülője volt. Már is zsidó lesz belőle.
1: De csak akkor. Mert ha tiszta keresztényhez megy férjül, már nem lesz zsidó. Egyébként is 4 éves. Nem igen várható, hogy a közeljövőben férjet válasszon magának.
0: De meg van bélyegezve, mint férzsidó, akinek valamit nem szabad. Egy kicsi gyerek, akihet valakik előre eldöntötték, kinek lehet a házastársa, majdnem is kinek nem. Ugye még a náci németeknél, a fasiszta olaszoknál sincs. Náluk a férzsidó kereszténynek van elismerve, és asszimilálva van. De nálunk nem. A mi honunkban hetediziglen is megbélyegzik az embert. És miért? Semmiért. Valamilyen homályos és tisztázhatatlan fajfogalom miatt. Amiről még a náci német főbiológusok is kimondták, hogy nincs. Egy Günther kimondta. Azt mondta, hogy nem is lehet sémi fajról beszélni, különösen nem a zsidók esetében. És még a németség is 7 faj keveréke szerinte. Rosenberg is csak északi fajról beszél, amelyben a lélek a lényeg, nem a vérség. Klaus, a szintén náci szerint nem a szem vagy a hajszín döntő, hanem az életforma. Az olasz fajbiológusok is kimondták, hogy a faj nem létezik. A fasiszta enciklopédia szó szerint ezt mondja. Megjegyeztem. Zsidó faj nincs, csak zsidó vallás. Olasz faj nincs, csak olasz nép és nemzet. Ezt mondják az olasz fasiszták. De a fajra nálunk mégis lehet hivatkozni. Gáspár János doktor azt mondja, a mi fajbiológus fő szaktekintélyünk, történetesen Günthernél tanult Jénában, hogy zsidó faj voltaképpen sose volt.
2: Lehet, hogy van neki egy zsidó nagymamája, mert előre mosakodik valamiért. Megijedt. Vajon mitől?
0: Azt nyilatkozta Gáspár doktor, hogy vegyes házasságból született egyedek esetében annyiféle kombináció lehet, mint kettőnek az 5. hatványa. Nem érti, kedvesem? Azt mondja ezzel a doktor úr, hogy lehet a gyerek tisztán keresztény, vagy tisztán zsidó is akár, nincs, aki ezt nyomon tudná követni. De mindegy, hogy mit mondanak az amúgy romlott tudósok, mert a magyar képviselők folyamatosan használják ezt a nem létező fogalmat, miközben alig egy hónapja egy borzalmas háborúba vittek minket bele, amit el fogunk veszíteni. Napóleont is megverték az oroszok, hát hogy ne vernének meg minket Hitlerrel együtt? Akkora vereségnek nézünk elébe, amilyen még a történelmünkben sose volt. És akkor ezzel képesek foglalkozni, hogy ki zsidó és ki nem az. Hogy a félvérek mikor megtűrt keresztények, és mikor kitaszított zsidók.
1: Nem értem magát. Már azt sem értettem, ugyan minek keresztelkedik meg az esküvőnk előtt. Kérni aztán végképp nem kértem. Nagyon jól tudhatta, hogy én magához anélkül is hozzámentem volna. 2 évig úgy éltünk, mint keresztény házas pár. 3 éve, a lányunk első születésnapja és az első zsidó törvény óta maga zsidónak minősül, hiába voltak vallástalanok és magyarajkúak már a nagyszülei is. Ez lehetett pofon a maga becsvágya számára, de nem tőlem és nem nekem. Maga korábban is zsidónak minősült, amikor a 6%-os kvótába mindig bele kellett férnie az egyetemen, a munkahelyein. Na és? A mi viszonyunkon nem változtatott soha semmi. Nem is fog. Az sem, ha a gyermekünkről valakik valahol azt mondják, hogy félzsidó. Mert mit mondanak ezzel? Nem mondanak semmit. Azt is mondhatnák, hogy a gyermekünk eszkimó. Hát aztán... Emlékezzék vissza. Éppen maga mondta, a gyerek semmiképpen sem zsidó, mert az édesanyja keresztény. Akkor mondta, amikor felmerült, hogy vándoroljunk ki Palesztinába.
0: Én úgy fogalmaztam, a gyermekünk a zsidók számára nem zsidó, mert a zsidóknál az anyajog máig él. De itt nálunk nem a zsidó törvények szerint ítélnek, még csak nem is a hitleri törvények nevében, amelyek egyébek, mint a mieink. A zsidók számára én sem vagyok zsidó. Akkor lennék csak az, ha megtérnék. Nem térek meg, nincs rá okom. És ha megengedi, soha nem merült fel, hogy kivándoroljunk Palesztinába. Én ezt csak egy faramúci helyzet jellemzéseképpen mondtam. Palesztinában a britek uralkodnak, akik zsidókat messze menően vonakodnak befogadni, mert nem akarnak zsidó államot kreálni a gyarmatukon. Minket meg aztán végképp nem fogadnának be, mert mi még csak zsidók sem vagyunk nekik. Mi egy ellenséges állam polgárai vagyunk, akik a szövetségeseiket megtámadták. Vagyis született kémek. A Palesztinába semmiképp sem megyünk. Nekem a zsidókhoz semmi közöm. Felmenői múltját nem tagadom meg, miért is tenném, de ettől én még nem vagyok olyan, mint ők voltak. Se jobb, se rosszabb, csak más. Palesztinába nem megyünk. Magától nem kérhetem, hogy a kedvemért idegenek között éljen idegenül, primitív viszonyok között. A gyereket sem akarom idegenek közé cipelni magunkkal. És én sem akarok idegenek között élni azt mimelve, mintha közéjük tartoznék, holott nem tartozom közéjük. Úgyhogy Palesztina fel sem merülhet. Csak a legvégső esetben...
1: Kedvesem, ne higgye, hogy nem értem az aggodalmát. De gondolja meg, mi be vagyunk ágyazódva ennek az országnak az elitjébe. Mi ketten együtt, és általunk a gyerek is. A társaság befogadta magát. Számos rendes ember van közöttük, akiket maga a saját érdemei révén is bizton a barátjának tekinthet. Nekem ők kiskorom óta igen jó barátaim. Emlékezzék, hányan voltak jelen az esküvőnkön. Hányan voltak ott a gyerek keresztelőjén? Hányan látogatnak közülük még ma is a törvényeknek fittyet hányva? Kifogástalan úri emberek. Bármi történik is, ők nem fognak magunkra hagyni bennünket.
0: Dehogy nem. Bocsásson meg, nem akarom a barátaid bántani.
1: Ugyanúgy a maga barátai is.
0: Nem akarom a barátainkat bántani. Valóban számos tisztességes, kiváló ember akad közöttük, de hamarosan jöhetnek olyan idők, hogy a legjobb szándékuk ellenére sem lesznek képes.
1: Ha. Kedvesem, magának remek szakmája van, és elismerten kitűnő szakember. Bármilyen rendszer következik is ebben az országban, magára feltétlenül szükségük lesz. Maga abba a 6%-ba mindig bele fog férni, most is mentességet élvez.
0: Mert hadi üzemben dolgozom, ahol szorgos munkámmal azokat a nácikat támogatom, akik Európát lerohanták, akik minden általam becsült értéket lerombolnak, és akik engem, valamint leányom egyik vagy másik felét alsóbrendűnek minősítenek, és a többi alsóbrendű fajjal egyetemben a létezésre méltatlannak tartanak.
1: Háború idején minden fontosabb üzem, hadi üzem. Maga mondta.
0: Igen, de ez még nem az a háború. Minket itt még nem ért el. Még fölösleges az elsötétítés. Ám hamarosan minket is bombázni fognak, és akkor minden mentességet visszavonnak.
1: Kedvesem, nem vagyok vak. Rettenetes világban élünk. Olyan borzalmak törnek elő az emberből, amilyenekről korábban nem volt sejtelmünk, s talán mások sem tudtak ilyenekről. A mi kötelékünk azonban annyira erős, mert elsősorban nem szellemi, nem is lelki tulajdonképpen, hanem testi. Igen, testi a mi vonzalmunk, alapvetően az, hogy ezt nincs erő, amely lerombolni képes
2: hát
1: lehet.
2: Persze, kedvesem, hát persze.
1: Ha magát visszaminősítették is zsidónak, bocsásson meg, rossz kifejezést használtam, ha magát zsidónak minősítették is, ami ma átmenetileg kedvezőtlen következményekkel jár, azért itt vagyok magának én. És maga, ha másért nem is, miattam, a házastársa miatt mentesítve lesz a hátrányos megkülönböztetés alól. Maga még az ő eldurvult fogalmaik szerint sem minősülhet fajgyalázónak az új 15. törvénycikkely szerint, hiszen a mi házasságunk érvényes. A semmisételni nem lehet, mert a ma közzétett törvény előtt köttetett.
0: Igen, ez ma még így van.
1: Örülök, hogy így látja maga is. Kedvesem, én nem hunyom be a szememet. Ha nem szívesen cserélek is eszmét erről az egészről, az nem azért van, mintha nem tudnék, vagy ne akarnék tudni róla. De én oly szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy én magának vagyok teremtve, maga pedig nekem. És hogy a gyermekeink, a már meglévő és a majd a megszületendők egyaránt ebből a páratlan szerencséből fogadnak, hogy ez nekem végtelen biztonságot ad. Rémes időket élünk, igen. De nem csak mi, hanem még sok millió, sok százmillió ebben az őrületben szerte a világon. És nem csak a zsidók. Ennek a rengeteg embernek szintén van féltenivalója. Ám az, hogy nekünk még azt a páratlan szerencsét is van okunk félteni, amely osztályrészünkül jutott, amelyre voltaképpen rá se szolgáltunk, amely mint egy ránk zuhant, bennünket mégiscsak kivételezetként tüntet fel. Nem igen ismerek párt, családot, amelynek olyannyira biztos lenne az érzelmi, szellemi és anyagi háttere, mint mi nekünk.
0: Igen. A vakszerencse kellett, hogy egymásra találjunk. Nem győzöm a sorsot elég áldani ezért.
1: Tudom, kedves, hogy maga nem a mi szerelmüket félti, abban maga is tökéletesen biztos, hanem a gyereket. Hát csak nem fognak a mindenféle mentességet élvező szüleitől elragadni egy 4 éves kislányt. A kislányunk valamelyik felét deréktől felfele, vagy lefele, vagy hosszában ketté vágva. Sem idejük nem lesz rá, sem erejük, sem fantáziájuk nem lesz hozzá elegendő.
0: Kedvesem, amikor én magába havarodtam, s hamarosan feleségül is kértem, és maga hozzám jött az első szóra, és én sietve kikeresztelkedtem, utólag, beláthatólag, számos szempontból fölöslegesen, nos, akkor én nem sejtettem, hogy mi vegyes házasságot kötünk. 2 évvel később kiderült, hogy mégis azt kötöttünk, függetlenül attól, hogy milyen vallásba tértem át, és hogy egyáltalán minek is tartom magam, erről ugyanis engem elfeledkeztek megkérdezni. Mindegy. A lényeg az, hogy a kétes utólag kínossá minősült felmenőket én hoztam ebbe a mi gyönyörű házasságunkba, tehát az én révemen került veszélybe a lányunk. Ettől az én felelősségérzetem, hogy úgy mondjam, kifinomodott, akár csak a megvakultak szaglása és tapintása. Lehet, sőt, igen valószínű, hogy én megúszhatnám magára támaszkodva, kedvesem, de a lányunk nagyobb veszélyben forog, mint maga vagy én. Maga keresztény. Én zsidónak minősülök. Mi felnőttek vagyunk, tudjuk, hol a helyünk. Rajtunk áll, meg tudjuk-e védeni magunkat. De a lányunk nem tud még semmiről semmit. Ő védtelen.
1: Már hogy volna védtelen? Szerető szülők, szerető nagyszülők, hűséges barátok veszik körül. De miféle veszélytől is kellene megóvnunk vajon? Nézzen körül, itt béke van. Csapataink a határainktól egyre messzebb harcolnak. A szomszéd országok ugyanazt a Németországot támogatják, mint mi. Ők minket immár nem fenyegetnek. Miféle beszélről képzelek maga?
0: A házassági törvény vitája során egyetlen ember fogalmazott világosan. Ravasz püspök úr. Aki midőn a törvényt elutasította, azt mondta, és nyilván azért mondta, hogy az olyanok figyelmét, mint én vagyok, ne kerülje el. Itt van. Nem lehet élet-halál alapon intézkedni, amikor a legkiválóbb tudósok a legellentétesebb véleményen vannak a faj miben léte kérdésében. Élet-halál kérdés szimpla gazdasági kiszorítósdi, avagy politikai disszimilációs tendenciák kapcsán nem szoktak emlegetni, ahhoz több kell. Én hiszek neki. Ő neki hiszek. A lányunk élete veszélyben forog, ezt minden porcikámmal érzem.
1: Egy ártalmatlan kisgyerek élete. Egy félzsidóé, aki azonban kivételezetként még egy zord törvény szerint is kereszténynek számít, amíg egy negyed zsidóhoz férjhez nem megy. Ugyan kit veszélyeztet ő?
0: Ő senkit. De veszélyeztetik őt mások.
1: Kicsodák?
0: Embertársaink. A csőcselék.
1: Mikor és hol látott maga csőcseléket? Kicsodák ők? Hogyan festenek? Gyerek vért isznak kupából, és közben lábukkal dobogva helye hulyáznak? Maga éppen úgy nem ismeri a népet, mint én. Honnét tudja, miféle érzelmek, indulatok fortyognak az alsóbb néposztályok tagjaiban? Mert én nem tudom. De neveltetésemnél fogva hajlamos vagyok azt hinni, hogy azok is érző emberek, ha nyomorultak is. Elvakultan gyilkos indulatot nem vagyok képes feltételezni róluk. Az lehet, hogy vagyonunkat irigylik és elveszik, ha módjuk nyílik rá, mert nekik nincsen semmiük, de hogy gyermekeket mészárolnának le, azt nem hiszem. Ez még a kommun alatt sem fordult elő, pedig akkor minden szabad volt néhány hétig. Vigyék a vagyonunkat, istenként, mi az, hogy vagyon? El tudom magamat képzelni cselédként, s magát is kubikusként. Igen, derék kubikus válna magából, kedves. Elélek én magával kenyéren és vizen akárhol, és abból a kenyérből és vízből a gyerek is fog részesülni.
0: Kedvesem, én most képtelen vagyok felvázolni magának, hogyan történt, miféle szakaszokban és pontosan mikor, hogy egy népből csőcselék vált. Vagy pontosabban, a nép egy boldogtalan részéből csürhét gyártottak valakik tudatosan, a mi életünk előtt is már, és a mi életünk alatt is folyamatosan. Talán a folyamatnak mi is a tevőleges részeseivé váltunk, anélkül, hogy tudtunk volna róla, anélkül, hogy akartuk volna, sőt, ellenkezőleg. De hát nem lehet nem látni, hogy ez az egész téboly arra megy ki, hogy a boldogtalanokat bonyolult, jogi stílusban fogalmazott, mégis egyértelmű törvények által értesítsék. Ezentúl szabad a rablás, szabad a gyilkolás. Ezek a mostani törvények bárkit felhatalmaznak arra, hogy tőlünk a javainkat állami támogatással elvegyék, és hogy erre bátorságot is gyűjthessenek maguknak. Minket, egy ma még csak eszmei jellel megjelölt gyereklány szüleit szintúgy megjelölvén, vagyonunkat immár csak nem a szabad prédájuknak nyilvánították, amitől csak egyetlen apró kicsi lépés, hogy büntetlenül lemészárlandóknak is kijelöljenek. A napokban véletlenül elölhagytam egy újságot, amelyben fénykép díszelgett egy horvát zsidóról. A hátán hatágú csillag, alatta a Z betű. A mi gyermekünk fél zsidóként háromágú csillagra számíthat, hát az se jó. Tudom, mit akar mondani, hogy itt ilyen nem lesz. De miért ne lenne? Az első zsidó törvény után azt mondták, ez az utolsó, erre szükség volt, hogy elébe menjenek bizonyos követeléseknek, de több biztosan nem lesz. Egy év múlva lett második, és most jött a harmadik. Olvashatta. Szlovákiában is megjelölik már a zsidókat. 10 centi átmérőjű sárga karszalagot kell viselniük a Dávid csillaggal, és gettókba és munkatáborokba szorítják őket. Ez terjed, mint a pest is. Nem fogunk kimaradni belőle mi sem, és hamarosan nem 700 000 szavaznak majd a nyilasokra, hanem sokkal többen. Azt nem hiszem persze, hogy a megjelöltek vagyonát valóban a nép kapná meg egyszer. A népnek csak ígérgetnek, hogy a törvény körül szorgoskodók számára a nép kaparja ki a gesztenyét, de azt nagyon is el tudom képzelni, hogyan hat egy ilyen ígérvény a lélekben. Talán mert én szerencsétlen, tanulatlan emberekkel is dolgoztam és dolgozom, és a mentalitásukat valamelyest ismerem. Nő, nő, növekszik a homályos felszabadító ígéret. Lassan az egész lelket betölti, az amúgy is csökevényes lelkiismeretet kiszorítván, és ma már tömegek hiszik és vallják, hogy minden bajuknak ők az okozói, a zsidók. Ma még a csőcselék egyedeinek nincsenek meg az eszközei arra, hogy ezt az ígérvényt beválthassák. A szükséges jogosítványokkal és a technikai eszközökkel még nem látták el őket. De az ígéretet már megkapták, és amint úgy fordul a helyzet, és ezen eszközök birtokába jutnak, élni fognak vele. Mi mást is tehetnének? Ők nincs telenek. Mi vagyonosak vagyunk. Ők nyomorognak, mi dúskálunk javakban és szerelemben. A mi gyönyörű viszonyunk, ha nem tudnak is róla, égtelen dühöt ébreszt bennük, mert meglétét sejtik, és erre vágynak maguk is. Egy, vagy száz, vagy ezer kicsi leány lemészárlásának gondolata nem fogja őket elrettenteni attól, hogy az ígérvénynek érvényt szerezzenek. Őket, a népet, a kisembizettek sokaságát ezért bűnösnek nem is igen tekintem. A bűnösök azok, akik ezt az ígéretet megfogalmazták, és a nép érzelmein és indulatain finom, értő ujjakkal önösen játszanak. Közöttük, fáj kimondanom, a mi társaságunk egyes tagjai cselekvőleg ott találhatók. Olyanok is, akik nálunk barátilag vendégeskedtek, és lányunkat őszinte vonzalommal becézték, simogatták. Nem azt mondom, hogy mind ilyenek, hogy ők ilyenek, nem. A képviselőházban is akadt egy Rassai Károly, egy Varga Béla, meg az Erdélyi pártból Pál Árpád, sőt a kormánypártból Közi Horváth József, akik becsületesen érveltek a téboly ellen. De valakik a mi köreinkből, nem a maga köreiből, hanem a mi köreinkből. Mégiscsak megfogalmazták és megszavazták azon törvényeket, amelyek immár minket is, a mi kicsi lányunk megbélyegzése okán súlyosan érintenek. Ők a mi lemészárlásunkban tevőlegesen nem fognak részt venni. Sőt, talán menteni is igyekeznek majd minket, de a gyilkos indulatnak a szabadságot ők biztosították. Nem, mintha nem volna mindegy, kik is voltak azok. De itt most már a legsötétebb indulatokat el is felszabadították. És a célpont, a mi kicsi ártatlan leányunk révén, akit megbélyegeztek, számtalan más embertársunkkal egyetemben, akik legalább annyira ártatlanok, mint ő. Mégiscsak mi vagyunk.
1: Aggodalmát továbbra is túlzottnak tartom, de hadd kérdezzem meg, mi következik mindebből? Nos?
0: Kedvesem, én magát oly mélyen, oly kizárólagosan, oly szenvedélyesen imádom, ahogyan csak kevesek voltak képesek másik embert imádni, amióta világ a világ. Pontosan tudom, a maga szerelme irántam éppen ennyire mély, kizárólagos és szenvedélyes. Nem valami tárgyalásom volt ma, elhúzódó, mindent lemondtam, nem fogadtam senkit. Gondolkoztam oda bent, mint már napok, hetek óta teszem, és aztán cselekedtem. Azon kellett gondolkoznom, mi is a fontosabb nekem. Maga, az én gyönyörűséges, csodálatos, egyszeri, kivételes, pótolhatatlan szerelmem, vagy az én kicsi lányom, akit szinte nem is ismerek. Nem, mintha nem törekednék rá folyamatosan, de még nem is önmaga. Még nem az, aki lesz majd egyszer, és nem is tudhatjuk, milyenné válik majd egyszer. Bocsásson meg, hogy a lányunkról egy kivételes alkalommal, mint az én lányomról gondolkoztam, aki nem fél, hanem egész, nem tehettem másként. Figyel rám?
1: Hogyne. Folytassuk, kérem.
0: Magát én tudatosan választottam, és maga is tudatosan épérzékei teljes birtokában választott engem. Kivételesen szerencsés választás volt, ma már tudjuk. Ha hívő lennék, a gondviselés kezét látnám ebben. Leányunk azonban nem tudatosan választott bennünket, hogy a szülei mi legyünk.

kettő vész gyülemleni kezdett, csak mi nem hederítettünk rá nagy boldogságunkban, végzetesen, könnyelműen. És minthogy ő döntést hozni még éretlen, a döntést nekünk kell meghoznunk érte és helyette.

0: Maga el akar válni tőlem?
1: Igen. Ám ez még kedvesem önmagában kevés. Magának férjhez kell mennie egy származásilag valóban makulátlan úrhoz. Őneki hivatalosan adoptálnia kell leányunkat, és úgy kell elmenekülniük hármasban bárhová, ahová számításaim szerint a háború nem fog elérni. Úgy számolom, hogy ehhez az anyagi eszközöket éppen biztosítani tudjuk. Nem zsidókat még befogadnak, imittam ott. Érdeklődtem. Zsidók, félzsidók, gyanús származásúak nem kellenek sehol a világon. Ott sem, ahol a megkülönböztetés ellen hangzatosan hadseregek mozgósításával harcolni látszanak. De vagyonos keresztények számára még szabad az út.
0: Maga nem szeret engem.
1: Édes jó Istenem.
0: Maga a gyerekünket szereti csak. Maga engem nem szeret.
1: Hogy mondod ilyet?
0: Én szeretem magát, amióta megláttam. Én magának szültem a leányunkat. Én magának akartam megszülni a következő gyermekeinket. Nem vagyok rossz anya. Ezt nem állíthatja. Gyermekemet illendően szeretem, és gondozom is, ahogy kell, amennyire kötelező. Talán némi távolságtartással igen, ahogyan az én köreimben szokás. De csak mert a szenvedélyem a magáé egyes egyedül. Én a társa magának vagyok csak. Ebből a viszonyból gyermekek születnek, jó. De ha nem születnek, az is jó. Én abortálok, ha magának az a jobb, ha olyan a kedve. Nem is kérdem, miért. Ha viszont úgy jó, ha szülök magának még egy tucat ivadékot, és formátlanná válok boldogan. Az én szerelmem maga iránt alapvetően pogány. Nekem elég, ha maga illatát szagolhatom az ágyban. Nekem ennél több alig, ha kell. Annak a csöcsömönek a finom illatát is beszívom, és élvezem persze, amíg a mellemet szopja. Kélyes érzés az is. Mit tud erről maga? Nem tudhat erről semmit. Nem hibáztatom érte. De mit tudja, milyen a maga illata? Hogy az bennem miféle vágyakat ébreszt? Miféle indulatokat gerjeszt? Mit tudja maga, miről álmodozom én, amikor maga nincs jelen? Miféle pogány? Állati, kélyes képzetek nyűgöznek engem. Magára vágyván, magára várván, hogy megtérjen az otthonunkba végre, hol a képzelmeknek a házasság törvényesen feljogosító kötelmei által szabad folyást engedhetek. Mit érdekel engem, milyen korban élünk? Miféle veszélyeknek vagyunk kitéve? És ha valamely gyermekünket lemészárolják, mit érdekel engem? Amíg maga van nekem. Mit tud maga a szenvedélyről?
1: Én nem erről beszélek, kedvesem.
0: Ez a baj. Jön itt nekem egy zsidó gyerekkel? Mi közöm nekem egy zsidó gyerekhez? Mi közöm nekem egy keresztény gyerekhez? Mi közöm nekem egy gyerekhez? Én a maga felesége, társa, játékszere, játékmestere vagyok. Hát nem vette észre? Mit érdekel engem, milyen korban élünk? Én ma élek, én ma vagyok nő. Mit tudja maga, mi az, hogy nő? Maga egy kamasz, egy elemista, aki hivatkozik korszakokra, körülményekre, hogy ne kelljen férfiként helytállni.

0: kiabálni, amikor baj van. Maga engem házi cicusnak képzel el, butuska, libácska, tündérke, incifinci, drága kis csillagocska nőcskének, akit magához édesgethet, aztán el is dobhat, csak úgy ilyen-olyan történelmi körülményekre hivatkozva, mert megijedt tőlem, mert magának így kényelmes. Maga a mi viszonyunkat nem veszi komolyan. És ha ez most kiderült, akkor soha nem is vette olybá. Én magán kívül soha más nem szerettem. Engem más nem érdekelt. De amikor magát megláttam, amikor magáról megtudtam ezt-azt, én felmértem mindent. Mérlegeltem mindent. Én érett fővel döntöttem maga mellett. Mit tudja maga, mit jelentett az, hogy egy zsidóhoz mentem feleségül első szóra? Miért azt hiszi, nem tartotta magát zsidónak mindenki az én köreimben, noha sietve megkeresztelkedett? Azt hiszi, ez a kitérősdi számít? Mit tudja maga, mit kellett kiállnom ezért az én köreimben? Hallgattam, tűrtem, bambán vigyorogtam, de az akaratomat keresztül hajtottam, minden buta, balga, korlátolt, rossz indulatú ellenállást elküzdvén. Én magát az enyémekkel elfogadtattam. Nem mondhatja, hogy nem. Elértem, hogy magára, mint tiszteletre méltó emberi egyedre tekintsenek, amire az én köreimben alig valaki képes. Úgy érzékelem, hogy erre a nem faji és nem vallási gondolkodásra, egyedek individuális megítélésére a zsidók sem igen képesek, nem de bár. Magának nem kellett ellenállást leküzdenie a saját körében, hogy engem megkapjon, mert magának nem volt közege. Abból magát a szülei, sőt már a nagyszülei kitépték. Maga olyan egyedül volt, mint az ujjam. Voltak éppen, ha már erről kell beszélnünk. Nem is állíthatom tiszta lelkiismerettel, hogy az én maga iránti szerelmemben a szánalomnak ne lett volna némi része. Talán csak megszántam valakit, egy felkapaszkodót, egy tehetséges, törekvő, elszánt embert, aki ki akar szakadni az ősei csökött, szűkös köréből, akinek nehezebb valakivé válnia. De hát mindegy, melyek is egy érzelem összetevői, ha az lebírhatatlan. És most maga azt mondja, ha gyerekre hivatkozva álságosan, hogy el akar válni tőlem. Nincs törvény, amely ezt követelhetné tőlünk. Még ez a mostani sem teszi. Alaposan elolvastam. Házasságot visszamenőleg nem érvénytelenítenek. Erre nem lehet hivatkozni.
1: Kedvesem, én nem azt mondtam, hogy magát nem imádom minden határon túl, hanem azt mondtam, hogy a lányunk érdekében úgy látom, célszerű elválnunk. Én nem azt mondtam, hogy nem szeretem magát szenvedélyesen. Szeretni fogom az életem végéig. Csak annyit mondtam, a legújabb törvények miatt a mi közös életünk a már megszületett és a majdan megszületendő utódaink szempontjából vészterhesen alakult. Maga a saját jogán túlélheti azt, ami jön. Én is túlélhetem, mert vannak kapcsolataim, jó részt a maga révén. Továbbá, mert van némi tapasztalatom immár, és mert valamennyire ismerem ezt az országot, amelyet maga hitem szerint igen kevéssé ismer. De a mi kicsi lányunk alig ha fogja túlélni a mi hadható segítségünk nélkül. Mint családfőnek kötelességem volt a jövőnkkel kapcsolatos kérdésekkel tisztába jönnöm. Nem azt mondom, hogy mi soha nem házasodhatunk össze ismét, ha ez a vészes korszak elmúlik. Nem is mondhatom, hiszen ez a remény éltet egyedül. Én névleges válásra gondoltam, és a maga névlegesen kötött új házasságára és a lányunk névleges örökbefogadására egy megbízható és törvényileg érinthetetlen személy által, akinek a révén maga és a lányunk megmenekülhet. Én racionális megoldásra gondoltam, az irracionális szellem eluralkodásának közepette. Ha maga ebből bármilyen következtetést von le az én maga iránti érzelmeim minőségére, sőt ne talán ingatagságára nézve, akkor maga az én szerelmemben mindez idáig nem is volt biztos. Ez engem meglep. Lesújt és megzavar. Erre nem számítottam. Kedvesem, ma még döntéshelyzetben vagyunk. Holnap már nem leszünk abban. Holnap már sárga csillagot kell a leányunk ruhájára varnunk, pontosan a szíve fölé, hogy oda célozzon a leitatott csőcselék. Jobb lenne talán már holnapban időznünk, hányódni, vetődni együtt, szépségesen, ellenséges elemeknek és gonosz embereknek kiszolgáltatva, és elviselni együtt a megaláztatást, roncsolódni együtt és elpusztulni együtt mind a hárman. Jobb lenne talán, mert könnyebb lenne. A döntés már nem volna mi kezünkben. Másokra volna áthárítva immár. Ha látom magát ebben a helyzetben, tüneményesen türelmes és önfeláldozó. Látom összeszorított ajakkal én is tűrök, és még arra is képesnek tartom magamat, hogy gyermekünk halott kicsi testét fegyelmezetten, könyvtelenül kaparjam a földbe, hogy majd ótestamentumi átkokat szórjak a világra, és káromoljam a teremtőt. Szokták kezdeni az emberek, miután vakhitükben csalatkozni voltak kénytelenek. Tűrni és szenvedni egyszerűbb, sőt kívánatosabb, mint felelős döntést hozni, amikor még lehet. De ez ma még. Bizony, ma még bonyolult, kedvesem. Ma még a döntés lehetőségének luxusában élünk. Elsötétítés van már. Bombázás még nincs. Sajnálatosnak tartom, hogy a lélek ebben a helyzetben még lángolni és különböző irányokba ellobogni tud, ahelyett, hogy az elérendő célra összpontosítana.
0: Én az élet élvezésére vagyok beállítva. A maga érvelése a számomra idegenszerű. Ettől megbocsásson, ön is idegenné válik.
1: Ön?
0: Nem értem, mi történt önnel. Reggel csókok közt váltunk el. Ön azonban nem nézett be a gyerekszobába, nem simogatta meg az alvó gyerek fejét, sietett.
1: Tudtam, hogy a törvény ma jelenik meg, a lapok előre jelezték, siettem elolvasni.
0: Már tegnap sem simogatta meg a gyereket, tegnap előtt sem.
1: Tegnap előtt igen.
0: Tegnap előtt igen, futólag ott voltam, láttam, mintha egy megunt játékszer volna.
1: Mi maga kémlel engem?
0: És későn jött haza, elsötétítés után, amikor a gyerek már aludt.
1: Erre a törvényre lehetett számítani. A képviselőházi és felsőházi változatait hetek óta ismertették részletesen.
0: De hogy a gyereket nem akarta megsimogatni, és nem akart ma sem hazaérni, amíg ő ébren van. Az a gyerek, akire ő most folyton folyvást hivatkozik ellenem.
1: Talán megpróbálok érzelmileg eltávolodni tőle, igen. Nem vettem észre, de igaza lehet. Talán nem is akarom látni mostanában. Megpróbálom hozzászoktatni magam a hiányához, igen. Hogy nélkülem fog élni évekig, netán. Edzem a lelkem, hogy kibírjam.
0: De miért csókolt meg engem ma reggel is? Miért szeretett engem ezeken az éjszakákon is? Tőlem nem akar eltávolodni? Az én majdani hiányom elviselése, ez nem edzi a lelkét? Vagy ez nem annyira nehéz, az nem számít?
1: Kedvesem, kérem, ne legyen féltékeny egy gyerekre.
0: Honnét tudjam, kire is kellene féltékenynek lennem? Korán megy, későn jön. Mit tudom én, lehet, hogy nője van.
1: Nekem?
0: Miféle törvényekről, körülményekről beszél maga? Hát nem úgy van az, hogy együtt élvezzük az életet, és együtt megyünk a halálba, ha kell? Ha meg akarnak ölni, úgy is megölnek. A gyerekkel együtt persze így szokták. Hát akkor öljenek meg. Méltatlan világban úgy sem érdemes élni. De maga titkolódzik, jó képet vág, alakoskodik, kedveskedik, szerelmeskedik velem, aki mit sem sejtek, és későn jár haza. Érdeklődik, puhatolja, fontolgatja, hol is fogadnának be engem a világban egy másik férfi oldalán. És a gyerek érdekére hivatkozik. Nem is látta napok óta. Mi ez, ha nem gyanús? Nem vagyok vak. Velem is csak szórakozottan szeretkezett mostanában. Másra gondol maga, mi alatt belém hatol. Egy másik nőre. Ki az? Na, kicsoda?
1: Uramist. Én, kedvesem, tűrtőztessük magunkat, ha javasolhatom. És amennyire lehetséges, mérlegeljünk hűvösen. Hármasban menekülni esélyünk alig lesz, amint a legrosszabbra fordul a helyzet, s ettől már nem vagyunk messze. Lehet, hogy rémeket látok, igen. Tévedhetek a nagy folyamatok, a hadi helyzet és a kicsiny emberi indulatok megítélésében, hogyne. Mindazonáltal a rám bízott gyermek számomra van annyira szent és sérthetetlen, hogy most csak is az ő megmentésére szorítkozzam. Százezreket kellene megmenteni, akikkel senki sem törődik, ők sem önmagukkal, de legalább egyetlen kicsi embert, a saját gyerekemet. Ezt a keresztények istene sem követelhetné másképp. Ha magát mostanában szórakozottan szerettem, amit maga nálam nyilvánvalóan pontosabban érzékelt, hiszen nő, és szeret, és ért engem, ez ettől lehetett. Azt azonban nem hiszem, hogy magának a mi közös gyermekünk bármiben a betétása lehetne. Más viszony az, másfajta felelősség. Mi szabad emberek vagyunk, ma még. Ő nem az. Ő nekünk, a mi megfontolásainknak, a mi érzelmeinknek ki van szolgáltatva. Én az életet mindennél mélyebben tisztelem. És úgy látszik, mennél öntudatlanabb, annál inkább. Ezt korábban nem tudtam magamról én sem. Ha vallásos lennék, és szeretnék az lenni, bár hasztalan, azt mondanám, a teremtő az ölemre és a maga ölére bízta a diadalmas teremtés fenntartását egy apró embergyerek megszületése révén, és arról is intézkedett, hogy a lelkem ehhez a nem várt feladathoz hozzátörjön, és magamat és magát ennek a küldetésnek alárendelje. Eszelős parancsa ez a teremtőnek minden értelmes és értelmetlen önzésünkkel, melyeket szintén ő ültetett belénk, szemben áll, mondanám, ha vallásos lennék. Nem vagyok az. De más nyelven, mint a vallás, én ezt megfogalmazni nem tudom. Figyel rám. Hátránya annak, hogy vallásos nem vagyok, a gondviselésben való kételkedés. Nem tudok róla, hogy derék embereket a rettenetből a teremtő valaha is kimentett volna. Arról sem tudok, hogy ártatlan csecsemőket valaha is megmentett volna. Hagyta őket lemészárolni. Mindig. Az ő tulajdonképp másait. És erre a mészárlásra az emberek mindig képesnek bizonyultak. Nem mind, de mindig sokan. Most sem számíthatunk semmi jobbra. Mielőtt közbeszól, hadd szögezzem le. Nem hiszem, hogy ez a mikorunk borzalmasabb lenne, mint az eddigiek. Nem szenvedhetem, hogy zsidók és nem zsidók jajonganak és panaszolkodnak, és minden eddiginél világvégébb világvégéről gajdolnak. Ez a régebbi ártatlan áldozatok iránti mérhetetlen, megbocsáthatatlan közöny. Becstelenség és ostobaság. Ha nincsen gondviselés, akkor sohasem volt, és akkor minden a mi kezünkben van letéve mindig. Ha nincs gondviselés, amiben maga sem hisz, akkor a mi felelősségünk abszolút. És nekünk gyermekünk iránt a felelősségünk más természetű, mint amivel egymásnak tartozunk. Úgy is mondhatnám, magasabb ez a törvény. Nem lehet féltékeny a gyermekére, mert minket alacsonyabb törvény köt egymáshoz, mint ő hozzá. Nézzen a szemembe, kérem. Én szerelmem, én gyönyörűséges társam. De ne így nézzen rám. Én ilyen gyűlöletet a maga szép szemében még nem láttam. Hát én vagyok az oka, hogy nekünk erről kell beszélnünk, ilyen méltatlan, alantas dolgokról. Kérve, kérem, ne azonosítson engem azzal, amiről beszélek. Amiről tudomással bírok, az nem én vagyok. Azzal én nem vagyok azonos. Felfogom, de nem vagyok azonos vele. Érti, amit mondok? És maga sem azonos azzal a gyűlölködővel, akit most itt látok magam előtt. Én csak egy becsületes lencse vagyok, mely a gonosz sugárzást a maga számára összpontosítja, hogy lássa, hogy égesse, hogy engem éget, és cselekedjék.
0: Na és két szemed ki nekem. Ki lesz a férjem? Mondja meg. Maga tevékeny ember, gyorsan szokott megfontolt döntéseket hozni. A szakmájában ezért becsülik, ezért is jutott ilyen magasra. Kihez ad feleségül? Nem hiszem el, hogy ne lenne jelöltje. Maga nem olyan. Mikor mi kell, azonnal megvan. Ha feleségkel, rögtön megvan. Ha gyerekkel, rögtön megvan. A következő férjem is megvan már valahol. Már ide is tartna talán. Jön vacsorázni, igaz? Én meg ugorjak, teremtsem elő a lakomát a semmiből, ez a dolgom, ez az én asszonyi funkcióm, és viselkedjem illedelmesen, mint leendő, engedelmes feleséghez illik.
1: Már úton van. Nem sokára ide ér. Magának nem lesz semmi dolga, az illetőt vacsora utánra hívtam.
0: Maga komolyan beszél?
1: Igen.
0: Remélem, ismer engem ön annyira, hogy az ízlésemnek megfelelőt választott.
1: Nem tudtam az ízlésének megfelelőt választani, nincs belőlem még egy. De nem is ez volt a feladatom. Névleges apát kellett a gyermekünknek szereznem, nem pedig magának férjet, szeretőt, barátot, gyereket, apát, társat. Annak itt leszek én, ha túléljük.
0: Hó!
1: Az a gyanúm maga, sok mindent nem ért igazán. Nem hibáztatom érte, dehogy. Maga olyannyira tökéletes nő, hogy a női zsenialitását csak rongálná, ha a szerelmen kívül bármi más érdekelni. Ám a világ a nőisége szemben következetesen ellenséges, különösen manapság. Ellenséges a szeretettel szemben, mert ez a gyűlölet és az irigység kora. Maga nem igen értheti, mit érez valaki, akivel már a születése előtt, sőt, a szülei születése előtt elhitették, hogy egyenjogú állampolgár, egyenrangú ember, olyan, mint a többi. Ám életkorában váratlanul közlik vele, nem egyéb, mint bármikor leölhető rabszolga. Csak mert az erejében valamilyen állítólagos vér folyik. Az olyanoké, akik valakit egykor 2000 éve állítólag megöltek, noha mindenki tudja, mindenki biflázza 2000 éve, hogy nem ők ölték meg, hanem azok, akik őket kegyetlenül elnyomták. Ezt én sem tudom feldolgozni, ez maga a téboly. Újabban nem állok távol attól a gondolattól, hogy ez a téboly az emberiség legsajátabb sajátja. Maga nem értheti, miért próbálja az ilyen ember az ivadékát, akit ő miatt szintén megbélyegeznek, minden egyéb szempontot mellőzve, a rációját megfeszítve, működtetve, a totálisan eluralkodott őrületből menteni próbálni. Maga azt sem érezheti, milyen az, amikor már nincs idő? Én azonban minden sejtemben érzem. Meg kell vallanom, amikor magát elvettem, a lelkem én sejtettem, hogy ebből baj lesz, baj lehet. Úgy éreztem azon pár nap alatt, amíg magának hevesen udvaroltam, hogy a lábam alatt reng a föld. A fülemből a fenyegető morgást nem tudtam kirázni, és a lelkem mélyen pontosan tudtam, hogy ezt nem a szenvedélyem intenzitása okozza. Mintha valami törvénytelenséget, valami bűnt akartam volna elkövetni, és az elemek, az istenek figyelmeztettek volna, hogy ezt ne tegyem. Elnyomtam ezt a rossz érzést. Vak voltam. Vakká tettem magam. Nem akartam tudomásul venni, hogy egy bármely pillanatban beomlásra kész vulkán tetején élünk, mint éltek mindig az emberek. Nem akartam rám mért sorsomat elfogadni. Fellázadtam ellene. Rosszul tettem. Nekem az előérzetemre kellett volna hallgatnom, és nem arra lebírhatatlan szenvedélyre, amely magához vonzott. Akkor nekünk most nem lenne szépséges gyermekünk, és nekem nem kellene magát megalázó helyzetbe hajszolnom.
0: Engem nem lehet megalázni. Arra még maga sem képes. Mindazonáltal nehezményezem, hogy az én drága látos jövendőbelim kiválasztásába engem nem vont be. A herceg prímás úr harmadik zsidó törvény előterjesztésekor erősen kifogásolta, hogy a szövegezésébe az egyházat nem vonták be, és maga is kihagyott engem a sorsomat érintő döntéséből. Abban a hiszemben voltam eddig, hogy együtt élünk, együtt lélegzünk, együtt gondolkodunk. Csalódnom kellett. Eljárása ismeri el, méltánytalan, és a kormányzó úr joggal kárhoztatható önkényes eljárására emlékeztet. Úgy gondolom, jövendőbelimet hosszas mérlegelés után együttes erőfeszítéssel kellett volna kiválasztanunk. Elvégre én fogok élni vele, nem maga.
1: Ne használja ezt a gúnyos hangot, kedvesem. Nem azért, mert nem szolgáltam rá, hanem mert ez a hangszín magától idegen. Nem áll jól magának.
0: Erősen remélem, hogy humoromat második férjem nagyra fogja becsülni számtalan egyéb testi és lelki értékemmel egyetemben.
1: Az illető nem sejti, miért hívtam meg. És ha mi egymással a következő percekben nem értjük meg egymást, úgy soha nem is fogja megtudni.
0: Közölni végre velem kicsoda? Vagy csak akkor derül ki, amikor belép? Meglepetés, mely az ajándék fényét emeli. Vagy ez maga szerint mindegy? Vásárol nekem egy makulátlan őskeresztény hímtagot, a gyermekemnek egy szerető mostoha atyát, s nekem a maga jóságos atyai kezét kell ezért hálásan megcsókdosnom, melyet áldólag terjeszt fölém és lányom fölé, akár egy zavarodottan mosolygó, impotens, ószövetségi pátriárka. Mi derekas önfegyelmet tanúsít, miközben én a hanyatló férfiasságát gúnyolom? Sajnálatos. Ez is azt jelzi, hogy már nem szeret. Kár, mert én pár perccel ezelőttig imádtam magát. Én nekem nem jutott eszembe, hogy magát, túlélésem esetleges akadályát rövid úton lerázzam. Tudja meg, mert most már mindegy. Én óvintézkedéseket tettem, s már megvan az a vidéki kúria, ahol veszély esetén meghúzhattuk volna magunkat, amíg megint béke és rend lesz. Képzelje, az én rokonaim nem vonakodtak ígéretet tenni, hogy minket, mindhármunkat befogadnak, s ha kell, akár el is rejtenek. Becsületes, szavukat tartó emberek az én rokonaim, és ajánlkozásuk mögött nem rejlik alantas szándék.
1: Kedvesem, nem lehet majd elbújni. Nekünk nem a megszállók elől kell elrejtőznünk, akár nyugati, akár keleti hordák lesznek is azok, hanem a saját nemzetünk söpredéke elől, és az ezen túl már mindenütt ott lesz, mindörökké. Itt forradalmat készítenek elő módszeresen, hosszú évek óta. Félresiklatott forradalmat persze az úgynevezett zsidók ellen, hogy az ő hatalmuk és vagyonuk gyarapodjék, és hogy ők át tudják menteni magukat. A most kihirdetett törvények után már csak egyetlen lépés következhet, és azt meg fogják tenni. A martalékért mindenre képesek lesznek azok a nyomorultak, akiket erre majd felhatalmaznak. A jogbiztonságot itt évszázadokra tönkretették. Elhintették a lelkekben, hogy rablással könnyebben szerezhetnek, mint munkálkodással. Ezt itt nem fogják elfelejteni egy hamar. Nagyon fognak csodálkozni a keresztények, akik ma cinkosan hallgatnak, ha egyszer a forradalom ellenük fordul, és fordulhat ez a mentalitás ezentúl bármely etnikum, bármely osztály, réteg ellen könnyedén. Maga rokonai, kedvesem, épp úgy gyanútlanok, mint maga, és nem tudják, értünk, mire is vállalkoznak. Én tudom. A maga rokonai nem lesznek abban a helyzetben, hogy ígéretüket beváltsák. Még abban a helyzetben sem lesznek, hogy akár az életüket is kockára tegyék, amire bízvást elhiszem, nemes felindulásukban akár hajlandók is lennének.
0: Nem ismeri maga az én rokonaimat. Évszázadok kultúrája van beléjük ivódva, és nincs olyan körülmény, hogy attól eltántorodjanak. Engem sem ismered, hogy ismerhetné őket. Együtt élek magával évek óta, és sejtelme sincs, kivel élt együtt. Persze én már magamról is elmondhatom ugyanezt. Tudja, mi van magában legbelül? Egy riadt, korlátolt, gyáva kispolgár. Él az előítéletei rabságában, mint egy Jeruzsálem felé hajbókoló zsidó. Magában semmi, de semmi bizalom sincs az emberek iránt, semmi. Ha maga még bennem, még én bennem sem tudott megbízni, akkor maga klinikai eset. Megnyugtathatom, ha a jövendőbelim nem nyeri is meg a tetszésemet, én akkor sem élek tovább magával egy fedél alatt. Holnap reggel felpakolom a gyereket, és elmegyek.
1: Szükségtelen. Holnap reggel én költözöm el. Megyek a nőmhöz, akitől amúgy is van már 6-7 zabi gyerekem.
0: Nem menne el már most, ha kérem, nagyon kérem, igen nagy jót tenne velem.
1: Nem lehet. A jövendőbeliét várjuk. A lányom nevelőapját.
0: Ismerem?
1: Ismeri. Magába volt esve.
0: Ettől még nem tudom, kicsoda. Az én társaságomban minden férfi belém volt, és ma is belém van esve. Nem tudott olyat választani legalább, aki nincs belém esve?
1: Nem.
0: Miért nem? Miért kell még egy férfit is megaláznia?
1: Mert így olcsóbb. Mert így... Még én is meg tudom fizetni a szolgálatait.
0: Na és mennyit kóstál a jelölt irántam táplált szerelme? Mennyivel olcsóbb így, mintha utálna?
1: Talán úgy 50%-kal.
0: házálom. Ha én ezt egyszer magának elmesélem.
1: Az elmúlt hetekben végigjártam az összes posszibilis követséget. Betelt a kvóta, ez volt a kifogás többnyire. Az üzemnek, mint tudja, vannak fiókjai semleges országokban. Képviselőikkel jó viszonyban vagyok. Amint céloztam arra, hogy családommal esetleg hozzájuk menekülnék, jéghideg kékség jelent meg a szemükben. Igazi ária kékség. A sötétek haja a szemem láttára szőkült ki a rémülettől, hogy valakin segíteniük kellene. Ez a tapogatózás hiba volt a részemről. Eddig nem tudták, hogy zsidóval állnak szemben. Egy iskolatársam, aki most a hadügyminisztériumban dolgozik, felvilágosított. Apám világháborús kitüntetései immár nem érnek semmit. Csak egy ezüst keresztje van, nem kettő. Adandó alkalommal, tehát őt is el fogják vinni, a beteg öregembert. Engem is behívhatnak munkaszolgálatra, bármikor, közölte velem vidoran, és kiküldhetnek a frontra ágyútölteléknek, az én mentességem is ingatag lábon áll. Lázálom. Hát persze. Nem ez az első a történelemben, és nem is az utolsó. Csak most minket érint. Kispolgár. Zsidó. Miket locsol maga? Egy okos nő. Ég a világ körülöttünk, csoda, hogy még nem ért el minket is. Csoda, hogy még van döntési lehetőségünk. Mit gondol, nem furdal a lelkiismeret, amiért már rég nem bírtam rá, hogy meneküljünk? Még mielőtt a gyerek megszületett, akkor még könnyű lett volna. De bíztam. Hazám népében bíztam. Hazám elitjében bíztam. Igen, hogy nem fognak eszelős törvényeket hozni ellenünk. De hát meghozták ezeket a törvényeket. A legújabbokat éppen ma tették közzé. Utazom a villamoson, mint hogy automobil nekem a zsidónak ugye nem jár. És egy jól öltözött, nyilasképű ember diadalmasan ordítva olvassa a 15. paragrafust, a fajgyalázó zsidókról intézkedőt, és köréje gyűlik a nép, az én népem, a maga népe, többé vagy kevésbé jól öltözött urak és hölgyek, meg barázdált arcú, tüdőbajos vagy arra kijelölt szerencsétlen proletárok is kárőrven kommentálja. Hogy na végre, ezt érdemlik. És még ez is kevés. Tessék sterilizálni mindet. Gettóba velük. Eleget élősködtek rajtunk, dögöljön meg mind. Gyűlölet csap ki a szájukból. Irtóztató gyűlölet. Eddig is bennük volt, csak amorful. De most végre véglegesen irányt szabtak neki. Szegény ország ez. Megnyomorított nép. Mire számítottam én, amikor itt maradtam, és gyermeket nemzettem magának? Ne higgye, hogy én most kapkodok. Csak az ős bűnömet akarom jóvá tenni. Azt, hogy gyereket nemzettem ide. Ott a villamoson értettem meg valamit ma reggel. Hetek és hónapok, sőt, talán évek óta tűnődtem. Mit is kellene csinálnom? Valamely bizonytalan előkészületeket tettem is, de nem gondolkoztam igazán. Hárítottam, amíg lehetett. Az első két zsidó törvényt fel sem vettem, nem igaz? Nem volt téma közöttünk. Lehetett volna, kellett volna, mondom most, de nem volt az. Mert nekem mindig ötször annyit kellett teljesítenem, mint másnak. Istenkém. Anyám már elemista koromban felkészített erre. Nekem ez volt a természetes. És nem háborogtam. Összecsikorított fogakkal dolgoztam. Rosszul tettem ezt is. Felfel sejlett bennem az éves során, mi lesz azokkal, akik nem fértek bele a 6%-ba, mint én, akiket a tanulás esélyétől elvágtak, akikkel egyéni karriervágyból én soha nem voltam szolidáris. Azok buta zsidók, én meg tehetséges magyar vagyok, gondoltam, és mindig elhessentettem a dolgot azzal, én is alulról kezdtem. Tetszett volna nekik is olyan keményen dolgozniuk, mint ahogy én hajtottam magam. Hát ma megértettem, milyen is a közönyös, önző ember. Milyen vagyok én? Antropológiai tapasztalatot szereztem magamról ma reggel, kedvesem. ugyanolyan közönösek lesznek irántunk azok, akik még otthon érzik magukat a világban, mint én voltam eddig a megbélyegzettekkel szemben. És én vagyok az utolsó, aki ezért szemrehányást tehet bárkinek.
2: Átöltözöm.
1: Minek tenni? Gyönyörű ebben a ruhában.
0: Ezt még magának vettem föl, amikor szerettem. Nem akarok ebben megjelenni ő előtte. És maga előtt sem én már.
1: Nem igazi házasság lesz, hanem névházasság. Hát, nem érti? Hogy mind a hárman megmeneküljünk, és újra együtt éljünk
0: maga
1: valahol.
0: Engem végzetesen nem ismer. Én névházasságot nem kötök. Nem tették az őseim sem, akik büszke rátarti nemesek voltak. A vagyon gyarapításaért igen, arra én is hajlandó volnék, de hogy az ivadékom írháját mentse, azért soha. Én nem alakoskodom, mint maguk, én őszintén élek. Én abba a kandidátusba bele fogok szeretni, ha belepusztulok is.
1: Kedvesem, én kedvesem.
0: Ne nevezzen többé a kedvesének.
2: Jó, én bármely ruhában én vagyok, mindegy. És fegyelmezett is vagyok, hogy életem legnagyobb tévedését, azt, hogy magába szerettem, belássam és orvosoljam. Érdekes. Szinte alig ráz meg. Rosszabbra számítottam rémálmaimban. Valahányszor arról képzelektem, mi lesz, ha maga engem elhagy. Biztos voltam benne, hogy öngyilkos lennék. Nem tudtam, hogy éltetni fog valami, ami a szerelemnél is erősebb. A bosszú vágy. Én magán bosszút fogok állni, kedvesem. Ó, nem fogom leányukat lemészárolni, ettől ne tartson. Hadd éljen az a gyerek, ha már megszületett, tegye fene. Én a maga által kijelölt jövendőbelimet forróbban fogom szeretni, mint magát. Ez lesz a bosszum. Azt képzeli a női lélek, erre képtelen. Úgy? Maguk mind behelyettesíthetőek, maguk férfiak. Mit képzelt magáról kis senki házi, kis erőlködő felkapaszkodott? Engem akar maga megalázni? Rólam akar rendelkezni nélkülem? Hogy néz ki maga? Csapzott a haja, félrecsúszott a nyakkendője, hízékony az alfele, zilált az egész lénye. Csak nem így akar társaságot képezni nekem, amikor a jövendőbelimet fogadom. Hogy néz ki maga? Hova tettem én a szememet?
1: Jól palástolja ezzel a gyűlölködéssel, hogy terhes lettem a maga számára, jóval azelőtt, hogy én ezt a megoldási lehetőséget felvetettem volna. Régóta érik ez magában, kedvesem. Immár 3 éve. Az első zsidó törvény óta.
0: Ugyan mikor adtam én jelét, hogy másképpen nézek magára valamilyen nevetséges törvények miatt? Mondjon akár egyetlen alkalmat.
1: Nem adta jelét. Én sem adtam jelét, hogy egyre mélyebben vagyok megalázva, de dolgozott bennem, bár hallgattam róla.
0: Nem kellett volna hallgatnia róla. Maga bizalmatlan volt hozzám, a társához ez szerint. Síralmas állapot az ilyen. Szánom magát, ami azt is jelenti, hogy megvettem.
1: Hát így nehéz lesz.
0: Dehogy lesz nehéz. Vegyük úgy, hogy eladósorba léptem. S noha gyermekem van, én még szűz vagyok. Engem még férfi nem érintett, mert maga nem volt az. Majd most. Maga csak legyen jelen és nézze. Bámulja csak, hogy szeret meg egy nő egy idegen férfit, ha a lelke üresen tátong.
1: Engedje meg, kérem, hogy visszatérjek a kiindulási ponthoz, és visszavezessem önmagához.
0: Már megtette, hálásan köszönöm. Minő szerencse, hogy nem egy végzetes tévedésben kell leélnem az egész életemet. Ön engem visszatérített önmagamhoz. El soha nem fogom elfelejteni önnek. S ha valaha megszorul, bizton számíthat pénzadományaimra odakintről.
1: Az Isten itt neki! Mit játszik itt nekem, amikor élet halálat ét?
0: Még nem látott ön engem játszani, de majd mindjárt láthat. Én képes vagyok bármire.
1: Fél órája. Mindössze fél órája minden zavaró tényező ellenére én voltam a legboldogabb férj. A legboldogabb családapa a világon, akinek a lelkét a szerettei megmentésének szándéka töltötte ki. Én ezt a jelenetet, amely most közöttünk zajlik, sokféleképpen elképzeltem. Amíg magam mellett hevertem álmatlanul az ágyban,
3: és a maga édes, nyugodt, jószagú lélegzését hallgattam. Bármit képzelektem is, maga mindenkor megértett engem, és csak annyi volt az eltérés, hogy hol sírdogált, hol azonnal megkeményítette a lelkét, de a következő lépések megtételét illetően a nézeteimet osztotta. Valóban nem ismerte magát, ezt kell sajnálattal megállapítanom. Maga most a világ minden bűnét rám hárítja át. Egyszerű megoldás, primitív. Egyetlen embert felelőssé tenni az egészért, ami körülvesz minket. Micsoda gyermetek, buta gondolkodásmód. Ezt soha nem feltételeztem volna magáról. Ez szerint mi mégsem voltunk egymásnak teremtve.
4: Örülök, hogy maga is belátja.
1: De ha mi nem, akkor kik vannak egymásnak teremtve?
4: Én? Meg a maga választotta jövendőbelim. Ugyan hol késik?
2: Első randevunkon élő lenne pontosan megjelennie.
0: Nyisson ajtót gyorsan, még felébred a gyerek.
5: Kezét csókolom, nagyságos asszonyom.
2: Ó, hát maga az. Érdekes. Nem sokat változott, csak mintha a feje lenne egészen más.
5: Vettem egy Adler junior sportkocsit, és meglepő erősen tud fújni benne a szél.
2: Rég nem láttam. Miért került minket? Kedves, hogy végre eljött.
1: Foglalj helyet, kérlek.
5: Ez a buta elsötétítés. Miféle dolog, hogy a város fele 8:30-kor, a másik fele 11-kor tartozik lámpát oltani? Sehol egy kósza bombázó. De ha jönne, nem volna nehéz dolga. Az egész csak arra jó, hogy fontoskodó légóparancsnokok leállítsák az embert, és az irataiban turkáljanak. Már ahhoz is külön engedély kell, hogy 5 új autókumit vásároljak. Csatolni kell a kérelemhez a születési anyakönyvi kivonatot, a keresztlevelet, a felmenőim születési anyakönyvi kivonatait, harmadíziglen. Mint azt az 5 gumit feleségül akarnám venni. Hihetetlenül szórakoztató világban élünk. A héten vidéken jártam. Ott már bevezették a jobboldali közlekedést. Jó, nagyon vigyáztam. Időnként felreállt bennem a világ, összekevertem a jobb lábamot a bal kezemmel, percekig szembe mentem a forgalommal, integettek a szembejövők, mint az őrültek, én nekem lefulladt a motorom, de pár óra múlva hozzászoktam. Jövök vissza Pestre, és erre itt vissza kell állnom. Megint megfordul bennem a világ, szédülök, kapkodom a fejemet, azt se tudom, ki fog nekem jönni és honnan, mert itt csak novemberben vezetik be valamiért. Jó, néhány helyen felhajtókat kell kialakítani, villamosvágányokat áthelyezni, de akkor minek siettek annyira vidéken? Novemberig mindenki meg fog őrülni.
6: Ki érti ezeket? Bocsásson meg, hogy ennyit késtem, de a Csajkovszkij koncertre mentem a Károlyi kertbe. Ezt mondtam is a férjének délután. 4. szimfónia. Kissé bombasztikus. Csilléri dirigált. Hát istenkém. Viszont apró zseblámpa volt a pálcája végére erősítve, azt lehetett bámulni. Na de aztán Anda Géza remek volt a zongora versenyben. Viszont a diótörő szvittet már nem hallgattuk meg, mert a Margit-szigeti szabadtéri színpadra kellett sietnem, ezt kérte a kis hölgy, akivel voltam, mert neki feltétlenül meg kellett nézni a 3 a kislány második részét, ugyanis 2 részben adták, rövid szünettel, az elsötétítés miatt. Odaszáguldottunk 10 perc alatt. Nem is volt 10 perc, stopperem mértem 8:30. Éppen vége volt a szünetnek, és aztán a kis hölgyet is haza kellett vinni.
2: Velünk vacsorázik?
6: Nem, köszönöm. Ilyenkor én még alig vagyok túl a reggelin.
2: Hány éve is nem láttam? 6-7? Miért maradt el? Már nagyon hiányoltam.
6: A körülmények, nagyságos asszonyom. Nekem bizonyos nehézségeim támadtak. Maga a férjhez ment, nem de... Hallom, a kislány gyönyörű, gratulálok. Szívem szerint már magam is hajlanék rá, hogy utódról gondoskodjam, elvégre benne vagyok a korban.
2: Csak nem alapított időközben családot.
6: Családot? Én? Hát éppen ez az. Én már csak megrögzött aglegény maradok.
7: Én magában, nagyságos asszonyom, annyira bele voltam pistulva, hogy engem ez a magasztos érzemény megóvott attól, hogy méltatlan hölgyet találjak nőül venni. Engedje meg, hogy ezen alkalomból ezt hálásan meg is köszönjem. Sőt, azt kell mondanom, ezekben az időkben egyedül jobb, mint családosan. Nincs kit féltenem. Ezért pedig még inkább köszönettel tartozom. Ami a nehézségeimet illeti, az utóbbi időben a hadi alkalmatlanságom írásba foglaltatásán dolgoztam húzamosan, amennyire én dolgozni képes vagyok egyáltalán. Végül felmentettek.
5: tompalátást állapítottak meg. Látta volna, ahogy én a csíptetőmet feltéve vaksimban zsítottam feléjük.
2: Csak nincs baj a szemének.
5: Nincs, Isten őriz. A lapokat még látom. A kezem se remeg még, amikor kivágom a tromfot.
2: Hála Istennek. Magának olyan szép szeme van. Ahogy rám tudott nézni álmatagon, olvatagon, az még ma is borzongással tölt el.
7: Ó, hát mikor volt az?
2: Egy nő számára minden sóvár pillantás jelen való, amíg csak él. A maga szeme nem csak szép, de kedves is. Meleg, ölelő, simogató szeme van magának. Még senki sem mondta.
7: Nem rémlik, hogy mondták volna.
2: Akkor gondolták. Szerintem egy férfinak a nők gondolatait is évene meghallania.
5: Hát én nyilván mindig süket voltam. Számos szörnyű házasságot megúsztam ezáltal.
2: Mivel foglalkozik mostanában?
5: Hát ugyanazzal. Délben ébredek. Lassan összeszedem magam, úgyhogy este 9-re, 10-re csak beérek a kaszinóba. Mit csináljon az ember ilyen randa időkben? Ugyanazt, amit eddig, nem? Az mégiscsak méltóbb, mint életmódot váltani. És hát állásba menni, pont most. Igaz, a lapjárás nem valami fényes mostanában, úgyhogy valami hivatal nem jönne rosszul, de kinek kell egy jogász, aki sose praktizált? Alig van már hatályban törvény azok közül, amelyeket én egykor bebifláztam úgy, ahogy. Megfordult a fejemben, hogy a visszatért területekre kéne mennem az államigazgatásba, ott jól fizetnek. De addig tépelődtem, amíg erről is lekéstem. Lelkes honfitársaink az első hetekben már elrabolták, amit érdemes volt. Én mindig mindenről lekésem. Meg hát tetszik tudni, ott a mieinket nem fogadták valami szívesen. Még a saját nemzettársaink sem, mert pökhendiek voltak enyhén szólva. Minek tartoznék az olyanok közé? Pont most. Ferblizni se ülnék le velük. Szóval, csak a lapjárás lenne jobb. Ha itt egyszer földreform lesz, az nekem már meg se kottyan. Védjék csak a földjeimet, úgysem az enyémek.
2: Csak nem azt akarja mondani, hogy az összes birtokára jelzálogot jegyeztek be.
5: De bizony. Sőt, én másodszor is elzálogosítanám mindenemet, ha lehetne. De hát úgy sincs kire hagynom a vagyont. Én már megnősülni alig, ha fogok. Meg ahogy a helyzet kinéz, itt a háború után úgy is lesz valamilyen forradalom, és mindent el fognak venni. Addig élek gentry módon, amíg lehet.
2: Maga ehhez a borulátó hangulathoz még túl fiatal.
5: Azt hiszem, én már a bölcsőben ilyen lehettem. Valamit mesélhetett nekem a dajkám egy jóságos amerikai nagybácsiról, aki majd időben meghal, és az összes vagyonát rám hagyja. És ezt én tudatalatt megjegyeztem. Ebben bíztam elejétől fogva. Ez is hit, és nem rosszabb, mint akármelyik. Én mélyen hívő ember vagyok voltak éppen. Például nagyságos asszonyom, időnként abban hiszek, arról képzelgek eszelősen, hogy minden birtokomat visszanyerem. És még csak nem is kártyán. Elvégre minden gyökeres változáskor az adósságleveleket szokták elégetni legelébb. Nekem aztán számtalan adósságlevelem van, és azokat is elégetik, márpedig forradalomban nem szoktak különösebben disztingválni, akkor meg vagyok mentve.
2: Ha ennyire rosszul áll anyagilag, hogy automobilt vásárolt?
5: Kéz alatt vettem. Még ki se fizettem az egészet. De mondja nagyságos az, hogy már bűn az, ha szeretem a száguldást. Erre vágytam kicsi korom óta.
2: Nem bűn, dehogy. Elvihetne egyszer furikázni.
5: Örömmel, ha a férje is megengedi. Apropó, voltak már nyaralni?
2: Még nem. Úgy volt, hogy Tihanyba megyünk.
5: Szívesen leviszem magukat. 3 órába se telik, hogy odaérjünk.
1: Kérlek szépen, valamit szerettem volna kérni tőled, ezzel a hátsó szándékkal hívtalak meg, de most már tartom.
2: Ellenkezőleg én fogom kérni ugyanazt.
1: Kedvesem, kérlek szépen.
2: Én fogom megkérni rá.
5: Vítem egy szángvínem. Rendelkezzék velem, nagyságos asszonyom. Rendelkezz velem, kérlek.
2: Arra szeretném megkérni, hogy vegyen engem feleségül.
1: Erre gondoltam valóban, de úgy vélem, ilyet mégsem lehet kérni tőled. Kérlek, tekints, de kérést tártalannak.
2: Nem a férjem kéri erre, uram, hanem én. Ha valóban szeretett egykor, legyen a férjem. Én hűséges, odaadó neje leszek önnek, és kitartok ön mellett jóban, rosszban mindvégig. Tekintse úgy, hogy eddig nem is voltam férjnél. Eddigi házasságom fatális tévedésnek bizonyult, mintha nem is lett volna. Gyermekemet vállalom, én fogom gondozni. Nemes érzéseire appellálva kérem önt, gyermekemet fogadja örökbe, és makulátlan vezeték nevét adományozza mindkettőnknek.
7: Igen. Értem. Szép, hogy rám gondoltatok. Hogy rám gondoltak. Nem tudom, most kell-e válaszolnom azonnal,
2: most.
7: Vagy... Én vagyok az első, akit felkértetek?
1: Igen, de már mondtam, hogy meggondoltam magam.
2: Én azonban nagyon kérem.
7: Nagyságos asszonyom, igazán megtisztelő, hogy rám gondoltak először. Nagyon jó érzés ez nekem, hogy éppen maguk, én rám.
1: Több jelöltem is volt, és úgy gondoltam, ha nem vállalod, amit megértek, és ebből a jellemedre nézvést semmiféle következtetés nem vonok le, akkor majd sorra veszem a többieket, annyi idő van még. Így gondoltam. Azt is meg kell mondanom, valószínűleg nem volt helyes, hogy téged akartalak felkérni először. Ezt csak most látom be. Te a feleségemért rajongtál, mielőtt én felbukkantam volna. E rajongásodról tudtam, és e tudásom befolyásolt, amikor úgy döntöttem, hogy téged foglak adandó alkalommal először megkeresni. Döntésem helytelen volt. Amire kértelek volna, tisztán üzleti ügy, abba érzelmet keverni helytelen és akár végzetes is lehet. Nem tisztességes a feleségem iránt táplált egykori érzelmeiddel visszaélnünk, ezért ismételten, nyomatékosan felszólítalak. Ezt a részemről el sem hangzott
2: hogy világosan
1: tártalannak.
2: Én ma estig nem tudtam arról, hogy férjem engem egy makulátlan vérségű úrhoz akar férjhez adni, s kiházasításommal egyetemben lányomat is adoptáltatni akarja általa. Nem volt sok időnk erről eszmét cserélni, mielőtt maga megérkezett. Ám annyi időm volt, hogy szentül megfogadjam, új férjemet imádni fogom a sírig. Akkor még nem tudtam, ki is lesz az illető, mert férjem nem árulta el. Amikor ön megjelent, fellélegeztem. Mert végre mások is rajongtak, értem, és számosan akadtak közöttük, akiktől testileg vagy lelkileg irtóztam. Öntől semmiféle tekintetben sem irtóztam. Ön engem egyszerűen nem érdekelt. Most sem irtózom öntől. Ön tehát kiváló jelölt. Férjem jól választott. Kérem, hogy kérésünket ne tekintse tárgytalannak, kezelje már az én saját, felelős, határozott kérésem gyanánt, és férjem szempontjait és érveit a továbbiakban negligálni szíveskedjék.
7: Köszönöm az őszintességét, nagyságos asszonyom. Köszönöm az őszinteségedet. Rendkívüli zavarban vagyok. Megtisztelő, hogy rám gondoltál elsőként, és ismerve a te kérlelhetetlen erkölcsi igényességedet, a saját szememben ezekben a percekben igen sokat nőttem. Örvendetesnek tartom, hogy maga nagyságos asszonyom bennem semmi nő undort keltő vonást nem talált. Ez satnya önbecsülésemet tovább növeli. E kettős bizalom igen kapóra jön nekem most, mert az utóbbi hónapokban, sőt, években már-már az járt a fejemben, hogy én nem vagyok más, mint egy pondró, aki az ősei véren és munkán szerzett örökségét felelőtlenül, tiszteletlenül elpocsékolja, és egy nincstelen proletár színvonalára süllyed, ami egyébként tényszerűen valóban igaz volt. Kegyed iránti mély vonzalmam. Nagyságos asszonyom, az elmúlt 5-6 évben nem szenvedett változást, mindazonáltal valamennyire óhatatlanul kihűlt. Belevesztem a kilátástalan kártyacsatákba és a kórista lányok hajkurászásába. E tekintetben léhűtő osztályomban nem lógtam ki a sorból. Ezt azonban nem írom a maga számlájára, nagyságos asszonyom. Ez bennem, az én meddő, élősdi természetemben gyökerezik, s nem attól alakult ki, amiért maga, az én elérhetetlen ideálom férjhez ment máshoz. Nos, igen. Hát nem tudom. Nekem... Ha jól értem, nem csak az volna a szerepem, hogy a maga hűséges szerető férjévé avazsáljak, amire képesnek érzem magam minden léhaságom és könnyelmű tékozlásom ellenére, hanem szerető és féltő atya is kellene, hogy legyek egy kicsi gyermeknek, aki a puszta léte okán is megérdemli, hogy az életét végigélje. Igen. Nos, nem tudom, a szükséges atyai érzelmek miként fognak bennem megfogadni. Ez ugyanis, ha jól értem, nem egyszerűen üzlet, hanem bensőséges érzelmi kapcsolata egy jövendő család tagjainak egymással. Nekem gyermekkel nem volt érzelmi tapasztalatom még. Szeretőim voltak, hosszantartó párkapcsolataim voltak, azokban kiismerem magamat, és noha oly csodás lény nekem soha nem adatott eddig, mint kegyed, nagyságos asszonyom, ám saját magamat, mint szeretőt, mint kvázi férjet, mint párt e kapcsolatokban meg tudtam tapasztalni már, és önmagamról tévképzeteim ezen a téren nincsenek. De hogy egy gyerekkel hogyan fogok bánni, amikor huzamosan együtt élünk, hogy iránta miként fogok érezni vajon, hogy lelki és szellemi gyarapodásához egyáltalán hozzá tudok-e járulni majd. Nos, erről én felelősen ebben a pillanatban semmit sem mondhatok.
1: Szóval a feleségem kell, a gyermekem nem kell? Aki miatt az egész történik? Ezt mondod voltak éppen?
2: Nem ezt mondja. Azt mondja csak, ami igaz, hogy gyereke még nem volt. Tehát nem tudhatja, mit fog érezni ránta. Minek ebben hátsó szándékra gyanakodni? Ilyenek vagytok ti, ilyen a ti talmudista agyatok. Mindenben a hátsó aljas szándékot keresni és megtalálni. Az én számomra imponáló, ahogyan előttünk őszintén, kitárulkozóan, fennhangon vizsgálja az ennen tudatát. Nagyon becsülöm önt ezért, uram. Megbecsülésem hajszálnyira van attól, hogy magába szeressek.
1: Mennyit kérsz? A gyerekért mennyit kérsz? Mert hiszen a feleségemet láthatod, megkapod ingyen.
2: Nem hiszem, hogy ezen az alpári hangon kellene beszélnünk.
7: Ha megengedi, nagyságos asszonyom, én ezt normális tárgyalási hangnak érzékelem, és úgy vélem, a kérdés racionális kezelése senkinek sem ártott. Nézd, kérlek, amit kértek tőlem, nem csupán megtisztelő, hanem egyúttal meg is szégyenít kissé, hiszen magamnak kellett volna a lovagi a segítséget felajánlanom, nekem kellett volna a megoldásnak az eszembe jutnia, ha a legutóbbi politikai fejleményeket épp oly súlyosnak értékelni, mint te. Én azonban a fejleményeket nem tekintem annyira súlyosnak. A házassági törvényről van szó érzésem szerint, ugye? Az rátok nem vonatkozik. Mert a már létező vegyes házasságokat nem nyilvánítják semmisnek.
2: A férjemet az bőszíti, hogy 4 éves lányunk zsidónak minősül majd, ha félvérhez vagy negyedvérhez megy feleségül.
7: Ez a legnagyobb gondod mostanában? Irigyellek. Édes Isten, hát hol van az még? Addig a törvények 5-ször is gyökeresen változni fognak, és lezajlik minimum 2-3 forradalom. Nem, ez egyáltalán nem súlyos törvény. És ennél súlyosabbat már nem is igen fognak hozni, mert már ez is értelmetlen. Nem gondolják ezt ők komolyan. Tettek némi engedményt egy tökéletesen végrehajthatatlan törvénnyel. Formálisan elébe mentek a söpredék követeléseinek, és ezzel a margóra szorították őket, ott aztán meg is fulladhatnak a szemetek. Ebben az országban ilyesmit nem lehet végrehajtani. Ez nem az az ország. Itt még soha törvényt tisztességesen nem hajtottak végre, hál' Istennek. És ebben bízvást reménykedhetünk ezúttal is. Miért az első 2 zsidó törvényt be tudták tartatni? Hogyan kérem? Minden úgy maradt, ahogy volt. Legfeljebb átfestették a cégtáblákat. Ezt mindenki tudja, és senki sem szankcionálja. Nem is lehet, különben leállna az egész gazdaság. Pozitíve tudom, hogy a kormányzó úrnak is ez a véleménye. Ez az ország a béke szigete, és az is marad. Ha eddig sikerült megőrizni, most már sikerülni fog, egészen a kibontakozásig.
1: Tévedsz. Ezek meg vannak őrülve. Február végén ratifikálják a meg nem támadási szerződés Jugoszláviával, és másfél hónappal később bevonulnak. Aztán sietve neki támadnak a szovjeteknek.
7: Mert a szlovákok és a románok is hadat üzentek. Ebből nem maradhattunk ki. Különben Hitler visszaadja nekik, amit nekünk adott.
1: Bár ne adta volna nekünk. Világhatalmak jönnek, mennek, felnőnek és szétporlanak, de mi itt maradunk a szomszédainkkal együtt. Nekünk nem a nagyhatalmakkal kellene jóban lennünk, hanem a szomszéd népekkel, akik semmit el nem felejtenek. Erre bevonultunk a bácskába, ahol előbb-utóbb ugyanolyan vérengzést fogunk rendezni, mint 1849-ben, amit még nem felejtettek el. Ez Ezt se fogják elfelejteni, ezt se fogják megbocsátani soha. Miféle felelős magyar kormányzat az ilyen?
5: Háború van, olyankor öldökölnek. Az a szerencsénk, hogy tőlünk távol öldökölnek. Itt kérlek, béke van. Én meg ekkor

0: sajnos nem volt kölcsönös. Nem a te felbukkanásod tette, hogy ő még lánykorában nem hajlott felém. Mégis elég erős érzelem volt ez a részemről, hogy a közelétől meneküljek.
1: Így tehát a feleségemért is pénzt kérsz.
2: Ezt a hangot visszautasítom.
0: Kérem, ne tegye, nagyságos asszonyom. A kegyed férjéből a kétségbeesés beszél, és ezt nekünk meg kell értenünk.
1: Én úgy számítottam, hogy hajdani érzelmed, melynek őszinteségében továbbra sem kételkedem, lovagi a segítséged árát leszorítja. Tévedtem volna. Éppen erre hivatkozva emeled az árat, kérlek. Steigerolni méltóztatsz.
2: Undorító.
0: Kérem, asszonyom. Férje miután túlérzékenységében veszélyt érzékel, a maguk megmentésén fáradozik, valójában a saját személyétől akarja magukat, kegyedet és a kislányát tehermentesíteni, magukat, akiket őszintén és mélyen szeret. Kérem, a pillanatnyi indulat ne ragadja el.
2: Maga is olyan, mint ő. Hogy fogom én akkor magát megszeretni?
0: És sokkal rosszabb vagyok nála. Bennem ambíció nincs, élettervem nincs, nem vagyok kisebb vagy nagyobb közösségem számára hasznot hajtó, örökkön munkálkodó alkat. Én egy pesti link vagyok, nagyságos asszonyom, egy vagyontalan, gyökértelen senkiházi. Én egy önző fráter vagyok voltak éppen. A családfőnek meg aztán tökéletesen alkalmatlan. Azért is habozom, kérlek, mert ismerem magam. Szép és nemes gesztus lenne, ha nődet feleségül, leányodat lányomul venném, és önbecsülésem nőne ezáltal. Félek azonban, hogy együttélésünk az én végtelen önzésemen zátonyra fut.
1: Vegyem úgy, hogy nemet mondasz?
2: Ne mondjon nemet, kérem. Én ezzel az emberrel egyetlen éjszakát sem töltök többé egy fedél alatt. Példátlan és gusztustalan, hogy egy férfi a nejét árulja, és az éppen én legyek.
1: Egyértelmű választ várok tőled. Ha nem, vannak más jelöltjeim is. Az idősürget.
0: Most azonnal kellene válaszolnom?
2: Most igen. Nem mondjon nemet, kérem. Hűséges szeretőtársa leszek mindvégig.
1: Ugye nem kell magyaráznom, hogy nem erről van szó.
2: Igenis, erről van szó. Ragadja meg az alkalmat. Nézzen rám. Szép vagyok még, nem? Tetszem? Egyetlen porcikám sem indult még romlásnak. Üdeségemet megóvtam. Nézzen csak rám bátran. Ne a férjemet bámulja, engem bámuljon. Ne a férjem áruljon engem, én akarom árulni saját magamat.
1: Tisztában vagyok vele, kérlek, hogy egy hisztérikus nő többe kerül, mint egy fegyelmezett. Nos? Üljön le, kérem, ne zavarjon minket.
2: Erre a hangra is képes, na hát.
1: Úgy látszik, most már sok mindenre képes vagyok. Engedje meg, kedvesem.
2: Ne nevezzen a kedvesének.
1: Hadd közöljem magával. Tudom, hogy maga és én közöttem merőben csak a külső helyzet megítélésében van különbség, és ha majd lehiggad, maga is belátja. Maga nem fél. Én félek. Maga nem félt másokat, én féltek. Maga az emberről csak jót képes feltételezni.
2: Már nem.
1: Én pedig bármi rosszat. Szép a maga korlátlan bizalma, amelyel az emberek iránt viseltetik. A maga végtelen naivitása gyönyörű, de már-már bűn. Már-már a szándékos vakság körébe tartozik. Már-már gyilkos. A saját lányát meggyilkolhatja felőlem. De az én lányomat nem fogja meggyilkolni, azt én nem engedem. Nos?
2: Én ebből az országból el akarok menni. Nem maradok olyan helyen, ahol az emberben úgy kell csalódni, ahogyan én csalódtam. Vigyen el innét, nagyon kérem.
0: Mindenek előtt egymás között kellene tisztázatot, kérlek, mit is akartok voltak éppen. A válláshoz egybehangzó akarat nyilvánítása szükségeltetik. Már amennyiben gyorsan akarjátok lebonyolítani, ami ebben a helyzetben elkerülhetetlen. A családi perpatvarból nem szoktak gyors döntések születni. Derülátón abban reménykedem, hogy mire dűlőre juttak, már fel is szabadítottak minket valakik. A válás okafogyottá válik, én pedig az összeomlást követő forradalomban vagy elveszítem az adósságaimat, vagy elveszítem a maradék birtokaimat is, és tisztán anyaszült pucéran állok a történelem ítélőszéke előtt, ahogyan megszülettem, és ahogyan majd távozom.
1: Egymáshoz valóbbak vagytok ti ketten, mint gondoltam valaha. Hihetetlen, mennyire nem akarjátok látni a veszélyt. Mind a ketten azt hiszitek, hogy csak úgy túl lehet élni a következő hónapokat és éveket. Vagy én őrültem meg, vagy ti nem akartok normálisak lenni szándékosan. Ezt a törvényt nem fogják betartani, igazad van.

0: de nem úgy nem fogják betartani, ahogyan te véled. Nem az évszázados magyar slendriánság fog működni, kérlek, hanem az önkényes értelmezés. Ha bárkire egy utcagyerek rámutat, hogy az zsidó, azonnal viszik egy pincébe, és főbelül.
1: Ugyan már. A magyar az kedélyesen antiszemita, kérlek, ha meg nem sértelek. A magyar nem olyan szisztematikus, mint a német. Inkább csak a divatot követi. Én vidéken jártam egyetemre, nagyságos asszonyom. Kevesen voltunk jogászok, és kevesen voltak az orvostanhallgatók. És akkor megállapodtak, hogy a jogászok a dögészek zsidait verik, a dögészek meg a jogászokéit. Mert amúgy jó kollégák voltak a keresztények meg a zsidók. Ott ültek egymás mellett az előadóteremben, úgy nem lehet verekedni. Szóval ilyen a magyar antiszemitizmus. Elviekben létezik, a gyakorlatban soha.
0: Eltérő létérzékelésekről nem lehet vitatkozni. Kérlek szépen, nekem külön vagyonom nincs. Beleöltem ebbe a villába, amelynek fele a feleségem nevére van írva, a valóságnak megfelelően, mert a hozománya teljes egészében ebbe a villába került.
1: Gyönyörű villa.
0: Gyönyörű villa, hamarosan lebombázzák. Még előtte kell értékesíteni. Találtam vevőt, megveszi szöröstül, bőröstül.
2: A képekkel együtt?
0: A képekkel együtt. Azt ajánlom, ékkövekben vigyétek ki az ellenértékét. Egyetlen kicsi szivardobozkában elfér. Az ékszerész megbízható. A vevő származásilag makulátlan úriember, és tisztában van vele, hogy ha most nem veszi meg, később már nem lesz módja, mert elfoglalja a söpredék. Valószínűleg azonnal továbbadja haszonnal, mindegy, ez nem a mi dolgunk.
2: Maga a háta mögött eladta a villámat? Még ezt is?
0: Nem adtam el a háta mögött semmit. Maguk fogják eladni. Én a magam részéről lemondok. Ez a lányom életének ára. Én nemzettem, fizetem. Nekem nem kell semmi. Amim lenne, úgy is elveszik. A vevő. Meg az ékszerész.
2: Én soha nem adtam hitelt azoknak a mendemondáknak, hogy a zsidók ilyenek meg olyanok. Azt hittem emberek, mint bárki más. Hát nem. Nem olyanok. Előítélet. Maga a véres valóság. Irtóztató, hogy a lányomban zsidó vér is folyik. Ezt soha nem fogom megbocsátani magának.
0: Közölnöm kell veled, kérlek, hogy antiszemita nőt veszel feleségül. Még idejében szóltam, nem árulok zsákba macskát. Te nem vagy antiszemita, mégis viseld el valahogy a kedvemért.
1: Irdatlan összeget érhet ez a ház.
0: 120 ezer pengőt. Bárhol a világon egzisztenciát lehet alapítani rá.
1: Ennyiért 5 emeletes bérházat is lehet kapni Pesten.
0: Lehet, csak annak semmi értelme. Anyagi helyzeteddel nagyjából tisztában voltam, amikor átgondoltam elsőként. Aztán ellenőriztem is, még mielőtt véletlenül összefutottam veled.
1: Anyagi helyzetem nem igazán lesújtó.
0: Tudom.
1: Újabban nem csak kártyán keresek.
0: Tudom.
1: Vannak bizonyos körök, amelyek fizetnek, pusztán a nevemért.
0: Tudom.
2: Maga egy stróman?
1: Az vagyok, kezét csókolom, nagyságos asszonyom. Egy aladár, egy edömér, igen. Átvettem bizonyos zsidó cégek tulajdonlását névlegesen. Némi közreműködési költségtérítésért. Úgy 2 hetente végigjárom a várost, és egyetlen nap 4-5 helyen aláírok valamilyen papírokat, amiket az orrom alá tolnak. Ők kértek rá, és én úgy értékeltem, ha ezzel segíthetek rajtuk, hát miért ne? Ilyen őrült korban végül is mit tehet az ember?
2: Miért mentegetőzik? Nagyon helyes, hogy vállalta. Mindenki csak jól jár vele, ne szégyellje.
1: Szégyellem, nagyságos asszony, hiszen mások szorult helyzetét használom ki. De az adott körülmények között aránynak tényleg mindenki jól jár vele, valóban.
2: Nagyszerű, hogy ádász törvényeket magyarok és zsidók szép egyetértésben játszanak ki. Szóval ebből van a gépkocsija, nagyon helyes. Nagyot nőtt a szememben, uram.
0: Azt ajánlom, Dél-Amerikába menjetek. Az Egyesült Államok hamarosan hadviselőfél lesz, oda vízumot szerezni lehetetlen. Később átmehettek oda is. De mindenképpen távol Európától.
1: És te? Hova mégy?
0: Nem tudom. Nem megyek sehová. Én magyar vagyok. És ezt be is fogom bizonyítani nekik. Talán megpróbálok elbújni valahol, mindegy.
1: Ennek a vagyonnak a feléről lemondani?
0: A pénz arra való, hogy nehéz helyzetben életet mentsen.
2: Férjem kiárusítja a testemet, és még a vagyonommal is ő rendelkezik.
1: A dolog nem így áll, nagyságos asszonyom. Meg kell értenie a férje aggodalmát. És hát valóban ki tudja, nem lesz a negyedik zsidó törvény is, meg ötödik. Az első után nem lesz több, ezt mondták. Még a miniszterelnök is ezt mondta, és már a harmadiknál tartunk. Lehet valami igaz a férjének, ha belegondolok.
0: Hadd mondjak el magának valamit. Kérem, figyeljen rám még most az egyszer. Nemrég a tudomásomra jutott, a mi közös villánk rajta van a zsidó vagyonok listáján. Alig akartam elhinni. Még nem volt hatályban az első zsidó törvény, de a zsidó vagyont már lajstromozták, hogy majd el tudják rabolni. Szisztematikusan összeírtak mindent. A mi közös vagyonunk rögtön azután került ebbe a titkos kataszterbe, hogy mi összeházasodtunk. Érti, amit mondok? A maga hozománya, mint zsidó vagyon szerepel. Ha maga meg én együtt maradnánk, ettől a villától akkor is meg kellene szabadulnunk, amíg lehet.
2: A képektől is?
0: Mindentől.
1: Láttad ezt a listát?
0: Láttam.
1: A saját szemeddel? Hiteles irat volt? De hát hogyan?
0: Vannak rendes keresztények.
1: Na de azért csak fizettél érte valamit.
2: Igen. Ez a maguk filozófiája. 4000 éve.
0: Nem látom értelmét, hogy húzzuk az időt. A vállóperes ügyvéd névjegye. Várja, hogy jelentkezzék, nagyságos asszonyom. Nála van, kérlek, a közös vagyonról szóló lemondó nyilatkozatom is. Éljetek boldogul.
1: Jól itt hagyott minket.
2: Nem ment be a gyerekhez. Meg se simogatta. Semmit sem érez iránta, hazudik. Minden hazugság volt. Gyűlölöm ezt a házat. Ezt az országot. A zsidókat. Mindenkit. A lányomat is gyűlölöm. Menjünk innét.
1: Vissza fog jönni.
2: Mi már nem leszünk itt. Mit néz? Szép vagyon ez. Bolond lenne, nem ragadná meg a lehetőséget.
1: Asszonyom, a maga iránt érzett egykori rajongásom...
2: Ezt hagyja abba. Örülje, hogy magára esett a választás. Bárki jó lett volna, akinek nem túlságosan új keletű a keresztlevel.
1: Maga tényleg elválik, és hozzám jön?
2: Nekem mindegy. Maga is megfelel. A vagyon az én nevemmel lesz, amikor eladjuk, és a vételár is az enyém. Maga a lányom pesztonkája lesz. Bárhová kerülünk, én parancsolok, érti?
1: Maga így engem ki fog kerülni?
2: Dönts el. Eunuchként jólétben élni, vagy felmosorrongyá válni büszkén, dacosan.
1: Nagyságos asszonyom, ha maguk elválnak, és én elveszem magát, a lányukat pedig adoptálom, miért kell akkor elmenni innét? A mi kettőnk tisztán keresztény vagyonát nem fogják elrabolni.
2: Én többé nem lehetek ott, ahol ő van. Ekkora szégyent.
1: Nem fogja megbánni, hogy itt hagyta ezt a gyönyörű villát?
2: Ebben éljek? Mással? És ő látogathassa a lányomat? Nem lesz az övé a lánya soha többé. Az enyém lesz a lánya.
1: Még ha fiam lenne... Azzal tudnék mihez kezdeni, de lányom? Mit lehet kezdeni egy kislánnyal, egy bakfissal? Én erre érzelmileg nem vagyok felkészülve.
2: Nem tud többé a kurvákhoz járni, ez a maga baja. De ez nekem semmi közöm, fáradt vagyok. Döntsön. Igen vagy nem, és hagyom magamra. Ha úgy dönt, hogy nem, holnap kerítek mást.
1: Meglep engem, és nyomaszt ez a hang.
2: Sok volt nekem mára. Igen vagy nem. Maga már nem fiatal. Nem vár magára gazdag özvegy. Ez az utolsó esélye. Én vagyok az az amerikai nagybácsi, akiben egész életében hitt.
1: Ő vele is így beszélt?
2: Vele nem. Ő férfi. Ő valaki. Volt. Ha még férfi lenne, megakadályozta volna, hogy ilyen törvényeket hozzanak ebben az országban. Meg kellett volna akadályoznia.
1: Rémség lesz az életünk.
2: Majd megtanulok álságosan hízelegni. Maga is hazudik majd nekem valamit. Csücsülünk a pálmafák alatt, és homárt eddegélünk tejszínhabos eperfagylaltal. A lányom homokozik a parton. Aztán vagy belökjük a vízbe, hogy felfalja egy cápa, vagy sem.
1: Ha mindegy magának, kivel él? Miért éppen velem?
2: Mert rendkívüli módon unnám, hogy erről az egész förtelemről bárkit is felvilágosítsak.
1: Nagyságos asszonyom, holnap délelőtt 10-kor várom az ügyvédnél.
2: Ott leszek.
3: Vigyázzon! Az a gerenda le fog szakadni.
4: Ez 3 belövés volt legalább.
3: Csak 2. Akkor te nem voltál itthon. Kijöttük a légiriadó után, néztük, hogy ég. Hát tenni ugye nem lehetett semmit. Akkor már nem lakott benne senki, úgyhogy néztük. Nagyon tud égni egy ekkora hatalma. Vigyázzon! Ne a lépcsőn! Inkább a korláton.
4: Bulldozerre kéne az egészet.
3: Ha meg nem sértem a mérnök urat, jobb lett volna, ha láncos bomba éri, akkor nem kéne vesződni vele. Na hát, ide tessék jönni. Ez itt éppen maradt. Mit szól a mérnök úr? Nem elképesztő?
5: Na jó, mehetünk.
3: Itt nem lehet.
5: Nem.
3: Igazából, ha érdeklődhetek, mi tetszik keresni?
5: Fényképeket.
3: Más nem is tetszik keresni?
5: Nem.
3: Hát, ha a romok alatt valahol, a pincében esetleg, ha a mérnök úr kívánja, én megpróbálhatom.
5: Volt a tárcámban fénykép róluk, a lányomról, meg a feleségemről. Az volt az első, amit az őrmester összetépett. Aztán bajonettel szaggatta szét a tárcát. Pedig el is tehette volna magának.
3: Hogy tetszett megúsznia a mérnök úrnak?
5: Megszöktem, elfogtak, megszöktem, bujkáltam, hamis papírokat kaptam, egy őrnagy bújtatott, aztán egy földbirtokos. Etettek, itattak. Csak rémesen sokat kellett tarokkozni.
3: Én emlékszem ám, mikor még a mérnök úrék laktak itt. Én jártam is a mérnök úréknál. A mérnök úr biztos nem emlékszik, de én emlékszem. És hogy van a mérnök úr családja?
5: A feleségem férjhez ment, és kimentek a lányommal. Most Argentínában vannak, lett egy üzemük. Beteges a kislányom. Pszívasztma, vagy ilyesmi. A feleségem férje írta meg, a Vörös Kereszttel küldte el a lapot. Csak a nevemet írta rá, meg azt, hogy Budapest. Mégis megkaptam.
3: Na majd hazajönnek és kikúrálják. Biztos kikúrálják.
5: Nem jönnek haza. Üzemük van. Itt viszont nem lesz magántulajdon. Itt meg fog szűnni a pénz hatalma. Itt mindenki egyenlő lesz. Nem lesz többé kizsákmányolás. Soha többé. Nem fognak azok hazajönni. Amíg fel nem fogják ott is. Meg nem értik ott is. De hát, ott végig béke volt. De itt már annyi mindenen keresztül ment a nép, hogy itt már látnak az emberek.
3: Hazajön a mérnök úr kislánya. Érzem én. A mérnök úr vére, hát nem? Azért az mégis számít. Felnő szépen, és hazajön az apjához. A mérnök úr is hazajött, pedig nem úgy nézett ki, hát nem? Állok az utcán, és mit látok, hogy a mérnök úr jön errefelé. Nézem, hát a mérnök úr. Mondtam is a fiamnak rögtön, hogy ez a mérnök úr. Nem megmondtam rögtön?
6: Megmondtam.
3: A fiam még kicsi volt, amikor a mérnök úr elköltözött. A Leventébe se akartam elengedni. Ő aztán nem volt keretlegény. Nagyon szépen tetszettek élni a mérnök úréknek. És milyen fes asszony volt a nagyságos asszony. Hát, az nagyon fes asszony volt. Az a kislány meg egy kis fürtös szőke angyal, kék szemű, egy igazi kis angyal. Senki meg nem mondta volna, hogy nem árja. A mérnök úrról se így ránézéssel, nem igaz? Ahhoz a vért kell megvizsgálni, tudományosan.
5: Nem fognak itt vért vizsgálni többé. Nem kutatják a származását senkinek.
3: Nem tetszik a mérnök úrnak emlékezni rám? Munkás ember vagyok én. Kézbesítő voltam a gyárban, és volt, hogy este is küldtek ide, ezzel az a tervrajzokkal. Papírhengerbe kellett vinni. Hosszú papírhengerbe, le volt dugaszolva a két vége. És a mérnök úr átvette, házi kabátban tetszett lenni, ami kék volt, és fekete sújtások rajta, mint a képviselő urak kabátján, mint Kossuth Lajosnak a kabátján. És fekete szövettel be volt gombok, hosszú, finom, posztó házi kabát. És volt, hogy letetszett ültetni a konyhába, és megtetszett kínálni borral, amíg kitetszett venni a tervrajzokat, és beletetszett írni valamit. Beletetszett méretezni ott a konyhaasztalon. Aztán vitte vissza. Volt, hogy éjfél után.
5: Hát köszönöm, emberek.
3: Jó, hogy a mérnök úr megúszta. Meg hogy a családja még annak előtte ki tudott menni. Borzasztó volt látni, ahogy gyűjtik össze az embereket, és hajtják őket. Rossz volt nézni, annyi gyerek volt köztük, kis ártatlanok, és öregek, meg gyerekek, kicsi gyerekek, bugdácsolva, rongyos a vásott cipőben. Szegények is voltak közöttük, tényleg. Ki hitte volna? És hát, hogy elégették őket. Annyi sok embert. Hát, az tényleg... De hát mit tehettünk volna mi? Fegyvertelenül. Engem igazoltak, mérnök úr. Itt a telepen róla mindenki azt mondta, hogy én tényleg soha semmit. És a bizottság is igazolt engem. Ő meg rendőr lesz. A fiam. Mert most már tiszta lesz itt minden a demokráciában. Most, hogy fellettünk szabadítva, most már jó lesz, hát nem? És az olyan gyönyörű, ahogy mindenki adogatja most a téglákat. Ingyen, önként, mi is szoktuk a fiammal. Ezeket a bútorokat hova vigyük?
5: Sehová.
3: A mérnök úr bútorai, nem?
5: Nem. A feleségem eladta az egész házat. Azért, aki megvette. De nem hiszem, hogy érte jönne. Elvitt a képeket, elég az neki.
3: Ezeket itt elvisszük a mérnök úrhoz szívesen. Elvisszük, nem? Elvisszük mi, akár ingyen is.
5: Az én szobámban másfél fotel se fér, de nem, hogy három. De nem számít, mert nem sokára mindenkinek lesz lakása, tiszta és egészséges lakása. Felépítjük ezt az országot. Szép ország lesz, meglátják. Köszönöm, hogy segítettek. Isten áldja magukat.
6: Mérnök úr, mérnök úr. Nincsenek többé urak. Nincsen többé mérnök úr. Fényképek? Ugyan. Volt ezeknek mindenük, ékszerük, aranypénzük, azért jött vissza. Az aranyér. De nem találta a mérnök úr az aranyat. Nem találta. Amit a mi verítékünkön szereztek, most meg jönnek vissza, hogy megint ellopják. De mostan már nem hagyjuk.
3: Tisztességgel köszönt a mérnök úr. Még ő köszönt előre.
6: Akkor is egy burzsúj. Itt vannak megint a burzsújok, jönnek vissza. Elégették őket. Ugyan. Élnek azok odakint, és gazdagok. De majd mi igazságot teszünk. Eddig ők mondták meg, mi legyen, és az lett. Mostan mi fogjuk megmondani, mi legyen, és az lesz. Mert mostantól mi hozzuk a törvényeket. Mindenki egyenlő lesz, és ők fognak szolgálni minket, de úgy, hogy még a túlvilágon is. Hiába törleszkedik most hozzánk, proletárokhoz a mérnök úr.
7: Vigyük, amit lehet.
6: Maga egy melós. De majd ügyeljen, hogy nehogy már a reakcióhoz csatlakozzon, mert azok ki lesznek nyírva.
7: Fogalmad sincs, mit beszélsz. A nyakunkra fognak ülni megint, te meg jobban teszed, ha szolgálsz nekik. Azt kell szolgálni, akinél az erő van. Majd megtanulod, hülye kölke.

0: Elsötétítés. Spiró György drámájának rádióváltozata hangzott el.
1: Ide is bejöhettem egyszer. Itt kaptam teát a mérnök úrtól. Zöld volt a színe. Komolyan, tiszta zöld. Raktam bele 3 kocka cukrot.
0: Szereplők. Férfi, Seres Zoltán. Nő, Varga Klári. Barát, Gyabronka József. Apa, Rajhona Ádám. Fiú, Hajduk Károly.
1: Az olyan csésze volt, de olyan rózsás.
0: A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Dramaturg rendező Zoltán Gábor.
1: És minden tele volt vázákkal, szőnyegekkel, könyvekkel, meg tele volt képekkel. A keretük aranyozva volt, vagy sötétbarna, olyan milyen is, olyan cirkalmas.

0: A rádiójáték 2008-ban készült, és legutóbb egy évvel később, március 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Nyugat-keleti díván.